0: védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett, ezt még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert, mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakemberek kellenek, és nem rendőrök. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormánnyal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A Párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok, májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km per óra helyett 122 km per órával hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. Elkezdődött a jubileumi 20. Magyar Nemzeti Parkok hete. Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményén mind a 10 nemzeti park igazgatóság bemutatkozik. A nyitó hétvégét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a látogatókat. Egy sporthír, Varga Barnabás 2 góljával 2-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Finnország ellen a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. Kedden Kazaksztán ellen játszik a nemzeti csapat Debrecenben. Végül az időjárásról, éjszaka délen délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok lesz.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
2: Mai vendégünk Feszbaum Béla, a Végszínház művésze. Június 28-án a Budapest Parkban a Grund zenekar lép fel. A Városmajori Szabadtéri Színpad nyári programkínálata és gyermekprogramok a Kultkikötőben, Halász Judit, Rutkai Bori, Pöttyös Panni, Süsü, Bogyó és Babóca. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a Kossuth Rádió élő kulturális ajánló műsorát, a Kalendáriumot hallják. A szerkesztő Márta Renátó, a felelős szerkesztő Babuts Kriszta. Vendégünk a stúdióban Feszbaum Béla, a Végszínház művésze. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Ez a zenekar vezetői poszt, ez nagyon izgalmas lehet. Egyben kell tartani a ifjakat, vagy hogy érzi magát zenekarvezetőként? A Grund fiú zenekarról van szó természetesen.
3: A Grund Végszínházi fiú zenekarról, igen. Zenekarvezető és egyben ötletgazda is, ugye annak idején tulajdonképpen az én fejemből pattant ez ki, hogy ez a zenekar megalakuljon, és hogy álljunk össze valahogy. Ha belefér, gyorsan elmondom, hogy mi volt az indító ok, hogy ez a zenekar tulajdonképpen megszülethetett, vagy megszületett 9 évvel ezelőtt. Ugye mindannyian, akik ebben a zenekarban részt veszünk, a Pál utcai fiúk című Végszínházi előadás ősbemutatójának a szereplői vagyunk, és a kezdetektől fogva játsszuk ezt az előadást, és tulajdonképpen már az első néhány előadás után éreztük, amit aztán érzünk azóta is, hogy ennek az előadásnak a végén valami olyan különleges hangulat alakul ki, olyan különös kapocs alakul ki a nézőtér és a színpad között. Valahogy túlmutat ez a pillanat egy egyszerű, persze semmi sem egyszerű, sikeres zenés színházi est végén, vagy sikerén, az se lenne kevés, ha csak annyi lenne, de valami többről van szó, és volt szó, éreztük ezt, és azt gondoltuk, hogy ez valahogy ez nem érhet véget a Tapsednél ez az előadás. Ezt az ügyet tovább kell valahogy vinni, újra találkozni kell a közönséggel valami más formában, de mégiscsak vinni ezt az ügyet, ezt a történetet, a grund érzetet valahogy kivinni a színház falai közül, és hát így pattant ki a fejemből egy zenekarnak az ötlete, ami tulajdonképpen egy gimnáziumi rockzenekar végül is, hiszen végül is mindannyian ugye a srácok ugye az osztályomba járnak, hiszen én játszom Rácz tanár urat az előadásban, tehát itt most két generáció együtt zenél tulajdonképpen, és nagy örömmel mondtak igent a fiúk 9 évvel ezelőtt erre az ötletemre, és azóta is, hogy mondjam, csak nagy szeretet és nagy lelkesedés övezi ezt a zenekart, és nekünk igazi szívügyünk, és visszatérve így egy nagy kanyarral a legelső kérdésre, zenekarvezetőként természetesen a legnehezebb az, hogy valahogy megtaláljam ennek az idejét, összehozzam ezt a sok-sok elfoglaltságot, vagyis hát nem is tudom csak, tehát nagyon rengeteg elfoglaltsága van a zenekar mindegyik tagjának, ez a névsorból is látszik, gyorsan elmondom, Wunderlich József, Ember Márk, Zoltán Áron, Medvecki Balázs is, jó magam alkotjuk ezt a csapatot, szóval mindenkinek egy nagyon komoly színészi, színházi, előadó művészi karrierje van egyébként, és hogy ez még beleférjen.
2: A legnagyobb ellenfél a naptár.
3: A legnagyobb ellenfél a naptár, így van, úgyhogy nagyon praktikusan, gyorsan és haragmentesen kell dolgozni azokban a lopott időkben, amikor erre idő jut még, de hál' Istennek még van idő, és még össze kell, hogy jöjjön, úgyhogy ameddig össze kell, hogy jöjjön, addig hál' Istennek összejön.
2: Nem egyszer láttam a Pár utcai fiúkat, de az utolsó alkalom is elég régen volt, ezért csak nagyon óvatosan merem kérdezni, de ha jól emlékszem, ön nem énekel az előadásban.
3: Így
2: tehát,
3: van.
2: Hogy pont egy olyan zenekart fog össze, egy olyan előadás kapcsán, amely előadásban önnek nincs zenés szerepe.
3: Éppen nekem nincs zenés szerepe, a szerzők mostohán bántak rá.
2: Rácz tanár úrról,
3: igen. Nem született egy dal a tanári nehézségekről, nem született egy dal az osztályozó értekezletről, vagy akár a spondjáról, vagy a krétáról, ezekről mind nem tudok egy nagyot énekelni. Cserébe például ezeken a koncerteken, ha rám kerül a sor, mert azért én is énekelek, a Pink Floyd-tól az enyém, az Another Brick in the Wall című legendás dal, ami hát végül is egy osztálytermi dal.
2: De egy Rácz tanár úr szájából mégiscsak különös.
3: Különösen hangzik. Úgyhogy igen, ez a helyzet áll fönn, de hál' Istennek jól megosztozunk a feladatokon.
2: És hát legközelebb, június 28-án a Budapest Parkban, talán már harmadik alkalommal.
3: Egészen pontosan harmadik alkalommal. 3 évvel ezelőtt ért bennünket az a rettenetes nagy megtiszteltetés, és kicsit még most is ott állunk, és nehezen értjük, és nehezen dolgozzuk föl azt az első meghívást, és azt a hál' Istennek hatalmas nagy sikert, ami 2 évvel ezelőtt a Park színpadán történt velünk, és az ottani közönséggel. Vendégünk volt Dés László, akkor is elkísért bennünket. Megismétlődött ez a meghívás tavaly is, és hál' Istennek az elmúlt 2 alkalom feljogosított bennünket ezek szerint arra, hogy újra ott álljunk, és újra megkaptunk egy megtisztelő meghívást. Úgyhogy június 28-án a Budapest Parkban koncertezik a Grundvíg-Szerzi Fűzenekar. Ajánlom mindenkinek nagyon sok szeretettel, aki kedveli a Pál utcai fiúk zenei anyagát, ugye döntően azt játsszuk, vagy az előadásunknak az a gerince. Természetesen kedvel bennünket, vagy szívesen látna bennünket, színészeket, most zenészként a színpadon. És hát közben pedig egy olyan közösségi élmény ennek a zenekarnak a koncertjei, olyasmit lehet átélni benne, ahol tulajdonképpen generációk bulizhatnak, szórakozhatnak együtt, és válhatnak közönségből közösséggé a koncertek kapcsán. Ugyanis igyekszünk megidézni olyan dalokat is, amelyek talán élőben lehet, hogy már nem is nagyon hallhatók. Nyilvánvalóan egy Víg Színházi zenekarnak a repertoáriából kihagyhatatlan Presser Gábor életműve és az LGT képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, és még sok-sok magyar és külföldi rock klasszikus, amelyek mind az ötünknek a szeretetét és lelkesedését bírják, így alakult ki ez a körülbelül 100-120 perces repertoár, amit játszani tudunk, szóval nagyon sok szeretettel várunk rá mindenkit, bízunk benne, hogy a mostani is egy nagy élmény lesz.
2: Beszéljünk egy picit a színházról. is, meg a igen. színészi feladatairól is, hiszen bejelentették a 130 esztendős Vígszínháznak a következő évadát, és a Csárdás királynőben láthatjuk majd önt, illetve a Pesti Színházban pedig Fehér Balázs Benő.

0: biztos, hogy szép dolog lesz, szép feladat lesz. Egy ritkán játszott darabja a szerzőnek, tehát nem egy lerágott csont Arthur Millertől, úgyhogy nagyon várom, hogy hogyan fogadják majd. Azt hiszem, hogy jó szerepem van benne. És hát a Csárdás királynő pedig azt elég kimondani a címet, és azonnal az egész országnak, hogy is mondjam, csak tapsra áll a keze, és nótára a szája, és elindul a
1: Igen, de ha tempó. Látjuk azt is, hogy Mohácsi János rendezi, akkor azt is sejthetjük, hogy nem egészen olyan lesz ez, mint amit eddig megszoktunk.
0: Lehet, hogy nem olyan lesz, mint amit eddig megszoktunk. Az viszont biztos, hogy a János, hát most már lassan 30, ugye a 90-es évek elején rendezte ezt az előadást ő először a Kaposvári Színházban, és az az előadás ott és akkor az akkori színház, a magyar színházi élet, és az akkori magyar színházi évtizedeknek az egyik legmeghatározóbb előadása volt. Színházi zenés előadása, bátran nyúlt hozzá kétségtelen. Mohács is lesz az előadás, szerintem a Víg Színházban is, de azt gondolom, hogy a Csárdás királynőt egy olyan oldaláról fogja megmutatni a magyar közönségnek, vagy a Víg Színház közönségének, ami nagyon élvezetes lesz, és biztos vagyok benne, hogy emlékezetes előadás születik majd.
1: És hát nagyon emlékezetes előadásokat láthatunk öntől önálló estek formájában is. A következő évadban mi az, amit tovább visz, készül esetleg új önálló estre, hogyan gondolkodik erről?
0: Ja, nagyon köszönöm a kérdést, ezek a Grundhoz hasonlóan ilyen igazi szívügyek, és régóta fogják a kezemet, és én is régóta fogom az ő kezüket, hogy ne eresszük el egymást. A Seres Rezső estemet az továbbra is műsoron tartom, és játszom szerte az országban, ahová csak hívják, hogy megmutassam ezt a különleges pesti bárzongorista, vagy kosmazongorista alakot, és eljátszom a leghíresebb dalait a Szeressük egymás gyerekektől a Szomorú vasárnapig, és elmeséljem ennek az egész különös dolognak a történetét. Karintit és Kosztolányit is viszem magammal, és szívesen játszom bárhol, ahol hívják. És hát a Pesti Színház színpadán ragadt ott, most már azt kell mondanom, hogy másfél-két évad óta egy olyan előadásom, amit nagyon, nagyon szeretek, és egy friss új dolog. Benedek Miklós nagyszerű színész barátomnak és kollégámnak az emlékének ajánlottam egy estét, amit a régi klasszikus pesti kavarénak szenteltem, ez a Pesti Polgár, és 2:45 percben igyekszem a közönséget végigvezetni a 20. századon tulajdonképpen a kabaré műfaján keresztül. Min nevetett, min dühöngött, és ugye egyáltalán hogyan élt túl a Pesti Polgár a 20. század legmozgalmasabb, vagy akár legvérzivatarosabb évtizedeiben is, és hogyan állt mellette ezekben az években a pesti kabaré, mindig hogyan segítette őt a túlélésében, hogyan segített nevetni akkor is a világon, amikor hát semmi ok nem volt a jókedvre. És hát ezekből az évekből és ezekből az évtizedekből aztán bőven kijutott. Úgyhogy egy különleges időutazás ez a Pesti Polgár című előadásom, és ez a mostani tudásom szerint látható lesz jövőre is a Pesti Színház színpadán.
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: A Grund zenekarral kezdtük, hát mi mással fejezhetnénk be. Mi vagyunk a Grund, ez szólal meg mindjárt. Felszbaum Béla, a Víg Színház művésze volt a vendégünk. Hey!

Halász Judit, Rutkai Bori, Pöttyös Panni, Süsű, Boribon, Bogyó és Babóca nyáron szinte minden napra jut gyerekprogram a Kult kikötőben. Május vége nem csak a gyereknapot jelenti, hanem egyben az iskolai, óvodai szünet közelettét is.

0: A kultkikötő szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy milyen meghatározó már egészen kicsikorban elkezdeni a színházzal való találkozást. Itt van velünk a vonalban Szabó Tamás, a kultkikötő operatív igazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánom, Gergő, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Hogyan találkozhatnak a gyerekek a színházzal az önök programjain keresztül?
1: Lényegében egész nyáron 8 héten keresztül heti 5 alkalommal tartunk gyerekszínházi előadásokat a programunkban, és a gyerekszínházi előadásaink előtt pedig ingyenes kézműves foglalkozásra várjuk a gyerekeket, úgyhogy igyekszünk minél jobban felkészülve várni a családokat. Célunk, hogy tényleg minél több gyerek találkozhasson a színházzal, hiszen tudományos tény, hogy a színház nagyon segíti a gyerekeknek a nevelését, javítja a gyerekeknek az empátiáját, a toleranciáját, magát a társadalmi érzékenységét, tehát a szórakoztatás mellett azért ez egy nagyon jó dolog a gyerekek fejlődése szempontjából a színház, mi ebben hiszünk, és ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk rá minden évben, hogy elég hosszú és elég jelentős programkínálattal várhassuk őket.
0: Mondjon néhány programot, helyszínt, előadásokat, és azt, hogy egyáltalán milyen korosztályt várnak ezekre az előadásokra.
1: Idén nyáron 3 helyszínen leszünk jelen, Balatonföldvár, Balatonszárszó és Balatonboglár településein. Földváron és Szárszón heti 2 alkalommal, Balatonbogláron heti 1 alkalommal. Érkezik majd hozzánk Halász Judit, a Csiribiri koncertjével, ő Balatonbogláron lép fel, Balatonszárszón Rutkai Bori Banda, a Palacsinta pályaudvarról fog koncertezni. De érkezik még Bogyó és Babóca, Boribon, Kipkop és Tiptop, Vuk, Kisróka, illetve idén 2 új saját gyerekelőadással is készülünk. Július 4-én Balatonszárszón a Kaposvári Csiki Gergely Színházzal koprodukcióban mutatjuk majd be a Mesék Süsűnek című előadást, ami azért is lesz különleges, hiszen ma ez a július 4-i dátum, ez egy csukás ünnepnap lesz. Ugye Csukás István idén ünnepelte volna a 90. életévét, és ezért az örökösökkel karöltve egy egész napot szentelünk az ő emlékének, ami ez a nap fog kezdődni a Mesés Süsűnek című előadás bemutatójával. Majd a napot folytatjuk egy közös családi piknikkel, lesz pompom játéktér, arcfestés, kézműves programok, illetve majd a délután folyamán már Csukás István felnőtt költészetéből is lesz előadás, illetve koncert, úgyhogy ez az egész nap Csukás Istvánról és családokról fog szólni. A másik gyereke bemutatónk pedig július 22-én Balatonföldváron lesz, ekkor Pöttyös Panni és Kockás Peti a Varázsházikó címmel mutatunk be egy saját előadást, ami azért is egy fontos mérföldkő, hiszen a Móra kiadó teljesen megújította a Panni köteteket, új illusztrációkkal adták ki, most május 18-a volt a megjelenés dátuma, és ez mi is már erre ezekkel az illusztrációkkal tudunk dolgozni, a Móra kiadóval együttműködve. Ezzel is igyekszünk a mai gyerekek képzeletvilágához közelebb hozni a hát már nem ma írt Panni történeteket.
0: Visszajáró családjaik vannak, vagy új nézőkre is számítanak?
1: Mind a kettő. Szerencsére van egy nagyon jó kialakult törzsközönségünk, és a legjobb, ami szívemnek a legkedvesebb, amikor találkozunk egy családdal reggel egy gyerekelőadáson, majd utána az esti felnőtteknek szóló színházi előadáson pedig már a szülők egyedül jönnek vissza, és így egy nap kétszer is találkozunk. Volt már erre többször is példa, és ezek így személyes kedvenceim. Viszont mivel Balatonról és nyaraló közönségről van szó, ezért mindig vannak új és új arcok is a nézőtereinken.
0: Érdemes tehát a kultkikötő programjait keresni, a felnőtt programokat, illetve a gyerekprogramokat egyaránt. Köszönöm. Szabó Tamás, a kultkikötő operatív igazgatója volt telefonon a vendégünk.
2: Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
0: A Kultúra Szabadon motto jegyében hirdette meg 2026-os nyári évadát a Városmajori Szabadtéri Színpad. Az évadnyitó sajtótájékoztatón készült Kovács Bernadett összeállítása.
3: Idén is az előadó művészeti sokszínűség jellemzi a Városmajori Szabadtéri Színpad programjait. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Csányi Vilmos, Széchenyi díjas etológus, Képzelet, Fantázia, Megvalósítás című tudományos stand-up előadásával indul az évad június 9-én este 8 órától, amely az állati létben megjelenő képzeletről szól majd. Nem hiányoznak a kínálatból a koncertek sem. Lábas Viki, a Margaret Island egykori énekesnője például összművészeti esttel, Lovasi András, a Kis Csillag énekese ezúttal egy szálgitáros műsorral, Zsédenyi Adrián Zséda viszont teljes zenekarral érkezik a Városmajori Szabadtéri Színpadra. A számos prózai előadás mellett a Zenés Színházat kedvelők megnézhetik a magyar operettirodalom egyik legsikeresebb darabját, a Lili Bárónőt, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadásában. A musical rajongóknak pedig egy gálakoncerttel készülnek a szervezők, ahol Jan Zakata, Szomor György és Mészáros Árpád Zsolt a musical irodalom legnagyobb slágereit éneklik majd. Jan Zakata a sajtótájékoztatón viccesen úgy fogalmazott, ha az Elizabeth című musical nagy dalát nem énekli el, akkor őt a közönség megdobálja. Így a június 21-i gálakoncerten sem kockáztat.

0: Csak egy rövid szakasz volt az életemben, amikor úgy gondoltam, hogy mindenáron inkább valami újat, és ezt már biztos annyiszor hallották. És egyszer volt egy döbbenetes élményem, amikor valahogy úgy volt megvilágítva a nézőtér, hogy láttam minden egyes sort. És majdnem több ezer ember énekelte velem kívülről az egész dalt, és előkerültek a zsebkendők, ez egy kicsit női himnusz is egyébként, sok nőnek adtam vele erőt, az utólagos beszámolók után tudom ezt, szóval úgy éreztem, hogy akkor ők ezt nem unják, és akkor eldöntöttem és elhatároztam, hogy ha ők így igénylik és tudnak bele kapaszkodni, akkor nekem kutya kötelességem ezt elénekelni, és jó magam is nagyon szeretem, mert én is ebből táplálkozom, tehát nem okozott azért ez gondot. Természetesen itt a Városmajori szabadtéri színpadon is felcsendül majd többek között. Sok lévai szilveszter mű lesz, illetve azokból részletek. Nyilván, ha a színpadon van Szomor György, vagy Mészáros Árpád Zsolt, akkor nem hiányozhat a Mozart, vagy az Elizabeth, vagy esetleg a Rebekából egy részlet, de hát lesznek meglepetések is, ami tavaly például nem volt, igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy azért tőlünk is kapjanak valami ajándékot a nyárra.
1: Jan Zakata mellett a magyar musical színjátszás másik ikonikus alakja, Szinetár Dóra is fellép a Városmajori szabadtéri színpadon, ám ezúttal egy prózai előadással, az Egy életem életrajzi stand-up-esttel.
2: Ugye az emberek azt gondolják sokan, hogy önéletrajzi stand-up-est, akkor én nyilván azokat a sztorikat mesélem el, amikről még soha senki nem hallott, vagy azoknak a történeteknek az igazságát mondom el, amit mondjuk máshogy olvastak az újságban, de igazából nem erről van szó. Sokkal inkább egy ilyen felnövés történet. Tehát, hogy én azt mesélem el most így nagyon leegyszerűsítve ezen az esten, hogy ez alatt az 50 év alatt, amióta a világon vagyok, én, mint ember, milyen történeteken keresztül jutottam el oda, ahol éppen tartok. És ebben vannak olyan történetek, amiben semmi bulváros nincs, mert tényleg bárkivel megtörténhetett volna. Meg van olyan történet egyébként, ami pedig színházi történet, és aminek valóban nézőként látták az egyik oldalát, én meg elmesélem a másikat. Idén biztos, hogy utoljára látható ez az Egy életem, mert két éve mondom, és azért ez tényleg nekem egy kicsit terápiás ez az előadás, és mindig vágytam rá, hogy elmondhassam, mert mindig megkönnyebbültem. Tehát vannak ebben olyan történetek, amiket olyan jó elmesélni, mert a végén egy kicsit azt érzem, hogy na, akkor most ezt úgy elmondtam, és akkor most ez oldódott, és elkezdtem azt érezni, hogy van egy-két olyan sztori, ami már feloldódott. Úgyhogy most még idén nyáron utoljára ezt így ebben a formában elmesélem, és aztán azt gondolom magamban, hogy félreteszem az Egy életemet, de biztos, hogy ebben a formában már nem fogom többet elmesélni, mert legközelebbre már új történeteim vannak, és vannak, amik meg szerencsére már nem olyan fontosak.
1: Míg Szinetár Dóra Egy életem című életrajzi stand-up estje valószínűleg idén látható utoljára, addig vannak olyan előadások, amelyek most kerülnek először közönség elé. Ilyen például a Loop Színházi Társulás Emberek, Helyek és Dolgok című darabja, amelynek nem titkolt célja az is, hogy a fiatalokkal megszerettesse a színházat, mondja Benkő Nóra, a Városmajori szabadtéri színpad és a Kristály színtér vezetője.
3: A Loop Színházi Társulással vagy a színházzal közösen hoztuk létre a saját bemutatónkat idén. Tudjuk, hogy a lúposok nagyon is el tudják érni a fiatalokat, nagyon sok fiatal jár hozzájuk, mert egy olyan színházi nyelvet használnak, és olyan intenzívek a social media felületeken, ahol elérik tényleg ezt a korosztályt, és ez az Emberek, Helyek, Dolgok című produkció, ami július 3-án lesz bemutatva, sajnos el kell keserítsek mindenkit.
1: Teltház, gondolom.
3: Igen, premier és az első előadás már teltház, de szeptemberi előadásra még vannak jegyek, és próbálunk igen nyitni a fiatalok felé, de nem csak így, hanem tehetséggondozással is. Ugye ezért van a Szemle Plusz, ami egy külön állam az államban, fesztivál a fesztiválon, tehát egy nyáron, mert hogy ez egy zsűrizett program mondja a nyár végén. Itt 12 előadás játszik mindig, 6 itt a Városmajorban, vidéki és határon túli produkciók, és 6 a Kristályban kamaradarabok, 1-2 fős kamaradarabok. És ezen túl utána 8 színiiskola is bemutatkozik a Szemle Offon, mert ugye azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy az új generációkat, a fiatalokat is lássa a szakma, illetve ők is lássák egymást, és a közönség is megismerje őket.
1: A Városmajori szabadtéri színpad idei évadát Bödőcs Tibor, a Duma Színház művészének Innen már csak gurulunk című önálló estje zárja szeptember 13-án este 7 órától.

Idén is lesz múzeumok éjszakája. Június 20-án szombaton hazánk legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényén több mint 450 intézmény, csak nem 3000 programmal várja a látogatókat. 2026 fő tematikája az ízekbe zárt történetek. Így a gasztronómia és kultúra kapcsolata kerül a fókuszba. Ezúttal Sopron a rendezvénysorozat kiemelt városa. A múzeumok éjszakája nagykövete pedig Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró műsorvezető lesz. A kalendárium jövő heti adásaiban játékra invitáljuk Önöket. A műsorban elhangzik majd egy kérdés, és az első helyes választ adó a múzeumok éjszakája ajándékát kapja, tehát a jövő héttől.

Kedves hallgatóink, a kalendárium mai műsora ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a szerkesztő Márta Renátó és a felelős szerkesztő Babuts Kriszta nevében is. Süveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Békés Csabán FM 97,3. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Magyarországon az asszály ma már nem egyszeri természeti csapásként, hanem visszatérő gazdasági, vízgazdálkodási és társadalmi kihívásként jelenik meg. A Hungaromet legfrissebb agrometeorológiai helyzetképe szerint az elmúlt 30 és 90 nap csapadéka is jelentős hiányt mutat, a felső talajréteg több térségben kritikusan száraz, az alföldön, a mezőföldön pedig a mélyebb rétegek nedvességtartalma is aggasztóan csökken. Közben az agrárium előtt egyszerre áll a termelési szerkezet újragondolásának, az öntözés fejlesztésének, a víz talajban tartásának és a gazdálkodói alkalmazkodásnak a feladata. Szakértők korábban arra hívták fel a figyelmet, hogy a vízgazdálkodás a gazdákat leginkább foglalkoztató kérdések között szerepel, miközben a magyar klíma évtizedes táblatban a mainál jóval szárazabb térségekhez válhat hasonlóvá. A mai beszélgetésünkben azt járjuk körül, hogy mit jelent az aszály a magyar mezőgazdaság jövőjére nézve. Megmenthető-e a jelenlegi termelési modell, milyen növények kerülhetnek előtérbe, és hogyan lehet úgy alkalmazkodni, hogy közben a gazdák megélhetése és a vidéki térségek megtartó ereje is fennmaradjon. Vendégünk a stúdióban Cseh Tibor András, a MAGOSZ, vagyis a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára, illetve Szente Viktor, a MAGOSZ ifjú gazdák Komárom-Esztergom megyei gazdakörének elnöke. Jó napot kívánok, és egyben köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
2: Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
1: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, az idei aszályhelyzet inkább átmeneti időjárási probléma, vagy már a magyar gazdaság szerkezeti válság tünete?
2: Az elmúlt években bíztunk abban, hogy ez csak egy tüneti probléma, de már a tudomásul kell venni, hogy a klímánk megváltozott. A mértékadó elemzések szerint Magyarországnak a klímája 30 év múlva a mostani Törökországéval lesz megegyező. Az erdész kollégák már most Törökországba mennek szaporítóanyagért, nyilván a fa esetében egy hosszabb átfutási időszakkal kell számolni, hosszabb tenyészidővel, tehát itt a mezőgazdaságnak is mind állami oldalon, pedig gazdálkodói oldalról fontos változásokra van szüksége.
3: Alkalmazkodnunk kell a műveléssel, a talajműveléssel, ahol az öntözés kivitelezhető, ott az öntözést kell fejleszteni, de nagyon sok területen sajnos ez nem kivitelezhető, ezért mind a technológiát, az input anyagozást, illetve a talajművelésnek az időzítését ehhez az egyre kitettebb és aszályosabb időjárási viszonytagságokhoz kell hozzáilleszteni.
1: Úgy tűnik, hogy a vízgazdálkodás ma az egyik legfontosabb gazdálkodói kérdés. Mit jelent ez a gyakorlatban? Több öntözést, több tározást, más talajművelést, vagy mindezek együttesését, vagy még valami mást is egyébként?
2: Egészen biztos, hogy a gazdálkodói gyakorlatokon is változtatni kell. Viktor kollégám ezt majd részletesen el fogja mondani, de alapvetően itt a problémát egyértelműen úgy kell kezelni, hogy a csatornákat fel kell tölteni, az öntöző csatornákat. A vizet újra a tájba kell vezetni. Nyilván az a mélyfekvésű területeken tud megvalósulni. Alapvetően a legnagyobb ellenségünk az a légköri aszály. Tehát az öntözés egy forró júliusi vagy augusztus napon nem feltétlenül jelent megoldást. Teljesen leégnek a levelek az UV-sugárzástól és a légköri aszálytól. Ellenben, hogyha megfelelő vízmennyiség van a tájban, a csatornákban, a patakokban, a folyókban, a víztározókban, akkor egyértelműen a légköri aszály, kipárogás miatt a légköri aszályt lehet csökkenteni, és ha egy deci vizet nem öntözünk ki, akár a nyári időszakban, de a csatornák, minden csatorna fel lenne töltve, ez önmagában már több százezer hektárt tudna megvédeni.
3: Ez egy komplex kérdés volt, amire igazából egy komplex választ is lehetne adni. Az öntözést azt mindenképpen fejlesztenünk kell, csak sajnos a domborzati adottságok nagyon sok helyen ezt nem teszik lehetővé. A tározás, a talajnak a feltöltése az egy kulcs kérdés, az kulcs szerepet játszik az aszálytűrő gazdálkodásnak az alapjaként. Ez is igazából elindult most az utóbbi időszakokban. A talajművelés az, amivel nagyon jól befolyásolni lehet a talaj nedvesség tartalmának a megőrzését, illetve a befogadó képességét. Időzíteni kell a műveleteket, új művelési technológiákat kell bevezetni, illetve vissza kell térni ahhoz, hogy minden művelet után egy hengert kell alkalmazni, vissza kell zárni a szántóföldnek a felső rétegét. Az alternatív művelések is igazából nagyon jól működnek, gondolok már itt az ilyen nagyon újító no-till, strip-till művelésekre is például, amiknek nagyon jó tapasztalatai vannak, illetve a gyakorlatban is jól vizsgáztak.
2: Ez a szántás elhagyását
3: jelenti. Szántás elhagyását jelenti.
1: Igen, ezt szerettem volna én is kérdezni, hogy ezek mit jelentenek, tehát akkor egyfajta új megközelítés
3: van,
1: a mezőgazdaságban. Az agrárközbeszédben többször lehet arról hallani, hogy a kukorica vagy éppenséggel a repce, mint a klímaváltozás vesztese jelenik meg. Önök szerint mely növények esetében kell leginkább felkészülni arra, hogy bizonyos térségekben visszaszorulnak vagy el is tűnnek?
2: Elég csak megnézni az elmúlt 5-6 évnek a vetésterületeit. A korábbi sikernövényünk a kukorica, gyakorlatilag a fele területe zuhant be, tehát fele területen termelik most már. A napraforgó, illetve a kalászosok, tehát a búza esetében növekedett a terület, és a másik korábbi sikernövényünk a repce, az olajrepce esetében is jelentős csökkenés látható. Tehát a repce és a kukorica esetében jelentős csökkenés, őszi búza, őszi árpa, és napraforgó esetében pedig jelentős növekedés. Ez nem csak minket jellemez, nem csak Magyarországon történik, ez gyakorlatilag az egész északi féltekén, egész Európában ez a tendencia rajzolódik ki, ez látszik a piaci árakban is, tehát van egy, lehet mondani, egy túltermelési helyzet a kalászosok területén. A másik oldalról viszont a kukorica és a repce, amiben ugye mi is csökkentünk, és Európában is jelentősen csökkentek a vetésterületek. Itt egyes országok már viszont piaci lehetőséget látnak, ugyanis érdekes tendencia, hogy Ausztriában újra elkezdett növekedni a repce terület, mert egyszerűen az árak a hiány miatt, a kínálati hiány miatt elkezdtek emelkedni, és ebből kifolyólag még a nehéz körülmények között is, csapadék hiány mellett is nőtt. Tehát itt nem gondoljuk, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Az egészen biztos, hogy véleményem szerint nem feltétlenül új fajokba kell gondolkodni, tehát nem új növényekben, hanem a kukorica, vagy a repce esetében is, de ugyanez igaz a búza esetében is, szárazságtűrő fajták alkalmazására van szükség.
3: Kukorica termesztést igazából, ami befolyásolja, az a nedvesség, a csapadék. Tehát itt nagyon nem tudunk mit csinálni, hogyha nem tudunk öntözni, nincs elég nedvességkészlet a talajban, akkor sajnos el kell gondolkozni egy alternatív növényen. Alternatívának nagyon jó lenne például a cirok, csak a ciroknak a felvásárlásánál például a piacnak is nyitnia kellene egy új növény felé. A repce termesztés szempontjából nem feltétlenül gondolnám azt, hogy itt a klíma, ami nagyon befolyásolja, inkább a növényvédőszer kivonások, és főnként a rovarölő készítményeknek a kivonása, mert van egy-két repcetermesztő ismerős, akik azért hagytak fel például a repcével, mert nem lehet már egyszerűen mivel védekezni a bogárkártétel ellen.
1: Örülök, hogy említette Szente Viktor a cirokot, mert ez szerepel a következő kérdésben is. Önök hogy látják, hogy milyen növénystruktúraváltást lehet ténylegesen reális Magyarországon? Több kalászos és ezek között mondjuk több cirok, szója, napraforgó, takarmány növény esetleg látnak potenciált a gyümölcs és kertészeti ágazatban?
2: Hát a helyzet az, hogy mostanában szokták mondani, hogy az állattenyésztés, például a húsmarha tenyésztés az, ami egy jövedelmező ágazat lehet. Nyilván a húsmarhások nem feltétlenül látják ennyire rózsásan a helyzetet, de alapvetően van itás, viszont azt látni kell, hogy mind a zöldséggyümölcs termesztésben, mind pedig az állattenyésztésben a munkaerőnek a hiánya egy kritikus problémát jelent. Tehát, hogy ez alapjaiban korlátozza le a lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy a befogadókészsége a gazdáknak is. Tehát azért látni kell, a magyar gazdatársadalomban minden harmadik magyar gazdálkodó az nyugdíjas. Az átlag életkor az közel 60 év. Egy ürösebb gazdálkodó kevésbé nyitott az új technológiákra. Viktor kollégámnak elég sok csatája van a helybeli gazdaközösségben is, hogy a gondolatait át tudja vinni. De alapvetően azt látjuk, hogy egyébként nagyon nehezen megy a fajtaváltás, vagy a fajváltás, és egyértelműen a piac határozza meg. Tehát itt a cirok esetében, vagy más növények esetében is, ha nincs rá olyan piaci kereslet, nincs meg a logisztikai láncolat erre kiépülve, akkor nagyon nehezen történik meg a változás.
3: A kalászosoknál a probléma sajnos már ott sem lehet mondani, hogy termésbiztonsággal tudunk termelni, mert az idei évben nagyon sok területen lehet látni UV problémákat, tehát azt, hogy a növényállomány konkrétan meg van égve egy rosszkor elvégzett permetezés hatására, de például probléma volt a tavalyi évben, de az idei évben is nagyon sok helyen a május elején, május közepén a betörő fagyok. Ez is nagyon tudja csökkenteni a terméspotenciált a kalászosokban. A ciroknál, mint említette Tibor is, a piaci problémák a termelést, amik befolyásolják, az olajos növényeknél pedig mondjuk napraforgó, szója, ott egy tavaly előtti éven egy alapgyomírtószernek a kivezetése, ami megint csak kihívások elé állítja a gazdákat. A takarmánynövényre való átállásnál is probléma az, hogy az állatállomány csökken Magyarországon. Tehát ennek is egy komplexebb megoldása lenne, hogy az ilyen 150-200 hektáros gazdaságok, ezek a gazdaságok átállnának a farmgazdaság mintára, hogy a takarmány megtermelni saját magunknak és az állatot értékesíteni. Az ültetvényeknél pedig megint az a probléma, hogy hogy évek óta a tavaszi fagykára küzdenek, és nem tudnak egyszerűen ellene effektíven védekezni, mert lehet, hogy mondjuk az április megússzák, és amikor már úgy gondolnak, hogy már nem lesz probléma, mint a tavalyi éven is, például hozzánk Komárom megyében az Alföld irányából volt május 14-én egy fagybetörés, ami nem tudjuk pontosan, hogy mekkora a mértékben, de a kalászos kultúrákat is jelentősen megviselte.
1: Önök hogy látják egyébként, hogy hol húzódik az alkalmazkodás határa? Vagyis mikor mondhatjuk azt egy gazdaságban, hogy nem elég technológiát váltani, hanem teljes üzleti modellt kell váltani?
2: Ha az idősebb gazdatársakkal beszélgetünk, akkor rendre felmerül az a gondolat, hogy még soha nem volt ilyen nehéz. Pedig ez a réteg azért nagyon mélyről indult. 90-es évek finanszírozási hiányok, tőkehiány, aztán földkérdések és minden egyéb más, de alapvetően ezek az idősebb gazdatársak közül nagyon sokan azt mondják, hogy most a legnehezebb is, amit ők megfogalmaznak, hogy igazából nem látják a víziót. Nem látják, hogy hova fog az egész tartani. Ugye korábban azért az árak körül mindig volt egy vita, de arra azért sosem volt példa még, ami 2022-ben történt, a történelmű mértékű asszályban, és hozzáteszem egyúttal az ukrán import Magyarországon történő megjelenésekor, hogy egy aszályos évben az árak gyakorlatilag drasztikusan a harmadára zuhantak be. Ez egyértelműen következik abból, hogy az Európai Unió piaci szempontból rendkívül nyitott, érkezik a Nyugat-Európában döntő többségében ukrán áru, érkezik Brazíliából, Argentinából, Marokkóból, most már érkezik majd Ausztráliából is, tehát azt látjuk, hogy a piaci viszonyok nem biztosítottak, és ez az, ami szerintem a csalódottságban most megjelenik.
3: Hát mindenképpen alkalmazkodni kell valahogyan, hogyha fönt akarjuk tartani a gazdálkodásnak a folytonosságát. Nekem úgymond a veszőparipám az okszerű talajművelés. Ennek a talajra gyakorolt hatása is nagyon jó, illetve a költséget, az önköltséget lehet leszorítani, például mondjuk egy sávműveléssel, vagy mondjuk a kalászosoknak a direktvetésével. De, mint említettem már, a farmgazdaságoknak a megalakulása is a túlélést tudja hozzáadni a gazdasághoz, tehát a túlélésre segíti hozzá a gazdákat, hogyha a gyengébb adottságú területeken mondjuk takarmánynövényt termesztünk, és akkor ezt föletetjük. És onnantól kezdve egy állattartó telepen keletkezik szerves trágya is, ami megint csak jó a talajnak, tehát egy ilyen ökoszisztémában, egy körforgásban kellene gondolkodni a gazdáknak, és talán ez lenne a kiút.
1: Az öntözés sokszor kulcsszóként jelenik meg, de a hazai termőterületnek csak egy része öntözhető gazdaságosan. Önök hogy látják, mely térségekben lehet valódi áttörést elérni, és hol lehet inkább a szárazságtűrő termelési rendszerekben gondolkodni?
2: Ha számokban nézzük, akkor 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van Magyarországon. Tehát a harmadlagos művekben, hogy gyakorlatilag közvetlenül az öntözést, vagy a belvízelvezetést szolgálja. Ez azt jelenti, hogy az országnak jelentős térségei, például a nyírség, vagy a homokhátság nincsenek felszíni vízzel ellátva. Mindig csak a felszíni vizekről beszélünk, de tudni kell, hogy ezekben a térségekben a felszín alatti, tehát a kútból történő öntözés, ami egy virágzó kultúrát hozott létre. És azt kell látni, hogy ezeknek a talajvízkutaknak a lecsökkenése egyértelműen következik abból, hogy a nagy folyóinak a vízhozama, a Dunáé, a Tiszáé, a Marosa és a többi, ezek jelentősen lecsökkentek az elmúlt években. Tehát a vízgyűjtőkön is sokkal kevesebb csapadék hullik. A Tiszának a vízhozama az elmúlt években egyharmadával zuhant be, és az a folyamat indult el, hogy a talajvizet szívja el ez a jelentősen lecsökkent víztömeg. Így, aki kúttal rendelkezik, az jól látja, hogy a talajkutak az elmúlt években jelentősen lecsökkentek a vízszintjüket tekintve. Tehát szerintem az elsőleges feladat, és nyilván azt érdemes tudni, hogy a növény nem csak felülről kap csapadékot, hanem a talajból is, alulról is. Tehát a talajnak a vízháztartása az rendkívül fontos. Nekünk kulcsfontosságú, a mezőgazdaság szempontjából kulcsfontosságú, hogy a nagy folyóinkon a vízszintet meg tudjuk emelni. Elsősorban a Tisza érintett ebben, valamit lépni kell, gyakorlatilag a Tiszának a felső szakaszain már át lehet sétálni a medren, és ez nem csak a mezőgazdaság problémája, ha nézzük, akkor Szolnoknak az ivóvíz ellátása nem csak tavaly, hanem várhatóan idén is kritikus helyzetbe kerül, rekord alacsony vízállás van, gyakorlatilag most már második éve végig a Tiszán.
3: Hát, ahogyan Tibor is mondja, meg kellene próbálni ugye a kifolyó vizeket az országban tartani, a Tiszánál például. Meg az öntözést ezt fejleszteni kell, egyértelmű. De ott sem biztos, hogy mondjuk egy centrálpivó vagy egy linár lenne a megoldás, hanem mondjuk egy öntözőcsöves kihelyezett öntözés mondjuk szántóföldön. Mert erre is vannak nagyon jó kísérletek, hogy igenis, az a legjobb, hogyha talajba juttatunk, és sokkal kisebb mennyiségű vizet, mint mondjuk egy linárnak a víz mennyisége, viszont mivel a gyökérzónához van juttatva, nem áll fönt az a probléma, hogy a vízcseppek hatására az UV-val megégetjük a növényállományt például. Ugyan egy hagyományos öntözésnél a pároloktatás az sokkal jobban játszik, mint ennél a öntözőcsövesnél, de ez a jövő, hogy minél kisebb inputtal, minél kisebb befektetéssel, minél jobb terméshozamot elérni, szerintem ez az öntözésre is.
1: Mostanában sokat hallhatunk a Vizet a tájba programról. Ennek ugye az a lényege, hogy a vizet nem minél gyorsabban vezessük el, hanem helyben tartsuk. Önök szerint ez mekkora mértékben tud érdemi agrárstratégiai választ adni az aszályra? Tehát Vizet a tájba, illetve a víz helyben tartása és minél gyorsabb eljuttatása.
2: A Vizet a tájban program ugye a tavaly évben került meghirdetésre, egy hiánypótló és rendkívül fontos program. Itt arról van szó, hogy a téli időszakban, bár most már sem feltétlenül igaz, amikor megérkezik a csapadék, tehát a folyóinkon is, a folyamokon is megvan a magasabb vízállás, akkor kiengedve a mederből ezeket a vizeket, gyakorlatilag a mélyfekvésű területeken lehet javítani a vízháztartást a talajban, majd a kipárolgást, nyilván ez kedvező a növény és az állatvilág számára is. Ez egyértelműen jó irány, csak ez ott működik, ahol mélyfekvésű területek vannak. Tehát alapvetően az, hogy mi majd egy szivattyúval kiszivattyúk a vizet a folyókból, az nem működik. Óriási költség, másrészt, hogy ilyen alacsony vízállásnál erre nincs is lehetőség. Tehát ez a mélyfekvésű területeken ad egy lehetőséget, de azért tanulságos, hogy a tavaly évben is körülbelül a beérkezett kérelmeknek a 10%-ában tudta biztosítani a vízügyi igazgatóság azt, hogy kiutatja területre a vizet, mert ezek voltak mélyfekvésű területek.
3: Ezzel, hogy előárasztunk mélyfekvésű területeket, ezzel egy nagy kipárolgó vízfelületet tudunk létrehozni, és itt jön képbe az, hogy hiába van a talajban nedvesség, amikor légköri aszály van a növénynél, mert akkor nem fogja fölvenni a vizet. A gázcsere nyílásait a növény bezárja átvált, túlélő módba, és nem folytat igazából nedvkeringést. És ilyenkor van az, hogy saját maga szárad el a növény, hiába van alatt a víz.
1: Egyébként ehhez kapcsolódik az, amikor a gazdák a hótakaróra is máshogyan tekintenek és felhasználják azt egyébként a talajnedvesség tartalmának emelésére, vagy az azért nem ebbe a Vizet a tájba programba illeszkedik, hanem ez egy új technológiai megközelítés.
2: Hál' Istennek az idei télen azért az ország szinte egész területén komoly mennyiségű hó hullott, egy 30 cm, ez csapadékba átvezetve 30 mm. Most, ami a talajukból hiányzik, az egy 90-100 mm. Tehát nagyon jókor jött a hó, én azt gondolom, hogy az olvadás is nagyon jó volt, mert a mi szempontunkból egy lassú olvadás, amikor van ideje a talajnak befogadni az olvadóhót, az egy rendkívül kedvező folyamat. Ez hál' Istennek így történt. Azt gondolom, hogy az őszi vetésű növények, tehát a búza és az árpa esetében nagyon kedvező volt, pont emiatt a vetéseknek az állapota, de sajnos a márciusi és az áprilisi csapadék hiány, áprilisban gyakorlatilag az országban alig esett valahol az eső. Ez oda juttatta, hogy gyakorlatilag most, hát azt tudom mondani, hogy a búza is körülbelül térdig ér, de már hányja a kalászt, aznak az állapotnak felel meg, mint ami mondjuk másfél hónap múlva kellene, hogy legyen. A talajok állapota pedig egészen elkeserítő volt, augusztusi állapotot idézett.
3: Kedvező volt az a hótakaró az őszi vetési növényeknek, és nem feltétlenül csak a víz utánpótlás miatt, hanem a talaj felfagyásának a problémáját is egy hőszigetelő rétegként viselkedik a hótakaró, tehát nem voltak olyan felfagyás következtében terméskiesésre utaló jelek. Az induló csapadékot azt megadta az őszi vetési kultúráknak tavasszal, viszont nálunk a helyzet Komárom-Esztergom megye déli részén például úgy nézett ki, hogy márciusban volt 8 mm csapadék, áprilisban pedig volt olyan 12-14 mm, tehát sehol nem vagyunk az országos havi átlagokhoz képest.
1: Ön korábban említette, hogy a talajművelésben is szemléletváltásra van szükség. Kevesebb bolygatás, takarúny növények, mulcs, jobb vízmegtartás esetleg. Önök hogy látják, mennyire nyitott ma erre a gazdatársadalom, és mi akadályozza a gyorsabb átállást? Például több gazdafórumon elhangzott az, hogy éppen a talajnedvesség megőrzését, a minimális bolygatást és a talajtakarás szerepét emelték ki a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban.
3: Az elején szeretném tisztázni, hogy lehet jól szántani például. Tehát nem arról van szó, hogy a szántás rossz. Lehet jól szántani, de azt is a mostani klimatikus tényezők között le kell zárni, lehetőleg ősszel. vagy egy fogasboronával, vagy egy hengerezéssel, de le kell zárni, mert a megnövekedett pórus térfogattal a talajba bejut a levegő, és a talajnak a meglévő szénkészletét ezt elkezdi oxidálni, és ezért van az, hogy csökken a talajainknak a szerves anyag tartalma. Hogyha egy hengerezést, vagy bármilyen más műveletet, amivel egy kicsi kérget tudunk képezni még ősszel, megakadályozzuk ezt a széndioxid kibocsátását a talajnak. Az egyéb más műveletek közül, például a forgatásmentes művelésnél is léteznek az ilyen nehéz kultivátorokra, ez a 30 cm mély művelés, illetve a lazítóra alapozott művelések, amik a 40, akár 50 cm-es mélységi művelést is lehetővé teszik, bár vannak olyan talajok, ahol ez felesleges, tehát amikor ilyen 35 cm-es talajréteggel rendelkezünk, művelhető talajréteggel rendelkezünk, ezt tudnia kell a gazdálkodónak, hogy milyen talajon gazdálkodik. És ezzel az irányjal kell elindulni, hogy egy lazítós, nehéz kultivátoros alapművelés, és van itt is egy bizonyos átállás. Csinálni kell, mire a talaj észhez kap, magához tér, beáll a mikrobiológiája a talajnak, hogy forgatásmentesen művelünk. Az első időszakban ez több nitrogénműtrágyát fog igényelni, de nem kétszeres-háromszoros dózisokra gondolok itt, tehát egy ilyen 50 kiló nitrogén műtrágyával kell nagyjából pluszba számolni a szármaradványnak a lebomlása miatt. Ez körülbelül egy 4-5 év után talajtípus függő, de egy 4-5 év után már a talajaink alkalmasak lesznek arra, hogy esetleg elindítsunk egy striptil vagy egy no-till, tehát egy sávművelésre alapozott kapáskultúrának a vetését, illetve kalászos kultúránál mondjuk akkor már el tudunk indulni egy direkt vetés irányába, ahol lényegében nulla talajbolygatással tudunk dolgozni, és ezáltal a talajbolygatás nullára csökkentve a felesleges menetszám költség oldalról nem lesz akkor a gépköltség, szüzemanyag felhasználás, meg igazából a munkagépek is úgy, nem mondom azt, hogy feleslegessé válnak, de sokkal egyszerűbb lesz a gazdálkodásnak a kerete.
2: Nyilván a direktvetés az egyetemen a nem bolygatott, a kemény talajba történő, a magoknak a beinjektálása, nyilván ezek drága gépek, mert ennek óriási erővel kell benyomulni a talajba, de alapvetően ez az a, talán a technológiának a csúcsa, amivel gyakorlatilag teljes bolygatás nélkül lehet a talajokat művelni.
1: Az alkalmazkodásnak komoly beruházási igénye van. Ki tudja ezt finanszírozni? A gazda, az állam, az uniós források, vagy ezek kombinációja? És egyébként önök hogy látják, mi történik azokkal a kisebb gazdaságokkal, amelyeknek nincs tőkéjük a váltáshoz?
2: Ha egy átlagos alföldi gazdaságot nézünk, egy családi gazdaságot, akkor az árbevételeknek körülbelül az 50-60%-at a támogatását teszik ki. Tehát támogatás nélkül egyértelműen jelentős veszteséget termelne egy ilyen családi gazdaság. Nyilván azért ez eltér, mert a Dunántúl északi, észak-nyugati részén az Alpok alján nyilván sokkal nagyobb a jövedelmezősége a gazdaságnak a csapadékviszonyok miatt elsősorban, de alapvetően azt látjuk, hogy támogatás nélkül, uniós és nemzeti támogatások nélkül a magyar termelőknek egy jelentős része, talán kétharmada is abba hagyná a gazdálkodást. Ezért kulcsfontosságú számunkra az is, hogy a 2028-tól kezdődő új uniós költségvetésben meg tudjuk őrizni a uniós támogatásoknak a mértékét. Sajnos nem áll jól ez a csata. Az Európai Bizottság a tavaly évben mutatta be azt a javaslatát, miszerint hát nagyságrendileg olyan 20-25%-kal csökkentenék az uniós támogatásokat, kezdve a területalapú támogatásoktól, itt már a kisebb gazdaságokat is érintve egy 20%-os elvonás lenne, a nagyobb gazdaságot pedig nagyobb mértékben. A pályázati források jelentősen le fognak csökkenni, és hát amitől félünk, hogy további környezetvédelmi szempontokhoz kötik a mostani támogatási szinteknek a lehívását. Tehát ez azt jelenti, hogy mi itt Európában a világon a legfenntarthatóbb mezőgazdaságot működtetjük, a legszigorúbb környezetvédelmi szabályokkal, és ezt gondolom ez helyén való. De másik oldalról Európán kívülről pedig olyan termékek, olyan termények jutnak be, olyan áruk jutnak be Ukrajnából vagy éppen Brazíliából, amelyeknek ezeknek a feltételeknek nem kell megfelelni. És azt gondolom, hogy ez egy olyan piaci kiszámíthatatlanságot ad a rendszernek, amiatt sajnos nagyon sokan abba hagyják a gazdálkodást.
3: Talán itt az idő, hogy el kell gondolkodni azon, hogy igenis 1, 2, 3, 4, 50, 60, 100, 200 hektáros gazdaságnak itt lenne az ideje, hogy összefogjanak. Mert addig, ameddig egy ekét meg lehet venni mondjuk 4 millió forintból. Az általam említett sávművelőgép, ami maga a kukoricasor alatti talajréteget műveli csak meg, ez 16 millió forint. Tehát rettentő nagy a költsége, de nem kell mindenkinek megvennie, mert a terület teljesítménye ennek a gépnek jelentősen nagyobb, mint egy ekének. Szerintem ez lett az egyik megoldás, hogy úgymond szövetkezni, kisebb, nagyobb összefogásokat létrehozni, és nem kell minden gazdaságba nagy traktor, nem kell minden gazdaságba minden eszköz. És a végén kijön egy körforgás, hogy ki, mit, mikor, kinek csinál.
1: Még egy utolsó és egyben záró kérdést engedjenek meg, hogy ha most egy fiatal gazda megkérdezni önöktől, hogy milyen irányba fejlesz a gazdaságát a következő 10-15 évben, akkor mit mondanának neki? Milyen növényeket javasolnának, milyen technológiákat és milyen vízgazdálkodási megoldásokat?
2: Elsősorban az állattenyésztés bizonyos ágazatai, például a bárány vagy éppen a húsmarhának a tenyésztése az, ami kívülről egy vonzó lehetőség, ahogy említettem, azért akik ebben benne vannak, nem feltétlenül látják így, de alapvetően látszik, hogy egyébként Európában a társadalom is átalakul, egyre nagyobb igény van az olyan élelmiszerekre, mint például a bárányhús vagy a marhahús. Ez egy társadalmi változás következménye, nyilván a sertéshús fogyasztása jelentősen lecsökkent, de aki ezekben az ágazatokban van, azért az látja, hogy a takarmány kiegészítők, a gyógyszerek és minden egyéb más, ezeknek az ára jelentősen felment. Tehát nehéz most olyan ágazatot mondani, ami egyértelműen sikeres lehet.
3: A gazdasági mérettől függően szerintem az egyik nagyon jó kiút ebből a nehéz helyzetből a farmgazdaságnak a kialakítása mindaddig, ameddig családi szinten ez kivitelezhető. Mert ahogyan alkalmazott bejön a képbe, ott már egy többletköltség van, viszont ha meg csak a talajművelést nézzük, én mindenképpen azt tudnám ajánlani az utánunk jövő generációnak, hogy próbáljunk egy kicsit regeneratívan gondolkodni, fenntarthatóan gondolkodni talajművelés szempontjából. Induljunk el egy forgatásmentes műveléssel, de induljunk el egyszerűen csak azzal, hogyha szántunk, akkor már ősszel műveljük el a felületet, és akkor utána szépen rá lehet állni arra, hogy lazítózunk, nehéz kultivátorral művelünk, és egy idő után átállni a sávművelésre, majd cél a direktvetés.
1: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Az elmúlt percekben a szárazság és az aszály magyarországi gazdasági hatásait értékeltük szakértőinkkel. Vendégünk volt a stúdióban Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára, illetve Szente Viktor, a Magosz ifjú gazdák Komárom-Esztergom megyei gazdakörének elnöke. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy 30 év múlva Magyarország klimatikus viszonyai Törökországhoz hasonlíthatóak lesznek, illetve arra is kitértünk, hogy a kukorica vetés területe nagyjából 50%-kal csökkent idehaza az utóbbi években, de beszéltünk többek között a légköri aszályról, a cirok piaci keresletéről, illetve arról is, hogy ma Magyarországon 50 ezer folyam kilométernyi csatorna szakasz áll rendelkezésre. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok önöknek.
0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Hírek 3 órakor, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Brieska Dániel. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivadban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Itthon döntött a kormány az idei párt támogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett Demokratikus Koalíció 12 millió forintot kap. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől is. A Bánkitóba fulladt péntek délután egy 15 éves fiú. Társaival iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött, amikor elmerült a vízben. A csoport kísérői azonnal elkezdték keresni, és értesítették a hatóságokat. Holttestét végül mentőbúvárok találták meg. A rétsági rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók a BKV Deák téri múzeumának legújabb tárlatán. A közlekedés történeti relikviák, plakátok és egyéb dokumentumok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Egy sporthír, a Ferrari pilótája Lewis Hamilton nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj második szabad edzését. A brit mögött a csapattárs, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a második helyen. Végül az időjárásról, éjszaka délen délkeleten, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz, a szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható, 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nap kérdése.
2: A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, és alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, írja Súlyog Tamás a közösségi médiában. A köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottsághoz fordult az ügyben, amely most a köztársasági elnök közlése szerint sürgős eljárás keretében vizsgálódik. Ez csak az egyik témánk a mai műsorban, hiszen igyekszünk majd körbejárni a közvetlen elnök választás kérdését, az alaptörvénymódosításokat, a visegrádi négyek együttműködését, illetve azt, hogy hány taggal bővülhet a szövetség, de választ keresünk ma arra is, hogy milyen politikai platformra sorolható a Tisza párt, szüksége van-e egy kormánypártnak egy erős pártszervezetre, és hogyha marad időnk, akkor azt is górcső alá vesszük, hogy a világban zajló események hatékony kezelése liberális, vagy inkább konzervatív szemléletmódot igényel. Ez a nap kérdése. Jó estét kívánok, Csete Beálta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítóját és vezetőjét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: No hát nézzük akkor az első napi rendi pontunkat, hogyha lehet így fogalmazni. Azt gondolom, hogy egy nagyon mozgalmas hét van ismételten Magyarország mögött, de mégis ami uralta eddig a politikai híreket, talán az uniós pénzeken túl az államfőnek, vagy az államfő körül kialakult helyzet volt. Ugye A végeredmény az lett, hogy nem mondott le május 31-ével Súlyog Tamás, ugyanakkor azt mondta a miniszterelnök, hogy jó, akkor bár lenne a jelenlegi alkotmányban is, vagy alaptörvényben is mód arra, hogy leváltsák, mégsem ezt teszik, hanem alaptörvényt módosítanak. Súlyog Tamás ide hívta a Velencei Bizottságot. A Velencei Bizottság mit tud tenni, mit fog tenni, mit vizsgál, mi alapján vizsgál, és milyen időintervallumra vizsgál?
3: Nos, a helyzet tényleg az, hogy bőséges a napirendünk, ahogy kedves Beáta mondta, de én is úgy gondolom, hogyha nekem is listát kéne erről összeállítani, akkor én is ezzel kezdeném, mert ezt látom most az első számú belpolitikai konfliktusnak, és szerintem rosszul tette a magyar miniszterelnök, hogy így állt hozzá ez a kérdéshez. Erről egyébként írtam a héten egy cikket is az Indexem, és magam is abba azt vetettem fel, hogy ezzel alkotmányos válságba sodorhatja az országot is, saját magát is, tehát ez neki sem az érdeke szerintem, és az országnak sem érdeke, hogy egy ilyen konfliktus eszkalálódjon a köztársasági elnök és a miniszterelnök között. Hát egyrészt azért nem helyes ez szerintem, mert ugye én ott ültem az ellenzéki kerekasztalon, tehát tudom, hogy miért és milyen módon alkottuk meg a köztársaság alkotmányát, amelynek egy jelentős része az alaptörvénybe is átemelésre kerül. Többek között tudatosan döntöttünk úgy, hogy 5 év a mandátuma a köztársasági elnöknek, és 4 év a képviselőké. Azért döntöttünk így, hogy legyen világos, hogy a köztársaság elnök, aki ugye az alkotmány szerint is a nemzet egységét kell, hogy megtestesítse, az ő személye körül van egy együttműködési kötelezettség, tehát a változó többségű parlamentnek az elhúzódó ciklusok miatt, ugye a mandátum különbségek miatt, a mandátum időtartam különbségek miatt kelljen együttműködni egymással. Tehát az új többségnek is kelljen a régi többség által megválasztott köztársasági elnökkel együttműködni. Ezzel szembe megy az, amit a miniszterelnök jelen pillanatban képvisel. Ezért is mondom azt, hogy ez a jogállami elvekkel is szembe megy, és nem beszélve arról, hogy nincs semmiféle olyan kötelezettsége a köztársasági elnöknek, hogy neki le kéne mondani akkor, hogyha valaki 2/3 nyert. Tehát nincs ilyen. És a Velencei Bizottságra rátérve, a köztársaság elnök szerintem jól tette, hogy odafordult. A Velencei Bizottságról érdemes tudnunk, hogy az egy olyan szervezet, amely ajánlásokat fogalmaz meg, elsősorban alkotmányos kérdésekben, jogi és alkotmányos kérdésekben. Tehát ezeket vagy figyelembe veszi egy tagállam, vagy nem. Megjegyzem, az előző kormány, az Orbán kormány is több ajánlását nem vette figyelembe a Velencei Bizottságnak. Tehát jól tette egyébként, hogy odafordult a köztársaság elnök, mert ez egy fórum. Nem tudjuk, hogy mit fog majd dönteni. Én nagyon remélem, hogy azt az álláspontot fogja megerősíteni, amit én most előbb is elmondtam, ezt ezért gondolom, vagy ezért sejtem azt, hogy talán az nem áll messze a Velencei Bizottság felfogásától sem, amit én mondtam, hiszen a Velencei Bizottság már többször állást foglalt a tekintetben, hogy határozottan és nagyon egyértelműen ellenezte a személyre szabott jogalkotást, és itt azért elég erősen személyre szabott ez az ügy, ha más nem, akkor legutóbb néhány nappal ezelőtt a németországi sajtótájékoztatója mutatta ezt Magyar Péternek, ahol azt mondta, hogy a köztársaság elnöknek azért kell menni, mert ő Orbán bábja.
2: De gyakorlatilag akkor ezzel a Tisza kilőtte azt a lehetőséget, amit egyébként hangoztattak, hogy nem személyre szabott alaptörvénymódosítás lesz?
3: Hát azt még nem tudjuk, hogy milyen lesz az alaptörvénymódosítás. Könnyen lehet, hogy próbálják ezt úgy megfogalmazni, hogy a jóval általánosabb szempontokat tartalmazon, és a köztársasági elnök valamilyen módon beleessen ebbe, tehát ne pusztán arról szóljon, hogy most leváltjuk a köztársasági elnököt, aztán majd meglátjuk, mi lesz. De ugye itt több más probléma felvetődik. Tehát, hogyha úgy lesz, ahogy most ön is megfogalmazta, hogy mondjuk nem személyre szabottként próbálják ezt valamilyen módon beilleszteni az alaptörvénybe, akkor az azt jelenti, hogy viszonylag jelentősen módosítani kell a köztársaság elnök megválasztását, adott esetben akár még a hatásköreit is. Ha ez így van, akkor már ez egy jelentős alkotmánymódosítás. Itt megint fölmerül az a kérdés, hogy én 16 éven keresztül folyamatosan bíráltam a Fideszt azért, hogy a Fidesz egyoldalúan módosította az alkotmányt, és lett belőle alaptörvény. Akkor most megint ugyanoda kanyarodunk vissza, hogy egyoldalúan kezdik módosítani az alkotmányt. Ez nem jó szerintem, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy például egy alkotmány megalkotásánál legyen szélesebb körű konszenzus. Azt nem lehet elvárni, hogy az összes politikai erő egyetértsen vele, de legalább törekedjünk arra, hogy néhányan ott vannak mögötte. Ha még egy gondolatot megenged ehhez, Beáta, hogy elmondjak, annak idején, amikor először volt 2/3 Magyarországon, 1994 és 98 között, én akkor művelődés és közoktatási miniszter voltam, és közelről is láttam a folyamatokat. Mi a szocialista liberális koalíció részéről arra törekedtünk, hogy minden alkotmányos kérdésben, és akkor volt egy új alkotmány előkészítő folyamat is. Minden alkotmányos kérdésben igaz, nekünk megvolt a kétharmadunk, de ne kétharmaddal szülessen döntés, hanem 4/5-del azért, hogy bevonjuk abba az ellenzéket is, tehát hogy mi magunk saját magunknak állítottunk korlátot, hogy ne a hatalmunkkal élve döntsük el alkotmányos kérdéseket, hanem mindenképpen az ellenzéki részének legalább a támogatását megszerezzük hozzá. Szerintem ez egy olyan modell a rendszerváltás idejéből, amit követni kellene.
2: Nagyon érdekes pontjához érkeztünk most el a beszélgetésnek, ugye itt az alaptörvény módosítása, mert az alaptörvény azért mégiscsak egy a társadalmi normákat, a jogi normákat határozza meg egy társadalom életében, vagy egy ország életében. A legfőbb jogrend gyakorlatilag, ami mentén működik egy ország. Hogyha ezek a normák, ezek a szabályok, jogszabályok folyamatos változtatás alatt állnak, akkor honnan tudjuk, hogy mi a norma, mi határozza azt meg, hogy mi lesz a norma az életünkben?
3: Hát ez teljesen jogos ez a felvetés, amit most megfogalmazott. Én ezért is kritizáltam annak idején a Fideszt, amikor 2011-ben végül is az alkotmányt megváltoztatta, és alaptörvényét tette, és olyan módon, ahogy tette, hiszen ő is, a Fidesz is pusztán a saját maga kétharmadával változtatta ezt meg, tehát mindig kell szélesebb

0: nyilván egy népszavazáson nem lehet vitás kérdésekről dönteni, vagy legalábbis nagyon ritkaság ilyen ügyekben, de előtte fontos szerintem, hogy arról legyen egy viszonylag széles körű vita, ahogy annak idején 1994-ben, amire utaltam, volt is, ott egy másfél éves vita volt erről, a politikai erők és a civil szervezetek bevonása, vagy viszonylag széles körű társadalmi vita az új alkotmányról, ami aztán végül nem született meg, mert a szocialisták a saját javaslatukat leszavazták.
1: Alaptörvény vagy alkotmány? Én azért abban nem vagyok biztos, hogy minden hallgató tudja, hogy a kettő között mondjuk mi a különbség. Bocsásson, az egyiket miért így hívták, a másikat pedig miért így hívják.
0: Teljesen igaza van. Jogos, hogy erre rákérdez, mert így van, én is ugye jogász vagyok, és természetesen mi ezeket evidenciának veszük. Tehát azt azért érdemes elmondani, hogy alkotmányról beszélünk általában. Alkotmány is született meg annak idején a Nemzeti Kerekasztalon, 1989-ben a Szocialista Párttal való megállapodás részeként. Ez az alkotmány, amely megszületett a rendszerváltás után, 1990-ben, miután szabad parlament felállt, ezt az alkotmányt vittük tovább, ami egyébként az előző alkotmánynak volt egy módosított változata, de úgy, hogy abból mondtuk is ironikus, de ez nem pusztán irónia volt, hogy csak a címe maradt meg, minden más megváltozott, ez tényleg így van, tehát ez teljesen kicserélésre került, tehát tulajdonképpen logikusabb lett volna egy ilyen értelemben egy teljesen új törvényt alkotni, és nem pusztán módosítani az előzőt, de ez még ugye 89-ben született meg, ezért volt ez, de tehát csak arra mondom, hogy sokan mondták, hogy ez a pártállami alkotmány maradványa, ez nem igaz, mert ez teljesen kicserélésre került, tehát alkotmánynak hívtuk, alkotmányról beszéltünk, mert hiszen alkotmánytan van, alkotmányos jogok vannak. A Fidesz, amikor 2010-ben kétharmaddal nyert, akkor hasonló módon próbált arról beszélni, hogy fülkeforradalom van, rendszerváltás, mint amit most a Tisza részéről hallunk, zárójelbe edzem meg, nincs jogi értelemben, nincs semmiféle rendszerváltás, mert jogi értelemben demokráciában élünk, az a rendszer, itt kormányváltás van, kormányváltás volt a Fidesz, féle kétharmad és kormányváltás van most is zárójelbe zárva, politikai értelemben persze lehet sok mindenről beszélni, de jogi értelemben nem. És a Fidesz azért valószínű, hogy ezzel is demonstrálja azt, hogy valami más tartalmat akar adni a meghatározó alaptörvényünknek, ezért az alkotmányt átnevezte alaptörvényé, és így lett belőle alaptörvény. Tehát az valójában, amikor erről beszélünk, tulajdonképpen a fogalom ugyanaz, de a mai precíz elnevezése az az, hogy alaptörvény az alkotmánynak.
1: Mi generálhatja és milyen rendszerességgel akár az alkotmány, akár az alaptörvénynek a módosítását?
0: Hát ez az a jó, ha kevés módosítás születik, ugye ezt el szokták mondani ironikusan, hogy a Fidesz annak idején azt mondta, hogy gránitszilárdságú ez az alaptörvény, most már ugye 16. módosításnál tartunk. A 16. módosítás már több, amelyennyi módosítást megélt az amerikai alkotmányt 200 év alatt.
1: Bocsánat, én utána néztem, az elmúlt 30 évben 23 alkalommal módosították.
0: Így van, ez nem feltétlenül jó dolog, tehát szerintem az lenne jó, ha ritkábban nyúlnánk hozzá az alkotmányhoz. És ez is azt erősíti, amit én előbb mondtam, hogy az a kívánatos szerintem, hogyha egy viszonylag széles körű konszenzuson nyugszik egy alkotmánynak az elfogadása, és jó, hogyha komoly szabályok is védik azt, hogy ne lehessen mindig csak úgy hasraütésszerűen módosítani, különösen most Magyarországon, ahol most sorozatban kétharmadok jönnek, most az ötödik kétharmadot éljük meg éppen. Hát ez azt jelenti, hogy mindenki minden alkalommal a saját képére akarja formálni az alkotmányt, ez nem jó szerintem semmiképpen.
1: Lehet legyinteni, hogy demokrácia van, és ez beletartozik tulajdonképpen, igen, de amit ön fölvetett, hogy ez most jó-e vagy sem, az egy másik kérdés, és azért vannak ezek az elemző műsorok, hogy ezekről is beszéljünk.
0: Persze.
1: No, visszakanyarodva még egy kicsit az államfőnek a kérdéséhez, és itt most már nem is a Velencei Bizottság tekintetében, hanem az államfő választás kérdéséhez. Ugye most már többször felmerült a miniszterelnök, sőt, mi több, Radnai Márk is mondta, illetve hát más ellenzéki pártok is beszéltek már korábban erről, hogy a közvetlen államfő választás lehetőségével is számolni kell. Van-e értelme a közvetlen államfő választásoknak? Én akikkel, elemzőkkel, jogászokkal az elmúlt hetekben beszéltem, mindenki azt mondta, hogy nem. Ugyanakkor a kormányzat részéről mégiscsak az fogalmazódott meg, hogy ez egy társadalmi egyeztetésnek a része tulajdonképpen. Ugyanakkor ott van a kérdés, hogy tudják-e majd az állampolgárok, hogy ki a jó államfő? Kik azok az emberek, akiket most jelölnek államfőnek? Most akkor az államfők elmennek kampányolni, ugyanúgy, mint egy országgyűlési választáson a jelöltek? Szóval, hogy honnan, hogyan ismerjük meg őket, hogyan tudunk jól választani? Szóval nagyon sok kérdést felvet a közvetlen államfőválasztás kérdése.
0: Igen, ebben is teljesen igazam, hogy ez egy messzire vezető.

0: ügy, de azért is szeretnék néhány dolgot elmondani, ha már így ezt megkérdezte, hogy remélhetőleg ez is plasztikusabbá teszi a hallgatók számára, hogy miről is van itt szó. Tehát azt érdemes leszögezni, hogy a közvetlen elnökválasztás az már nagyon régóta felfelmerül Magyarországon. Ugye annak idején mi az ellenzéki kerekasztalban megállapodtunk, hogy közvetett, tehát parlament általi elnökválasztás lesz, ez egyébként Antal József javasolta azért, hogy a magyar hagyomány az 1946 évi egyes törvény, az így szól, és a Magyar Köztársaságnak valójában ez a fundamentuma, az egyébként nagyon rövid életű, hiszen gondoljunk csak bele, hogy például 1945 után is lényegében vagy egy évig beszélhetünk, mert az is korlátozott mértékben volt Magyar Köztársaság, mert ugye utána kommunista hatalom átvétel lett, és már közben is itt voltak a szovjet megszállók. Tehát de akkor is, mégiscsak ez valami picike kis hagyomány. És aztán 1989-ben a négyigenes népszavazás döntötte azt el végérvényesen, hogy közvetett, tehát parlament általi elnökválasztás lesz, és ezt is érdemes azért mindig a figyelmünkbe igényelni, hogy a nép magas részvételi, közel 60%-os részvételi arányal úgy döntött, hogy a parlament válassza meg a köztársasági elnököt. Igaz, az akkor még a levegőben volt, hogy ez most érvényes ez a döntés, aztán majd egyszer lehet, hogy majd ezen elgondolkodunk, hogy ez jó-e, hogy ezt tartósan fenntartsuk. Utána volt egy kezdeményezés erről népszavazásra 1990-ben, azt az akkori SZOSZDEM párt és mások kezdeményezték, szocialista háttérrel, és nem jött össze a szükséges aláírás, ami miatt népszavazást tartottak volna erről az ügyről, úgyhogy így maradtunk a közvetett elnökválasztásnál. Mert én egyébként ezt tartom helyesnek, több okból is. Egyfől azért, mert most már ez hagyomány, tehát azért hoztam elő a történelmi példákat, mert azt gondolom, hogy a hagyományt komolyan kell venni. A Magyar Köztársaságnak most már ez hagyománya. Tehát az, hogy felrúgjunk egy hagyományt, az nagyon erős érveket kell mondani, hogy ez miért nem jó, miért kéne akkor közvetlenül választani az elnököt. Ha közvetlenül választunk elnököt, az azt jelenti, tehát még egyszer mondom, az nagyon erős érveket kell hozni, hogy mi a gond a mostani közjogi berendezkedéssel, de akkor mellé kell tenni azt is, hogy jó, ha ne agy Isten úgy döntünk, hogy közvetlenül szeretnénk elnököt választani, akkor teljesen át kell alakítanunk az alkotmányos berendezkedésünket. Mely közvetlen elnökválasztás az azt jelenti, hogy megérkezik valaki úgy a hatalomba, hogy közvetlenül a néptől kapja a felhatalmazást, ergo jóval nagyobb hatalmi jogköröket kell a számára adni, biztosítani. Vagyis át kell írni az egész közjogi berendezkedésünket, át kell írni azt, hogy mi a kormánynak a hatásköre, át kell írni a parlamentnek a hatáskörét. Végig kell gondolni a parlament egy kamara, két kamara, hogyan tudjuk a törvényalkotást ilyen értelemben kiegyensúlyozni és mellé rakni a most új létrejövő hatalmi centrumhoz, ami a köztársasági elnököt jelenti, és nem is sorolom tovább, de tudnám az az igazság hosszan sorolni azt, hogy lényegében mindent át kell alakítani. Akarjuk ezt akkor, amikor van most már egy történelmi hagyományunk, amely egyébként működőképes, hozzátenném. Tehát én a közvetett elnök választás mellett vagyok határozottan, a parlament általi elnökválasztás, mert az más kérdés, hogy például én is el tudom képzelni az elnök hatásköre a bővítését, vagy egy kicsit átalakítását, de nem abba az irányba, amit például egy közvetlen elnökválasztás jelentene.
1: Közvetlen elnökválasztással, ahogy ön is említette, hogy itt az egész közjogi rendszert újra kellene akkor gondolni, vagy a hatásköröket újra kellene gondolni. A miniszterelnöknek a hatásköre is módosulna, vagy sérülne? Hogyan oszlana akkor meg a miniszterelnök és a köztársasági elnök?
0: Természetesen között. Egy közvetlen elnökválasztás esetében meg kell alapvetően változni a miniszterelnök hatáskörének is. Tehát vannak úgynevezett elnöki rendszerek, ez is felmerülhet Magyarország részéről, de ennek nálunk semmiféle hagyománya nincs, ezt ne felejtsük el.
1: Sokszor említette most adás során a hagyomány kifejezést. Én értem és tisztelem, csak nem tudom, hogy a társadalomban most a hagyomány szó az pozitív vagy negatív kicsengésű.
0: Hát nézze, szerintem ettől olyan értelemben vonatkoztassunk el, de nagyon fontos a kérdés, amit feltett, hogy tehát, hogyha úgy akarjuk élni az életünket, hogy állandóan azt gondoljuk, hogy forradalmat csinálunk 10 évente, és abból vagy rendszerváltásnak hívjuk ezt, vagy akármilyen, mert ugye a fülkeforradalomnak kezdődött a Fidesznél, majd lett belőle ott is rendszer, nemzeti együttműködés rendszere, most állítólag megint rendszerváltás van, ugye erről már előbb elmondtam, hogy nincs, szerintem jogilag, politikailag persze lehet erről beszélni, mert tényleg nemzeti együttműködés rendszerének a Fidesz nevezte saját magát.
1: Tehát igen, csak ez megint átértelmezi azokat a szavakat, tehát itt most megint a hagyományokat.
0: Hát igen, de ezért mondom azt, hogy szerintem, tehát egy társadalom nem tud úgy működni, hogyha nincsenek tradíciói hagyományai. Az kell egyszerűen nem pusztán a köztársaság elnökkel kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban, kell a jogrenddel kapcsolatban, kell a kultúránkkal, kell az oktatással, kell az államszervezet működésével, kell a történelmünkhöz való viszony, mindenben a hagyományaink, azok rendkívül fontosak, ezek tesznek azzá, amik vagyunk. Tehát a nyelvünk tesz azzá, a kultúránk, a hagyományaink, ezek tesznek közösségé minket, ettől vagyunk magyarok, hozzáteném. Ha állandóan 15 évente fel akarjuk rúgni a hagyományainkat, abban óriási nagy baj van, az a helyzet. Tehát, hogy az rendkívül nagy problémát jelent, mert akkor egyszerűen lebegünk a levegőbe, tehát akkor nincsenek olyan gyökereink, ami stabilitást ad az életbe. Ez ugyanolyan, mint a magánéletünkből is tudjuk, hogy milyen fontos az, hogy van egy család, akihez tartozunk. Vannak szüleink, akik mindig biztonságot jelentenek a számunkra, ahova vissza tudunk menni, ahonnan kapunk kritikát, meg támogatást is, de tudjuk, hogy az egy igazi stabilitást adott. Egyszerűen megszokunk egy viselkedési formát, egy normát, ahova mindig kapcsolódunk, amivel persze lehet konfliktusunk, meg alakíthatunk is rajta, de mégiscsak ez tesz minket emberré. Ugyanez vonatkozik egy társadalomra is. Tehát ennek nagyon nagy szerepe van. Ha ezt mi mindig ki akarjuk dobni az ablakon, akkor óriási baj van. Akkor nem tudunk egyszerűen megmaradni az életbe, akkor nem tudunk stabilitást adni, nem tudunk erőt adni, nem tudunk kiszámíthatóságot jelenteni, az a helyzet. Tehát ezért én ezt nagyon komolyan venném, az, hogy ma Magyarországon most már, hála Istennek, a rendszerváltás óta van egy komoly demokratikus hagyományunk, azt nem lehet csak úgy kidobni az ablakon.
1: Visszakanyarodtunk ugye a normák kérdéséhez, gyakorlatilag ahonnan indultunk. Na de kevés időnk van, 8 percünk, és még sok téma, úgyhogy nézzük a külkapcsolatokat. Ugye Magyar Péter azt ígérte, hogy Lengyelországban, Varsóban kezdi majd a kormányfői látogatást, és el is ment Varsóba, utána Berlinbe, majd pedig Franciaországba. Ezeknek részben azért is van jelentősége, mert ezeken a találkozókon is szó esett a V4-eknek, a visegrádi négyeknek, ugye az újraélesztéséről, vagy újjáéledéséről, ami 4 évvel ezelőtt az orosz-ukrán háború kirobbanásakor éppen a lengyel-magyar ellentét miatt gyakorlatilag, nem azt mondom, hogy megszakadt, de azért egy hosszú-hosszú pihenőre ment. Ez egy nagyon jól működő kis közösség volt itt Közép-Európában. Hogyan kell, vagy lehet-e ezt egyáltalán bővíteni?
0: Kell és lehet is, és ha már erre a kérdéskörre tértünk rá, akkor hadd jegyezzem meg azt, hogy ugye előzőleg én itt kritizáltam és korholtam a mostani kormányt és a miniszterelnököt, például a köztársaság elnökkel kapcsolatos támadás miatt. Itt a külpolitikában jó pontot kell neki adnom. Tehát én azt helyeslem, amit ugye ön is azzal kezdte beállta, hogy elment Varsóba, szerintem jó kezek, tehát elment Varsóba, emlékezzünk, elment Bécsbe, elment Brüsszelbe, mindegyik fontos, mindegyiknek megvan a maga üzenete. Most ugye néhány nappal ezelőtt Németországba járt, aztán utána Franciaországba, szerintem ez rendben.
1: De németországi azért megérne még egy beszélgetést.
0: Ott történt egy komoly hiba, így van, például a sajtótájékoztatón megjegyzem, ahol szintén megtámadta a köztársasági elnököt külföldön, ami nem helyes dolog, szerintem ez egy hiba volt, de ezzel együtt maga a látogatások, hogy ezekre a helyekre elmegy, az jó. Az, hogy mi az Európai Unióval rendezzük a viszonyunkat, ez nemzeti érdek, szerintem Magyarország számára, és én azt gondolom, az Ukrajnával való kapcsolatban is jó irányba indult el a kormány. Tehát Ukrajnával is valamilyen módon meg kell egyezni, mert az ottani kisebbségi magyaroknak ez az érdeke. Tehát, és a V4-ek hogy jönnek ebbe az egész történetbe? Ugye úgy keverednek ide, hogy a V4-es együttműködés az létezett, de valójában ez egy üres együttműködés volt. Tehát én miniszterként, ugye kétszer is voltam miniszter, többször is voltam ilyen V4-es találkozón, és tudom, hogy valójában ez egy ilyen formális dolog volt.
1: Formális, de például itt a mezőgazdaság tekintetében az elmúlt években, ugye éppen az ukrán gabona szállítványok ügyében, ez egy hatékony együttműködésnek
0: viszont. Hogyne, ezzel akartam folytatni, hogy ez viszont az Orbán kormány sikere volt, hogy ők tartalommal töltötték meg a V4-eket, tehát a V4-ek elkezdtek egy erőcentrumként működni az Európai Unióban, és ez szerintem nekünk jó, ez nekünk az érdekünk. Ez 2022-ben bomlott fel, tehát ez egy nagy sikere volt az Orbán kormánynak külpolitikailag. Akkor bomlott fel, amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, és az orosz agresszióhoz való viszony szétrombolta a V4-eket, tehát onnantól kezdve tetszalott állapotba került, főleg ugye azért már lengyelek a meghatározóbb, legjelentősebb ország azt mondta, hogy Magyarországnak olyan viszonya az orosz agresszióhoz, hogy innentől kezdve nincs értelme a V4-es együttműködésnek. Tehát itt is van mit rendelni. rendbe hozni. Tehát az, hogy Magyar Péter erre törekszik, ez egy jó dolog, mert ebből szerintem tényleg kellene formálni egy közép-európai erőcentrumot. Ezt most ugye előbb is többször mondta, hogy próbáljuk meg úgy értelmezni, hogy mindenki számára könnyen érthető legyen a dolog. Azt mondanám, hogy lényegében a V4 az mi más, mint az osztrák-magyar monarchia újba csomagolva, tehát egy új csomagolása, mert ezekről az országokról beszélünk. Tehát az a törekvés, hogy vonjuk be Ausztriát ebbe az együttműködésbe, ami már egyébként az Orbán kormány részéről is fölmerült ez a törekvés, vagy az, hogy Horvátország felé is nyissunk, és Szlovénia felé, ezek szerintem jó dolgok, egyértelműen jó dolgok. Úgyhogy én szerintem érdemes itt a V4-nek a külső karéján gondolkodni, hogy esetleg ez szélesítsük ki, és nekünk kifejezetten érdekünk az, hogy tehát ezek a közép-európai országok, akiknek a kultúrája nagyon hasonló, ezért hoztam az osztrák-magyar monarchiát, mert ugyanonnan érkezünk történelmileg lényegében. Ezeknek az országoknak valóban van egy specialitásak, mert Közép-Európa, ugye Bibó Istvántól tudjuk, az más, mint Kelet-Európa, és más, mint Nyugat-Európa. Tehát Közép-Európának van egy önálló karaktere, kultúrája, történelme. Jó, ha ez politikai előcentrumá is tud válni.
1: Ausztria szeretné, hogyha tagja lenne ennek a Visegrádi Szövetségnek?
0: Nem
1: azért
0: szeretné.
1: Mert én ezt az országot érzem kakuk tojásnak ebben a felsorolásban.
0: De hát ez egy laza, Ausztriával csak egy laza együttműködés lehet kialakítani. Ausztria ugye az megtalálta a maga útját, ő a negyedik leggazdagabb állam az Európai Unióban, neki nem érdeke az, hogy egy jóval gyengébb gazdasági teljesítmény nyújtó régióhoz kapcsolódjon, azonban az az érdeke, hogy a speciális történelmi kapcsolatai révén részben gazdaságpolitikailag, üzletpolitikailag is itt azért a befolyását valamilyen módon érvényesítse. Tehát szerintem egy külső kapcsolódásán az osztrákoknak, tehát egy erőteljesebbet, mint most van, azt meg lehetne oldani, azt gondolom. De tagok ők itt ebbe soha nem lesznek, az nyilvánvaló.
1: Tényleg egyetlen perc erejéig csak a német és a francia kapcsolatokról, ugye mind Németország, mind Franciaország esetében egy olyan kormányfőről beszélünk, aki éppen nem a csúcsidőszakát éli, hogyha lehet így fogalmazni, mert egy éve van hivatalban, és a lehető legrosszabbul teljesít. Macron viszont már, ugye neki egy éve van hátra, és ő pedig már nem is nagyon akar teljesíteni. Jó-e, hogyha velük köti meg ezeket a szövetségeket,
0: nézze,
1: Magyar Péter,
0: nem,
1: vagy nincs jelentősége
0: nincs
1: a személynek?
0: Jelentős. Ezt nem szabad nézni, ezt a szempontot, azért nem, mert akárki és akármilyen épp az aktuális megítélése, ő képviseli ezt az országot, tehát ezt úgy kell elfogadni. Tehát a német kancellár, az német kancellár független attól, hogy tényleg nem népszerű jelen pillanatban, és Macron és francia elnök függetlenül attól, hogy ő be fogja fejezni a ténykedését egy év múlva. Tehát én szerintem egyelőre a külpolitikai irányban, amit csinál a mostani kormány, szerintem az dicséretet érdemel. Tehát itt végre helyrehoz olyan dolgokat, mondom elsősorban itt az Európai Unióval véglegesen és nagyon rossz irányba menne megromlott kapcsolatunkat, ami egyszerűen a nemzeti érdekünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy Magyarország, amely egyértelműen ugye nyugatorientált, a nyugati irányba törekvő ország volt kultúrájába, történelmébe az elmúlt évszázadokban, most végre a helyén van, és ezt rendbe kell tenni.
1: No, bő egy perces válaszra marad idő, aztán többre már sajnos nem. Hova soroljuk, milyen politikai platformra soroljuk a Tisza pártot?
0: A Tisza párt szerintem egyelőre nem is annyira pártszerűen működik, inkább egy mozgalomként. Ezt sokszor el szokták mondani kritikusai, hogy 20-valahány tagja van a pártnak. Hát ugye Tisza szigetek vannak, amelyek mozgalomszerűen kapcsolódnak egymásba. Egyébként, ha már szóba hozta Emmanuel Macront, ugye Macronnak a Saint-Marché, ami aztán később Renaissance lett, ugye ez a pártja, ez a gyerünk, induljunk, majd az újjászületés néven futó pártja, az valami hasonló struktúrával épült fel. A miből érkezett, nem klasszikus pártformát mutatott, és szerintem a Tisza az most áll azelőtt a döntés előtt, hogy pártszerűen akar-e működni, vagy pedig meg akar ilyen mozgalomként maradni. Én azt látom, hogy jelen pillanatban baloldali, liberális, jobboldali értékek egyaránt vannak a Tiszában, ezt valahogy tisztázni kell, az biztos a későbbiekben.
1: Okozhat ez szakadást?
0: Hát ezt nézze, előre nem lehet tudnunk, szerintem itt a gazdasági kérdések fognak kiélezni, amely azért egy vihar előtti csend ma, ami Magyarországon van, mert azért vannak komoly gazdasági problémák, tehát ezek ki fognak élezni szerintem ideológiai vitákat, és akkor meglátjuk majd, hogy mi lesz.
1: Innen folytatjuk legközelebb a beszélgetést. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet alapítója és vezetője volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Hallgatóinknak pedig a figyelmet, Csete Beátát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából Készítette az NTVA.
3: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Nagykanizsán, FM 90,2. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
1: A Hely. A műsorvezető Belényi Barbara.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mai adásunkban visszatérünk a hallássérültek budapesti tanintézetébe, ahol a gyerekek és a sport kapcsolatát ismerjük meg közelebbről. Bencsik László testnevelő tanára, a gyógypedagógussal sétálunk át az intézmény központjából egészen a tornateremig, mert hogy a munkájának a nagy részét gondolom ott tölti a gyerekekkel.
3: Igen, a tornaterembe, illetve a sportudvaron. Ezen kívül még azért tanítok más tárgyakat is, tehát földrajzot is és természettudományt is.
2: Amikor megérkeztünk, privátban kis szemmel láttam, ahogy kommunikál a fiatalokkal, a gyermekekkel. Fent volt, egy emelettel feljebb. Nem tudom, hogy tudta a tekintetét egy fiatal kamasznak elcsípni, aki 20 méterrel arrébb cinkosan összemosolygott önnel. Nem tudom, mi volt a kommunikáció, de a jellelésből én arra következtettem, hogy volt egy kis noszogató jelleg benne.
3: Igen, mert gyanús volt, hogy ott egyedül mit csinál a kávéautomatán. Lát, mit keres ott, mikor már becsöngettek.
2: Ez
3: a 8. óra, és tudtam, hogy már becsöngettek, és csodálkoztam, hogy mit csinál ott egyedül, de egy fél percre rájött is a tanár ki a teremből, és egyből hívta is, és mutatta, hogy hát már becsöngettek.
2: És akkor ez a tornaterem nagyon érdekes, hogy kis üvegkarikán kerül, lehet látni, hogy mi zajlik oda bent, szóval nem titkos a testnevelés óra.
3: Abszolút nem titkos. 95-ben épült ez az iskola, akkor vadonatújonnan kaptuk meg, és hát már így volt.
2: Most valakit közben a hangos bemondóba.
3: A portáról ugye a szülők nem jöhetnek be az iskola épületébe, ezért a gyerekeket bemondják. A nagyok nyilván önállóan mennek ki, illetve őket nagyon nem is mondják be, mert ők egyedül mennek haza, de ha a szülő jön és várja a gyereket, akkor bemondják. És akkor asszisztens vagy a délutános kollega, akivel van, az útnak indítja, vagy ki is kíséri, hogyha olyan gyerekről van szó.
2: De ezt mindegyik gyerek hallja is, hogy őt keressék?
3: Nem, ezt az a pedagógus hallja, aki ott van a gyerekkel bent a teremben. Pillanat, kinyitom ezt. Igen.
2: Meglepően nagy a terem. Végig bordáspal az egyik oldalon. Legalább 5 kosárpalánk.
3: Azért vannak ezek a kosárpalánkok itt keresztbe is, mert ha látja, ide fölnézünk, itt egy térelválasztó függöny van.
2: Tehát van, hogy párhuzamosan
3: így van,
2: zajlik
3: azért
2: az oktatás.
3: Ez a két bejárat, hogy ott is meg egymást nem zavarva tudjuk oktatni a gyerekeket, és akkor így keresztbe szembe tudnak például kosárlabdázni.
2: Hogy tudja egy csapatba terelni őket? Hogyan tud tényleg hang nélkül kommunikálni velük? Itt nem arról van szó, hogy lemaradok, itt arról van szó, hogy esetleg neki megyek a másiknak, vagy baleset lesz.
3: Kicsi koruk óta felhívjuk a figyelmet arra, hogy figyelj, nézzél jobbra, nézzél balra. Az is fontos, hogy megnyerd mondjuk a kidobóst, vagy a fogójátékot, de sokkal fontosabb az, hogy ne fussál össze a másikkal, ne okozzál balesetet, és te se sérüljél meg.
2: Nincs síp a kezében, akkor ez sosem eszköz.
3: Megállítani egy játékot, vagy egy foglalkozás közben megállítani a gyerekeket, egy picit hosszabb ideig tart, mint a többség iskolákban. Itt fölteszem
2: a karom. Dobant egyet, fölteszem
3: a karom. Ez már kicsi koruk óta megbeszélt jel, hogyha a tanár fölkeszi a kezét testnevelés órán, akkor meg kell állniuk. El kell tenni egy időnek, hogy ezt észrevegyék, mert akik háttal állnak, azok nyilván nem állnak meg egyből, de ez így működik.
2: Több mint 30 évről beszél. Emlékszik még az első napjára, hogy mekkora druk volt az ön gyomrában?
3: Izgultam nagyon. Én egy héttel előtte már, ez 92-ben volt, tényleg nagyon régen, és nem is ebben az épületben, hanem a keleti pályaudvaron, a Festetics utcában volt az első épületünk. Oda mentem be, és igazából a kíváncsiság volt a nagyobb az izgulásnál, mert láttam én már hallássérült sikert embereket úgy az utcán, ahogy a mindennapi ember is találkozik velük, de nem tudtam elképzelni, hogy így együtt egy helyen csoportosan hogyan történik, főleg az oktatásuk, a nevelésük, és inkább a kíváncsiság hajtott, tehát ez érdekelt nagyon.
2: Itt bizalomépítés, amiben meg kell őket támogatni, hogy igenis képesek rá, mert testileg, értelmileg teljesen épek, tehát nem lehet az akadály, hogy ők kevésbé hallanak valamit.
3: Így van. Szoktam mondani, hogy mikor kérdezik, hogy milyen ezeket a gyerekeket tanítani, illetve elmegyünk egy versenyre, hogy mi a különbség, és mondom, hogy igazából a játék megállításánál van a különbség, hogy kicsit kell várni, mert nem hallják a játékvezető sípszavát, és akkor besétálok, Laci bácsi, és fölemelem a kezem, hogy álljunk meg. Egyébként a mozgásukon, a játékokon egyáltalán nem látszik. Az utcán se venni észre egyébként, hogy az egy siket ember, mert ugyanúgy néz ki, mint egy halló, esetleg az ember oda megy hozzá, és kérdez valamit, és látja, hogy nem tud válasz, vagy nem válasz, akkor jön rá, hogy hoppá, ő nem hallja.
2: Azt tudom, hogy az iskolának, vagy az itt tanuló diákok egy részének szívügye a foci. Az ezüstcipő foci suli, hogy itt délután az udvaron edzenek, az utánpótlás innen kerül ki ezekből az iskolából, ezekből a tanulókból, de ön délelőtt, napközben milyen sportágakat tud velük megismertetni?
3: Én is nagyon szeretem a focit, tehát mindenki nagyon szereti. Testnevelés órán is van, de itt ugye azért valamilyen mértékben kell követni a központi, illetve a helyi tantervet, amikben más labdajátékok is vannak. Tehát itt a röplabdától kezdve a kosárlabdáig mindennel foglalkozunk.
2: És amiben kifejezetten ügyesek, jók?
3: Például a röplabda, aminek az országos bajnokságát mi rendezzük, a mi iskolánk, tehát a vidéki iskolák Kaposvártól kezdve Vácon át Debrecen kétnapos ünnepre idejönnek, és azt nagyon szeretik a gyerekek, arra nagyon készülnek, és minden évben nagyon klassz.
2: Hallássérültek Budapesti Tanintézetéből, hogyha kilépünk ebből a komplexumból, akkor nincs vége az oktatásnak, vagy egészen más formában, de a gyerekek folytatják. Egy zöldfüves pályát látunk, különböző színű mezben a gyerekek, foci edzés van, majdnem gól, de mégsem, és pár szurkoló diák a padon, és a kapuban pedig ott van Klink Szilvia, kollégium nevelő tanár. Tehát akkor, ha itt nem a kollégiumban van, akkor itt van a füves pályán, és tolmácsol.
4: Az ezüstcipő focisuli edzésein mindig itt vagyok, mivel kell a két ember, mert rengeteg a hallássérült, majdnem mindenki, hozzuk a másik iskolából is őket. Ez egy kivételes nap, mikor kevesebben vannak, de csütörtökön például majdnem 30-an vagyunk.
2: 30 hallássérült fiatal, jól sejtem?
4: Így van, és az érdekesség az, hogy abból a fele az a másik iskolából, a Török Béla iskolából jön, amikor kocsival jönnek át, és amikor hazamennek, az is egy külön dolog, mert öltözik, kikísérem, szóval mindezt ezt külön meg kell szervezni, hogy történjen.
2: Az edző öltöző fülkében gondolom nincs zsibongás, nincs zaj, vagy hogy kell ezt elképzelni?
4: Nagy tévedés, mert ők ugyanúgy tudnak zajongani, mint a hallók. Nagyon érdekes hangokat hallatnak, de tudnak kiabálni, és tudnak rosszak lenni is.
2: És milyen, amikor nagyon mérgesek, vagy nagyon örülnek egy mondjuk örömgól után, akkor itt is ugyanazok a felelhetők, az az öröm?
4: Így van, ugyanazok a kiabálások. Tulajdonképpen a nagyot hallok, a másik iskolából sokan jönnek ide edzeni, azok még beszélni is tudnak, nem ilyen kevésbé, mint ők, hanem azért előfordul. Ő nagyot halló.
2: Az edző ott fekete pólóban a pálya másik szélen jelelve mutatja, hogy mi a teendő, és akkor Szilvia, miben segít ön?
4: Tulajdonképpen nagyon sokszor történik az, hogy két csoportra osztja a gyerekeket, mivel sokan vagyunk. Az egyik fele társaság ezt csinálja, a másik fele társaság azt csinálja, vagy hogyha esetleg egy kisebb sérülés van, akkor én bekísérem, visszahozom, tehát mindenképpen kell a két ember.
2: Az oldalán egy hatalmas háló, szerintem 2 méter magasságban, de lehet, hogy 3 vagy 4 méter magasan, és tehát innen focilabda nem kerül ki, de a háló oldalában magyar ezüst cipősök arcai láthatók, hát az alapító ifja Fekete Lászlónak az édesapja biztos, hogy ott van.
4: Az európai labdarúgó bajnokságban a legtöbb gólt lövő az aranycipős lett, a második legtöbb gólt lövő az pedig az ezüst cipős lett. Edzőnk Fekete Lacinak az édesapja is ezüst cipős volt, őtől származik ez a név, hogy ezüst focisuli.
2: Ő a legendás újpesti játékos, ugye?
4: Még egy legendás újpesti, a Fazekas László, aki most halt meg április végén, akkor még a Váradi Béla, a Nyilasi Tibor, meg a Dunai Antal.
2: Klink Szilvia, hogy került kapcsolatba a hallássérültekkel? Hogy pont ebben a kollégiumban dolgozik?
4: Ezelőtt 9 évvel kezdtem el állást keresni, mert a másik munkahelyem távol volt a lakhelyemtől. Ezt a hirdetést megláttam, nagyon meg voltam ijedve, mert egy cseppet sem tudtam jelelni. Bejöttem, felvettek, és ez a 9 év alatt már nem mondom, hogy tökéletesen, mert szerintem sosem lehet megtanulni, de az első pár évben délutános napközis tanár voltam, most pedig a lánykollégiumban vagyok nevelő tanár. Ővelük pedig úgy találkoztam, hogy a Laci 8 évvel ezelőtt jött, hogy kérdezte, hogy tudok-e neki, mert én tesi tanár vagyok, és hogy tudok-e segíteni ebben a munkában, és azóta úgy lehet ezt kifejezni, hogy éjjel-nappal mindig együtt dolgozunk.
2: Amikor beléptem az iskola falain, akkor az első benyomásom az volt, hogy Klink Szilviához odalépett egy kamasz, nem is olyan fiatal kamasz lány, és egy hatalmas ölelés volt önök között. Ez szerintem mindent leír.
4: A hallássérültekkel a munka az szerintem szerelem. Tehát itt, akikkel találkozik, azok mind olyan tanárok, akikben nem csak munka szeretet és munkamánia van, hanem ilyen szerelem is a munka iránt, és a siket társadalom iránt.
2: A szerkesztő Deák Dóra korábban egy édesanyával beszélgetett egy foci edzés után.
5: Garasi Andrea pár perce ölelte meg a kisfiát, mert éppen végeztek a foci edzéssel. Mióta járnak ide az ezüstcipő foci suliba? Mivel Andrea siket édesanyja, így Lobotka Bettina fog segíteni a jeltolmácsolásban.
6: Ez már a második éve, hogy ide járunk. Természetesen jól érzi magát, mert nagyobb fiam is szokott járni focizni, nézte és követi őt.
5: Milyen poszton játszik a fia?
6: Mikor középen áll, akkor irányít, passzolgatja a labdákat, irányít, szereti megszerezni a labdát, gólt akar szerezni.
5: De úgy látom, hogy itt egy befogadó közösségre talált.
6: Persze, elfogadó közösség, hát siketek vagyunk. Példát mutatunk egymásnak. Tudja, hogy siket, tudja magáról. Nem érzi magát különcnek, elfogadó itt mindenki.
5: És milyen édesanyaként nézni ezeket az edzéseket? Hiszen azt látom, hogy tényleg beleadják az energiát a gyerekek, hideg van most kint, mégis ott vannak a pályán.
6: Szerintem ez természetes dolog. Kint jobb edzeni, jó az immunrendszernek, fontos a mozgás. Büszke vagyok rá, mert én is régen sokat sportoltam. Ez egy nagyon jó lehetőség nekik, mert az edző is tud egy kicsit jelelni, így könnyebb a hallássérült gyerekekkel kommunikálni, könnyebben felfogja, amit mondanak. Ugye ők vizuálisak, és így könnyen megértik, hogy mit kell csinálni, mi a feladat.
2: És ide lépek ifja Fekete László edzőhöz, az ezüstcipő foci suli alapítójához. Azt már hallottuk ott a táblán, hogy az ön édesapja az igazi legenda, ezüstcipős. Hogy született önben az ötlet, hogy hallássérült fiatalok focizását segítse?
7: Édesanyám hallgatott egy rádióműsort 13 évvel ezelőtt körülbelül, amiben egy jeltolmács hölgy volt az interjú alany, és akkor a jelnyelvről beszélgettek, hogy 2013 óta hivatalos nyelv Magyarországon, de hogy kevesen ismerik és használják éphallót. És hát a édesanyám mondta, hogy egy kisfiam lassan lefő a kávéd a labdarúgásba, hát kéne már valami polgári foglalkozás, és akkor nem érdekel téged ez a nyelv.
2: Mert hogy ön focizott akkor már javában?
7: Hogyne, én is futballoztam egész életemben, hát játszottam NB1-ben Magyarországon, illetve 4 évet Finnországban, a HJK Helsinki csapatában, és abban az időben Vácon futballoztam, és a váci elnököm, Ofele Zoltán, tudta, hogy mit tanulok, és akkor mondta, hogy figyelj már, te tudsz arról, hogy a Vácon alakult az első hallássérült gyerekekkel foglalkozott az Zoltán intézmény, a Császár András egymi 1800-as évek végén, és hogy mondta, hogy menj, lesz egy fő jeleket egy olyan közösségben, ahol úgy beszélnek, tehát akkor maga a sport és a jelnyelv kapcsolat az még nem volt meg, csak lementem, és akkor bementem egy töri órára, egy biológia órára, és előbb-utóbb beestem egy tesi órára, és hát akkor néztem, hogy hát ezek a gyerekek meg vannak halva labdarúgásért, fizikailag szellemileg 100%-ig gépek, és akkor kérdeztem a nevelőtanár kollégát, hogy miért nincs több edzés, miért nincs szervezett körülmények közé szorítva, és akkor mondták, hogy hát nincs pénz, meg nincs lehetőség, meg ez az amaz.
2: Hát meg nincs edző, aki ismeri a jelnyelvet, hát nem tud instrukciókat adni, csak úgy egy sípszóval, gondolom.
7: Igen, hát a jelnyelv az egy csodálatos dolog, az a hallássérült embereknek egy anyanyelv, ez nyilván nagyon-nagyon sokat segített, és akkor ezen tapasztalatokról betámoltam édesapámnak, és akkor tulajdonképpen ő mondta, hogy indítsunk el egy foci sulit kifejezetten hallássérült beszédfeltékos gyerekeknek, aztán sajnos az ötlet megfogantatása után ő egy pár hónappal elment, úgyhogy egyedül mentem előre, de hál' Istennek, hogy már idén szeptemberben 9 éves lesz az ezüstcipő. lépő focisulni.
2: Heti hányszor van edzés, és mekkora a csapat?
7: Hétfőn, kedden és csütörtökön tudunk edzeni. A gyerekeknek 80%-a bent lakó az intézményebe. Két intézménnyel dolgozunk együtt, itt Zuglóban, a Dr. Török Béla Nagyothallók intézetében, illetve most a Budapesti Halási Jöttök Tanintézetében vagyunk. A hétfőn a legnagyobb korosztályunk van, ott 10-12 gyerek van, ők már ilyen 13-14-15 évesek. Kedden vannak a nagyok és a nagyon ügyes középső korosztályunk, ott is van 15 gyerekünk, és akkor csütörtökön vannak a legkisebbek, akkor ilyen 7-8-9 éves kisgyerekek, ott vagyunk a legtöbben, ott majdnem 20 gyerek.
2: Van egy kép a pálya oldalán, Szalai Ádám tekint vissza ránk, ő egy gólszerzés közben valami jelet mutat, önöknek üzent?
7: Ez az I love you, ez a Siketek egyezményesített kézjele az egész világon, úgy szokták ők, hogy üvegkúj, a mutatóúj és a kisúj, és ez egy ilyen I love you szinonimát ad ki. 2018-ban a Nemzetek Ligája Magyarország-Finnország mérkőzésen mutatta az Ádi, én előtte őt egy barátomon keresztül megkerestem, és mondtam neki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség jóvoltában kint vagyunk a gyerekekkel a meccsen, ott ülünk a harmadik sorba a kapu mögött, és hogy esetleg ha valami jó dolog történik a mérkőzésen, akkor emlékezzen már meg rólunk, vagy üzenjen nekünk, és rajtunk keresztül a Halásérült Sporttársadalomnak. Nem jött vissza úgy semmi info az Áditól, hogy most elment hozzá az üzenet, vagy nem, és akkor ott ültünk a gyerekekkel a lelátón, 10. perc, egy parádés támadás végén Ádi rúgta a gólt, és aztán itt egy kitartott kézzel másodpercig még keresett is minket a lelátón, és aztán felugrottunk, hogy gól, mindenki örült, és aztán néztük az Ádit, és akkor így néztek rám a szülők, hogy ezt most nekünk, a gyerekek, és mondtam, hogy hát úgy néz ki, igen, fantasztikus érzés volt.
2: Az ő édesapja biztosan büszkén tekintett le önre ekkor ebben a pillanatban. Na de ahogy ön kommunikál a gyerekekkel, az sem hétköznapi, tehát nem csak ismeri a jelnyelvet, hanem van egy eszköz, amit kitalált, egy okos applikáció van a kezében, és különböző szalagok a csuklón.
7: Ez a Look at Me névre keresztelt jelzőrendszer igazából. Tehát, hogyha itt van a gyerek tőlem kéztávolságunk kívülre, és nem vagyok benne a látóterében, egyszerűen nem tudok vele kommunikálni.
2: Most például mindannyian háttal vannak nekünk, tehát én ugrálhatnék és dobbanthatnék is.
7: Aki most a középkezdésnél áll, és ő most ide látom, fog nézni rám.
2: És én integetünk neki, hihetetlen. Az ő felkarjára van rögzítve ez a pittyegő. Ezt kipróbálhatom én is, hogy a csuklomra rögzítem? Olyan, mint egy óra.
7: És akkor ezen agyaltam éveken keresztül, hogy hogy tudnám...
2: És most rezeg, érzem.
7: Ezt az anomáliát áthidalni, hogyha kéztávolságon kívül esik a gyerek, és nem vagyok a látóterében, nem tudunk kommunikálni, viszont ha látjuk egymást, akkor lehet a gyerek a teniszpálya közepén innen 50 méterre, akkor is tudunk jelnyelven kommunikálni, mert leolvassuk egymás jeleit a levegőből. Tehát esetünkben a látótávolság legyőzi a hallótávolságot, csak az volt a lényeg, hogy valahogy a gyerek kapjon a testén egy jelzést, amiből tudja, hogy minket kell keresni a pálya szélén. Az a lényeg, hogy megnyomom, ez rezeg, és akkor ránéz a gyerek, és jelnyelven közvetítek neki információkat. Van egy olyan, hogy összesen gomb, az a kedvencem, megnyomom, és mindenki rám néz. Ez fantasztikus, és nem csak az edzéseken, hanem most, hogy készülünk a Bajnokok Ligája labdaszedésre is.
2: Hová? Ez igen. Komoly?
7: Igen, a Bajnokok Ligája döntő, mi fogjuk szedni a világon elsőként sajátos nevelési igényű gyerekekként a labdát. Ez fantasztikus, hogy erre lehetőséget kaptunk a Magyar Labdarúgó Szövetségtől és az Európai Labdarúgó Szövetségtől. Az Arzenál PSG mérkőzésen, úgyhogy ez nem csak ennek a 13 gyereknek lesz egy fantasztikus dolog, hanem egy óriási üzenet. Több mint 300 millió hallásérült ember él a világon, és tényleg a labdarúgás mindenki programon keresztül, akárhol fog ülni majd egy hallásérült gyerek a tévé előtt, és eljut hozzá a híre, hogy sorstársai szedik a labdát egy Bajnokok Ligája döntőn, az szerintem egy fantasztikus dolog.
2: De már a Puskás Arénában, én ahogy olvastam, ezek a gyerekek megjelentek az egyik mérkőzésen, talán pont a stadion megnyitóján, ők kísérték fel a válogatott játékosokat. Azért az sem volt egy hétköznapi esemény.
7: Bizony, 2019. november 15-én igen, a kétszeres világban a uruguayi válogatottat kísérhettük be az új Puskás Arénán a nyitómérkőzésen, úgyhogy fantasztikus volt, telt ház, 70 ezer ember, nagyon ügyesek voltak a gyerekek.
2: De egyébként a nagyvilágban a válogatottak között vannak hallássérültek?
7: Nálunk volt a Takács Ákos, aki a 2010-es évek közepén magyar bajnok lett a Ferencvárossal, magyar bajnok lett a Győrrel, kupagyőztes a Honvéd csapatával, és ötszörös magyar válogatott lett a Lothar Matthäus idején, úgyhogy súlyosan nagyot halló az Ákos. Csodálatos labdarúgó pályafutást tudhatott maga mögött, annak ellenére, hogy mondom, 6 éves korában egy fertőzés okán ő nagyon súlyosan hallássérült ember lett, de ez nem akadályozta meg őt abban. Úgyhogy nekünk tulajdonképpen az ezüstcipő focisulival ez is az egyik célunk. Azon túl, hogy minden, amit az épp halló gyerekek megkaphatnak a labdarúgástól, azt mi biztosítsuk a hallássérült gyerekeknek, a tehetségkutatás és a tehetséggondozás is nagyon fontos.
2: Ők akkor hivatásos sportolók és akár vagy az utánpótlás nevelés részesei?
7: Hogy nem, mi a Bozsik intézményi programban részt veszünk, a Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik intézményi programjában, tehát mérkőzéseket is játszunk a gyerekekkel, úgyhogy mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogyha szorgalmas, alázatos, akkor tovább tud lépni.
2: Jelenleg csak Budapesten az ezüstcipő focisuliban tudnak hallássérültek focizni?
7: Igen, nálunk, egyedül nálunk van csak ilyen képzés, ahol máshol ilyen szervezett körülmények közötti utánpótlás nevelés, úgyhogy
2: hát akkor megvan
7: a nagy
2: cél.
7: Tervem az lenne, igen, hogy ezt országosan indítsuk el, és én azt szoktam mondani, hogy a hallássérült beszédfejtékos gyerekek a magyar sporttársadalom rejtett tartalékait jelentik, mert tudnak szegregáltan is és integráltan is versenyezni, akár az olimpiákon, a siketlimpián, de például az épp hallók között is. Én nekem ez a célom, hogy nyilván nem csak élsportolókat nevelünk, tehát sportoljon, mozogjon, fotballozzon a gyerek, legyen belőle egy sportszerető felnőtt ember, viszont az is a cél, hogy aki tovább tud lépni, az kapjon lehetőséget erre.
2: És közben kiszalad egy diák. Jó napot kívánok! Varga Krisztofer. Belényi Barbara. Nincsen hallókészülék?
8: De
2: ott van.
8: Hallókészülék.
2: Mondhatom, hogy szia!
8: Igen.
2: Lehet, hogy majd Kling Szilvia segít nekünk a tolmácsolásban, de hogy próbálok lassan beszélni. Mióta focizol itt a csapatban?
8: 2 éve.
2: Simán szeretted a focit, vagy csak megtetszett a pálya?
8: Csiba foci.
2: Az a mindened a foci?
8: Igen.
2: Ki a példaképed?
8: Szabaszó.
2: Szoboszlai. Nekem is egy mikitől jutott először eszembe. Igen. Ha nincs ez az edzés, akkor hol tudnál mozogni?
8: Sehol. Csak iskolás.
2: Csak is a foci?
8: Igen. Okay. Egész nap focidni.
2: A legutóbbi labdaszedésen a arénában te is ott voltál?
8: Igen. Nagyon jó volt, becs.
2: Mekkora volt a hangulat?
8: Nagyon hangos volt, de nehezebb hangosat, nehezé, itt állok, csak ukrán, kész.
4: Amikor a labdát szedték, akkor át kellett ugrálni a palánkon, és visszarakni a labdát, és azt mondja, neki volt dolga, és nem csak azt figyelte, hogy milyen nagy a hangerő.
2: És vannak távlati céljaid, terveid a focival?
8: Igen, persze.
2: Válogatott ez a cél?
8: Igen.
2: Sok-sok edzés meg.
8: Igen, ott edzés, délután este focizni, jó volt csapat.
2: És akkor gondolom ez egy jó közösség is.
8: Persze, igen.
2: Ha éppen nem fociztok, akkor mit csináltok a barátokkal? Kling Szilvia segít, akkor is ide jönnek focizni.
4: Akkor is lejönnek focizni. Hát ők nem tudnak tévét nézni, ők nem tudnak hallgatni semmi zenét, de lejönnek fociznak, tehát mozgás.
2: Köszönöm szépen.
8: Szívesen.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzik a hely az ezüstcipő focisuli műfüves pályájáról, a 14. kerületből. A hallássérült sportreménységekkel legközelebb, ha jól hallottuk, ifja Fekete Lászlótól a legközelebbi BL döntőn találkozhatunk. Hajrá fiatalok, innen is szurkolunk nekik. A helyszínen a felvételeket Dancs Zoltán készítette, az utómunkálatokat Schwarz Nóra. A mai adást újra meghallgathatják a Világhálón, címünk www.mediaclick.hu. A gyártásvezető Csók György és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Hírek 4 órakor, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Brieska Dániel. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban 1, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen pedig megsérültek. A pénzügyminiszter szerint fontos, hogy az Európai Beruházási Bank sokkal aktívabb legyen Magyarországon. Kármán András pénteken fogadta hivatalában az EIB alelnökét. A tárcavezető közölte, Magyarország forrásokat tervez bevonni, például a megújuló energia, a bérlakások fejlesztése és az egészségügy területén. Ezekhez a Beruházási Bank kedvező forrásokat tud biztosítani. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló tiszás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket, hogy az épületek falait és a homlokzatokat ne takarják el a reklámok. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldség-gyümölcs ágazatban, erre hívta fel a figyelmet a Fruit Web elnöke a Kossuth Rádióban. Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből, emiatt a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. Hozzátette, hogy a mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Battyányi tér és Pomász között közlekednek, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok viszik az utasokat. Egy sporthír, Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban világbajnoki selejtezőn. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. Végül az időjárásról, hajnalban keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok lesz.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.
2: Babos kötelje vonalom, rég szeretei egy asszony. Ej, ota, gyere, de szóval vélem, ráki mulas velem, kivilágos reggel. Ota, gyere, de szóval vélem, ráki mulas velem, kivilágos reggel.

0: Babos kötelje gonorozik, ágyregi szeretője a sonnyi.
1: Kedves hallgatóink, a Hagyományok Háza műsorában az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutatjuk be. A sokoldalú és termékeny művész festészettel és műfordítással is foglalkozik, emellett a cigány néphagyomány lírai és epikus alkotásait ülteti át magyarra. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhatnak válogatást. Bari Károly 1952-ben egy 7 gyermekes cigány család ötödikeként született Bükk-Aranyoson. A cigány sor a Dankó utca 5 házból állt, és a falu központjától úgy 2 kilométerre esett, közel a temetőhöz. Visszaemlékezése szerint erről a cigány sorról járt be a könyvtárba minden kölcsönzési napon, sárban, hóban, vízben. Ahogy írta, első olvasmányaim mesék voltak, és úgy érzem, a hatásuktól máig nem tudtam szabadulni. Gyermekkora hányattatásairól egyébként szinte kizárólag versben, és csak áttételesen beszélt. Nyers, szegénységet füstölgő tanyám, düledező fallal, széltéptetetővel lógott a világba bajba csomózva állig. Mutatkozott be a Kínom indított útnak című versében. Első verses kötete, a Holtak arca fölé, 1970-ben, még gimnazista korában jelent meg, 11 000 példányban, viharos sikert aratva. Az 1970-es évek közepén politikai tartalmú verseiért viszont meghurcolták, és az egyik legszigorúbb magyarországi börtönbe, a Szegedi Csillagba zárták. Szabadulása után évekig a társadalom perifériájára szorult. A 70-es és a 80-as évek a kitaszítottság és a húzd meg, erezd meg jegyében teltek. 1975 és 77 között magyar népművelés szakos egyetemista volt, de diplomát nem szerzett, ezért szabad foglalkozásúként, vagyis az állandó létbizonytalanság közepette vetette bele magát a folklór kutatásba. 10 kilós kölcsönmagnóval a vállán járta az ország és Erdély cigány telepeit. Gyűjtötte és fordította a népdalokat, népmeséket. A majd 4 évtized alatt fölvett több mint 2000 órányi hangfelvételből eddig 10 CD-t jelentetett meg, melyeken a cigány folklór minden fő műfaja megtalálható. A szokás költészet és a próza mellett megismerhetjük a letelepedett muzsikus cigányok hegedű, hárfa, koboz zenéjét, mulató ének repertoárját, és természetesen az énekes hagyományból is rengeteg példát hallunk. Verses kötetei mellett életműve nagy részét folklór munkái, mesegyűjteményei teszik ki. 2013-ban jelent meg a Régi cigány szótárok és folklór szövegek című 3 kötetes munkája. Gyűjtő útjait jó részt saját zsebből vagy pályázati pénzből finanszírozta. E munka jelentőségét egyes szakemberek Bartók század elejé gyűjtéseihez hasonlítják. Egy személyes tudományos intézet mondta róla az etnográfus újságíró barát, Daróczi Ágnes. Művészi, irodalmi és néprajzi munkáit számos elismerés jelzi. 1984-ben József Attila díjat kapott, 1992-ben a Soros Alapítvány irodalmi életműdíját nyerte el, 2001-ben Kossuth díjat kapott. Verseinek témái, hangulatvilága és folklorista munkássága nyomán Bari Károlyt gyakorta mondják cigányköltőnek, amit ő minden alkalommal öntudatosan utasít vissza. A cigány származás számomra kettős kötődést jelent. A saját népem iránti kötelességemet az etnográfiai munkában látom. A származás nem esztétikai kategória. Magyar költő vagyok, mondja mindig.

Kedves hallgatóink, műsorunkban az egyik legjelentősebb kortárs költőt, cigány folklór kutatót, Bari Károlyt mutattuk be. Zenei összeállításunkban a cigányság népzenéből hallhattak válogatást. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Biri Elvira nevében is köszönöm a figyelmüket, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
1: Korának sztárszónoka volt, ezért nevezték ki a magyar küldöttség vezetőjévé a trianoni béketárgyalásokon. Gróf Aponyi Albertő remélték a veszett ügy megmentését. Több mint egy órás szónoklatában minden érvet felsorakoztatott. Többek között térképen mutatta be, hogy a tervezett új határok mentén tömbben élő magyarok igen jelentős számban kerülnének idegen uralom alá. Beszédében előrevetítette, hogy a diktátum milyen problémákat fog előidézni, de hiába. A békeszerződés tervezete már hónapokkal korábban megszületett. A Délvidéket, Erdély jelentős részét és a Felvidéket egyaránt már magukénak tudhatták a győztes hatalmak. Bár Aponyi beszéde nem hozott fordulatot, de beépült a magyar közgondolkodásba és emlékezett politikába. A magyarság ugyan elvesztette területeinek jelentős részét, nemzetként mégis erős maradt. Ezt többször fogjuk hallani mai műsorunkban, amely a Kárpát-medencei június 4-i nemzeti összetartozás napi rendezvényekről ad körképet. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl! Első helyszínünk a délvidéki Királyhalom. Itt tartják ugyanis minden évben a Nemzeti Összetartozás napi vajdasági központi megemlékezést. A rendezvény helyszínéül ezúttal is a Királyhalmi Jézus Szentséges Szíve plébánia templom és annak kertje szolgált, ahol a nemzet összetartozását jelképező almafa áll. Német Ernő tudósít.
2: Az összetartozás napjának központi megemlékezését minden évben a magyar határ mentén fekvő Királyhalmán tartják. A falu elnöke Katona Róbert köszöntötte az egybegyűlteket.
3: 106 évvel ezelőtt nehéz idők elé néztek falunk lakói. Reményvesztetten tekintettek a jövőbe, hiszen úgy tűnt, hogy egy nemzetet, családokat, határokkal szét lehet szakítani. Az elmúlt több mint egy évszázad azonban bebizonyította, hogy a magyarság ereje nem a térképeken, hanem a szívekben él. Mi, akik ma itt állunk, bizonyítékai vagyunk annak, hogy közösségünk megmaradt. Megőriztük nyelvünket, hagyományainkat, hitünket és kultúránkat. Őseink kitartása kötelez bennünket arra, hogy ugyanezt az örökséget továbbadjuk gyermekeinknek és unokáinknak.
2: A külhoni magyarság megmaradását célozta meg az új nemzetpolitika is. Erről Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a következőket mondta.
4: Az elmúlt 16 év kiemelkedő volt, de a vajdasági nemzetrész története azt is bizonyítja, hogy a közösség már 2010 előtt is képes volt saját, a közösséget megtartó intézményeket létrehozni és működtetni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elmúlt másfél évtized eredményei, a történelmi csúcsponton levő magyar-szerb kapcsolatok magas szinten maradjanak. Együtt működünk a mindenkori magyarországi kormányzattal, mert a Vajdasági Magyar Szövetség a közösség legitim parlamenti képviselettel rendelkező egyedüli ereje, és ez így van kereken 30 esztendeje. A Vajdasági Magyar Közösség nem passzív kedvezményezettje, hanem kezdeményezője és alakítója volt az elmúlt évtizedek nemzetpolitikájának. Partnerekre találtunk Budapesten az elmúlt 3 évtizedben mindig, és ez így lesz a jövőben is, így van ma is. Mindig, minden nap a közösség tagjai mellett álltunk, osztoztunk, osztozunk sorsában.
2: Pásztor Bálint a jövőről is beszélt.
4: Széchenyi István 1844-ben a következőképpen fogalmazott, idézem: rajtunk senki nem fog segíteni, de nem is segíthet, mint mi magunk. A döntő kérdés tehát az, mennyire erős a vajdasági magyar közösség saját tartása, és mennyire erős a vajdasági magyar közösség képviselete. Ebben az új korszakban pedig annak lesz jövője, aki programot is tud felmutatni. Kidolgoztuk a Vajdasági Magyar Közösség második gazdaságfejlesztési stratégiáját, kidolgoztuk a mesterséges intelligencia stratégiát annak érdekében, hogy a korszerű kihívásokra modern válaszokat adjunk, és minden nap dolgozunk hitelesen a közösség tagjai érdekében.
2: Az idén Királyhalom mellett a délvidék 18 településén tartottak Trianon megemlékezéseket.
1: A 18 vajdasági település között volt Múzsia is, ahol este 8 óra 26 perckor a parti kis erdőben lobbant fel az összetartozás tüze. A megemlékezést immár 7. éve szervezik meg a helyi civil szervezetek. Kónya Kovács Ottilia járt a helyszínen.
5: A megemlékezésen a bevezető gondolatokat Gabona Ferenc, a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség alapítója mondta.
6: Muzsláni már 7. alkalommal szervezzük meg az összetartozásunk tüzének a meggyújtását. A helybeli civil szervezetek, meg mindaz, aki úgy érzi, hogy el kell jöjjön, az eljön. Tehát nem egy meghívásos rendezvény ez, hanem tudjuk a napot, tudjuk az eseményt, tudjuk az emlékezés napját. A mai napnak egy háromas fontos dolgát szeretném kiemelni. Az első az, hogy mi magyarok nem csak ünnepelünk, hanem emlékezünk is. És ez a mai nap épp az emlékezés napja. A második fontos dolog pedig az, hogy összetartozunk. Az összetartozás tüzét gyújtsuk meg ma, ami nem csak jelképesse, hanem tiszta szívből azt üzeni mindenkinek, hogy bárhol élünk a nagyvilágban, bármelyik kontinensen, bármelyik városban, ott, ahol magyarul beszélünk, vagy magyarul imádkozunk, a mai estén 20 óra 26 perckor meggyújtsuk az összetartozásunk tüzét, és együtt egy lélekkel tudunk akár egymásra gondolni, vagy egy fohászt elmondani jó Istenhez. Ez mind azt jelenti, hogy ha ezt tovább így meg tudjuk tartani, és így össze tudunk jönni, akkor van reményünk, és ezt a reményt ugye egy szeretett közösségbe tudjuk csak megvalósítani. Hogyha mindazt, ami gyarlóságunk, vagy az, ami nehézséget ad az életünkbe egymás közt, ha ezt mind felülmúlja, ez az összetartozásunk napja, az összetartozásunk tüze, akkor erősek tudunk lenni. A harmadik dolog, amire szeretnék hangsúlyt tenni, az pedig, hogy imádkozzunk a békéért, hiszen nemzettársaink Kárpátalján nehéz helyzetben vannak mai napokban is, és imádkozzunk értük, hogy mi hamarabb béke legyen.
5: Dobó József, parti lakos.
7: Szerintem itt a parton talán a hagyományokat őrizzük legkifejezettebben itt Múzsán, és szerencsénkre van is egy olyan helyünk, olyan térünk, egy kis erdőnk, ahol szépen elkészítettük, és így összetudunk ilyen alkalommal is jönni. Az összetartozásunk tüze, az minden magyar szívébe egy különleges helyet kell, hogy elfoglaljon. Tudjuk, hogy valamikor egy országban is voltunk, most már csak egy nemzet vagyunk, úgy mondhassuk, és ez tartja bennünk talán ezt a lángot, ezt a tüzet, hogy továbbra is kitartsunk ezen az úton, továbbra is kitartsunk, mint magyarok. Élhetünk délvidéken, felvidéken, vagy bárhol máshol, vagy éppen az anyországban, Magyarországon is, de hiszem, hogy minden magyarnak a szíve együtt dobban, különösen ezen a napon.
8: A Norbert vagyok, Gyula város alpolgármestere. Mutatjuk úgy is, hogy nem először járok itt. Múzsiával elég régi a kapcsolatunk, és ha bár hivatalosan nem vagyunk testvérvárosok, de úgy érzem, az itt élőkkel sokkal erősebb kötelék fűz össze bennünket. Tehát a mi kapcsolatunk az élő, a mindennapokban működik, valós, és szeretnénk ezt a kapcsolatrendszert, ami az emberek között, civil szervezetek között, akár a két település vezetése között van, ezt a továbbiakban is még élőbbé, még működőbbé tenni. Függetlenül teljesen, hogy határok választanak el bennünket, akár az elmúlt 100 évben, akár jelenleg, ezek a határok a szívünkben nem léteznek.
9: Első alkalommal csatlakozott a Múzsiai Zenészek és Énekesek Egyesülete ehhez a Nemzeti Összetartozás napjához itt Múzsián a Kiserdőben, Juhász Valentin.
10: Igen, a Zenészek és Énekesek Egyesületéből a Next Level, vagyis mi jöttünk el, felkérése, hogy szórakoztassuk a műsor után egy rövid ideig az összejötteket, és nem is volt kérdés, hogy elvállaljuk, vagy nem jöttünk azonnal, ahogy felkértek bennünket.
9: Milyen zeneszámok csendültek föl?
10: Inkább ilyen lassabb és szívhez szóló, próbáltuk úgy összeválogatni, hogy az alkalomhoz illőek legyenek ezek a zeneszámok.
1: Erdély szerte is számtalan helyszínen tartottak meg emlékezést június 4-én. Marosvásárhelyen a belvárosi unitárius templom kertjében az összetartozás almafája és egy székelykaput mintázó kis harangláb mellett tartottak kulturális műsorral egybekötött megemlékezést. A városban 14 éve szerveznek emlékrendezvényt a trianoni diktátum évfordulóján Nagy László akkori unitárius lelkész kezdeményezésére. Őt halljuk elsőként Erdei Edi Zsuzsána összeállításában.
11: Én 1997-ben lettem a gyülekezetnek a lelkészem, és akkor érlelődött meg bennem azokban az években, hogy jó lenne egy olyan helyet találni, ahol nem csak az egyházközség, hanem a közösség is megemlékezhet, és mellém szegődött, vagy én szegődtem Csekávor mellé a Marosvásárhely Zalaegerszeg baráti társaságnak az elnöke, akivel megszerveztük az első marosvásárhelyi nyilvános megemlékezést itt ebben a templomkertben, amikor elültettük az összetartozás fáját 2012-ben.
12: 2023-ban újabb emlékmű került ide a templomkertbe.
11: Próbáltuk még emlékezetessé tenni, és vonzóbbá tenni ezt a helyet. Felállítottuk az összetartozás kapuját is. Az egyházközségnek volt egy 1697-es harangja, és akkor én ezt felajánlottam, az, hogy ezt tegyük fel erre a kis székelykapura emlékműre, és ezt húzzuk meg ma is a trianoni aláírás órájában vagy momentumában, amelyre mindannyian fájdalommal emlékezünk.
12: Most szólal meg ez a kis harang.
13: Ez egy gyásznap nekünk. Sose felejtjük el, hogy megcsonkították drága országunkat. Úgy neveltek gyerekkorom óta, hogy minket elszakítottak, de büszkék voltunk arra, hogy megtartottuk a magyarságunkat a nehéz körülmények között is.
12: Ugye ez az összetartozás napja. Ön szerint összetartó a marosvásárhelyi magyarság?
13: Sajnos széthúzás is van. Főleg ilyenkor látszik, itt kéne legyen több száz ember magyar. Mert Marosvásárhelynek a magyar lakossága mai napig is olyan 40% körül van. Nem érdekli őket, mással foglalkoznak. Sajnos nincs. Szerintem Magyarországon se, Marosvásárhelyen se, és Erdélyben se igazi összetartás.
12: Lehetne tenni ez ellen valamit? Gondolkodott ezen?
13: Igen, sok mindent lehetne tenni, főleg a politika, amelyre most hát inkább nem térnék ki, de szerintem a fentről sokat lehetne tenni, hogy egymást megbecsüljük, megtiszteljük, ne becsmereljük egymást, hanem fogadjuk el egymást úgy, hogy te is magyar vagy, én is magyar vagyok, és együtt végazunk, együtt sírunk.
14: Minden magyar embernek itt kéne lennie egy ilyen szomorú megemlékezésen. Nem is tudom, hogy milyen kifejezést használjak, hogy mit jelent ez a magyarságnak. A trianoni elszakadás. És ez oda vezetett, hogy magyar emberrel nincsen éppen legalábbis most a legjobb viszonyban, és nem nagyon értjük meg egymást, ha bár egyforma a sorsunk.
12: Kovács Mihály Levente, az RMDS Marosvásárhelyi Szervezetének elnöke, a város alpolgármestere.
10: A gondolatra minden évben megfogalmazódik az, hogy összetartozunk, illetőleg a történelmi viszontagságok ellenére megmaradtunk, és itt vagyunk, és hogy bár maga a történelmi tény az ugye magában szomorúságot hoz, de arra is sarkal, hogy sose adjuk fel, és hogy tulajdonképpen bizonyos értelemben az újrakezdés is, és a meg nem alkuvásnak a napja is a június 4-e, és mindaddig meddig ilyen közösségi események vannak, ez azt jelenti, hogy nem csak voltunk, vagyunk, hanem leszünk is.
12: Szakás György, marosvásárhelyi unitárius lelkész, a megemlékező rendezvény házigazdája.
15: A magyarságnak egyik talán legfontosabb június 4-e, hiszen ekkor emlékezünk arra történelmi Magyarországra, amely még ott van az emberek emlékezetében. És ezáltal, hogy itt megemlékezünk istentisztelet keretén belül, versek keretén belül és a kórusok szolgálatának a keretén belül, talán mi is úgy érezhetjük, hogy a nemzet egyesítés, amely ott a szívünkben és a lelkünkben, ez megvalósul. Mi nem csak a múltba akarunk révedni, búskomoran és azt fájlalni, hogy mi történt, hogy mit nem tudunk már másként tenni vagy kijavítani, hanem a jövőbe akarunk tekinteni. Hiszen azok a nemzeti értékek, amelyek meghatározzák az életünket, a kultúránk, a verseink, a nyelvünk, a népdalok és azok a vidékek, amelyeket itt Erdélyben vagy Kárpátalján, Vajdaságban, a történelmi Magyarország valamennyi vidékén az emberek érzik, hogy ide tartoznak, érzik, hogy összetartoznak, érzik, hogy ez a közösség, ahonnan ők vétettek, ez a közösség, amely az ő jövőjüket jelenti.
0: Határok nélkül Szerda Téfannival.
1: Farkaslakán ünneplőbe öltözött kisebb létszámú csoportosulás jelezte a forgalmas főút mellett, hogy a Tamási Áron emlékhelye mellett álló Trianon emlékműnél megemlékezés folyik. A helyiek mellett az anyaországi határtalanul program csoportjai, valamint a csíkszeredai főkonzulátus munkatársai vettek részt a megemlékezésen. A beszédekben a megmaradás mellett a társadalom aktuális kérdéseire is reflektáltak az emlékezők. A rendezvény koszorúzással, valamint a székely és a magyar himnusz eléneklésével ért véget. Geréb Krisztina összeállítása.
16: Tisztelt emlékezők, kedves vendégeink határon innen és túlról, nagy szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádiót és annak hallgatóit.
17: Kezdte beszédét Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere.
16: Fontos, hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül a múlt terheivel és a jelen kihívásaival. Egy nemzetként, bár szétszórtan is, összetartva erősebbek vagyunk. Az egységben rejlik az a bátorság és kitartás, amellyel a jövő nemzedékét szolgálhatjuk. Sorsunkat nem csak múltunk írja, hanem az is, hogyan bánunk egymással itt és most. Mindenkinek a maga módján ki kell ebből vennie a részét.
17: Többen is csodálkoznak, hogyan lehetséges, hogy Románia közepén ma is magyar iskolák működnek, magyar színházak játszanak, magyar könyvek jelennek meg. Tette fel a kérdést beszédében Dévai Hajnal, a csíkszeredai magyar főkonzulátus konzulja.
18: A megmaradás történetét nem az államok írják, azt a családok írják. A nagyszülők, akik továbbadják a nyelvet, a szülők, akik vállalják identitást, a tanítók, akik tudják, hogy egy közösség jövője a tanteremben kezdődik, a lelkészek, akik akkor is összetartják a közösséget, amikor a körülmények széthúznak. És azok a hétköznapi emberek, akik talán soha nem kerülnek be a történelemkönyvekbe, mégis rajtuk áll vagy bukik egy nép jövője.
19: El akartak, el akarnak ásni minket. Csak azt felejtették el, hogy mi maguk vagyunk. Mag népe.
17: A kereszt és kopjafa összefonódásából készült emlékmű előtt minden évben Hadnagy Jolán, a Farkaslaki Tamás Járon Művelődési Egyesület vezetője is szól az egybegyűltekhez.
19: Mindig ki tudunk hajtani, akiben van erő, és nagyon fontos, hogy legyen hitünk. Legyen hitünk Istenben, egymásban és önmagunkban. És ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk.
17: Ez a nap, ahogy többször is elhangzott itt a beszédek alatt, nem örömről szól, ez egy megemlékezés, ami kicsit nehéz.
20: Trianon fájdalmára a válaszunk a bölcső, és igenis az összetartozás erősítése.
19: Ma árad a világ. Tamás Járon így fogalmazott. Van áradás, és van háromféle ember. Az egyik nem tud úszni, a másik tud, s a harmadik mer is. Hát nekünk merni kell úszni.
21: Dombai Kende vagyok. Mi osztálykirándulással jöttünk. Nekem tetszett az emlékezés.
17: Több anyaországi csapatot is láttam itt, akik részt vettek ezen a megemlékezésen.
22: Szalóci Tibor. Mi 16 fős csapattal jöttünk a határtalanul program keretein belül.
17: Milyen gondolatokkal érkeztek ide, és mivel távoznak?
22: A mi iskolánk majdnem minden éven itt van, június 4-én, tehát a Nemzeti Összetartozás napján. Mindig a határtalan programot úgy szervezzük. Ez egy csodálatos hely itt Farkaslakán, a Tamási emlékhely, illetve az Erdély első Trianon emlékműve. Hát azzal a gondolattal jöttünk, a gyerekekkel is, illetve hát előtte felkészítettük őket. Tudják, hogy mi volt június 4-én, tudják, hogy tovább kell élni, együtt a nemzet egységét képviselni.
1: A magyar nemzet egy. Az összetartozás valóság, és rajtunk múlik, hogy ezt a valóságot a következő nemzedékek számára is megőrizzük, és tartalommal töltsük meg. Hangsúlyozta Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, a Nemzeti Összetartozás napján Csíksomjón. A Székely Hadosztály emlékműnél szervezett megemlékezésen ünnepi beszédekkel, közös imával és koszorúzással idézték fel a trianoni békediktátum aláírását és annak máig ható következményeit. Bíró István összeállítása.
23: Csíkszéki Mátyás Huszár Egyesület közreműködésével a magyar zászló ünnepélyes felvonása és a magyar himnusz eléneklése nyitotta meg a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett csütörtök délutáni emlékünnepséget a Csíkszeredához tartozó Csíksomjón. A Székely Hadosztály emlékműnél tartott beszédében Korodi Attila, a székelyföldi város polgármestere Márton Áront, Erdély néhai szentéletű püspökét idézte, aki szerint nem elég a múltat siratni, a jövőt kell építeni. Hozzátette, ez ma a mi feladatunk is.
2: 106 év után is az országhatárok mozogtak a fejünk fölött, de erős közösségként itt vagyunk. A Csíkszeredában, a Csíksomjon, Pünkösdi búcsú után, ahol legalább 330 ezer magyar ember gyűlt össze, azt tudjuk mondani, hogy erőben találtattunk, és az a hagyaték, ami ránk maradt, azt megtartottuk, és valamit továbbadjunk. Az, hogy a múltra egyértelműen emlékezni, a Trianon tragédiájára egyértelműen emlékezni kell, viszont úgy kell építeni a jövőt, hogy reményt lássunk. Reményt abban, hogy bármi történik, de itt vagyunk.
23: Szungert Balázs Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának első beosztott konzulja úgy fogalmazott: június 4-e már nem csak a múlt tragédiájáról szól, hanem a jelen és a jövő diadaláról is. Hozzátette, arról a csodáról, hogy a történelem minden vihara, a kényszerű elszakítottság és a politikai elnyomás évtizedei ellenére is még mindig itt vagyunk, és még mindig magyarul beszélünk.
3: A trianoni diktátum tervezői azt hitték, hogy a határok átrajzolásával a magyar nemzetet is eltörölhetik a földszínéről. Tévedtek. Mert a nemzet nem vonalakkal meghúzott határokból áll, és nem térképeken mérhető. A nemzet a közös nyelvben, a közös kultúrában, a dalainkban, az imáinkban és a szívünkben él. Nem a földrajzi közelség tart meg minket, hanem az a láthatatlan, mégis elszakíthatatlan kötelék, amely összeköti a budapesti, a kolozsvári, a szabadkai, a dunaszerdahelyi vagy a csíkszeredai magyar. Mit követel meg tőlünk Trianon öröksége a mindennapokban? Azt, hogy ne csak a szavainkban, hanem a tetteinkben is megéljük az összetartozást. Az a feladatunk, hogy megtartsuk a nemzet egységét, és megmutassuk a világnak, a magyar nemzet határok felett is egységes és oszthatatlan. Gondoljunk ma tisztelettel és hálával azokra a generációkra, akik a legnehezebb időkben is hülyek maradtak magyarságukhoz. Az ő kitartásuk a mi örökségünk, és az ő hitük a mi jövőnk záloga is. Amíg van bennünk akarat az összefogásra, addig a magyar nemzet élni és virágozni fog a Kárpát-medencében.
23: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett csíksomjói megemlékezés közös imával, koszorúzással és a székely himnusz eléneklésével zárult.
1: A trianoni békeszerződés után az Egyesült Államok szigorú bevándorlási törvényeket vezetett be, így a magyar kivándorlók tömegei inkább Kanadába, Brazíliába vagy Nyugat-Európába mentek. Az USA-ba távozók száma jelentősen lecsökkent, bár az értelmiségiek és a politikai menekültek egy szűk köre továbbra is elérte a tengeren túlt. Az Egyesült Államok legutóbbi népszámlálási adatai szerint az ország lakosságából több mint 1,4 millióan vallják magukat magyarnak, vagy magyar származásúnak. Róluk szól a Magyarnak lenni Amerikában című könyv, amely 120 észak-amerikai diaszpora interjú válogatást tartalmaz. Ezen életút interjúk a magyarságuk iránt elkötelezett amerikai magyarokról, a helyi magyar egyházak és civil szervezetek, cserkész csapatok, hétvégi iskolák, klubok és néptáncsoportok képviselőiről, azok múltjáról és jelenéről, szellemi örökségük megőrzéséről és továbbadásáról készültek. A kötet írójával, Antal Ferenc Ildikóval Király Levente beszélgetett.
4: Több könyvet is írt az Amerikában élő magyarokról, és most megjelent ezen köteteknek egy válogatása. Ha szabad kettőt kiemelnem, az egyik egy 95 éves zenész, aki magyar számokat ad elő, és van egy szintén 90 év feletti lelkipásztor, aki 170 kilométert utazik azért, hogy magyar nyelvű miséket tartson.
6: Köszönöm, hogy ezt a kettőt kiemelte, mert én nehezebben tudnék választani. Nagyon sok érdekes és értékes életútú, és főleg közösségért nagyon sokat tevő emberrel találkoztam, és mivel köztük is éltem 3 évig, nagyon közel kerültem hozzájuk. Van egy másik 95 éves ember, aki már sajnos nincs köztünk, és részben saját halottamnak is, vagy családi halottamnak is tekintem, mert az interjú után mi még együtt táncoltunk egy piarista bálon, együtt voltunk megnézni egy előmozivetítést, ahol mindenki izgalomba jött, amikor elmeséltünk, hogy várunk egy bácsit, piros robogóval fog érkezni. érezni, 95 éves, csak beülünk a moziba, mert kezdődik a film, és egyébként 56-os nyomdász, ő ezért áll hozzám közel, de hasonlóan az a két másik ember, akit ön említett, nem csak idősekkel, meg nem csak 56-osokkal készítettem interjút, hanem mindazokat próbáltam megszólaltatni kortól, földrajzi helytől és szakmától függetlenül, mert ez egyetlen közös pont az volt, hogy a mai közösségeket ma, vagy az elmúlt időszakban próbálják fenntartani nagyon sok önkéntes munkával és anyagi támogatással. Így került bele például az a 17 éves fiatalember, aki már ott született, de rettentően elkötelezett a magyar népzene és néptánc iránt, úgyhogy nagyon széles a paletta.
5: Mi volt az interjúalanyok kiválasztásának szempontja?
6: Hogy a magyar közösség élet minden területéről válasszak, tehát legyen benne diaszpora szintű szervezet, erről szól az első fejezet, legyen benne templom, hétvégi magyar iskola, legyen benne cserkészet, legyen benne néptánc, népi együttessel foglalkozó, illetve magyar házat vezető személy, és végül tiszteletbeli konzulokat szólaltattam meg, meg ilyen egyéb kategóriában rádióst, meg egy nyelvészt, aki hozzám hasonlóan próbálja a magyar nyomokat fényképek formájában gyűjteni. Szóval azt gondolom, hogy ez a 45-ös válogatás is nagyon színes lett, földrajzilag is igyekeztem választani, de nem volt könnyű. Hál' Istennek nagy a merítés.
7: Milyen érdekes színes programok vannak, amikből egy-kettőt kiemelne ott az Egyesült Államokban, ahogyan őrzik a magyarságukat a kint élők?
6: Közösségi szinten, tehát a templomok körül is mindig vannak események, a nemzeti ünnepenken kívül például rendszeresen vannak kávézások vagy ebédek, közösségi ebédek, amelynek nem is annyira az anyagi, tehát a adománygyűjtés a célja, hanem a közösségben együttlét. A hétvégi magyar iskolák is folyamatosan szerveznek maguknak meg a szülőknek eseményeket, a néptánc együttesek is rendszeresen fellépnek ünnepeken, a magyar házak ugye az a néhány, ami létezik, működik még, azok ezeknek adnak otthon, vagy pedig hívnak magyarországi vendégeket, és akkor ezen kívül, ami még fontos, azok a fesztiválok, jó pár magyar fesztiválon megfordultam, a legrégebbi, meg a talán legnagyobb létszáma az a New Brunswick-i, ott tavaly volt az 50. mindig június első hétvégén van, ami nem csak magyar, hanem nagyon nagy részben magyar származású, vagy magyarsághoz nem köthető amerikaiakat vonz, mert a népzene, meg a gasztronómia az egy olyas mi, ami nem csak a magyarok számára szimpatikus, és mindenki tudja, és akkor egy évben egyszer, ahogy a szervezők mondják, mindenki magyar lesz egy kicsit a környéken, de ugyanez megvan Sarasotában, tizenvalahány éve, Gulyás Fesztivál is tizenvalahány éve működik Chicagóban, tehát ezek ilyen nagyon fontos események, ahova más államok, tagállamokból is érkeznek magyarok és nem magyarok.
7: Amerika egy óriási nagy olvasztó tégely. Hogyan sikerül a magyarságukat megőrizni ezen embereknek? Ezt a folyamatot nyilván megállítani nem lehet, csak lassítani. Mennyire?
6: Ez attól függ, hogy az adott közösség mennyire aktív, mennyire akar túlélni, mennyire hosszú távon gondolkodik. Ahogy a Detroit-i Szent Kereszt plébániának a Kisgyörgy Barnabás atya Ferences plébánosa mondta, Ildikó, mi 30 éve meghosszabbítottuk a plébánia életét, és ezt szoktam válaszolni. Attól függően, hogy az adott közösségben akad-e olyan ember, lehetőleg nem egy, hanem, és nem egy család, hanem több család, tehát akadnak-e olyan elkötelezett magyarok, akik ezt tovább viszik, akik nagyon tudatosan a gyerekeiket erre ránevelik, akik a fiatalokat megpróbálják, és nem csak a fiatalokat bevonni, mert ugye az utódlás és a továbbadás, a generációs továbbadás kérdése, kulcskérdés. Ha vannak ilyen emberek, akik együtt tudnak működni a következő generációval, ha azokat be tudják az ügy érdekében vonni, akkor van tovább.
8: Antal Ferenc Ildikót, a Magyarnak lenni Amerikában című könyv szerzőjét hallották. Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszonthallásra, határok nélkül.
9: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hírek 5 órakor, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Briáska Dániel. A kormány a jövő héten benyújtja az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak is el kell fogadnia. A helyreállítási alapforrásait augusztus végéig fel kell használni. A Fidesz frakció vezetője felszólította a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra, ha bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött az uniós pénzek érdekében. Gulyás Gergely azt mondta, hogy az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben, ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért. Elkezdte a minisztériumok átvilágítását a kormány. A kormány szóvivő szerint az eredményekről nem csak az átvilágítás végén, hanem folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Magyar Éva azt mondta, a honvédelmi tárcánál vizsgálják a védelmi beszerzéseket, a Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek ügyét, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét is. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balási Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel. Az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen tüntettek Budapesten. A szónokok szerint a magyar kormány a 6000 milliárd forint értékű uniós forrásért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a Migrációs Paktum végrehajtását. Szerintük ennek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. A demonstrálók kitartásra bíztatták Sulyog Tamás köztársasági elnököt, valamint Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették. Egy erkélyről nézte végig a tüntetőket a miniszterelnök a Kossuth téren. Magyar Péter erről egy videót is közölt, mellé azt írta, idézem, ennyi maradt az egykori több milliós polgári oldalból. Bede Zsolt, Németh Balázs és Torockai László nagy koalíció 1000 fős tömeggel. Úgy fogalmazott, folytatják a munkát. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok, májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrzőpontnál mérték, az Andrássy úton egy sofőr 50 km/h helyett 122 km/h hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát. A korlátozások a közösségi közlekedést is érintik, a kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben indul. Megkezdődött a balatoni kombkikötők felújítása, a közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Épülnek új utasvárók, pénztárak, kerékpártárulók és vizes blokkok is. Elkezdődött a jubileumi 20. Magyar Nemzeti Parkok hete. Az év legnagyobb ökoturisztikai eseményén mind a 10 nemzeti park igazgatóság bemutatkozik. A nyitó hétvégét a budapesti Vajdahunyadvárban tartják, ahol egyebek mellett interaktív programokkal, játékokkal és különleges élményekkel várják a látogatókat. Végül az időjárásról. Reggelig főleg délkeleten lehet még eső, zápor, majd a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar, a szél mérséklődik. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható, keddig kitart a napos koranyári idő, többfelé 30 fok felett hőmérséklettel.
1: Műsorajánlat.
2: Két keréken a magyar tenger körül horgász és vízitáborok, játékos környezeti nevelés, romantikus csónaktúra a Kis-Balatonon. A Keszthelyi kastély pompás barokk épülete, több mint 100 csodás terme, történelmi időutazás a festeticsek nyomában. Borkostolók, utcazene, az apró múzeumok különleges kincsei, kulturális séta a Balaton ékszerdobozaként is emlegetett városban. Keszthely természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dome-ban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most torony magas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben ma 18 órától a Kossuth Rádióban.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
4: Derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. június 6-án. Magyarországon először azonosították az afrikai sertéspestist házi sertésben egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telepen. A fertőzés emberi szervezetre teljesen ártalmatlan, így a hazai sertéshús továbbra is biztonsággal fogyasztható. Erről is beszélünk a következő órában, de mindenekelőtt néhány mondat az első fél órából. Növényvásár Pécsett. Egyre népszerűbb az olajfa, a mediterrán városban sokan ehhez igazítják a kert tervezést.
5: Alpesi fenyőfajták, úgyhogy ők lassan, de biztosan cserélődnek majd valószínűleg.
4: A szárazság nem csak a virágoknak rossz, hanem a vadaknak is.
6: A vadászoknak nem csak az a dolga, hogy lője a vadat, hanem hogy ápolja, védje, és lehetőleg karban is tartsa ezeket az eszközöket, amikkel a vadakat itatjuk.
4: És fél hat előtt elmondjuk még, hogy hiába írtják, a parlagfű továbbra is komoly problémát jelent az allergiásoknak. Mi lehet jobb turisztikai vonzerő a Balatonon, mint a vitorlázás és a horgászat? A magyar tenger mindkét sportra kiválóan alkalmas, és a szezon kezdetével kezdődik a kirajzás, ahogy Csopakon is. A faluban működik többi között Berec Zsombor vitorlázó Olimpikon Egyesülete, ahol hamarosan kezdődnek a nyári táborok. Felszegi Csaba riportja.
7: Sportmódja eleve a vitorlázáshoz kötődik, hiszen nagyon-nagyon régóta működnek itt vitorlásklubok.
8: Ambrus Tibor, Csopak polgármesterem.
7: Én inkább oda vezetném vissza, hogy nálunk most már az óvodába is szeretnénk onnantól elkezdve vízisportokat megtanítani, meg egyáltalán a több sportot a gyermekeinkkel, hiszen azért akár a vitorlázást nézzük, de vehetjük ebben mondjuk a teniszt, a síelést. Ezek olyan sportok, amiket nem mindenki engedhet meg magának. És szeretnénk, hogyha már itt lehetőség van és van vitorlásklubunk, van kapcsolatunk szinte testvérvárosi sítereppel, ha van teniszklubunk, akkor tanítsuk meg a gyerekeket ezekre a sportágakra, és ha az élet úgy hozza, lesz lehetőségük arra, hogy ezt beleszeressenek és folytatni akarják, akkor legalább azokat az alapokat megkapják. Így talán el is mondtam azt, hogy nálunk már az óvodától elindul az úszásoktatás, és valami teddimac is ilyen teniszoktatással kezdődik, az iskolásoknál pedig gyakorlatilag kötelezően mostantól kezdődik, majd régebben is voltak egy darabig megszűnt, most kezdődik a felső tagozatban a síoktatás, a teniszoktatás az ugyanúgy ingyenesen van, a saját teniszklubunk felvállalta, ha jól tudom az 5. osztálynál pedig megtanítják vitorlázni őket a Csopaki Procelero vitorlás klubba, és Berec Zsombor olimpikonunk vezeti a szakmai vezetést a klubot, és a felesége irányítja, ő adja a lelkét ennek a klubnak, és egy Csopaknak nagyon-nagyon jó hírét viszik.
8: Hiszen mi más is lehetne a Balatonparton, mint hogy használjuk a vizet, mindig ez a gond, ugye, akkor a vízisportokra használjuk a vizet, a vitorlázás a legjobb erre, talán főleg gyerekeknek.
7: Hogyha belegondolunk abba, hogy most már 2 Európa-bajnokságot csináltak Csopakon, és az egyik csopaki gyermekünk, aki most volt 8-os, ő egy világbajnokságon vett részt most már, ez jó eredménnyel, nyilván nem dobogon, de hát azért mindig el szoktam mondani, hogy hát azért nekünk olyan nemzetekkel versenyeznek, akiknek tengerük van. Nyilván nem könnyű, de egy nagyon sikeres és csopak életébe belefolyó vitorlás klubunk működik. Én ide venném egyébként a horgászatot is.
8: Igen, valahogy pont erre gondoltam, amikor azt mondom, hogy használjuk a vizet, tehát horgászat, vitorlázás, úszás, tehát ugye annyira adja magát a Balaton közelsége.
7: Igen, itt körülbelül egy 3-400 tag van a csopaki horgászegyesületekbe, 3 horgászegyesületünk is van egyébként. Szerintem egy fantasztikus jó rekreációs tevékenység, tényleg természetközeli. Én nagyon remélem, hogy egyszer egyébként valaki észreveszi azt, hogy ebben mekkora lehetőség van. Én nagyon-nagyon sokszor sok helyen elmondom, itt is ma már komoly idegenforgalmat lehetne erre rászervezni, ráadásul a horgászat pont az az időszak, amikor nem a csúcs szezon van a Balatonnál, de ehhez nyilván beruházni kéne, most lehet, hogy egy pontyoknak kéne etetőhelyet, vagy süllőfészkeket, vagy én nem tudom, nem értek
8: annyira. De
7: ugyanúgy szerintem ez egy kicsit elhanyagolt terület, tehát amennyire fejlődött, vagy kifejlődött a vitorlás porta Balatonnál, tehát szerintem most már szinte telítődtünk is, ugyanúgy szerintem meg el lett hanyagolva, tehát a tömeghorgászat megvan, de arra egy idegenforgalmi projektet rá lehetne építeni.
4: Immár hagyomány Pécsett a növényvásár, amikor a lakosok és a környék kiskert tulajdonosai szemlézhetik a népszerű, szárazságtűrő növényeket, illetve vásárolhatnak a kertészetek kínálatából. Egyre népszerűbb például az olajfa, amit 20 éve még el sem tudtak képzelni. A mediterrán városban évek óta gond a szárazodás, így a lakók közül sokan ehhez igazítják a kert tervezést. Bicsák Eszter járt a helyszínen.
9: Mi az, amit hazavisz a kertbe? Az érdekelne elsősorban, mert sok szatyor van ennél.
10: Most évelő virágokat viszek, mert szeretnék egy száraz kertet kialakítani. Cickafarkot viszek, kupvirágot, és egy most felfedezett tengerparti százszor szépet, ami állítólag jól bírja a szárazságot és a napfényt szereti.
9: Amit mondod, hogy száraz kert, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent.
10: Fenntartható kertnek szeretném kialakítani a kertemet, hogy minél kevesebb öntözést igényeljen, takarni lehessen, és onnan az évelők előjöjjenek, és hát egy kicsit fedjék a talaj, tehát valami módon, miután én nekem esővizet kell, hogy fogjak, van ugyan ciszterna, de minden cseppet megfogok, tehát nehéz öntözni, másként kell kezelni ezeket a növényeket, és hát azért gondolom, hogy a virágos kertem ilyen legyen. Tavasszal nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon szép hagymás virágaim vannak, ugye azok is így jól bírják ezt az új körülményt, a szárazabb nyarakat, és akkor itt próbálom ilyen.

0: és saját területein. Tehát gondolok itt a parkokra, városi felületekre. Ugye tavaly is arról beszélgettünk, hogy ott is át kell nézni, folyamatosan monitorozni kell, figyelni kell, hogy milyen típusú fa mit bír, mert ez sem olyan egyértelmű.
1: Sajnos sok olyan fánk van, ami korábban stabil parki növény volt. Mostanra látszik, hogy egy ilyen általános kondícióvesztés van, ami a legnyilvánvalóbban a száraz ágaknak a koronában való megsokasodásában látható, az ágvégeknek az elszáradásáról, illetve sok olyan betegség olyan tűnt föl az idős faállomány kapcsán, amelyek mind-mind a fák gyengült állapotát tudják kihasználni, és hát vannak olyan fajok, amikből sajnos az évek óta vezetett statisztikáink alapján elmondható, hogy egyre több egyedet kell eltávolítani. Tipikusan ilyenek a nyírfák, ilyenek a hegyi juharok, ilyenek a különböző alpesi fenyőfajták, úgyhogy ők lassan, de biztosan cserélődnek majd valószínűleg.
0: Tárnoki Zsolt szederkényi kertészetében hogyan kezdődött most a tavasz?
2: Hektikus hőmérséklet változással. Azért elég szépen mentünk a mínusz 5 és a plusz 27 között játszott a hőmérséklet. Isten igazándiból komoly káraink természetesen nincsenek, de mivel a dísznövényeket a díszít értékeért tartjuk, ezért egy-kettő növénynek kell egy pici idő, hogy magához térjen.
0: Arra emlékszem, amikor ott sétáltunk a kertben, hogy az volt a mondás, hogy azért nem kell túlöntözni a növényeket, meg folyamatosan pluszban öntözni, mert tanulják meg azt, hogy ebben a klímában így kell most boldogulni. Hát azért itt most vannak extrém körülmények.
2: Azok a növények, amelyeket megszoktattunk ahhoz, hogy kevesebb vízzel is, vagy éppen csapadékkal is jól kell, hogy érezzék magukat. Természetesen az a díszít értékükből egy icipicit lehet, hogy veszítenek, de cserébe túlélik.
0: Erre beszéltük ugye, hogy a muskátli lehet, hogy nem lesz olyan, mint az alpesi házak ablakában, de ettől még muskátli lesz.
2: És attól még szép is lesz. Csak nem úgy fog kinézni, mint ahogy az alpesi házakban, de azért azt se felejtsük el, az alpesi házaknál és a teraszon fölül is van egy csüngő muskátli, meg lenn a talajon is van egy, így látjuk a 2 méteres muskátli.
0: Itt most mit keresnek a vásárlók? Mert van itt nagyon sokféle növény, itt az előbb, akivel beszélgettem, hogy jó például évelőkertet akar létrehozni, de általában én úgy láttam, hogy sokan az egynyáriakat keresik.
2: Én azt gondolom, hogy ennek az évelős nagyon nagy felfutásnak és a social médiának nagyon nagy hibája van, és aztán többször el is mondtam, hogy hangot adtam neki. Nagyon jók az évelő növények, kell használjuk az évelő növényeket, de okszerűen kell használnunk az évelő növényeket.
0: Mert hogy nem 3 hónapra készítjük.
2: Így van, annak azért illő volna legalább az év felébe, kétharmadában mutatni valamit, és azért az évelő növények között még mindig nem túl sok van, amelyik folyamatosan tud díszítő értékkel rendelkezni.
3: A szárazság nem csak a virágoknak rossz, hanem a vadaknak is. A nyírségben emiatt a vadgazdálkodás sem egyszerű kérdés, különösen az asszály idején, hiszen a valamikori belvizet a csatornákban vezették le, és azok most üresen tátonganak. A nyírgyulai fagyöngy vadásztársaságban ilyen korán még soha nem volt gond a víz pótlásának a kérdése. Zsoldos Barnabás beszélgetése.
4: Nyírgyulajon a Gyulai Fagyöngy Vadásztársaság vadászházánál szorgoskodnak a vadászok. Szőlősi Szilárd a vadásztársaság elnöke. Már sok munkát terveztek, és nem csak a vadászház környékén, hanem kinn a határban is.
5: Ja. Nyári hónapokban, május, június, július, augusztus, szeptember 5 hónapon keresztül a hónap utolsó szombatján mindig társadalmi munkát szervezünk.
4: Akkor vegyük sorba, mi a terv, mi az elképzelés a mai napra?
5: Ez az első társadalmi munkánk az idén, ezért a vadászházat és a környékét takarítjuk. A csapatnak a egyik része ezt csinálja, a másik része pedig a legégetőbb és legnagyobb problémánkat, ami az idén is jelentkezett, mégpedig a vadak itatásával kezdünk el foglalkozni.
4: Ez még fontosabb a vadászház környékének rendbetételétől is. Jöttem, láttam, hogy csatorna az van bőven a vadásztárság területén, csak éppen vizet nem láttam benne.
5: Egy évtizede már nincs a csatornáinkban semmilyen víz. Pont most beszélgettünk róla, hogy 10 év alatt 200 cm-rel csökkent a talajvízünk szintje, ezért égetően fontos minden élőlény számára, hogy vizet találjon, és ugye a vadászoknak nem csak az a dolga, hogy lője a vadat, hanem hogy ápolja, védje, és lehetőleg karban is tartsa ezeket az eszközöket, amikkel a vadakat itatjuk. Ezeknek fog történni a vaditatóknak a tisztítása.
4: Hány ilyen tisztítandó ivóhely van most a vadásztársaság területén?
5: 14 nagy vaditatónk van, ezen kívül számtalan apró vaditatót is rendbe fogunk tenni. Természetesen ez nem mind a mai napon fog megtörténni.
4: Szólt a vadásztársak felé is, hogy újabb pályázati lehetőségek lesznek, vannak.
5: Igen, Agrárkamara decentralizálta a vadgazdálkodási pályázatait, és most megyei szinten dönthetnek a tulajdonképpen a vadászok, hogy milyen pályázati forrásokra van szükségük. Két fő cél van, az egyik az kimondottan a nagyon nehéz nyírségi

0: vízházhatás miatt, hogy vadítatók létesítése, ez az egyik fő célprogram, a másik pedig a hivatásos vadásznak a nem kötelező jellegű felszereltségének a bővítése.
1: Ha ebbe az utolsóba kapaszkodom bele, ez azért van, mert vannak rossz tapasztalatok, éjjellátó készüléket rendszeresítenek a hivatásos vadásznak, tehát szükség van rá?
0: Igen, hőkamerára pályáztunk, és hála Istennek sikerült is megnyernünk. A legfontosabb célja egyértelműen a vadak megfigyelése, vadszámlálás, akár apró, akár nagyvadnál. De igen, van egy másik célja is, mégpedig az esetleges tilosban járó vadorzóknak a tettenérésének a segítsége.
1: Ha visszakanyarodunk a víz biztosításához, azt is elmondta, hogy van új megoldás lehetőség, és ezzel élni is fognak.
0: Igen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadgazdálkodási pályázatban a mi megyei kamaránk által legyártott, készített mobil vadítatókat lehetett pályázni. Erre már volt egy egyéves pilot projekt, amit egy vadásztársunk végzett el, és ezek a mobil, nem nagy terjedelmű, akár két ember által mozgatható, de földben lesüllyezhető készülékek nagyon nagy segítséget jelentenek mind az apró, mind a nagy vadak kitatásában. Ezek ilyen 300-350 literes űrtartalmúak, mivel a vadőrjeinknek vannak olyan járműveik, olyan tartályaik, amit a pick-upnak a platójára feltehető, és akár egy ilyen IBC tartállyal 3-4 ilyen itató is feltölthető.
2: És nem csak a nyírségben, hanem az egész országban sújtja a szárazság a vadállományt. Azt hihetnénk, hogy csak a csapadékszegény alföldi erdőkben kell itatni, de ez nem így van. Nagy Margitnak Nagyapáti Oszkár, a kiskunmajsai vízőrzők vezetője mutatta meg a homokhátsági erdős területet, ahol még az iskolások is beszálltak a vaditatásba.
3: Milyen itatót láttunk?
4: Láttunk hordós itatót és fóliás, illetve ásott vaditatós gödröt, tehát háromfélét. Ezeket a helyi vadásztárság felajánlásából üzemeltetem. Volt egy felhívásuk, hogy fogadjunk örökbe itatóhelyeket, és akkor én ehhez csatlakoztam, mint önkéntes vadőr.
3: És ezek a fákra kihelyezett fémpalackok, ezek mi?
4: Ezek arra szolgálnak, hogy hatalmas a vadkár az erdőtelepítés után, és az őz egy rendkívül ijedős állat. És ha az ember egymás mellé helyez két ilyen alumínium dobozt, a szél, ha meglöki, akkor elkezd zörögni.
3: És legyőzik-e éppen, ott fut?
4: Igen.
3: Milyen az állatvilág itt a sivatagosodás idején? Megváltozott-e valami?
4: Szerintem még nem igazán érzékeltő, abból kifolyólag, hogy 2022-ben, amikor elkezdtem a vaditatást csinálni ezen a részen, akkor azért találtunk elhullott állatot, és amióta az itatást csinálom, egyáltalán nem találtam elhullott állatot.
3: Milyen vadállatok talál hatók itt a kiskunmajsai pusztában?
4: A nagyvadak közül, amit mi mondunk nagyvadnak, az az őz, aztán a mezeinyúl, a vörösróka, fácán.
3: Itatással foglalkozik, etetéssel, vadetetéssel?
4: Igen, azt a téli időben, meg a nyár derekán július közepétől, ha nagyon nem esik az eső, hosszantartóan szárazság van, akkor már kénytelenek vagyunk az etetésben is beleállni.
3: Mit szórnak ki?
4: Elsősorban szemes takarmányt, mert azt ugye könnyen be tudjuk szerezni. Szálas takarmányt ezt egyáltalán nem tudunk, ugye ezen a vidéken meg sem terem.
3: Honnan szerzik be, és ki finanszírozza ezt a takarmányt?
4: Vadásztárság szokta felajánlani, illetve mi is szoktunk, és ez a legszebb az egészben, hogy az iskolák is, például a Kiskunmajsai Arany János iskola, aki ökoiskola, az is csatlakozott a példánkhoz, a Marospusztai Vízőrzős példához, és akkor az etetésbe beszálltak, és közös gyűjtést szerveztünk téli időben.
3: Milyen állapotban van most egyébként az erdő?
4: A nyarosok azok elindultak a pusztulás irányába, hamar bekövetkezik a csúcsszáradás, mert hogy ezeknek a vízfelvétele olyan 150 liter körül van naponta, hihetetlen szám, és ugye, hogyha a csúcsa elszárad, onnantól kezdve a fa a következő évben valószínűleg ki is fog száradni.
3: Nem csak az Alföldön, hanem az ország erdős területein is nagy a vízhiány. A telefonnál Földvári László, a vadászkamara szóvivője, a Vadászati Védegylet főmunkatársa.
5: Nagyon komoly feladatokat ró ebben az időszakban a vadgazdálkodókra már évek óta ez az időjárás, illetve a klímaváltozás. Folyamatosan próbáljuk biztosítani a vízutánpótlást, ami jelenti azt például, hogy lajtos kocsikkal hordjuk ki a vizet, aminél ráadásul arra is kell ügyelni, hogy friss legyen, illetve az elmúlt jó néhány évben már folyamatosan próbáljuk biztosítani a vízellátásukat a területeknek. Van erre egy pályázati rendszere a vadászkamarának, és itt nagyon komoly összegek, tehát 100 milliós nagyságrendben mentek el támogatások arra, hogy akár kutakat, akár lajtos kocsik beszerzését támogassuk, amikor mi itatunk, és alapvetően mi ugye a vadászható fajokkal foglalkozunk, akkor ezt a lehetőséget köszönettel elfogadja sor olyan faj, amelyek nem vadászhatók. Többszöröse azoknak a fajoknak a száma, amelyek védettek, és ugyanazokat az itatókat használják, ahol a fácán meg az őz, amelyeknek mi kivisszük a vizet. Tehát tulajdonképpen erőteljes természetvédelmi tevékenység.
3: Tehát potyáznak olyan vadak is, akiknek nem járna a víz.
5: Mondhatnánk, de igazából mi örülünk neki, tehát maga a vadgazdálkodás alapvetően egy természetkezelési eszköz. És hát a természetben már csak ha azt mondom, hogy a ragadozók állományát azért próbáljuk meg a szintet tartani, mert ezzel a védett fajoknak az állományát is segítjük. Ebből is látszik, hogy ez egy nagyon komplex rendszer.
3: Említette a homokhátságot, hogy milyen nagy a szárazság. Ez a legszárazabb terület, ide kell a legtöbb vizet kitenni a vadak számára?
5: Az a helyzet, hogy az alföldi területek mind nagyon rossz helyzetben vannak vízellátottság szempontjából. Ráadásul a mostani időszakban még a légköri a száj sújtja, ami azt jelenti, hogy nincsen harmat, tehát mondjuk az a kevéske víz, ami segíteni akár a fácát, akár a mezőnyulat, na az sincs most. Igazából nem nagyon lehetne egy olyan részét vagy térségét kiemelni az országnak, ahol sokkal rosszabb a helyzet, mert hogy mindenhol nagyon-nagyon rossz. A megoldás, azt hiszem, hogy ha van egyáltalán, az nem feltétlenül a vadgazdálkodási ágazat feladata, hiszen a vízgazdálkodás oldaláról kellene ezt megközelíteni. A megoldás nem nálunk van, és mi is nagyon várjuk, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kijavítani.
2: Csökkent a fertőzött területek nagysága és a bírságok száma Heves megyében. A parlagfű ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelent az allergiások számára. Pilisi Csenge beszámolója.
6: Parlagfüvet most nem látok.
7: Látom, hogy most nyírja a füvet, megismerni.
6: Hogy
7: miről ismerszik meg?
6: A növéséről, meg ahogy kinéz.
8: Mondja a Dormándi Nagy László.
6: Nagy növésű, erős. Jellegzetes a színe is, hamvas zöld, és a környékén elnyomja a többit.
7: Ez folyamatosan kell írtani, ugye, minden évben?
6: Igen, valamikor több volt, most megmondom őszintén, nem is tudom, hogy utóbbi két évben mikor láttam már. A út melletti területek kivételével jobban megtalálható, mint most már a földeken.
7: Ezek szerint a gazdák figyelnek rá, írtják.
6: Hát most vagy azért, mert félnek, hogy megbüntetik őket, vagy pedig van a családból allergiás.
9: A pollenek 100 kilométerekre is képesek a szél elterjedni, tehát a védekezést azt folyamatosan kell végezni.
8: Mondja Bárévi István poroszlói gazda.
9: Állandó növényborítottság egy picit visszatartja a parlagfűnek a terjedését, ez inkább a kasszát is a legeltetett területekre vonatkozik, az erdőterületekre vonatkozik, viszont a folyamatosan művelt területeken a parlagfű az rendszerint megjelenik. A gazdák azok leginkább a helyes agrotechnikával próbálnak védekezni ellene, viszont van egy veszélyforrás az árkok, vasúti töltések és a utak melletti területek, amik fokozottan veszélyforrások a parlagfű terjedésnek.
8: Mire figyeljen a gazda, hogyha megjelenik a parlagfű, akkor ott már érdemes rögtön írtani?
9: Hát akkor már nagy gáz van. Amikor már látjuk, hogy a parlagfű jelen van a területünkön, ott nagyon nehéz, képes például egy napraforgó kultúrába a 20-140 centire növő parlagfű 2 méteres magasságot is elérni, akkor már csak egy zúzással lehet az egész kultúrát kiírtani.
8: Vegyszeresen is lehet, vagy azt nem nagyon javasolják?
9: Vegyszeresen gyakorlatilag, amire érdekes odafigyelni, például a napraforgó termesztésnél, mivel április közepén már a csíra növények megjelennek a területen, egy későbbi növényvédelemmel nagyon fejbe lehet vágni a parlagfüvet, gyakorlatilag meg lehet úszni, hogy a parlagfű az domináljon a területen, viszont itt már ez egy intőjel, hogy a tarlókezelésekre oda kell figyelni, hogy a következő években, hogyha olyan kultúra van, akkor a parlagfű ne szabaduljon el. A délhevesi részen, ahol már fizettek bírságot, ott állandóan figyelik és gyakorlatilag beáldozzák még a kultúrát is, hogy ne legyen bírság.
8: A parlagfűirtás nem csak a mezőgazdasági területekre, hanem az üresen álló belterületi telkekre és kertekre is vonatkozik. A hatóság már májusban felhívta a gazdák figyelmét a mentesítésre, mondja Kővágó Melinda, a Hevesvár megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának vezetője.
10: A legmagasabb bírságtétel a tavalyi évben 1 millió forint volt. Az Agrárminisztériumnak 2022-ben bevezetett új eljárási eleme, miszerint a mezőgazdászok már a száras leveles parlagfüvet is felderítik külterületen. Erre a felderítésre a növényvédelmi hatóság tájékoztató levelet küld ki a földhasználók részére, hogy az ingatlanukon parlagfű található, és arról is tájékoztatjuk, hogy nekik ott védekezési kötelezettségük van. Összesen 102 helyrajzi szám vonatkozásában küldtünk ilyen tájékoztató levelet, ami 123 hektárra vonatkozik. Ezeken a területeken a gazdálkodók, földhasználók már jó előre elvégzik a mentesítést, és erről visszatájékoztatják a kormányhivatalt.
8: Ha én látok parlagfüvet, tehetek bejelentést a hatóságnak?
10: Igen, természetesen a lakosságnak is van lehetősége bejelentést tenni, amit megtehet személyesen a kormányhivatalnál, illetve online módon is a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal által működtetett parlagfűbejelentő rendszer használatával. Ez a rendszer elérhető online módon, internetes felületen, illetve mobiltelefonos applikáció formájában is. A lakossági bejelentéseket 5 napon belül köteles kivizsgálni a hatóság, és az intézkedéseket megtenni.
2: Hamarosan 5:30-kor híreink következnek röviden, majd folytatódik a Hajnaltáj, amelyben többek között elmondjuk, hogy jó terméssel számolnak a zalai cseresznye és kajszibarack ültetvényeken.

0: 5 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Brieska Dániel. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból, közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelemnapi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Itthon több fontos döntést hozott a kormány. A jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. A Bánkitóba fulladt péntek délután egy 15 éves fiú. Társaival iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött, amikor elmerült a vízben. A csoport kísérői azonnal elkezdték keresni, és értesítették a hatóságokat. Holttestét végül mentőbúvárok találták meg. A Récsági Rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Reggelig főleg délkeleten lehet még eső, zápor, majd a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar. A szél mérséklődik, napközben 23-28, este 14-21 fok lesz.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Derűs ébredést és reggelt kívánok 2026. június 6-án. Most néhány mondat a második fél óra tartalmából. Jó terméssel számolnak a zalai cseresznye és kajszibarack ültetvényeken.
3: Nyilván ezek az árak csökkenni fognak, mert az első termések azok mindig magasabb áron vannak.
2: Áprilisban kezdődött az őszbakvadászat szezonja, de egyre nehezebb körülmények között.
4: Ahogy haladunk az aszályos időszakba előre, annál gyengébb minőségű trófeákat tudnak fölrakni az őszbakok.
2: És 6 óra előtt elmondjuk még, hogy a Bakonyi erdőben épült 6 négyzetméteres otthonnak miért van 1 milliós megtekintése az interneten.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: A cseresznyelégy elleni védekezés időpontját nem egyszerű meghatározni a termések érettsége és fejlettsége alapján, de általában a színesedő, zsendülő, zöld borsó nagyságú gyümölcsöket már felkeresik a legyek tojásrakás céljából. Meleg és napos időjáráskor már április közepétől jelen lehetnek a legyek, így a csapdák kihelyezését is ajánlatos mihamarabb elvégezni. Erről is beszélnek a szakértők.
5: Sokkal egyszerűbb lenne a cseresznye légynél azt mondani, hogyha a megy meg a cseresznye borsószem nagyságot elér, akkor kell permetezni rovarülőszerrel. Évek óta így permetezek, és ragyogó gyümölcseim vannak.
6: Mikor kell akkor először permetezni a cseresznye légy ellen?
7: Régi népi tapasztalat volt, méghozzá a Germelsdorfinak, tehát a legismertebb késői érésű cseresznyének a borsószem nagyságához időzítették a cseresznye légy elleni védekezést.
6: Zsigó György.
7: Lehet, hogy ebbe volt is valami. Azonban arra gondolunk, hogy azóta mennyivel több fajtát telepítettünk a kertünkbe. De legkülönösképpen, ha az amerikai keleti cseresznyelégyre gondolunk, ami mint egy új fajként nemrégen jelent meg nálunk, és később kezdi a rajzását, és sokkal tovább eltart a kártétele. Tehát a legkésőbbi érésű meggyeseket is támadja és károsítja. Én azt mondom, hogy ehhez a borsószem nagysághoz való idézítéstől már el kell tekintenünk. Továbbra is a sárgalapot, sőt újabban már az illatanyaggal ellátott, megspékelt sárgalapot lehet használni annak az előrejelzésére, hogy mikor kezdi a rajzását a cseresznyelégy.
6: Ugyanis van egy másfajta népi bölcsesség is.
8: Mindig úgy tudtam, hogy a cseresznyelégy a virágzásban kezd el rajozni, és már a virágzásban megszúrja a cseresznyét, a légy.
6: Valóban már cseresznyevirágzás idején támad a cseresznyelégy?
7: Magában a virágban nem, de ahogy a sziromhullás bekövetkezik, már is lerakhatja a tojását és beszúrhatja a kicsi zöld cseresznyetermés bőre alá. De itt is csak azt tudom mondani, hogy a sárgalapos előrejelzés alapján kell eljárnunk, tehát ha nem fogtunk semmit, akkor felesleges elvégezni virágzásban a permetezést, kivéve akkor, ha a kertbarát tudja, hogy az ő fája az egy korai termést hozó fa, tehát ő neki később már egy felszívódó, hosszabb hatástartalmú szerrel nem lenne ideje permetezni, mert kicsúszna az élelmezés egészségügyi várakozási időből.
6: Újra és újra visszatérő kérdés.
5: Esetleg a talajra is lehet permetezni? Ezt évek óta a leándereknél alkalmazom.
8: Az is tökéletes megoldás, ha alulról van a talaj fertőtlenítve, hogy talajból jön fel a kifejlett légy. Én még eddig mindig úgy csináltam, és semmi problémám nem volt a cseresznyével.
7: Valóban a saját fám alatti fertőzöttség az fontos. El is terjedtek ilyen módszerek, mint például lefóliázni a talajt, vagy szalmával beteríteni. Én a talaj fertőtlenítést igazán használni nem láttam. Elképzelhető egy komoly ásonyom mélységre elvégzett talajfertőtlenítéssel, szerünkkel, amit a hármas kategóriájú kínálatba kaphatunk, azzal lehet gyéríteni a cseresznyelegyet.
6: Itt Európában az európai cseresznyelegyek okozták a cseresznye és a megy úgymond kukacosodását, tehát nyűvesedését, hiszen a legyeknek nyűve van. Korábban úgy tanultuk, hogy egy cseresznyében csak egy nyű van, mert a gondos nőstény megjelöli. Tanár úrnak küldtem egy olyan cseresznyét, amelyben több nyű volt. Ennek mi lehet a magyarázata?
7: Ennek az a magyarázata, hogy egy másik cseresznyelégy fajjal is számolnunk kell most már, ez az amerikai cseresznyelégy. Nagyon hasonlít a mi régen-régen ismert cseresznyelegyünkhöz. Ez nem végzi ezt a megjelölést, tehát több nőstény is beletolja a tojócsövével az élésben lévő cseresznyébe. 83-ban Svájcba érkezett meg, és 2002-ben hozzánk. Most már országosan mindenhol elterjedt, Ragoletis mind a kettő, csak a fajnévben térnek el. Ez a gond, hogy tulajdonképpen a termesztés szempontjából akár egyfajnak is felfoghatnánk, mert a kártételük típusa az ugyanolyan. A nyöveket sem tudnám megkülönböztetni. Életmódjuk is ugyanaz, amikor jól laktak, befejezték a fejlődésüket, a talajra vetik magukat, és 5 cm mélységben vészelik át a nyarat és a telet, és következőjébe rajzanak ki.
2: Jó terméssel számolnak a zalai cseresznye és kajszibarack ültetvényeken. A Nagykutas mellett található területen nem csak a klímaváltozás hatásaival kell megküzdeni, hanem a munkaerővel és a piac ingadozásával is. Farkas Ervinnel, az Alma 2000 Kft. Ügyvezetőjével Varga Tünde beszélgetett.
3: Pár nappal korábban érik most a cseresznye, mint ahogy szokott. Az, hogy magasak az árak, muszáj egy kicsit magasnak lenni az áraknak, mert olyan költséggel lehet a cseresznyét előállítani, főleg itt a kézi munkára gondolok, hogy a munkaerőnek nagyon nagy a költsége, hogy igazándiból magasnak kell lenni az árnak, ami most magasnak tűnik, hogy mi termelők is meg tudjunk élni. Még ha bekalkulálom azt, hogy vannak évek, amikor kevés vagy egyáltalán nincs termés az időjárás miatt, akkor meg feltétlen ilyen áraknak kell lenni. Nyilván ezek az árak csökkenni fognak, mert az első termések azok mindig magasabb áron vannak, mint amikor jön a dömping.
0: Nem emlékszem, mikor volt az az év, amikor azt mondta volna, hogy rendben van a termés. Tehát, hogy most akkor örüljünk igazából.
3: Örüljünk egy kicsit, igen, az utóbbi években mindig volt valamilyen probléma, főleg itt a fagy okozta a problémákat. Most hál' Istennek elkerült bennünk, a határán voltunk annak, hogy nálunk is komolyabb károk legyenek. Mi egy 250 méter tengerszint feletti magasságon vagyunk, viszont van pár ültetvényünk kajszibarackban is, cseresznyében is, ami egy kicsit alacsonyabban van, nem többel, mint egy 10-15 méterrel, és ott voltak enyhe fagykárok. Úgyhogy a határán voltunk annak, hogy megúsztuk a fagyot.
0: Mekkora területen termesztenek cseresznyét, és körülbelül akkor mennyi termésre számítanak ide?
3: 90 hektáron termelünk cseresznyét, de az egész 90 hektár nem termő, mert az utóbbi években ültetvényeket cseréltünk, úgyhogy most körülbelül a 90-ből egy ilyen 50 hektáron termelünk cseresznyét.
0: Kézzel szedik?
3: Igen, kézzel szedjük, mert a friss piacon szárral szedett cseresznyének kell lenni. Ezt a kézzel szedett cseresznyét még egy válogatógépen is átengedjük, és méretre válogatjuk.
0: Hova értékesítik?
3: Egyrészt Magyarországon kerül értékesítésre, aztán vannak ausztriai értékesítéseink, és most vannak vevőim, akik egy harmadik országban szeretnének vásárolni, éppen ma fognak hozzám jönni, majd meglátjuk.
9: Mennyire befolyásolja az önök értékesítési árát a nemzetközi helyzetet, hol mennyi cseresznye termet, ahonnan a legtöbb érkezik Európába?
3: Nyilván befolyásolja, mert ma már nem érdekes, ha valami 300 vagy 500 vagy 700 kilométerre tőlünk terem, mert szállítják keresztbe kosul a gyümölcsöket is, mindig kiegyenlítődik itt valahol. Nem probléma az, hogy most Görögországból hoznak be, Törökországból vagy Spanyolországból hoznak be ide Európa közepébe gyümölcsöt.
9: Mi a helyzet a kajszibarackkal? Abból is elég nagy területen termesztenek.
3: Igen, kajszibarackunk összesen 130 hektáron van. Ott is pár hektáron volt fagykárunk, de a terület nagy részén jó a termésünk, túl vagyunk a ritkításon, úgyhogy nálunk a szezon majd csak kb. 3 hét múlva kezdődik. Augusztus végéig tart. Ahogy emelkedtek az árak, az embereknek viszont a vásárló erő az csökkent, és van egy kis túltermelés is mindenben, nem csak cseresznyében és kajszibarackban, ha van elég termés, de ez a hullámzás nem igazán jó.
2: Ahogy arról tegnapi műsorunkban beszámoltunk, Magyarországon először azonosították az afrikai sertéspestist házi sertés állományban egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telepen. Bár az eset átmenetileg érintheti az Európai Unión kívüli exportot, a fertőzés az emberi szervezetre teljesen ártalmatlan. Így a hazai sertéshús továbbra is biztonsággal fogyasztható. A fejleményekről szól Pirisi Csenge összeállítása.
10: A két fül az belilult neki, étvágytalan volt.
11: Panaszkodott 6 évvel ezelőtt Pál Zoltán kömlői gazda.
10: Kihívtam az altorost, vérbintát vettünk. Talán még vasárnap este volt, hétfő reggelben nem bírt felsikálni. 41-2 volt a lázok, kedden meg elvitték őket. Összeset leölték. Másfél millió forint. Az eszmei értéket nézzük több, mert ez a kocáz most a fialt volna.
11: Kártérítést kap, majd mit gondol?
10: Kapunk, mert már most megjött a határozat. 455 forintba számolták a izónak kilóját, a kanyakocáit az meg 200 ezer forint.
11: Ez hogy érinti önöket, mint gazdálkodó?
10: Ez elég súlyosan, mert én 48 éves vagyok, még itt élnem nem volt, hogy üres volt a malacol vagy a porta. Mindig volt állat.
11: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal bejelentette, megjelent az afrikai sertéspestis megbetegedés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vállai település egy házi sertés állományában. A betegség 2018-as megjelenése óta eddig csak vaddisznókban azonosították, közölte Nemes Imre, országos főállatorvos.
12: Az elsődleges intézkedéseket azonnal elrendeltük, így már megkezdődött a állománynak a felszámolása, emellett pedig elkezdődtek az előzetes járványügyi nyomozások is, amelynek két célja van. Az egyik, hogy esetleg erről a telepről akár élőállattal elkerülhetett vírus más sertéstelepekre, vagy hogy fertőződhetett be az állomány. Azt tudjuk, hogy az a terület, ahol ez a sertéstelep van, az afrikai sertéspestis vírussal érintett terület. Ebben az évben is 10 vaddisznóban kimutatásra került az afrikai sertéspestis, tehát valószínűleg, hogy a fertőzött környezetből került be a vírus valahogy a telepre. Előfordul néha, hogy állatok elhullanak. Itt is az elhullás, az állománynak az egészsége az nem keltette föl az afrikai sertéspestis gyanút, hanem a normál szabályok mellett, amit előírnak az uniós és magyar jogszabályok. Nagy létszámú telepekről rendszeresen az elhullott állatokban mintát kell küldeni laboratóriumi vizsgálatra, pont az afrikai sertéspestis kizárására, és ezen a szűrővizsgálaton akadtak fent a minták.
11: Hány állatot, mekkora állományt érintett?
12: 250 koca van ezen a telepen, összességében közel 3000 sertés, ami ezen a telepen van, ennek a felszámolása történik meg a nap.
11: Jelentette emberre veszélyt.
12: Az afrikai sertéspestis vírus az csak a vaddisznók és a házi sertések betegsége, más állatfajokat sem tud megbetegíteni, és emberre is teljesen veszélytelen. Jelen pillanatban sem áll rendelkezésre hatékony vakcina betegség megelőzésére, ezért ez az egyetlen módja, hogy a betegfertőzött állatokat leöljük, felszámoljuk, ezzel tudjuk megakadályozni a más sertésállományoknak a befertőződését.
11: Okozhat ez jelentős gazdasági károkat egyébként itthon?
12: A telep körül egy 10 kilométeres megfigyelési zónát is ki kell alakítani, és ezen a 10 kilométeres zónán belül lévő sertések levágását követően a húsuk csak Magyarországon értékesíthető. Az tény, hogy a Magyarországról sertés húskiszállítás úgynevezett harmadik országokban, Dél-Korea, Vietnám, ezek jelentős partnereink, ezen országokban valószínűleg, hogy első lépésként fel fogják függeszteni a importőrök a sertés hús Magyarországról odaszállítását. eset. Bízunk benne, hogy le tudjuk hamar bizonyítani, hogy ez az egy eset, ez véletlen, és nem fog eszkalálódni a járvány.
11: Mire figyeljenek most a gazdák, a gazdálkodók? Mit javasolnak, hogyha bármilyen rendellenességet, vagy lázos állapotot, vérzést tapasztalnak az állatoknál, akkor a helyi állatorvost értesítsék?
12: De nagyon fontos, hogy a sertés telepeken a járványvédelmi intézkedéseket továbbra is mindenki tartsa be, ami azt jelenti, hogy személyek, eszközök, járművek csak fertőtlenítést követően léphetnek be a telepre. Nem szabad állati eredetű mellékterméket, állati eredetű hulladékot etetni a sertéssel. A fertőzött területen begyűjtött szalmát is 90 napig pihentetni kell, ezután lehet csak elalmozni, és amennyiben az állattartó beteg, bágyat, lázas állatot talál, akkor azonnal haladéktalanul értesítse az állatorvosát, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat vagy mintavitelezéseket.
2: Áprilisban kezdődött az őzbakvadászat szezonja, de egyre nehezebb körülmények között. Az őznek, a nyúlnak és a fácánnak évtizedekkel ezelőtt komoly zöld takarmány, elsősorban lucerna állt rendelkezésre, amelyet most nélkülöznie kell ezeknek a vadaknak. Nem csak azért, mert ma már nincsenek olyan szövetkezetek, amelyek kimondottan erre a célra vetettek takarmányt, hanem a szárazság miatt még nehezebb a vadak ellátását megoldani. Emiatt már kevesebb aranyérmes agancsokkal tudnak büszkélkedni a vadásztársaságok a Déralföldön is. Fésűs Sándorral, a Tiszakécskei Tisza Vadásztársaság vadászmesterével beszélgettem.
4: Megváltozott az időjárás, sajnos nagyon rossz irányba. A mi területrészeket nem öntöznek. Szinte a kora nyár elejétől már elkezdődik az, hogy a zöld növényzet, ami nem vetett, illetve nem öntözött terület, kiszárad, elszárad. Szerencsétlen őzek is miből tudnának olyan táplálékhoz jutni egész nyáron, amikor majd ugye az őszi hónapokban ledobják az agancsot az őzbakok, ami ugye ez folyamatos dolog minden évben így történik, és az onnantól kezdődő 120 nap alatt kell neki produkálni azt a úgynevezett csontmennyiséget, ami tulajdonképpen az alkotója az ősztrófeának.
2: Igazából akkor most a vadászok nem is jó szívvel jöttek erre a környékre, emiatt?
4: Vannak ifjú vadászok külföldiek között is, akik nem nagy vastag pénztárcával rendelkeznek, ők a kisebb, közepes kategóriájú ősztrófeák miatt jönnek ide. Viszont volna igény kapitális őszbakokra is, csak nem tudunk ilyet produkálni. Sajnos, ahogy haladunk az aszályos időszakba egyre-egyre előre, annál gyengébb minőségű trófeákat tudnak fölrakni az őszbakok. Nagyon nagy baj ez, hiszen az alföldi vadásztársaságoknak szinte a 90%-a a tagsági díj és az őszbak, illetve az őssutak ideállományból származó bevételekre alapozhatják a megélhetési jövőjüket, illetve a fönntartásuk szükséges költséget ebből tudják előteremteni, és bizony nagyon komoly munkával is bátran mondhatom, hogy van már hozzáértésünk, ahogy haladunk az évekbe előre. Sajnos évente egyre rosszabb minőségű ősztrófeákat pakolnak fel a bakjaink, és ez jellemző szinte az egész országra, az alföldi régiókra. Például az idén el tudom mondani, az első külföldi csoport által lelőtt őszbakok bemutatásakor 37 trófeát vittünk bemutatni. A vadászati hatóság, aki komoly szakértelemmel kontrollálja a tevékenységünket, bírálják az ősztrófeákat, és akkor mondták, hogy 500 darab ősztrófeát bíráltak le ez idáig, és még nincs közte aranyérmes. Ez Bács-Kiskunvár megyére vonatkozik, elszomorító, és mi ott pironkodva szedtük elő, raktuk ki oda az asztalra az általunk produkált, illetve bevitt trófeákat, és például nekem megveregették a vállam, hogy gratulálnak, mert ez a fajta minőség, ez még meg lehet gratulálni.
2: Tehát akkor ez most nem csak a Déralföld problémája, hanem ez egész országos probléma?
4: Hát azért a tájegységi fővadászunknak köszönhetően Békés megyében voltunk egy mintagazdaságban, ahol egyáltalán nem szabták szűk keretre azt, amit a vadállomány fejlődésére, a szinten tartására kell fordítani. Hát olyan csodálatos vadgazdálkodási műveleteket, amit ott a bemutató területen mi láttunk, ahhoz sok-sok millió kell, és én úgy gondolom, hogy egy jól működő mezőgazdasági üzem, ami most hasamra ütök, több ezer hektáron gazdálkodik, megteheti azt magának, hogy minden dűlőúton 200 méterenként itatóedények, 200 méterenként etetőedények, az úgynevezett agancs fejlődéshez kifejlesztett agancsos tápnak a éveken keresztüli folyamatos adagolása az őzeknek. Na, ezeken a területeken úgy azért tudnak produkálni még az őzbakok.
2: És akkor az őszre ezek után hogy készülnek, amikor jön a következő nagy szezon?
4: Most az üzekedési időszak, ami általában július utolsó dekádja és augusztus első harmadára tevődik össze, valamikor alig vártuk ezt az időszakot üzekedésnek nevezve, hogy ez bekövetkezzen, mert akkor kerültek elő olyan őzbakok kiváló trófeát hordva a fejükön, amiket soha nem láttunk. De amikor a szerelem heve ezektől mind megfossza őket, tehát elmúlik az óvatosság, csodálatos volt ez az élmény. Sajnos most is találkozunk olyan bakokkal, amit nem látunk évközben, csak nem azt a fajta trófeát találjuk a fején, mint amit ezelőtt évtizedekkel megszoktunk folyamatosan, és kidüllett mellel büszkén vittük a sorba az aranyérmes trófeákat a bírálatra, ami évente azért volt olyan, hogy 4-5-6-500 gram fölötti őzbakot is tudtunk produkálni. Hát ez sajnos most itt a környékben nem sikerül senkinek.
2: A múlt szombati adásunkban bemutattuk Erdész Gerzsont, aki kivonult a nyüzsgővárosi életből, és a Bakonyban épített magának új otthont. A csinos kis házikónak hamar híre ment, a National Geographic is közölt róla képet, és a picinke otthonról készült videónak több mint 1 millió megtekintője volt az interneten.
13: Amikor elkezdtem az ökoépítészet irányába érdeklődni, ez 2008-ban volt, amikor a gazdasági válság volt, és akkor gondolkoztam rajta, hogy mi lehet a jó irány, és akkor ez a megújuló energia jutott eszembe, aztán valahogy így jött, hogy végül is építéshez azért konyítok, hogy mi lenne az ökoépítészet felé fordulnák, és akkor láttam a YouTube-on egy videót, ahol készítettek egy reciproktetős házat, és az egy ilyen szerelem volt első látásra, amikor rájöttem, hogy mit csinálnak gyakorlatilag, hogy jé, hát ez így megáll, hogy akkor ott leesett, hogy szorulnak össze a gerendák, és akkor én eldöntöttem, hogy én fogok ilyet csinálni.
14: Miért lett ez a tető olyan nagy szerelem?
13: Talán pont ez, ami tetszik benne, az, hogy ha ránéz az ember, akkor egy kicsit elgondolkodik rajta, hogy az mitől van ott a helyén. És amikor rájön az ember, hogy ez minél inkább terhelődik, annál inkább összeszorul. Hasonló az elv, mint a Leonardo hit, talán az egy ismertebb szerkezet. És ez a egyszerű zsenialitása, ami nekem tetszett. Ez vitt egyébként a sokszög alakú forma felé is, mert ez arra nagyon alkalmas, és ez meg megint egy másik érdekes építészeti kérdés, hogy miért érezzük másképp magunkat egy kör alakú, vagy a körhöz közelítő térben, mint egy téglalap alakú térben. Nem teljesen tőke nélkül kezdtem ezt el, de nagyon ügyelek a költésemre. Tehát ez a kis kunyhó, ez összegyűjtött anyagokból épült, amire már évek óta készültem, mert ez a reciproktetőt, ezt meg akartam valósítani, de 200 000 forintot költöttem rá. Konkrétan a többi az mind bontott építőanyag. És ez egy kérdés volt számomra is, hogy vajon életbe lehet-e maradni egy 200 000 forintból összedobott kunyhóban.
15: Ám de mint kiderült, Erdész Gerzsonnak több háza is van. A másikhoz kell egy kicsit gyalogolni, egy völgyön, legelőn keresztül egy másik dombra. Ott áll a másik ház, talán nem meglepő, ugyancsak miniatűr. A gazda cirkuszi kocsinak hívja, és távolról nézve tényleg van valami kis ponyvás kocsi hangulata. A civilizáció persze ide is elkísér bennünket, a lehalkított telefonok rendre kommunikáltak az adótornyokkal, ezt sajnos önök is hallani fogják.
14: Ez már modernebb, ebben tűzhely van, zuhanyozó fülke van, 6 négyzetméterről beszélünk, tetőablak van, úgyhogy ez egy egészen más típusú épület.
13: 2 év 8 hónapot én abban a kunyhóban építettem, amit először, vagy abban éltem, amit először megnéztünk, és továbbra is az a kedvencem. Egészen más élni egy hatszög alakú térben, mint egy téglalap alakú térben.
14: De most itt él.
13: Igen, és most azzal töltöm az időmet, hogy kis kunyhókat fejlesztek. Rengeteg tervet készítettem az elmúlt évek tapasztalatai alapján, főként off-grid életmódra optimalizálva, és
14: ezt kifejteni?
13: Vezetékes hálózatokon kívül való élésnek egy nemzetközi meghatározása ez. Gyakorlatilag az olyan életmód, amit én is itt élek. Ez nem azt jelenti, hogy semmilyen technikai eszközt nem használ valaki, mert szinte mindenki használ telefont vagy internetet is, de nincs vezetékes hálózathoz kötve az ember. ember. Ezeket a kunyhókat úgy találtam ki, hogy ebben az életmódban működőképes legyen a hétköznapokban.
14: És mellettünk van egy kocsi színszerű építmény, ugyancsak az ön kedvencével, a reciprok tetővel. El tudja mondani egyszerűen, hogy mi ez a reciprok tető?
13: Hát ezt egyszerűen nem, de valahogy úgy lehet megfogalmazni, hogy kör vagy sokszög alakú terek lefedésére kiválóan alkalmas ökológiai építészeti megoldás. Az épület szarufái azok a épület közepén lévő kör peremmel felé mutatnak, egy kicsit egy spirál jellegű csavarban illeszkednek egymáshoz, és a legutolsó szarufa tartja a legelsőt, tehát ez egy öntartó szerkezet. Ez egy jó megoldás, igen, annélkül, hogy oszlop kellene a közepébe.
14: És ez a műhely sátor ugyancsak ilyen tetővel van fedve, és alatta készül a sok kis tető.
13: Egy a tízes méretben kísérletezek különböző kunyhószerkezeteknek a maketjeivel. Ebből egy üzleti lábat szeretnék kialakítani. Az a hosszú távú elképzelés, hogy akác kunyhószerkezeteket fogok készíteni, amihez ki van dolgozva egy építészeti megoldása, hogy ebből végül használható épület kerekedik, és én arra akarok mindenkit buzdítani, hogy legyen részese a saját épületének a megépítésében. Ehhez készítek egy honlapot is, ahol majd egyre több információ lesz.
2: Kedves hallgatóink, ezzel hajnaltól reggelig tartó műsorunk véget ért. A hangmérnök Rácz Dorottya, a gyártás vezető Szöllősi Éva volt. Nevükben is további tartalmas napot kíván a szerkesztő Juhász Zsolt. Viszont hallásra!

0: Szombati imádság. Elmondja Bogdán Szabolcs János, református püspök.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Református bibliaolvasó kalauzunk igei vezérfonalát követve a római levél végére értünk. A zárófejezetben Pál sokakat név szerint felsorol a gyülekezet tagjai közül, akiknek szívélyes köszöntését küldi. Ez azt bizonyítja, hogy az apostol ismeri, számon tartja római testvéreit. Ebből a szakaszból olvasom fel az első verset. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója. Ma már nem tudjuk, ki volt Fébé, hiszen csak itt említi nevét a Szentírás. De megragadó, ahogyan Pál szeretettel bemutatja és ajánlja a római gyülekezetnek. Tulajdonképpen garanciát vállal érte. Nem Fébének kell bizonygatnia erősségeit, hanem az apostol teszi ezt meg helyette. Egy ajánlás meghatározhatja valakinek a jövőjét, de egyetlen rossz indulatú, hazug mondat is hatást gyakorolhat valaki megítélésére. Bűnbánattal be kell látnunk, sok esetben mennyire felelőtlenül beszélünk embertársainkról. Pál ajánlása nem csak Fébé javát szolgálta, hanem az egész római gyülekezetet gazdagította. Isten arra bíztat, támogassuk egymást szeretettel. Gondolkozz el, vajon kinek segíthetsz ma egy őszinte, helyén mondott ajánlással.
0: Bogdán Szabolcs János református püspök gondolatait hallották. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok, Burkert Rudolf vagyok. Társasjátékok éjszakája, Gurmé Fesztivál és Magyarország egyik legnagyobb történelmi fesztiválja, a Tatai Patara. A hírek után mondom a részleteket, most azonban krónika következik. A stúdióban Szlotta Judit.
3: Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett, a rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert mint fogalmazott, képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. A tárcavezető úgy fogalmazott, ahelyett, hogy megvédték volna gyermekeinket, rendőröket úszítottak a gyermekotthonokra. Kátai Németh Vilmos hozzátette, ezekbe az intézményekbe szakértelem, szakemberek kellenek, és nem rendőrök. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől is. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta. Ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben múlt éjjel családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz drón támadásokban. Herszonban 1, Kijev megyében 4 civil halt meg. Többen megsérültek. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból. Az ukrán elnök azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Itthon befejezték a nyomozást az új dörögdi kézigránát baleset ügyében. Az ügyészség közölte, hogy a feltárt szabálytalanságok nem voltak elegendőek a büntetőjogi felelősség megállapításához. Tavaly márciusban kormánytisztviselőknek meghirdetett önkéntes katonai felkészítésen egy nő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután felrobbant a kezében egy éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett fegyverkezelési hibájából történt. A lőgyakorlatvezető pedig a rendelkezésre álló néhány másodperc alatt nem tudta megakadályozni a robbanást. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan Budapesten és Pécsen is lesznek ma kulturális programok. Idén a nők vannak a középpontban. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyvbemutató. A programokra előzetesen jelentkezni kell. Reggelig főleg délkeleten lehet még eső, zápor, majd a Dunától keletre záporok és egy-egy zivatar alakulhat ki, a szél mérséklődik. Napközben 23-28, este 14-21 fok lesz.
0: Nemzeti Sportkrónika.
4: Öreget kívánok, Katona László vagyok. Varga Barnabás két góljának köszönhetően 2-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Finnország ellen a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. A találkozón Márko Rossi szövetségi kapitány összesen 3 újoncot avatott, Csinger Márka kezdőben kapott helyet, míg a két nagyvédést is bemutató Jakobisvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig a duplázó Vargát elől. Kedden Kazaksztán ellen játszik a nemzeti csapat Debrecenben. Takács Péter maradt a labdarúgója vonalból, az elmúlt idény végén búcsúzott DVTK vezetőedzője. A 36 esztendős szakember a nemrég befejeződött szezon utolsó 3 fordulójában már megbízott vezetőedzőként irányította az együttest, most véglegesítették posztján. Csányi Diana és Nagy Viktória góljaival 2-1-re győzött a magyar női labdarúgó válogatott Azerbajdzsánban világbajnoki selejtezőn. Sikerével Szarvas Alexandra együttese feljutott a Nemzetek Ligája C divíziójából, ahol majd kedden Andorra ellen zárja a sorozatot. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig, itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak a magyar válogatottra. A 10. helyen kiemelt Flavio Cobolli játék nélkül bejutott a férfi egyes döntőjébe a francia nyílt teniszbajnokságon. Az olasz elődöntőben Cobolli és Matteo Arnaldi csapott volna össze az esti programban, csak hogy nem sokkal a kezdés előtt Arnaldi jelezte, hogy vírusfertőzés miatt visszalép a mérkőzéstől. A 10. helyen kiemelt Cobolli a vasárnapi fináléban a másodikként rangsorolt favorit német Alexander Zverevvel csap össze, mindkét játékos az első Grand Slam sikeréért száll majd harcba. A Ferrari pilótája Lewis Hamilton nyerte a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzését. A brit mögött a csapattársa, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc végzett a második helyen, a Red Bullos Max Verstappen a harmadik. Az első gyakorláson Leclerc végzett az élen. Köszönöm a figyelmüket!
0: Műsor ajánlott.
5: 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
6: Modernkori rabszolgaság.
7: Egy tanyáról szöktem el, és itt kértem segítséget.
6: Tehetetlen áldozatok és egy segítő kéz.
8: Azokkal építjük ki a kapcsolatot, akik nagyon egyedül vannak.
6: Ami visszaterel az életbe.
9: Csak kérni kell az Úrtól, hogy szabadítson meg.
6: Jóra valók. Ma 17:25 a Dunán.
5: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
2: Hat óra 8 perc van, jó reggelt kívánok! Kezdődik a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk Önöket. Adásunk elején már a közelgő esti programokra készülünk. Ma tartják Győrben a társasjátékok éjszakáját, és két hét múlva pedig a múzeumok éjszakája lesz országszerte, aminek idén Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró a nagykövete.
10: Például az Országos Levéltárban az Ilona Stüberl nevű bécsi vendéglőnek a történetét dolgozzák fel.
2: Majd 7:30-tól egy új funkcióval bővülő botanikus kertről hallhatunk, amelynek köszönhetően Keszthelyen egyre több látnivaló akad. Aztán Salgó-Tarjánba látogatunk, ahonnan elindult a Diverse City Inclusive Day Roadshow, ami a fogyatékossággal élők mindennapjait mutatja be. Világjáró rovatunkban Dél-Koreába utazunk, hiszen jövő héten a Korea One rendezvényen különleges programokkal mutatják be ezt a sokszínű kultúrát. 4:48 után érkező vendégemmel az iparművészet és a piknik kapcsolatáról beszélgetünk, hiszen a Független Iparművészeti Kortárs Szalon várja a hétvégén a látogatókat. 7:30-tól jön az Ínyencek Fesztiválja, ahol a csúcsgasztronómia került terítékre, ugyanis a hétvégén még tart a Gurmé Fesztivál, Nemes Rihád főszervezőt várjuk a stúdióba, és 4:49 után is megőrizzük a lendületünket, és az idei kékszalag kapcsán a vitorlás sportról tudhatunk meg többet, például a legidősebb versenyző balatoni hajó legénységének rituáléiról.
11: Hármat rázunk a levegőben, és azt mondjuk, hogy hamis, hamis, kishamis, és ha van időnk, akkor a kishamis indulóját is ezután elénekeljük.
2: A szombat reggel szerkesztője Barta Bernadett, a hangmérnök Rozbora Zoltán, én Burkert Rudolf vagyok. 8:30-ig tart ma is műsorunk. Tartsanak velünk!

0: társas játékok éjszakájára idén is várja a játékos kedvűeket a Győri Görbe Goblin Társas és Szerepjátékklub, a szervezők a pörgős parti játékok vagy a maratoni hosszúságú társasok mellett izgalmas kvízekkel is készülnek az eseményre. A program részleteiről Lombosi Andreát, a Görbe Goblin Klub vezetőjét, Gárdonyi Eszter kérdezte.
1: Én azt hittem, hogy ez egy helyi kezdeményezés, de valójában ez nem az.
2: Nem, ez egy Budapestről indult kezdeményezés. 2022-ben indult ez a társasjátékok éjszakája. Azóta egyre többen csatlakoznak, és már az országhatáron túli magyarok is csatlakoztak, és ők is szerveznek ilyen, hát akár egész éjszakát átívelő társasjátékozást.
1: Ez tényleg azt jelenti, hogy bemegyünk mondjuk este 6 órakor, és reggel 6 órakor távozunk?
2: Van, ahol igen, mi sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mert a hely, ahol rendezzük ezt az eseményt, csak éjfélig van nyitva, de ha 6-ig lenne nyitva, akkor 6-ig tartanánk.
1: Hogyan kell ezt elképzelni? Tehát mindenki visz valamilyen társasjátékot?
2: Szoktak hozni a résztvevők is társasjátékot, de alapvetően mi úgy szervezzük, hogy mi magunk viszünk. Mi ugye egy társasjáték klub vagyunk, és van egy egész szép gyűjteményünk, és ebből egy jó néhányat elviszünk a társasjátékok éjszakájára is, abból lehet választani. Többfélével játszunk. Van, akik ugye a rövidebb játékokat kedvelik, ezeket a rövidebb parti játékokat, abból akár 5-6 fél élet is le lehet nyomni így az este folyamán. Vannak ugye komolyabb játékok, amik akár több órán keresztül is játszhatóak, abból egy vagy kettő fér bele.
1: Van olyan, ami kifejezetten népszerű?
2: Amióta elindítottuk a női társasjáték kört, azóta ezek a parti játékok mennek inkább, amik ilyen viccesek, tényleg ki lehet kapcsolódni, jókat nevetni, esetleg megismerni egymást. Van rajzolós játékunk, az is elég népszerű, a firkafutam például, ki kell találni, hogy a másik mit rajzol, az is nagyon mókás tud lenni.
1: Mik a tapasztalatok? Kik jönnek? Családok, baráti társaságok egyénileg érkeznek?
2: Inkább baráti társaságok és egyéni résztvevők jönnek. Inkább ez a 25-40 év közötti korosztály jön. Vannak egy-ketten fiatalabbak, vannak idősebbek is, de elsősorban baráti társaságok. Így is terjed egyébként a hírünk, hogy elmondják egymásnak, hogy milyen jó volt, és akkor eljön a barátja, meg a kolléganője, stb. De egyénileg is szoktak jönni. Tehát tényleg van olyan, aki otthon nincs kivel játszania, és akkor eljön.
1: Mennyire népszerű maga a társasjáték? Reneszánszát éli ez egy kicsit? Van ennek egyfajta növekvő népszerűsége?
2: Igen, én úgy gondolom. Mondjuk összehasonlítási alapom nincsen, mert én mindig szerettem társasozni. Minket édesanyám már gyerekkorunkban megtanított játszani, társasjátékozni, és nekem ez mindig népszerű elfoglaltság volt. De ha belegondolok abba, hogy mondjuk az ismerőseim körében mennyire volt népszerű, lehet, hogy most újra felkapták, és rengetegféle társasjáték van. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki nem szeret társasjátékozni, nem biztos, hogy magával a társasjátékozással van a gond, hanem lehet, hogy még nem próbált olyat, ami neki bejön. Mert azért most már jól van, túlléptünk a gazdálkodj okosan, meg a kinevet a végén típusú játékokon, és tényleg nagyon izgalmas és nagyon érdekes játékokkal lehet már játszani.
1: Visszajáró csapatok vannak, illetve ez egy évben egyszer kerül megrendezésre?
2: A résztvevőknek van egy magja, akik rendszeresen visszajárók, és szinte minden alkalommal ott vannak, és mindig van olyan, aki egyszer-egyszer tér be, vagy rendszeresen csak mondjuk ritkábban 2 havonta, 3 havonta. Nagyon sok friss anyukánk van, akiknek ugye nem mindig egyszerű megoldani, hogy eljöjjenek egy kicsit kikapcsolódni, de rendszeresen jönnek, amint tudnak. Illetve vannak természetesen férfi játékosaink is, csak mostanában ez a női társasjáték az, amilyen nagyon népszerű lett, és nagyon büszke is vagyok rá a társaságra, és meg magára erre az egész programra. Ez a társasjátékok éjszakája az évente egyszer van. A női társasjátékkörünk az minden hónapban, és rendszeresen szoktunk ilyen különböző alkalmakra társasjátékos esteket szervezni, például Halloweenkor, akkor van karácsonyi évzáró társasjátékozásunk, farsangi, ahol be is szoktunk öltözni, nagyon mókás tud lenni, és én úgy gondolom, hogy javarészt mindenki jól érzi magát.
1: Más játszanak a hölgyek, mint az urak?
2: Ezen a női társasjátékkörön inkább könnyedebb parti játékok kerülnek elő. 3 órás a női társasjátékkör, és nem is nagyon fér abba bele, hogy akkor egy komoly, nehéz játékot vegyünk elő, meg szerintem, mivel ugye itt fiatal anyukák érkeznek, szerintem nekik nagyon jól esik az, hogy itt kikapcsolhatnak, és

0: nevethetnek és elengedhetik magukat. Nagyon-nagyon jó a légkör. Ahogy én hallom, ők készülnek erre, hogy a gyerekekkel is. Tehát ha már van idősebb gyermek a családban, akkor már nagyon korán leülnek vele, és próbálják neki megtanítani a társasjátékozást. Szerencsére most már vannak olyan társasjátékok, ami már 3 éves kortól játszható.
1: Vannak bizonyíthatóan jótékony hatásai ennek?
0: Igen, ezzel foglalkoznak emberek, akik kutatják a társasjátékoknak a hatásait. Rengeteg mindent fejleszt, de az ember elsősorban nem ezért játszik. Ez már inkább csak olyan mellékes dolognak tűnik, és nem is szabad azért játszani, hogy az fejleszten valamit, mert már akkor elveszíti a varázsát. De ha nem is ezt nézzük, hogy mondjuk a társasjáték maga milyen kompetenciát fejleszt, mindenképpen közösségépítő ereje van, és szerintem ez a legjobb hatása, ami lehet.

0: Közel 3000 program, több mint 450 intézmény országszerte. Két hét múlva tartják a múzeumok éjszakáját, aminek idén a kiemelt helyszíne Sopron, tematikája pedig az ízekbe zárt történetek. A Kossuth Rádióban aznap este 8 órától este 10 óráig mi is bekapcsolódunk egy-egy programba, de előbb hallgassuk meg, mivel készülnek Sopronban. Barta Bernadett beszámolója.
1: A Hűség városa lesz idén a múzeumok éjszakája kiemelt helyszíne. Soproni Múzeum igazgatója Tóth Imre. Ha jól számoltam, akkor 5 helyszínen várják majd a látogatókat. 2024-ben az év kis múzeuma lett ugye a Soproni Múzeum. Fiatalok, családosok milyen programokat találnak majd Sopronban?
2: Az a helyzet, hogy mindenki talál, most ez egy ilyen közhely, de amikor itt mondta, hogy a kis múzeumok kategóriájában, az tényleg hivatalosan így van. A valóságban meg nagyon nem, mert ez egy nagyon nagy múzeum. Tehát nekünk önmagában csak a kiállításaink száma meghalad egy-egy nagyobb múzeum kiállító számát, meg hát a látogató számunk is, úgyhogy mi az óvodás korosztálytól kezdve a legidősebbekig specializált kiállításokkal rendelkezünk. Macskakő gyermekmúzeumban kezdik el a picik, és aztán hát az idősek, amíg bírják, de nekik még ilyen csilles teraszunk is van, ahol tudnak pihengetni, meg akár piknikezni is, de ez középkorosztályra is jellemző. Tehát azt tudom mondani, hogy én azt hiszem, hogy mindenkinek tudunk életkorra, meg érdeklődés való tekintet nélkül is, hiszen nagyon változatosak a programok. Ha valakit a gasztronómia érdekel, mint fő téma, hiszen ennek az évnek ez a kiemelt témája, akkor a Soproni Múzeumnak ebben nagyon komoly hagyományai vannak, kolléganőim hosszú-hosszú évek óta foglalkoznak régi receptekkel, azoknak a feldolgozásával, és nem csak papíron, hanem ezeket elkészítik, újraalkotják, fogyaszthatóvá teszik a szószoros értelmében, és ezt meg is szoktam kóstolni, mint igazgató, hogy hiteles, amit mondok. Kávéval kapcsolatos előadás is lesz.
1: Az éjszakához azért kell a kávé, főleg a felnőtteknek a pörgéshez, hogy bírják a tempót, hiszen rengeteg helyszín van tényleg. Előre is vetítenek, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, hiszen ugye filmes tematikával is készülnek majd Sopronban, nem véletlenül.
2: Egy régi álma volt, hogy azokat a filmeket valamilyen módon kiállításban összehozzam, vagy azoknak az emlékeit, amelyeket a városban vagy a környékén forgattuk. Ugye Sopron egy nagyon népszerű filmes forgatási helyszín volt. Számomra is meglepő, hogy milyen nagy nevű világsztárok fordultak meg a városban, és milyen kiváló filmalkotások készültek, és ebből szeretnék ősszel egy kiállítást, és ennek kapcsán filmzenék is elhangzanak majd a múzeumok éjszakája programja között.
1: Ízekbe zárt történetek a múzeumok éjszakája idei mottója, és a nagykövet, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, azt kell, hogy mondjam, hogy stílusos nagykövetet választottak. Milyen ízekbe zárt történetekkel lehet találkozni majd a múzeumok éjszakáján, mert hogy azért gasztronómiai szakíróként én azt gondolom, hogy elég sokat járhat múzeumba, hiszen rengeteg történet lapul a gasztronómiával kapcsolatban múzeumokban.
3: Így van, szerintem a gasztronómiának pont az az egyik legszebb oldala, hogy azért messze nem csak receptekről és messze nem csak főzésről és étkezésről szól, hanem sok minden másról, ami mögötte van, mindig történetekről. És ami számomra különösen kedves, hogy azért ezek szinte mindig valamilyen családhoz, emberekhez, személyekhez kapcsolódó történetek, és ezen keresztül tudunk kibontani esetleg más történelmi hagyományokhoz, kultúrához, szociológiához kapcsolódó információkat, úgyhogy ez a mostani programoknál is így lesz, ugye van összesen 400 program, tehát rengeteg, ugye országszerte zajlanak ezek a programok, úgyhogy tényleg ilyen étlapszerűen az ember tud mazsolázni, hogy akkor nem tudom, meg kell szerintem tervezni egyébként, hogy mi legyen az előétel, a főétel és a desszert, mert én is nem győzök ugye topzódni egyébként a különböző programok bőségében, és hogy csak néhány kedvencet kiemeljek, például az országos levéltárban az Ilona Stüberl nevű bécsi vendéglőnek a történetét dolgozzák fel, hogy ez 70 évig volt nyitva Bécsben, nagyon népszerű, nagyon híres étterem volt, néhány évvel ezelőtt zárt be, és a levéltári programban például ennek a 4 generációs családnak a történetét mutatják be. Vagy a kedvencem, ugye a másik kedvencem a Soproni Múzeum, ugye ott is jártam most az előkészületek során, és teljesen le voltam nyűgözve, nem csak Sopron városától, hanem a Soproni Múzeum negyedtől is, úgyhogy alig várom, hogy én oda családostul egyszer egy hosszú hétvégére visszatérjek.
1: Említette, hogyha ideje engedi, akkor visszatér a családdal Sopronba, mert hogy a múzeumok éjszakája kapcsán ön egészen máshol lesz, és programot fog, ha jól tudom, vezetni. Hol és milyen programban vesz majd részt?
3: A Habsburg alapítvánnyal közösen, ha ez a Habsburg Otto alapítvány, a Szentkirályi utcában van a székhelyük, és ott lesz majd egy olyan program, ami egy 1911-es esküvőt, Habsburg Károly és Zita hercegnő esküvőjét járja egy kicsit körbe különböző témákon keresztül, úgyhogy ott lesz például Kornis Péter, aki egy kicsit arról mesél, hogy annak idején, hogy a fotósok meg a különböző celebritásoknak a dokumentációja dokumentálása az hogyan zajlott, nagyon izgalmas. Lesz ruhatörténeti, stílustörténeti előadás, és én nyilván ugye az esküvőnek a menüjéből fogok leginkább inspirálódni, kicsit azt járjuk körbe, hogy milyenek voltak akkor az étkezési szokások, hogy nézett ki mondjuk egy ilyen nemesi családnak alkalmi menüje, és hát azért természetesen ebből inspirálódva egy némi kis kóstolóval is készülök, de ezt még nem árulom el, hogy mi.

0: És hamarosan folytatódik a Szombat reggel című műsorunk, most azonban fél hét van, így krónika következik 2 percben. A stúdióban Szlotta Judit.
1: Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon, igazságtétel elnevezéssel. A honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, valamint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány támogatja a gyűlöletkeltő politikai reklámok és a vizuális környezetszennyezés visszaszorításáról szóló Tiszás törvényjavaslatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, az előző kabinet sok 100 milliárd forintot költött el a mások megalázására irányuló kampányokra. A mostani javaslattal ennek szeretnének véget vetni. A tervezet emellett általánosságban is visszaszorítaná a köztéri hirdetéseket. Gyorsan beteltek a véradó helyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is véradásra buzdít. A Metal együttes jövő heti 2 koncertje előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulil a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő 2 hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, országszerte több órás napsütés várható. Délkeleten egy-egy zápor zivatar lehet. Napközben 23-28, este 14-21 fok lesz.
2: Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
0: 6 óra 32 perckor folytatjuk a Szombat reggelt, mégpedig azzal, hogy újabb kulturális színtérrel gazdagodott Keszthely. A balatonparti városban 1 évvel ezelőtt nyitották meg a nagy közönség számára az egyetem botanikus kertjét. Azóta nem csak a kutatók és a turisták vették birtokba a helyet, hanem az új kezdeményezésnek köszönhetően a kultúra kedvelői is. Varga Tünde, a botanikus kert kertvezetőjét, dr. Sáringer Kenyeres Marcelt kérdezte.
3: A botanikus kertben beszélgetünk, ülünk egy padon, nagyon szép idő van, és szép a kert. Mikor nyitott ez ki pontosan a nagy közönség előtt?
4: Tavaly májusban az egyetemnek a vezetősége elhatározta, hogy szeretnénk kinyitni a botanikus kertet, hasonlóan a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem többi arborétumához és botanikus kertjéhez hasonlóan, kizárólag oktatási céllal vagy kutatási céllal tanárok, illetve diákok látogatták a botanikus kertet.
3: De ez most is így van egyébként.
4: Megtartott ezt a funkciót, de egy új látogatható zöld felületet szeretnénk adni a keszthelyieknek, illetve a Keszthelyre látogató vendégeknek. Ezért az oktatási, kutatási célok mellett, amit továbbra is igyekszünk megtartani, szeretnénk minél szélesebb körben megfogni tulajdonképpen a keszthelyieket és becsalogatni ide a botanikus kertbe, mert rengeteg látnivaló van, akár egy 10 perces rekreáció, akár egy fél órás séta keretén belül is nagyon sok mindent megtapasztal, nagyon sok mindent láthatnak itt a botanikus kertben, de ezt a spektrumot mi szeretnénk folyamatosan egyre jobban szélesíteni.
3: Eltelt 1 év, mi a tapasztalat? Használják, jönnek, megtalálják.
4: Egyre többen látogatják a botanikus kertet, nem csak látogatókkal, hanem kutatókkal is el tudtuk kezdeni fölvenni a kapcsolatot, és egyre több kutató tartja számon. Például közzétettük, hogy az itt megtalálható pofókárva csalán Prisner Szaniszló ültette, hozta ide Keszthelyre, Pécs környékéről. Azonnal megkerestek minket kutatók, hogy szeretnének velünk együttműködni, és minden részletet megtudni erről a kis állományról, ami nálunk megtalált, ugyanis az irodalmi adatok alapján, ahonnan Prinsnál Szaniszló elhozta ezt a pofókárbocsát, ott elkezdett csökkenni az állománya. Minden információ, ami nálunk van, az mind helytálló, akkor szeretnék innen egy kicsit visszapótolni azt az állományt, és ez volt a cél, nem véletlenül nagyon rövid időn belül sikerült csatlakoznunk a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségéhez is, tehát ezek mind nem véletlenek, tehát ez a célunk, hogy bekerüljünk mind a szakmai vérkeringésbe, mind a turisztikai vérkeringésbe, bekerüljünk Keszthely város vérkeringésébe, tehát hogy aktív részese legyünk a városnak, meg a turizmusnak.
3: És egy újabb szintér kultúrának is helyet ad a botanikus kert.
4: Így van, a kultúra irányából is szeretnénk megközelíteni azt a lehetőséget, hogy minél több emberbe hívhassunk ide a botanikus kertbe. Az első rendezvényünk az a Költő a kertben címet viseli, és Szálinger Balázsra költővel lesz író-olvasó találkozó. Itt az árnyas fák alatt. Nem ez az egyetlen irodalmi, meg kulturális rendezvény lesz itt a botanikus kertben. Mi ezt folytatólagosan szeretnénk évről évre megismételni. Természetesen figyelembe véve a Keszthely és környékéhez tartozó és alkotó költőket, írókat elsősorban, de ezt is szeretnénk majd egyre jobban kiszélesíteni. Sikerült már korábban is együttműködésbe író-olvasó találkozókat leszervezni, és amikor azt mondták, hogy meg kell nyitnunk a botanikus kertet, meg kell próbálnunk behívni ide a keszthelyieket, egyértelmű volt számomra az, hogy a kultúra vonalát nagyon szeretném erősíteni. És ezt a gyönyörű, szép, fás, árnyas környezetet, ezt szeretnénk kulturális rendezvényekkel megtölteni. Bízunk a jövőben, hogy ugyanúgy tudjuk ezt folytatásban is vinni, és minél jobban kiszélesíteni. Nem mellesleg a többi botanikus kerthez hasonlóan indítottuk el ezt a gyakorlatot, tehát más arborétumokban, illetve botanikus kertekben is vannak ehhez hasonló kulturális rendezvények, ebbe is bekapcsolódunk.
3: Kiállítást is el tudnék képzelni akár itt a fák alatt.
4: Szeretnénk kiállítást, ezek már tervezés alatt vannak, meg szervezés alatt vannak, bízom benne, hogy jövő évben lesz rá lehetőségünk.

0: az Alagútarjánból rajtolt el a Divers City Inclusive Day Roadshow. A továbbiakban több hazai nagyváros is vendégül látja a családi napot, ahol civil szervezetek interaktív workshopokon mutatják be a fogyatékossággal élő emberek mindennapjait. A szervezők célja, hogy a programmal erősítsék a társadalmi érzékenyítést és az elfogadás kultúráját. Tarnóczi László riportja.
1: Most itt vagyunk Salgótarjánban, és hát ma egy jótékonysági futásunk van a koraszülött babákért. A Salgótarjáni PIC koraszülött osztályának segítünk, babafészek csomagokat készítünk. Nyilka Ildikó, plüskommandó, alapítvány az alapítványokért, kuratórium elnöke. 5 évvel ezelőtt már jártunk itt, azok már elhasználódtak, és szeretnénk újakat biztosítani. Ezek a babafészkek a fizikai és idegrendszeri fejlődés segítik a pici hősöknek, a koraszülött babáknak. Ezeket készítjük, ezeket a speciális textileket országosan, minden koraszülött osztály. Ott vagyunk, több mint 7 éve, és városról-városról szervezzük a futásokat, jótékonyságit, meg a plüskommandó hadműveletét.
2: Mennyi pénzt gyűjtöttek össze, és ez hány babafészekre lesz elég?
1: Most közel 100-an regisztráltak a futásra, nagyon jó időnk van, és nagyon-nagyon sikeresnek tudtuk be ezt a mai nap délelőttöt, és természetesen sok felajánló is van, még a pontos összeget nem tudjuk, még megy a gyűjtés, hogy bízunk benne, hogy még többen összefognak.
2: És összefogtak nem csak a koraszülött babákért, hanem ez sérülteknek, fogyatékkal élőknek, ez egy igazi majális.
1: Egy igazi majális, ez az első alkalommal került megrendezésre. Több alapítvánnyal összefogtunk, városról városra fogunk tudni menni, és ezt a nemes célt segíteni, szeretnénk egymást is segíteni.
2: Zsíros István a koraszülöttekért rendezett futóverseny győztese, maga is koraszülött volt, ha jól tudom.
3: Így van, így van. 7 hónapra születtem.
2: Így lesznek az utolsókból az elsők?
3: Lehet, igen. Bár én még ennek sosem éreztem hátrányát igazándiból, hogy én koraszülött lennék.
2: A sport rendezvény hívta önt ide, vagy pedig az, hogy mellé álljon, emeli az ügy mellé.
3: Több oka van, hogy most eljöttem ide. Mi magunk is szervezünk jótékonysági futóversenyeket itt Salgótarjánba, és úgy gondolom, hogyha egy ilyen jön ide a városunkba, akkor erre meg kell mozdulnia itt a futótársadalomnak. Ez volt az egyik, hogy a koraszülött osztályt fogják támogatni, ez szintén, mivel én is így koraszülött vagyok, ez volt így a második dolog. A harmadik meg az, hogy nyilván a sportom a futás, így evidens volt, hogy eljövök.
2: Önnek most be van kötve a szeme.
1: Igen.
2: És a vakok is gyengén látók standján valamit kell babrál. Mi ez?
4: Hát van az ilyen kis, nem tudom, tégek, amiben különböző anyagok vannak. És előttem pedig egy ilyen kis tálcámban mérésekben ki kell tapogatnom, hogy melyik anyag lehet, és ennek a helyére be kell illesztenem ezeket a kis tégeket, és a végén megnézzük, hogy eltalálom-e.
2: Önön napszemüveg van, látásában korlátozott?
5: Igen, engem Mát Gábornak hívunk.
2: Könnyen elboldogul ezekkel a feladatokkal?
5: Vannak nehézségek, mert ugye jobban kell figyelni nekem is, úgymond tapintása. Nem egyszerű. Nem
2: és az
5: egyszerű.
2: Életben mennyire boldogul?
5: Ez hozzáállás kérdése. Az ember tényleg elfogadja, hogy látássérült, vagy éppen nem lát. Most itt hozzáveszem az aléglátókat, akkor ha ő eldönti magába, hogy megy tovább, és így éli tovább az életét, már nem lehet rajta változtatni, akkor sok.
2: Hány éves és milyen élethelyzetben?
5: Én 42 éves vagyok, és 6 éve vagyok látássérű. Trombózis kaptak a szemem. Eleinte nagyon nehéz volt elfogadni ezt az egész helyzetet. Aztán szerencsére bekerültem ide hozzánk a Nógrád megye egyesületbe, és kaptam egy olyan oktatót, aki megtanított engem ezzel a fehér bottal közlekedni, és utána már minden simán ment.
6: Szeretném bemutatni kicsit a csapatunkat, most éppen melegítettünk. Különböző fogyatékossági csoportok fognak itt most bemutatót tartani. Első közben egy olyan formagyakorlat lesz, ami karikák segítségével fog zajlani, és két súlyos értelmi akadályozót fogja bemutatni, nem is segítséggel.
2: Egy bemutatkozást kérnék?
7: Halász Attila, gyógypedagógus és karate edző.
2: Nagyon ügyesen mozogtak a tanítványai, tekintve, hogy értelmi fogyatékossággal élő fiatalokról van szó, nem egyszerű, és pláne néhányan kerekességben mutattak be különböző formagyakorlatokat. Hogy megy ez a dolog?
7: 13 éve foglalkozom speciális gyerekekkel, és hát kezdetben ugye egy-két sérült gyerek volt, de aztán úgyhogy sikerült egy módszertant is elsajátítanunk, ami nagymértékben megkönnyíti azt, hogy a súlyosabb értelmi akadályozottakkal is szót tudjunk érteni, és be tudjuk vonni őket, súlyosabban érintett autistákkal is. És mint látható volt, ilyen segédeszközökkel, csuklópánttal, színes karikákkal, ők is meg tudják csinálni ezeket a formagyakorlatokat. magukat, és adott esetben versenyezni is tudnak. Hát nekik ez egy nagy kihívás, a figyelem fenntartása. Ebből a szempontból egy nagyon jó fejlesztő foglalkozás is ez.
2: A Diversity Day rendezvény főszervezője, a Kairin Alapítvány, az alapítvány szakmai vezetője, Bodnár Zoltán, maga is mozgáskorlátozott, tehát érintett azokban a nehézségekben, amikkel kapcsolatosan megszólítottak itt időseket, fiatalokat egyaránt. Egy nagyon színes kavalkádot sikerült összehozniuk.
8: Az volt a célunk ebben a rendezvényel, hogy itt mindenki részt vehessen, ne csak azok, akik érintettek az ügyben, és hogy olyan programok legyenek, hogy be tudjuk vonzani az embereket, az itt élőket, és bárkit, aki csak érdeklődni szeretne, de ez egy kicsit megismerni bennünket. Azok az események azért nagyon jók, mert megláthatjuk a társadalomnak azt az oldalát, ami tényleg felkarolja azokat, akinek erre szüksége van. Megtapasztalhatjuk, hogy milyen az, amikor a társadalom összefog egy célért, és ezért érdemes ezt csinálni.

0: Világjáró a szombat reggelben.
1: Kimchi, K-pop és koreai szépségápolás. A kétnapos Korea Ona rendezvény jövő hétvégén lesz a Margit-szigeti kristályszintérben. Dél-Korea a legizgalmasabb, modern és egyedülálló hagyomány és kulturális szokásaival ismerkedhetnek meg a látogatók az ingyenes rendezvényen. Pálfi Dórával, a Magyarországi Koreai Kulturális Központ szóvivőjével Barta Bernadett beszélgetett.
2: A K-pop az mennyire lesz hangsúlyos?
3: Nincs olyan szelete szerintem a koreai kultúrának, aminek ne lenne már rajongó tábora itt Magyarországon, úgyhogy idén is szeretnénk a Korea On, Korea Days fesztiválon megmutatni ezt a sokszínű kultúrát. Természetesen a K-pop is nagy hangsúlyt fog kapni, hiszen színpadi produkciókkal is készülünk, illetve akik szeretnének egy-egy mozdulatot elsajátítani, azok megtehetik majd ezt a kétnapos fesztivál ideje alatt.
2: A K-pop mi mindenre tudhatni? Már nem csak zenéről beszélünk, hanem ugye ki is emelte ugye a táncokat.
3: Tehát nem csak a zene, és én azt mondom, hogy ezentúl már nem csak a tánc, amit kiemelnék, hanem a divat és a szépségápolás is. Hiszen azok a koreai előadók, akiket láthatunk a különféle streaming felületeken, nagy hatással vannak a rajongókra, és pont emiatt most ezen a fesztiválon a K-beauty is egy külön zónát fog kapni, hogy az emberek megtudják, hogy mi is a koreai szépségápolásnak a titka, különféle praktikus tanácsadásokkal is készülünk, haj, smink és bőrápolással. Úgyhogy a K-pop az most már ezt is elhozta ide Magyarországra.
2: És hogyha a szépségápolásról beszélünk Koreában, akkor ki kell azt is emelni, hogy ez nem csak a nőknek a privilégiuma, hanem a férfiak is ugyanúgy foglalkoznak a saját bőrükkel, a saját egészségükkel és higiéniájukkal.
3: Így van, a férfiak is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy gyönyörű bőrrel rendelkezzenek. Kapcsolnék is ehhez még egy témát, a gasztronómiát, hiszen a koreaiak úgy tartják, hogy a bőrápolás az belülről kezdődik, aminek fontos alaptézise, hogy sokat aludjunk, sok vizet fogyasszunk, és megfelelően táplálkozzunk. Természetesen a stressz elűzése is azért egy fontos szempont, viszont a gasztronómia is jelentős, úgyhogy ahogyan az utóbbi években, idén is különféle koreai fogásokkal, gasztronómiai udvarral készülünk, és ellátogat ismét hozzánk Kim Tae-yeon, aki a globális kimchi nagykövet, és megtudhatjuk, hogy magyar alapanyagokból, így például uborkából, karalábéból hogyan tudunk egy újra gondolt nyári kimchit elkészíteni.
2: Érdekes, mert ugye a kimchi az egy nagyon ikonikus étele a koreaiaknak, és ez egy fermentált káposzta, vagy legalábbis zöldség, amiről beszélünk. Többnyire egyébként csípős szokott lenni, de más változatai is vannak. No, de a gasztronómián belül, még ha jól tudom, akkor a street foodokat is megismerheti a közönség.
3: Különleges év lesz olyan szempontból, hogy nagyon sok koreai előadót hívtunk meg erre az eseményre. Az úgymond klasszikus zenei és táncos előadók mellett két youtuber is érkezik. Az egyik pedig Ed Merlens, aki egy gasztro youtuber, és a videóiban bemutatja a koreai street food ételeket. A másik youtuber pedig Jelita Su, aki pedig a szépségápolás rejtelmeibe kalauzol el minket. Nyilván az a sztár fellépői csapat, az a táncos produkció, amiket bemutattunk az elmúlt években, hatalmas sikerrel, az most ki tud egészülni egy picit más területtel is.
2: Ön már többször járt Dél-Koreában. Van esetleg olyan kedvenc street food, ami szokatlan, és tényleg csak Koreában lehet autentikusan megkóstolni?
3: Ugye ott a street foodnak nagy hagyománya van, és bátran lehet fogyasztani, tehát nem kell attól félni, hogy bármiféle problémánk adódik. Talán a topoki, amit kiemelnék, az egy igazi klasszikus fogás, amit akár az iskolások hazafele megvásárolnak, akár melyik napszakban szívesen fogyasztanak, úgyhogy itt nálunk a fesztiválon is majd ki lehet próbálni ezt.
2: Ez ugye egy rizslisztes, nudlis, szószos egy tálétel, ha jól
3: így
2: mondom.
3: Van, egy kicsit csípős ízvilággal.
2: No, de hogyha egy picikét még a táncoknál maradunk, tradicionalitás mennyire jelenik meg a fesztiválon, mert ugye most inkább a modern és popkultúráról beszéltünk, de a tradicionalitás a kultúrában, és főként táncokban, énekben mennyire jelenik meg majd?
3: Idén is arra törekedtünk, hogy Dél-Korea mindegyik arcát megmutassuk, tehát a hagyományosat és a legújabb trendeket egyaránt, hiszen a koreai kulturális központban is ennek nagy jelentősége van. van, akik kézműves programokon szeretnének részt venni, készíthetnek majd Gold Mariannal egy hagyományos kis norigét.
2: Nodesztár fellépők is lesznek, akik röppennek ide hozzánk.
3: Egy külön zenei világból, hiszen ez nem más, mint a Métri, ők egy akapella csapat, akik pusztán a saját hangjukkal építenek fel egy saját zenei világot, hangszereket, effekteket, ikonikus dalokat fognak megeleveníteni a színpadon, illetve az idejében is érkezik a Kok Du Kwang De előadó csoport. Ők egyébként már többször is felléptek Magyarországon, ők egy tradicionális koreai kultúrából inspirálódó formáció, akik különleges, maszkos előadásukkal váltak ismerté, illetve vidámvásári táncukkal is, ami egyfajta felvonulás lesz az idei évben is, a különlegessége pedig az, hogy koreai és magyar művészek közösen adják elő ezt a felvonulást, tehát körülbelül egy 60-70 fő a Margit szigeten hatalmas maszkokkal, ruhákban fog felvonulni, megmutatva ennek a két országnak a közös kapcsolatát, a kultúrát.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszombérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
2: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
3: Jó reggelt kívánok, 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit is, Burkert Rudolf vagyok. Krónikával folytatjuk a szombat reggelt, a mikrofonnál a szerkesztő Pozsár Róbert és a bemondó Szlotta Judit.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
4: A kormány a jövő héten benyújtja a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslatcsomagot, amelyet az Európai Bizottság meghatározott Magyarországnak az uniós források felszabadításához.
5: Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel az NMHH média tanácsának elnökének nyújtotta be felmondását.
4: Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Következnek a részletek. Több fontos döntést hozott csütörtöki ülésén a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök.
5: Magyar Péter közölte, hogy a jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. Emellett felülvizsgálják a pártfinanszírozási szabályokat, a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, valamint átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését.
4: A kormány tehát a jövő héten nyújtja be a parlamentnek azt az átfogó törvényjavaslatcsomagot, amely tartalmazza azokat a szupermérföldkőnek nevezett feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság meghatározott Magyarország számára az uniós források felszabadításához. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. A csomagban korrupció ellenes és a magyar közélet átláthatóságát célzó tételek szerepelnek. Illés Anna összefoglalója.
6: A kormány napirendjének legfontosabb témája az Európai Uniós források hazahozatala volt. Éppen egy héttel ezelőtt jártunk Magyar Péter miniszterelnök vezetésével, Kálmán András pénzügyminiszterrel, Orbán Anita külügyminiszterrel közösen Brüsszelben az Európai Bizottság elnökénél.
7: Közölte a közlekedési és beruházási miniszter, aki koordinálja a források hazahozatalához kapcsolódó munkát. Vitézi Dávid emlékeztetett, a találkozó előtt rekordgyorsasággal néhány hét alatt előkészített tárgyalási folyamat végén létrejött az a politikai megállapodás, ami az Európai Uniós források felszabadításáról szól.
6: A kormány arról döntött, hogy a szupermérföldkövek magyar jogrendbe való átültetésére vonatkozó törvényjavaslatot az igazságügyi miniszter jövő héten benyújtja az országgyűlés részére. Ez egy átfogó korrupcióellenes és a magyar közélet átláthatóságát szolgáló törvénycsomag, amelyet mindenki meg fog ismerni rövidesen teljes részleteiben. Nagyon fontos, hogy ez jelenti azt a jogállamisági feltételrendszert, ami ahhoz kell, hogy az Európai Uniós forrásokat haza tudjuk hozni. Ezeket a jogszabályokat a magyar országgyűlésnek el kell fogadnia, hatályba kell lépniük, és ez az, ami lehetővé teszi, hogy az uniós pénzek hazajöjjenek.
7: Hozzátette, a befagyasztott forrás összesen 16,4 milliárd euró, ami több részből áll. A helyreállítási alapban 10 milliárd euró érkezhet. Hangsúlyozta, Magyarországnak nem csak teljesítenie kell ezeket a korrupció ellenes mérföldköveket, hanem le is kell hívnia és fel is kell használnia ezt az összeget augusztus 31-éig. Hozzátette, a kohéziós alapból 4,2 milliárd euró érkezhet, amit viszont 2029-ig lehet felhasználni, jellemzően vasút és közösségi közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelmi, energetikai és vízügyi beruházásokra. Emellett van még 2,2 milliárd eurós támogatás, amelyet az alapítványi egyetemekkel összefüggésben fagyasztottak be, így ezzel kapcsolatban is lesznek változások. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtandó javaslatcsomagban még több ügyet érintő pont is szerepel, például a vagyonnyilatkozatokat részletesebben kell majd benyújtani, és a terv szerint az integritás hatóságnak is lesz jogköre ezt vizsgálni, súlyos mulasztás esetén pedig akár 2 év szabadságvesztéssel járó büntetésre is lenne lehetőség.
6: Számos olyan szabály lesz, ahol szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, az állami támogatások elszámolása, bekerül ebbe a törvénycsomagba a kockázati tőke alapkezelők és úgy magántőke alapok végső tulajdonosi szerkezetének átláthatóságára vonatkozó szabályozás. Ez is ugye egy régóta napi rendelévő kérdés, hogy a magántőke alapok tulajdonosai megismerhetővé váljanak. Ez is egy olyan tétel volt, amit nem teljesített Magyarország az Európai Bizottság elvárásaiból, és ez is akadálya volt az uniós pénzekhez való hozzáférésnek. A hivatalba lépett kormány, a Fisza kormány nem látja úgy, hogy ne lenne az magyar közérdek, hogy az emberek megismerhessék, hogy kik vannak a magántőke alapok mögött.
7: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy a kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását. A vizsgálat kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint arra is, hogy milyen módon és ki határozta meg azt, hogy amerikai dollárban fizetik a magyar kivitelező céget.
4: Riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáért cserébe. Így reagált a kormány bejelentésére a Fidesz frakció vezetője.
5: Gulyás Gergely azt mondta, néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsátott ki. Hozzátette, ezek alapján több intézkedést is felszámolnának, amit az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Egyebek mellett a kamatstoppot, a rezsicsökkentést átalakítanák, valamint a védett üzemanyagárat is támadják.
8: Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondani. Az új kormány azt mondta, hogy semmilyen megállapodást eddig Brüsszelben ezekben az ügyekben nem kötött. Arra hívjuk fel az új kormányt, hogy bármilyen politikai vagy egyéb megállapodást kötött a pénzek érdekében, azt hozza nyilvánosságra, ha a jövőben köt ilyet, azokat is hozza nyilvánosságra, és egyértelműen és világosan mondjon nemet ezekre a követelésekre, mert ez nagyon nagy ára lenne bármilyen megállapodásnak. Magyarországot az Európai Uniós pénzek megilletik.
4: Elkezdte a minisztériumok átvilágítását a kormány. Magyar Éva kormány szóvivő szerint az eredményekről nem csak az átvilágítás végén, hanem folyamatosan tájékoztatnak.
5: Hozzátette, a honvédelmi tárcánál vizsgálják a védelmi beszerzéseket. A Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét is. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel.
9: A kormány már a hivatalba lépésekor világossá tette, hogy Magyarországon nem maradhatnak következmények nélkül a közpénzekkel való visszaélések, a politikai alapon kiosztott előnyök és az átláthatatlan állami döntések. Ezért valamennyi minisztériumban, háttérintézményben és jelentős állami szervezetnél átfogó átvilágítás zajlik. Az egyik cél a korábbi időszak vitatható vagy jogszerűtlen döntéseinek a feltárása, másrészt olyan garanciák kialakítása, amelyek megakadályozzák, hogy hasonló esetek a jövőben ismét előfordulhassanak.
4: Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg támogatás.
5: A Tisza párt mintegy 700 millió, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintot kap. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíciónak 12 millió forint jut. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságuk szerint részesüljenek a támogatásból.
4: Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel az NMHH média tanácsának elnökének nyújtotta be felmondását, amelyet azzal indokolt, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA.
5: Reagált Pap Dániel lemondására a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, megkésve, de végre távozott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója. A kormányfő hozzátette, ugyanezt várják el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől, és, ahogy írta, a bukott rendszer kiszolgálóitól.
4: Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után.
5: António Costa hangsúlyozta, az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált. Hozzátette, a folyamat továbbra is szigorú feltételekhez kötött.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
4: Jelentős munkaerőhiány van a magyar zöldség-gyümölcs ágazatban. Erre hívta fel a figyelmet a Fruitweb elnöke a Kossuth Rádióban.
5: Apáti Ferenc elmondta, jelenleg 30-40 ezer főállású foglalkoztatott hiányzik a kertészetekből. Hangsúlyozta, a folyamat egyik jelentős következménye, hogy a termés 10-30%-át nem tudják betakarítani. A mennyiségi mellett minőségi problémák is vannak a piacon, tette hozzá.
10: Nagyjából 20-30%-nyi a munkaerő hiány, de a nagyobb gond a munkaerő minőségével van. Javarészt azt a munkaerőt tudjuk még bevonzani, amelyik hajlandó kertészetben nem túl kellemes munkakörülmények között dolgozni, amelyeknek a kvalifikáltságával vagy a morálgyával nagyon-nagyon komoly gondok vannak. Azt gondolom 100-ból 99 kertész azt nyilatkozná, hogy nagyon komoly munkaerő hiány van, amit lehet, hogy a minőség oldaláról sokkal, de sokkal jobban érzünk, mint a mennyiség oldaláról, pedig mennyiségben is hiány van.
4: Jelentősen csökkentek az árak a magyar tejágazatban, mondta a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója, aki emlékeztetett. Tavaly a nyers tej felvásárlási ára kilogramonként 200 forint körül volt, jelenleg viszont alig éri el a 138 forintot.
5: Hart Zoltán a Kossuth Rádióban hozzátette, a nyers tej kiviteli ára ennél is nagyobb mértékben zuhant, már a 100 forint alá süllyedt kilogrammonként. Hangsúlyozta, a helyzet tartós veszteségeket okozhat a termelőknek és a feldolgozóknak is.
11: Amit látunk statisztikát első 4 hónapra az, hogy ilyen 4-5-6 telet befejezte a termelést, 3-4 ezer tehén. Én azt gondolom, hogy ez még így ebben a formában túlélhető az ágazat szempontjából. Itt az a kérdés, hogy mi következik a következő időszakban. Egyébként nyilván ezen telepek bezárásának oka a tejpiac, oka a munkaerőhiány, oka a generációváltás, tehát azért vannak itt még egyéb okok is, de kétségtelenül attól tartunk, hogy nem fenntartható, tehát jelentős veszteségeket fogunk tekintetében.
4: Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét.
5: A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon.
4: Megkezdődött a balatoni kompkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és a Tihanyi révnél is zavartalan.
5: A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Új utasvárók, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is épülnek, tájékoztatotta a Balatoni Hajózási ZRT.
4: A közelgő vakáció alatt változik a gyerekek napirendje, és ezzel felborulhat a táplálkozási rutin is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra hívja fel a figyelmet, hogy a szülőknek érdemes a nyári hónapokban különösen odafigyelni arra, hogy gyermekük mennyi és milyen folyadékot fogyaszt.
5: Mihály Kinga, az intézet dietetikusa hangsúlyozta, hogy különösen az óvodáskorú gyerekek esetében kell odafigyelni arra, hogy a kicsik megfelelő mennyiségű vizet igyanak. A dietetikus elmondta, a gyerekek, fiatalok szívesen választják a cukros üdítőket, ez viszont nem ajánlott a magas kalóriatartalom és az egészségtelen összetevők miatt.
12: Az üdítő fogyasztással akár egy ebéd kalóriányit is el tudnak fogyasztani, mert 5-600 kalória is lehet, hogyha egy másfél literes üdítőt mondjuk megisznak. A 100%-os gyümölcslé az bizonyos szempontból jó, mert magas a vitamintartalma, ásványanyag tartalmát, tehát tudjuk javasolni, de abból sem javasoljuk, hogy egy decinél többet fogyasszanak, hiszen a 100%-os gyümölcslének is van kalóriatartalma.
4: Több mint 1300 gyors hajtót mértek be májusban a telepített trafiboxok 6 budapesti kerületben. A legnagyobb sebesség túllépés csaknem 2,5-szerese volt a megengedetnek. A sofőr több 100 000 forintos bírságot kapott, mondta a budapesti rendőrfőkapitányság.

0: km per órás sebesség helyett 122 km per órával ment egy autó. Ez egyébként a 6. kerületben az Andrássy úton történt. Ez esetben a büntetés 312 ezer forint volt, amely közigazgatási bírság.
1: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött egy autó az M86-os autóúton Belet térségében, a Szombathely felé vezető oldalon. A 124-es kilométernél pályazárat vezettek be.
1: Időjárás jelentés.
2: Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, országszerte több órás napsütés várható. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 23-28, este 14-21 fok között alakul.
3: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsán Róbert.
1: Műsor ajánlott.
4: A Rádiókabaré mai sztárvendége Müller Péter Sziámi.
5: Akkoriban én mondjuk a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó helyet, hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de a rakendról a mi zenét nem lehet. Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot.
4: A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
1: Rádiókabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.

0: Igazi piknik hangulat költözik a hétvégére a Petőfi Irodalmi Múzeumban, hiszen vasárnap estig tart a Független Iparművészeti Kortárs Szalon. Az alapító Alt Andrea megérkezett a stúdióba. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
0: Na most ugye két nap során körülbelül 100 alkotó van, és ez egy design fókuszú vásár, ami össze van kötve valahogy a piknikkel. Fessünk erről egy képet, hogy lehet ezt a kettőt összedolgozni, úgyhogy harmonikus legyen.
1: Igazából ez nem volt nehéz feladat, hiszen mert az év során arra vártunk, hogy mikor lesz annyira jó idő, hogy végre az Irodalmi Múzeumnak a kertjébe is, a csodálatos kis udvarára ki tudjunk költözni, és hogy ami a nyárral együtt jár, ez a plener életérzés, a lazaság, a nyárkezdet, ez valahogy valóban ezzel a design eseménnyel, ezzel a design vásárral összehangoljuk, és akkor jött az ötlet, ami feltehetően sokakban megfordul, hogy nyáron azért, ha csak tehetjük, vagy van rá lehetőség, szeretünk kirándulni, vagy piknikezni. És ez az, ugye? És ez az udvar ezzel a nagyon szép pázsittal adta magát, hogy ide a művészeket felkérjük, hogy piknik installációkat tervezzenek.
0: Na, hogy piknik tematikára tervezzenek különböző dolgokat?
1: Pontosan, de ezek a dolgok, ezek olyan dolgok, amik tényleg használatba vehetők, méghozzá arra, amire valók, tehát például ülőfelületek, fekvőfelületek, lehet akár ez egy pokróc, amit egy designer tervezett, vagy egy szék, vagy egy puff, bármi ilyesmi, az a lényeg, hogy használható legyen, tükrözze az adott alkotónak az arculatát, azokat a jegyeket, amelyeket ő a munkái során felhasznál.
0: És akkor itt vannak bőrösök, textilesek, mindenféle iparművész van.
1: És akkor mindenféle, de például összefogott egy kerámikus és egy textilművész, és ők egy olyan installációt terveznek, aminek ugye értelemszerűen a fekvőfelület textilből van,
0: igen,
1: de az installáció köré pedig kis kerámia vázácskák lesznek elhelyezve, amik mezei virágokkal lesznek feltöltve. Igazából én is csak hallomásból ismerem ezt az installációt, és alig várom, hogy személyesen láthassam őket, de hogy nagyon-nagyon-nagyon egyedi és kreatív elgondolások alapján születtek meg ezek az installációk.
0: Most akkor tulajdonképpen a mindennapok esztétikáját szeretnék feljebb tolni, meghonosítani, széles körben elterjeszteni.
1: Hogyne, igen. Igen, és erre ez egy nagyon jó alkalom és lehetőség, hogy ez a piknik, feltételezzük, hogy még azoknak is felkelti az érdeklődését, akik mondjuk kevésbé otthonosan mozognak a kortárs iparművészetben, vagy csak most ismerkednek ezzel.
0: Azt olvastam, vagy ezt valahonnan sikerült kideríteni, hogy van olyan alkotó, akinek a táskáit Hollywood is használja.
1: Fontosan.
0: Na most őt hogy lehet ilyesmire megfűzni? Hát azt gondolom, ő elfoglalt meg. Egyáltalán milyenek ezek a táskák?
1: Pásztor Saroltának hívják, és ő valóban a saját területén, mint bőrműves, rendkívül elismert, számos hazai díjjal rendelkezik. Kézzel készíti az összes munkáját, ezek alapvetően ilyen nosztalgikus hangulatú utazótáskák, és mint ilyenek, filmforgatásokra kellékként használják ezeket. Valóban, igen, hollywoodi filmeknek is szereplői a táskái, méghozzá a főszereplők használják a táskáit. És amit nemrég tudtam meg én is egy másik rádió interjú során magától az alkotótól, hogy az az igazság, hogy azok a filmszínészek, akik kapcsolatba kerülnek az ő tárgyaival a forgatás során, annyira beleszeretnek, hogy utána ezeket magukkal hazaviszik.
0: Hát ennél nagyobb elismerés talán nem is kell. No, zárójel akkor bezárva. Próbálják bevonni ebbe az egészet a fiatalokat, hogyan? Tehát workshopokra kell ilyenkor gondolni?
1: Igen, igen, igen. Most kezdem mondani, hogy tehát azzal, hogy ez egy szabadtéri rendezvény, én azt gondolom, hogy már is tudnak ehhez kapcsolódni a fiatalok. De hogyha folytatjuk a sort azzal, hogy ez egy olyan szabadtéri rendezvény, igen, ahol valóban iparművészek által tervezett piknik installációk vannak, közben a kertben egy profi DJ szolgáltatja a zenét, és ezekhez még gasztroélmények is társulnak, akkor én azt gondolom, hogy ezzel már közelítettünk ehhez a generációhoz, illetve valóban, tehát hogy nagyon fontos azt tudni és megismerni, hogy az iparművészet az nem egy szűk elitkör számára képződött valami, hanem mindenki számára elérhető kell, hogy legyen. Úgyhogy itt nekünk a hitvallásunk és a társadalmi szerepvállalásunk az egyben az is, hogy tényleg élővé tegyük a kortárs iparművészetet és dizájnt.
0: Hát meg ugye interaktívá, mert hogy ez egy olyasfajta kiállítás.
1: Ez abszolút interaktív.
0: Ahol egyrészt meg lehet fogni a tárgyakat, másrészt beszélgetni lehet az alkotókkal vagy a művészekkel.
1: És nagyon jó, hogy szóba került, hogy interaktív, jut eszembe, több piknik jeles lesz, ahova konkrétan játékot terveztek. Tehát nem egyszerűen leheveredni lehet, vagy ott pihenni, beszélgetni, lecsücsülni rá, hanem játékot komponáltak. meglepetés.
0: Jaj, na hát ilyet nem ér van. Na jó, rendben, akkor ez viszont annyit ugye még nem mondtunk el, ami fontos, hogy ez egy ingyenes rendezvény.
1: Igen, abszolút ingyenes. A kezdetektől arra törekszünk, hogy a rendezvényeink bárki számára elérhetőek legyenek ingyenesen, és a programok is, mint ahogyan most is lesz szombat délután egy kiemelt programunk.
0: Ami?
1: Ami egy pódiumbeszélgetés, aminek nagyon sokat sejtett már a címe is. A stílusára, vagy tényleg ennyi mindenre van-e szükségünk? Több aspektusból vizsgáljuk ezt a kérdést. Egyrészt egy divat szakértővel, kommunikációs stratéga fogja vezetni ezt a beszélgetést, és célzottan irányít kérdéseket divatterület és iparművészet, iparművészek felé.
0: Aha, meg a kettőnek a meccés pontjára.
1: Pontosan.
0: Akkor gondolom. Világos. A különböző tematika szerint hívja meg a művészeket, ugye most ez a piknik. Tud-e olyan iparművészeti alkotásról, akár korábbról, akár mostanról, amit kifejezetten személyesen inspirált?
1: Tulajdonképpen igen, mert amikor rendezvényeink esetén konkrét kiállításról beszélünk, ez egy rendhagyó kiállítás, ez a piknik installáció, de például ott lesz évvégén ugye az adventi rendezvénysorozatunk, ahol mindig egy ünnepi témájú, vagy ünnephez szorosabban kapcsolódó kiállítási koncepcióval készülünk, azt megfogalmazzuk, akkor persze, hát erre hangolódnak rá a művészek, és alapvetően az, amit mi elképzelünk, hogy mit szeretnénk, tehát egy milyen jellegű kiállítást szeretnénk megvalósítani, amikor ezt kommunikáljuk feléjük, ez egyben egy inspiráció is arra, hogy elkészüljenek.
0: Na most a design, és főleg ez a fajta design, ez az iparművészettel való keverés, ez mennyire népszerű, vagy mennyire épült be a mi napjainkban? Azt gondolom, ugye ezt mondta, hogy szeretnék, hogy ez ne csak egy ilyen elvon dolog legyen, hanem mindenki ez eljusson, és itt került szóba az előbb az, hogy a hétköznapok esztétikája. Népszerűsödik?
1: Igen, teljes igen. Mértékben megjelenik a design.
0: Kifejezetten ennek köszönhetően mi csapódik le? Tehát a mostani rendezvénynek köszönhetem, vagy a korábbiaknak.
1: Hogy térjek arra először vissza, hogy hogyan jelenik meg a design a hétköznapjainkban. Amikor körbenézünk mondjuk akár a saját otthonunkban, és lehet, hogy egy multinál szereztük be a lakberendezést, de az is egy tervező, egy designer hozta létre, még akkor is, hogyha utána az tömegtermelés áldozatává vált. Egész más a helyzet, hogyha egy egyedi alkotásról van szó, amit ugye egy designer tervezett, és utána abból egyetlen egy darab készül, ami díszíti az otthonunkat. De mind a kettő egy designer tervezte.
0: És akkor ugye ez a program, ez szombaton és vasárnap is tart, a szombati az adásunk után kezdődik 10 órakor, és meddig tart?
1: Egészen este 7-ig.
0: És a vasárnap?
1: És akkor vasárnap szintén 10-kor nyitunk, és 6-ig, az pedig a múzeum nyitvatartási idejének megfelelően.
0: Tehát akkor még egyszer ma reggel 10 órakor indul a Független Iparművészeti Kortárs Szalon júniusi piknik hangulatú programja. Alt Andrea alapítóval beszélgettünk erről, a Petőfi Irodalmi Múzeumban lesznek a programok. Andrea, köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm én is. Thank you.

0: Jó reggelt kívánok, 7:30 van, ismét rövid krónika következik. A stúdióban Szlotta Judit.
1: Itthon több fontos döntést hozott a kormány. A jövő héten benyújtják az uniós támogatások hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. Elrendelték a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak, hogy közösen alakítsák ki az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító új rendszert. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg szerint 6 rakétát és drónt semmisítettek meg, egy további eszköz pedig nem érte el a célját. Válaszul az amerikai erők iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öböl térségében. A támadásokban senki sem sérült meg, a támaszpontokon nem keletkezett kár. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivadban, az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel. Délkeleten lehet egy-egy zápor zivatar, napközben 23-28, este 14-21 fok lesz.
2: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.

0: napokban tartják a Tatai Patarát, ami egy évente megrendezett nagyszabású törökkori történelmi fesztivál. Ennek kapcsán van velünk a vonalban Négyesi Lajos ezredes hadtörténész. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Na most tisztázzuk ezt az alapvető megnevezést, hogy a patara, azt tudom, valamilyen korabeli haditechnikai eszköz, de mi ez pontosan?
1: Hát ez egy bizonyság, hogy én is szeretettel ezt a nevet, ezt a, akit rendezünk,
0: Bocsánat, annyit hadd kérdezzek meg, hogy esetleg kihangosítóról beszél, mert nagyon kásásan halljuk.
1: Nem, hát rendesen mobiltelefonról.
0: Rendesen mobil. Most valamivel jobb egyébként a helyzet, igen, úgyhogy annyit kérek szépen, hogy akkor közelről beszéljen a telefonba, és akkor ott tartottunk, hogy Pálffy Miklós és ugye haditechnikai eszköz.
1: Igen, tehát Pálffy Miklós említ egy palarát. Nem tudjuk, hogy az eredeti szövegben esetleg tényleg patara szerepelt volna, vagy tehát, hogy egy elírás, tehát ugye a parata szónak latinul ugye valamilyen képre megcsinált ezek egy jelentése van, vagy az olaszban például jelent ilyen felvonlást, parádét. Tehát lehet, hogy egy ilyen fedőnevet használtak erre az új haditechnikai eszközre, amivel be lehetett robbantani egy várkapuját.
0: Azt ugye korábban megcsinálták a rendezvényen, hogy vasárnaponként bevetettek egy ilyen patarát. Nyilván senkinek nem lett baja, de hogy az idei alkalommal is készülnek ilyesmire?
1: Igen, ez egy állandó program, hiszen itt megidézzük Pálffy Miklós szellemét és a vár 1597-es elfoglalását, és ennek nagyon fontos része az, hogy eljátsszuk azt a bizonyos várfoglalást.
0: Na most ugye ezt mondják is, hogy ez nem csak egy fesztivál, hanem egyfajta időutazás, és ennek része az, amit mondott, hogy ugye élő ostrom és csató jelenteket adnak elő, de kik adnak elő?
1: 500 hagyományőrző, török és magyar hagyományőrző, tehát a török kornak és a magyar hadseregnek, akkori magyar haderőnek a hagyományőrzői. Már itt vannak Németországból, Szlovákiából, Csehországból is hagyományőrzők közöttünk, tehát igazán egy ilyen nemzetközi fesztiválnak tekinthető.
0: Történelmi hűséget mennyire veszik szigorúan?
1: Hát amennyire lehet.
0: Te úgy értem, hogy magukat, az eseményeket akkor nem dramatizálják, hanem úgy adják elő, ahogy azok voltak, vagy maximum húznak rajtuk.
1: A patara robbantás egy dramatizált játék. Szövegalámondás is van zenei betétekkel. A szombati két csatajelenet, az pedig hát ilyen szemelvények a 15-es háború időszakából. Hát így mozaikokból összeremtünk egy olyan képet, ami így megmutatja, hogy annak idején hogyan zajlottak ezek a harcok, hogy jöttek a katonák.
0: Na most ugye visszatérve a patarához, ugye ezt már mondta, hogy itt próbálta ki gróf Pálffy Miklós ezt a fegyvert, ez egy érdekesség, de hogy mi állította meg magukat az oszmán seregeket, illetve azoknak az előrehaladását, arról mit lehet tudni?
1: Hát nagyon nem állította meg. De kétségtelen tény, hogy a 15-es háborúban a magyar, a császári haderő és magyar haderő az komoly sikereket ért el, hiszen a mohácsi vereség után ez volt az első időszak, amikor például 1593-ban Székesfehérvárnál komoly győzelmet arattak, utána sikerült visszafoglalni 95-ben Esztergom várát, utána 97-ben Tatát, következőben 98-ban Győr várát, tehát voltak komoly sikerek, de így igazából a 15-es háború után nem változott ez a helyzet, sőt, annyiban romlott, hogy a bocskai szabadságharc az rákényszerítette a magyar rendeket, hogy a saját függetlenség és szabadságba kérhet fellépjenek.
0: Azt is tudjuk, ugye, hogy bele lehet merülni a 16.-17. század életének a mindennapjaiba, és különböző mesterségeket lehet kipróbálni ezen a rendezvényen, például miket?
1: Van egy magyar falu is a Kastélykertben, ahol a korábbi, tehát a korabeli népi mesterségekkel, népi életmóddal lehet megismerkedni. Zajlik egy néptánc találkozó, tehát a népzene szinte végig jelen van a rendezvényen, de Faindek együttes gondoskodik arról, hogy a korabeli zenei hangulat török és magyar oldalról szintén jelen legyen, és a várban pedig van egy török bazár, ahol meg lehet ismerkedni a török mindennapokkal, van kaligráfus, kártyajós. Itt a hagyományőrző táborokban is vannak vezetett séták, ahol pedig a látogatók megtekinthetik, hogy milyen a katonáknak, vagy a hagyományőrzőknek a felszerelése, a sár barátaik azok autentikusak, tehát meg lehet egy kicsit ismerkedni az életükkel.
0: Ma is, holnap is tart tehát a Tatai Patara, erről beszélgettünk Négyesi Lajos ezredes hadtörténésszel az elmúlt percekben. Nagyon szépen köszönjük a beszámolót!

0: papírtányéron is lehet gurmé fogásokat felszolgálni, talán így lehetne egy mondatban összegezni a következő témákat, ugyanis gasztronómiával folytatjuk. A fővárosban csütörtökön kezdődött el, és jelenleg is tart a gurmé fesztivál, erről beszélgetünk a következő percekben Nemes Rihárd főszervezővel. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
0: Na most ez egy ilyen csúcseseménye a gasztronómiának, cukrászok, borászok, bariszták, éttermek, és tulajdonképpen a vendéglátás krémje egy helyen, és azt tudom, hogy ez régebben úgy volt, hogy önök a szervezők hívták az ott kiállítókat, ez még mindig változatlan?
1: Igen, igen, ez az alapkoncepciónk része, hogy meghívásos alapon lehet kiállítóként bejutni.
0: És az idei szlogen, ugye ez a Made in Vidék, tehát magyarul ezt nagyjából úgy lehet fordítani, hogy készült vidéken vagy vidéken készült. Miért a vidék a hangsúlyos az idei évben?
1: Hát a tematika alapja idén az, hogy úgy láttuk az elmúlt években, hogy egy picit háttérbe szorult a saját gasztronómián, különösen a vidéki éttermek száma csappant meg, aminek mondjuk úgy, hogy egy ilyen univerzálisabb oka van, tehát nem a mi feltételrendszereink változtak kedvezőtlenül, hanem egyszerűen az történt, hogy a vidéki éttermek nagyon nehéz kitelepülni, különösen a pandémia óta. Erőforrás problémák, logisztikai problémák miatt nagyon nehéz nekik megoldani azt, hogy több helyet is nyitva legyenek.
0: Igen, ezt mondjuk el, hogy ilyenkor ők nem zárnak be, hanem ugye párhuzamosan két helyen vannak.
1: Sőt, van olyan éttermünk most, akinek még egy másik rendezvénye is van.
0: Csak három helyen vannak, emelik a tétet, jó?
1: Így van. Nyilván egy picit ehhez most alkalmazkodtunk, és próbáltunk kedvező feltételeket is teremteni számukra, hogy többen legyenek. És ezzel egy pici egyensúlyt is kapott a gurmé kínálata, mert ami egyébként nagyon trendi, és ugye előre tört az elmúlt években a Budapesten a comfort food, és azon belül is a közel-keleti vagy az ázsiai comfort food, és most azt érzem, hogy egy ilyen kellemes egyensúly lett, hiszen megtripláztuk a vidéki éttermek számát tavalyhoz képest.
0: Na most akkor a comfort foodtól szerintem menjünk el a vonalzó másik végéig, mert ugye Michelin csillagos éttermek is jelen vannak a gurmén. Ez nekem valahogyan érdekes, hogy hát az tényleg az emelkedettségnek a csúcsáról szól, itt meg, és ezt nem degradálva mondom, ugye sokszor papírtányérra tesznek ki ételeket, hát ez egy fesztivál. Erről őket győzködni kellett, hogy ez jó lesz nektek, jöttek ők maguktól, hogy működött ez?
1: Hát 10 éve még voltak erről beszélgetések. Én akkor is már azzal érveltem, hogy Nyugat-Európában is látunk csillagos éttermeket kitelepülni és papírtányérra tálalni. Ugye korábban borral foglalkoztam, és olyan rendezvényekre volt szerencsém bejutni, ami úgynevezett kitelepülések voltak, vagy akár kültéri rendezvények voltak, és első alkalommal én is meglepődtem, és nagy hatással volt rám, hogy akár 2 csillagos étterem is ott volt, és cérnakesztyű nélkül, mindenféle manír nélkül tálaltak, de ami a tányéron volt, az olyan volt, aminek lenni kellett. Tehát 10 éve még volt ezzel téma, én azt hiszem, hogy mára ebben a kategóriában, tehát a fine diningban, a csúcsgasztronómiában is kezdik elengedni, vagy sokan már teljesen is engedték a külsőségeket. Tehát most már, ha nehézség van azzal, hogy jöjjenek, akkor nem ez az oka, hanem más oka van, de alapvetően ezt elengedték, és én azt gondolom, hogy ha már a tányérről szó volt, hogy ez a piac is, már mint az úgynevezett eldobható, újrahasznosítható eszközöknek a piac is olyan szinten fejlődött, hogy gyönyörű tányérok vannak, hogy ezt a már megjelent fotóinkon a fesztivál láthatóak is.
0: És akkor már a fenntarthatóságnál tartunk, mert hogy egyébként az is fontos nyilvánvalóan egy ilyen rendezvénynél.
1: Így van, nálunk már szinte a kezdetektől fogva ez fontos volt, és most már évek óta csak lebomló, és azon belül is egy bizonyos lebomló típusú tálalási eszközöket lehet használni.
0: Na akkor jöjjenek az ilyen meghökkentő dolgok. Tehát ez Barta Bernadett, a szerkesztő mondta nekem, hogy itt ugye cukrászok, éttermek, mindenki van, és állítólag van hangyásfagyi. Na itt volt az a pont, amikor az én szemöldökön felszaladt, és azt úgy döbbenten állok a dolog előtt, hogy mire jó a hangya a fagyiban?
1: Sok ilyen étel van egyébként, ami azt gondolom, hogy megosztó, tehát több ilyen is van a gurmén, de valóban, hogyha egyet kellene választani, erre jól rátapintottál, egész pontosan ez a égetett kenyérfagyi hangyával, tehát nem a hangya a fő alkotó eleme, az csak egy kiegészítő ennek a fagyinak, és ennek megvan a funkciója. Természetesen teljesen érthető, és ez a social médiában is tetten érhető egyébként.
0: Nagyon népszerű. Igen, vagy nekem is nagyot megy, ahogy ezt most mondják.
1: De olyan szempontból meg kell védenem annak ellenére, hogy nekem is, tehát én is megválogatom, hogy mit eszek és miért, hogy ez nem a szenzációról szól, hanem tényleg funkciója van ennek az alapanyagnak.
0: Mi?
1: Tehát, hogy a hangya, azt talán sokan tudják, hogy savas közeg, tehát a hangyasa, vagy
0: ez egyébként. Sok mindent szétmarigált, ez még egy ilyen fogalom is, igen.
1: De nyilván a mennyiség meghatározott, tehát ezt a fagyit nem úgy kell elképzelni, hogy a fagyi tele van hangyával, hanem néhány hangya rá van téve, aminek savas íze van, azon belül is picit citrusos íze van, tehát egy ilyen mondjuk úgy, hogy egy picit egzotikus ízt kölcsönöz a fagyinak. Nyilván ez a mi közegünkben, a mi gasztrokultúránkban teljesen idegen, de a világon számos olyan hely van, akár Távol-Keleten, vagy Dél-Amerikában, ahol ez nem annyira szokatlan, hogy tücsköd bogarat, hogy így fogalmazzak, fogyasztanak. Tehát ez erről szól, hogy van funkciója, nyilván egy olyan érdekesség, ami nagyon megosztja az embereket, de én biztos vagyok benne, hogy az elmúlt két nap érdeklődését is látva, hogy sokan kíváncsiak ettől függetlenül erre.
0: Hungarikumok mennyire jelennek meg ezen a mostani fesztiválon, mert hogy ugye korábban ebből indultak el?
1: Azt gondolom, hogy nehéz szétválasztani ezt, hiszen a korábbi témák mentén is ugye volt, amikor örökség volt a téma, vagy hagyomány, akkor is kidomborodtak a magyar alapanyagok, illetve hát ugye ez egy trend, és egy fontos, egy organikus trend az, hogy egyre fontosabb a helyi alapanyag, a lokalitás. Most a vidék téma miatt ez még jobban látható, hiszen a nem vidéki kiállítók is próbálnak olyan ételeket hozni, amiből kiderül az, hogy vidéki, tehát láthatjuk azt, hogy honnan származik a sajt, kitől jön a csirke, kitől jön a bárás, ja, a többi.
0: Ez a farm to table koncepció, azt hiszem ez volt az angol megnevezése, tehát hogy a termőföldtől az asztalig.
1: Így van. Ez hál' Istennek nálunk is beköszöntött, mert ez a mondjuk úgy, az a természetes ellátási lánc, amivel mindenki jól jár vele maga a vendéglátóhely is, de a vendég is jól jár vele, és azt gondolom, hogy ez egy olyan hely, ahol már meg kell, és meg kellett érkezni a magyar gasztronómiának. Ennek mi is teret adunk, hiszen például a Gurmi Akadémia színpadunkon pont tegnap lépett fel a Pócsmegyeri, a Szentendrei szigeten üzemelő étterem, aki a saját farmján, ott lévő farmjáról viszi be, szállítja be az étterembe a legtöbb alapanyagot, és az határozza meg a kínálatukat, hogy ez az adott menüt, hogy éppen mi terem a kertben. Ez egyébként másút nem annyira idegen, ez már nagyon régóta így működik. Ez nálunk most kezd hódítani az elmúlt években, és szerintem ez egyre erősebb lesz.
0: Viszont ez azért jó, mert új tudásanyagot hoz be, gondolnám én. Tehát ilyenkor nyilvánvalóan az, aki oda látogat, annak ez egy élmény, kulináris szinten, minden szinten. A szakmának meg akkor lehet, hogy egy ilyen szakmai fórum, hogy akkor, ha már beszélgettünk erről a szántóföldtől az asztali koncepcióról, hogy akkor nem tudom én magát a kertészeti részét, vagy a gazdasági részét hogy kell csinálni, ebbe lehet akkor eszmét cserélni.
1: Így van, és egy kertésznek legalább olyan fontos szerepe lesz egy ilyen közegben, meg egy ilyen láncban, mint a séfnek.
0: Van ugye az egész térnek a közepén egy bogrács, és akkor ez még mindig valahogy így maradunk a hagyományos modellnál. Mi ezzel a cél?
1: Amikor a vidék téma mellett döntöttünk, akkor azt gondoltuk, hogy ezt nem lesz elég úgy megmutatni, hogy több a vidéki étterem, ki kell találnunk még valamit. Ugye mindig van egy ilyen belső kényszer is, hogy valamit fejleszünk, legyen valami új, és idén azt találtuk ki, hogy csinálunk egy mini helyszínt a fesztivál konkrétan fizikailag is a közepén, meg lehet kóstolni minden nap egy adott ételt. Ugye a nyitónapunkon egy gulyás volt, amit Kovács Renátó készített el, ugye ez sokan a város legizgalmasabb, legjobb gulyásának mondják. Ez egy kortárs gulyás, tehát ilyen szempontból nem teljesen klasszikus.
0: Ez mit jelent, hogy kortárs gulyás?
1: Hogy nem a hagyományos, egyszerű, mondjuk úgy a legjobb értelmezett egyszerű recept alapján készít el Renátó, hanem beleviszi a saját tudását, saját stílusát, tehát olyan alapanyagokat is használ benne, ami az eredeti receptben nincs, tehát halszósz, szójaszósz például.
0: Jó, csillagán is azt számítottam, ahhoz képest ez vállalható.
1: De
0: igen?
1: Egyik is olyan mértékben, hogy ez mondjuk kiérezhető az ételből. Tehát aki ezt megkóstolta, az csak azt érzi, hogy egy nagyon eszenciális, nagyon tiszta ízű magyar tarkamarhából készült gulyást kóstol, de nem úgy, ahogy apáink, nagyapáink készítették, hanem ez egy modernizált változat gyakorlatilag. Szuper egyébként, azt kell mondanom. Méghozzá úgy, hogy édesapám gyerekkorom óta főz fantasztikus gulyást, és nem arról van szó, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem ez más. Aha. De hogy a lényegét és az eszenciáját nem vesztette. Ugye tegnapi napon Bíró Lajos Bajai halászlemet készített Bográcsban. Lajos ennek nagy művelője, és az egy kisebb bravúr, hogy ezt élőben ott el tudta úgy készíteni, hogy mindenkinek ugyanaz jusson a tányérjába, tehát ne az, hogy valaki a farkát kapja, valaki a fejét, mindenki patkót kapott gyönyörű lével.
0: Nem voltam ott, de találkoztam többször Bíró Lajosra, biztos, hogy benne egy nagyon jó sóműsor volt.
1: Igen. Abszolút, igen, igen, a körítés is nagyon jó volt.
0: Igen.
1: És a mai napon bizonyos szempontból a legnagyobb kuriózum lesz ezen a helyszínen, hisz Nimród étterem érkezik hozzánk, akik saját vágásból származó birkát dolgoznak fel, és üstben ott helyben készítenek el. Karcagi birkapörköltet hoznak, amiben ugye benne van a pacal része, a vese, a máj. Tehát ez egy elég komoly cucc, mondjuk így akár, ami nem mindenkinek való. Tehát lehet, hogy valaki a hangját megeszi, de ezt nem fogja, és fordítva, csak hogy challenge-eljem ezt a témát.
0: Bármelyiket megkóstolnám, igen.
1: És ez szerintem nagyon, ez nagyon izgalmas, hogy üstben ott helyben készül a főváros közepén ez az étel. És aki ma esetleg nem tudna jönni, az holnap pedig a családi napon, pedig egy békebeli kakaspörköltet lehet kóstolni Barna Ádám séf prezentálásában.
0: Na, ilyenkor nehéz, hogy az ember szájában ne fusson ezt szányá. Kóstoláson kívül lehet-e mondjuk valamilyen workshopon részt venni, tanulni kifejezetten az ottani szakemberektől?
1: Igen, a mai napon egyébként a Hamárvidék a téma rétes húzás lesz, a Poroszlói Rétesháztól érkeznek asszonyok, és a klasszikus rétes nyújtás, rétes készítés lesz ugye napirenden ezen a workshopon, ez már teltházas.
0: Nehéz mesterség, próbáltam nehéz mesterség. Igen.
1: Igen, és ezt otthon azért nehéz művelni, de egyébként ezen nézőként is nagyszerű részt venni, hiszen és azt még lehet természetesen. Holnap pedig csigatészta készítő workshop lesz, ami szintén egy ilyen slow living, mondjuk így, workshop, amit Csepei Adrián fog vezetni, és meg lehet tanulni, hogy hogyan kell ezt a klasszikus hagyományos csigatésztát elkészíteni.
0: És akkor ezek szerint akkor a mai napon még tart, tehát szombaton még működik, hány óráig lehet csatlakozni?
1: Hát ugye a színpadunk az déltől indul, és holnap is déltől indult, és a workshopok azok általában az első programok, de aki a workshopról lemaradna, az számtalan vidéki étteremnek nézheti meg a főzősóját, mondjuk így, tehát itt általában ilyen demofőzések vannak, ami egy beszélgetéssel kapcsolódik össze, és a legfontosabb része talán az, hogy nem csak nézni lehet, hanem minden esetben meg is lehet kóstolni a program végén, hogy mi készült el a színpadon.
0: Harmadik napja tart tehát a Gourmet Fesztivál, erről beszélgettünk Nemes Rihárddal, a főszervezővel, akinek nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: társadalmi célú reklám.
1: Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrőprogramokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidősport Szövetség Budapesten a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidősport Szövetség megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
4: Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Burkert Rudolf vagyok. Nem sokára krónikával folytatjuk műsorunkat, már meg is érkezett a bemondó Szlotta Judit.
5: Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon, igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályait, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Távozik az MTV a vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. Vezetői feladatait a felmondási idő alatt ellátja, közölte az MTVA. Magyar Péter kormányfő a bejelentésre reagálva azt írta, megkésve, de végre távozott a hírhamisító vezérigazgató, és ugyanezt várja el a Duna Média szolgáltató vezetőjétől, valamint a bukott rendszer még ott lévő kiszolgálóitól. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban, Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil halt meg, többen megsérültek. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Konstanca kikötőjében. Az ukrán haditengerészet összesen 4 drón fölött vesztette el az irányítást, orosz elektronikai zavarás miatt, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg szerint 6 rakétát és drónt semmisítettek meg, egy további eszköz pedig nem érte el a célját. Válaszul az amerikai erők iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öböl térségében. A támadásokban senki sem sérült meg, a támaszpontokon nem keletkezett kár. Megnyílt a 3. fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Kiállítják mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Tiller Ákos alkotásait. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fok várható.
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
7: Legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen. Negyed döntőbe jutott női 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk a varsói világbajnokságon. Ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntője. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
7: A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás 2 góljával már 2-0-ra vezetett a félidőben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Márko Rossi szövetségi kapitány összesen 3 újoncot avatott, Csinger Márk a kezdőben kapott helyet, míg a több bravúrt is bemutató Jakobisvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig Varga Barnabás helyére állt be. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazaksztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A finnek ellen 2 gólt szerző Varga Barnabást Péter Ágoston szólaltatta meg.
8: Sorjáztak a beadások, pontrugások a vezető gól előtt. Mennyire érezted azt, hogy tényleg érik a gól?
9: Voltak szögletek, beadások, elég sok szituáció volt, ami nekem kedvező. Szerencsére az egyikből be tudtam találni, utána inkább mi irányítottuk a játékot, megérdemelt győzelmet adtunk.
8: Szerintem hiányoztál mindenkinek, nem csak a góljait, hanem a jelenléted miatt is. Neked mennyire hiányzott ez a közeg, milyen most hazatérni?
9: Nagyon jó, azért hiányzik az embernek. Múltkori 2 mérkőzésen nem tudtam pályára lépni sérülés miatt, tehát szinte ebbe az azt hiszem ez volt az első mérkőzésem, reméljük a keddi lesz a következő. Örülök neki, hogy sikerült betalálnom. Fontos volt azért, hiába edzőmérkőzés, azért a válogatottban, ahogy mondjuk mindig, hogy sosincsen edzőmérkőzés.
8: És ez látszott a csapaton. Szappanos mennyire fog hiányozni? Mit adott a társaságnak?
9: Nagyon, még semmit nem mondott, szerintem az még majd a következő meccs után, vagy most a napokban. Nekem különösen fog hiányozni, azért elég jó kapcsolatban vagyunk. Fantasztikus karakter, a 3. számú kaposként is, de hát éveken át szolgálta a csapatot, minden energiáját belerakta minden edzésből, minden tiszteletet megérdemel.
7: Varga Barnabás után a válogatottól búcsúzó kapust, Szappanos Pétert is megkérdezte Péter Ágoston.
10: az volt a legfontosabb, hogy nyerjünk. Azért nagyon sok új játékos van, szeretné a főnök is beépíteni őket. Amit elterveztünk, meg tudtuk valósítani, a kollégám is nagyon jó bemutatkozást tudott produkálni, és eszméletlenül hálás vagyok azért a fogadtatásért, amit a szurkolóktól kaptam, nagyon jó esik.
8: Elég mondhat, hogy nem vagy az igazán érzelgős típusú játékos, de kíváncsi vagyok, hogy ezeket az utolsó pillanatokat hogy élted most meg.
10: Ezeket azért örökre elteszi az ember, nagyon jó esik, nagyon jó visszacsatolás számomra, nagyon nagy hálával tartozok a szövetségkapitánynak is, hogy ezen a mérkőzésen a Puskás Arénába tudtam játszani. Én nem akarok kimondani az utolsó mérkőzésemet, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Engem bármikor hívnak, én szívesen jövök, és készen állok bármikor arra, és bármilyen formában segítsem a csapatot. Már eddig is egy fantasztikus utazás volt, meglátjuk, mit hoz a jövő.
8: Minden esetre a nagy védéseket meghajtod Áronnak.
10: Nem kell mindig rólam szólni a Fámának. Így is örülök neki, hogy a kapott gól nélkül tudtam abszolválni a mérkőzést. Azt, hogy nyertünk, külön öröm számomra. Egy kerek sztori az egész.
7: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A Kazaksztán elleni mérkőzést megelőző napon 17 órakor kezdődik a gyakorlás, de az érdeklődők már 16 órától beléphetnek a stadionba. A belépőjegyek lejjelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt. Világbajnoki selejtező mérkőzésen ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C divízió harmadik csoportját és feljut a B ligába. A jövő évi brazíliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak majd októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak csapatunkra. A labdarúgó NB1-ből a másodosztályba kieső DVTK véglegesítette a megbízott vezetőedzőként dolgozó Takács Péter szerződését, így a szakember tovább folytathatja a munkáját Diósgyőrben. Izomszakadást szenvedett, ezért ki kell hagynia a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot Lennart Kárnak. A német válogatott 18 éves tehetsége a keret chicagói edzésén sérült meg.
6: Nemzeti Sportkrónika.
7: A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagy csatában 17-16-ra múlta fölül Lettországot a varsói világbajnokságon, ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Lelik Réka kis virág összeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra alul maradt Csehországgal szemben Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának első tornáján. Együttesünk holnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. Női nemzeti csapatunk ugyanebben a sorozatban 3-0-ra győzött a vendéglátó Portugália ellen. A mieink a mai folytatásban az észak-macedónokkal játszanak. A csehektől elszenvedett vereséget követően férfi válogatottunkból a szélsőütő Horváth Kristóf összegzett Bobák Róbertnek.
11: Mik a legfőbb tanúságok ezen a mérkőzésen, és mit mondott a szövetségi kapitány itt a kis kupaktanácsban?
12: Annyit mondott csak, hogy fel a fejjel, természetesen azt tudtuk, hogy milyen játék előtt képviselnek. Speciális feladataink voltak erre a mérkőzésre vonatkozóan, hogy milyen játékokat kell megvalósítani, milyen játékelemekbe kell felnőnünk, hogy partiba tudjunk lenni az ellenféllel. Ez helyenként sikerült, de le kell vonni a tanulságokat, és dolgozunk el tovább.
11: Mik ezek a tanulságok, és azért voltak jó pillanatok, volt jó néhány egyéni megmozdulás is. Talán a második szedben voltunk legközelebb a csehekhez. Miket lehet ebből tanulni?
12: Mindenképpen azt, hogy nyitásban sokkal többet kell vállalnunk, és sokkal kevesebb hibával. Illetve a másik, hogy a nyitásfogadásunk egy kicsit távolabb van a hálótól, akkor próbáljuk meg hatékonyan befejezni a támadásainkat. Nem feltétlenül kell ezt elsőre megvalósítani, de muszáj lesz blokkolnunk, védekezzünk, és utána a kontratámadásainkba hatékonyabbak lenni.
7: Az olimpiai bajnok Márton Viviana megnyerte a római taekwondo Grand Prix versenyt a 67 kg-os súlycsoportban. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása, ugyanis a magyar sportoló a szerb Alexandra Perisicnél bizonyult jobbnak. Az MVM Domban ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntője. Az első elődöntőben a francia Metz a román Cseszeme Bukaresttel találkozik 15 órától, míg 18 órától a címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével csap össze. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A győriek kapusa Szemerei Zsófi az ellenférről és az esélyekről is beszélt Szabó Szilviának.
13: Egyáltalán nem érzek nyomást. Érzem azt a csapaton, hogy tudjuk, hogy miért dolgoztunk egész évben, tudjuk azt, hogy miért vagyunk itt, és mit szeretnénk elérni. Nagyon jó csapatunk van, nagyon jól össze vagyunk állva. A taktikát nagyon jól felállította az edzői stáb, mert csak azt a bizonyos első sípszót várjuk, és hogy elindulhassunk.
14: Elődöntőben a francia bajnok Brest várátok. Gondolom, hogy vannak emlékei tavalyról is róluk. Mi az ő erősségük?
13: Inkább szerintem a támadásra megy a nagyobb hangsúly. Nagyon jó egyegyező játékosaik vannak, nagyon jó kvalitású játékosaik vannak, és elég színesen tudnak játszani. A mi védekezésünkön lesz majd a hangsúly. Megbeszéltük, hogy melyik védőjátékosunknak mi lesz a feladata, attól függ, hogy ugye kivel áll majd szemben. Hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, és tényleg azt az elánt fogjuk tudni a pályára vinni, amit egész évben mutattunk, akkor nem lehet probléma.
14: Azt szokták mondani, hogy jó kapus teljesítmény nélkül nagyon nehéz nyerni. Hogyha így a négy csapatot összehasonlítod, vagy elemzed, azzal egyetértesz-e, hogy a ti páros sotok extra, tehát a másik csapatokban vannak jó kapusok egyesével, de a ti párosotok az esetleg egy ilyen extra lehet.
13: Minden kapus páros extra, mindenki másban extra. Itt nagyon nagy hangsúly lesz majd azon, hogy aznap kiébred majd jobban, és melyik kapus fog majd ki jobb napot, mert tényleg nagyon sok tud múlni azon, hogyha egy kapus elkapja a fonalat, el is döntheti egyből a mérkőzést. Azért szerintem abból a szempontból nekünk van egy előnyünk, hogy a hatával teljesen más stílusú kapusok vagyunk, és eléggé kiszámíthatatlanok vagyunk abból a szempontból, hogy melyikünk fog kezdeni, vagy melyikünk játszik többet. Ebből a szempontból azt mondanám, hogy talán van egy kisebb előnyünk, de mindenki ugyanazon a szinten van, és azért válogatott játékosok vannak mindenhol.

0: Erre a szervezettségre építhetünk most is. Én a Győrrel nagyon jó élményeket szereztem Budapestről, és remélem, hogy minél fényesebb éremmel tudom megkoronázni a karrierem végét.
1: Zalánki Gergő is szerepel a magyar férfi vízilabda válogatott bőkeretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es párizsi olimpia óta nem játszott a nemzeti csapatban. 5 magyar és 6 külföldi játékos távozik az osztrák jégkorongligában szereplő Ferencvárostól. Többek között elhagyja a zöldfehéreket Sofron István, Seregé Máté, valamint Nagy Krisztián. A német Alexander Zverev és az olasz Flavio Cobolli játssza a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes fináléját. Az elődöntőben Zverev 4 játszmában verte a cseh Jakub Mensiket, míg a másik ágon az olasz Matteo Arnaldi vírusos fertőzés miatt visszalépett, így honfitársa Flavio Cobolli játék nélkül jutott a döntőbe. A brit Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Ferrarival, a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzésén megelőzve csapattársát, a hazai pályán versenyző Charles Leclerc-t. A harmadik helyen a Red Bull-lal a holland Max Verstappen végzett, míg mögötte a Mercedes 2 pilótája, a brit George Russell és az olasz Kimi Antonelli zárt. Az első gyakorláson Charles Leclerc volt a legjobb. A harmadik szabad edzést ma 12 óra 30 perctől rendezik. Kedves hallgatóink, sportlanikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
3: Műsor ajánlott.
4: Két keréken a magyar tenger körül, horgász és vízitáborok, játékos környezeti nevelés, romantikus csónaktúra a Kis-Balatonon. A Keszthelyi kastély pompás barokk épülete, több mint 100 csodás terme, történelmi időutazás a festeticsek nyomában. Borkostolók, utcazene, az apró múzeumok különleges kincsei, kulturális séta a Balaton ékszerdobozaként is emlegetett városban. Keszthely természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
5: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelsummise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
7: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
5: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: És 8 óra 20 perckor megkezdjük a szombat reggel utolsó etapját. Vitorlázással fogunk foglalkozni, ami nem csupán sport, hanem együttműködés a természet erőivel és elemeivel, amely tevékenység során a fizika törvényei és az emberi fegyelem találkoznak. A kék szalag ennek a küzdelemnek a legmagasabb szintű hazai ünnepe. A balatoni vitorlásverseny idei nyitó rendezvényén Kobolák Attila járt.
1: A kékszalag verseny ma Európa legnagyobb presztízsű, legrégebbi és leghosszabb tókerülő versenye. 58. alkalommal rendezik meg. Milyen hagyományok alakultak ki ennyi idő alatt?
2: Igen, az első kékszalag vitorlás versenyt 1934-ben rendezték, a szervezők 22 hajó állt akkor rajthoz.
1: Holzhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára.
2: Azóta is az alapító atyák gondolatai mentén júliusban az első júliusi teli holthoz legközelebbi hétvége rendezik a versenyt. A július 30-ai rajt, gyakorlatilag a hónapnak az utolsó előtti napja, ennél később a versenyt ugye szervezni nem lehet. Ez már abszolút a nyári turisztikai főszezon, ami sok kihívást rejt, főleg a parti rendezvények tekintetében, illetve várhatóan sokkal több egyéb vízhasználó lesz a Balatonon. Gondolok itt strandolókra, horgászokra, illetve hobbi vitorlázókra. Itt a szervezőnek nagyon kell figyelni arra, hogy erre felhívja a sportolóknak a figyelmét, illetve mindenkinek, aki a Balaton környékén van, hogy kövesse az eseményeket. Kékszalag mezőnye most már nagyon gyorsan vitorlázik ezek az új technológiákkal, akár 30-40-50 km/órás sebességgel is haladnak ezek a hajók, meglepően gyorsan érnek A-ból B-be, amire nem feltétlenül felkészült az, aki nem szakavatott. Illetve a versenypályája abszolút fixálva van, GPS koordinátákra rakják ki kollégáim a bójákat. Az alacsony vízállás miatt elképzelhető, hogy az idei évben változni fog. A kesztei medence vízmélysége nem biztos, hogy elegendő lesz ahhoz, hogy minden résztvevő körbe tudja vitorlázni a zöblöt. Ha ez július elején is így néz ki, akkor valószínűleg rövidíteni fogjuk a pályát, és kihozzuk Györök elé, ameddig 230-240 cm merüléssel rendelkező hajók is biztonságosan el fognak tudni hajózni.
1: Attól eltekintve, hogy a kesztei medence vízmélysége nem megfelelő, a Balaton alkalmas erre a sportra? Alkalmas lesz a jövőben az éghajlatváltozás tekintetében?
2: Nem, hogy abszolút alkalmas, hanem egy fantasztikus hely, nagyon biztonságos, ugye gyorsan melegedő édesvízi tóról van szó, 3-3,5 méter vízmélységgel, nagyon jó viharjelzéssel, nagyon jó vízimentő rendszerrel, komoly vízirendészeti háttérrel, nincsenek zátonyok, homokos az ajzat. Mi nagyon bízunk abban, hogy a jövőben is ezt a szerepet a tó fent tudja tartani, hiszen ez mindenkinek az érdeke.
1: A Balaton helyszíne fantasztikus, az elvitathatatlan, és versenyzésre is alkalmas. A fiatalokat, gyerekeket mennyire vonzza a vitorlásvilág?
2: Nagyon örülünk neki, hogy az elmúlt 10 évben körülbelül 2,5-szeresére nőtt a versenyengedély rendelkező vitorlás gyerekek száma. Köszönet a Vitorlás Szövetség tagszervezeteinek, akik vitorlástáborokon különböző aktivitásokkal népszerűsítik a sportágat. Június második hetében go-boating programokat tart, nem csak a Balatonon, hanem több kis tavunkon is. Továbbá az elmúlt olimpiák sikerei, Berez Zsombor, Érdi Mária, Vadnai testvérek fantasztikus nemzetközi szintű karrierje és eredménye is népszerűsítik a sportágat. A vitorlázás ugye nem egy egyszerű teremben űzhető sportág, ez egy technikai sport, természetben űzött, nagyon komplex tudást igénylő és igazán embert forogó tevékenység.
1: Az eredmények azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy hivatalosan nincsen tengerünk, nemzetközi szinten versenyképesek vagyunk.
2: Két héttel ezelőtt Érdi Mária Európa-bajnoki első helyezést ért el Ilka 6 osztályban, ami az egyik legkomolyabb olimpiai hajóosztály. Mária most már 3 olimpiáján vett részt és készül a Los Angeles-i 5 karikás játékokra Vadnai Jonathannal, illetve a 49-es csapatainkkal együtt. Nagyon bízunk benne, hogy a 28-as olimpián is olimpiai ponttal és vagy dobogós helyezéssel örvendeztetheti meg Magyarországot a vitorlázás.
1: Most Herus Pálhoz, a Kishamis kapitányához fordulok. A Balaton egyik legidősebb, ma is versenyző hajóját irányítja. Milyen eredményt vár idén? Hogy halad a felkészülés?
3: Mi mindig az abszolút első helyre megyünk. Egészen pontosan 130 éves a hajó, és a legöregebb hajó édesvízen Európában is. Ez nem segít a felkészülésben, mert egy öreg hajóval sokkal több a gond, meg az öregedés, ugye, de csapat is összetartó, több 10 éve együtt vitorlázunk sokan, és ez viszont segíti az összecsiszolódást és a versenyen a jó eredményes szereplést.
1: Hogyan tudják karbantartani a hajót, fejleszteni, milyen innovációkat kellett végrehajtani az elmúlt években?
3: Arra vagyunk büszkék, hogy mesterember ritkán jár a hajón, mi összetartó csapatunk, aki kb. 15 főből áll, tartjuk karban a hajót, iszonyatos nagy odafigyeléssel, szerelemmel, mert ez csak így lehet végezni, és nagyon-nagyon sok idő ráfordítással. Tavasszal sok hét hétvégén keresztül folyik ez a munka, de már a téli időszakban is megkezdjük, mert például a faanyagokat majdnem minden évben levesszük a hajóról, és azt ugye 6 rétegbe kell újra lakozni.
1: Mi egy jó csapat titka? Gyanítom, az élvezethez az is nagyon hozzáad, hogy jól érzik magukat együtt.
3: Igen, ez egy elképesztően fontos része számunkra. A hagyományok tisztelete, a rituálék, már a kocintás is, hogy hogyan tartjuk össze a poharainkat, készfogás a verseny elején és a verseny végén. Úgy kell elképzelni, hogy mindenki összecsukja az ujjait, de kinyújtja a tenyerét, és így összetesszük az ujjaink hegyét egymáshoz, majd utána ezt behajlítjuk, mindenki jobb kezével kell, hogy ezt megtegye, behajlítjuk a kezünket, és így, ha kell, akkor akár 500 ember is tud egymással kezet fogni. Hármat trázunk a levegőben, és azt mondjuk, hogy hamis, hamis, kishamis, és ha van időnk, akkor a kishamis indulóját is ezután elénekeljük. A kishamis nem holmi ócska bárka, a kishamis nem egyszerű hajó, a kishamis a Balaton királya, a vissza szél csak hű alatt való, alatt való. Naplementekor egy vörös borral és érett kamamberrel kocintunk, igazi barátságok fűznek minket össze, és természetesen a versenyzés is egy fontos része az egésznek, az eredmény, de ennél sokkal fontosabb az együtt vitorlázás, együttlétnek az öröme.
1: Még imádott sportjáról és csapatáról kérdeztem, folyamatosan mosolygott. Mit lehet ennyire szeretni a vitorlázásban?
3: Nekem három dolgot jelent ez az egész Balatonnak a szeretete, tehát én nagyon imádom a Balaton, a másik a maga a vitorlázás, mint sport, a harmadik az pedig maga a kishamis. Tehát nekem ennek a háromnak az egyvelege képezi ezt az életérzést, amit ez számomra csak nem 50 éve jelent.

és hamarosan 8:30, így a szombat reggel mai stábja elköszön. A gyártásvezető Vancsók György, a zenei szerkesztő Duba Szilvi, a hangmérnök Sós Zoltán és Rozbora Zoltán volt. A mai műsort Barta Bernadett szerkesztette, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket. Burkert Rudolfot hallották. Hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, 8:30-kor a V4 című műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Viszont hallásra, szép hétvégét kívánok Önöknek!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József jelmondatával a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Mostantól a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinet által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. A várakozásoknak megfelelően az eddigi befektetési ajánlású szinten tartotta Magyarország államadós besorolását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a negatív kilátást is fenntartotta, ezt a vártnál nagyobb mértékű költségvetési romlással, az alacsony szintű költségvetési kiszámíthatósággal, valamint a gyenge gazdasági növekedéssel indokolták. A Fitch 2027-ben 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol Magyarországon. Életveszélyes a norvég trónörökös feleségének állapota. Az 52 éves Mette Marit korona hercegné tüdőtranszplantációs várólistára került. 2018-ban diagnosztizáltak nála a tüdőfibrózist, amely egy gyulladással, hegesedéssel és súlyos légzési nehézségekkel járó krónikus betegség. Országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten egy-egy zápor, zivatar lehet. Napközben 23-28 fok lesz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. 20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
2: Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns pesti vigadót, a szecessziós zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
0: Reklámot hallottak. V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádió.

0: Köszöntöm a Közép-Európa és a Visegrádi Együttműködés iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Visegrádi magazinunkban ma történelemről és a történelem oktatásáról a Trianon utáni Csehszlovákiában és Szlovákiában, majd a nemességről és nemesi viseletekről, valamint színes nemzetközi fesztiválról kínálunk hol elgondolkodtató, hol szórakoztató témákat. Tartsanak velünk! Gondoljuk el azt a különös helyzetet a két világháború között, amikor egy észak-szlovákiai községben olyan tanító tanított, aki amúgy magyarul végezte az iskoláit, majd átképezték őt szlovák nyelvű oktatásra, és cseh tankönyvek alapján a csehszlovakizmus, vagyis a csehszlovák állam iránti hűség szellemiségét kellett a szlovák tanulóknak közvetítenie. Mondja műsorunknak adott interjújában Vajda Barnabás, Szlovákia egyetlen magyar nyelvű egyeteme, a komárnói Sejé János Egyetem docense. Szomorú helyzet volt ez a trianoni békediktátum után, amelyre éppen a héten, az összetartozás napján emlékeztünk. És abban a helyzetben, de manapság is igencsak lényeges, hogy mit tanítottak a diákoknak a történelemről, a nagybetűs történelemről, és nem csak mit, hanem kik és hogyan. Haják Szabó Mária erről beszélget Vajda Barnabással.
1: Mikor jelentek meg az első tankönyvek a Magyar Királyságban, amelyek kifejezetten tankönyvnek íródtak?
2: Hogyha állami tankönyvekről beszélünk, akkor ez a 19. század utolsó harmadában. Olyan értelemben állami, hogy az államban működő iskolarendszer szült tankönyveket, elsősorban felekezeti tankönyveket, és aztán a 20. századtól már állami tankönyveket is. De abban az értelemben, hogy a magánoktatásban, például a főúri családoknál használtak könyveket, amiket ma már tankönyvnek nevezhetnénk, jóval korábban, 18. század utolsó felében már számos ilyen könyv példány van, amiből főúri családok gyermekei tanultak, de azon belül hadtudományt, történelemtudományt, hittant és egyebeket. Jellemzően tudósok írták, kifejezetten a régebbi időkben, de az újabbakat is. Európa nagy részén a közelmúltig szinte csak és kizárólag akadémiai emberek, egyetemi tanárok írták, csak az 1960-as évektől vált divattá Nyugat-Európából, főleg Németországban és Franciaországban, hogy tanárok is csatlakoztak. De ez a mai napig kérdés, hogy ki írja a tankönyveket.
1: Trianon után Csehszlovákiában milyen tankönyvek jelentek meg? Az első republikában voltak magyar iskolák, tehát nyilván magyar tankönyvek is voltak. Mit használtak azokban az iskolákban?
2: Az első csehszlovák köztársaság nagyon gazdag tankönyvkultúrával rendelkező, viszonylag szabad tankönyvkultúrával rendelkező ország volt. Elsősorban cseh történészek írtak könyveket, hamarosan becsatlakoztak szlovák történészek is, és a 20-as években már látjuk jelét annak, hogy például a szlovákiai magyar vonalom, Komáromból, Losoncról származó magyar tanárok is hozzájárulnak ezekhez a tankönyvekhez. Van, amikor fordítják, van, amikor bizonyos részeket magyarítanak. Kötelező ideológiai szabály volt a cseh csehoszlovakizmus, tehát a csehszlovák államhoz való hűség közvetítése a tankönyvekben.
1: És ez a magyar iskolákra is vonatkozott?
2: Vonatkozott a cseh iskolákra, vonatkozott a német iskolákra, a magyar iskolákra és a szlovák iskolákra is. Gondoljuk el azt az érdekes helyzetet a két háború között, amikor egy észak-szlovákiai községben olyan tanító tanított, aki amúgy magyarul végezte az iskoláit, mondjuk a 20-as években bőven voltak ilyenek, őt átképezték szlovák nyelvű oktatásra, cseh tankönyvek alapján a csehoszlovák szellemet kellett a tiszta szlovák tanulóknak közvetítenie.
1: A magyar iskolákban a magyar pedagógusokat is át kellett így, hogy mondjam, ideológiailag képezni?
2: A kell talán erős szó, de a folyamat zajlott. A csehszlovák állam ragaszkodott ahhoz, hogy az iskolákban a csehoszlovakista szellem legyen, és ez igen a magyar tanítókra is vonatkozott. Például Masaryk elnök születésnapja kötelező ünnep volt, meg kellett ünnepelni, igen a magyar iskolákban is.
1: A református egyház jellemzően pontosnak tartotta az oktatásban való közreműködést, nagyon sok iskolája volt a református egyháznak. Mennyire beszélt bele az állam a református iskolák, magyar iskolák oktatási programjába például?
2: Ez a két háború között nagyon finoman zajlott. A második világháború után aztán ez teljesen megváltozott, ott már nem volt kibúvó, hiszen nem is léteztek egyházi iskolák. Az állam rendkívül brutális módon legyalult minden mást, ami eltért ettől a cseh és szlovák két ágúságból fakadó csehoszlovakizmuson, és aztán ehhez még 1948 után a marxista-lenista ideológia is hozzá lett téve, és ebből keletkezett elképzelhetetlen történelmi katyvasz.
1: Az egységes és tiszta szláv állam megteremtésének igyekezete hogyan fejlődött, tehát mikor jelent meg a tankönyvekben?
2: A két háború közötti időszakban ez efféle teljesen etnikailag homogenizáló szemlélet nem jellemző. És ekkor még hagytak ki búvót arra, hogy a közös polgári, állampolgári etosz az, ami minket összeköt. A II. Világháború után ez eltűnik. A marxista, leninista szemlélet ezt elfedi. Számos jele van annak, hogy nem csak az internacionalizmus fette el ezt, hanem a nacionalizmus is, és ez alatt a részben cseh, de főleg a szlovák nacionalizmus is, csak furcsa módon a szlovák nacionalizmust is visszafogták, tehát nem mutatkozhatott meg teljes erejében. Ennek az első jelei igazából aztán 1991 körül jelentek meg, de meg kell mondani, hogy azért a szlovák állam, a modernkori szlovák állam tett azért, hogy ez ne legyen embertelen, bár sokat tehetne még azért, hogy sokkal jobb legyen.
1: A szocializmus történelem tankönyveit magyarok írták, magyar tanárok, vagy szlovák fordítások?
2: A mindenkori csehszlovák államnak és utódainak most már több mint 120 éves gyakorlata, hogy a központi szerzők azok elsősorban csehek, másodszorban szlovákok, és lehetnek időnként enyhébb politikai időszakokban részesei magyar szerzők is. Tankó László, Kiszlinné, Eleonóra, Párkány Antal tanár úr, körülbelül még egy 10-15 ember, Csanda tanár úr részesei voltak ennek a folyamatnak, de önállóan soha nem írtak könyvet. Ők tanácsadóként, szerkesztőként, fordítóként voltak jelen ezekben a tankönyvekben, úgy, ahogy egyébként budapesti szerzőket és a 60-as évek második felétől magyar történészeket is bevontak ebbe a munkába. De ennek az volt az alapja, hogy az ideológia, a fő irányvonal cseh-szlovák és a szocialista állam engedékenységének jeleként magyar vagy magyarosított tartalmak is bekerülhettek. Például 1968 után, vagy a 70-es, 80-as évek. Ez nagyon nagy dolog volt az akkori ideológiai zártságban, hogy egyáltalán magyar tartalmak, bővített magyar verziók belekerülhettek.
1: A rendszerváltozás után történt valami, csak most tudatosítjuk, hogy ez milyen nagy dolog volt, amikor Simon Attila és Kovács László tanár úr magyar történelem tankönyvet írtak, semmi fordítás nincs benne, innovatív, új szemlélettel dolgozó, szép kivitelű tankönyvek voltak, csak aztán úgy megállt ez. Több könyvre aztán nem kaptak nyilván megrendelést.
2: A Magyar Nép története című háromkötetes sorozat, amely az alapiskolák felső tagozata számára íródott, valóban újítás volt és magyar szempontú. Aztán elkészült ennek két része a gimnázium első és második osztályára is, de aztán a folyamat megszakadt, és most újra visszatértünk a 120 évvel ezelőtti központilag kiadott szlovák szerzők által írt és magyar kollégák által magyarosított, magyarra fordított tankönyvekhez.
1: A két nép közeledése talán ott indulhatna el, hogyha a történelmet másképp tanítanák az iskolákban, Szlovákiában. Olyan fokú tudatlansággal találkozom például Benes dekrétumok ügyében, hogy ez elképesztő, és ez vonatkozik a fiatalokra, a középkorúakra és az idősekre is.
2: Ezzel az egész Európai Unió küszködik, én ismerek nemzetközi kutatásokat, tehát a történelmi gondolkodás szintjének csökkenése egy általános tendencia. Azokban az országokban, ahol erre nincs is igény, ahol nem is szándék a több szempontúság, nem is szándék a velünk együtt élő népek felé való nyitás, ott ez egészen biztosan nem fog sikerülni.
1: A történelemkönyvek ugye a nemzeti narratívát közvetítik, de meg lehet úgy a nemzeti narratívát fogalmazni, hogy ebbe beleférjen az elfogadás.
2: Amíg a történelemtanítás Szlovákiában és Magyarországon a hosszú tanári monológok módszerén épül, és az egy tankönyvben megfogalmazott nemzeti narratívák kötelezőség épül, addig semmi nem fog változni. Ha azonban nyitjuk a narratívák lehetőségét, változtatható a dolog, és ez azt jelenti, hogy például a Benes dekrétumokról mind a szlovák tannyelvű, mind a magyar tannyelvű iskolákban két, esetleg három narratíva is jelenjen meg gondolkodtató feladatok formájában is. A módszertan már rég föltalálta, hogy hogyan lehet problematikus dolgokat megtanítani. Nincs garancia, hogy a következő nemzedékek mindenképpen nyitottak és kevésbé lesznek nacionalisták, de ha semmit nem teszünk ezen a téren, akkor egészen biztosan nem változik semmi. A Sejé János Egyetem tanárképző karán ez a szellemiség kezdettől jelent. tagállamban.
1: Magyarországon kötelező érettségizni történelemből, Szlovákiában nem. Ez mutat valamiféle társadalmi hozzáállást a múlthoz, és egyáltalán ön szerint fontos az, hogy minden diák érettségizzen történelemből?
2: A magyarországi érettségi rendszer a világ egyik legkifinomultabb történelemkultúra fejlesztő rendszere. Ez alatt azt értem, hogy a történelemtanítás gyakorlata, a továbbképzés rendszere, a tankönyvek kigondolt rendszere, az érettségire való felkészülés, minden ága boga nagyon kifinomult rendszert ad. Tény, hogy a világon ez egy unikum jelenleg. A szlovákiai rendszer önmagában semmit nem jelent. Nincs érettségi történelemből. Arra sarkalom a pedagógusokat, hogy nyissák ki a világot, alkossanak, szólítsanak meg tanulókat, és velük együtt gondolkodjanak a történelemről kötelmek nélkül. Erre lehetőségük van.
0: Az imént hallottuk, hogy a magyar főúri családoknál jóval az állami oktatási rendszer kiépülése előtt már használtak tudós könyveket, vagyis tudósok írtak tanításra könyveket, amelyeket tankönyvekként forgattak, és a nemesek gyermekei ezekből tanultak. A kommunista rendszerek szinte fizikailag is megsemmisítették az arisztokráciát. A szerencsésebb arisztokratáknak sikerült külföldre menekülniük, és a rendszerváltoztatás esztendeiben többen vissza is tértek. Pedig mennyi mindent, miféle kultúrát adhattak volna tovább. Manapság legalább megismerhetjük a nemesek jó részének nemes cselekedeteit, és az általuk megtestesített kultúrát is, például az öltözködés kultúráját. A felvidéki Királyhelmecen a Majláth József Regionális Múzeum rendszeresen szervez olyan kiállításokat, amelyek a múltat, persze elsősorban a magyar múltat idézik meg. Május elején már hírt adtunk a bodrogközi népviseletekből rendezett tárlójukról, ma a főúri világ öltözeteiről hoztunk hírt. A múzeum ugyanis egész éves programsorozatban idézi meg Nyári Krisztina és Turzó Nádor fia Turzó Imre 1618-as királyhelmeci esküvőjét. Ennek egyik újabb állomásaként nyílt kiállítás a 17. századi főúri viseletekből. Persze kérdés, hogy vajon egy több mint 400 évvel ezelőtti főúri esküvő története egy korszak lenyomata is, vagy csak helytörténeti érdekesség. Ezúttal is Tomolyka Tünde járt Királyhelmecen.
3: Kassai Pátria együttes, azaz Balog Erzsébet és Kovács Marcell különböző hagyományos hangszereinek köszönhetően késő reneszánsz és korabarok dallamok csendültek fel a kiállítás megnyitóján.
4: Nagyon gazdag, bő, újjal ellátott, természetesen ékszerekkel. Nyári Krisztinának rengeteg ékszere van, tehát gyönyörű leírások vannak.
3: Szivák Gábor, a kisvárdai Várdai István városi könyvtár igazgatója.
4: Tudjuk, hogy milyen gyűrűt kapott Túlzó Imrétől. Ez megmaradt az Eszterházi a kincstárába is. Különböző brossok, ékszerek, rengeteg gyémánt díszítés van. Magában az öltözetekben, a pártájában rengeteg gyémánt volt, igaz gyöngyöket voltak beírva. Nagyon gazdag családról beszélünk.
3: Prémmel bélelt otthoni bunda, kabát vagy hálóbunda, amely a mai köntös fényűzőbb formája, de a szolgálólány, a komorna, a küldönc és a fuvaros ruházata is megtalálható a vitrinekben. A nemesek és a stílus címen a kiállítást a Majláth József Regionális Múzeumi Tárlat galériájában nyitották meg a napokban. A kiállított ruhadarabok szorosan összefüggnek a tárlat apropóját adó korabeli nagyszabású eseménnyel, azaz a bodrogközhöz szorosan fűződő Nyári Krisztina és a nagybicsei Turzó Imre 1618 novemberében Királyhelmecen kötött házasságával. Szivák Gábor könyvtárigazgató a sok-sok levéltári leírás alapján összefüggésbe hozza a ruhákat az esküvővel.
4: Most egy köppenyről beszélünk, egy külső vészen ing van alatta, ingújas darab, de jól látható, hogy egy viszonylag gazdag hímzéssel ellátott brokát ruháról beszélünk, amelyen különböző zsinórozások és természetesen szörmeprémek vannak. Hogyha megnézzük Nyári Krisztinának a hagyatékát, ami megmaradt, tehát az is, hogy esküvőre mit visz stafírunkba, mit kapott Turzó Imrétől ajándékba, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok prémes bunda, kiskabát található.
3: A két gazdag nemesi család gyermekeinek egybekelését az évszázad Frigyeként emlegették, nem csak azért, mert jelentős birtokosokról volt szó, hanem azért is, mert számos helyen megülték a lakodalmat. A két család székhelyei között több mint 400 kilométer távolság volt, így több hónapon át tartották az esküvőt, hangsúlyozza a kisvárdai könyvtár igazgatója.
4: majdnem két hét alatt mennek visszafelé. 200 katona kíséri az egész menetet. Rimai János, aki a török követségbe járt, ő tervezi meg, szó szerint haditerv, rengeteg katona kíséri. Ne felejtsük el, török háborúk vannak. Egy ilyen gazdag hozományt azt bármikor le lehetne csapni. Külön aranyhintó készül el a nászutasoknak.
3: A napokban megnyílt kiállítás kísérő rendezvényei közé tartoznak azok az előadások is, amelyek a két család életét és a korabeli viszonyokat mutatják be.
4: Nyári Pál 1600-ban elvette az utolsó élő várdait, Várdai Katát, és ebből a házasságból született két gyerek, a Ferkó, illetve a Krisztina.
3: Szivák Gábor könyvtárigazgató.
4: Én így kerülök Kisvárnára a képbe, és miután Kisvár és Király Helmesz testvérváros, felajánlottam, hogy tartok egy előadást Krisztináról, akinek itt volt az esküvője. Maga a leánykérés az Kisvárdai várba történt 17-ben, és utána ekkor volt 18-ban nagy esküvő novemberben, amelyre két könyv is megjelent. Maga a házasság nem tartott sokáig, hiszen Imre 20-ban meghalt, és utána egy nagyon csúnya időszak következik, hiszen Krisztina egyre háttérbe szorulónak érezte magát, úgyhogy meg is szökött, ott hagyva a gyerekei, férhez ment a későbbi nádorhoz, Eszterházihoz. Eszterházi ezzel a házassággal óriási vagyonhoz jutott, és hozzájutott a Thurzók teljes örökségéhez is.
3: A 16. század végi, illetve 17. századi ruhamodelleket Lenka Pályer készítette. A kiállításon azt is megtudhatja az érdeklődő, hogy a 17. század közepéig a nők elfették a dekoltázsukat, és különféle gallérokat viseltek a nyakuk körül. Csak később a francia divat hatására kezdték szabadon hagyni a vállukat és a karjukat. Lenka Pályer, a ruhadarabok készítője, a Királyhelmeci Múzeum részére megvarta Nyári Krisztinának az utókorra maradt egyetlen festményén látható ruháját is. A látogatók a festmény poszter változatát és az újonnan elkészített ruhát is megtekinthetik. A tárlaton korabeli dokumentumok másolatai, a Thurzó családhoz tartozó birtokok és kastélyok rajzai is láthatók. A téma felkutatásában a Kisvárdai könyvtár mellett az Árvai Múzeum és a Vágvölgyi Múzeum és a hozzátartozó, máig meglévő nagybicsei nászpalota nyújtott segítséget, amelyet Thurzó György a 17. században lányai esküvői számára építtetett. A családról Jana Kurucárová levéltáros, Zsolnai Állami Archívum nagybicsei kirendeltségének az egykori igazgatója tartott előadást.
5: A Bizony-institúcia.
3: Mindkét intézmény egyidejűleg olyan eredeti reneszánsz épületekben székel, amelyek egykor a Thurzó család tulajdonában voltak. Nem utolsó sorban pedig az is fontos, hogy az állami levéltárban a Thurzó család több mint 14 ezer darabos levelezése maradt fenn. Megtalálhatóak közöttük Nyári Krisztina, illetve Thurzó Nádor levelei, valamint Czobor Erzsébet írásai is. Éppen ezeknek a leveleknek köszönhetően tudjuk rekonstruálni azt is, hogy Imre valójában megfordult-e ezen a vidéken. A naplójából tudjuk, hogy apja halála után elindult, hogy felülvizsgálja a Tokaj környéki birtokokat. Meglátogatta nagymamáját, Perényi asszonyt, Nagyidán, és megállt Kisvárdán is, ahol találkozott a 14 éves Nyári Krisztinával. Az esküvő valóban itt zajlott, mert Krisztina naplójegyzeteiből és levelezéseiből is bizonyítani tudjuk, hogy ő szívesen tartózkodott itt Királyhelmecen, hangsúlyozta a levéltáros. Királyhelmecen szeptemberben nagyszabású ünneppel elevenítik majd fel az akkori református templomban tartott esküvőt, amely épület ma a helyi római katolikusokat szolgálja.
0: Hallottak már hőlégballonos közösségekről? Vannak ilyenek szerte a világban. A napokban pedig a Kassa feletti égboltot színesítették. Nemzetközi fesztivált, vagy ahogyan ők nevezték, fiesztát tartottak, amely hagyományosan nyárnyitó rendezvény ebben a szép és történelmi városban. Az idei fesztivál azért is különleges, mert egyben a 120 éves évfordulója a Kassa fölötti első hőlégballon repülésnek. A négy napos égi parádén több mint 20 szlovákiai, magyarországi, ausztriai és csehországi pilóta és csapata vett részt. A zenei és gasztronómiai programokkal színesített rendezvényről, a látványos élményrepülésekről Gallai Nagy Emese tudósít.
6: Hőlégballonkocsik látványos felvonulásával köszöntötték az érdeklődőket Kassa főutcáján a 29. Nemzetközi Hőlégballon Fiesta résztvevői. A zenés fáklyás parádé fesztivál hangulatot teremtett a nagyvárosban. A kosarakkal és még leengedett ballonokkal felszerelt kocsikat, valamint azok legénységét több ezren várták a belvárosban található Műszaki Egyetem mellett kialakított felszálló pályánál is. Barbora Borowska gyermekeivel látogatott a rendezvényre. Kisgyerekeink vannak, és nagyon sok itt az attrakció, főleg a ballonok. A gyerekek mindig arról álmodnak, hogyha elérik a 140 cm-t, akkor majd repülhetnek a hőlégballonnal. Ezért jöttünk el, hogy megmutassuk nekik. Martin Csigás családjával vett részt a parádén. A gyerekek miatt jöttünk, hogy legyen élményük. Én még nem repültem, de mindig is vonzott engem. Ki is próbálnám, de egyedül a feleségem nélkül nem fogom. Állítják a kosarakat, melegítik a ballont, az utolsó kötél és gázpalack ellenőrzéseket végzik felszállás előtt a pilóták. Idén 20, köztük szlovákiai, magyarországi, ausztriai és csehországi pilóta és csapata vett részt a nemzetközi találkozón.
7: Egy percen belül vagyunk, hogy felszálljunk, bekapcsoljuk a sebességmérőnket, és elkezdünk fűteni. Betessékelem az utasokat, hogy meglegyen a kellő súly, és akkor, amikor elérjük a megfelelő, a felszálláshoz szükséges hőmérsékletet, akkor elemelkedünk.
6: A budapesti hőlégballon pilóta és oktató Stiber József 11. alkalommal vett részt a kassai parádén.
8: Magyarországon ritka dolog az, hogy egy történelmi városunkat össze-vissza tudjuk repülni szinte minden irányba. Ez itt Kassán megengedett. Én több mint 50 alkalommal repültem át ezt a várost, és a környékbeli összes településen már leszálltam. A kassai fiesták egyik specialitása, hogy különösen szűk helyekről szállunk föl. Szeretnénk alacsonyan elmenni a házak fölött, ennél viszont már nagyon figyelnünk kell egymásra. Tehát egyszerre, egy időben, sok balon van a levegőben, mindenki figyel a másikra, hogy ne legyen ütközés. A harmadik a biztonságos leszállás. Az ipari létesítményeket el kell kerülni, a repteret el kell kerülni, a vasgyárat el kell kerülni, a településeken túl kell menni.
6: A repülésre napkelte után és napnyugta előtt másfél órával, kizárólag csapadék és ködmentes időben, legfeljebb 13 km/h talajmenti szélsebesség, állandó irányú minimális légmozgás mellett stabil időjárásban van lehetőség. Az utasok száma a kosár nagyságától függ, amely legfeljebb 2000 méter magasságig emelkedhet, és ideális esetben átlagosan 15-20 km/h sebességgel halad. Mede Ferenc hőlégballon pilóta Hernád Németiből érkezett a fiesztára.
9: Mi a széllel szállunk, ez benne a szép. És a különféle rétegek, mert a különféle magasságokban használjuk ki az eltérő szélirányt. Ez az első 500 méteren, ez látványos, tehát akár még 180 fokkal is eltérhet, bármennyire is szórakoztató, izgalmas, adrenalinos, de alapvető a biztonság. A mai technika olyan szinten van, hogy én úgy gondolom, de ez az én véleményem, kiemelném, ha emberi mulasztás nem történik, akkor ez az egyik legbiztonságosabb formája magának a repülésnek.
6: Miroslav Mocsári, kassai pilóta.
10: 27 éve vagyok pilóta. Ez egy más dimenzió, ha a levegőben vagyok, másképp látja az ember a világot, ha fentről nézi. Itt egy közösség találkozik az egész világból. Most itt szervezzük Kassán, máskor Csehországba megyünk, vagy Amerikába. Minden országnak van egy ballon közössége, és rendszeresen látogatjuk egymást. Közösen repülünk az adott országban.
6: A rendezvény célja, hogy közelebb hozza ezt a látványos és izgalmas sportágat az emberekhez. Kassa fölött először 120 éve lebegett ballon. 1906. június 14-én érkezett a városba a budapesti Aeroklub Turul elnevezésű ballonja, amelyet még 1902-ben gyártottak, és eredetileg nem a közönség szórakoztatása, hanem a meteorológiai megfigyelések és a légi felvételek készítése céljából bocsátották fel.
11: 1906-ban meghívták Kassára a Turul ballont.
6: Ingrid Dezin, a kassai hőlégballon fiesta rendezvényigazgatója.
12: Ezzel kezdetét vette a ballonrepülés történelme Kassán. Igaz, gázballon volt, nem olyan hőlékballon, mint amilyenekkel ma repülünk, de egy hatalmas eseménynek számított. Úgy tudjuk, hogy az első felszállás a vasútállomás területén történt, és a helyi fürdő tetején landolt. Minden rendben ment. Később megismételte a rajtot egy nagyobb területről, valamilyen sportpályáról, és magyar bőt felé vette az irányt, ahol biztonságosan leszállt. A repülést a nyilvánosság hatalmas ünneplése kísérte, úgy, mint ma a fiesztán.
6: A felszálló pálya mellett kísérő rendezvények gazdag kínálatával várták a családosokat. A felhőtlen hangulatot kissé beárnyékolta, hogy a péntek esti repülés során, miután két hőlékballon ütközött, egyikük kényszerleszállást hajtott végre egy kassai bevásárlóközpont előtti forgalmas útszakaszon. A fedélzeten tartózkodó öt személyből egy könnyebb sérüléseket szenvedett. A hagyományát és felhozatalát tekintve Szlovákiában egyedülálló négynapos fesztiválon idén is több ezren vettek részt.
0: A visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó nemzetközi magazinunkat és Járai Juditot hallották. Tuba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő héten is.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
15: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban. Reklámot hallottak.
16: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
17: Köszöntöm hallgatóinkat, 9 óra. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József jelmondatával a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta. Folyamatos a minisztériumok átvilágítása. Magyar Éva kormány szóvivő közölte, külön rovatot indít a tájékoztatókon, igazságtétel elnevezéssel. Az eredményekről folyamatosan tájékoztatják majd a közvéleményt. Elmondta, a honvédelmi tárcánál vizsgálják egyebek között a kézigránát balesetügyét, a védelmi beszerzéseket, a védelmi beszerzési ügynökség informatikai rendszerét ért kibertámadást, a Kecskemétről eltűnt repülő alkatrészek, valamint a filmforgatásokról eltűnt katonai eszközök ügyét csak úgy, mint a csádi misszió előkészítésének körülményeit. A kormány vizsgálja továbbá, hogy a Balázsi Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretszerződés arányban állt-e a teljesítésekkel. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel, annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új, az érintetteket támogató és nekik fejlődési lehetőséget biztosító rendszert. Szemerei Samu építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid bízta meg az építészeti és magas építészeti beruházásokért felelős államtitkárt. Szemerei Samu több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési és építészeti projekteken. valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja. Az országos főépítészi feladatokat korábban Lánszky Regő látta el, aki az előző kormány idején az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára volt. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balajt Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították. Helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az azbesztmentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatásra vár. Gyorsan beteltek a véradóhelyek a Metallica felhívására. A zenekar világkörüli turnéjának több európai állomásán, így Budapesten is véradásra buzdít. A Metal együttes alapítványa összefogott a Vöröskereszttel, így a jövő heti két koncertjük előtt csütörtökön és pénteken is várják az önkénteseket a Budapest arénában. Összesen 2000 hazai rajongó regisztrált, így nem csak a küzdőtéren lesz teltház, hanem a véradásokon is. A segítségnyújtást Metallica pólóval köszönik meg. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. A program célja, hogy az iskolai oktatást időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, és ezzel megkönnyítsék a vakációik hátralévő néhány hetet. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos, koranyári idő, többfelé 30 fok fölötti hőmérséklettel.
16: Műsorajánlat.
18: Két keréken a magyar tenger körül, horgász és vízitáborok, játékos környezeti nevelés, romantikus csónaktúra a Kis-Balatonon. A Keszthelyi kastély pompás barokk épülete, több mint 100 csodás terme, történelmi időutazás a festeticsek nyomában. Borkostolók, utcazene, az apró múzeumok különleges kincsei, kulturális séta a Balaton ékszerdobozaként is emlegetett városban. Keszthely természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
16: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
19: A Rádiókabaré mai sztárvendége Müller Péter Sziámi.
20: Akkoriban én mondjuk a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó helyet, hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de a rakendrólami zenét nem lehet. Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot.
19: A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
16: Rádiókabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dómban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben ma 18 órától a Kossuth Rádióban.
21: Hagyományok.
22: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
21: Tehetségek.
23: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
21: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
16: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
1: nyár közelettével egyre többen fogtak bele a fogyókúrázásba, hogy a strandszezonra formába hozzák magukat. Tippek, csodapirulák, fogyókúrás teák, ételreceptek lepik el ugyanis ilyenkor az internetet, és ajánlják a megoldást a gyors fogyásra. Van, aki a sok alvásra, a rendszeres testmozgásra esküszik, de sokan hisznek abban is, hogy nem mindegy, mikor mit eszünk, iszunk. Számít a telihold, a bolygók állása, az időjárás, a hangulat, egy szóval minden. A legfontosabb talán mégis az, hogy a saját testünk lehetőségeivel és korlátaival tisztában legyünk, meg persze az is lényeges, hogy mennyire vagyunk kitartóak, elkötelezettek a fogyásunk, vagyis az álomsúly elérésében. Köszöntöm Önöket! Hajdú Balázs fogyása történetét osztja meg most velünk.
2: Nagyon szépen köszönöm! A fogyásom történetét szeretném elmesélni, mert láttam videó megosztókon, hogy ezt szeretik az emberek, aztán gondoltam, hát, ha érdekli őket is. Két hónapja még 75 kg voltam, most pedig 72. Így nagyjából ennyi. Azt, hogy hogy csináltam, nem tudom, de ez a jó, mert amúgy lehet, hogy visszajönne. Szerintem kevesebbet ettem. Ez a gyanúm. De nem emlékszem rá teljesen, hogy mikor, mert előtte is volt, hogy nagyon sokszor nem ettem. És így emiatt nehezebben tűnik fel. Illetve van egy kis testképzavarom, tehát látszik rajtam, hogy nagyjából azért átlagos testalkatom van, de belül így lelkileg én azt érzem, hogy ki vagyok pattintva. Sok minden ilyen parám van még, de sok ember pedig a pókoktól fél. Jelentkezzen már, aki fél a pókoktól. Hát azért egy ember mégiscsak fél. Akkor önnek magyarázom, hogy én azért nem félek a póktól, mert nálam is szokott otthon lenni a falon. Én azt csinálom, hogy mikor meglátom, oda teszem az ujjamat, ahol a pók van, és mire oda teszem, már nincs ott. És minek féljek valamitől, ami nincs. Azt hiszem, ez így logikus. Amitől félek, az a döglött pók, mert volt az is a falon, eleve nagyon félelmetes volt, mert láttam, hogy pók, de csak két lába van, és akkor mondom, nem érdekel, azért oda teszem az ujjam, és az ott maradt. És az elég félelmetes volt, főleg, hogy akkor még otthon laktam anyámnál, aztán tudtam, hogy ki fogok kapni, hogy maszatos lett a fal. Nekem egyébként kutyám van, éreztem, hogy el kell menni vele szakemberhez, főleg magam miatt, és megtanították nekem, hogy üljön le a kutya. Ez nem olyan egyszerű, mert én mondtam neki azóta is sokszor, hogy ül, és hát legtöbb esetben marad állva, de mit csinálják, hogyha ez állva szeret ülni? Meg van olyan, hogy hülyeségeket eszik a utcán. Szakember azt mondta, hogy amint hülyeséget evett, rögtön nyomjak be a szájába erős paprikát, és így tettem, és kiderült, hogy azt is szereti. De fura világban élünk, például van az Elon Musk, aki kitalált egy olyan autót, amiben nem ül senki, és megy. Hogy ez állítólag nagy dolog, csak mondom, hogy szerintem annyira azért nem. Mert most eddig is volt autó, amiben nem ült senki, annyi, hogy nem ment. Most már megy, hát gratulálok. Jó, mondjuk nekem más autóban megy, 94-es járgány, ami sokszor akkor sem megy, hogyha ülnek benne. De szerintem a feltaláló nem gondolt a sofőrökre legalábbis etikusan, hogy mi lesz velük ezután, hogy otthon nyírják a füvet, aztán telefonálják, hogy hogy meg elment a haverokkal Balatonra. Egy jó autós mozi, utána még egy mosás hazafelé, az ki tudja, hogy mikor ér haza. Meg hogy létrejött ezek szerint az a szituáció, hogy majd egy sofőr nélküli autót üldöz egy sofőr nélküli rendőrautó. És hogyha elkapja, mi fog történni? Hogy így utolérte, látják, hogy nem, vagyis hát nem látják, hogy nem száll ki egyikből se senki, 5 percet válnak, aztán mennek tovább. Egyébként amikkel mostában még gondolkoztam, például észrevettem, hogy a Margit szigeten a futók többsége nem nyújt. És így azért nem sokat érne. én meg csak nyújtok. Úgy vagyok vele, hogy ha véletlen elkezdek futni, akkor ez már legyen meg. Vagy például ott vannak a részegek, hogy miért van az, hogy a részegek szétdobálják a szemetet, összefirkálják a padot, hangoskodnak. Miért nem az van, hogy mondjuk szelektíven összegyűjtik a hulladékot, a kátyút kiavítják, aztán rohadt halkan hazamennek, reggel meg megy az ember az utcán, azt látja, milyen nagy rend van, ó, hát itt voltak a részegek, biztosan. Van még egy kedvenc emberem, az Messi, nem tudom, ki szereti őt, ő nagyon gyors, de csak azért, mert motiválja őt a labda. Nem lenne ott a labda, akkor ő szerintem nem futna semmit. Én ezt így látom rajta, ez ilyen karmikus dolog lehet nála. Szerintem előző életében ő egy halász volt, ült a csónakban, beledobta a hálót a vízbe, ezt egyszer kifogott egy labdát, és akkor azt mondta, hogy gól. És azért született meg Messi. Ez az én teóriám, nem biztos, hogy így van, mert minden, ami mondok, most nem biztos, hogy így van, de a fejemben biztos, hogy igen. Sokáig az volt a probléma vele, hogy tehetséges, de féltek attól, hogy kisnövésű, és hogy egy focistának azért valamennyire magasnak kell lennie, gondolták. Hát nekem is furcsa volt. Vannak szakmák, amiket így fura elképzelni. Például volt egy fodrászom, akinek sampon allergiája volt, és kesztyűben mosta a hajamat, az húzta rendesen, úgyhogy többet nem járok hozzá, mert pászol járnék, aztán már nem kéne. Akkor például ne menjen szerintem szakácsnak, aki nem szereti az ételt, vagy ellenőrnek, aki szereti az embereket, vagy humoristának, akinek nincs semmi lelki baja. Köszönöm szépen a figyelmet!
3: Sokunkkal előfordult már, hogy

0: Ezen a héten harmadszorra ment rossz helyre. Mi volt a múltkori házkutatáson is?
1: Jelentem, az sajnos sikertelen volt.
0: Miért volt sikertelen?
1: Nem találtuk meg a házat.
0: Megmondtam magának, hogy hova menjen. Retek utca 2. Erre maga hova ment?
1: Magyarósi köz 3.
0: Retek! Hogy nem lehet ezt megjegyezni? Mondtam, hogy csak nézzen le a körmére.
1: Én próbáltam megjegyezni. Mondogattam is magamnak. Lenézek, répa, retek, magyaró.
0: Komolyan mondom, maga olyan sötét, mint a bányász vakond belső zsebében egy zacskó negró. Hallgatnom kellett volna az intőjelekre. Például, amikor beszedtük magát az útvesztőbe, és a kísérleti patkány bekötött szemmel hamarabb ért ki, mint maga.
1: Hát, előfordul az ilyesmi.
0: De 2 nappal hamarabb! Mit gondol, miért magát küldtük a bevetésre?
1: Nem tudom. Talán mert szeretem földre teperni a gyanúsítottakat pizsamában?
0: Hülye.
1: Hát elég hülye pizsamája volt. Ilyen rénszarvasos.
0: Hogyan rontod be a címre?
1: Kopogtam.
0: Miért kopog maga az ajtón elfogatásnál?
1: Nem volt csengő.
0: Maga csengetni szokott? Mi maga, talán postás? És 2-szer csengetett?
1: Nem, én 3-szor szoktam. 2 rövid, 1 hosszú.
0: Betörjük az ajtót, maga agyalágyult, hogy meglepjük a keresett szemét, és megelőzzük a szökést. Na, maga odament a rossz címre, bekopogott az ajtón. Mi történt?
1: Hát, mivel húsvét este volt, mondtam locsoló verset.
0: Csak azt nem mondja, hogy még azt is.
1: Hát mondtam nekik, hogy szőlt erdőben jártam, döglött farkast láttam, szabad elocsolni.
0: Behatoltak a házba. Mit mondott a gyanúsított?
1: Hát valami olyasmit.
0: Ezt miért mondta?
1: Mert a fiúk a torkán térdeltek.
0: Farkast legalább látott?
1: Láttam hát.
0: Na, mikor is hol?
1: Hát 1980-ban, amikor fellőtték az űrbe.
0: Mikor tudatosult magában, hogy rossz címre mentek?
1: Hát amikor megkérdeztem a gyanúsítottat, hogy szokott-e vadászni, mire ő azt mondta, hogy igen, de csak helikopterről.
0: Ez miért volt gyanús?
1: Hát a farkas nem tud repülni.
0: Van még valami jelenteni valója, közlegény helyettes?
1: Igen. Szeretnék jelenteni egy hivatalos személyi sérelmére elkövetett súlyos becsületsértést. Mert lehet, hogy rossz címre mentünk már megint, de az akció során földbe tiporták a tekintélyünket.
0: Mi történt?
1: Hiába mondtam olyan szép locsoló verset, nem adtak piros tojást.
2: Barátok, ismerősök gyakran megbeszélik egymással a mindennapi örömüket, bánatukat, apróbb bosszúságaikat. Ez utóbbiban sokan élen járnak, vagyis a rosszat órákon keresztül tudják sorolni. Aradi Tibor és Varga Ferenc József ebből hoz most egy csokorra valót, a Panaszkodók című jelenetben. A szerzőket halljuk.
3: Jókedvben, euforikus lelkiállapotban köszöntjük Önöket, hiszen tombolnak az akciók a boltokban, szóval volna minek örülni, de egyesek mindig elrontják a hangulatot.
4: Szervusz, Évikém! De jól nézel ki! Ja, várjál, felveszem a szemüvegemet. Jaj, hát mi van vele?
5: Agyrázkódásom volt.
4: Neked? Azt meg hogy?
5: Úgy, ahogy neked jó indulatú anyajegyed.
4: Épp most találkoztam a Gyöngyivel, hogy az mit panaszkodik. Egész nap úgy fáj a fejem tőle.
5: Én meg a Lajossal futottam össze tegnap, az is csak panaszkodott egész idő
4: alatt. Szörnyű, csak a panaszkodás, hogy milyen rossz minden.
5: Igen, igen. Pedig én is panaszkodhatnék, de mindenki is, hát kihallgatna meg.
4: Senki. Senki nem figyel oda a másik.

0: Olyan önző lett ez a világ.
1: Borzasztó, és mindenki csak panaszkodik. Nekem úgy fáj a térdem napok óta, hogy az valami borzasztó, és akkor még hallgatni mások nyavajgását.
0: Hát én tegnap utalottam a kanapén, ami fölött az én fiatalkori fotón van. Leestem a földre, hát úgy magam alatt voltam. De hát minek is panaszkodni?
1: Hát igen, úgy se lesz jobb semmi sem.
0: És senki nem figyel oda a másikra, csak a magáét mondja.
1: Igen, vettem ilyen nem tudom micsodát, amit igen, a akciós újságba írtak. Ja igen, hát ilyen szemes kávét. Hát te tényleg szemes kávé volt, mert valami nézett rám így az acskóból.
0: Én most vettem valamit, és a dobozban ott volt egy egér.
1: Atya világa, milyen étel volt az?
0: Billentyűzet. De akciós volt.
1: Én már alig veszek valamit, csak ami nagyon szükséges.
0: Én is, csak azt, ami kell, most le volt értékelve a tortasütő, nem eszem tortát, de mondom, sose tudni, akkor vettem ilyen vegán szőlőt, bár a gyomrom nem bírja, meg mirelit kakaót, mert ez gluténmentes, meg most volt akcióban ilyen purpurvekni magos kenyér, akkor ilyen rugdalódzót is vettem a unokámnak, ugyan már 6 éves, de sose tudni, csak ami szükséges.
1: Én rugdalózót nem veszek, mert nem eszi meg a kutya. Pláne, hogy csak cica van otthon. Meg én utálom herdálni a pénzt, mert mindenki csak panaszkodik, hogy milyen drága minden.
0: Mert nem spórolnak rendesen a emberek, mondjuk nem is lehet, mert úgy fönn vannak az árak, borzasztó drágaságban, alig igen. Veszek valami.
1: Én is. Nem attól lesz boldog az ember, hanem a pozitív gondolkodástól, de hát olyan rossz indulatú mindenki, igen, borzasztó.
0: Mindenkiben és mindenben meg kéne látni a jót.
1: Igen, jó múltkorában találkoztam a Hudáknéval, hát nagyon csúnya lett.
0: Sose volt szép. Biológia órán mindig ő volt a szemléltető eszköz.
1: Igen. De most még annál is randább. Olyan csúnya, hogy a szájsebészeten több helyen műtötték, mert nem tudták, melyik a feje.
0: Te is milyen egy rossz indulatú némber?
1: Na hát nem csak ő, mindenki. Csak a rosszat kívánja mindenki a másiknak.
0: Igen, ilyenek az emberek, igen. Mint a Koller János a földszinten, hogy egész nap csak panaszkodik az is.
1: Igen, szörnyű, hogy mit panaszkodnak össze az emberek.
0: Borzasztó, hát a Szukics Lilia múltkor mesélte, hogy vett egy ágyat, és hogy milyen drága volt. Végig ezen rugózott.
1: Én most vettem egy kanapét a kis szobába, de kiderült, hogy túl nagy oda, úgyhogy nem tudom beállítani.
0: Hát a telefon kicsi, és azt se tudod beállítani.
1: Pedig ez a pamlag nagyon jó, mert bioanyagból készült, memória habos az ülőkéje.
0: Hát legalább a sezlon emlékezni fog rád.
1: Remélem, manapság úgyis olyan feledékenyek az emberek, nem törődnek semmivel, olyan igen. Közömbös mindenki.
0: Igen, na megyek, akkor én is.
1: Megyek én is, mert úgy fáj a térdem, hogy valami borzasztó.
0: Igen, na jó van, örülök évig, én megyek, mert ott jön a kranyecni, az meg egy energiavámpír.
1: Ja, hát az egy mocsok, én azt kikerülöm, mint a celebek a könyvesboltot.
0: Egész nap csak panaszkodik, semmi pozitívat nem tud mondani, egy jó szava nincs senkiről.
1: Olyan műveletlen bunkó.
0: Nagyon buták a emberek, hát még beszélni se tud egyik se.
1: Igen, és nem tudnak más, csak egész nap panaszkodni. A lányom is mesélte a minap, hogyha bemegy a munkahelyére, reggeltől estig mindenki csak panaszkodik, hogy itt fáj, meg ott fáj, meg emit fáj, úgyhogy most már befogja a fülét, és nem is figyel rájuk.
0: Hol dolgozik most a lányod?
1: Nővér a kórházban.
0: Ja, csak kórházban ne kerüljön az ember. Ez az egészségügy is egy olyan borzalom. Tegnap kaptam végre időpontot CT-re.
1: Igen, mikor mész?
0: Hát nem tudom, hogy elmegyek-e, mert pont a születésnapomra kaptam időpontot. Aznap leszek 165 éves.
1: Hát borzasztó, én nem akarok panaszkodni.
0: Pedig fogsz.
1: Igen. 2 hete volt műtétem, majdnem ott maradtam a műtőasztalon.
0: Hát mi történt?
1: Hát valami hülye kezdőorvos keze alá kerültem, az meg még úgy tanulta a orvosi egyetemen, hogy újraélesztéskor így 2 kézzel a melbimbokkal egyvonalva kell így nyomkodni. 35 percig nyomkodta a tért kalácsomat.
0: Látod, hogy mi milyen vidám dolgokról tudunk beszélgetni, nem úgy, mint egyesek, akik állandóan csak panaszkodnak, igen, hogy itt fáj, meg ott fáj, meg ilyen drágaság van, meg olyan drágaság, igen, van.
1: Mit szólsz egyébként, milyen szép időnk van?
0: Úgy fáj a lábam, nem hiszed el.
1: Jaj, nekem is borzasztóan fáj, meg le kéne kicsit adnom a súlyomból, mert van rajtam néhány plusz kiló, de most elkezdtem jogázni.
0: Na jó, van, megyek, mert mindjárt jön a busz. Olyan jó volt látni téged, remélem majd megint találkozunk. Igen, hát
1: nagyon örülök, hogy beszélgettünk. Veled mindig olyan jókat trécsel az ember.
0: Puszi, szia!
1: Puszi, drágaságom. Szia, szia, szia, szia!
0: Halló, tessé! Szervusz, Zsókám, mi van veled? Jaj, te épp most találkoztam a Csörgai Évivel, hogy milyen egy ócska randa nyavajgós egy nembetten. Nem hiszed el, csak panaszkodik egész idő alatt, olyan rémes volt hallani.
1: Halló, te vagy emőkém? Te képzeld el, most futottam össze a Bánfalvi nével, hogy az micsoda egy randa pletykás, gyűlölködő hárpia, nem hiszed el. Még szerencse, hogy nincs itt, de a szemébe is megmondaná.
2: Végül Szabados Gábor villámtréfáit halljuk Ágoston Péter, Balsai Mónika és Görög László tolmácsolásában.
3: Hajnövesztőszer.
4: Látom, hiába használsz hajnövesztőszert, nem vált be?
5: De, hogy nem, nagyon is bevált.
4: Tehát alig van 10-20 szál hajad.
5: Hát az igaz, de mindegyik fél méter hosszú.
3: Mesterséges intelligencia.
5: Mit szólsz ehhez a mesterséges intelligenciához?
6: Semmit.
5: Hogy nem szólsz hozzá semmit?
6: Úgy, hogy azóta nem szólok hozzá, amióta elküldött az anyámba.
5: Válságban a házasságuk.
6: Hallom, szétmentetek.
3: Rosszul hallod. Nem mentünk szét.
6: Hanem?
3: Hanem csak én mentem szét.
5: Hamupipőke és a királyfi.
6: Hát te vagy az a titokzatos, gyönyörű lány, aki a tánc után eltűnt a palotából, de ott maradt az egyik cipője.
3: Igen, én vagyok. Hogy találtál meg?
6: A lábadnak ugyanolyan a szaga, mint a cipődnek.
5: Piacon.
3: Honnan tudjam, hogy ez tényleg falusi csirke, ahogy ide van írva?
6: Hát a táj szólásából.
5: Csőd közelben van a vállalkozása.
6: Mi újság van veletek?
3: Sajnos csőd közelbe került a vállalkozásom.
6: És most mi lesz?
3: Jelenleg az van, hogy kirendeltek fölém egy csődőrt.
6: Idős házaspár.
7: Na, hogy vagytok Emmával?
5: Ja, kiválóan. Tudod, mind a ketten nagyot hallók vagyunk.
7: Tudom. És?
5: És azóta a legnagyobb békességben élünk. Hát semmit nem hallunk a másik ordibálásából, amióta rájöttünk, hogy egyáltalán nem kell nekünk hallókészülék. Bár van egy kis probléma.
7: Micsoda?
5: Az, hogy Emma egyre jobban tud szájról olvasni.
6: Élelmiszerboltban.
3: Jó napot! Ezen a héten mit akcióztak le?
5: Magdikát, a pénztáros nőt.
3: Masszörhöz jár.
5: Amióta hetente háromszor masszörhöz járok, sokkal fittebb vagyok, jól érzékelhetően izmosabb a karom, de a felső testem is.
6: Gondolom nem túl olcsó.
5: Teljesen ingyen van.
6: Hogy?
5: Úgyhogy nekem kell masszírozni a masszört.
2: Önök a Kabaré Matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Krónika után a Szellem a fazékból című műsor következik, itt a Kossuth Rádióban.
8: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Ön a
9: Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 9 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Fehérvári Petra. Jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő bejegyzését Pulitzer József jelmondatával "A hír szent, a vélemény szabad" idézettel zárta. Szemerei Samu építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg, az építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemerei Samu több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja is. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balaic Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a szennyezett anyagot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították. Helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök a negyedik célkörözési akcióban, tájékoztatott a BRFK. A május második felében végrehajtott műveletekben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben találtak meg 10 eltűntként keresett szemét, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő, több mint 7 és fél évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek. Országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor zivatar, napközben 23-28, este 14-21 fok várható.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak. Szellem a fazékból. Az ételek sava borsa. Vinkó József műsora.
13: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Mint a pokol hetedik bugyrát úgy írja le 1821-ben a Dunaparti Pesti Heti Vásárt Sams Ferenc elmagyarosodott sváb patikus. A Baromfi piacon átható bűz terjeng. A szűk szekérvárban az embertömeg egymást lögdösi. A libák, kacsák, tyúkok, disznók fülhasogató muzsikájától nem lehet egymás szavát érteni. Vagy pormarja a szemedet, vagy a csizmád ragad a sárba. Derűs képet fest ugyanerről a piacról 1836-ban Adalbert Müller, német író.
14: A hajóhídtól lefelé végig a Dunaparton száz számra állnak a szekerek, a rakparton kisebb-nagyobb csónakok, uszályok simulnak szorosan egymás mellé, ameddig a szem ellát. Van itt dinnye, zöldség és gyümölcspiac, a hordozható lacikonyhákban ezer szám lógnak a sütnivaló kolbászok, a rákot pedig azon helyt megfőzik, és az ember fel alá járkálva úgy ropogtatja azt, mint Németországban a diót.
13: A piac felügyelőség azonban korántsem volt ilyen lelkes. Szerintük a dunaparti élelmiszerpiac koszpészek és rákcsáló telep. Nincs rendes ivóvíz, az árusok tisztességtelenül nyerészkednek, a zúgmészárosok gyanús eredetű húsfélét vágnak. Úgyhogy nem csoda, ha a milleniumi ünnepségekre készülő főváros a monarchia területén dúló csarnoképítési láz hatására elhatározza, hogy a kupaüzlet disztelenségének korlátozása céljából bezárja Budapest 44 utcai piacát, s modern vásárcsarnokba tereli 8000 kereskedőjét. 1896-ban aztán gyors egymás utánban nyitotta meg a kapuit a Hold utcai, a Rákóczi, a Klauzál és a Hunyadi téri csarnok, valamint a Fővám mögötti Sóháztelken az első számú központi vásárcsarnok. Utóbbi megnyitása szenzációnak számított, hiszen egy föld alatti alagút kötötte össze a rakparttal, hogy a deregjék könnyebben kirakodhassanak, és Bánffy Dezső miniszterelnök avató beszéde után begördült az épületbe az első kofavonat is.
15: A későn kelő fővárosiak nem is sejtik, hogy milyen mozgalmas élet van a vásárcsarnokokban, és azok környékén kora hajnalban, midőn ők még javában alusszák az igazak álmát. Ha csak azok nem bírnak erről tudomással, akiknek ekkor kezdődik az este, s az éjjeli kávéházból ilyen tájt botorkálnak hazafelé a néma néptelen utcákon. Különösen a központi vásárcsarnok körül ilyenkor nagyon mozgalmas az élet. Egymást éri a sok falusi, pusztai kocsi, megrakodva mindenféle kosárral, zöldséggel, gyümölcsel, meg pergőnyelvű kofával, akik amennyire férnek, maguk is oda kuporodnak a rakott kosarak közé, várva, még a sor portékáikra kerül, hogy betakaríthassák azokat a vásárcsarnok hatalmas boltozatai alá, vagy nagyszerű pincéinek telhetetlen gyomrába. Még este valamikor megindultak ezek a kocsik, és a derék fáradhatatlan fehér cselédek valamelyik faluból, vagy a világ haladványán a vasútról szállítják ide a portékát. Elég az hozzá, hogy mindennek már kora reggelre helyén kell lenni, szépen berakva, elrendezve. Ha majd jönnek a nagyságák, s a kisasszonyok, készen találjanak mindent. Mire pedig megvirrad, már akkorára az utcaseprők, a vásárcsarnoki szolgák tisztába hoznak mindent, s a 7-8 órakor arra sétáló fővárosi polgár már nyomát sem találja annak a sajátságos falusi életnek, mely kora hajnalban ott zsibongott.
13: A csarnok közönsége azonban hálátlannak bizonyult. Vetett néhány pillantást a Petsz Samu tervezte vasszerkezetre, megcsodálta a zsolnai gyár épületkerámiáit, de már is visszasírta a régi piac hangulatát.
14: Hogy büszkélkedő csarnokokba költözött a pesti piac, sokat veszített a színéből, változatos, hullámzó elevenségéből. A sok jó, amit a vásárcsarnok rendszer ígért, nem következett el ránk, a drágulás rémét nem tudtuk vele elijeszteni, és az élelmiszerhamisítás is javában virágzik, mint mindig. Elpusztult azonban helyette az a pittoreszk, az a mozgalmasságában megragadó kép, amely olyan egyedivé tette a pesti piacot.
13: Megszűnt például a haltér, vagy a nevezetes zöld udvar, a zöldséges kopák piactere. Vele együtt a 8-ashoz címzett kávémérés, amit azért neveztek így, mert itt 8 krajcárért óriás kávét kaptak a zöldséges kopák, de olyan vastag föllel, pestiesen bőrrel, mint valami bundadarab. A csarnok Budapest elemi csapása, mondták egyesek. Jókai Mór is a régi vásári hangulatot siratja a Budapesti Élet című tárcájában.
16: Még néhány évtizeddel ezelőtt lehetett néhány sajátszerű hangot hallani az utcákon. A dunavizes ember Dunavózt kiabált. A házaló eltutmált a reszkető hangon a Handlét. A szalmáruló végig kiabálta az utcát a szalmát vegyenekkel, a Váci olajárusnő elrikantotta az olajt, a Millimári leány beénekelte a kapu alá. Kaffens a million danubers. A soroksári polgártárs ránk parancsolta rörgő szóval, hogy krumplikaft. A Tóth leány melankólikusan énekelte a káfnizondot. A Tóth ablakos minden kapun bekiáltotta, hogy fenszmok. Ma már mindez múló félben van. Kivált a pesti oldalon. Akinek valami eladnivalója van, nem hívogatja a vevőket. Tudja, hogy érte mennek.
13: Rég kihalt figurákról emlékezik meg az ínyes mester is. Ilyen a krajnai Kucséber, aki nagyszemű marónival, gesztenyével és veronai szaláméval kereskedett, a fenyves madarat árusító zólyomi tótatyafi, a káposztagyalút kínáló stájerlegény, és minden kofa közül az egyik legijesztőbb, a pákász felesége.
15: A piarista kápolna egy sarokerkélyének a tövében ütött tanyát egy derék kofa asszonyság, akire szent borzalommal néztem gyerekkoromban. Öblös Weilingban 100 meg 100 kékes-fehér kecskebékacomb, nagy uborkás üvegben kígyóformán fickándozó csík, jókora kosárban egymás hegyén hátán mászkáló éticsiga volt az áruja.
13: Árubőségben persze a pesti vásárcsarnok még így is vetekedett a párizsi Leal kínálatával.
14: Kedden és pénteken a heti vásárok napján nyüzsgő, zsibongó tömeg tolongott a Dunasor és a régi városháztér között. Apró mokánylovak ropogtatták a zabot a falusiak szekerei előtt, tülkölve közeledett az emeletes újpesti lóvonat, tűzről pattant ezerszoknyás palotai pancamárik ugráltak le róla teljes kannával a kezükben, fehér lepedőbe kötözött batyukkal a hátukon, gyümölcsös kosarakkal a nyakukban. Óriás ernyők alatt trónoltak a terebélyes, gőgös nagy kofák, mögöttük óriási uborkából és zöld paprikából épített hegyek mögött ültek a szorgalmas, becsületes bolgárkertészek, a zöldségtermelés diplomanélküli professzorai, akiket máiglan csak rácnak nevez az etnográfia finom disztinkcióival nemigen törődő pesti nép. De az őskofák kezdenek eltünedezni.
13: Pedig a pesti kofa valaha fogalom volt. Hozzátartozott a városképhez. Amikor 1905. október 9-én az Aluta vontatóhajó a mai Erzsébet híd alatt kettéhasította azt a gyümölcsbárkát, amely a szigetmonostori kofákat szállította, és az asszonyok többsége meghalt vagy eltűnt, kis híján nemzeti gyászt rendeltek el. A kofák épp úgy szakosodtak, mint a többi árus. Volt teljes kofa, például a híres soroksári milimárik, kender, kenyér, dinnye kofa.
14: Volna szép uborkám, kiállt a tömeghez az egyik jól megtermett árus. Körösi, kovászolni való, 24-ért viheti. A fekete táblán 25-re van kiírva az uborka. Egy koránkelő kofaasszony megáll a hívogató szóra. Hallom, hogy 22-ért méri az uborkát. Az árus mindenre megesküszik, ami élő és halott, hogy neki is többe van. Most még magánosok nincsenek a piacon. Most csak a kiskereskedők, a kofák viszik szét az árut kisebb csarnokokba, kisebb piacokra, ahol 3-4 filléres haszonnal adják tovább a későnkelő háziasszonyoknak.
13: Igazi haddelhat persze akkor tört ki, ha valakit csalással vádoltak. Ilyenkor előkerült még a székláb is. Pedig mindenki tudta, hogy a kofák csalnak. Ez hozzátartozott az üzlethez. Egy bácskai mondás meg is fogalmazta a lényeget.
17: Aki nem tud csalni, jobban teszi, ha nem áll kofának.
13: A kofatrükkök közül mindenki ismerte a vizezett tejet, a liszttel sűrített tejfölt, a forró ecettel kétszer leöntött és így megszelidített mérges gombát, az egészséges gyümölcsök közé rejtett rohadtat, a sósabban lemosott tojást, a téglaporral színezett piros paprikát. Felfújt libáról azonban kevesen hallottak.
15: Szép sorjában előttünk pihen vagy 8 gyönyörű tisztított liba. Szemre úgy látszik, mintha nagyon kövérek volnának. Az éles látású vásárbiztosnak azonban nagyon gyanúsak a megduzzadt formák. Széjjel veszi a nyakvágást, s mindjárt a legelső gégéjénél fehér cérnakötést bont ki. Ez a liba fel van fújva. Mondja határozottan, és mire kioldódik a liba gége cérnakötése, íme, mint egy felpattant játékléggömb, a gömbölyűre hízott libatest is egyszerre leapad. Kiszorult belőle a levegő, amelyet a ketté vágott gégecsövén belefújtak. Ne tessék azonban azt hinni, hogy a kilóra mérendő libákat is felfújják. Nem. Az ilyen erőszakosan felfújt libák birtokába csak azok juthatnak, akik darabszámra veszik a szárnyasokat.
13: A leggyakoribb persze a hamis kofa mérleg volt. Hiába ellenőrizte a mérlegeket a piacfelügyelet, akár havonta is, A piaci hiénák, kupecek megtalálták a csalás módját.
15: A leggyakoribb trükk, hogy a mérleg lapja alá, amire majd az áru kerül, húzdek a hájat kennek, úgy, hogy a legéberebb szemű vásárló sem jöhet rá a csalásra. Vagy erőszakosan elhajlítják a mérleg alsó karját vagy rúdját, ami szintén súlykülönbözetet idéz elő. Azok az árusok, akik a csalásnak ezt a formáját választották, gondoskodtak arról is, hogy a mérés pillanatában a vásárló figyelmét valamivel eltereljék. A mérleg lapján állandóan annyi súlyt tartogatnak, amennyivel a másik lapot megnehezítették, nehogy a félrebillenést a vásárló észrevegye. A hiányt pótló súlyt csak akkor kapják le a mérlegről, amikor az árut a másik lapra már ráhelyezték.
13: Hírhedett volt a pesti kofa zsémbes természetéről, méteres szájáról is. Nem véletlen, hogy a perzsa gufa szó máig fecsegőt jelent. A nagy szájúság azonban nem csak plegykálkodást jelentett, hanem kofadalt is. Ez amolyan korabeli reklámszöveg volt, amivel a leleményesebb kofák a portékát kínálták. A kofa stílus megtetszett Orbán Ottónak, maga is írt egy piaci kikiáltó verset.
15: Tessék kérem, tessék kérem! Nincs jobb hely a piac téren. Kapható itt fakalap, kizárólag pult alatt. Kőbölcső és üveging, fele áron, prima mind. Tartós gumióvoda, gurul ide, meg oda, meg emide, meg amoda. Ezen felül kapható kőből trójai faló. Első rangú hacacáré, 3 forint 20 krajcáré. Tessék kérem, nincs jobb hely a piac téren.
13: Krúdi Gyula nem a kofák miatt járt a csarnokba, hanem a színek és főként az illatok miatt.
18: Azért is szeretek a piacokon járni, mert azok körülbelül minden hónapban változtatják a maguk jellemző szagait. Amíg télidőben a kolbászok, hurkák és sódarok olyan nagy tömegben lepik el a piacokat, hogy az őszaguk mellett a halaknak, káposztáknak, téli almáknak alig van valami beleszólásuk a dolgokba, most nyáridőben a gyümölcsárus kofák nyomják el a húsvágókat és a halászokat. Nem lehet kitérni az ő dinnye tornyaik, őszi barack kupoláik, szilvás kosaraik elől, még ha akarna is az ember. Ezek a gyümölcsök megtöltik illatukkal az egész várost, elringatnak a hétköznapi élet rossz szagaitól, bűzeitől. Valami új világba csalogatnak, ahol az életnek más ízei vannak. De nem sokáig grasszál már a dinnye, előre nyomakodik hóhér a lőrinc, aztán a piacnak ismét újabb illatai lesznek. Megjön csengővel, vidámsággal a szőlő, hogy a gyermekek kerekre nyitják a szemüket, a nők felsikkantanak a boldogságtól, a beteg emberek felragyognak, hisz itt van az ideje az ő mindenkori szőlőkúrájuknak. Most aztán teljes illattárban áll a piac, nem tudja azt a dunai szél sem elhajtani. Ez a legszebb, legdicsőbb korszaka a piacnak, mint egy szép asszonynak a hervadás előtt lévő éve.
13: Karinti is rendszeresen kisétált a Vámház körútra. A vásárcsarnokról úgy írt, mint valami kegyhelyről.
14: Mindig szerettem a gyomornak, szemnek és szájnak és nyelőcsőnek ez áhítatos templomát. Lehet, hogy mészárosok voltak őseim között. Valami harci kedv fog el. Keményen lépkedek a vér és szemét szagú mocsokban, ami a csatorna felé folydogál, csöppet se undorodom. A vaskampókról súlyosan, mozdulatlanul csüngenek alá az egy darabból faragott marhacombok. Szép rózsaszín húsuk zsírosan csillog, kínálja magát. Hatalmas, bordóvörös tüdő lóg a másik kampóról, szív alakú, zárt vonal, középen maga a szív, aztán a síkos héjú, incsiklandó máj, rikító színeiben, vaskos, húsos, tapogatást kívánó külön lény az egész komplexum. Friss, nyers, hívogató szag árad belőle. Olyan, mint egy nagy gyümölcs, valami egzotikus, délszaki kenyérfa termése, vagy valami ismeretlen marsbeli virág a maga életteljes valóságában.
13: Budapest gyomra, mondhatnánk, hiszen Karinti majdnem akkora átéléssel ecseteli a Vámház piac árukészletét, mint Zola a párizsi vásárcsarnokét. Főként a hentesek, halárusok, meg a gyümölcskofák standja nyűgözte le.
14: Megpukkadt vörösdinnye vérzik a sarokban. A pulton szőlőkupacok, alma és körte és banán, naspolya és füge, csupa szín, csupa illat, ízek és aromák, feleselő ízes nedvek, zamatos illatok kiabálnak. Nem is volna rossz becsület szavamra. Micsoda remek halak úszkálnának ott egy medencében. Óriási harcsa, márnák és finom tokok. Hát, az a nagy sajt ottan, mint a kocsikerék akkora, gorgonzola barátom, amit úgy szeretek. Unalmas dolog, száj, fogak, nyelőcső, bonyolult szerkezet, amivel nagy keservesen tudnék nehéz munkával néhány morzsát lefaragni és felaprítani belőlük, mikor nekem az egész tetszik, így, ahogy van.
13: A piac hangulata elragadta a Kosztolányi Dezsőt is.
15: Hadd mondjalak el, te piac! Piac, te kit megvet az ünnepi szónok s a nyavajás költő. Mi szép vagy a fényben, milyen diadalmas! Lüktetve zsibongasz. Az élet ütemére pesgesz előttem. Roppant teli szaggal, a túró a tejföl savanykás szagával, a sajtok kövérlő sárga illatával. Vanília ízzel, bűzzel és szeméttel. Gyermeki forgók papírviharával, vartyogva a vidám kofák kacajától. Micsoda hatalmas isteni színház! Együtt az ételek és a virágok, minden, ami jó, szép, a szájnak, a szemnek kánaáni bőség.
13: Persze volt a piacoknak még egy vonzereje. Aki ismerte titkaikat, remek falatokhoz juthatott. Mint például Kródi haspókja, Szűcs Pátri, a nagy étkű ember, aki először bekapott valamit valamelyik belvárosi kávéházban, onnan átbillegett ebédelni az öreg szikszaihoz a Kávintérre, majd bevonult a nagy csarnok vendéglőbe, és leült a gazda asztalához. A vendéglőst ez időtájt Klivényinek nevezték.
14: A vásárcsarnok vendéglőjében mindig híres konyha volt, mert frissiben kapta a vendéglős az élelmiszereket. Az új zöldség tavasszal és a kismalac a hideg időjárás beálltával itt jelentkezett először. De minden idénynek megvoltak a maga friss gyönyörűségei, amelyeket okos ember a vásárcsarnoki vendéglőben először üdvözölhetett. Ugyancsak a hajnali vásárnyitás miatt itt főztek először úton járóknak való eledeleket, itt készült el leghamarabb a pörkölt és a tokány, amelyet még az úgynevezett fehér terítékes részben is a saját bicskájukkal eszegettek a vendégek. Itt nem lehetett rosszat főzni, mert hiszen szakértő volt jóformán mindenki. A mészáros és hentes abból a húsból evett, amit ő adott el az imént a vendéglősnek, csak az elkészülés módján múlott az egész dolog. A kofák számon kérték kacsáikat, jércéiket, amelyeket hajnalban a vásárcsarnoki konyhára szállítottak. Pesti okos emberek tudták azt, hogy a vásárcsarnoki vendéglőben a legkitűnőbb minőségű élelmiszerekből főzik a mindennapi kosztot, ugyanezért beódalogtak.
13: Tapasztalt piacozó volt Csukás István is. A költő az óbudai piacot kedvelte, személyesen ismerte a kofákat.
18: Járom a piacot gyerekes áhítattal. Kóvájgok föl alá, kinyitva minden érzékszervemet, ízlelek, látok, szagolok és tapogatok. És fülelek is, kofaszút, háziasszony zsörtölődést, elharsogott titkos ételreceptet.
19: Csak magának, aranyoskám, és tegyem bele bazsalikomat is.
18: Látom az ízes szavakat, sőt, szagolom. Csombor, ánizs, csiperke. Megsimogatom a lágy mellű almákat, csipegetem a töppet mazsolát, nyelvem hegyét megégetem a macskapöcse paprikával, majd borogatom savanyú hűs káposztalével. Diót csörgetek, arcomon mókus mosoly, ám gyomromban vadász izgalom. Nézem a véres húsokat, a félmosolyú disznófejet, az aranyló kacsákat, a kéklő gyöngytyúkot. Micsoda leves lesz belőle. Össze is állítom az ebédet. Kényesen válogatva, nagyokat nyelve, elképzelem. Húzom az időt, s nem főzöm meg. Valahogy úgy vagyok, mint a szerelemmel.
13: Érthető volt tehát szomorúsága, amikor modernizálták a kolosi téri piacot is.
15: Dobogó szívvel megálltam a piac sarkán, s gyönyörködve néztem az összetákolt, kátrány papírral fedett bódékat. Az asztalon pirosló manúsipkát, a cseresznye paprikát, a felfújt képű almát, a lányos zöldbabot, a bársony csikóorhoz hasonló gombát és a többi földi csodát. És nem tudtam betelni velük. Segítségül hívtam az orromat is, és mámorosan beszívtam az illatokat. A füstölt hús, a savanyú káposzta, a kapor illatát, mint egy kábítószeres. Rögtön otthon éreztem magam. Kisimultak a ráncok az arcomon, és egy kicsit a lelkemen is. Aztán a piacot lebontották. A bódék eltűntek, néha elképzelem, hogy kátrány papírszárnyokkal felrepültek az égbe, s magukkal vitték ámuló éveimet. A régi piac helyén modern, takaros, tiszta csarnok áll, a zóna pörköltet lehelő kiskocsmák helyett higiénikus büfék. Műanyag rekeszekben a gyümölcsök, kifényesítve, megmosdatva, a manósipkák s egyéb bohóságok eltűntek a kölyál szigorú pillantása elől. Szép az új piac? Szép. Felzárkózott az európai színvonalhoz, büszkék lehetünk rá. Hogy nem járok le immár az új piacra, az meg az én bajom.
13: Az utóbbi időkben piaci kultúránk rengeteget változott. Az elmúlt évtizedben megjelentek olyan termelők és tenyésztők, akik komolyan vették a divatosan hangzó kifejezéseket. Fenntarthatóság, hitelesség, minőség. És szívós munkával gabona és gyümölcsfajtákat, szárnyasokat mentettek meg a kihalástól, felelevenítettek régi tartósítási formákat, megtanulták a környezettudatos, modern gazdálkodást, és visszaadták az élelmiszerekbe vetett bizalmat. Jó alapanyagból könnyű rosszat főzni, de rosszból sohasem lehet jót. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 613. adásunk. Jövő héten a zsíros deszkáról lesz szó. Hogyan lehet erről a témáról fél órát beszélni? Ha kíváncsiak rá, hallgassanak bennünket.
20: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
3: Pontosan 10 óra van. Jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Két keréken a magyar tenger körül a balatoni bringa körélményei, horgász és vízi táborok, játékos környezeti nevelés, romantikus csónaktúra a Kis Balatonon és madárgyűrűzés Fenékpusztán. A keszthelyi kastély pompás barokk épülete, több mint 100 csodás terme, történelmi időutazás a festeticsek nyomában, és persze borkostolók, utcazene, az apró múzeumok különleges kincsei, kulturális séta a Balaton ékszerdobozaként is emlegetett városban. Tehát Keszthely természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei ma az országjáróban. Keszthely város napján tartsanak velünk a hangok segítségével egészen 4:30-ig. Már is kezdjük a felfedezést, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
4: Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban 1, Kijev megyében 4 civil halt meg, többen megsérültek. Újabb 185 ukrán katona és egy civil tért vissza az orosz fogságból. Az ukrán elnök azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivádban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. Jakov Milatovic montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette. Hangsúlyozta, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy ennek értelmében új típusú vagyonnyilatkozatot vezetnek be. Részletesebb és alaposabb beszámolót kell majd tenniük az érintetteknek. Az abban leírtakat pedig az integritás hatóság szigorúbban és szélesebb körben ellenőrzi majd. Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos arról beszélt, hogy a rendőröket még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte ki az intézményekbe tavaly decemberben. A szociális és családügyi miniszter szerint nem tudták máshogy kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kátai Németh Vilmos úgy fogalmazott, hogy védelem helyett rendőröket kaptak a gyerekek, miközben ezekbe az intézményekbe szakértelem és szakemberek kellenek. Zalaegerszegen két utcából szállították el az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balaid Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy az érintett területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik. amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították. Helyére az Uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az azbesztmentesítést. A nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra vár. Szemerei Samu építészmérnök lett az ország új főépítésze. A feladattal Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bízta meg, az építészeti és magasépítési beruházásokért felelős államtitkárt. Szemerei Samu több mint 20 éve dolgozik városfejlesztési projekteken, valamint a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök a negyedik célkörözési akcióban, tájékoztatott a BRFK. A május második felében végrehajtott műveletekben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett személyt, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő, több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek. Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma délelőtt lezárják a Zicsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát. Délelőtt mindenütt felszakadozik a felhőzet, országszerte több órás napsütés várható. Gyenge felhők lesznek az égen. Délkeleten egy-egy zápor, zivatar lehet. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fok várható.
0: Műsor ajánlott. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
5: Egy költő, aki a kávéházak és a jó borok világában élt. Két írónővér, aki történeteket és ízeket is együtt gyűjt. Egy tokai birtok 30 éve, és 3 barát, akik régi magyar szőlőfajtákat mentenek át a jelenbe. Gasztronómia, irodalom és bor személyes történeteken keresztül a Korkóstolóban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Dankó Pista születésnapja alkalmából a Dankó Rádió és a Média Klik különleges tematikus hétvégével tiszteleg a Dankó Rádió díjjal elismert művészek előtt. Éját újra a magyar nóta, a cigányzene, az operett és a népzene legszebb pillanatait a kitüntetett művészek előadásában. Dankó díjazottak hétvégéje. Június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban és a Média Klikken.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.

0: Keszthely főteréről szól ma az Országjáró magazin, és itt muzsikálnak nekünk a keszthelyi Festetis György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Igazi nyári napra ébredtünk, ma csodálatosan visszatért a napfény a Balaton partjára és ide Keszthely városába is, úgyhogy Keszthely kincseit, értékeit és érdekes egyéniségeit ismerhetik meg ma, ha az Országjáróval tartanak egészen 17-ig, és miközben a fiatalok muzsikálnak, fújják, addig itt állunk a Felföldi Gábor felkészítő tanárral, a keszthelyi Festetis György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola oktatója. Izgul a diákokért, azért én ezt látom.
1: Igen, nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, és játszhatnak a tehetséges szakszofonosok.
0: És mit hallottunk? Egy igazán üdítő nyári dallam csendült fel.
1: Madge című Dixieland darab, és elég sokan feldolgozták, tehát még vonósokra is átírták, meg részfúvósokra, meg szakszofon együttesre.
0: Keszthelyen a szakszofonosok, a fúvósok eléggé szép számmal képviseltetik magukat. Néhány évvel ezelőtt épp számolgattuk, 2022-ben járt már itt az Országjáró magazin, és akkor is fúvós muzsikát hoztak nekünk. Ennyire népszerű a fiatalok körében?
1: Igen. Nagyon örülünk neki, hogy népszerű a szakszofon, és hát ezek a gyerekek, akik itt állnak, mondjuk amikor bejöttek hozzám, akkor harmadik általános iskola osztályába jártak, és egyből a szakszofonnal kezdtünk foglalkozni, és gyönyörűen tudnak játszani. Aminek nagyon örülünk, és itt maradnak 18 éves korukig.
0: Akkor nagyon sok generáció felnőtt már ezáltal, illetve hát a művészeti iskolából, gondolom.
1: Így van. Tehát ők ilyen pici gyerekek voltak, érdekes visszaemlékezni rá, vannak fotók, meg képek róluk, most meg már gimnáziumba járnak.
0: Szép fiatal hölgy, illetve urak állnak itt előttünk, mindjárt hozzájuk is odalépek, de közben itt áll még mellettem Babos Lajos, a Keszthelyi Festetis György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Hát büszkén nézte a fiatalokat. Ön is zenész ember, ilyenkor azért a zenésznek a szíve duplán megdob, amikor látja a következő generációt muzsikálni.
2: Igen, ez így van, nagyon nagy büszkeség ezeket a fiatalokat látni, hogy micsoda eredményt értek el a hangszeres tanulmányok során, és ők azok a fiatalok, akik sokszor megmérettetik magukat különböző versenyeken, találkozókon, érnek el nagyszerű eredményt, és ezzel is tovább öregbítik a iskolánk, illetve városunk jó hírnevét.
0: Hogyha nem a fúvósok érkeznek hozzánk, akkor még milyen zenei produkció lehet? Milyen hangszereken tanulhatnak önöknél a gyerekek?
2: A kínálat az rendkívül sokszínű, mindenféle fúvós hangszer, vonós hangszer, billentyűs, ütős hangszer, úgyhogy nagyon színes a paletta, és elmondhatom, hogy hála Isten nagyon népszerű a keszthelyi zeneiskola. Közel 570 tanulónk van.
0: Büszkék lehetnek rá, és közben én ide lépek a kottatartók mögé, egy kicsit bekúszva Urbán Nikoletthez. Gyönyörűen játszottatok így együtt, gyakran léptek így fel ebben a formációban, így öten, hatan?
3: Igen, nagyon gyakran.
0: És milyen egyszem leányzóként állni a fiúk között? Kinek van szava a próbák során?
3: Hát először nem egyedül voltam, volt még egy lány, de őnek el kellett mennie, viszont nem annyira rossz. Én szeretek fiús közegben lenni.
0: És miért pont a szakszofon lett a kedvenc hangszered? Miért ez lett a szíves csücske?
3: Ez egy hosszú történet, a lényeg az, hogy először fuvoláztam, viszont ebben az iskolában nem volt először hely nekem a fuvolánál, így a szakszofon állt a legközelebb a fuvolához, és ahhoz volt hely, de nem bántam meg, hogy ezt választhattam.
0: Igazán vagány, olyan nagyon csajos hangszer, azt szokták mondani, tehát, hogy ezért ez egy menő dolog szakszofonon játszani fiatal lányként.
3: Igen, én is így gondolom, sőt, olykor úgy érzem, hogy van bennem még mögötte is valami ebben a női szakszofonos dologban.
0: Biztos vagyok benne, hogy izgalmas. Még egy mondatra visszalépek Babos Lajos igazgató úrhoz. Most az Országjáró műsorában muzsikáltak a gyerekek. Jön a nyár, jön a térzenék, az utcazenék időszaka, de bezár az iskola kapu is. Azért lesznek fellépések, vagy mi a következő állomás?
2: Természetesen a különböző művészeti csoportjainkkal rendszeresen találkozhatnak az iskola falain kívül is, hiszen ez egy nagyon fontos, egyfajta kulturális misszió nekünk, hogy az értékes, igényes muzsikával találkozzon a közönség a mindenféle helyszínen.
0: Jöjjenek tehát Keszthelyre, ha jó muzsikát akarnak hallgatni, és ma hallgassák a Kossuth Rádió Országjáró műsorában Keszthely kincseit. Nagyon szépen köszönjük a fiataloknak, illetve a felkészítő tanárnak, hogy itt voltak velünk, a Keszthelyi Festetis György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói muzsikáltak az Országjáróban.
4: Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbút.
0: Az országjáró vándorbotot már második, vagy lehet, hogy harmadik alkalommal is elhoztuk Keszthelyre, hiszen annyi kincs és érték van, hogy érdemes ebbe a gyönyörű városba visszatérni. Domokos Istváné a szó.
5: Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Keszthely városában, annak is kellős közepén, főterén vagyunk. Mellettem van Tar Ferenc, történész, egyébként történelem tanár. Tanár úr, itt sokan megszólították, szóval ez egy barátságos város, ebből következik, ugye, tanár úr? Mert jönnek, mennek az emberek, köszönnek, kezet fognak.
6: Így gondolom én is, hogy itt ismerik az emberek a várost is, nagy lokálpatrióták is üdvözlik, pláne itt a főtéren egymást.
5: Na és akkor a múlt hogyan üdvözöl bennünket, szóval mi az, amit érdemes elmondani? Milyen nagy mérföldkövek vannak, ami Keszthelyhez köthető? Az első írásos emlékek például mikorra datálódnak?
6: Az első írásos emlék 1247-ből származik, a veszprémi káptalannak egy levele, ami természetesen egyházi vonatkozású, és ilyenkor mindig el szokták mondani, hogy az első írásos emlék nem azt jelenti, hogy előtte már nem volt a maga a település, csak onnantól származik maga az első írás, az első papír. Azonban azt is érdemes megemlíteni, hogy Keszthely közelében itt van Fenékpuszta, ahol római erődítmény volt, Valkum néven. Tehát 1247 az egy fordulópont ilyen szempontból, mivel a város első említése volt. A másik fordulópont az 1403, amikor Keszthely megkapta az Oppidum címet, tehát mezőváros lett 1403-ban. És mindannyian tudjuk, hogy az 1500-as évek az a török hódításnak az időszaka, az érintette Keszthelyt is, hogy 1532-ben a törökök nyomultak Kőszeg, illetve Bécs irányába, és akkor utána megfordultak itt Keszthelyen is. A keszthelyiek jól tudják azt, hogy valójában a török kor óta Keszthely két részből állt, volt egy úgynevezett kis Keszthely, vagy polgár,

0: Két út kereszteződésében található, egy észak-déli és egy kelet-nyugati út kereszteződésében. Ugye Észak-Itáliából Aquincumba ment az út, amelyik ugye a római időkben volt fontos, és ez a két út találkozott a mai Amazon környékén, ami régen szálloda volt, most pedig egy látogatóközpont és múzeum. Tehát utak találkozásánál azt lehet mondani. Ráadásul itt a közelben az imént említett Fenékpusztánál volt egy átkelő is, tehát ott is könnyű volt átkelni, később 1839-ben épült egy híd is.
1: És ha a Keszthely épített örökségét vesszük, nézzük, milyen beszélő épületek vannak itt?
0: Keszthelynek három magja volt. Volt egyrészt a Szent Miklós városrész, ott van egy gyönyörű 14. századi kápolna. A freskóit nem régen fedezték föl, és most már meg lehet tekinteni, elsősorban kívülről gyönyörű látványosság. A másik központ volt az a Szent Lőrinc templom és környéke, ahol most állunk, ez a főtér. A harmadik pedig a Szent Márton templom, és az pedig a kastély előtt állt ez a Szent Márton templom, annak már a maradványai sincsenek meg. Tehát ez a három magja volt Keszthelynek. Érdemes megnézni mindenek előtt, hogyha Keszthelyen járunk, a főtéri gótikus templomot. Ez az 1300-as évek végén épült, tehát Keszthelynek ez egy fontos látványossága, és természetesen a Festetics kastély. Annyit, hogy a festeticsek 1739-ben kerültek Keszthelyre, Festetics Kristóf révén, ő kórházat alapított, és elkezdte építeni 1745-ben a Festetics kastélyt. Nem kérdés, hogy ez a legfontosabb látványossága Keszthelynek, de a festeticsek nagyon sok mindent tettek a város fejlődéséért. Ennek a Festetics Kristófnak a fia volt Pál, aki itt a főtéren álló gimnáziumot alapította 1771-ben, és az ő fia pedig Festetics első György volt, és az ő nevéhez viszont nagyon sok minden fűződik.
1: És ha itt hosszan előre nézünk a főtérről, akkor láthatjuk, hogy ott van maga a kastély, itt egy nyílegyenes út, és körbeépül, illetve beépül mindkét oldalt, polgáriasult házakat látok.
0: Ezek a polgáriasult házak a 19. század közepén, második felében épültek, és az imént említést tettem Festetics első Györgyről, sok minden fűződik a nevéhez. Többek között a Sétáló utca az azért érdekes, mert 1810-ben hozzájárult ahhoz, hogy a zsidók beköltözzenek a belvárosba, és a zsidó kereskedők és kisiparosok építették olyanná elsősorban ezt a Sétáló utcát, ami ennek ma látjuk.
1: Nagyon szépen köszönjük tanár úrnak, Tar Ferenc történész volt itt az Országjáróban a vendégünk, aki hívta, csalogatta a hallgatókat Keszthelyre. Még egyszer köszönjük szépen, és hamarosan még többet megtudhatunk majd a Keszthelyi kastélyról.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Folytatjuk sétánkat most már a Festetics kastély kertjében Lackó Máriával, aki a Keszthelyi Festetics kastély létesítményvezetője. Én biztos vagyok benne, hogy aki Keszthelyre jön, az vagy itt kezdi a keszthelyi élmények gyűjtését, vagy a kastélyban fejezi be a kirándulást. Számtalan olyan kincs van, érték van, egy csodálatos épület maga a kastély, amit nem szabad kihagyni. Egy gyönyörű alkotásról van szó.
4: Így van. Kulturális örökségünk egyik legfontosabb része Magyarországon. Egyben történelmi emlékhely, kulturális központ és programhelyszín. Tehát nagyon sok látogatónk van, sokan jönnek megnézni a kastélyt. A kastélyban található különleges interior kiállítást, ami több mint 20 teremben eredeti módon, eredeti bútorokkal berendezett kiállítás folyam. Magyarországon nincs még egy olyan kastély, ahol ennyi eredeti tárgy látható, eredeti módon berendezve.
3: Erre igazán büszkék lehetnek, és az ember valódi időutazásban lehet részes belépve a kastély termeibe. És hát nagyon jó hangulatú szakvezetésekre is adnak az érkező turistáknak, tehát tényleg élményszerűvé teszik a kastélyt.
4: Igen, így van. Alkalomhoz kötődően más-más tematikával készülünk az alkalmakra. A tárlatvezetések fókuszálnak

0: az időbeniségre. Vannak olyan fesztiváljaink, ahol multidéző kastély látogatásokat tartunk, gyertyafényes korhű ruhában beöltözött idegenvezetéssel. Vannak olyanok, amik időszakokhoz kapcsolódnak, például a Halloween időszakhoz. Érdekes olyan történelmi eseményeket dolgozunk föl, amik ilyen rébregényszerűek. Van egy érdekes programunk, a kastélykrimi, ami havonta egy-két alkalommal rendeződik meg, és a kastély területén egy bűntényt kell a résztvevőknek kinyomozni és felfedezni, és számtalan olyan program lehetőségünk van a kastéllyal kapcsolatban, ami élményszerűvé teszi a látogatók számára a látogatást. Tehát nem egy emlékképpel mennek haza, hanem egy saját élménnyel.
1: És nagyon izgalmas volt látni, tegnap tettünk egy sétát, hogy akár még biciklitúrák, városfelfedező biciklitúrák állomás helye is a kastély, tehát hogy az élményeket összekapcsolják.
0: Igen, a kastélynak vannak saját bérelhető bicikliei, vezetett biciklitúrát is tartunk, kiegészen a Fenékpusztai Majorságig, ami szintén Festetics birtok volt, és ott a lovaglással és az állattartással kapcsolatos Festetics emlékeket lehet megtekinteni. A kastélyból indul a vezetett túra, és a Festetics allén keresztül, ami egy nagyon híres természetvédelmi fekete fenyősor, megy ki Fenékpusztára.
1: Egyébként sok olyan alkalom van, ha a múzeumok éjszakáit talán, ami a legközelebb van most hozzánk időben, amikor egészen extrém, különleges hangulatban, akár az késő éjszakában vagy estében nyúlóan is lehet a kastélyban barangolni.
0: Így van, délelőtt napközben nyitva van a kastély, bezárunk, és 5 órakor egy nagy csintadrattával, egy helyi ütőegyüttes segítségével, a bombatokkádával vonzok be az embereket a múzeumok éjszakájára, ahol szintén különleges tárlatvezetések, interaktív játszóház, családi események és programok. Este folyamán Bombon együttes lép föl, és éjszaka a program a kastély különleges fényjátékával zárul.
1: Érdemes tehát akkor június 23, talán ha jól emlékszem, bocsánat, 20, június 20-a a múzeumok éjszakájának dátuma, és még egy izgalmas, hogy nagyon sokféle olyan idézőjelben külső helyszín is van, különböző kiállítások, amelyek a kastélyhoz tartoznak, és plusz program lehetőséget adnak, hogyha már a kastély termeit bejártuk.
0: Ezek mind a Festetics kastélyhoz tartozó volt épületek, vagy területeken található kiállítások. A Kastély utcában, közel a kastélyhoz egy Amazon látogatóházunk van, ahol egy különleges, nagyon interaktív utazástörténeti kiállítás van, ahol például hintószimulátorba ülhetünk be, és a korabeli utaknak megfelelő zögykölődést érzékelhetjük, de láthatjuk Schwarz Dávid keszthelyi lakos által feltalált léghajót, egy különleges teremkocsit, egy különleges korabeli teremkocsit berendezve, és minden olyan érdekességet, ami az utazáshoz kapcsolódik.
1: Hát jöjjenek Keszthelyre, és jöjjenek a Festetics kastélyba, Mária, még hosszan tudnám mondani a programokat, de sajnos nekünk is robognunk kell tovább, akár ezzel a keszthelyi kocsival fogadtal. Lackó Mária, a Keszthelyi Festetics kastély létesítményvezetője hívogatta önöket Keszthelyre, és június 20 múzeumok éjszakáján. Ne feledjék el.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Fenékpuszta neve már felcsendült kétszer is az előző beszélgetésekben. Domokos Istváni a szó utána jár, hogy miért is.
3: Fenékpuszta az hát egy pár kilométerre a várostól, de van egy nagyon érdekes hely, mégpedig egy olyan látogatóközpont, a Kis-Balaton látogatóközpont, ahová érdemes betérni, sőt még a mai napon is program van, erről beszélgetünk meg sok másról még. Sitko Erzsébettel, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjével kezdi csókolom. Szóval, ha a Kis-Balaton látogató központ a középpontban, akkor a mai napon ott madárgyűrűzés folyik?
4: Igen, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és a mai napon a Kis-Balaton látogató központban a Vönöszki Senki Jakab világhíres ornitológusunk születésének 150. évfordulója alkalmából a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesülettel közösen egy emléklapot szerveztünk. Ez az emléklap programjaiban van madárgyűrűzés, ami a Diás-szigeten van, valamint műfecskefészek készítés, nemezmadár készítés, fonalmadár készítés, akkor különféle madarász eszközöknek a bemutatása. Úgyhogy előadások, tehát várjuk szeretettel az érdeklődőket, egészen 4 óráig tart a program. program.
3: Ez egy romantikus hely, ha az ember elmegy, mondjuk Fekete István könyveit olvasva, az is erre utal, de ha valaki ezt mind megszemléli, megcsodálja, akkor egyfajta időutazásnak lehet részese, és nem egy mindennapi, egy a mesés világ, jól gondolom, vagy jól gondolom?
4: Hát igen, maga a Kis-Balaton csodálatos. Annyit kell tudni, hogyha egy kicsit visszamegyünk még a 19. század elejére, tehát az akkori Kis-Balaton szintén áldozatul esett az akkori lecsapolási folyamatoknak, és ez komoly problémát jelentett már a 30-as években is a keszthelyi öbölbe, hiszen az Zala folyónak a vize szüretlenül beömlött a keszthelyi öbölbe, és ez algásodást, hinarasodást okozott. Ugye később probléma volt a Balaton vízminőségével, ezért úgy döntöttek a 1970-es évek végén, hogy újra revitalizálják, gyakorlatilag újra építik ezt a Kis-Balaton térségét, ugye a Nádnak nagyon fontos szűrő funkciója van, és hát amit most látunk, az gyakorlatilag egy mesterségesen létrehozott Kis-Balaton, ellenben az élővilág annyira gyönyörűen berakta, és olyan hihetetlen élővilág van benne, hogy ez mindenkinek érdemes lenne látni, de mivel fokozottan védett terület, ezért csak szakvezetés által.
3: De van tanösvény is, de ma mind végig lehet menni, és így is be lehet tekinteni.
4: Van egy tanösvény, ami csak szakvezetések által látogatható, a Kócsak tanösvény, viszont a Kányavári sziget a szabadon látogatható, és ott is van egy tanösvény, úgyhogy az mindenkit bátorítok arra, hogyha nem akar szakvezetésen esetleg részt venni, és tényleg a fokozottan védett területnek a madárvilágát megnézni, az látogasson el esetleg a Kányavári szigetre, vagy Zalavárra, tehát ott is nagyon szép dolgokat lehet látni, nem messze van ott a Kápolna-pusztai bivajrezervátum, ugye ez területkezelésre használjuk elsősorban ezeket az állatokat.
3: És hogyha mondjuk nincs jó idő, esik az eső, akkor is van lehetőség megismerkedni a Balatonnal, mert hogy van egy nagyon szép kisfilmjük, a Balaton élővilágát, természetét mutatja be, mint egy fél órában, ez is egy izgalmas.
4: Igen, ez egy nagyon szép film, és tényleg csak itt lehet a Kis-Balaton látogatóközpontban látni. Ez 27 perces film, ami gyakorlatilag egy évet ölel fel a Kis-Balaton életéből, és tényleg a csodálatos felvételeket lehet látni ebben a kisfilmben, tehát ez a Kis-Balaton.
3: Együtt lehet élni a Balatonnal, igen, a mozgásával, a lüktetésével.
4: Igen, és végig lehet az évszakokat követni benne, hogy például hogyan, tehát tavasztól a következő tavaszig az élővilágnak az életét gyakorlatilag végig követhetjük. De maga a látogatóközpont is több, tehát a madárvilágon kívül azért sok mindenre kitér, például az első kócsagőrre, aki például a Vönöszki Senk Jakab nevéhez fűződik. Ő a 1918-tól már látta, hogy nagyon veszélyben van a Kis-Balaton élővilága, főleg a kócsag állomány, hiszen az emberek a nász tollaikért ezeket a madarokat gyakorlatilag lemészárolták, és alig maradt egy-két pár belőle.
3: Nagyon szépen köszönjük, romantikus Kis-Balaton, hallhatták, jöjjenek, nézzék meg!

0: Fél tizenegy van, több mint 55 éve ropják lendülettel, szívvel, lélekkel, mosolyal az arcukon. Már is a nagyváti néptánc együttessel perdülünk mi is táncra, majd két keréken fedezzük fel a Balaton nyugati csücskének kincseit, és bakancsot húzva hűvös erdei sétára is indulunk. A Nyugat-Balaton túra ösvényein is kalandozunk. Keszthelyre hívogatjuk ma önöket az országjáróban. Egy igazi nyárindító műsort kínálunk csodálatos napfényben önöknek egészen negyed hatig, úgyhogy tartsanak velünk, már is folytatjuk. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
1: Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezett. Zalaegerszegen két utcából szállították el az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balaics Zoltán, a város polgármestere. A szennyezett anyagot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították. Helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök. Egy összehangolt akcióban számolta fel a szervezetet, amely a gyanú szerint a hazai fekete piacra szánt dohánytermékekkel kereskedett. A nyomozók 9 Pest megyei helyszínen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a diák belépők árából. Országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 23-28, este 14-21 fok valószínű.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
0: Csodás napfényben állunk itt Keszthely város szívében, a főtéren, és Hegyke legények, illetve szép hölgy érkezett hozzánk, egy ilyen Schneidig úr kíséretében, ők a Keszthely Néptánc Hagyományokért Alapítvány képviseletében a Nagyváti Néptánc Együttes tagjai Hardi Andrással és Hardiné Partics Edinával érkeztek. Na meg a fiúkkal, sok három legény, az mind az öné, Edina?
3: Igen, mind a mi három csodás gyermekünk.
0: Nagyon helyesek, nagyon csinosak, a szalmakalapba igazi nyáriasan, és hát bő inkben, illetve bő gatyába. Dénes a legkisebb, nincs meleged?
4: Nincs.
0: Hát mert ez egy jó, ez a kalap, nem?
4: De.
0: De bizony jó. És hadd kérdezzem meg Vincét is, hogy te is szoktál táncolni apáiknál?
4: Igen.
0: Mióta táncolsz, emlékszel?
4: Hát olyan 3 éves korom óta.
0: És most hány éves vagy, Vince?
4: 8.
0: Hát akkor az már 5 év, és szereted a táncot?
4: Hát igen.
0: Mondhatna mást is, nem tudom, majd mindjárt kiderül. És Kristóf is itt áll Hegykén és legényesen. Kristóf, te vagy a legidősebb a csapatban. Néha segítesz az öcseidnek, hogy a lépés nem sikerül?
4: Hát igen, néha szoktam.
0: És te mióta táncolsz?
4: Hát én is olyan 3 éves korom óta.
0: Itt a családban mindenki táncol, ugye?
4: Igen.
0: Na hát azt hiszem, hogy Hardi Andráséknál mindenki táncra tud perdülni, akár egy családünnep alkalmával, akár a nyári szünet kezdetén, leginkább talán az következik most. Mióta vezeti az együttest egyáltalán? Én azt mondtam, hogy több mint 50 év a Nagyváti Néptánc Együttes múltja.
5: Így van, tavaly volt az 55-ös jubileum az együttesnek. Én ebből egy 36 töltöttem az együttesben, alapítónk dr. Bertalan Zoltán volt, aki Debrecenből érkezett, és a 25 éves jubileumon abban a szerencsében részesültem első fellépőként, hogy én voltam a függönyhúzó. Aztán 15 évvel később a feleségemmel átvettük az együttesnek a szakmai vezetését. Azóta pedig már mindenesek vagyunk, hogy 2020-ban sajnos Zoli bácsinak
0: eltáncolt az égi táncos pályára, ugye?
5: Megjött a behívója az égi mezőkre, de hála Isten addig aktívan velünk volt, és sokat kaptunk, tanultunk tőle, komoly hagyatéka maradt ránk, amit igyekszünk például módon tovább vinni.
6: És hogy ezt mondja egy picit, mint amíg könyvbe is lábadt volna a szeme, szóval tényleg ott van a szíve a tánc és az elődök és a múlt és az értékek megőrzésében. Na de hát térjünk vissza a mindennapokra. Most három hegykelegénnyel érkezett, de hogyha a teljes néptánc együttes nézzük, milyen korosztályok vannak és hányan tudnak színpadra állni?
5: Gyakorlatilag középiskolából indult, építkezett az együttes a kezdetektől, ugye a Nagyváti Néptánc Együttes a nevéből is adódóan, akkor még létező Nagyváti Szakközépiskolából, aki egyébként a Festeticseknek volt a gazdatisztje, és innen a nevünk. Ott volt tanár Zoli bácsink, biológia szakos tanárként. Jelenleg igyekszünk ugye a középiskolás fiatalokat megszólítani és behívni. Jelenleg újra a gimnázium, aki komoly partnerünk, és van utánpótlásunkra lehetőség. Sajnos így a város több helyéről már egyre kevesebb, de reméljük, hogy újra lendületet kapnak, és kedvet a fiatalok, hogy a néptánccal szorosabban ismerkedjenek.
6: A néptáncos hagyomány, a néptáncosok közösség az mindig egy nagyon összetartó közösség. Nagyon lehet azt látni, érezni, hogyha fellépés van, hogyha meg kell mutatni magunkat, akkor össze tudunk fogni. Emiatt is nagyon jó, hogyha az ember táncolhat. Na meg hát, hogyha megtalálhatja a párját is, ugye? Tehát, hogy azért ezek értékek, amelyek mentén egy családot is egybe lehet tartani.
3: Ez így van, mi is a férjemmel a tánc kapcsán ismerkedtünk meg itt a Vajda János gimnáziumban, jelenleg itt tanítok, és innen próbáljuk összegyűjteni a gyerekeket, és ugyanezt az élményt megtanítani nekik, hogy ez egy közösség, ez egy hagyományápolás, és a tánc szeretetét, a hagyományainknak az őrzését, ennek a továbbadás az elsődleges célunk.
6: Lassan-lassan kitör a vakáció, hogy a gyerekek szétszélednek, de gondolom, hogy azért vannak olyan pillanatok, amikor akár így a városnapokon, vagy más nyári eseményeken, ahol azért a táncosok is megmutatják tudásukat, készülnek valami ilyesmire, esetleg tánctáborra?
3: Igen, minden nyáron van gyerektáborunk is, illetve van az ifjúsági korosztálynak is egy tábor, most már hosszú-hosszú évek óta az Alváról rendezzük meg. Itt tanuljuk meg a következő évnek a táncanyagát, alapozzuk meg, mindig egy külső oktatót hívunk meg, és vele együtt fejlesztjük a gyerekeket.
6: Várnak, gondolom, minden évben újabb és újabb lelkes, táncos, lelkű, lábú fiatalokat, leányokat, fiúkat. Itt azért a fiúk képviseltetik magukat, mert általában minden úgy elnőjesedett, ellányosodott, legyen a sport, lovaglás, bármi egyéb.
3: Hát nálunk is több a női táncos, ez így van, de például az iskolában, ahol András tanít, a családiskolában, ott a néptánctanár, ott például sokkal több a fiú. Úgyhogy jellemzően megjelenik ez is, az is.
6: Hála Istennek, akkor táncoljanak még nagyon sokáig, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy a Kossuth Rádióban apraja nagyja eljött a családból, holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik, hogy milyen csinosak, és Andrásnak még van egy gondolata.
5: Csak jelezném, hogy a fellépés kapcsán, hogy éppen megyünk ide a szomszédba, vagy a öreg diák találkozóra, úgyhogy ott folytatjuk egy kis tánccal a gimisekkel együtt.
6: Akkor itt a kezd helyen a tánc az a mindennapok része. Hála Istennek, legyen ez így nagyon sokáig. Köszönjük szépen Hardi Andrásnak, Hardiné Partics Edinának és a fiúknak, hogy itt voltak, és a Nagyváti Néptánc Együttesről meséltek nekünk.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
6: Hagyományok őrzése után most akkor a tárgyi kultúra, a tárgyban megfogalmazott kincsek jönnek. Domokos Istváné a szó.
7: Fába faragott múlt és motívumok, a vendégünk Berenszki Csaba, Fafaragó népiparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, és egy rögtönzött kiállítással érkezett ide az Országjáróba, hozott a munkáiból jó néhányat. Faragást van itt mindenféle, mondjuk hangszerkürt is, meg egy könyv. A könyvnek az a címe, hogy Átörökítendő értékeink, a fafaragástról szól, a borítója az fekete és ilyen sárgás, benne egy tükör, és az az én nagy kérdésem, hogyha valaki belenéz ebbe a tükörbe, akkor mit lát?
8: Hát lényegében a múltunkat látjuk benne. Tehát gyakorlatilag, amiért én ezzel az egész tevékenységgel foglalkozom, az egy megszállottság kérdése, és a népművészet számomra egy ilyen tevékenység.
7: Mióta néz ebbe a tükörbe? Hány esztendeje?
8: Hát közel 50 évnél több.
7: De hogyan kezdődött ez a fajta kapcsolódás a múlttal, a fafaragással, és ez a találkozás mikor történik meg?
8: Ez a gyerekkoromban megtörténik, itt kezd helyen a Koltmar Művesi Központban. Néptáncosként jártunk, majd az egyetemen folytattam a néptáncos tevékenységet a Vergünk körébe, és utána rátaláltam egy olyan irányra, hogy a népművészet, tehát itt minden közös. Nincs külön tánc, külön ének, külön fafaragás, külön népviselet, hanem ez mind egy egység. És ennek az egységén belül én magam részéről a fa és a pásztorkultúrának a világát választottam.
9: De miket farag? Milyen tárgyakat? Ezek használati tárgyak javában?
8: Szöme használati tárgy. A butortól kezdve a köztéri emlékoszlopokig, vagy temetői sírjelekig mindent készítettem, még székelykaput is.
9: Nagyon míves darabok, ugye itt van a kezemben. Ezt minek nevezze, mire használjuk ezt az egyébként kerek dobozkát?
8: Ez egy fűszertartó edényke, ami nyírfakérekből készült, meleg, vizesen megmunkálva és kapcsolásos technikával díszítve, alulfelül fedővel zárjuk le, és így alkalmassá válik egy konyhai funkció betöltésére, amit a háziasszony aztán nap mint nap kezébe vehet.
9: És az anyagot az honnan sikerül beszerezni, mert hát kell a jóféle faanyag is ahhoz, hogy ez elkészülhessen ilyen formában.
8: A természetben megvan minden, tehát igazából utána jár az ember részbe.
9: Itt a közeli erdőkben?
8: Saját bárhol, vagy fatelepen. Hát most ugye fakitermelés korában lehet vásárolni anyagot, vagy pedig a saját termésű anyagunk, amit hát felhasználunk. Nyilván kéreg is a fakitermelés során keletkezik, le tudjuk fejteni, föl tudjuk használni, el tudjuk tárolni, de ugyanúgy mondhatnám például a szaru tevékenységének a körét, ahol ugye megint csak a nagyon fontos, hogy egyrészt az állatgyógyászatban, mint egy zsírtartó terjedt el, de ugyanakkor a tarisznya a sótartónak, a fűszertartónak, tehát az esztenán ugye használják, és
9: külön. Esztena ugye Erdélyben, ahol ugye a sajtot feldolgozzák.
8: Is, tehát azért a vasaló is van, meg a többi dolog, tehát azért nagyon sok minden van, ami közös, tehát ezt nem tudjuk ugye a határainkkal lehatárolni.
9: És akkor mondom, Csaba bátyám, ugye mint népiparművész fafaragó, azért hát talpig viseletben érkezett, egy kicsit átgondolva, újra gondolva. Kalotaszegi, ahogy mondta?
8: Igen, kalotaszegi cifrabujkának a mellény változata van rajtam, amit szüleim készítettek.
9: Szülei az édesapja?
8: Édesapám az szabómester volt és nagyváradi születésű, és itt a 70-es évek a táncházmozgalom elején mi elevenítettük fel újra a cifrabujka készítésnek a művészetét. Ennek ellenére most már, hál' Istennek, Erdélybe is legalább 6 szabó készíti újra.
9: És ahogy nézem, hogy ebben a nagy melegben azért a székelykalap, a szalmakalap is oda került.
8: A fejünket, hogy a napsugárzás ellen.
9: És mostanában mind dolgozik? Mi az, amit hát farag, meg művel, tesz, vesz?
8: A legfontosabb dolog, amit még el kell mondjak, hogy a aktív fafaragáson kívül nekem egy 50 éves szakköröm működik ebbe a városba. A Goldbark Művesi Központba kezdtem a 70-es évek végén, és mindolyan napig folyamatosan dolgozunk. A Zala-megye Népművészetért Alapítvány alkotóháza, amit mi magunk építettünk meg, és úgy mentettünk meg egy 18. századi paraszbarok épület a kastéllyal szembe, ott tevékenykedünk, most vagyunk 50 évesek. Decemberre tervezünk egy olyan kiállítást, ami a Simándi terembe megelevelítené ezt az 50 éves múltunkat, ahol nem csak az én munkáim, hanem a tanítványaim, és rajtam kívül a városban még 3 vagy 2 népművészetmestere él, szintén fafaragás területéből, tehát hogy ez a tevékenység nem csak az egyéni alkotásról szól, hanem a közösségépítésről, ami a legfontosabb számomra.
9: Nagyon szépen köszönjük végszónak, és szép volt ez az utolsó mondat, a többi mellett persze természetesen. Berezki Csaba, fafaragó népi iparművész volt a vendégünk itt az Országjáróban.
2: Köszönöm. Helyi érték az Országjáró szombat délelőttbe.
6: Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzik: melyik jelentős folyó torkollik a Balatonba Keszthely közvetlen közelében a Kis-Balaton érintésével? 0639666 az SMS számunk, az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát kapja. Tehát melyik jelentős folyó torkollik a Balatonba Keszthely közvetlen közelében? Ennek a folyónak a nevét írják meg nekünk, és a folytatásban barangolunk tovább, ha nem is a folyók mentén, de a Balaton körül vagy a Balaton vízén hajózva, legalábbis gondolatban. Dr. Prinzinger Péter érkezett meg hozzánk, ő a Visit Balaton 365 Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Hogyha ezt a cégnevet egyszerűsítjük, akkor a turisztikai összefogás, a turisztikában résztvevő szereplők összefogása az egyik nagyon fontos eleme az önök munkájának.
10: Így van. Ma 100 magyar közül 88 úgy tudja, hogy a Balaton az a nyárral egyenlő. Mi azon dolgozunk, hogy ezt a képet gazdagítsuk, árnyaljuk, hogy minél többekkel elhitessük, megismertessük a téli, az őszi és a tavaszon, tavaszi arcát a Balatonnak. Szerencsére egyre többen vannak, de ahhoz, hogy a tavasszal, ősszel, télen érkező vendégek is találjanak élményeket a Balatonnál, ahhoz az kell, hogy a szolgáltatók nyitva tartsanak, a szolgáltatások elérhetők legyenek ezekben az évszakokban, ezekben a hónapokban is. Úgyhogy a mi munkánk ennek megfelelően a szolgáltatók segítése, támogatása, ösztönzése abban, hogy fogjanak össze, alakítsanak ki közös élménycsomagokat, fejlesztenek közösen turisztikai élménykínálatot, és ezt tegyék is ki az ablakba. Jó legyen az online jelenlétük, minél többekhez eljussanak az üzeneteik. A cégünk neve is tulajdonképpen egy üzenet, jöjjön mindenki az év 365 napján a Balatonhoz.
6: Természetesen a nyári élményeket, a nyár adta kincseket és lehetőségeket sokkal jobban ismerjük, de mondjuk ősszel, vagy ne adj Isten télen, vagy adj Isten télen, miért is érdemes a Balatonhoz jönni?
10: Ezt részben az a világméretű trend magyarázza, vagy teszi érthetővé, hogy az emberek egyre ritkábban utaznak el nagyon hosszú időre, 10-14 napra, és egyre gyakoribb, de egyre rövidebb utazásokat tesznek. A Balaton turisztikai, gasztronómiai kínálata az tökéletes a 2-3 napos kiruccanásokhoz az év minden szakában. Tehát itt azt kell a szolgáltatóknak elfogadniuk, hogy nem tudnak két hónap alatt megtermelni az egész éves bevételüket, hanem igenis ki kell szolgálni a vendégeket a másik három évszakban is, mert különben miért jönnének ide?
6: Nagyon egyértelmű az, hogy összefogás kell, és erről hosszú-hosszú évek óta, talán már azt is mondhatom, hogy évtizedek óta beszélünk, hogy egymásnak nem konkurenciája a szolgáltató, legyen az egy szálláshely, legyen az egy múzeum, legyen az egy bármilyen élményt kínáló program, hanem össze kell fogni, és egymást erősítve tudják megszólítani az ideérkező vendéget, turistát. Belátták, vagy belátjuk ezt már?
10: Abszolút, a Balaton térségében szerintem országos szinten élen jár. Ha mondjuk a kis fesztiválokra gondolunk, a kis gasztró és boros fesztiválokra tavasszal, illetve ősszel, vagy mondjuk a Balaton bor közösségi bormárkára, bortermékre, akkor ezek kézzelfogható bizonyítékai annak, hogy a szolgáltatók már régóta ezen az úton járnak.
6: Indul már a szezon? Bevallom őszintén, tegnap este mi azért sétáltettünk itt Keszthelyen. Hát még foghíjasak voltak a nyitva lévő éttermek, a fagyizó az már nyitva van, de igazság szerint még azt látjuk, hogy még ugrás előtt a szezon, tehát lassan már jön a vakáció, és azt hiszem, hogy ez napok, vagy lehet, hogy csak órák kérdése, hogy itt minden egyik pillanatról a másikra nyitva áll, és jöhetnek a turisták, de még azt érzékeljük, hogy nagyon kívánnak az iskola végéig a szolgáltatók.
10: Éppen ezt akartam mondani, hogy 2-3 hétre vagyunk a tanév végétől, ez érzékelhető, illetve teljesen egyértelmű, hogy az időjárás határozza meg a látogatási kedvet. Ha egy picit hűvösebb, szelesebb, esetleg esősebb idő van, akkor nem látunk annyi vendéget az utcán. Cserébe viszont azt tudom mondani, hogy májusban 3 olyan hétvége volt, amikor szabályosan felrobbant a Balaton, és a szolgáltatók, illetve az önkormányzatok gyakorlatilag nyári forgalmakról számoltak be.
6: Tehát erre van már nyitottság, hogy egyik pillanatról a másikra akár egy szombat délutánra kinyissunk?
10: Teljesen rugalmasak. Amint azt érzékelik, hogy jön a jó idő, várhatóak a vendégek, akkor biztos, hogy valamit kínálnak nekik.
6: Tegnap valóban hűvösebb volt az idő, úgyhogy ma azért is örülünk ennek a napfénynek. Úgyhogy jön a nyár, és jön a balatoni szezon, amely aztán tovább nyújtható őszre és télre is. Erről beszélgettünk dr. Prinzinger Péterrel, a Visit Balaton 365 non-profit Kft. Ügyvezető igazgatójával. Úgy összefogással a szolgáltatók egymás támogatásával csalogathatnak mint több vendéget.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
6: És a folytatásban akkor két kerékre pattanunk, Domokos Istváné a szó.
11: Mégpedig két kerékre, kerékpára, biciklére, Tar László segítségével a Balaton Bike 365 kerékpáros, hát divízió, de van ennek gondolom szebb neve, ugye divízió?
12: Mondhatjuk a divíziót ilyen.
11: És ugye annak is a Nyugat-Balaton területi képviselője, pontosabban vezetője, mert hogy körbe lehet kerékpározni az egész Balatont, ha vannak kinek erre van kedve, meg persze ereje, de milyen lehetőséget ajánlanak? Például, ha valaki nem kerékpárral érkezik erre a vidékre, akkor tud kölcsönözni?
12: Igen, természetesen elég sok kölcsönző működik. Van egy olyan hálózat, ami az egész Balatont körbe fogja, tehát minden, szinte minden településre lehet felvenni biciklit és leadni előre megrendelt esetben. A Balaton körbetekerés kérdésére pedig azt is elmondanám, hogy most már nem csak a balatoni bringakör van, ami ugye 210 km, és alapvetően azért hobbi kerékpárosoknak ideális, hanem van a KK400, az a kalandkör 400-as útvonal kitáblázás, ami 400 km-t jelent, és a Balaton felvidéken, érdekesebb helyeken kimondottan kerékpárosok számára lett kijelölve, ami azt jelenti, hogy azért is kalandkör, mert sok esetben az út is okozhat meglepetést.
13: Például miért?
12: Például hirtelen átvált az aszfalt egy murvás útra, vagy egészen kellemes lejtők után jön egy hirtelen emelkedő, tehát mindenképpen sokkal érdekesebb és több hívást tartalmaz.
13: Valóban kalandos akkor.
12: Igen.
13: De azért nagy élmény, így beszélek ismerősökkel, mert látom különböző közösségi oldalakon, hogy nagy büszkeséggel kitesznek olyan fotót, hogy körbe kerékpároztam a Balatont. Szóval annak van egyfajta a romantikája, varázsa.
12: Igen, ez úgy tűnik, hál' Istennek, hogy most megy bakancslista a magyarok körébe, hogy a Balatont legalább egyszer illik körbe tekerni, de a jobbak azok azt mondják, hogy évente egyszer legalább körbe tekerik.
13: És milyen jó túra útvonalakat tud ajánlani? Például akik itt kezd helyen vannak, ide érkeznek, innen akarnak hová menni biciklivel?
12: Hát több központ is van ugye a Balatonpartján, ezek egyik legfontosabbik a Keszthely. Innét több olyan tematikus út indul, ami kezdőknek is, haladóknak is egyaránt ajánlott, többféle variációban létezik. Ezek közül így tematikában a Kis-Balaton túrák, a Keszthelyecség túrák és a Festetis túrák, amik mindenképpen megemlítendők. Mindegyik túra többféle nehézségi fokozatban, többféle hosszúságban van kitáblázva. Tehát van, ami kisgyerekes családoknak is jó, de van, ami egészen komoly kerékpárosokat is kihívás elé állít.
13: Itt biztonságosan lehet kerékpározni olyan értelemben, hogy már a közlekedési szabályokat betartva, de én most arra gondoltam, hogy ha valakinek a kerékpárja tönkre megy, akkor a szervizelése az megoldható egy ilyen Balatonkörbe kerekezésnél. Nem maradok az út szélén.
12: Biztosan nem. Egyrészt a kerékpárosok általában segítik egymást, de a másik fontosabb az, hogy nem csak a kitáblázás történnek, hanem elláttuk a fontosabb útvonalak fontosabb pontjait úgynevezett szervizoszlopokkal, ahol az ügyesebb emberek azok a saját kerékpárjukat meg tudják javítani. Tehát egy defekt, egy láncszakadás, egy keréklazulás az könnyen elhárítható. De ezen kívül, aki kerékpárt kölcsönöz, az úgyis tudja ezt kölcsönözni a kerékpárt, hogy konkrétan vásárol hozzá asszisz szolgáltatást, ami azt jelenti, hogyha bajba kerül, akkor a kerékpár szervize segítségére siet.
13: Olyan, mint régen, ugye postakocsival egyik helyről átmentek a másikra, és lovat cseréltek.
12: Igen, van cserekerékpár is, de van, úgyhogy helyben megcsinálják a kerékpárt.
13: És akkor Lászlónak van egy nagy álma, hogy legyen kerékpáros központ, ugye ez a vidék itt Keszthely, mert mondta itt nekem, sorolta, hogy Bécs, Pozsony, Grác.
12: Hát ez három település mindenképp, de mehetünk délre is, illetve Budapest fele is. Fontosabb utak, ilyen nemzetközi utak, azok ide futnak be Keszthelyre. Tehát gyakorlatilag most a Balatonra már nem csak úgy érkeznek a turisták kerékpárra, hogy ide utaznak autóval, vagy a vonattal, és akkor itt kerekeznek egyet, hanem konkrétan az Euróvaló 6-osról Pozsony, illetőleg Bécs felől, Euróvaló 14-esen keresztül Grác felől, aztán 13-oson keresztül Fertőt felől, vagy a Budapest felől is van egy kerékpárút, ami elkészült nemrég a Balatonig. Az is átmegy Keszthelyen, az a Magyarországi Egyes útvonal, illetőleg le délfele Kanizsára is. Tehát gyakorlatilag egy olyan fontos csomópont lett kerékpáros szempontból, mint annak én a Római Birodalomban is.
13: És ugye ezek a kerékpárútak, amit a Balaton körül megy, azért is érdekes, mert közel van a maga a tó, a víz, a Balaton. Aránylag.
12: Maga a bringa körül ebből a szempontból érdekes, hogy közel megy a vízhez. Viszont a KK400 pedig abból a szempontból érdekes, hogy gyönyörű kilátásokat ad a vízre, mivel az távolabb megy és hegyes vidékeken megy, tehát mindegyik útvonalnak megvan a maga előnye és szépsége.
13: És ön hogyan került kapcsolatba itt a kerékpározással, a biciklizéssel? Miért lett ez olyan nagy szerelem?
12: Hát gyakorlatilag gyerekkorunkban mi annak idején nem telefonnyomkodtunk, hanem elmentünk kerékpározni a barátaimmal. Ez volt az első szakasz, ez a másik szakasz az volt, amikor megszülettek a gyerekeim, és velük majdnem minden hétvégén mentünk kerékpározni. Mondhatnám még azt is, hogy az egész kerékpáros koncepcióm alapja az a gyerekekkel együtt történő kerékpározás során született meg a fejemben.
13: És akkor most már itt javában szezon van, ugye? Látom, emberek jönnek, mennek kerékpárral.
12: A kerékpáros szezon gyakorlatilag megkezdődik már március elején, időjárás függő természetesen. Én azt gondolom, hogy 9 és fél hónapig biztonságosan kerékpározható a Balaton, mert az időjárás ezt lehetővé teszi, de az elmúlt évek telei alapján még télen is voltak olyan bátor emberek, akik akár télen is körbe tekerték a Balatont.
13: Köszönjük szépen, irány a Balaton, akár kerékpárral, legyen jó idő, hanem akkor is. Köszönjük, Tar László volt a vendégünk, hallhatták. Az év 365 napján érdemes ide látogatni a Balaton partjára, akár Keszthelyre, és utána biciklire ottani és körbe tekerni.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
6: Mi pedig most leszállunk úgymond a kerékpárról, és túra bakancsot húzunk, egy kicsit sétára indulunk Göndös Rudolffal, a Bakony Erdő ZRT Keszthelyi Erdészetének kerületvezető erdészével, és nem kell nagyon messzire mennünk ahhoz, hogy egy kis árnyos erdőt vagy kellemes közeget találjunk, mert innen a városból is indulnak olyan sétautak, túrautak, amelyek az erdő szépségét kínálják.
14: Így van, a cég a Bakony Erdőnek egy természetháza nevű látogató központja, ahol el lehet kezdeni az erdősétát, a kirándulást. Informatív, interaktív kiállító hely, természetben élő állatokkal, haszonállatokkal, ez tulajdonképpen még itt a város szélén található, és innen indulhat a túra is, aminek az első állomása egy kirándulóhely Gyenes Diás fölött, nagyon kedvelt hely. A Kék Túra is itt elmegy ezen a Nagymező nevű kirándulóhelyen. Ez is a cég gondozásában áll, nagyon kedvelt. Aztán, ha egy picit odébb megyünk, és megyünk Hunyarcvashegy Balatongyörök irányába, még mindig a hegyek lábánál maradva, ott is a Cserikapu nevű szintén így képített kirándulóhely, és egy Bélap nevű, ahonnan már elindulhatunk föl a hegyekbe, és onnantól nagyon jól megközelíthetők a kilátópontjaink. Vannak kilátóink, a Bacsányi és Bélmátyás kilátó, gyönyörű panoráma Balatonra, onnan már kiválóan látszik a Badacsony, Szentgyörgyhegy, Szigliget, tehát egy csodálatos panoráma, tulajdonképpen a híres szép kilátó fölötti erdei kilátással.
6: Amikor egy kicsit hűvösebbre fordul a Balaton partján az idő, vagy csak megélénkül a szél, vagy már túl sokat voltunk a parton, és a gyerekeknek valami mozgás kellene, valami élmény kellene, akkor ezek egy kiváló pillanatok lehetnek akár a kilátópontok felkeresése, mert tényleg a gyönyörű panorámát akár lefényképezve, akár a szívünkbe beleírva, hazavihetjük ezeket a csodás emlékeket. Tehát nagyon fontos, hogy vannak ilyen természetközeli pontok, amelyek azért bejárhatóak és könnyen megközelíthetőek, és jól ki vannak táblázva, sőt, turista ajánlatokba, program füzetekben is jelen vannak.
14: Igen, rengeteg turista útvonal, ahogy már említettem, a Kék Túra, az országos Kék Túra az egész Keszthelyi egységet átszeli, tulajdonképpen megmutat mindent, nagyon sümektől érkezik, és a Tanúhegyek fele megy tovább a Kék Túra útvonala, de ezen kívül piros, sárga, zöld jelzések nagyon jól követhető térképpel, és akkor már a mélyebb erdőbe is be lehet jutni, meg lehet ismerkedni a nagyon változatos erdővel, mert itt egy karsztbokor erdőtől kezdve a hatalmas bükkös völgyekig nagyon változatos az erdőkép is, ahogy a geológiai adottságok ezt előidézték.
6: Sokat beszéltünk az elmúlt hetekben az aszályról. Nem tudom, hogy az erdők ezt mennyire mutatják, mennyire szomjas az erdő fája.
14: Hát szomjas. Tehát az erdő, ha ez így marad, hát már pedig, tehát fel kell készülni a szakmának egy fafaj politikával, egy megváltoztatásra, hogy itt azért gondok lesznek. Ezt először a fenyő mutatta ezen a környéken, még jó pár évvel ezelőtt, amikor úgy fenyő pusztulás volt, de hát fel kell készülnünk nekünk erre, fel is igyekszünk is követni az eseményeket.
6: Biztos vagyok ebben, mert az erdész nem magának, hanem már az unokájára gondolva telepíti az erdőt. Vissza egy kicsit a kalandokhoz, meg az élményekhez. Ugye azért is szeretjük ezeket az erdei kirándulásokat, mert a nap elől, a hőség elől el lehet bújni egy kicsit a fák alatt, miközben természeti élményeket is gyűjtünk. De felkereshetünk olyan épített örökségeket, történelmi emlékhelyeket is erdei úton, amelyek itt vannak a közelben, gondolok itt a várakra.
14: Hogyne, ebben nagyon jó helyzetben vagyunk, szerintem 4-5 kilométerenként itt van a legtöbb vár, talán az egész országban, tehát a híresek, ugye Tátika, Rezivár, amik egymással szemben vannak, tulajdonképpen a völgyet így köszöntik, vagy zárják, ami nem vár, de nagyon gyakran felkeresett a buddhista stupa, Zalaszántón működik, Európa talán egyik legnagyobb, vagy közel legnagyobb stupája, 92-ben adták át, nagyon kedvelt hely, ahova szintén nagyon könnyen el lehet még menni, tehát a várok építmények itt vannak, és avarkori emlékekig egész halomsírokat találunk, földsáncot, fantasztikus történelmi utazást is tehetünk az erdőbe, valóban ilyen árnyas erdőben.
6: Jöjjenek tehát, kiránduljanak itt is az erdő, mindenkit hívogat, Göndöcs Rudolf, a Bakony erdő, ZRT Kesztei erdészetének kerületvezető erdésze mesélt arról, hogyha már egy kicsit elfáradtunk a napfénybe, keressük az erdő rejtekét, számtalan élményt kínálnak a turista útvonalak. Köszönjük, hogy itt jártak.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Harcsag, keszeg, sügér, csuka és a balatoni halak királyaként is emlegetett fogassüllő. Már is elmerülünk a habokban és a balatoni halakkal is ismerkedünk, amelyeket akár egy 3000 literes akváriumban is megcsodálhatunk. Majd a környék néprajzi kincseiről is szólunk, és különleges irodalmi utazásra is indulunk. A Balaton hullámai a kortárs magyar irodalomban. Már is a Balatoni Múzeum kincsei között is tallózunk. Majd horgász a csónakban, hal a jönnek a horgász kalandok és horgász élmények. Keszthelyről jelentkezik ma az Országjáró magazin, tartsanak velünk egészen 4:30-ig. Már is folytatjuk a kincsek értékek bemutatását, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
2: A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tar Zoltán kiemelte, ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását posztjáról Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy több mint 350 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka Oroszország fölött. Tver városában a lehulló törmelékek egy autóra zuhantak, amelynek sofőrje meghalt. Egy nappal korábban orosz drón támadások érték Ukrajnát. Herszonban egy, Kijev megyében 4 civil halt meg, többen megsérültek. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg szerint 6 rakétát és drónt semmisítettek meg, egy további eszköz pedig nem érte el a célját. Válaszul az amerikai erők iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öböl térségében. A támadásokban senki sem sérült meg, és a támaszpontokon nem keletkezett kár. Egy ismert osztrák vállalkozó is meghalt a csütörtöki isztriai repülőgép szerencsétlenségben. A horvát hatóságok szerint a Medulin közelében lezuhant kis repülőgép 4 osztrák utasa életét vesztette, köztük Walter Pondorfer, a vidámparki berendezéseket gyártó Funtime alapítója. A kis repülő már a leszálláshoz készülődött, amikor a földbe csapódott. A baleset okát a horvát és az osztrák hatóságok közösen vizsgálják. Zalaegerszegen 2 utcából szállították el az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzuzalékot, közölte a város polgármestere. Balaid Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy az érintett területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladéklerakóba szállították. Helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zuzalék került. A város további helyszíneken is folytatja az azbesztmentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra vár. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy összehangolt akcióban számolta fel a szervezetet, amely a gyanú szerint a hazai fekete piacra szánt dohánytermékekkel kereskedett. A nyomozók 9 helyszínen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. 3 férfit vettek őrizetbe, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. Országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fok valószínű. Keddig kitart a napos koranyári idő többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
0: Műsor ajánlott.
3: A Rádiókabaré mai sztárvendége Müller Péter Sziámi.
4: Akkoriban én mondjuk, hogy a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó helyet, hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de a rock'n'rollami zenét nem lehet. Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot.
3: A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádiókabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Gyerekkorom óta ugye a zene betölti az életemet, de a dobolásba úgy csöppentem bele, hogy berohant a magyar tanárunk, hogy baj van, segítsen valaki, mert hogy elment az iskolába az a fiú, aki a dobos indulóval bevezette a iskola zászlóját. A zenész kollégek mindig azt mondják, hogy a dobos a zenész legjobb barátja. Én meg erre mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint egy saktábla a dobolás, hogy hátul ül a király.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a közmédia YouTube csatornáján.
0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáró a Keszthelyről jelentkezik egészen 4:30-ig, itt vagyunk a főtéren, és hogyha egy kicsit úgy kilépünk, akkor egy jó 5 perces sétával akár a Balatoni Múzeumig is eljuthatunk. Hát Ház Gabriella érkezett meg hozzánk, a múzeum történész, főmuzeológusa. Természeti értékeket a múzeumban is lehet találni, tehát egy esős napon lehet természet járni legalábbis a gondolat erejével a múzeumon belül.
7: Valóban, hiszen a múzeum 19. század végi alapítása óta, 1898-ban jött létre a Balatoni Múzeum Egyesület, már kezdettől fogva a természetrajzi gyűjtemény az egyik első gyűjteménye volt a múzeumnak, tehát kezdettől fogva folyt az ilyen irányú relikviák, nagyon különböző ásványok, állati, növényi maradványok, preparátumok készítése, gyűjtése. És a jelenlegi állandó kiállításunkban is eléggé hangsúlyos ezeknek a vonatkozásoknak, a Balaton természeti múltjának a bemutatása, hiszen nem csak a kulturális, hanem a természeti emlékek gyűjtése, megőrzése, bemutatása is a feladata a múzeumnak.
1: Tényleg van egy hatalmas akvárium, ahol meg lehet nézni a balatoni halakat?
7: Igen, ha az első emeletre fölérkezünk, amit szinte teljes egészében elfoglal az Aranyhíd nevű állandó kiállítás és a Néprajzi Látványtár egy része, akkor ott rögtön, ahogy a lépcsőn felérkezünk, egy nagy akvárium van, az úgynevezett Balatoni Halak akváriuma, de ha a kiállításba belépünk, ami egy komplex természeti történeti, a múzeum egy sor szakgyűjteményét bemutató, komplex módon bemutató, informális, tartalmas kiállítás, akkor ott is rögtön az elején a Balaton kialakulásával, a Balaton környékének kialakulásával, geológiájával kezdünk, de a vízrajz, a vízgazdálkodás és az állatok, növények is felbukkannak élőhelyükön, dioráma környezetben bemutatva. Tehát ezekről alapos ismereteket lehet szerezni már az állandó kiállításban.
1: Hogyha egy kicsit barangolunk tovább a múzeumon belül, akkor egy másik állandó kiállítás a néprajzi gyűjtemény. Sok-sok kincs van ott is.
7: Igen, valóban, csak előzetesként annyit mondanék egy későbbi néprajzi bemutatóhoz, ismertetéshez, hogy a múzeumnak szintén az egyik első gyűjteményéről van szó, a 19. a 20. század elejétől fogva jön létre és növekszik nagyon pontos, szorgalmas munkával a néprajzi gyűjtemény, sok-sok szakágat és területet foglal magában, hiszen a múzeum egykori és jelenlegi néprajzosai sok-sok részterülettel foglalkoztak és mutatták be nagy sikerű kiállításokon. Az állandó kiállításban a halászat van legrészletesebben bemutatva a néprajzi témák közül, de az említett néprajzi látványtár is különböző kisebb témákat és a nagyon változatos tárgykészletből mutat be, úgyhogy majd emiatt is érdemes a múzeumba menni. Amiről annyit mondanék még a kiállításokról, hogy a nagy állandó, Aranyhíd című állandó kiállításon, és az amiről a kövek mesélnek című lapidáriumon kívül, jelenleg is 4 időszaki kiállítást mutatunk be, különböző témákban, művészeti, irodalomtörténeti témákban, és már készül az egy hét múlva megnyíló Balatoni Retro című kiállításunk, ami egy fürdőtörténeti vendéglátás történeti profillal mutatkozik majd be elsősorban, de ez is széles érdeklődésre tarthat majd számon.
1: Ez egyébként tárgygyűjtemény, vagy fotógyűjtemény, ez a Retro Balaton kiállítás, ez mi minden? Minden?
7: Ez tárgy, és mindenféle tárgyi szöveges fotó emlék, ami a múzeumnak van, illetőleg nagyon sokat felajánlásként kaptunk most csak a kiállításra. Mindenki a balatoni emlékeit bemutattatta velünk, és ezeknek is helyet adunk. Még annyit mondanék a kiállításokhoz, hogy ugyan ma délután 5 óráig, most így június végéig még a hétvégi nyitvatartás az csak szombatot jelenti, de július és augusztus nálunk is a főszezon, és a hét minden napján nyitva lesz a múzeum.
1: Hát nem baj, ha esik az eső, van hová menni, van élményt gyűjteni lehetőség. És hát nagyon fontos, ugye a fürdőkultúráról beszélt, meg az időszaki kiállításokról, hát az irodalom is megjelenik önöknél, tehát nagyon komplex a múzeum, nagyon sokféle élményt lehet gyűjteni.
7: Igen, egyrészt a kiállításokban, ahogy említettem, jelenleg is van egy irodalmom történeti kiállítása, Veszprémi Lackó Dezső Múzeumnak egy vendégkiállítása, aminek a címe az, hogy Nézett a Balaton, 107 vers. A Balatoni Almanak nevű kiadvány 1967 és 2023 közötti köteteinek kéziratait őrzi a Veszprémi Múzeum, és ezekből adnak egy válogatást. A vers szövegek, irodalmi szövegek, és a hozzájuk készült illusztrációk együttesen adnak egy benyomást, hogy a művészek hogyan látták a Balatont, és ezt most velünk is így összegezve megosztják a kiállításban. Ezen kívül nem szabad elfelejteni, hogy a múzeum nem csak kiállításban áll, hanem nagyon nagy darabszámú gyűjteményekből is. Könyvtárunk is elég jelentős, és úgy általában a Balatonra vonatkozó ismereteket, tudást is tároljuk ilyen formában, digitális és könyvtári dokumentum formában is, adattári formában is. A balatoni ismereteknek így egy bázisa vagyunk. Lehet kutatni, jönni és ismereteket szerezni.
1: Gondolom most jönnek az osztálykiránduló csapatok, vagy már leindultak, már ugye? Vannak, május óta már azért vannak. Ez már van.
7: Már vannak, jönnek, és ők is van, hogy kérnek vezetést, tárlatvezetést van, hogy egyénileg fedezik fel tanáraik vezetésével a kiállításokat.
1: Jöjjenek tehát a Balatoni Múzeum július-augusztusban egész héten, hétfőtől vasárnapig lesz nyitva, illetve hát a hétköznapokban is nyitva állnak a kapuk, érdemes önöket felkeresni, mert hogy nagyon sokféle kincset, értéket rejt a Balatoni Múzeum. Ház Gabriella, a múzeum történész főmuzeológusa hívogatta önöket.
0: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A folytatásban mondhatom azt is, hogy csónakba ülünk, Domokos Istváné a szó.
8: Balaton víz élmények és horgászat, a folytatásban vendégünk itt az országjáróban Balázs István, a Helikon Horgász Egyesület elnöke. Már mintegy 50 éve, fél évszázada, jól hallottam, amit ahogy mondta, számoltuk?
9: Igen, köszöntöm én is a tisztelt hallgatókat. Hát, ha kitöltöm az időmet, 2029-ig leszek elnök, akkor pontosan 40 évet töltöttem, mint elnök a Keszthelyi Helikóhorgász Egyesület élén.
8: Na és ha ma kimegyünk a Balatonra, itt ebben a Szent Szúrásba, és mondjuk előveszük a horgászfelszerelésünket, bedobjuk a botot a vízbe, akkor majd egy idő után görbölni fog, lesz fogás?
9: Hogyne, természetesen, ha valaki bedobálhat, akinek horgászengedélye van, ehhez
8: hát feltételeztük.
9: Vizsgát kell tenni, természetesen gyerek, ifjúságiak és felnőttek horgászatnak a szabályok betartásával. Ha most valaki eljönne ide és bedobná a felszerelését a Balatonba, megfelelő felszereléssel, ahhoz tudni kell, hogy mire horgászunk, és olyan csalival, akkor egy kis idő után biztos, hogy eredményesen tudna horgászni.
8: De mire lehet, mire szabad horgászni ebben az időszakban?
9: Ebben az időszakban mindenre lehet horgászni, megfelelő mennyiséget, méretet és fajta kifogásával.
8: És akkor önnél mi volt eddig a legnagyobb balatoni fogás, amire nagyon büszke, és mondjuk még egy fotót is lehetett, vagy lehet is, hogy készült annak idején?
9: Hát általában én nem szoktam fotót készíteni, de a legnagyobb hal, amit fogtam, egy 16 kilós harcsa.
8: Akkor önnek emléképei vannak.
9: Hogyne, és egy 13 kilós ponty. Most már ez így nem lehet, mert fogni ugye lehet, de megvannak a méretkorlátozások, ami azt jelenti, hogy például egy ponty az 70 cm alatt lehet elhozni, 70 cm fölött vissza kell dobni. Ez nagyon helyes, mert így biztosítva van a hal szaporodásának az utánpótlása.
8: De hogy összességében milyen halak vannak most a Balatonban, ami kifogható?
9: Összességében van keszekféle, sokféle keszeg van benne, vannak ezek a békés halak.

0: a kvóták, amit egy évben kötelező nekik betelepíteni, és elmondhatom, mert ugye már én nagyon régóta horgászom, körülbelül 75 éve, hogy meg vagyunk elégedve a balatoni fogással.
1: És egyébként jönnek az emberek, sok horgászul itt a parton, mit lát?
0: A horgász arról annyit, hogy mi itt a Balaton környékén, a Bakony-Balaton szövetségnek vagyunk a tagjai. Ezek a tagok körülbelül 30-33 ezre vannak. Az országunkban, a hazákban körülbelül 650 ezer horgász van. Tehát a horgásztábor egyre erősödik. Tulajdonképpen ez a horgászás egy nagyon jó kikapcsolódás. Mondhatnám, hogy orvosilag is ajánlani lehetne. Ez egy nagyon jó relaxáció. Ha valaki horgászik, mindent elfelejt, a netán halat fog és szereti a halat, akkor egy nagyon jó élelem.
1: De ha nem fog, akkor nem bosszankodik?
0: Nem, akkor a természetben van, hallja a madarak csicsergését, nézi a növényeket, az egy nagyon klassz, egy csodálatos dolog, ha valaki horgászik, bár minket csendes őrülteknek neveznek, de nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a horgászat egy csodálatos dolog.
1: És ugye önök itt, mint Horgász Egyesület, meg ön is ugye megszállottja mindennek, a horgászatnak, meg hogy továbbadja ezt a tudást, itt táborokat is szervez a gyerekeknek, és nagy élmény volt azért ott lenni.
0: Hogyne, nagyon sokáig szerveztem gyerekeknek tábort, egyhetes tábort itt a Helikon Horgász Egyesületünkben, sokáig vizsgáztattam gyerekeket. Ez is egy nagy élmény, ezek a gyerekek akkor ismerkednek meg a természettel. Elmagyaráztam nekik, milyen halak vannak a Balatonban, mire kell vigyázni, mert a Balatonban nem csak élmények, veszélyek is vannak. Például, ha valaki csónakkal horgászik, megfelelő felszelésének, mentőmellénynek, ha nagyon meleg van, akkor hirtelen nem lehet a vízbe fürödni. Nagyon kell tudni azt, hogy milyen bottal, mire horgászom. Ezek a gyerekek nagyon odafigyelők voltak, és általában ez alatt a hét alatt minden megtanultak, ami a horgászattal tudni kell, szabályokat, milyen halakat foghatnak ki, milyen halak vannak a Balatonban, milyen növények, milyen vízi állatok, úgyhogy élmény volt őket oktatni, és nagyon hálásak voltak a szülők is, és a gyerekek is azért, hogy egy hét alatt elsajátították a horgászatnak a tudományát.
1: Akkor mondhatjuk önről, hogy Keszthely Matula bácsia.
0: Hát mondjuk Matula bácsi nem vagyok, mert még előttem van egy jó pár év.
1: Most én arra gondoltam, hogy a tudást átadni, és ott abban a környezetben.
0: Igen, természetesen ez a tisztelet irányomban megvan, de annélkül nem lenne meg, ha nem tettem volna érte.
1: És akkor milyen a jó balatoni halászlél, mert hogyha sok jó halunk van, akkor már azt meg is kell főzni, valami jó ételt készíteni abból.
0: A jó balatoni halászlének 5 darab feltevője van: víz, hagyma, só, hal, paprika. Ha ez megfelelő mennyiségben áll rendelkezésre, akkor nagyon jó halász lehet főzni, de ha még van másfajta halunk is, és egy kicsit megkeverjük, mindenkinél másképp, de az igazi jó halászléhez hal és idő kell, és egy pici kis gyakorlat.
1: Szenvedély, meg ugye hozzáértés, szakértelem, de legfőképpen az, hogy az ember oda tegye szívét, lelkét. Köszönjük szépen, vendégünk volt az Országjáróban Balázs István, a Helikon Horgász Egyesület elnöke.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Az előzőekben a halakról volt szó, hát a folytatásban most négy lábú kedvenceinké, a strand meg a part. Szilárdi Kovács Tibor érkezett meg hozzánk, a Keszthelyi Kutyáspark piknikkert és strand üzemeltetője. Hát ha az ember sétál itt Keszthelyen, akkor az látszik, hogy nagyon sokan kutyukkal, kutyusokkal érkeznek, és hát én azt gondolom, hogy az étterem teraszokon már teljesen természetes, hogy ki van készítve az itatótál. Na de hát strandra vinni a kutyát nem szabad, úgy általában, kivéve Keszthelyen. Van egy különleges kezdeményezésük.
4: Így van, ez a Keszthely Kutyáspark piknikkert és strand, ami 2020 óta várja már a négylábú és kétlábú vendégeket, pont azzal a céllal jött létre, hogy egy kijelölt helyen legálisan tudjanak együtt fürdeni, akár a gazdik a kétlábú, a négylábú kedvencekkel, és hát a 2020 óta töretlen sikerrel működünk, úgyhogy azt kell mondanom, hogy minden szezonunkban nagyon sok vendéget tudunk fogadni.
3: Ahogy az ember járkál itt Keszthely utcáin, nagyon sokféle nemzet nyelve megüti a fülét, és bizony a akik akár Németországból, Ausztriából vagy távolabb

0: érkeznek, akár hosszabb időre, azok rendszerint a kutyájukkal együtt érkeznek, hiszen nagyon nehéz megoldani azt, hogy jó kezekben maradjon, jó felügyeletet tudjanak otthon nekik szervezni. Tehát, hogy ez egy teljesen hétköznapi igény volt, hogy ne kelljen itt se bezárni mondjuk 40 fokba egy lakásba, egy hotelba vagy egy apartmanba az ebeket.
1: Így van, hát ezért egy nagyon komoly hiánypótló kezdeményezés, ugye a Kutyástrand, mint olyan, és hát nem csak a nemzetközi, a magyar vendégek is már családtagként tekintenek a kutyájukra, és a nyaralást, a szabadságot úgy tervezik meg, hogy őt is hozzák magukkal, vagy akár őket, és egy igazi családi nyaralást tudnak így tervezni célzottan, hiszen tudják, hogy van itt egy Kutyástrand, nagyon sok kutyabarát vendéglátó és szálláshely van, nagyon sok kutyabarát látnivaló van, múzeum, ahova el tudnak menni együtt időt tölteni, tehát egy nagyon komplex egészet tudnak, mint kutyás nyaralás kialakítani maguknak, és hát ehhez a Kutyástrand az egyébként akár rendezvényekkel, egyéb programokkal is hozzá tud járulni.
0: Hogyan kell ezt a strandot elképzelni? Gondolom, ez nem a strand végében leválasztva 10 cm vagy 10 méternyi szakasz, hanem ez egy külön, egy kicsi elzártabb, nyugodtabb közeg, ahol senkit nem zavar az, hogyha esetleg a négylábú kedvencbe szalad egy rövid távon a Balatonba.
1: Igen, egyébként ennek természetesen jogi és egyéb előírásai is vannak, hogy egy ilyen területet kutyástrandá hogyan lehet kialakítani. Ugye a Balatonon gyakorlatilag az egész Balatonpart fürdőhelyé van nyilvánítva, tehát kijelölt területként oda nem mehet kutya. Tehát ezek egy kivont területek, gyakorlatilag kutyás parkok, ha lehet így nevezni, csak annyi, hogy vízparttal rendelkeznek. Nagyon, tehát amellett, hogy infrastruktúrálisan ki kell, hogy alakítva legyen, tehát azért az mindenképp szerencsés. Egy teljesen elzárt területről kell, hogy beszéljünk, hiszen a kutyák azért ösztönlények, és hogyha valami inger éri őket, akkor el tudnak szaladni, tehát a biztonságuk nagyon fontos. De egyébként nálunk is a Kutyástrandon van egy házirend, egy etikett, amiben nagyon szépen megfogalmazzuk, leírjuk, hogy mire kell figyelni egy ilyen helyen.
0: Sokan fanyalognak, sokan azt mondják, hogy na, már bemegy a Balatonba, akkor ott annak a betegsége, flórája, faunája keveredik a víz segítségével, az emberi flórával, faunával, és akkor egyszerűen fogalmaztam, hogy mindenki értse. Tehát azért sokan ezzel szemben ellenérzéseket táplálnak, vagy van bennük némi bizonytalanság.
1: Én inkább úgy fogalmaznék, és bocsánat, hogy ez egy butaság. Egyrészt a kutya, a jól tartott kutya semmilyen betegséget nem terjeszt, se a vízben, se a vízen kívül, hiszen féreghajtva van, oltva van, tehát sokkal jobban van rá ügyelve adott esetben, mint egy embernél, hiszen a kutyáknál ellenőrizhető is ez, mint az embereknél ugye nem igazán. És hát arról ne is beszéljünk, hogy a vízben más élőlények is vannak, más élőlények is bemennek a vízbe, úgyhogy a kutyák a legkisebb probléma, ez azt gondolom.
0: A Keszthelyi Kutyás Parkot, Strandot, Piknikkertet hol találjuk, vagy ha akarunk előzetesen információt gyűjteni, gondolom az interneten is megtalálhatók, hogy mit kell vinni, mit kell biztosítani, mit ad a park.
1: Így van, hát megtalálhatók vagyunk a közösségi médiában, Facebookon, TikTokon, Keszthelyi Kutyás Strand vagy Keszthelyi Kutyás Park néven találnak meg minket az érdeklődők. Egyébként Keszthely déli részén vagyunk, egy nagyon szép elkülönített kis területen, saját parkolóval, piknikkerttel, büfével, külön VIP részek bérelhető, ők napágyak, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy aki hozzánk látogat, ez egy nagyon, nagyon kis teljes napot tud a kutyájával eltölteni.
0: Köszönjük szépen Sziládi Kovács Tibornak, a Keszthelyi Kutyáspark Piknikkert és Strand üzemeltetőinek, hogy egy kicsit a kutyásokat is hívogatta ide Keszthelyre.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És a folytatásban pedig vízre szállunk. Domokos István, a szó.
3: Megpróbálunk vízre szállni, nem tudom, hogy a széljárás milyen, ez hamarosan ki fog derülni, mert a Keszthelyi Túra Vitorlás Klubból érkezett hozzánk az elnök, meg az egyik elnökségi tag, Gárdos Péter, aki ugye a klub elnöke. Ha most nézzük, hogy ki lehet-e menni a Balatonra, és mondjuk vitorlással, akkor milyen az idő?
4: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat a Keszthelyi Túra Vitorlás Klub nevében. Pont a klubról, illetve a vízről jövünk, úgyhogy enyhén nagyon enyhészelünk van már. Délután lesz egy vitorlás verseny, úgyhogy reméljük, hogy ez változik.
3: De hát akkor érdemes a vitorlát ugye kinyitni?
4: Minden időben érdemes vitorlát nyitni. Azt szoktuk mondani, hogy a vitorlázás az egy életforma, úgyhogy az éppen aktuális időjárás az csak egy tényező, alkalmazkodunk hozzá, és vízre megyünk minden körülmények közt.
3: És Kis Sándor a versenyekért felelős?
5: Igen, köszöntöm én is a rádióhallgatókat. Igyekszünk túravitorlás versenyek rendezésével hozzájárulni a túravitorlázás népszerűsítéséhez a Balatonon. Mindent megteszünk azért, hogy a nálunk és a mi versenyeinket résztvevő vitorlázók jól érezzék magukat.
3: Egy ilyen versenyt hogyan kell elképzelni? Kik indulhatnak egyáltalán, kiknek ajánlja ezt, meg mekkora távot kell itt megtenni?
5: Gyakorlatilag bárkinek. Tehát a versenyeken...
3: Nem árt egy alaptudás.
5: Mindenképpen, igen. Az nem árt. Tehát bárki elindulhat a versenyeinken, aki vitorláshajóval rendelkezik, vagy bármilyen csapatnak a tagja. Több kategóriában vehetnek részt a versenyeinken, akár a kis, egyszemélyes kis jolléktól elkezdve, vagy pici hajókon keresztül, egészen a nagy túravitorlás hajókig.
3: És önök egyébként a kék szalag hamarosan majd indul néhány héten belül, ott is indulnak?
4: Vannak indulóink a szalagon, sőt, tavaly egy első és egy második helyet is klubtársaink hoztak el, büszkék is vagyunk rájuk nagyon. Ugye kezdte egy állomáspont, és reméljük, hogy ez az idei évben is így lesz, egy forduló pont a keszthelyi bója.
3: És mi kell ahhoz, hogy valaki ebbe a sportágba részt vegyen, bekapcsolódjon? Szóval kell, hogy legyen egy jó hajója, vitorlása, vagy lehet ezt vérelni, vagy hogy lehet ezt egyszerűbben elkezdeni?
4: Igen, hát a legszerencsésebbek ugye gyerekkorba kezdik, de aki nem szerencsés annyira, hogy gyerekkorától fogva az alapoktól el tudja sajátani ezt a sportágat. Annyira szerencsés a sportág, hogy bármikor bele lehet kapcsolódni. Én azt mondom, hogy teljesen kortalan. Gyerekkortól egészen az ember az élete végéig valamilyen formában tud vitorlázni.
3: És vannak ilyen vitorlás táboraik is?
4: Az SOS gyerekfalvunak szervezünk minden éven, most már negyedik éven egy vitorlás tábort, így van.
3: És hogyha nézzük, akkor milyen túraútvonalakat lehet itt megtenni? Mi az, ami, mert van kihívás a Balaton, gondolom van, mert időjárás függő, de mit érdemes itt bejárni, vagy így elsőként, kezdőként?
4: Hát ugye, ami nekünk adott, az a Nyugati medence, tehát ami egy napon belül körbejárható, egy szerencsés szélviszonyokkal, kényelmesen, akár Márján megállva egy lángosra, vagy egy fagylatra, az a Nyugati medence, de nyilván, ha az ember túrázni akar, és kalkulál azzal, hogy egy éjszakát eltölt egy kikötőbe, akkor célpont lehet Szigliget, Badacsony, vagy egészen a Keleti medence bármelyik kikötője is.
3: És mikor lesz ilyen hasonló verseny, vagy nem verseny, amikor ilyen szép túraútvonalakat lehet leírni itt a Balatonon?
5: Hát a túraútvonalakat bármikor le lehet írni, de a következő túravitorlás versenyünk a klub rendezésében július 11-én a Break Kupa lesz.
3: És ott milyen feltételekkel lehet nevezni?
5: Gyakorlatilag túl sok feltételünk nincsen, tehát legyen egy jó csapat, legyen egy jó vitorláshajó, és kedv kell hozzá.
3: És mindennek mi a szépsége, ha csak úgy röviden foglalja össze az ember maga a vitorlázásnak, mert önök ezt átélik, én csak elképzelem.
4: Ez egy életforma, én úgy gondolom. Nyilván egy gyönyörű sportág, de egy életforma, ami nem a vízen kezdődik, hanem a parton kezdődik, és a parton is ér véget. A hajókkal foglalkozni kell, azokat felkészíteni kell a szezon után, a téli álomra elő kell készíteni a hajókat. Tehát én azt mondom rá, hogy ez egy gyönyörű sport, viszont egy örök szerelem, egy életforma.
3: És itt köszönnek úgy, hogy jó szelet?
4: Köszönünk úgy is, hogy jó szelet, illetve tegez mindenkit. Ez egy nagyon baráti és nagyon nyitott társadalom, a vitorlázó társadalom.
3: Jó szelet erre a nyárra. Köszönjük.
4: Mi köszönjük.

0: 12:30 van. Kenyér és bor, irodalmi alkotások, ihletői festmények, fő motivumai, vacsorák elmaradhatatlan alkotói. Élelem a testnek, táplálék a léleknek, de hogy milyen az igazi madár látta kenyér, és milyen becsülete lehet, és milyen nedűk kerülhetnek a balatoni borrégióban a poharakba, már is utána járunk. És persze kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt Keszthelyen az országjáró kincses ládájába. Tartsanak ma is az országjáróval, Keszthelyre hívogatjuk Önöket egészen 17:30, már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. A kormányfő idézte Pulitzer József a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, mely szerint a hír szent, a vélemény szabad. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András arra reagált, hogy korábban a Standard & Poor's, a Moody's és tegnap a Fitch is változatlanul hagyta Magyarország hitelbesorolását. A pénzügyminiszter szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Megérkezett Spanyolországba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be és beszédet mond a parlamentben. Barcelonában misét celebrál a Sagrada Familia bazilikában, az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulója alkalmából, és megáldja az épület nemrég elkészült Jézus Krisztus tornyát. Itthon karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Battyányi tér és Pomász között járnak, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Ma országszerte több órás napsütés várható, gyenge felhőkkel az égen. Délkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 23 és 28, késő este 14 és 21 fok között alakul.
2: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
0: Az országjáró kincses láda, mi igazi utitársunk, immár 8. éve járja velünk az országot, és természetesen, ha külhomba érkezik a műsorunk, akkor oda is visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat a kincseket szellemi értelemben, és persze néhány tárgyi formában is, amelyre az adott település, ahol az országjáró műsora megfordul, büszke, és szeretné, hogy a következő helyszínen egy kicsit róla meséljem. Az országjáró múlt szombaton Tolnáról jelentkezett, ahol egy több mint 200 éve működő kékfestő műhelyből egy 7. generációs kékfestő mester által készített terítő került az országjáró kincses ládába. Erre a hagyományos kincses ládába kerülő ajándékra vigyáztunk az elmúlt héten. Ezt hoztuk most el ide Keszthelyre, amit kollégám Domokos István már is átad.
3: A folytatásban vendégünk itt az országjáróban Oswald Bálint, a Goldmar Károly Művelődési Központ igazgatója, és itt van egy nagyon szép érme, amit belehelyezünk hamarosan az országjáró kincses ládába. Egy ünnepi érméről van szó.
4: Így van, nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Ez az érme egy egyedi érme, méghozzá a helikoni ünnepségek fődíjasai kapták meg ezt 2026 áprilisában. Két évente rendezzük meg ezt a nagyon nagy múltra visszatekintő tehetségkutató fesztivált. A Dunántúról várjuk a középiskolás korosztály diákjait, és ezek a diákok itt versengenek 22 kategóriában, és a minden kategória fődíjasa kap egy ilyen plakettet. Ez egy egyedi plakett, Farkas Ferenc szobrászművész készítette az idei helikorra, és hát ezt küldjük tovább az országjáró kincses ládával.
3: És miben mérettetik meg magukat a fiatalok? Több kategóriáról beszélünk.
4: Így van, lényegében szinte valamennyi művészeti ágat lefed ez a versengés, és Isten igazából én tudom, hogy ide fog érkezni majd a főszervező alapítvány elnöke, aki bővebben ki tudja fejteni ennek a rendezvénynek a gazdag múltját és történetét. Isten igazából a lényeg az, hogy most az idei évben is több mint 2000 diák érkezett, az ő versengésüket, illetve a szabadidejüket próbáljuk mi koordinálni, és ebben a művelődési központ is nagyon központi szerepet vállal, hiszen mi vagyunk azok a háttérintézmények közül az egyik, aki biztosítja akár a helyszínt, akár az infrastruktúrát, akár a humán erőforrást ehhez a nagyszabású rendezvénynek a megrendezésére.
3: A Helikon ünnepség, ugye ez egy központi ünnepség, egy nagy központi helyen szerepel Keszthelyi életében, de mi az, ami még minden mellett megtalálható? Érdemes Keszthelyre eljönni, mert hívogató, csalogató, színes program.
4: Abszolút így van, nagyon sokrétű a program kínálat. Ha csak szigorúan a Goldmarkára, hogy művelődési központ működésére fókuszálunk, akkor mi egész évben várjuk az érdeklődőket, természetesen nem csak a helyieket, hanem a turistákat is, hiszen amellett, hogy van nekünk egy gyönyörű szép 2002-ben átadott Balaton színházunk, amiben színházi előadások, koncertek, ismeretterjesztő előadások, kiállítások várják az érdeklődőket az egész évben. Most itt a nyári turisztikai szezon kezdetén egy kicsit kijövünk a térre, lemegyünk a Balatonpartra, és a legjelentősebb turisztikai fesztiválok és nagy rendezvények is hozzánk tartoznak. A legismertebb talán a július első hétvégéjén megrendezésre kerülő Keszthelyfest, de ezen kívül vannak gasztronómiai jellegű fesztiváljaink, ilyen a Zalai Borcégér, ami már több mint 30 éves hagyományra tekint vissza, és természetesen úgy gondolom, hogy egy igazi fesztiválnak és ünnepségnek, kiváló szabadtéri rendezvénynek tekinthető a Most zajló Városnapja ünnepség sorozat is, 3 napon keresztül ünnepeljük a városunk születésnapját, úgyhogy ez is hozzátartozik a művelődési központnak a tevékenységéhez. Rengeteg program kültéren, beltéren egyaránt várja az érdeklődőket.
3: Keszthely városa a szerencsés, akár az építészetét nézzük, a milliót nézzünk, közel van a Balaton, és akkor mindez a kultúrával párosítva azt gondolom, hogy egy olyan paradicsom lehet az ideérkezők számára, ami ugye a nyári hónapokban az nem csak a pihenés, hanem a feltöltődés kulturális élménye is lehet.
4: Abszolút így van, tehát ahogy mondtam, egész évben tudunk programokat kínálni. Ha ide érkezik egy turista, akkor alapvetően, ugye, hogyha múzeumokat szeretne látogatni, múzeumok városaként számtalan ilyen lehetőség adott. Ha sportolni szeretne, akkor szintén nagyon-nagyon sok lehetőség van a városban, és ezt egészítjük mi konkrét programokkal és programelemekkel, és tényleg nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk, de hogyha nem csak a turistákra fókuszálunk egy picit, és a nekik kínált lehetőséget vesszük korcső alá, akkor azt is el lehet mondani, hogy azért itt egy közművelődési funkciónak is eleget tesz az intézmény, és hétről hétre rengeteg-rengeteg olyan szakkör, klub, tanfolyam zajlik a házon belül, akik hát Isten igazából nem a turistáknak a fókuszába kerülnek, hanem a helyi lakosság, az itt élő és környéken élő kultúrára nyitott embereknek ad szabadidőben hasznos program lehetőség.
3: És az ő számára egy fiatal ugye emberről van szó, akit a kultúra életében él, mozog, szenvedéllyel, mi itt a legszerethetőbb?
4: Nem emelnék ki. Nem is tudok kiemelni olyan dolgot, ami egyszerűen megfog, hiszen családos emberként bármerre indulok, és bármilyen idő van is, lehet eső, hó, éppen ragyogó napsütés, mindig találunk olyan programelemet, olyan programot, olyan lehetőséget, amit nyugodt szívvel tudok ajánlani bárkinek, aki a városba látogat. Itt tényleg annyi lehetőség van, és mindig azt szoktuk mondani, hogy talán, ha nem is a világ, de az ország egyik leggazdagabb és legszebb részén élünk itt. A hegyek, a vizek, a kulturális örökség és az ehhez hozzátartozó programok, ezek mind egy komplex egészet alkotnak.
3: Páratlan lehetőségek, akkor itt elmondható az, hogy ez a Balaton, meg a Balaton közelsége, meg ez az adottság, ami itt van, hogy 4 évszakos.
4: Abszolút 4 évszakos, mindenféleképpen, és amit még én itt kiemelnék, az, hogy van egy nagyon, és ezt ön is említette, egy nagyon gazdag történelmi múlt, például arra is bármikor lehet építkezni. Most a városnapi programsorozat szintén egyfajta múltidézés jegyében zajlik, rengeteg program került megrendezésre, és a 20. század első felére fókuszálunk. Keszthely és a környék életében számtalan olyan időszaka van a történelemnek, amikre büszkék lehetünk, de most erre esett a választás azon apropóból, hogy van nekünk egy szépségkirálynőnk, például Simon Böskének hívják a hölgyet, és az ő korát elevenítjük meg, akár éppenséggel egy kiállítással, ami tegnap nyílt meg a Balaton Színházban, újra színeztük ennek a korszaknak a fotódokumentumait, illetve hát majd egy vasárnapi korzózásra invitáljuk az embereket, a sétáló utcában az egykori korzóra várunk mindenkit, és ott a zene, a színház, a divat, és jó pár szemüvegen keresztül próbáljuk a múltat megidézni, és azt a kort, amiben ez a bizonyos Magyarország első szépség királynője élt, tehát arra programra is szeretettel várunk mindenkit, és ez is annak a gazdag múltnak a része, amire ugyanúgy lehet építeni, és lehet programokat szervezni, mint ahogy az előbb említett kulturális, vagy éppen természeti kincsre.
3: Itt beszélgetünk a főtéren, Keszthely főterén, és itt mellettünk egy hatalmas színpad, városnapok van, miket lehet majd látni itt a következő órákban, miért érdemes még idejönni?
4: Jelenleg zajlik a városnapi ünnepség, aztán egy kicsit pihenünk, megérkeznek a helyi közösségek, a város magát ünnepli, és önmagát szeretné bemutatni, tehát ide múzeumok fognak kitelepülni különböző foglalkozásokkal, családi programokkal, helyi civilek, civil közösségek, művészeti csoportok, kézművesek fognak érkezni, ide érkeznek a környék legjobb kézművesei, tehát van egy kis kézműves vásárunk is, és természetesen a gasztronómiai kínálat is szinte a környék valamennyi kínálatát felhozza ide, aztán délután elkezdődnek azok a színpadi programok, amelyeknek egy része szintén a helyi értékekre fókuszál. Többek között pont a helikoni ünnepségek díjazott produkciói is érkeznek a színpadra, de helyi amatőr közösségek, csoportok, táncbemutatói, különböző produkciói lesznek. Este pedig a szórakozásé lesz a főszerep, a helyi dobegyüttes felvezetésével koncertek, illetve utcabálok lesznek, vasárnap pedig az előbb említett sétál utcai korzózásra várunk mindenkit.
3: Lesz program bőven. Köszönjük szépen Oswald Bálintnak, a Goldman Károly Művelődési Központ igazgatójának, hogy itt volt az Országjáróba, és elhozta azt a kincset, amit a műsor következő helyszínére tovább viszünk az Országjáró kincses ládában.
2: Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
0: A folytatásban kenyér és bor, és az első percekben a madár látta kenyér története. Torma Áron és Pálmai Flóra érkezett meg hozzánk, és gyönyörű a madár látta kenyér története, ami az önök családi pékségét belengi, mert hogy Áron beleszületett ebbe a szakmába, igaz?
5: Igaz.
0: Az édesapja volt pék, ez egy kicsit még arrébb volt, ugye, Támvárvölgy, ahonnan önök származnak?
5: Igen, édesapám kezdte 1988-ban ezt a céget, és mi 2022-ben nyitottunk meg, egy kicsit más koncepcióval, de ugyanaz az út igazából.
0: Ugyanaz az út, és mi a madár látta kenyér története, mert ugye a pékség is a madár látta nevet viseli magán, és ez egy gyönyörű irodalmi történet, amit önök úgymond a cégére tűztek.
5: Így van, ez egy Móra Ferenc darab, a mindennapi kenyerünk, édesapám választotta, és igazából az utolsó morzsákra utal, hogy annak is hatalmas értéke van, és hogy mennyire fontos az, hogy tiszteletet mutassunk a kenyér iránt, illetve az étel iránt.
0: És milyen szépen beszél erről Áron, és bizony, aki külföldön él sokat, az nagyon tudja hiányolni a hazai ízeket, a jó magyar kenyeret, a kovászos kenyeret, aminek becsülete van az utóbbi években, és nem véletlenül mondom ezt Áron, hát önök bejárták Flórával a világot.
5: Így igaz. Sok helyen jártunk, sok emberrel találkoztunk, sokféle technológiával ismerkedtünk meg, láttunk pékeket Sri Lankán, Angliában, Franciaországban, és mindenhol láttunk valamit, ami megérintett minket, és úgy gondoltuk, hogy ezt valahogy bele kell építeni ebbe a keszthelyi egységbe. És ha nem is tudatosan, de valahogy mindig belekerült valami újdonság.
0: És hajnalban kezdődik a műszak, Flóra? Tehát, hogy azért ott vannak, valóban kézzel készülnek a kenyerek?
6: Abszolút kézzel készülnek, igen. Hajnali 4-kor kezdjük a munkát, és akkor egészen délután 5-ig. Pékség.
0: Mi az az íz, amit keresnek a kenyérben, vagy mi az, amit minden áron bele szeretnének sütni áron?
5: Hát a természetesség, tehát próbáljuk kerülni a mindenféle kemikáliák által került, vagy készített ízeket, ugye ez a mai világra jellemző. Mi a természetességet keressük, a kenyerek is teljesen természetesen fermentálódnak, illetve minden fermentálódik, aminek ugye ideje van és ára van. Ezért is gondoljuk, hogy ez nagyon értékes.
0: mert hogy benne van az idő, benne van a kéznek a szeretete, a melege, az ölelése, a simogatás, sokszor meg kell gyúrni, vagy meg kell forgatni azt a cipót, azt a kenyeret, vagy azt a péksüteményt, míg végül a vendég asztalára kerülhet.
6: Ez így van, benne a szeretet és a sok munka.
0: És hát nagyon fontos az a hangulat is, amit önök itt akár kezd helyen szeretnének átadni az ide érkező turistáknak. Ugye amikor az ember nyaral, akkor az első gondolata, hogy későn kelek, és olyan szép lassan reggelizem, és finom legyen az a kenyér, vagy legyen az a péksütemény, amit úgy reggelire szépen elmajszolgatok. Tehát ez a lelassulás, az ételek élvezete is hozzátartozik ahhoz az érzéshez, amit a mindennapi kenyérben megtalálhatunk.
5: Így igaz, abszolút, és erre is próbálunk mindenkit úgymond inspirálni, vagy ösztönözni, hogy ezek a kenyerek, péksütemények sokáig készülnek, és becsüljük meg, és annyit fogyasszunk belőle, amennyi jól esik, és élvezzük ki az utolsó pillanatig.
0: És a madár látta kenyér, az azért az fontos, egy jó szelet kenyeret mindig jó elvinni magunkkal, bármerre is utazunk, az otthon ízét hozza.
5: Abszolút, igen.
0: Hát az otthon ízét is keressék akkor itt Keszthelyen. Torma Áron és Pálmai Flóra hívogat önöket, a madárlát, a kenyér az egy nagyon fontos elem, és hogyha kenyér, akkor jöjjön a bor, amit ígértem, Domokos Istváné a szó.
3: Mert hogy a gasztronómiában a kenyér és a bor az összetartozik, és ahol most beszélgetünk Keszthelyen, Balatonfelvidék, és ez a régió borban, szőlőben gazdag, sok-sok olyanféle bor van, amiért érdemes ide elutazni, azon túl persze, hogy a látvány és a környezet, az épített örökség is magáért beszél, de a borok is magukért beszélnek, és itt a folytatásban a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületéből érkezett hozzánk Gyanó Szilvia, aki borhölgy, meg társaságában egy másik borhölgy is itt van. Majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán lesz egy fotográfia, mert csak azért is mondom, mert az öltözékük, a palástjuk, ez nagyon különleges, és magáért beszél. No, de most beszéljünk mindarról, hogy a Balatoni Borbarát Hölgyeknek mi a feladata?
7: A mi feladatunk az a Balatoni borkultúra és a gasztronómiának a népszerűsítése, és ennek megfelelően mi részt veszünk minden olyan rendezvényen, ahova hívnak bennünket és borral kapcsolatos, de tulajdonképpen gasztronómiai, kulturális eseményeknek is állandó vendégei vagyunk. Például itt Keszthely környékén, hogyha csak itt a szűkebb környezetre gondolunk, akkor szó volt ugye már az összefogásról a települések között, de hát a borászok között is nagy az összefogás, és nyáron például június végétől kezdődnek a boros rendezvények, bornapok, borünnepek, és mi is olyankor mindig ott vagyunk, mert ezeknek a leglátványosabb része az a felvonulás. A borhölgyek, a borlovagok, a borrendeknek, a borászati egyesületeknek a felvonulása, és ezzel is segítjük egymást és a rendezvénynek az rendezvényeknek a lebonyolítását. Hogy részt veszünk, felvonulunk, és itt azért Keszthelyen innen a főtérről indul a menet, és rengeteg beöltözött borlovag van itt, vagy más valamilyen egyesületnek, boros civil egyesületnek a képviselője, és megyünk egészen a Balatonpartig, zeneszóval, közben kínálgatunk, borral, pogácsával, és mi is kóstolunk, mert azért az elsődleges feladatunk az a jó bornak a megismertetése, megszerettetése a vendégekkel.
3: Mert hogy a bor ez egy jó eszköz, önök ugye egy jó egyesület, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy közösséget is építenek.
7: Természetesen, egyrészt egymás között, tehát azért van majdnem 30 aktív tagunk, és mindig jönnek újak hozzánk, de mi a többi boros egyesülettel is jóban vagyunk, hogyha mi összetalálkozunk mondjuk egy rendezvényen, akkor rögtön barátok vagyunk, és örülünk egymásnak, és nagyon jó közösséget teremt az, hogy elhívnak minket Badacsonyba, vagy akár az országhatáron kívülre, mi őket visszahívjuk, és ilyenkor természetesen van mindig egy közös étkezés, valamilyen közös történés, azon kívül, hogy felvonulunk, és örülünk egymásnak, és hogy a kinézetünkkel, ugye ezekkel a különféle öltözetekkel képviseljük magát a borvidéket.
3: Mert az öltözetről is meséljünk valamit, mert nem látnak bennünket, de ha elmondjuk, leírjuk, akkor mit tudunk elmondani róla?
7: Sötétkék hosszú köpeny arannyal, és egy szőlőfürt zölddel és arannyal ráhímezve a köpenyünkre, és a nyakunkban pedig ott van a szigillumunk, ami egy ilyen boros pecsét, és hogyha köpeny nincs rajtunk, a nyakunkban akkor is ott van a szigillum, és ezzel jelezzük, hogy mi egyrészt összetartunk, tartozunk, másrészt, hogy mi vagyunk a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete.
3: Borlovagokról azért lehet hallani, meg találkozunk is itt hétről hétre, de borhölgyek azért kevesebben vannak az országban.
7: Kevesebben vagyunk, de azért van köztünk is olyan tagtársunk, aki borrendekben is tag, és mi azért egy kicsit a kulturális szféra fele jobban elmozdulunk, és a gasztronómia irányában is, és megvannak nekünk a saját rendezvényeink is, tehát azon kívül, hogy a boros rendezvények lebonyolításában részt veszünk, mi szervezzük például a Keszthelyi Városi Karnevált minden évben, már 25-ször volt, kétszer kimaradt a Covid miatt, de maga az egyesület is azért 1999-ben alakult.
3: Hát ott szépen beöltöznek, korhű ruhában jelennek meg.
7: Mi köpenyben, borhölgy köpenyben, mi vagyunk a rendezvény lebonyolítói, és a város, a környék, megye, vagy akár nemzetközi csapatok is érkezhetnek, beöltöznek, felvonulnak, óriási hangulat van olyankor, nagy zene.
3: Ez mint időutazás lenne.
7: Időutazás, így van, és jelmez verseny is van, nagyon komoly ajándékokkal és díjakkal. Mindenkinek van lehetősége még a színpadra is felmenni, és ilyenkor az iskolák, az óvodák, az egyesületek, a környező települések, meg más megyéből is érkeznek hozzánk, és nagyon nagy szokott lenni, rengeteg nézője is van ennek a rendezvénynek télen, és hát mi is jól érezzük közben magunkat.
3: Na és akkor Szilvia, mint borhölgy ezen a vidéken itt, mely borokat érdemes megkóstolni, melyeket ajánlja?
7: Hát elsősorban a fehér bor.
3: A mind mellett.
7: Ugye az olasz Riesling, ugye ennek a környéknek a bora, igazából az olasz Riesling, de tudom ajánlani a cserszegi fűszerest is. Vannak próbálkozások a vörösborokkal is, nagyon finom vörösboraink is vannak, rozéboraink is vannak, és nem csak Keszthely belvárosában, mert itt is vannak borszaküzletek, éttermek, hanem a környező szőlőhegyeken is, amiknek az a történelmi érdekessége, hogy Keszthely város szőlőhegyei alakultak a 19. század során településsé.
3: Már ettől is lehet részlegedni, idézőjelben, hogy milyen szépen beszél a környékről és a vidékről, és egy kortyot nem ittunk még. Hát köszönjük szépen Gyanó Szilviának, a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének, borhölgyének, hogy ilyen lelkesen és szívvel, lélekkel hívogatta az ideérkezőket, akik mindenre kíváncsiak persze, és azt mondom, hogy ezt tegyék meg, jöjjenek ezt helyre.
2: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
0: Délelőtti játékkérdésünk így hangzott, melyik jelentős folyó torkolik a Balatonba Keszthely közvetlen közelében a Kis-Balaton érintésével. Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtő itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulj el nekünk, legyen kedves.
8: Jó napot kívánok, Nikodém Marianna vagyok, Budapestről.
0: Üdvözlöm, Marianna, hát melyik ez a folyó?
8: Hát ez az Alafolyó.
0: Így van, nem volt nehéz ugye a feladványunk ma?
8: Hát egyetlen nem volt, nem.
0: Ezért is volt ennyire gyors, úgyhogy az Alafolyóra gondoltunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálok szeretettel, és vendéglátóink ajándékát kapja hamarosan.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Keszthely zenei élete igazán változatos, erre példa a következő néhány perc is. Györei András Deodát érkezett meg hozzánk, a Keszthelyi Kultúrszövet Művészeti Közösség alapítója, muzsikus társakkal, de először egy kicsit András meséljen arról, hogy mi is ez a Keszthelyi Kultúrszövet, mit takar, mi ez a szövet?
9: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Keszthelyi Kultúrszövet, rövid nevén a KEKSZ, egy organikusan alulról szerveződő Keszthely és környékbeli kulturális közösség, a helyi kulturális élet kiegészítésére kb. 20-25 állandó szervezőkön kívül folyamatosan bővülő résztvevővel.
0: Ezek a szövet tagok csak muzsikusok, vagy mondjuk vendéglátóhelyek is, ahol önök muzsikálhatnak, hogy kell ezt elképzelni?
9: Itt alapvetően egy társaság van, akik képzőművészekből állnak legtöbbre, tehát fotósok, festők, grafikusok, és a másik ágazaton pedig zenészek. Van egy összművészeti rendezvény sorozatunk, amivel havonta megjelenünk az egyik keszthelyi szórakozóhelyen. Itt képzőművészeti kiállítást tartunk, és amatőr zenei programokat szervezünk, amik állnak koncertekből, open mic, illetve jam session részekből.
0: És hát gyakran lehet önöket akár utcazenélésen is kapni, mert hogy az örömzene az ott van az életükben.
9: Igen, ez így van, hogyha sikerül összejönnünk, akkor a Balatonparton vagy a város különböző pontjain előfordulunk ilyen véletlenszerűen, hogy szórakoztassuk magunkat és egy kicsit a közönséget.
0: Jön a nyár, itt az önök ideje, én azt hiszem.
9: Talán sikerül majd összehoznunk jó pár ilyen eseményt.
0: Hát ez biztos, hogy most az országjáróban fogják önöket hallani. Mit fogunk önöktől hallani? Mit muzsikálnak nekünk?
9: Itt a, az Jam Session-ökön összeállt jó pár formáció, amiből az egyikkel az Essence Collective néven megtalálható formációval adunk elő egy saját számot.
0: Na hát hamarosan felcsendül ez a saját muzsika, de egészen addig, amíg a hangok elő jönnek a hangszerekből, én egy rövid időre még a figyelmüket kérem. Az országjáró délutánig elköszön, de délután 14:30-tól várjuk önöket vissza. Kezd helyre a Városnaphoz kapcsolódó programokkal. A felelős szerkesztő Domokos István nevében is most rövid időre búcsúzom. Délután 14:30-tól országjáró, kezd helyről Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson-mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: Húsz éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatóink! Ma délben a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébánia templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Keszthely a Balatonpart legnagyobb városa. Templomát 1386-ban Lackvi István nádor építtette Szűz Mária tiszteletére, a hozzátartozó kolostorral együtt. A templom diadalívén lévő latin nyelvű szöveg szerint fogadalomból. Hogy ez a fogadalom mi volt, azt nem tudni. A falakat a fenékpusztai római erődítmény kőkockáiból építették, feltehetően olasz építőmesterek irányításával. A templomot és a kolostort a ferenceseknek adományozták. A török támadások miatt a templomot 1550-ben erőddé alakították át, majd barokk stílusban újították fel 1747-ben. Az 1896-os átépítés Stélo Otto egyetemi tanár nevéhez fűződik, aki neogótikusra változtatta. Ekkor készültek el az ablakok üvegfestményei is, Rót Miksa tervei alapján. A ferencesek nagyméretű templomának egyedülálló értékei az 1974-ben feltárt freskók. Az első szerzetesek valószínűleg már Assisi Szent Ferenc életében, de legkésőbb halála után 1228-ban megérkeztek hazánkba. A közösség egyre gyarapodott, megélte az igazi evangéliumi szegénységet, és így a hívek tömegeivel és a nemzet sorsával is azonosult. A keszthelyi Magyarok Nagyasszonya plébánia templom 60 méter magas tornyában 4 harang található. A délidőben megszólaló Árpádházi Szent Margitról elnevezett 7 mázsás harangot Szlezsák László mester öntötte Budapesten 1948-ban.
0: Dél van.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Bordi András, főbb híreink, először röviden. A Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Több kormánytag, közben az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt.
2: Kanada Nemzeti Légitársasága újraindította a szezonális járatát a magyar főváros és Toronto között. A repülőgépek heti 4-5 alkalommal közlekednek.
1: Volodymyr Zelenszky hamarosan Budapestre látogathat, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Közben Brüsszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával.
2: Országszerte több órás napsütés várható, délkeleten lehet egy-egy zápor zivatar. A hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, aki a pénzügyminisztériumban fogadta a bank alelnökét. A pénzügyminiszter azt mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, a bérlakás és vasútfejlesztésről. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
3: Az imént fejeződött be egy megbeszélés.
4: Kármán András pénteken az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt. Erről a Facebook bejegyzésben számolt be a pénzügyminiszter. Mint mondta, az elmúlt időszakban az elapadt uniós források miatt a bank tevékenysége Magyarországgal kapcsolatban visszafogott volt. A kormányváltás után azonban aktívabb együttműködést terveznek, aminek segítségével Magyarország olcsóbb hitelekhez juthat. A pénzügyminiszter már a kiemelt, támogatandó területekről is egyeztetett Márkó Primorakottal.
3: Legyen szó a megújuló energiáról, legyen szó a bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi fejlesztésekről, de ide soroltuk a vasút fejlesztését is, akár a vonatoknak, mozdonyoknak a cseréje, fejlesztése nagyon fontos prioritás, és ezeken a területeken mind aktív az Európai Befektetési Bank, és a jövőben keresni fogjuk azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol kedvezményes hitelekkel ezeket a fejlesztéseket támogatni tudják.
4: Az Európai Beruházási Bank feladata, hogy kedvező feltételekkel biztosítson hiteleket, amelyek segítségével többek között azok a célok is megvalósíthatók és kiszélesíthetők, amelyekre az Európai Unió Magyarországnak jelentős anyagi forrást adott.
5: Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
4: Magyar Péter 16,4 milliárd euró uniós támogatás lehívásáról állapodott meg múlt héten az Európai Bizottság elnökével. Ez 6000 milliárd forintot jelent. A miniszterelnök történelmi megállapodásnak nevezte a döntést. Ebből az összegből 2,2 milliárd euró az egyetemi és innovációs forrás, amelynek segítségével helyreállhatnak a felsőoktatás nemzetközi kapcsolatai, és újraindulhatnak a kutatásfejlesztési programok. Elérhetővé válik 4,2 milliárd euró kohéziós forrás, amelyet többek között közlekedésfejlesztésre, a vízgazdálkodás korszerűsítésére, szociális beruházásokra, KKV-k támogatására lehet fordítani. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euró, vagyis mostani árfolyamon körülbelül 3600 milliárd forint forráshoz, amely egyebek mellett munkahelyteremtésre, egészségügyi és digitális fejlesztésre is költhető. Az uniós pénzeket augusztus 31-éig kell lehívni, ennek feltétele az unió 27 korrupció ellenes szupermérföldkövének teljesítése, ezért a kormány már jövő héten benyújtja az átfogó korrupció ellenes törvénycsomagot, amely teljesíti az elvárásokat.
1: Újabb nagy hitelminősítő erősítette meg Magyarország adós besorolását. A Fitch Ratings, a Moody's és a Standard & Poor's után szintén az eddigi szinten tartotta Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását negatív kilátás mellett.
2: A döntés indoklásában azt írták, az áprilisi országgyűlési választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota. A költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítmény nyújtott. Kiemelték, az új kormány középtávon az államháztartási hiány csökkentését tűzte ki célként, a kétharmados parlamenti többség pedig elősegíti a szakpolitikai program gyors végrehajtását. A Fitch Ratings úgy számol, hogy a tavalyi 0,5%-ról 2027-ben 2,5%-ra gyorsul a magyar gazdaság növekedése.
1: Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is. Így reagált a hírre a pénzügyminiszter a közösségi oldalán.
2: Kármán András azt írta, a Tisza egy rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt. A tárcavezető kiemelte, a hitelminősítők elemzőivel személyesen is egyeztetett az elmúlt hetekben. A megbeszéléseken ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait és azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében már megkezdtek.
1: Elindult az Air Canada Toronto és Budapest közötti járata. Először heti 4 alkalommal, júliustól október 24-ig pedig hetente 5-ször közlekedik majd a kanadai légitársaság gépe, számolt be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a nyitó eseményen.
2: Tárkányi Zsolt hozzátette, hazánk észak-amerikai közlekedési kapcsolata új szintre emelkedett. Emellett ismét bebizonyosodott, hogy egyre nagyobb az érdeklődés Magyarország iránt, amelyet az évről évre jobb turisztikai adatok is alátámasztanak.
6: Ünnepeljünk, örüljünk annak, hogy van közvetlen járat Torontó és Budapest között, örüljünk, hogy ilyen sokan kíváncsiak Magyarországra, és annak is, hogy a magyarok könnyebben juthatnak el külföldre, Észak-Amerikába és a csodálatos Kanadába. Holnaptól pedig kettőzött erővel kezdjünk el dolgozni azon, hogy ezt a meglévő érdeklődést a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni, a szolgáltatásaink minősége pedig felnőjön ehhez a hatalmas érdeklődéshez. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, illetve Magyarország kormánya ebben partnerséget, közös munkát, az eddigieknél jóval nagyobb tempót és a közérdek következetes képviseletét tudja ígérni.
1: Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a Budapesti Közlekedési Központ új adatgyűjtő mobil alkalmazása, amelyet június 1-től kötelesek használni a taxiszolgáltatók. A szervezet álláspontja, hogy az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A szövetség a jövő héten egyeztet a BKK-val az alkalmazásról, emellett továbbra is sürgeti a fuvardíjak felülvizsgálatát. Kocán Dávid összefoglalója.
7: A legnagyobb problémánk ezzel az, hogy 13 éve, amióta ez az egész rendszer működik a BKK-nál, nem tudták megoldani a fekete piacot, nem tudták kizárni azokat a taxisokat, akik előnytelen helyzetbe hozzák az utasokat.
8: Mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke. Metán Zoltán emlékeztetett. Június 1-től minden taxiszolgáltatónak egy a Budapesti Közlekedési Központ által fejlesztett mobil alkalmazást kell használnia. Erről a BKK közleményében úgy írt, a TaxiTrack elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. Az alkalmazás pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás kezdetét és befejezését, emellett folyamatosan rögzíti a GPS adatokat. A társaság hangsúlyozta, hogy az applikáció használata ingyenes, a szolgáltatóknak pedig nem jelent adminisztrációs terhet. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint azonban az intézkedés jogi és szakmai szempontból is kifogásolható.
7: Az utas beszáll az autóba, és a saját mobiltelefonját elő kell venni ilyenkor a taxisnak, majd meg kell nyomni egy gombot, és be kell küldeni a BKK központba, hogy ő elindult az utassal. Aztán utána, amikor megállt a taxi, végzett az utassal, akkor megint elő kell venni ezt a telefont, tehát nem a saját rendszerét, amit használ a fuvarszerző, a saját telefonját, és megint ki kell kapcsolni. Tehát én 3 napja tesztelem ezt a rendszert, 10 esetből 5-ször elfelejtem időben bekapcsolni, kikapcsolni, azon túl, amikor zárolt képernyő van, és az ember leteszi, vagy a zsebében van, akkor kibekapcsolja ezt a rendszert. Tehát teljesen pontatlan és szükség.
8: A szervezet már évek óta a fuvardíj emelését szorgalmazza, a fővárosi közgyűlés azonban nem fogadta el az erről szóló javaslatot a múlt hónapban. Jelenleg az alapdíj 1100, a kilométerenkénti díj 440, a percdíj pedig 110 forint. Az elnök úgy véli, hogy a döntést politikai szempontok befolyásolhatták.
7: 3 év várakozás után azt gondolom, hogy elég türelmesek voltak a taxisok abban a tekintetben, hogy most már a díjhoz hozzá nyúljanak, hogyha komolyan vették volna a mi javaslatunkat, ami évekkel ezelőtt megfogalmaztunk, hogy egy infláció követő 6-8%-os évi emelést figyelembe vettek volna, akkor most nem venné észre az utas, hogy esetleg egy magasabb emelésre kerül sor. Mindenféleképpen szükséges az áremelés, ebben mindenki egyetért, a szakma minden képviselője. Én azt gondolom és javaslom, hogy június végén, amikor ismét megígért a közgyűlés, hogy ezt újra tárgyalja, akkor ezt mindenféleképpen rendbe kell rakni.
8: Metán Zoltán hozzátette. A szövetség a jövő héten egyeztet a javaslataikról és a kifogásolt intézkedésekről a Budapesti Közlekedési Központ szakembereivel.
1: Szigorítja a kormány a harmadik országból érkező vendégmunkások foglalkoztatását, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón. A Tiszapárt kampány ígéretei között is szerepelt ez az intézkedés. A kormány álláspontja az, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból származó munkások lenyomják a magyar béreket, ami hátrányosan érinti a magyar munkavállalókat. Az Ökonomusz gazdaságkutató szakértője szerint azonban vannak olyan szektorok, ahová nem találni magyar munkaerőt, ezért továbbra is szükség lenne a vendégmunkásokra. Páfai Csikó összeállítása.
9: A kormány lezárja a vendégmunkás tartózkodási engedélyen alapuló külföldi munkavállalási csatornát. Pénteken a magyar közlönyben közzétett rendelet ugyanis felfüggeszti a jelenlegi országlistát, és a kormány nem határoz meg olyan harmadik országot, amelynek állampolgára ilyen engedéllyel Magyarországon foglalkoztatható lenne. Ennek oka, hogy még az előző kormány 2024. júliusában 10 országot jelölt ki, aminek állampolgárai vendégmunkás tartózkodási engedélyt szerezhetnek Magyarországon. Ezt a listát végül 2025. január 1-től leszűkítették, így Magyarországra csak 3 országból, a Fülöp-szigetekről, Örményországból és Georgiából érkezhettek vendégmunkások. A kormány mostani döntése alapján azonban már ezekből az országokból sem jöhetnek gyorsított eljárásban dolgozók. A rendelet hatályba lépése ugyanakkor nem érinti a korábban kiadott vendégmunkás tartózkodási engedélyek és foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek érvényességét. Így akinek már van ilyen, azok továbbra is Magyarországon tartózkodhatnak.
10: Ahogyan azt a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit.
9: A kormány szóvivő a döntést azzal indokolta, hogy a külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályozása jelenleg széttagolt, több jogcímen és több tárcához kapcsolódva működik. Szondi Vanda elmondta, jelenleg 24 különböző jogcímen lehet külföldiként Magyarországon munkát vállalni, és a kormánynak nincs egységes képe arról, hogy ez alapján hányan dolgoznak jelenleg Magyarországon.
10: Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről, harmadik országból érkező munkavállalók jóval alacsonyabb bérigénnyel rendelkeznek, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
9: A mostani rendeletet ezért első lépésként mutatták be. A teljes rendszer felülvizsgálata azonban tovább tart, új törvényt és szabályozást alkotnak, de a vendégmunkás engedélyeken alapuló tömeges foglalkoztatási csatornát már most szűkítik. A szakmai szervezetek erősödő munkaerőhiánytól tartanak.
11: Gyakran kérdeznek meg cégeket erről a kérdésről, és a cégek majdnem 3/4 azt mondja, hogy igen, bizonyos szektorokban, bizonyos területeken szükség van külföldi munkavállalókra.
9: Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az M1-en. Pásztor Szabolcs szerint régiós szinten nem magas a vendégmunkások aránya itthon, ezért egy olyan megoldásra lenne szükség, ami egyensúlyt teremt a külföldi és a hazai munkaerő között.
11: Egy olyan szabályozásnak kellene működni, ami nem okoz problémákat a munkaerőpiacon például. Nem rossz koncepció a magyar munkavállalók előnyben részesítése, ez természetes és biztos és bizonyos, de hogyha akut a probléma bizonyos szektorokban, akkor arra gyors megoldás kell. Tehát meg kellene találni esetleg az egyensúlyt annak kapcsán, hogy hogyan emeljük a magyar munkavállalók foglalkoztatását, és hogyan például ne jöjjön létre munkaerőpiaci anomália a másik oldalon, gyártásban, termelésben.
9: Pásztor Szabolcs hozzátette, képzésekkel és átképzésekkel, valamint a munkába járás segítésével javítható a hazai munkaerőpiac struktúrája, de ezek időigényes folyamatok.
1: Jövő héten benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Jelentette be a kormányfő, aki azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás bejegyzését, a hír szent, a vélemény szabad idézettel zárta.
2: Munkaviszonya megszüntetését kezdeményezte Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Felmondását azzal indokolta, hogy a kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. Magyar Péter úgy reagált, megkésve, de végre távozott az MTVA hírhamisító vezérigazgatója. A miniszterelnök azt írta, ugyanezt várja el a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól is. Ami Papp Dániel alatt történt, az a magyar közmédia egyik legsötétebb korszaka volt. Ezt már a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter írta. Tarr Zoltán kiemelte, a cél, hogy a közmédia a kormánytól és a politikusoktól független legyen, és a sajtóetika szabályait betartva dolgozzon. Hozzátette, az egyetlen hatalom, amit a közmédiának szolgálnia kell, az a nép, a nyilvánosság.
12: Déli krónika.
1: Volodymyr Zelenszky hamarosan Budapestre látogathat. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Közben Brüsszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával, de a végső döntéshez még számos feltételt kell teljesíteni. Jó Csaba összeállítása.
13: Volodymyr Zelenszky hamarosan Budapestre jöhet, adta hírül pénteken a Magyar Hang. Megkérdezték erről a budapesti ukrán nagykövetet. Sándor Fegyír közölte, konkrét időpont még nincs.

0: Oktatás mellett az egészségügyben és a sportrendezvényeken is szabad lesz majd magyarul beszélni.
1: Jóvá tudtuk azt hagyni nagyköveti szinten, hogy az Európai Unió megnyissa az első klasztert Ukrajna vonatkozásában, de ahogy ezt sokan mondták, nem csak Brüsszelben, de máshol is, megnyitni egy fejezetet, egy csatlakozási fejezetet vagy egy klasztert, az más jelent, mint lezárni. Ahhoz, hogy ténylegesen el tudjuk engedni ezt a megnyitást, ahhoz az kell, hogy az ukrán fél átültesse az unió felé tett vállalásaiba is a megállapodott dolgokat.
0: A kormányfő korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodás a kárpátaljai magyarok jogairól, kész találkozni az ukrán elnökkel, és azt is világossá tette, hogy a mostani kormánynak sikerült viszonylag hamar áttörést elérni, miközben az Orbán Viktor vezette előző kabinet évek óta nem tudott előre haladni a kárpátaljai magyarok ügyében.
2: Ez kormány szintű megállapodás volt.
0: Az új magyar-ukrán megállapodás reményt ad a nyelvi és oktatási jogok helyreállítására, jelentette ki az M1-en a Magyar Külügyi Intézet külpolitikai szakértője. Pászkán Zsolt kiemelte, kérdéses azonban, hogy az ukrán parlament elfogadja a szükséges törvénymódosításokat, és a gyakorlatban betartják-e azokat.
2: Még csak nem is jogokat kellett volna adni, hanem amit elvettek 17 után, azt kellett volna visszacsinálni. Ez volt az egész. És ez egy jövőre vonat.
0: Brüsszel közben elkezdte előkészíteni a csatlakozási tárgyalások elindítását. Az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják. Összesen 6 klasztert kell lezárni Ukrajnának a csatlakozáshoz, részletezi a Kiev Independent. Ezek gazdasági, mezőgazdasági, közlekedési és külkapcsolati fejezeteket jelentenek. A lapnak uniós diplomaták bizakodva beszéltek a tárgyalássorozatról. A cikk szerzője ugyanakkor emlékeztet, Magyar Péter ígérete szerint Magyarország népszavazással dönt Ukrajna csatlakozásáról.
3: Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán elnök arra vonatkozó javaslatát, hogy egy semleges országban üljenek le 4 szem közt tárgyalni. Az orosz elnök szerint a személyes találkozónak akkor van értelme, ha a konfliktust lezáró szerződést írják alá, a jelenlegi helyzetben viszont nem erről van szó, így felesleges találkozniuk. Volodymyr Zelenszky a napokban nyílt levélben javasolta Putyinnak, hogy találkozzanak. Az ötletet Donald Trump is üdvözölte, aki szerint Ukrajna az USA támogatása nélkül nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben. Barna Péter összeállítása.
4: Volodymyr Zelenszky június 4-én hozta nyilvánosságra azt a levelét, amelyben személyes, 4 szem közti csúcs találkozót javasolt Vladimir Putyinnak egy harmadik országban, illetve tűzszünetet a tárgyalások idejére. Az ukrán elnök arra is kitért, az orosz társadalomban csökken a háború támogatottsága, az orosz hadseregnek jelentős veszteségei vannak, miközben Ukrajna fegyvereket és pénzt kap támogatásként, Oroszország pedig szankciókat. Ukrajna azt tervezi, hogy véget vet a háborúnak, folytatta Volodymyr Zelenszky hangsúlyozva, Svájcot, Törökországot, valamint az arab államokat is megfelelőnek tartja a találkozóra. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője válaszul kijelentette, Volodymyr Zelenszky bármikor Moszkvába utazhat, ha tárgyalni szeretne Vladimir Putyinnal. Donald Trump szerint kedvező lenne egy Putyin-Zelenszky találkozó, ami akár le is zárhatná a háborút és megállíthatná az öldöklést. Az amerikai elnök megjegyezte azt is, az Egyesült Államok támogatása nélkül Ukrajna nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben. Nagyon határozottan képviselem azt az álláspontot, hogy ennek a háborúnak véget kell vetnünk. Ezért azt akarom, hogy mindkét fél tegyen bizonyos kompromisszumokat, és szerintem ezt meg is fogják tenni, jelentette ki Donald Trump. Eljött az ideje, hogy Volodymyr Zelenszky és Vladimir Putyin személyesen találkozzon az igazságos és méltó béke érdekében. Erről az ukrán külügyminiszter beszélt. Andrei Sibiha szerint Ukrajna reális javaslatokat tett, és ha az orosz elnök elzárkózik, azzal tovább erősíti a negatív folyamatokat, illetve még nagyobb kockázatot jelent az orosz társadalom és gazdaság számára. A levél egy lehetőség Putyinnak arra, hogy végre véget vessen a háborúnak és az agressziónak. Ez objektív elemzése annak, hogy jelenleg hol tartunk. Ukrajna igazságos békét akar, véget akarunk vetni a háborúnak. Ismét világosan látjuk, ki érdekelt a háború elhúzódásában és az agresszió folytatásában, mondta Andrii Sibiha. Vlagyimir Putyin később elutasította a javaslatot, mert szerinte a jelenlegi feltételek mellett teljesen felesleges a találkozó. Az orosz elnök Szentpéterváron kijelentette, Oroszország nem enged a háborús céljaiból, és a személyes találkozó

0: Tárgyalónak akkor van értelme, ha ott a konfliktust lezáró szerződést írják alá. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná a fegyveres erőink elleni támadó műveleteit. Ennyi. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek nem 6 hónapra vagy 3 hónapra szólnak, hanem hosszú, történelmi távlatban biztosítanak megoldást. Hagyjuk, hogy a szakértők dolgozzanak ki valamilyen megoldást, és utána lehet találkozni, közölte Vlagyimir Putyin. Gyengének nevezte az orosz reakciót az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij kiemelte, Moszkva folytatni akarja a háborút, ezért fokozni kell a nyomást Oroszországon, és csökkenteni kell a pénzügyi forrásaikat. Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta. Mindannyian hallottuk a válaszukat, ami gyenge válasz volt. Egyszerűen nem akarják befejezni a háborút, ez azt jelenti, hogy növelni kell az Oroszországra nehezedő nyomást, és el kell érni, hogy még kevesebb pénz legyen, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette, olyan találkozókat készítenek elő az Egyesült Államokkal és európai partnereikkel, amelyeken Ukrajna további támogatásáról fognak egyeztetni.
1: Több mint 10 civil halálos áldozatot követelt Ukrajnában egy nap alatt a háború, közben újabb fogolycsere zajlott le a szemben álló Kijev és Moszkva között. Részletek Iváncsik Attilától.
2: 12 civil meghalt, 50-en pedig megsérültek Délkelet-Ukrajnában, amikor orosz támadás sorozat érte a térséget. A kijevi vezérkar jelentése szerint 2 akkor vesztették életüket, amikor egy üzemanyag töltőállomásba csapódott ellenséges harci drón. Válaszcsapásként az ukránok orosz olajfinomítót és kikötői hálózatot céloztak. A legtöbb ukrán harci drón az oroszországi Krasznodár megyét és Szentpétervár környékét találta el. A kijevi sajtó arról írt, hogy a NATO újabb 70 milliárd euró értékű katonai támogatást adhat Ukrajnának. Az Unián hírügynökség szerint ez lesz az egyik központi téma a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcstalálkozón. Az új csomag főleg légvédelmi rendszereket, lőszert és fegyvert tartalmazna, illetve támogatná az ukrán drón és rakétagyártást. Közben újabb nagyszabású fogolycsere zajlott le Kijev és Moszkva között. Ezúttal 185 ukrán katona és civil térhetett haza ugyanennyi oroszért cserébe. A szabadon engedettek többsége már 4 éve hadifogságban volt.
1: Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjait.
3: Az amerikai hadsereg szerint 6 rakétát és drónt semmisítettek meg, egy további eszköz pedig nem érte el a célját. Válaszul az amerikai erők iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öböl térségében. A támadásokban senki sem sérült meg, és a támaszpontokon nem keletkezett kár.
1: Egy hete tartanak a tüntetések Tiranában az amerikai elnök vejéhez köthető beruházás ellen. A demonstrálók azt szeretnék elérni, hogy a Jared Kushnerhez köthető cég ne építhessen luxus üdülő központot egy olyan természetvédelmi területen, ahol a flamingók költenek.
3: A tiltakozást már is flamingó forradalomnak nevezik, a demonstrálók ugyanis a kormány lemondását is követelik. Eddie Rama miniszterelnök szerint a beruházás nem természetvédelmi területen történne, és Albániának jelentős hasznot hozna.
1: Súlyos rendszerhibákra és az igazság szolgáltatás teljes csődjére mutat rá egy elrabolt 11 éves kislány tragédiája Franciaországban. Liana egy délnyugat-franciaországi kisvárosból tűnt el. Holttestét egy elhagyatott gabonasilóban találták meg. Az eset országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, az ügy gyanúsítottja ellen már évek óta több feljelentés volt érvényben gyermekek elleni szexuális erőszak miatt. A hatóságok mégsem tettek semmit. Emmanuel Macron azonnali rendkívüli vizsgálatot rendelt el. Részletek Bán Katától.
4: Rendőrség őrzi egy délnyugat-franciaországi falu egyik elhagyatott gabonasilóját. A 11 éves kislány holttestét csaknem egy hetes keresés után itt találták meg. A gyermek elrablásával gyanúsított férfi korábban itt dolgozott. Jól ismerem őt, és jól ismerem a környéket is, mivel együtt dolgoztunk ott. Ez egy nagyon elszigetelt hely kint a vidéken. Már több éve használaton kívül van, így nincs ott senki, és nem sokan járnak arra. Szóval több lehetőség is van ott egy holttest elrejtésére, mivel ő maga is nagyon jól ismerte a helyszínt. Nyilatkozta a feltételezett gyilkos egyik volt munkatársa. Liannát utoljára május 29-én látták élve Florence kisváros iskolája előtt, amelynek a diákja volt. Térfigyelő kamerák felvételei és szemtanúk is igazolták, beszállt a gyanúsított autójába. Azt egyelőre nem tudni, hogy önként vagy kényszer hatására tette. A kislány családja már az első pillanattól kezdve biztos volt benne, hogy bűncselekmény történt. Számomra ez teljesen biztos, elrabolták, nincs más magyarázat, nem magától ment el, elrabolták, nyilatkozta az eltűnés után a kislány édesapja. Az embereket megdöbbentette a kegyetlen gyilkosság. Egyszerűen nem találok szavakat, ez megdöbbentő, borzalmas, embertelen, azt sem tudom, mit mondjak, mindannyiunkat teljesen letaglózott az eset, mondta egy férfi. A gyanúsított jelenleg előzetes letartóztatásban van, a hatóságok emberrablás, jogellenes fogvatartás és 15 év alatti kiskorú meggyilkolása miatt nyomoznak. A férfi a kihallgatások során nem volt hajlandó vallomást tenni, és az ügyvédei nem nyilatkoznak a sajtónak. Közben egyre több részlet látott napvilágot a 41 éves két gyermekes családos férfi előéletéről, aki Lianna egyik osztálytársának az apja. Mint kiderült, már 2020-ban is tettek feljelentést ellene kiskorú megerőszakolása miatt, de az ügyet bizonyíték hiányában lezárták. Emellett jelenleg is folyamatban van egy másik eljárás egy 2024-es sorozatos erőszak miatt. A rendőrség mégsem intézkedett. A történtek országos felháborodást váltottak ki. A franciák szerint a gyilkosság az igazságszolgáltatás teljes csődjét igazolja. Az igazságügyi miniszter elismerte, a hatóságok nehézkes, lassú munkavégzése, valamint súlyos szervezeti hibák vezettek a tragédiához. Amikor egy gyermek feljelentést tesz, gyakorlatilag minden mást le kell állítanunk, hogy kivizsgáljuk azt, mert ők a legsebezhetőbb emberek, akiket meg kell védenünk, meg kell várnunk, mit tár fel a nyomozás, de komoly okunk van felvetni a kollektív felelősségünket, jelentette ki Gerard Darmanin. A montenegrói EU nyugat-balkán csúcs találkozón tartózkodó francia elnök azonnali rendkívüli vizsgálatot rendelt el a felelősök azonosítására. Nem fogadhatjuk el azt, ami történt. Nem nézhetünk a család szemébe úgy, hogy azt mondjuk, minden jól alakult, mert ez nem igaz. Engem is sokkolt az, ami történt, és az, amit hallunk. Lehetővé kell tennünk a vizsgálatokat. A lehető legrövidebb időt szabtuk meg a helyzet tisztázására, nyilatkozta a francia elnök. A legnagyobb ellenzéki párt, a szuverenista jobboldali nemzeti tömörülés elnöke szerint az állam súlyosan megbukott. Jordan Bardella azt mondta, ezt a francia nép számon fogja kérni.
3: Fél egy.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Több kormánytag közben az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt. Szó volt arról, hogy Kanada nemzeti légitársasága újraindította szezonális járatát a Magyar Főváros és Toronto között. A repülőgépek heti 4-5 alkalommal közlekednek. És hamarosan beszámolunk arról, hogy idén is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a balatoni strandokon.
3: Déli krónika.
1: Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzózalékot, közölte a város polgármestere.
3: Balay Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy az érintett telep területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. A szennyezett zuzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították. Helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zuzalék került. A város további helyszínein is folytatják az azbeszt mentesítést, a nagyobb területek rendezéséhez pedig állami támogatásra várnak.
1: Szakértők szerint az átlagosnál szárazabb és akár 2,5 fokkal melegebb lehet az idei nyár. A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékot a talaj nem tudja elnyelni, hasznosulását pedig a gyors párolgás is nehezíti.
3: Fórián Zoltán agrárpiaci szakértő szerint a gazdáknak is alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, a munkaerőhelyzethez, illetve a piaci viszonyokhoz. Az öntözéses növénytermesztés területén, tette hozzá, mielőbbi szerkezetváltásra van szükség, ami a szakértő szerint a piac átalakulásához vezet majd.
5: Ez nagyon fog fájni, ez hamarosan, még az idén azt gondolom, hogy el fog indulni. Egyszerűen kifogy a szufla egy csomó magyar mezőgazdasági vállalkozásból, ők elkeseredtek lesznek és sodródnak, pedig szükségük volna rájuk a magyar piacnak, csak nincs meg azok a feltételek, hogy ők versenyképesen fönt tudjanak maradni. Ez legalább egy 5 éves ciklus lesz, mire az az új struktúra, az az új termékkibocsátás és termék minőségi színvonalváltás, amire itt nagyon nagy szükség van, az meg fog valósulni.
1: Bár az akácméz termés várhatóan elmarad az átlagostól, a szakemberek szerint a fogyasztók egyelőre a tavalyi árszintre számíthatnak. Az idei méztermést a tavaszi fagyok és a szárazság is jelentősen befolyásolta. Részletek Zilai Zsuzsannától.
6: A fagy és a szárazság is komoly kihívást jelentett idén a méztermelőknek, számolt be Kelemen Bálint, a Szatmári térség egyik méhésze.
7: 1 200 000 méscsalád van az országban, és az elmúlt évben 55%-a ennek elpusztult. Az 5-600 000 méscsalád a 15 000 tonna akácmézet termelne, akkor is egy gyenge, közepes termésről beszélünk. Tehát nagyon ritka lesz az a méhészet, ahol elfogadható közepes mennyiségű akácméz terem az idén.
6: Nagyon nehezen indult a méhészet éve. Először a szárazság, majd a fagy miatt, erősítette meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Péter hozzátette, a repce miután sok helyen ki sem kelt, mégis meglepően jól mézelt, akácmézből azonban kevesebb lesz az idén.
8: 1000 tonna repce, ha van az országban, akkor sokat mondok, majd jöttek a fagyok. Egyik legnagyobb akácos területünk a Nyírség is, szinte azt lehet mondani, hogy csontra fagyott. Mégis meglepetés volt, hogy valamennyi mézet tudtak ott a méhészek összegyűjteni, sőt az elfagyott első virág után jövő másod, sőt néha harmad virágzás is adott a jó időben a melegben némi nektárt. Összességében az országban közepes akácméz termésről beszélünk.
6: Bros Péter kitért arra is, hogy az akácméz idei árát még nem lehet pontosan tudni, ugyanis az exportőrök még várják a nemzetközi piac alakulását, de véleménye szerint a fogyasztók a tavalyi árakra számíthatnak.
1: Idén is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a balatoni strandokon. A 2007-ben megalakult balatoni első segélynyújtó szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak. Az önkéntesek július 1-e és augusztus 20-a között várhatóan 7 település 10 strandján ügyelnek majd a nyaralók biztonságára. Bújtás Szintia és Kovács Márton összeállítása.
9: Az idén 145 éves Magyar Vöröskereszt idén is elindítja a balatoni első segélynyújtó szolgálatot. Ez egy 2007 óta működő program, kifejezetten az a célja, hogy nyáron a balatonján ülők, strandolni vágyók számára emeljük a biztonságot.
10: Az önkéntesek legfőbb feladata, hogy ellássák a parton és a vízben szerzett sérüléseket, mondta a Krónikának a segélyszervezet főigazgató helyettese. Horváth Péter Zsolt hozzátette, a szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és továbbra is várják a jelentkezőket.
9: Elsősorban olyan fiatal önkéntesek jelentkezését várjuk, akiknek már van első segélynyújtó gyakorlatuk. Jellemző egyébként az, hogy a Magyar Vöröskereszt által indított versenyeken vagy iskolai felkészítéseken már tapasztalatot szerzett fiatalok jelentkeznek, de akik jelentkeznek erre a szolgálatra, azok a turnus előtt kapnak egy felkészítést, egy frissítést. Kifejezetten az a cél, hogy a szolgálat adás előtt legyen egy frissített tapasztalatuk.
10: A főigazgató helyettes emellett arról is beszélt, hogy az érdeklődők hogyan csatlakozhatnak az idei turnusokhoz.
9: A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetén keresztül, illetve a Magyar Vöröskereszt központi felületén, ez a www.voroskereszt.hu, illetve az egyéb kommunikációs felületeinken és Facebookon keresztül is hirdetjük a lehetőséget. Jelenleg egy online regisztráció folyamat van, de a vármegyei szervezeteinket is lehet keresni, és ők is be tudják csatornázni az önkénteseket a központi szervezői gárdához.
10: Horváth Péter Zsolt hangsúlyozta, a balatoni első segélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig áll majd a nyaralók rendelkezésére, idén 7, többségében déli parti település 10 strandján.
11: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon Pákosz térségében. Az 54-es kilométernél megszűnt a sávzárás, a torlódás továbbra is 5 kilométeres. Egy műszaki hibás jármű veszteg el a 21-es főúton Salgó-Tarján irányába, ezért a 18-as kilométernél a külső sávot lezárták.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Városban a baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben, a Hunyadi János úton kifelé a Szerémi útnál egy sáv járható. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
13: Időjárás jelentés.
1: Egyre kevesebb zivatar várható, miközben nap egyre erősebb sugarakkal hozza el a nyarat. Molnár Csilla meteorológust kérdezem. Szervusz Csilla, milyen időjárás várható a hétvégén?
14: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Bizony egyre kisebb területen fordulhat elő zápor vagy zivatar, ma egyébként a délutáni órákban még a legkeletibb tájakon van erre esély, de tényleg csekély mennyiség csak, ami kialakulhat. Másút viszont a napsütést élvezhetjük, és az éjszakánk is nagyon-nagyon enyhe lesz, 10 fok alá sehol sem süllyed a hőmérséklet, így hajnalban is egészen kellemes időre ébredhetünk, és azért hazánk legnagyobb részén napsütésre, keleten maradhat még mindig egy picit borongósabb az idő. Nem kizárt egy kisebb zápor zivatar azonban holnap sem, a délutáni órákban az északi középhegységben és annak tágabb környezetében lehet elvétve egy-egy kisebb zápor, nagyon rövid ideig tartó, nagyon kis mennyiségű csapadékkal, illetve az Alpok aljára esetleg besodródhat csekély mennyiségű csapadék. Másút viszont még felhő is alig lesz felettünk, úgyhogy tényleg a napsütés fog dominálni. Az északnyugati szél lesz a jellemző, de ez nem erősödik, sőt nem is igazán élénkül meg, mérsékelt marad, ezért hűvösebb léghullámokat nem szállít hozzánk, így holnap már a csúcsértékek a 30 fokot is elérhetik, pontosan 26 és 30 fok közötti maximumokra számíthatunk, úgyhogy tényleg ki lehet használni a hét utolsó napját. Egyébként még a jövő hét is nagyon kellemesen indul, hétfőn csak nagyon kevés fátyol felhő lehet felettünk, sőt, hétfőn még a 32 fokot is elérheti a hőmérséklet. Úgy szint kedden, de kedden azért már beindul a gomoly felhőképződés, ami egy picit előrevetíti nekünk a változást. Szerdán és csütörtökön ugyanis újra lehetnek záporok és zivatarok, csupán szorványosan, de azért kialakulhatnak ezek hazánk területén a több-kevesebb napsütés mellett. Illetve csütörtökre még megerősödik a szél, ezért picit csökken a hőmérséklet pár fokot, és csak átmenetileg péntektől újra melegszik a levegő, és ismét inkább napos lesz az időjárásunk, mint változékony. Úgyhogy ezekkel a jó hírekkel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszont hallásra!
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, és a technikai munkatársak Seresbe és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
15: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
16: Legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen. Negyed döntőbe jutott női 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk a varsói világbajnokságon. Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyeken. Ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntője. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
15: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
16: A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás 2 góljával már 2-0-ra vezetett a félidőben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Márko Rossi szövetségi kapitány összesen 3 újoncot avatott. Csinger Márk a kezdőben kapott helyet, míg a több bravúrt is bemutató Jakubisvili Áron, a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban. A csatár Govács Bendegúz pedig Varga Barnabás helyére állt be. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazaksztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A finnek ellen 2 gólt szerző Varga Barnabást Péter Ágoston szólaltatta meg.
17: Sorjáztak a beadások, pontrugások a vezető gól előtt? Mennyire érezted azt, hogy tényleg érik a gól?
18: Voltak szögletek, beadások, elég sok szituáció volt, ami nekem kedvező. Szerencsére az egyikből betudtam
13: találni, utána inkább mi irányítottuk a játékot, megérdemelt győzelmet adottunk.
17: Szerintem hiányoztál mindenkinek, nem csak a góljait, hanem a jelenléted miatt is. Neked mennyire hiányzott ez a közeg, milyen most hazatérni?
13: Nagyon jó, azért hiányzik az embernek. A múltkori két mérkőzésen nem tudtam pályára lépni sérülés miatt, tehát szinte ebbe az évben azt hiszem ez volt az első mérkőzésem. Reméljük a keddi lesz a következő. Örülök neki, hogy sikerült betalálnom. Fontos volt azért, hiába edzőmérkőzés, azért a válogatottban, ahogy mondjuk mindig, hogy sosincsen edzőmérkőzés.
17: És ez látszott a csapaton. Szappanos mennyire fog hiányozni? Mit adott a társaságnak?
13: Nagyon, még semmit nem mondott, szerintem az még majd a következő meccs után, vagy most a napokban. Nekem különösen fog hiányozni, azért elég jó kapcsolatban vagyunk. Fantasztikus karakter, a harmadik számú kaposként is, de hát éveken át szolgálta a csapatot. Minden energiáját belerakta minden edzésbe, minden tiszteletet megérdemel.
16: Varga Barnabás után a válogatottól búcsúzó kapust Szappanos Pétert újoncként váltó Jakobisvili Áront is megkérdezte Péter Ágoston.
18: Ez egy valóra vált álom, egész kiskoromban erről álmodtam, hogy ezen a eljöjjön, főleg a Puskás stadionba, ez szerintem minden gyereknek a legnagyobb álma. Ahogy jöttünk a stadionba a busszal, egyszerűen minden gyerek, aki ránézett a buszra, egyből mosolygott, ez a legnagyobb álma mindenkinek, és nekem valóra vált, nagyon-nagyon boldog vagyok.
17: Úgy tűnt a reakcióidból, a testbeszédedből, hogy kifejezetten élvezed ezt az egészet, és még plusz energiákat tudsz meríteni abból, ami mögötted zajlik.
18: Én egy nagyon nyugodt ember vagyok, szerintem nagyon jól tudom kezelni ezt az egész pressziót, ami egy ilyen stadionban van, főleg mint egy kapus. Ez szerintem az egyik képességem. Én nagyon-nagyon élveztem az egész meccset, egész nap nyugodt voltam, főleg a meccsnél is, és nagyon boldog voltam.
17: Tudtad egyébként, hogy mikor és mi vár rád?
18: Igen, tudtam, így tudtam készülni, és így még könnyebb volt a dolga.
17: Ha az érzelmeket pillanatra félretesszük, szakmailag is azt lehet mondani, hogy hihetetlen éles formát hoztál. Itt kellett is ez a csapatnak. Meg volt benned az utóbbi időszakban is? Bármikor előjöhetett volna?
18: Elég nehéz időszakom volt, mert az elmúlt három hónapban nem is védtem, nem játszottam a klubomba, így nem volt könnyű beállni, de nagyon jól edzettem, nagyon jó formában éreztem magam, minden, ami az én kezemben volt, az egész időszakban 100%-osan kimaxoltam, és úgy érzem, hogy nekem ez adja az önbizalmat, hogy minden, ami rajtam múlik, azt 100%-osan teljesítem.
16: Nemzeti csapatunk újonca a kapus Jakobisvili Áron mellett a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi is elmondta véleményét a finnek elleni győztes meccsről.
19: There are not easy or weak opponent.
20: Nincsenek könnyű vagy gyenge ellenfelek. Minden egyes alkalommal nehéz győzni. A 60. percig többé-kevésbé minden jól működött a játékunkban. Onnantól kezdve a fáradtság miatt nem voltunk annyira élesek, és több nagy helyzetet engedtünk az ellenfélnek. A szervezettség hiányzott hátul. Összességében a legjobbjukra törekedtek a srácok, de van még hova fejlődniük, főként az újaknak. Most az a legfontosabb, hogy győztünk.
16: A magyar labdarúgó válogatott hétfőn nyilvános edzést tart a debreceni Nagyerdei stadionban. A Kazaksztán elleni mérkőzést megelőző napon 17 órakor kezdődik a gyakorlás, de az érdeklődők már 16 órától bemehetnek a stadionba. A belépőjegyek jelképesen 125 forintba kerülnek, arra utalva, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen. Ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C divízió harmadik csoportját, és feljut a B ligába. A jövő évi braziliai VB-re az európai selejtezők a kétkörös rájátszással folytatódnak októbertől decemberig. Itt már az A divízióból érkező ellenfelek várnak majd csapatunkra. A labdarúgó NB1-ből a másodosztályba kieső DVTK véglegesítette a megbízott vezetőedzőként dolgozó Takács Péter szerződését, így a szakember tovább folytathatja a munkáját a Diósgyőrben. Izomszakadást szenvedett, ezért ki kell hagynia a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokságot Lennart Kárnak. A német válogatott 18 éves tehetsége a keret chicagói edzésén sérült meg.
15: Nemzeti Sportkrónika.
16: Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen, és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagycsatában 17-16-ra múlta fölül Lettországot a varsói világbajnokságon, ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia Böröndi Vivien Lelik Réka kis virágösszeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0 alul maradt a világbajnoki negyedik helyezett Csehországgal szemben Kecskeméten az Európa Liga alapszakaszának első tornáján. Együttesünk holnap a norvégokkal találkozik a Messzi István sportcsarnokban. Női nemzeti csapatunk ugyanebben a sorozatban 3-0 győzött a vendéglátó Portugália ellen, amieink a mai folytatásban az észak-macedónokkal játszanak. A csehektől elszenvedett vereséget követően férfi válogatott szövetségi kapitánya Nagy Péter így összegzett.
0: Jelentős különbség volt fizikálisan a csapat között. Ők egy bizonyos dinamikával fejezték be a támadásaikat, még azokból a szituációkból is, amikor kintebb volt a védekezés vagy a fogadás, így szinte látványra erőködés nélkül ütöttek be labdákat, míg mi nekünk ezek azért nagyon nagy fizikai és mentális fáradtságot okozott, de tudtunk ezekből is sikeresek lenni. Én úgy érzem, hogy a találkozó során egyszer-kétszer kicsit túlgondoltuk ezeket a szituációkat, és olyan szöget akartunk irreálisan ütni, mert ugye egy magas blokk volt a túloldalon, el akartuk őket kerülni. Ezekben láttam a hibát, és a hiányérzet az inkább az, hogy igen, megvoltak a lehetőségek. Az első szedbe 12-9-re vezetett a cseh csapat, ott elment a center szerválni. Beszéltünk, hogy amikor kintebb van a fogadás, ott hosszú úton játsszuk, és hogy ott taktikailag nem voltunk fegyelmezettek. Ez a hiányérzet, hogy a magunk szintjén azért tudtunk volna taktikusabban játszani, ha nem is mindig nyilván, mert nincs ilyen ideális szituáció, de hogy jobb döntéseket hozni. Ez szerintem kicsit bátortalanság, kicsit még úgy mindenki próbálta pozícionálni magát, hogy ilyen ellenfél meg ilyen sebesség ellen mi az, ami elfér, ami egyrészt érthető, az első szedben mindenképpen, de itt a harmadik szedben is lehetett volna többet kihozni.
16: Az olimpiai bajnok Márton Viviana megnyerte a római taekwondo Grand Prix versenyt a 67 kg-os súlycsoportban. A fináléban megismétlődött a párizsi ötkarikás játékok párosítása, ugyanis a magyar sportoló a szerb Alexandra Perisicnél bizonyult jobbnak. Az MVM Dómban ma kezdődik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntője. Az első elődöntőben a francia Metz a román Csesame Bukaresttel találkozik 15 órától, míg 18 órától a címvédő Győri Eto a francia Brest együttesével csap össze. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A Metz csapatát erősítő Albek Anna az esélyekről és az ellenfélről is megosztotta gondolatait Szabó Szilviának.
21: Ezt nagyon szavakkal nem lehet leírni, amit történik. Ez egy nagyon különleges, és nem véletlenül mindenki azért dolgozik egész évben, hogy ide kerüljen. A csúcs teljesítménynek a csúcs teljesítménye kell mindenkitől ezen a hétvégén. Két ilyen komoly mérkőzés egymás után sosem egyszerű, és minden tartalékunkra szükségünk lesz.
22: A korábbi két Final Four úgy érkezett a Metz, hogy bajnok, és mind a két elődöntőjét elveszítette. Most, hogy azonos ponttal ugyan, de a Brest nyerte a bajnokságot, van-e bennetek egy ilyen plusz bizonyítási vágy, hogy igaz, hogy a francia kupa győzelem megvan, de most akkor próbáljátok a bajnoki címet, nem azt mondom, hogy kiköszörülni, hanem kárpótlású, mondjuk egy BL győzelemmel megspékelni ezt az idényt.
21: Természetesen előző évekről ugye nem tudok nyilatkozni, nem tudom, hogy milyen érzelmekkel jöttek ide a lányok, de mindenképp szeretnénk úgymond kijavítani ezt a pici hibát talán, amit a szezonban ugye elvesztettük a bajnokságot. Ez egy nagyon nagy kárpótlás lenne szerintem az egész klub életében és a játékosok életében is. Azért negyedszerre van már itt a Metz, és sajnos még nem sikerült nekik olyan maradandót alkotni, hogy pozitív élményekkel távozhassanak innen, és mindenki azon lesz, hogy ezt a szezon túl zárjuk, ahogy mindenki elképzeli.
22: Csesszeme Bukarest elleni elődöntő vár rátok, föltérképeztétek őket nyilván. Mi lesz szerinted a kulcs, mi az a jó taktika, amivel őket le lehet győzni?
21: Nagyon kemény ellenfélről beszélünk, mindenki nagyon jó formában van a csapatból, és az edzőváltás óta tényleg felfele ível a teljesítményük is. Nem véletlenül vannak itt ők sem a legjobb négy között, én úgy gondolom, hogy a védekezésünkre nagyon nagy fókuszt kell fektetnünk az egész meccsen. A támadójátékunkba pedig azokat az elemeket, amik eddig jól működtek a szezon során beépíteni és eredményesnek lenni belőle. Megvan a játék tervünk minden egyes mérkőzésre. Szerintem jól fogunk kijönni belőle.
16: Az imént hallott Albek Annával felálló Metz, tehát a Csesszeme Bukaresttel játszik ma délután 3 órától a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjének első elődöntőjében az MVM Dómban. A román csapat beállója a korábban a Győri Etóban is megforduló Kéna Pintea így várja az összecsapást.
23: Boldogok vagyunk, hogy ismét pályára léphetünk a legjobb négy között, hiszen csak nem egy évtizedet kellett várni.
2: várnia erre a klubnak. Nekem 4 évvel ezelőtt már volt szerencsém a Győrrel játszani Budapesten, ezúttal pedig külön motiváció, hogy a hazám csapatával lesz erre lehetőségem. A Metz kiváló együttes, de a lehető legalaposabban felkészültünk belőlük, a csapattársaimban pedig erős a bizalmam. Szeretnénk emlékezeteset alkotni a hétvégén.
16: Zalánki Gergő is szerepel a magyar férfi vízilabda válogatott bő keretében, amelyből kikerül a júliusi Sydneyben sorra kerülő világkupa döntőre utazó 15 fős csapat. A 2023-ban a világ legjobbjának megválasztott balkezes klasszis a 2024-es párizsi olimpia óta nem játszott a nemzeti csapatban. 5 magyar és 6 külföldi játékos távozik az osztrák jégkorongligában szereplő Ferencvárostól. Többek között elhagyja a zöldfehéreket Sofron István, Seregély Máté, valamint Nagy Krisztián. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
5: Vízállás jelentés.
3: A Duna hazai szakaszán Budapestig apad, alatta árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizének hőmérséklete Komáromnál 19,4, Budapestnél 20,5, Mohácsnál 22,5 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 167 cm, 19%. Duna remete, 108 cm, 19%, Medve 167, 17. Nagybajcs 128, 19. Gönyű 84, 18. Komárom 138, 18. Esztergom 116, 16. Nagymaros 66, 17. Budapest 179, 17. Dunaújváros 38, 14. Dunaföldvár -81,13, Paks 45,14, Dombori 76,16, Baja 167,15, és végül Mohács 175 cm, 13%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 26 gázló van. Az országhatár és az Ipolytorkolat között a mértékadó gázló 1792,1 és 1791,6 folyamkilométer között hajót szűkület, szélessége 100, hosszúsága 500 méter. Az Ipolytorkolat és Budapest között 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 27 deciméter, 120, 1600. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 25 deciméter, 110, 400. Középen 29 deciméter, 90, 400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajót szűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárdnál -89 cm, 4%. Árpásnál -62, 13, Győrnél 244, 28. A Marcal Móric hídánál -33, 12. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 48,9, Balassagyarmatnál -73, 9. A Sió Siófoknál gát alatt nincs jelezve. Simontornyánál 106, 14, Szekszárdnál 277, 41. A Mura Letenyénél 126, 16. A Dráva Őrtilosnál -45,21, Barcsnál -77,12, Drávaszabolcsnál -82,21. A Száva Belgrádnál 167 cm, 37%. A T Tisza a hazai szakaszán Vásárosnaményig apadó, alatta kissé változó vízjárású. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20,1, Tokajnál 22,7, Tokajnál, Szolnoknál 22,2, Szegednél pedig 22,7 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tisza. Rahó, Técső és Huszt nincs jelezve. Tiszabecs mínusz 208 cm, 5%. Vásárosnamény mínusz 152,7, Záhony mínusz 279. Dombrád 24-21, Tokaj 470 cm, 59%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 82 cm, 45%. Átlag vízmérsége 330 cm, hőfok a Siófoknál nincs jelezve. A Velencei tó a Gárdnál 57 cm, 2%, a víz 19,2 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál 36 cm, 39%, a víz 18,8 fokos.
11: Műsorajánlat.
5: Retro tárcák, különleges szemüvegtokok, vicces kártyatartók, a bőr és nemes találkozása, egyedi alkotások a természetes anyagok bűvöletében. Skót, görög, osztrák, spanyol, népek táncai és lelkes táncosai, a hagyományőrzés dinamikus formája. Festmények, grafikák, kollázsok az utca hétköznapiságában. Kapuaj galéria, ahol a művészet közel lép az emberekhez. Keszthely érdekes emberei, értékálló alkotásai.
11: Országjáró szombat délután. 15:30-16:00 a Kossuth Rádióban.
7: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel. 16 órától a Dunán.
11: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
23: A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszombérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
24: 20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
11: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől, írta Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. Megérkezett Spanyolországba a 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő egy hétig tartó apostoli körútja során Madridban, Barcelonában és a Kanári-szigeteken tesz látogatást. Philadelphia után újabb észak-amerikai úti cél érhető el közvetlenül. Mostantól Budapest és Toronto között eleinte 4, a jövő hónaptól heti 5 alkalommal indul repülő. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok. Holnap túlnyomóan napos időre is kevéssel 30 fok alatti hőmérsékletre számíthatunk.
0: Műsorajánlat.
2: A Rádiókabaré mai sztárvendége Müller Péter Sziámi.
3: Akkoriban én mondjuk a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó helyet, hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de a rock'n'rollami zenét nem lehet. Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot.
2: A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádiókabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jön a budapesti négyes döntő az MVM Dómban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most toronymagas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, ma 18 órától a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Jó ebédhez szól a nóta.

napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Kossuth Rádióban, ahol jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem 2026. június 6-án szombaton is, a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Adásunk első perceiben Lendvai Ferenc prímás és zenekara muzsikált. Az előttünk álló szűk fél órában Lisztes Jenő cimbalom játéka is felcsendül, de előtte még utazzunk vissza az időben egészen 1980-ig. Szántai Ildikó népdal csokrát halljuk. Erdélyi dallamokból hoztam el Önöknek egy remek válogatást. Fogadják sok szeretettel, kellemes időtöltést kívánok!

Johannes Brahms a romantika korszakának egyik legjelentősebb zeneszerzője, a magyar dallammotívumokból és ritmusokból is táplálkozott. Erről tesz leginkább tanúbizonyságot, Magyar Táncok című műve. Most az első magyar tánc csendül fel itt a Kossuth Rádióban, méghozzá cimbalmon. A Hungarikum hangszert Lisztes Jenő szólaltatja meg. A felvétel testvércsatornánk a Dankó Rádió felkérésére készült 2023-ban.

0: Lisztes Jenő cimbalom játékát követően Rezsnák Miklós nóta csokrából válogatunk. Rezsnák Miklós a 70-es, 80-as, de még a 90-es években is nem csak mint énekes előadó művész, hanem mint konferencié is a publikum elé állt. Most hallgassuk meg, az elkerülsz, mert szegény vagyok, a szeretnélek újra rózsák között látni, a volt-e már szívedben fájdalom, a három kislány ülapadon, és a zöld a kukorica Kati című klasszikus magyar nótákat. Rezsnák Miklóst Albert György zenekara kíséri. A felvétel 1990-ben készült a Magyar Rádióban.
1: Elkerülsz, mert szegény vagyok, se pénzem, se kincsem.

0: Katik.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért szombati Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melyben muzsikált Lendvai Ferenc és zenekara, hallottuk Szántai Ildikó erdélyi népdalokból összefűzött dalcsokrát, de gyönyörködhettünk Lisztes Jenő cimbalomjátékában, és válogattunk Rezsnák Miklós nóta felvételeiből is, legvégül Johann János és Cigány zenekara muzsikál. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem találkozunk holnap is, ugyanekkor ugyanitt várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra, további kellemes, szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 13 óra 30 perc, jó napot kívánok! A mikrofonnál Bordi András. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után tegnap a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetenciamérések nem azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Philadelphia után újabb észak-amerikai úti cél érhető el közvetlenül. Mostantól Budapest és Toronto között eleinte 4, a jövő hónaptól pedig heti 5 alkalommal indul repülő. Az Air Canada Rouge október végéig üzemelteti a járatot. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A legnépszerűbb vonalakon naponta, a többin egyelőre hétvégenként járnak a hajók. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek. Arra felé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor-zivatar. A hajnali 10-16 fok után napközben 26 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Rádió Kabari a Tália téli kertből. A házigazda Felméri Péter.
4: Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Azt mondom, ne húzzuk az időt, mert kihűl a leves. Következik a Rádió Kabari a Tália Színházból. A mai műsorvezető én vagyok, minden idők egyik humoristája, Felméri Péter. Kezdjük hát a már megszokottá vált nyitó blokkal a rádiókabarét, ahol Vida Péter is meghívott vendége ragadnak mikrofont.
5: Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatók, engedjék meg, hogy először is a zongorához szólítsam színpadra, Horváth Bálintot. És egy Kossuth díjas alkotót ehhez a colos mikrofonhoz, hölgyeim és uraim, Müller Péter Sziámi.
6: Jó estét kívánok!
5: Péterrel legutóbb a hólyagrák korai felismerését szorgalmazó jótékonysági kampányon dolgoztunk együtt Badár kollégával, de pályakezdőként Miskolcon is, ahol többek között alapítója a Bartók Plusz Opera Fesztiválnak, illetve maga a Sziget Fesztivál ötlete is ugye az ő agyából pattant ki, ugyanakkor többek között kollektív Nobel békedíjas a taposóaknak betiltása ellen szerveződött nemzetközi kampány részeseként. Filmrendező, diplomás, cirkusz és varieté rendező, bár eredetileg bohóc zsánert tanult Alfonzótól, de maoista összeesküvőnek nyilvánították és kirúgták. Volt az Operaház stratégiai igazgatója, dalszerző, szövegíró, végzett rádiós szerkesztőriporter, alternatív rockzenész és a Baltazár Színház színésze. Hát így többek között. De hogy ki is igazából Müller Péter és miért Sziámi, azt én sem tudom. Hát ki ennek az apja?
6: Sajnos műsoridőnk lejárt, úgyhogy köszönjük a figyelmet. Szóval azért, hogy én kinyomozzam, hogy igazából úgy minden dimenzióban ki is az apukám, ahhoz be kellett fektetnem egy kis munkát, és mint egy ennek melléktermékeként létrejött az Apám Apáim című komikusnak szánt tragikomikus stand-up estem, és ott kialakult ez a konvenció, hogy úgy szoktunk beköszönni, Bálint kollégám is részese ennek az estnek, Úgy szoktunk megköszönni, hogy jó estét csinálunk! A kérdésedre válaszolva, egy nagyon találékony kérdés volt. Igazából ez az este úgy kezdődik, hogy egy nap azt mondta nekem az apukám, hogy melyik. Apa csak egy van, nem? És akkor ott megjelenik 4 fotó. Jó, hát van akinek 4. És akkor hát egyrészt elkészült ez a stand-up, és ennek a munkafolyamatnak volt egy terméke, az első ilyen viszonylag komolyabb verses kötetem, amelyek az a címe, hogy a család. És abban benne van minden, amit a család tagjaimnak írtam. Ha már itt az apák a fő téma, illetve az apa, mert azért nem egyforma súlyjal voltak az én életemben. Tehát én Vég Péter néven születtem, azt hittem, hogy egy nyugatos Vég György nevű költő az apukám. Közben volt még egy apukám, és aztán örökbe fogadtak. Ő Müller Péter író, talán ismerik néhányan, és aztán jött egy pillanat, amikor 20 éves voltam, és már azt hittem, hogy mindent tudok, amikor kiderült, hogy ki az igazi apukám a vér szerint. A 20 éves koromban megtalált, amúgy börtönviselt, szélhámos nőcsábász vér szerinti apukám Párizsban élt, azért nagyon megérintett, hát így a Kádár korszak szellem és lelki éhínségéből bekerül az ember egy ilyen hihetetlen fényes és nagyon csábító párizsi nagy életbe. Időnként ez előjött belőlem, ez a Bon Vivant vagy micsoda. És a másik apukám, Müller Péter apukám, aki pedig a leghűségesebb és a legmélyebben gondolkozó tisztességes ember, akit ismertem. Egy munkahelye volt, egy színház, egy helyen lakott, és hát egy felesége volt neki szemben velem, aki hát az 5. nyúzom. De most már 34 éves, van 3 közös gyerekünk. Szóval bele kellett tanulnom egy picit abból, hogy mi az a családi élet. Mondjuk falul laktam, és annyi pénzünk sem volt, hogy a villanyszámlát kifizessük, szóval halványgőzünk nem volt, hogy miből fogunk ott megélni, mikor leköltöztünk. Ilyen rock'n'roll zenekarral, hát kis deficittel, nagy lelkesedéssel jártuk az országot, és csöngött a telefon, papa azt mondja, hogy Petikém, kérnék tőled valamit. Na most hát papa engem kivett az állami gondozásba, és örökbefogadott, tehát nem tud olyat kérni, amit ne csinálnék meg neki. Azt mondta, hogy megkérnélek, hogy most írunk egy új zenés darabot a Tolcsvai Laci barátommal, és ez az egész ez versben lesz, hogy te olyan jó verseket írsz, hogy neked kéne megírni a dalszövegeket bele. Hát mondd papa, neked bármit, mondom, és mi lesz a címe? Azt mondja, az lesz a címe, hogy Mária Evangéliuma. Most hát tudni kell, hogy akkoriban én mondjuk egy a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó helyet, hogy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de arra kell a mi zenénk nem lehet. Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot. És mondom, papa, hogy mi a címe, hogy Mária Evangélium, és mondom, miről fog szólni? Azt hát arról. És akkor megírtam. Más választásom nem lévő. Soha még semmiben. Munkában, vagy nem is munka, játékban. Ennyi örömöm nem volt, mikor rájöttem, hogy nem csak magamnak szeretek dalszöveget írni, hanem csodás dolog elképzelni a 15 éves kis Máriát a kútnál, János evangélistát, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát én dalszövegíró lettem. És hát rengeteg szerepbe bele lehetett bújni, és ez lett az életem. Most már 60-valány darabot írtam, fordítottam, játsszák. Most megy a Erkelbe, a Rebeka, meg az Elizabeth, szóval elindult ez a dolog. És akkor arra gondoltam, hogy a papa kedvenc rock'n'roll dalát még előadjuk önöknek, az picit komikus. Az a cím, hogy 100 bólha.

eldönteni szívem, hogy hamburger, hogy hot dog, nem tudom eldönteni szívem, hogy itt rosszabb, vagy ott jobb, nem tudom eldönteni szívem, hát és nem is érdekel, és most már biztos maradok, mert tudom, hogy menni kell, és most már nem veszek semmit, bár nagyon szépen mennek ám itt fölfelé az árak, és

már úgyis meghalom. Jaj, de ideges vagyok.

0: Halleluja! Köszönöm szépen a zongoránál Horváth Bálint, köszönjük szépen Müller Péter Sziáminak! Magyar Péter nem vesz fel ismeretlen számokat, ezért rengeteg nem fogadott hívása van. Hallgassuk hát meg ezeket. Magyar Péter üzenetrögzítője. Móricz Tamás írását előadják Aradi Tibor, Bach Szilvia, Kerekes József és Vida Péter.
1: Halló, Kövér László. Ez most komoly, hogy egy nő lesz az utódom a parlamentben? Hát még rendes bajsza sincs.
2: Halló, szia, Fekete Pálka vagyó. Te, ennek a vagyon visszaszerzési hivatalnak nem kellene egy himnusz. Tudod, a adide, a money, adide.
1: Hello, Petike, mint Gulyás Geri. Ismerd el, nagy tűk volt. Mindenki bevette, amikor a sajtónak leidiótáztalak. Tali este a szokott helyen?
3: Szevasz, itt Geszti Péter. Arra gondoltam, hogy írok egy rap musicalt erről a nagy napról. Pár sorra már meg is van az, hogy jó, erre tették az emberek az X-et, mert sokaknak már a tenyere is viszket. Kijött a Loch Nessi tóból is a Yeti. Azt kérdezte, who the f*** is Magyar Peti?
4: Говори Путин. Segíts már, Пётр. Te fiatalabb vagy, és már csináltál ilyet. Hogy kell az ismerősök közül törölni ezt a Viktort?
5: Szia, édes. Kelemen Annácska vagyok. Van egy bekamerázott hálóm, ahol áradhatna a szeretet. Olyan videót forgathatnánk ott, hogy utána még a Bájer Zsolt is rád szavazna.
6: Szia! Megcsináltuk együtt, megcsináltuk. De, hát ezek még nálam is böszmébbek voltak. Klári Fári.
7: Szia, Péter, Tóth Gabi vagyok. Ahogy kérted, jól megkínoztam őket a DPK gyűlésen ezzel az Eye of the Tiger rótával. Várom a következő küldetést.
8: Peti, Peti, szervusz. Szervusz, Peti, itt Lölő. Lassúak voltatok. Én már itt lubickolok a... Mondjad már, Ondi, milyen szigetek? Jajmán? Kajmán, Kajmán. Kajmán szigeteknél. Most egy gyalog jöttünk, gondolom, hanem jaktal. Mi ez a zaj? Ondi, állítsd le a motort. Ondi, gyere vissza, Ondi. Ondi!
9: Hi, Peter, Donald Trump from Washington. Gratulálok, és meg kell mondjam, nagyon tetszik, hogy felvetted az országod nevét. S azon gondolkodom, hogy én akkor legyek Donald America, vagy az USA-t nevezzem át inkább Trumpra.
3: Pataki Attila, szevasz! Ezek a történelmi napok megihlettek, írni akarok egy rock musicalt, az a címe, hogy a szavazókör közepén állok. Indításként kellene 7 millió forint, ebből megvenném a üdítőt, a ropit, hogy jobban menjen a dalszerzés.
5: Jolika vagyok, adnak neked enni rendesen, Péter. Hát esküszöm, hogy az én kalmánom nagyjából annyi kilóval született, amit te most nyomol.
9: Halló?
1: Zelenszky elnök beszélek. Gratulálok, kolléga, nem csak mint elnöknek, hanem mint filmsztár kollégának is. Ja, és ha kellenek valamelyik nagygyűléshez drón felvételek, akkor csak szólj, tudok sokat olcsón.
0: A következő előadónk a Rádió Kabaré rendszeres szerzője, és mint megtudtam, egy mazochista is, mert nemrég beült egy 1300-as Dacia volánja mögé. Igaz, hogy csak egy videó kedvéért, de akkor is. A Rádió Kabaré színpadán Trabarna, azaz Lórán Barnabás.
10: Köszönöm szépen. Petit mélyen érintette a Dacia-s videóm. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, hát rendszert váltottunk, és hát én elmentem egy Magyar Péter plakátért. Feleségem kérte, én meg a feleségemet szeretem, elment egy plakátért. Na most oda föl kellett mászni, ott lógott egy szerelem le, mert így nem jött le, így vágtam, nyiszatoltam, és ezt hallom alulról.
11: Figyelj, nem cserélünk!
10: Le se néztem, mondom, figyelj, oké, cseréljük, adj ért egy Radmai Márk Magyar Pétert, vagy egy Magyar Péter katona is, tehát aláírva, de ne csak úgy, izé, rendesen, szeretettel, Barnikának, aranyjal, kis szívecske, úgy, ahogy kell kultúrát, de ezért cserélek, azt mondja.
11: Figyelj, adok értek 9 vitályos, 4 pócsot, 5 dobrevet.
10: Én ott hagytam, nem mentem bele ebbe az egészbe, de nem lett Magyar Péter plakátom, mert nem tudtam elhozni, ott maradt a fele, véletlenül leszakadt. A másik meg az, amiről beszélni akartam, hogy nálunk a környéken van egy hajléktalan, a Kálmán, és a Kálmánnak én nagy barátja vagyok, mert szoktam támogatni. Viszont Kálmán most nem volt a rendeltetés helyen a kis ABC-nél, és egy teljesítési segédje volt, alvállalkozója, ki volt szervezve a biznisz, én meg megyek be a boltba, és ha megszólítanak, akkor vagy a hülyét szoktam tettetni, vagy a külföldit, és a hülye nem jutott eszembe, és azt hallom, Fölök, ne haragudjon, másnak egy pár forintja! Mondom, I'm sorry, I do not speak any Hungarian at all. Hozzám szól a csávó.
12: No problem, mister.
10: Erre nem számoltam. Odalép hozzám, azt mondja.
12: I'm wondering probably you can help me out. I am in a financial crisis. Maybe 5,000 or 50,000 forints. Would be appreciated.
10: Azt az eget neki, az óriás performot, kért 50 000-et. Én meg így benyúlok, és mondom, hogy 500-as volt nálam, mert ezért a performance-ért ezt az 500-ast feltolom, mert nézi az 500-ast, amit átadtam neki, azt mondja,
12: hát jobban örültem volna, a külföldinek tetszik lenni.
10: Hát mondom, most kap el 500-at, tesa. Hát mondom, hogy beszélsz angolul, hol?
12: 7 évet koldultam Londonba.
10: És ilyen büszké. Mindenkinek megvan a szakmai háttere. És Kálmán visszajött, és találkoztam vele, és mondom, Kálmán, nincsen önnek így alkohol problémája?
12: Nekem 57 liter pálinkám van otthon, milyen probléma?
10: A másik meg ugye az, hogy én evel nem tudok nagyon mit kezdeni evel a szituációval, de ott van ez a nem tudom, kinek rossz a dereka. Ugye? Az, én egy színpadon voltam, és csináltam egy ilyet, és nekem így megállt, hogy na erre nincs nagyon poén. És az ember arca is megváltozik, mert mosolyogni akarsz, de ilyen vagy, hogy nem tudod erre, hogy melyik rész zárd el, de szivárogni fog, ez biztos. És egy és nem ez van a monológban megírva. És látták, hogy nekem bajom van, ott volt Ferenc. Ferenc ez a 20 kilósan született, azóta 120 kilós húsember, 150 centi magasan. Ő nem lesegített, a vállára vett és kivitt. De én így voltam így a vállán, mint a döglött ember, és így annyi volt, hogy bevitt a művelődési házba, egy asztalra fölrakott. Az asztalon élt, így ugyanabban a pozícióban feküdtem, csak így hanyat, mint egy büdös bogár, és mondta, hogy akkor megfordít, és elkezdi kibaszírozni belőlem, de ilyenkor vannak a katasztrófa turisták, akik így szivárognak befelé, nézegetnek, mi történik, a művész urat gyúrják, a Ferenc meg így, ó, a Barna, ez nagyon be van akadva, megnyomom kézzel, megnyomom lábbal, be kellek evel az olajjal, Barna, rád fekszek. Nem akarok ebben részt venni. És már körülöttem voltak azért, és így nézték, így cupogtatták. Húzd meg, nyomd meg, csináld meg, gyúrjad, hubababa, hubababa. Mint az Indiana Jones, hogy örvény lettek körülöttem a népek. Csináld meg, fájjon, folyjon a vére. Mindegy, Ferenc megoldotta, jó, egyet kattant, egyet rottyant. Nem tudom, hogy hol, de én rottyantottam, az biztos. Jól lettem. Megyek ki, ugye már így a saját lábamon, ilyen kicsit ilyen kacsába. És így megyek ki az autómig, és így állnak sorba az emberek jobbra-balra, és így néznek, én meg így Tocsogok ki a kocsi fenéki pociben, és szállok be az autóba, nem dinamikusan, tehát így bemásztam az autóba, de még Ferencet láttam, és így mondtam neki, Ferenc, ami kettőnk közt történt ott bent, az zárjuk mélyen a szívünkbe. Nagyon sok szeretettel puszilom a lelkedet, drága Feri. Ebben a pillanatban egy fiú kilépett a sorba. Mondtam, hogy langyi a barna! Nehéz, köszönöm szépen a figyelmet! Viszontlátok!
0: Felállt az új parlament, indul a munka, veteránokkal is, persze újoncokkal is. Következő jelenetünk címe Parlamenti munka. Írta Vapausz Attila. Előadják Győri Péter és Bokor Barna.
13: Elnézést, uram, ha-ho! Kérem, álljon meg egy pillanatra!
14: Ne tessék egy utánam szaladni, még azt hiszik, hogy elloptam valamit.
13: Ugyan kérem, emiatt ne aggódjon. Ez itt a parlament. Nálunk a lopásgyanú az olyan természetes, akár a köszönés. Majd megszokja. Szóval maga az egyik új fiú, ugye?
14: Igen, most kezdtem a héten, de fiúnak már nem mondanám magam. Nézem, ilyen ráncos a homlokom. Gyalulni lehet rajta.
13: Á, nincs azzal semmi baj. Komoly, barázdált arcélek. Plakátra való.
14: Remélem nem görözési plakátra gondol.
13: Á, az csak magán múlik. De higgy el, hogy nem kis dolog ám bejutni ide. Gratulálok.
14: Hát köszönöm, én nagyon kedves magától, de én mennék is a dolgomra.
13: De haragudjon, hogy itt a folyosón tartom fel, de elég nagy most a felfordulás. Annyit az új arc, mint bálabontáskor a turkálóban. Na, nem mintha én járnék turkálóba, de hogy elnézem maga annál inkább.
14: Mire tetszik célozni?
13: Kicsit, mintha alul öltözött volna az ország házához. Szóval, legközelebb ing és nyakkendő, gyűrődés nélkül, mint az alföldi táj.
14: Öltönybe kell dolgozzak, mint a sírások. Legalább fizetik, mint munkaruhát.
13: Miért? Magának nincs öltönye?
14: Hát éppenséggel van egy hűséges zakóm.
13: Hűséges? Ez milyen?
14: Hát nem olyan, mint a feleségem. Amúgy meg abban ballaktam, abban esküdtem, és nagy eséllyel abban is temetnek.
13: Na kérem, egy picit komolyodjunk meg. Én dr. Patkós vagyok, az országház méltóságáért felelős koordinátor. Vagy ahogy a hátam mögött mondják, a protokoll doktor.
14: Jaj, anyám, akkor viszont az én hátam mögé ne jöjjön. Ez nem bejárat, itt csak egy irányú forgalom van, jó? És az is kifelé.
13: Nem prostata, doktor, ember. Protokoll. Tudja? Mint az illemtanár.
14: Én már azt hittem, hogy maga a vazelines turkász.
13: Ja, értem már. Maga ilyen humoros, emberarcú. Nem mintha számítana a frakció, de jól gondolom, hogy maga Tisza párti.
14: Ennyire hallatszik?
13: A rutinos fül az kiszúrja, bízom.
14: Hát, ja, mégis tiszakparti gyerek vagyok, méghozzá szögedi. Csak feljöttem Pestre, mert itt több a meló. Apropó meló, most már tényleg mennék főnök.
13: Egy pillanat, uram. Én is csak a munkámat végzem. Kötelességem tájékoztatni az ülésteremben való helyes viselkedésről.
14: És mégis milyen ülésteremről beszél?
13: Mi azt talán maga nem akar beülni? Volt már itt egy ilyen bújócsás ember. 4 évig azt játszottuk, hogy ő kereste a nagy pénzt, mi meg őt, az egész ciklus alatt.
14: De miért kéne nekem beülni?
13: Uram, kérem, honnan ez a gőg? Még csak most került be ide.
14: Ne haragudjon, maga is érzi ezt a bűzt?
13: Ez a demokrácia szaga, barátom.
14: Ráférne egy szellőztetés. Olyan szag van itt, mintha még a kőoroszlánok is hagymásbabot ettek volna. Mi lehet ez? Ja, hát persze, a szivárgás.
13: Szivárogtatás? Már az első héten?
14: Nem szivárogtatás, szivárgás. Fent az emeleti WC-ben nyakig ér a tré, oda tartottam, mielőtt megállított.
13: És egy képviselőnek kell megjavítania? Hőha, akkor tényleg üres az államkassa.
14: De hogy vagyok én képviselő, én nem mocskolom be a kezem, van nekem tisztességes szakmám. Engem ide karbantartónak vettek fel. De rohanok is, doktor Protko, mert magukkal ellentétben engem nem fizetnek a pofázásért.
0: Az, hogy az ember párkapcsolatban él, vagy házasságban, előbb-utóbb, vagy hát inkább rendszeresen, akarom mondani, folyamatosan konfliktusokhoz vezet. És hát nincs ez másképp nagy nevű, megbecsült művész emberek esetében sem. Heckel Krisztina tollából jön a vajon mire gondolt a költő felesége. Petőfi Sándorné, Gubás Gabi. Csokonai Vitéz Mihályné, Bass Szilvia.
15: Petőfi Sándorné, türelmem végén. Még költöd a rémeked, zenged a dalt ott, még fekszel az ágyban az ablak előtt, de látod a mottan edényből a halmot? Már ellepi lassan a konyhai nőt. Még ifjú agyadban a forradalom forr, s még benne virít a boros révület, de íme a házban a sűrű sötét por, a pókok is megszőtték már fészküket. Kihull a haja, s eliramlik az élet. Ülj, Sándorom, a szemétbe, ide! Ki most a hazáért kitárja szívét, nem fogna lapátot a két kezibe? Ó, mondd, ha a dű elemészt itt e percben, sírva megírod a bús szöveged? Rábírhat-e majdan egy nimfa szerelme, hogy felemeld végre a hős feneked? Ha eldobod egykor a mennyei tollacs, a konyha kövén sötétkék foltot hagysz, én feljövök érted a síri világból megnézni szememmel, hogy felnyalod azt. Lemosnám egy rongyal a zsírfoltot rólad ki, ingeden ott feledéd étked, s bár itt is, a sírban is megfojtalak nyomban, de tudd, hogy a szívem örökre szeret.
7: Csokonai Vitéz Mihályné a süteményhez. Polcokon virító édes tünemény, inzulint vadító csalfa sütemény. Míg a Mihály rímelt smúzsák hosszalatt, én a krémesekkel tömtem torkomat. Síma mázzal mit kecsegtetsz? Miért nevetsz felém? Répacukrot miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj a boltban, vonzó képet csal. Faltam, s megromoltam, elhisztam hamar. Spájzom mogyorókkal végig telt vala, fagygombócokkal hívott cukrászda, rám ezer kaláccsal szórtad az átkot, karamellás krémmel töltötted fánkod. Jaj, de kockás hasam puhulni kezd, méretből is XL kellett. Könnyűségem, kedvem, ólomsúlyra vált, régi jó alakom múlt időbe szállt. Ó, csak a csokit hagytad volna, csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos énekem, íze közt a búkat elfelejteném, s fitness gurukat nem irigyelném. Hagyj el, ó, szénhidrát! Hagyj el engemet! Több kalóriát már testem nem ehet! Érzem-e diétán, volt erőm elhágy, lelkem hájas tésztát és somlóit vágy. Nékem már a zsír illetlen, hűtő kiürült, konyha oly kietlen, vércugrom bedült. Csillogó bombonok, tarkák, édesek, kekszek, habos fánkok. Isten véletek!
0: Szóviccek működésének hátterében valójában egy nagyon izgalmas pszichológiai és nyelvészeti játék áll. Nem csak azért nevetünk rajtuk, vagy hát ugye fogjuk a fejünket, mert viccesek, hanem azért is, mert meghekkelik az agyunk minta felismerő rendszerét. Szóval készüljenek fel, mert most az önök agyának minta felismerő rendszerének meghekkelésére teszünk kísérletet. Életképtelenségek. Weber Tamás írását előadja Vida Péter.
1: Tűz van, babám! A minap kigyulladt az utcánkban lévő ezotéria volt. Lángok martalékává váltak a mágikus tárgyak. Minden csupa por és amulett. A bolt vezetőjének újdonsült felesége a parazsakon ugrálva locsolta a lángokat. Többen meg is jegyezték, micsoda tűzről pattant menyecske. Az oltásban egy pap is segített, akinek lángra kapott a reverendája. Fel is kiáltottam, atya, ég! A sikeres oltás után sokáig zsörtölődött a megpörkölődött ruhája miatt. Először a tűzoltókkal együtt, majd félreült. Most magában füstölög. Egy külföldi nyaralásomon szemtanúja voltam egy emberrablásnak. A foglyokért váltságdíjat is kértek. Kérdezték a rendőrök, hogy néztek ki az áldozatok. Mondom, fiatal lányok voltak. Az egyik 19, a másik egy hián 20. Tovább faggattak, le tudnám-e írni az elkövetőt? Persze, kértem papírt, ceruzát, és már le is írtam, elkövető. A tárgyaláson a vádlott kétszer is lement a bizonyíték raktárba egy kosárral, de semmit sem tudott felhozni a védelmére. Kiderült, hogy visszaeső. Régebben idegen kertekbe mászott be, és összekaristolta a földet. El is ítélték barázdaságért. Büntetésének első napján bal szerencséjére összedőlt a börtön cellája. Most ülhet 10 évet a sitten. A héten bementem egy kifutó termékeket áruló sportboltba, és vettem egy teniszütőt, de 2 nap múlva visszavittem. Nem volt jó. Akárhányat ütöttem, mind out lett. Betértem a könyvesboltba egy krimiért. Az eladó nagyon szomorú volt. Párás tekintettel egy magas halomba akarta rakni az új regényeket, de azok mindig ledőltek. A könyveivel küszködött. Ráadásul Claire Kennett írónő regényei is a földre estek. Egy héján már feltette a polcra az összeset, de én adtam fel neki az utolsó Kennettet. Fiatal koromban egyszer vívóversenyt nyertem. Az erről készült képnek szerettem volna megfelelő tartót venni. Sokáig keresgéltem, végül a türelmetlen eladó a fejemre húzta az egyiket. Most benne vagyok a válogatott keretben. A barátom a szülei vonásait örökölte. A múltkor találkoztunk az utcán az ablakuk alatt. Éppen a nyálas fejét törölgette. Felnéztem, és tényleg kiköpött az apja. Szívből utálom, amikor a barátnőm órákig vásárol egy nagyáruházban ilyenkor, mászkálás közben, könyvvel a kezemben töltöm az időt. Még szerencse, hogy tudok a sorok között is olvasni. Az utcán sétálva észrevettem, hogy a földön egy régi, díszes dohánytartó hevert. Senki nem merte felvenni. Odaléptem, eltettem. Nem hiába mondják, bátraké a szelence. Apósomat elhívtam vacsorára. Feltűnt, hogy a levest csak piszkálja, az előételhez hozzá se kezd. Már vagy fél órája ettünk, amikor hirtelen ajtócsapódást hallottam. Az apósom felvidult, végre megjött az étvágyam. Imádom a sportfogadást. A hétvégén is megyek a kedvenc totózomba, de a bejáratnál óriási csattanás fogad. Nézem, mi ez a zaj? Hát nem akkor borult fel a papírforma.
0: Ha az ember felszeretne újítani valamit a lakásban, akkor vagy szakembert keres, vagy maga oldja meg. Én a múltkor festőt hívtam, és szerintem sóderpú rajongó lehetett, mert ahogy ajtót nyitottam, ez volt az első reakció, hogy hát nekem a Hatházi László a kedvencem. Úgyhogy következőre magamnak fogom megoldani. Élet a Barkácsáruházban, írta Aradi Tibor, előadják Vida Péter és a szerző.
16: Szia, Bogyi Bucé, figyú, erre a cuki kis fűnyírcsire szeretnék felvenni hitelt, milyen opcik vannak rá?
1: Két lehetőség van, OTP vagy cetelem.
16: Igen, épp ezt ecetelem, hogy nem tudom.
1: Az egyiknél gyorsabb a hitelbírálat, a másiknál meg kisebb a kamat.
16: Engem a nagyobb kamat érdekelne, kis csillag. Figyú, van valami megoldás arra, hogy télen is tudjak a kertben vircsiket meg egyéb növcsiket termeszteni?
1: Mit szólna egy melegházhoz?
16: Hülye vagy, onnan jövök.
17: Elnézést, ugye én nem nagyon értek ezekhez az építőipari dolgokhoz, édes lelkem, egy kis segítség kéne, mert felújítás van nálam. Ilyen nyílás áthidalóra lenne szükségem.
1: Értem, itt tetszik találni, tessék.
17: Most szórakozol velem? Hát hagyományos nyílás áthidalót akarsz rám sózni? Hát nekem elem magas keltek retén. Ha, most vegyem meg a gagyi hagyományosat, aztán szívhatok a következő sorfalazó elemmel, mert beletek bele kisméretű téglákat. Ugye vagy? Na jó, fángli van?
1: Igen.
17: És ez vas vagy saváló acél, lelkem? Nem értesz hozzá, mi? Na jó, virítsál ide gyorsan 25 méter vápalemezt, mert lenyomok két nem egyszerűt köcsök.
18: Elnézést, ebbe a akciós újságba olvastam, hogy van maguknak ez a segélyhálójuk. Ezt hol találom-e?
1: Segélyháló? Hát nézem. Ja, ez seregélyháló. A seregély befogására való a kiskertbe.
18: Seregély is, az több, mint a segélytestvér.
1: Az egy madár.
18: Jaj, ma mondom, hogy kamu a egész. Akkor fizettem, amiket vettem.
1: Igen, 92.675, ha más nem lesz. Készpénz lesz?
18: Igen, azt mondja, hogy akkor számoljunk 20, 40, 80...
1: A 60-at kihagyta.
18: Mi, 40 ezres nem fogad el, vagy mi van?
1: Hát van olyan?
18: Persze, egy órája vezették be, nem olvasta. Pedig írta a mértékadó minden egyben blog is. Eurót elfogad?
1: Igen.
18: Ázsiót?
1: Ázsiót?
18: Igen, olyan, mint a euró, csak Shanghai-ban nyomtatja. Még egy dolog, azt olvastam a akciós újságba, hogy önöknél ezen a hétvégén ingyenes a házhozszállítás, igaz ez?
1: Igen, ez így van.
18: Jó, akkor 8-an vagyunk Zalaegerszegre, légy szíves, testvér.
3: Végre egy eladó, már egy órája keringek itt az áruházban. Elnézést kérek, csaptelepet szeretnék venni. Milyen van, ami olcsó?
1: Hát van ez a kínai 4500 forintért, de ezt nem ajánlom. Aztán van ez a szlovák 6000-ért, de ezt sem ajánlom. Aztán 13000-ért van egy japán, de nem ajánlom. Viszont van ez a dán 21000-ért, ez kiváló minőség, de ezt sem ajánlom.
3: Miért?
1: Tudja, itt a személyzeti WC-ben semmi nem eladó.
19: Jó napot kívánok! Én a Fifikét keresem.
1: Elnézést, nem tudok itt felejtett kutyáról.
19: A Fifi az nem kutya, hanem a robotfűnyíróm. Múlt héten vettem itt, tegnap elmenj nyírkálni. Azóta nem láttam, gondoltam, hát hazaszökött.
1: Nem hinném, hogy a Fifike meg tudna tenni ekkora utat.
19: Mi honnan tudja, hogy hol lakom?
1: Nem nehéz kitalálni. 10 utcára innen van az elmegyógyintézet. De lehet, hogy 9.
19: Én szimpatikus barom. Na jó, hát ha mégis látna, akkor mondja meg neki, hogy nem akartam bántani. Kicsúszott a kezemből a húskloffoló. És máig se értem, hogy tudta őt 50 méterről úgy eltalálni, hogy közben meghúzta a ravaszt a vadászpuskámmal. Nem tudom.
1: Csak szólok, hogyha mégis előkerülne, akkor a garancia nem érvényes bántalmazott fűnyíróra.
19: Kikérem magamnak, én nem bántalmaztam, csak nyomatékosan fel akartam rá hívni a figyelmét, hogy csak a füvet nyírja, és ne nyúljon a gerberához.
1: Uram! A fűnyíró nem tud különbséget tenni a növények között.
19: Na, pont ezért vertem meg. Örülök, hogy egyetértünk végre. Ha esetleg visszajön és véletlenül megharapna valakit, itt az oltási könyve.
1: Ön beolt? oltatta a fűnyírót veszettség ellen?
19: Igen, de amint látja, nem hatott, mert mégis elveszett. Na most, az a helyzet, hogy van még egy problémám.
1: Még egy, magának öt problémája van szerintem. Pontosan annyi, hány agysejtje. És ahogy látom, egy sem működik.
19: Akkor ezért hittem azt, hogy csak kanyarban lehet kiflit enni?
1: Minden bizonnyal.
19: Értem. Jó, szóval az a problémám, hogy vettem maguknál egy villáskulcsot, nem lehet rászúrni a rántott fusit.
1: Uram, a villáskulcs nem evőeszköz.
19: És akkor mire lehet használni, ha nem evésre?
1: Nagyon szívesen elárulom, vigye el az autóját egy műhelybe, ahol van hidraulikus emelő, és amikor felemelték az autót, álljon alá a villáskulcssal, majd kérje meg a szerelőt, hogy hirtelen ejtse le az autót.
0: Gazsi és Pesta a két kópé, és Kincses Zoltán, ő a harmadik. Mondhatnám, hogy a fő kópé, hisz az egészet ő találja ki. De hogy pontosan mit is? Hát figyeljenek kíváncsian. Gazsi és Pesta meg az érettségi. Kincses Zoltán írását előadják Vida Péter és Kerekes József.
1: Szosz, Pesta! Hova ilyen sebesen?
4: Megyek a gimnáziumba.
1: Jó, gimnáziumba. Ja. Jó, hogy nem már egyetemre. Mi vagy te? Hogy hívják a egyetem főnökét? Vektor? Vagy Hektor?
4: Hogy nem már buksi.
1: Vagy az az agyizé.
4: Milyen agyizé?
1: Agyunktus.
4: Mi van? Simán lehetnék.
1: Agyunktus? Ja. Nálad pont ez a kettő hiányzik, az agy meg a tusolás. Hová mész?
4: A gyerekér.
1: Minek? Nem tud járni azon nagy lakli.
4: Hát most van neki az érettségi.
1: Ha nem kapkodta el.
4: Nem.
1: Hány éves? 30?
4: Csak annyinak látszik.
1: Mert?
4: Hát te se néznék ki különben, ha az anyósomnál lakná albérletben.
1: Oh my god. Na, de megköltözött oda.
4: Hogy tudjon tanulni.
1: Anyós ottól mi? Hogy hogyan nyeljen le egy tenyérnyi a bátszalonnát egészben?
4: Az asszony akarta, pedig tőlem tanulhatott volna.
1: Mit?
4: Hát az érettségire.
1: Te aztán tudod.
4: Hát tudom is. Én voltam érettségin, le is érettségiztem.
1: Nem mondod, aztán hogy?
4: Hát írásban. És te?
1: Inkább sírásban.
4: Te, ha már írás, neked milyen volt a helyes írásod?
1: Pazar, sőt, zseniális.
4: Hogy?
1: Azóta már a CIA használja.
4: Mire?
1: Titkosításra. Nálunk az egész tantestület próbálkozott vele, de nem tudta senki feltörni.
4: Az jó.
1: Jó, bizony. Jó. Neked milyen?
4: Hát olyan, mint most.
1: Teremtő atyám.
4: Ezt mondta a tanár is. Mindig a fejét fogta, hogy István, magának nem rossz a helyes írása, hanem gyakorlatilag nincsen. Neked melyik tárgy volt a legnehezebb?
1: Anyósod orosz hűtőszekrénye.
4: Nem úgy, az érettségi.
1: Ja, a biológia.
4: Mit kaptál?
1: Arcideg zsábát.
4: Az komoly.
1: Jó, egy hétig nem tudtam vigyorogni, de még semmi, a sör se esett, jó.
4: A mindenit, azt hogy bírtad ki?
1: Erőltettem, a negyedik után már jó volt.
4: Hát az is egy megoldás. De bioszból mit kaptál?
1: Az kemény volt.
4: Na, mondjad már.
1: Nem tudtam, hány szikű a bagoly.
4: Azt én se tudtam volna.
1: A matek, hogy ment?
4: Jó, simán.
1: Mit kérdezte?
4: Hogy oldjunk meg két ismeretlenes egyenletet?
1: És mit mondtál?
4: Hát, hogy be kell őket mutatni egymásnak.

0: Kivúgta osztályfőnököd?
1: Ki bizony? De mennyire, hogy ki?
0: Ja, az enyém is.
1: Akkor lehet, hogy osztálytársak voltunk.
0: Sőt, padtársak.
1: Milyen pad?
0: Hát a pad.
1: De hogy a pad?
0: Hát látod, hogy a sörünk a pad. Igyunk még egyet.
2: Julika nagyon szereti a férjét, Kálmánt. Hogy mennyire nagyon, és hogy pontosan miért is? Hát ez a következő jelenetből biztos nem fog kiderülni. Julika és a hatalmas összeesküvés. Írt és előadja Bach Szilvia.
3: A sztorizom a situt. Én ma belefáradtam Kálmán szapulásába, elhatároztam, hogy hatékonyabb leszek. Beszéltem az Edittel, meg a Zsuzsival, aki szólt a Terinek. Tudod, akinek a lánya hozzáment az unokatestvére elhunyt apusának a féltestvéréhez, aki anyai ágon rokon a Tibi keresztanyjának a húgába, vagy a nővéreibe, a mellem se tudja már követni a vérvonalakat. A lényeg, hogy itt mindenki mindenkinek a rokona, tudod? Talán azért van ennyi szakállas nő, vagy én nem tudom. Na mindegy, is a lényeg, hogy összegyűjtünk mink asszonyok, lányok, azt megállapítottuk, hogy itten annyi a hereferi manus, hogy épp ideje megregulázni őket, hogy 100 hangya hordja széjjel a belüket egy kupacba ezeknek, de tényleg már na. Hát ezek csak a kocsma, a halózás, meg az ugatérozás. Gyerekek, agyuk se nincsen, mert azt is már elitták. Teljesen. Belement így a ceflébe. Amőba ez mind. Guszinak mondta az asszony, hogy vegyen már egy színes tévét. Ez a hülye meg megkérdezte, hogy milyen színűt. Érted, ezek olyan hülyék, mint egy talicska hormonzavaros menyét. Kiokoskodtuk a nőmozgalom nevét. Agyi nyomorultak átnevelő dandárja. Röviden anyád. Sokat vitatkoztunk, hogy hogyan is változtathatnánk meg az egysejtű férjeinket. Kati azt mondta, hogy írassuk alá, hogy nem isznak, segítenek a háztartásba, azt heti egyszer ők vásárolnak be. Leszavaztuk. Hát én csak egyszer kértem meg a Kálmánt, hogy segítsen bevásárolni. Tudod, mi lett belőle? Káosz. Hallod? Felhívott a bódbú, hogy magyarázzam már el neki, hogy néz ki a karfiol, mert nem tanálja. A mondom neki, je olyan fehér rücskös. Tudod, mit hozott? WC-kefét. Manyi javasolta, hogy vágjuk az összes gyümölcsfát, hogy ne tudjanak pálinkát főzni, ugye? Leszavaztuk. Hát anyagi csőd lenne, ha még a pálinkát is meg kellene venni ilyen nehéz időkbe. Én azt javasoltam, hogy nézessük velük az Észbontók című műsort. Leszavazták mondván, hogy pont olyanok, mint akik a kanapén ülve elmagyarázzák, hogy Bemapó hozza a virgácsot. Kőműves Kelemen asztalos volt. Leonardo DiCaprio meg egy ilyen lenyitható tetejű autó. Bea azt javasolta, hogy soroztassuk be őket katonának, majd ott megtanulják, mi a rend meg a munka. Leszavaztuk. Hát mindek van már annyi nyavajája orvosilag, az egyik aranyeres, a másik viszeres, a harmadik HR-es, érted? Kálmán még most is a katonai sztorival kínozza a környezetét. Azt mondja, őrmester úr, mi a teendő, ha rálépünk egy aknára? 50 méter magasra repülni, és nagy területen szétszorodni.

0: majdnem 11 óra volt, hát de még nem tanáltunk ki semmit, mit volt mit tenni, hazagyanáztunk, mindenkinek ki lett adva, hogy másnapra gondoljon valami hatászosszat kifele. Meséltem anyukának, hogy mi volt, azt mondja, mit kell ezen ennyit csinni csavari gyerekem? Nem ezeket kell egrét íroztatni, hogy ide-oda küldözgetni. Fogjátok magatokat, azt menjetek ti egy hónapra elfele, majd megtanulják, milyen ez, ha nincs halózás, tiszta edény, tiszta ruha, tiszta lakás. Leszavaztam. Hát mert ugye, ha Kálmánt egy hónapra magára hagyom, hát elpusztulna. Elpusztulna? Anyuka, hun az út le velem? Na csumit!
1: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Felméri Péter volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kajzerhajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatorna igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Kedves hallgatóink, most pedig következzék a Kabaré Lexikon.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunk ismétlését a Kossuth Rádióban 23 óra 7 perckor hallgathatják meg. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Lexikon.

0: Üdvözlöm Önöket, Kapovári Gábor vagyok. Ma ismét egy kabarészerzőt, Kincses Zoltánt hozzuk egy kicsit közelebb. A szeghalmi ezermester író, forgatókönyvíró, rendező. Eddig 8 regénye jelent meg, nagyrészt történelmi témákat dolgoz fel. Mai hangidézeteinkben az általa teremtett két irgalmatlan észjárású atyafi, Gazsi és Pesta fog megszólalni különböző hangokon. Most Csöre Gáborén és Vida Péterén.
1: Mit csinálsz, Farsanka?
2: Nagy terveim vannak.
1: Mi?
2: Semmi.
1: Nem csinálsz semmit?
2: Csak azt, amit máskor.
1: Akkor semmit.
2: Ja, csak most sokkal kényelmesebben.
1: Az nekem is jó es. Akkor te sem fogsz beöltözni.
2: Beöltözni?
1: Hát ilyenkor azt szoktak.
2: Kik?
1: Mindenki. Maszkabál, meg ilyenek.
2: Aha, azt a maszkabál az mi?
1: Olyan buli, ahol állalsót kell venni.
2: Minek?
1: Hogy ne ismerjenek meg.
2: Jó, megiszunk a törkölyömből vagy négyet, azt úgy se ismerünk meg senkit.
1: Az igaz, de itt az a lényeg, hogy téged ne ismerjenek meg.
2: Hát nekem elég lenne, ha az asszony nem ismerne meg.
1: Vagy? Te nem ismerted volna meg.
2: Pláne. Te minek öltözöl?
1: Hogy ne fázzak.
2: Hát de nem úgy, hanem amit mondtál.
1: Ja, hát nem tudom. Valami olyasminek, ami fontos, és van benne érték.
2: Akkor tudod mit?
1: Mit?
2: Legyél cefrés hordó.
0: Számtalan forgatókönyvet írt a legkülönfélébb témákban és műfajokban, a horrortól a vígjátékig. Sőt, amire kiváltképpen büszke, természetfilmet is. Itt Revicki Gáborral dolgozott együtt. Most ismét a két atyafi következik, kiegészülve a Zsémbes Margittal, Bach Szilvia, Kerekes József és Vida Péter.
2: Pesta! Szaszt! Úha! A Margit!
3: Na mi van, jó madár? Nem erre számítottál, mi?
2: Erre semmiképp.
3: Ha te hova akarod az én drága látos férjemet vinni, te?
2: Csak egy percre.
3: Aha, egy percre, ja. A legutóbb egy percnél hajnal 4-kor találtam meg a kutyaholba, letolt gatyába. De csak ne röhögjél! Szegény buksit 3 hét múlva találtuk meg a menhelyen. Még akkor is pánik rohamai voltak.
2: Attól a látványtól nekem is azok lettek volna.
0: Az elmúlt 15 évben szülővárosa amatőr színjátszó körét vezette. Írója is, rendezője is, és az 50 fős lelkes csapat folyamatosan telt házak előtt lép fel. A már hallott két atyafit a rádiókabaréba egy esztendeje írja. Bodrogi Gyulát és Vida Pétert halljuk.
2: Mit kolbászolsz itt?
4: Miért? Te nem jössz?
2: Hová?
4: Elkapjuk az öreg disznót.
2: Mit akarsz már megint szegény anyósodtól?
4: Most nem őről van szó.
2: Hát?
4: Ma van a disznótor. Megbeszéltük.
2: Meg?
4: Azt mondta, segítesz.
2: Józan voltam. Na jó, ha azt mondtam, hát azt mondtam. Pálinka van.
4: Ha te ígérted.
2: Akkor tényleg nem lehettem magamnál. Hát mit ígértem még?
4: Na, azt te nem akarod tudni.
2: De mégis.
4: Azt, hogy nem is szól, még meg nem szúrjuk.
2: Ha mi hagyod, hogy ilyeneket beszéljek? Ha miféle barát vagy te? Hányan leszünk?
4: 2, meg a malac. Na jó, hogy kezdjük?
2: Ahogy szoktuk.
4: Nem azt mondtuk, hogy nem iszunk.
2: Jó. Ha akkor nem tudom.
4: Ha mi lenne, ha most a malacot borítanánk föl? Mert a múltkor is azon szórakoztak az interneten, hogy mi 2 birkóztunk a sárba, a disznó meg ott röhögött az óra.
0: Kedves hallgatóink, ez volt ma a Kabaré Lexikon. Köszöni figyelmüket Kapuvári Gábor. Most pedig a hírek után az országjáró szombat délutánt hallhatják.
5: A Kabaré Lexikont hallották. Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
6: Fél három van, folytatódik az Országjáró magazin, ma a Magyar tenger partjára Keszthelyre hívogatjuk Önöket. Majd 780 éve említették először Keszthely városát, írásos emlékek a város történelmi múltban épített örökségben, színes kulturális életben és aktív közösségekben mind a mai napig igen gazdag. Ezekből szeretnénk minél többet megmutatni, felvillantani Önöknek a délután folyamán. Már is a város kulturális életével ismerkedünk és idegenvezető segítségével is bemutatjuk Keszthely különleges épületeit. Sétára is indulunk mindjárt. Tartsanak ma is az Országjáróval, 4:30-ig Keszthelyre hívogatjuk Önöket. Már is indulunk a délutáni sétára. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú kőzuzalékot, közölte Balajt Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez az önkormányzat állami támogatásra számít. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáróval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csaknem 500 odút ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azoknak a fajoknak a megtelepedését, amelyek repülőrovarokkal, főleg csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. A hajnali 10-16 fok után napközben 26 és 30 fok közötti értékekre számíthatunk.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
6: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal Domokos Istvánnal a délután folyamán is Keszthely szívéből a főtérről jelentkezünk. Ezen a hétvégén Keszthely igazi ünnepi hangulatban él. Tartanak a városnapi rendezvények, ma is, holnap még számtalan programra, előadásra, koncertre és bemutatóra érdemes eljönni ide a városba. Az Országjáró műsora után például ma délutántól a helyi közösségek veszik birtokba itt a főteret, ahonnan most jelenleg mi is szólunk. Érkeznek azok a közösségek, akiknek munkái színes, aktív tagjai pedig mozgatják a helyi életet, de amíg ők megérkeznek, addig mi is benépesítjük a hangok segítségével itt Keszthely tereit, megmutatjuk Keszthely értékes embereit. Nagyon sok mindenről szóltunk már a délelőtti műsor részben, és a délutánra is maradt érték. Az újkori Helikon ünnepségek a Dunántúli Középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező két évente megrendezésre kerülő kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskolai keretek között 18 művészeti kategóriában szakértő zsűri előtt mérik össze tudásukat. Hogy hogyan pesdül meg az ifjúsági élet egy-egy ilyen Helikon ünnepség alkalmával, milyen művészetek terén mérik össze a fiatalok a tudásukat, erről is beszélünk mindjárt. Ma is tartsanak az Országjáróval, Keszthelyre hívogatjuk Önöket egészen 4:30-ig.

0: Királyok, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Keszthely városából jelentkezik az országjáró, és itt az országjáró vándorbot, mellette dr. Tóth Gergely, Keszthely város polgármestere, kezében egy szalaggal, és ezt a szalagot felkötjük az országjáró vándorbotra, amin van egy idézet, vagy egy olyan mondat, ami az itteniek számára meghatározó. Polgármester úr, mit írtak a szalagra?
2: Szál egyenesnek, én maradok csak, napnak és tündérszerelemnek, sárga virága búvik tenyeremben, s álom a szél rohamát mosolyogva.
1: Ez egy idézet.
2: Igen, ez Csengei Dénesnek, városunk nagy szülöttjének egy versora. Csengei Dénes a Magyar Demokrata Fórumnak volt az egyik alapító tagja. Sajnos nagyon fiatalon meghalt. 1953-ban született, és mindössze 38 évesen 91-ben elvesztette életét, de 39 évvel ezelőtt 8 társával megalapította azt az MDF-et, amelyik nagyon komoly szerepet játszott a rendszerváltásban, és Keszthely azt gondolom, hogy azóta is valamennyire előre tud menni, és előrébb jár egy kicsit a rendszerváltásban, talán mind a nagy magyar átlag.
1: Most ahol beszélgetünk, Keszthely város egyik emblematikus helyeit körbenézek, ugye épített örökség, a főtér. Hogyan fejlődik egyébként Keszthely városa? Milyen dinamika van ebben?
2: Egy kicsit, mint a Csipke Rózsika vára, talán olyan állapotba vettük át a várost, erre jó példa ez a főtér is, amit a helyi népnyelv csak kőtérnek nevez. Egyfelől nagyon szép és fölejt újítva 15 éve, másrészt sajnos nagyon kevés a zöld benne. Itt néhány fa elültetésén kívül még nem tudtunk nagyot előrelépni, viszont a másik ilyen emblematikus színhelyünk az a Helikon Park, amit viszont egy bebukott pályázat után saját erőből összefogással megcsináltunk. Itt gyakorlatilag egy új szót is alkottunk, elindult az úgynevezett parkász mozgalom. Önkéntesek lemennek oda, borostyánmentesítenek, ültetnek. Volt olyan alkalom, hogy egyszerre 200 ember ültetett 80 fát, és minden ez közadakozásból, és még egyszer nem csak pénzzel adakozunk, hanem magunk is elmegyünk oda dolgozni. Gyönyörűen elkészült ez a park, világítás van, padok, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki erre jár, az
1: néz. Akkor ez azt jelenti, hogy itt a civil közösségek is jól tudnak egymás mellett egymásért dolgozni?
2: Igen, én az önkormányzatnak pláne egy ilyen pénz hiányos helyzetben, és eddig ugye azért mi ellenzékben is voltunk a kormányváltásig. Azt gondolom, hogy az a feladata, hogy segítsen a közösségnek a munkáját fölemelni, ne akadályozza, az a minimum, de ha lehet, akkor segítsen. És ez nagyon jól működik a vártakkal, a parkkal. Itt volt egy ilyen óriási adventi koszorú 120 köbméter tűzifából, és azt utána odaadtuk a rászorulóknak. Az izraeli temetőnek elkezdődött a felújítás, az egyik mólót már megcsináltuk. Tehát legalább 4-5, de sokkal több civil mozgalom gyakorlatilag maga csinálja ezeket, az önkormányzat hozzáteszi, amit tud, de azt gondolom, hogy így kéne működni egy igazi városnak és egy közösségnek. Kicsit olyan, mint a szervezet, hogy kisebb részekből összetevődik egy nagyobb egység, és ezt nagyon jó megélni, és ez a legkellemesebb része a politizálásnak.
1: És Keszthely város, ha a lélekszámát veszük, akkor hány fős?
2: 18 ezer.
1: Ennél sokkal többen vannak nyári szezonban.
2: Igen, sokszorosa ennek, illetve azért téli szezonban is van egy nagy vozás körzete, tehát itt vannak az iskolák, itt van a színház, az uszoda, Balatont akkor nem is említem, tehát sokkal nagyobb a térségi szerepünk, mint amit
1: alatt. És milyen jövőbeli nagy terveik vannak, amit itt Keszthelyen, keszthelyiek meg szeretnének valósítani?
2: Hát a legfontosabb itt ugye itt nagyon jó idősnek lenni, és nagyon jó fiatalnak lenni. A közepe az nagyjából hiányzik, tehát igazából volt némi könnyűipar a rendszerváltás előtt, ami azért eltűnt. Szeretnénk úgynevezett kék gazdaságot itt fölépíteni, egy új ipari parkot, és olyan kisebb környezetbarát üzemeket, fehérgalléros helyeket, a kutatásfejlesztést, ami belefér a fenntartató fejlődés koncepciójába. Mi ezt szelíd fejlődésnek hívjuk, és az egész város stratégiába simul bele. Még egy dolog, hogy nagyon szeretnénk, a Balaton ugye régóta nincs kotorva, szeretnénk az iszapfeldolgozásnak is egyfajta központjává válni. Ezzel úgy érzem, hogy ez nekünk is egy kitörési pont lenne. Másrészt pedig egy olyan közrosszat, az közjóvá fordítanánk, amivel hosszú távra a tónak az egészségét meg lehetne óvni.
1: Mert hogy többen mondták, igen, hogy ez a kotrás már 30-40 éve várat magára, meg itt a széljárás miatt is alakul ki ez a helyzet, vagy miért annyira erős itt ez a probléma?
2: A 30-40 az egy kicsit költői túlzás, de olyan 18-20 éve valóban nincsen a Balaton kotorva. Egyes becslések szerint 40-50 milliárd forint hiányzik ebből, tehát ez nyilván állami döntés volt annak idején, hogy ezt megszüntetik, és nyilván állami döntés kéne, hogy ezt újra tudjuk indítani, mihez a területet tudjuk adni. Ideális az elhelyezkedés, tehát ugye az Zala hozza be a hordalékot a Balatonba, és az itt a nyugati medencébe kering, és minél inkább elzárják ezt a keringési utat, illetve vannak ilyen iszapcsapdák, amik megteltek itt több évtized alatt, ezeket kéne kiüríteni, kirakni a partra, az iszapot két frakcióra bontani, az egyik része az homok, nagyon értékes, ez a folyami homok mind az építőiparban, mind a strandokat egyébként ezzel homokozzák föl. Másik felét viszont mezőgazdaságilag lehetne azt hasonlítani, hogy ez tele van ugye szerves anyaggal. Az, ami rossz a tóba, hiszen ettől olyanok leszünk előbb-utóbb, mint a fertőtó, ugye az a tavaknak valamennyire természetes életciklusa. Az a mezőgazdaságban meg jó, nyilván be kell minősíteni, kellenek hozzá gépek, kotróhajók, tehát ez nem egy egyszerű történet ebben a mai túlbürokratizált világban, de hát próbáljunk most lobbizni ebbe az irányba.
1: Ez fontos lenne, gondolom, mert azért a turizmus, a Balaton az nem egy utolsó szempont.
2: Nem, hát nekünk nyilván egy első szempont, és amellett, hogy a turistáknak ez fontos, az itt élő lakosoknak fontos, én úgy gondolom, hogy ez az első, amit a jövő generációkra hagyunk, tehát én nem annyira abban látom a szerepemet, hogy nagy szállodákat építsünk, és beton dzsungeleket hagyjunk az örököseinkre, hanem pont az, hogy megtartsuk a tavat, és pont a zöldet, meg a területet, meg a tó egészségét adjuk tovább a generációk.
1: És polgármester úr, ha egy mondatban meg kellene határozni a jövőt, akkor mi lenne az a célmondat? Mondjuk milyen legyen Keszthely 15-20 év múlva?
2: Azt szeretném, hogyha egy okos, fiatalos, de nagyon élhető város lenne, amelyik zöld, ránézés és kék ebben az értelemben, hogy a fenntarthatóságot szolgálja, jó élni minden generációknak.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Okos, fiatalos városnak álmodja a polgármester Keszthelyt a jövőben is. Hát biztos, hogy fiatalos, és biztos, hogy nagyon okos. Ezt bizonyítja akár az újkori középiskolás Helikon ünnepségeknek a sora is. Horváth Zoltán érkezett meg, az újkori középiskolás Helikoni ünnepségek alapítványának elnöke, vezetője. Ez már az újkori jelzővel utal valamire. Ugye történelmi gyökerekről beszéltünk nagyon sokat ma itt Keszthelyen. Hát ennek is komoly múltja van, ennek a seregszemlének, ennek a művészeti találkozónak.
4: Így van, egészen pontosan 1817-ben Festecsés György hívta ide az akkori irodalmárokat, írókat, költőket, hogy egy februári napon megünnepeljék a császár születésnapját, és ilyen módon a magyar kultúrának is adózzanak, és hát onnantól kezdve elindultak a helikoni ünnepségek Keszthelyen. Ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon fontos múltra visszatekintő esemény és kulturális program, amit a mai napig gyakorlatilag ápolunk. Az újkori helikoni középiskolás helikoni ünnepségek alapítvány 1992-ben jött létre, és onnantól kezdve két évente szervezi az alapítvány a város többi intézményével közösen ezt az összművészeti ünnepséget.
3: Annak idején, amikor a Festeticsek korában elindult, ugye ennek az volt a célja, hogy ide érkezzenek Keszthelyre az akkori kornak a művészei, írói, költői, aztán ugye ez a művészeti vonal, ez tágabbá alakult és szélesedett a paletta. Hány művészeti ágban mutatják meg ma a fiatalok magukat itt a Helikon ünnepségek során?
4: 20 művészeti kategóriában versenyeznek a diákok. Közel 2000 diák érkezett idén is, április 16 és 18-a között ide Keszthelyre. A kórus, a próza, az irodalom, a színjátszás, a könnyű zene, komoly zene, a néptánc, folklór, ének, tánc, tehát nagyon-nagyon széles az a paletta, az a kínálat, vagy azok a versenyszámok, kategóriák, amelyen belül a diákok megmérettethetik magukat, és az is nagyon fontos, hogy a hazai művészvilág legkiválóbb tagjaiból, illetve legkiválóbb művészeiből válogatjuk ide a zsűrit, akik aztán minősítik ezeket a diákokat. Ez szakmai művészeti szempontból egy nagyon intenzív és nagyon komoly három napit Keszthelyen, ami aztán mindig egy nagy gálával zárul.
3: a Balatoni Színház ad ennek helyet, vagy az iskolákban zajlanak a megmérettetések?
4: Amikor 2000 diák megérkezik az a körülbelül 200 pedagógus kísérő, akik felkészítők, akik ugye kísérik a diákokat, akkor gyakorlatilag elárasztják Keszthelyt. A Balaton Színház, a Balatoni Múzeum, a Festetis Kastély, a Csokonai AMK, azok a legnagyobb helyszínek, a Keszthelyi Zeneiskola, nem szeretném őket se kihagyni, ezek a legnagyobb helyszínek, ahol megszervezzük a versenyeket, de ezen kívül természetesen a keszthelyi szállásadók, az éttermek, a keszthelyi középiskolák, mindenki összefog azért, hogy méltóképpen tudjuk vendégül látni és megszervezni ezt a több mint 200 éves múlttal rendelkező ünnepség sorozatot, ezt a hagyományt.
3: Ugye több mint 200 éves múlttal rendelkezik ez a hagyomány, tehát nagyon sok szép pillanatot élhettek már meg önök is, ugye nyilván akik szervezik az elmúlt években, évtizedekben az újkori középiskolás helikoni ünnepségeket, szóval biztos vannak olyan pillanatok, amelyeket a szívébe zár. Mondjon egyet-kettőt, amire úgy nagyon szívesen emlékszik.
4: Nagyon-nagyon sok szép pillanata volt az elmúlt ennek a helikoni ünnepségeknek áprilisban. Ugye egy számtalan olyan eseményt rendezünk, ami kíséri a versenyeket, tehát délután a gyerekek együtt lehetnek, a diákok együtt lehetnek, egymást jobban megismerhetik. Idén újdonságként szerveztünk egy fantasztikus fáklyás felvonulást. Innen a főtérről indultunk fáklyákkal, a helikonos diákokkal együtt le a Helikon Parkban található helikoni emlékműhöz. Ott volt egy nagyon szép fényjáték, és aztán utána pedig azt követően egy hatalmas, több száz diákot megmozgató táncházat szerveztünk itt a főtéren. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép program volt. Csütörtökön este egy könnyűzenei koncert volt itt a Keszthelyi főtéren, a Meringer Marci adott egy nagyon-nagyon nagy sikerű koncertet. És hát mi mindig azt mondjuk, hogy ide hívjuk a diákokat, vendégül látjuk a diákokat, akik megmutatják a kreativitásukat, a tudásukat, és azt is szeretnénk, hogy közösséget is teremtsünk, hogy megismerjék egymást, inspirálódjanak egymás művészetéből, és egy jó élménnyel térjenek el, és úgy engedtük el őket itt április 18-án délután, hogy vigyétek magatokkal a helikoni lángot, adjátok tovább a diákoknak, adjátok tovább a tanároknak, és két év múlva pedig nagy szeretettel várunk titeket vissza.
3: Akik nyomon követik az eseményeket, biztos észreveszik, hogyha vannak már olyan baráti társaságok, ismerettségek, amelyek itt köttettek Keszthelyen itt a helikoni ünnepségek apropóján, és évről évre nem, de két évről két évre mindig visszatérnek esetleg, és örülnek egymásnak.
4: Ez pontosan így van, két évente szervezinek Keszthely mindig áprilisban a helikoni ünnepségeket. Elmondhatjuk, hogy a mai magyar művész világban nagyon sokan vannak, akik itt kezdték a karrierjüket, és hogyha tanárok, pedagógusok, művészvilágban mozgó emberekkel beszélgetünk, akkor mindig találkozunk valakivel, aki a Helikonhoz valamilyen módon kapcsolódik. Ugye ne felejtsük el, hogy a Helikonra a Dunántúl minden középiskolájából várjuk a diákokat, és hát azt is szokták ők maguk is, és mi is mondjuk, hogy a következő két év múlva esedékes Helikonnak a szervezése az már a Helikon lezárása után elkezdődik, és mindenki várja, hogy akkor 2028-ban most akkor megszervezzük majd ezt az ünnepséget.
3: Akkor nincs pihenő, akkor már készülnek 2028-ra, hát kívánjuk, hogy még nagyon sokáig folyjanak ezek a helikoni ünnepségek, és sok-sok fiatal tehetség felfedezése kapcsolódjon még Keszthely városához. Horváth Zoltán volt itt a vendégünk az Országjáróban, aki az újkori középiskolás helikoni ünnepségek alapítványnak az elnök. Szép pillanatokról mesélt nekünk.
0: Helyi érték az Országjáró szombat délutánban.
3: Mai első délutáni feladványunk így hangzik: kialapította a híres keszthelyi helikon ünnepségeket 1817-ben. Hát, hogyha figyeltek, akkor nagyon gyorsan tudják küldeni a választ. Tehát kialapította a keszthelyi helikon ünnepségeket, az ő nevét küldjék el nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtünk ezúttal is vendéglátóink ajándékát kapja.

0: Ha a Balatonon járunk, enyém a világ hallhattuk az előző muzsikában, és most itt járunk az országjáróval, úgyhogy az országjáró hallgatói, a világi és Keszthely minden egyes szegletét megpróbáljuk megmutatni. Vendégünk itt a folytatásban Szántó Éva, aki idegenvezető, de van egy olyan séta, hogy Keszthelyi séták, saját maga fejlesztette, az ő találmánya ez, és aki ezen a sétán részt vesz, az Keszthely rejtett kincseit, mindenféle épített örökségeit megtudhat, de hol kezdjük, kedves Éva, itt mai országjáró sétánkat Keszthelyen? Miről beszéljünk legelőször?
1: Hát itt vagyunk a főtéren, és innen a főtérről észak irányba, hogyha elindulunk, akkor a Sétáló utcára érkezünk meg, Keszthely egyik legikonikusabb utcája.
0: És úgy távolban meg a kastély van.
1: Így van, a távolban pedig a kastélytornya is látszik. Ezt az utcát a századfordulón Keszthely korzóként is emlegették.
0: Ma is az, mert bocsánat, hogy közbevágok.
1: Abszolút. Gyakorlatilag Sétáló utca a mai neve, de ez a korzó is egyébként Sétáló utcát jelent, tehát szerintem egyébként sokkal jobban is hangzik. És ezen a Sétáló utcán rengeteg gyönyörű századfordulós épületet láthatunk, és ezekben a házakban több híres személyiség is született, és ezek közül az egyikről beszélgetünk.
0: Hát induljunk el, és akkor itt már mutatja is Éva a kezével, hogy ez egy olyan ház, egy emblematikus ház, mert aki ezt a házat lakta, az világhíres lett, vagy világhírű lett.
1: Így van, őt Simon Erzsébetnek, vagy ahogy mindenki ismerte, Simon Böskének hívják, így emlegette egyébként mindenki. Ő 1909-ben született itt Keszthelyen, és már kislányként egy nagyon-nagyon szép kislány volt. 16 évesen pedig ennek a keszthelyi korzónak a legszebb hölgyévé választották meg. Hát így indult el egy olyan karrier, aminek a végén ő egy nagyon komoly szépségkirálynői titulust nyerte, sőt nem is egyet.
0: Hát soroljuk föl, nekem elkezdte Éva mondani, hogy amit csak lehet, minden begyűjtött. Nem csak hazai, hanem világszinten.
1: Gyakorlatilag igen. A Keszthely korzó szépének az elnyerése után megnyerte a Balaton tündére nevű díjat is. Ez gyakorlatilag egy balatoni szépségverseny volt, amit Siófokon rendeztek, gyakorlatilag a helyi nyári üdülő turistáknak a szórakoztatására. És ezután jött egy komolyabb megmérettetés, ugyanis 1928 végén kiírták az első magyar szépségkirálynő versenyt. És a barátnője indítására ő elindult. Ezt a versenyt 29. januárjában rendezték, és nagyon-nagyon népszerű volt, nagyon sokan jelentkeztek rá, de Simon Böske bizonyult a legszebbnek, úgyhogy ő lett Magyarország első szépségkirálynője.
0: De itt nem állt meg még, ugye ez a szépséges hölgy, hanem meghódított egész Európát is.
1: Minek után megnyerte a magyar versenyt, megkapta a lehetőséget, hogy részt vegyen az európai szépségkirálynő választáson. Ez egyébként az egyes országok nyertesei mérettettek meg az európai szépségkirálynő versenyen. Ezt Párizsban rendezték, ahonnan egyébként maga az egész szépségkirálynő történet indult, és Simon Böske ezt is megnyerte, így ő lett Európa legszebb hölgye, és Európa első legszebb hölgye.
0: És itt még nem ért véget a sor?
1: Igen, valóban nem ért véget, ugyanis az európai és az amerikai nyertes között megrendezték a világ legszebb hölgyének a megválasztását, a Miss Universe-t. Ezt nem Párizsban tartották, hanem már lent a tengerparton Franciaországban, és gyakorlatilag két hölgy versengett, ugye? Ezt a versenyt viszont nem döntötték el, ennek szakmai és politikai oka is volt, és végül ez lett a döntés, hogy megosztva, de az amerikai és az európai nyertes is megkapta ezt a bizonyos világ legszebb hölgye címet.
0: Na és ha ezek után Simon Böskét leszeretnénk ilyet, hogy a hallgatók elképzeljék, ha becsukják a szemüket, egy milyen hölgyet lássanak maguk előtt?
1: Ő gyakorlatilag azt a hölgyet képviselte, aki megjelent a 20. század elején, és akit a mai napig ismerünk, mint tipikusan szép hölgyek. Magas volt, karcsú volt, kb. 50 kiló volt, és 170 centi fölötti magassága volt. Már nem viselt fűzőt, nem viselte a tradicionális ruhákat. Rövid volt a haja, kicsit hullámosra be volt sütve, megjelent egy picit a smink és a rúzs, amik gyakorlatilag teljesen újdonságnak számítottak ebben a korban.
0: És hát olyannyira, hogy megfelelt az akkori karakternek, szépségideálnak, hogy Hollywoodba is hívták filmezni.
1: Igen, hogy azt is tudni kell róla, hogy ő egy természetes szépség volt. volt, tehát nagyon szép, szimmetrikus arca volt, nagyon szép testalkata is volt neki, és valóban minek után megnyerte ezeket a versenyeket, Hollywoodba is hívták, ő azonban ezeket elutasította.
0: Nagyon szépen köszönjük Évával, Szántó Évával, folytatjuk még városi sétánkat itt Keszthelyen, Keszthelyi séták címmel, ez volt a bevezető, szépségről beszéltünk, de szép épületekről is lesz még szó.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 15 óra van, az Országjáróban ma kezd helyre hívogatjuk Önöket. Abroncsos szoknyák, tornyos kalapok a reformkart idézendő, libbenő tündértől szoknya a mesekönyvilapjáról, vagy épp pöttyös pörgő szoknya napszemüveggel, rock and roll stílusban. Többféle hangulat, sokféle zenei stílus, ikonikus korszakok és különleges előadások. Ami közös, az a tánc és a mozdulat meséje. Már is a Darida Táncszínház lelkes művészei érkeznek hozzánk, holnap is fellépnek majd itt Keszthelyen a Korzon, szóval velük is beszélgetünk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Megtartották az első állománygyűlést az új társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működnie, hogy megbékéljenek egymással, fogalmazott a spanyolországi látogatás első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint diplomatákkal találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. Itthon a hónap végéig kell teljesülniük a cégeknek, a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, erre hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel az auditorok korlátozott száma és a költségek miatt nehéz teljesíteniük a minősítést, a kormány a vonatkozó szabályok módosítását kezdeményezte. Tanács Zoltán közölte, az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó aszbeszttartalmú kőzúzalékot, közölte Balajt Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az aszbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez az állami támogatásra számít az önkormányzat. Újabb célkörözési akciót tart a BRFK. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten razziáztak a rendőrök május második felében. A három kerületben több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett embert, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt fogtak el. Még egy top 50-es szökésben lévő, több mint 7,5 évre ítélt bűnözőt is kézre kerítettek. Csaknem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáróval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki odúparkot Szegeden. A Maros-Tiszai torkolata közelében csak nem 500 odút ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azoknak a fajoknak a megtelepedését, amelyek repülőrovarokkal, főként csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Idén 30 fürdő csatlakozott a Súlya Strandon programhoz. A Magyar Fürdőszövetség akciójában a következő két hétben élményszerű tanulással, játékos programokkal várják a diákokat. Az osztályoknak különböző kedvezményeket biztosítanak a belépők árából. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek. Arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismételten elszórtan zápor vagy zivatar. Többfelé megélénkül majd a szél. A hajnali 10-16 fok után napközben 26 és 30 fok közötti értékek várhatók.
3: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
4: Egy költő, aki a kávéházak és a jóborok világában élt. Két írónővér, aki történeteket és ízeket is együtt gyűjt. Egy tokai birtok 30 éve, és három barát, akik régi magyar szőlőfajtákat mentenek át a jelenbe. Gasztronómia, irodalom és bor személyes történeteken keresztül a Korkóstolóban.
3: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Nem lehet túl népszerű a jó tanács, pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
3: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az Országjáróban ma Keszthelyre hívogatjuk Önöket így a nyár elején. A Balaton színgazdag hullámzása, egy keszthelyi park árnyos fáinak ölelése, séta a mesébe illő varázslatos nyaralók között. Mindez álomszerű vízióként sejtelmez színkavalkádban víziószerűen festővászonra víve. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, akinek szíve minden rezdülése, kezének minden mozdulata, ecsetének minden vonása a Balatonért dobog. A tájképek mellett olykor különleges figurákat, emberi kapcsolatokat, karakter is kiragad az idő múlásából. Hogy ezt a mai koranyári délutánt milyen színnel öltöztetné fel, már is elárulja nekünk. Aztán abroncsos nagy szoknyák, a reformkort idézendő libbenő tündér tűszoknyák apró szárnyakkal egy mesekönyvlapjáról libbenve, vagy épp pöttyös pörgős szoknya napszemüveggel a vibráló rock and roll stílusában. Többféle hangulat, sokféle zenei stílus, ikonikus korszakok és különleges előadások. Ami közös bennük, az a ritmus, a tánc és a mozdulat meséje. Már is a Darida Táncszínház lelkes művészei is érkeznek hozzánk, akik holnap például itt a Korzón is táncot lejtenek. Tartsanak ma is az Országjáróval, Keszthelyre hívjuk Önöket egészen 17:30-ig.

0: Dániel Figelgely a Famíliát keres, tehát itt a főtéren egyre több család van Keszthelyen, mert hogy a Keszthely napok apropóján játszóház, légvár és mindenféle közösségi esemény várja az ideérkezőket ma, és persze holnap a korzóra, a vasárnapi korzóra, de mi most egy kicsit az idő nyomába eredünk, mégpedig a művészet terén. Váncsa Ildikó festőművész érkezett meg hozzánk, akinek a műhelyébe, a alkotó termébe egy pillanatra be tudtunk kukkantani a délutáni műsor rész előtt, és sok-sok képet láttunk, de talán az egyik kedves az időtanúi, mert hogy itt vannak történelmi épületek, amelyek az időtanúi, meg csodálatos zöld, amelyeknek részei a fák, a növények, a lombok, a bokrok, azok is az időtanúi. Hát mit ábrázolnak ezek a képek, Ildikó?
1: Hát az időtanúi, ez a ugye Helikon Park, azt gondolom, hogy a keszthelyieknek, sőt az ide látogatóknak is nagyon ismert hely. Egy csodálatos növényvilágot találunk ott, és ezek az idős fák ihlettek meg engem, hát nem is tudom, egyik kora tavasszal, amikor ilyen hosszú árnyékok voltak, és a világos fatörzseken ezek a foltok megjelentek. Úgy gondolom, hogy az idő az nem csak az emberek, hanem ugye az élővilág, az élőlények, a fákban is mindenütt ugye nyomot hagy, megtalál.
0: És milyen lenne, hogyha tudnának mesélni, ugye? És ön meghallotta a szavukat talán?
1: Hát, ha meg nem is hallottam, de valamit talán megsejtettem. Tehát sok mindent, igen, sok mindent láttak ezek a fák nyilvánvalóan.
0: Az ön életében, az ön szemléletében a természet szeretet meg a természetnek a megőrzése az valahogy tetten érhető. Mutatott egy másik képet, annak Nappolip a címe.
1: Hát valamilyen módon itt is megjelenik a természet, ugye ez a női figura, amelyet körülvesz egy polip, a sugárzó nap, hát nem is tudom, nem árnyékában, hanem a fényében, a sugárzó nap fényében, tehát ha valamiből túl sok van, akkor megint csak valami baj van, tehát ha felborul a természet, akkor szenvedünk tőle. Hát ez egy kicsit arról is szól, hogy azért most ez a globális felmelegedés sajnos témánká vált. Hát remélem, hogy az ember ezt is meg fogja oldani, amit esetleg eddig elrontott, talán.
0: Bízunk benne. És milyen érdekes, hogyha az ember a természet közelében él, úgy mondjuk itt önök keszthelyiek a Balaton mellett élnek, hogy akkor mennyire erősen hat akár a mindennapok gondolataira is a környezetnek, a védelme, a környezetnek a szeretete. Még mondjuk lehet, hogy egy alföldi tájon kevésbé fogalmazzák ezt így meg, hogy vigyázni kell a természetre. Persze lehet, hogy ott épp az asszály miatt gondolkodnak ezen. Szóval, hogy mennyire érdekes, hogy a természet tényleg közvetlenül hat az emberre.
1: Én azt hiszem, hogy az Alföldön is megfelel lehető ez a gondolkodás. Én éltem fiatalkoromban 4 esztendőt Mezsőtúron, és a mezsőtúri alkotótelep munkájában részt vettem éveken át a Holdkörös partján, tehát a természet az ott is megjelenik, csak egy kicsit más formában.
0: Amit ő még szívesen fest, azok az érzelmi pillanatok, amelyek az embereket kapcsolják össze. Láttam én egy-két olyan festményt is az ön galériájában, amely emberi kapcsolatokról mesél, és azt a pillanatot szeretné megragadni, amit talán szavakkal nem is lehet elmesélni.
1: Hát azt hiszem, ezért lettem festő, de hát úgy gondolom, hogy az emberi érzések azok valahol mindannyiunkban bennük van. Most a jó szándék, a szeretet, elsősorban azt hiszem, hogy ezek, amiket én fontosnak tartok, hogy egymásra egy kicsit jobban oda is figyeljünk, és hát a művészet az mindegy, hogy zene, irodalom, festészet, tehát képzőművészet, mindenhol valamiféle általános érvény gondolatokat kell, hogy tükrözzön. Tehát örök időkre való, ha egy kicsit lehet nagyképűen fogalmazni, nem pillanatnyi divatoknak kell hódolni. A művészet az csak akkor lehet művészet, hogyha valamit tud mondani.
0: érdekes itt Keszthelyen járva kelve, hogy az ember sok kis galériát, sok kis művészeti kuckót fedezhet fel, akár kiállításokat, aluljáróban kiállításokat, akár egy üzletnek a portálja mögött. Szóval, hogy valahogy itt Keszthelyen, ahol az emberek egy kicsit tán lassabban járnak, mert azért jönnek ide, hogy megpihenjen a szívük, a lelkük, mint a fogékonyabbak is lennének a művészetekre. Talán több idejük van csodálni a művészetet.
1: Lehetséges. Én már elég régen, elég régen voltam Budapesten, hát sokat éltem persze ott is, hát főleg iskoláimat ugye ott jártam. Az biztos, hogy az a rohanás itt nincs, ez tény. Tehát itt előbb megállnak a zebránál az autók, most bocsánat, nem szeretnék senkit bántani, csak más az élettempó, ez nyilvánvaló. Hát ezt hozza magával a környezet, szóval ezt az ember alkalmazkodik.
0: És milyen jó, hogy vannak ilyen helyek, ahol lehet alkalmazkodni egy picit a lelassuláshoz is. Készül-e mostanság? Valamilyen kiállításra készül-e mostanság? Valamilyen festmény, ami már ott van a palettán, legalábbis fővonalakban?
1: Hát a palettán még nincsen, de már a fejembe kezd, gondolkodom rajta. Nyaranta rendezik Cserszeg Tomajon a műszak, ez a Művészek Szabadalkotó Közössége rendezvényt, és ott most már évek óta meghívott vagyok, nagy örömömre, úgyhogy ez lesz a nyári program, hogy erre majd készítek munkát.
0: Kívánjuk, hogy akkor azt mielőbb megnézhessük, majd itt akár Keszthelyen is. Váncsa Ildikó festőművész volt az országjáró vendége.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Rock and roll, napszemüveg és még sok-sok érdekesség, a Darida Táncszínház érkezik hozzánk. Pontosabban itt vannak már többen hölgyek, nagyon szépen felöltözve, illetve Darida Ildikó, aki megálmodta ezt a táncszínházat, aki maga is táncpedagógus. De maga ez az ötlet, hogy ilyen sokféle sokszínűséget mutassanak be táncban, ez hogyan született meg az ön fejében?
4: Köszöntöm a hallgatókat. Igazából 5 évvel ezelőtt álmodtam meg, amikor ide költöztem Keszthelyre, hogy kéne csinálni itt a helyi hölgyeknek egy olyan táncszínház jellegű foglalkozást, amiben jól érzik magukat, ami csapatépítő, ami abszolút pozitívan hat a mindennapjaikra, és ekkor hirdettem meg a Darida Táncszínház női táncszakát, és így verbúválottunk össze 5 év alatt, közel most már 20-an vagyunk.
3: És azért nem a fiatal generációt képviseli ez a tánc egy csoport?
4: Én úgy mondanám, hogy sokáig vagyunk fiatalok.
3: A lelkünkben igen.
4: Igen, de valóban nem. Tehát ha így össze szeretném foglalni, akkor a 30-tól a 70 és 60 éves korig.
3: Csak azt akartam én ebből kihozni, hogy mindennek ellenére nagyon fiatalosak. Szóval látszik, hogy ez a tánc, meg a mozgás egyfajta lendületet ad, életkedvet varázsol az önök életébe. Legalábbis ez jön le.
4: Igen, abszolút. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnek a lányok táncolni, és minden egyes fellépés ugyanolyan izgalommal tölti el őket, szerintem, mint ahogy gyerekkorukban eltöltötte akár egy farsangi produkció.
3: És akkor koronként utaznak, ugye a rock and roll, de visszamennek a középkorba.

0: tudtunk öltözni. Keszthely városában is már nagyon sokszor felléptünk. Itt korhű ruhákban szoktunk táncolni. Van egy nagyon szép májusfánk.
1: Ekkor az abroncsos szoknyák kerülnek elő?
0: Így van, így van, így van. Ilyenkor teljesen átszellemülünk, illetve minden produkcióban átszellemülünk, mert például ma este egy igazán fiatalos produkciót adunk elő egyébként Keszthely város színpadán. A Fém című musicalnek az egyik leghíresebb betétdalára fogunk táncolni. Azt gondolom, hogy ez a csapatnak egy igazán fiatalos lendületet fog adni.
1: És kik lehetnek a tagok? Szóval, hogy lehet önökhöz betáncolni ebbe a társulatba?
0: Bárhogy be lehet táncolni. Általában szoktak nálam jelentkezni, hogy szeretnének csatlakozni a csoporthoz. Én ilyenkor mindig el szoktam mondani a kedves hölgyeknek, hogy jöjjenek el egy órára, nézzék meg, barátkozzanak össze a csoporttal, és adjanak maguknak időt arra, hogy be tudjanak illeszkedni a csoportba, illetve a mozgáskultúrájuk is tudjon fejlődni, és akkor igazából mindenki így csatlakozik a csoportunkhoz.
1: És csak hölgyek vannak, férfiak nincsenek? Magányosan táncolnak?
0: Ebben a csoportban csak hölgyek vannak. Ebben a csoportban vannak csak hölgyek vannak, de szerdánként van egy nagyon szuper társas tánc haladó csoportom, és ott házaspárok járnak hozzám táncolni, szóval van egy olyan csoportom is, ahol férfiak is járnak.
1: És mi ebben a szépség, ha itt a beszélgetésünk végén egy mondatban össze kellene foglalni? Mit tapasztal, mit mondanak a társulat tagjai?
0: Nekem a legcsodálatosabb érzés az a mosoly, amit látok az arcukon, hogy jól érzik magukat, hogy egyszerűen annyira felszabadultan tudnak táncolni, és színpadi létet varázsolni, ami azt gondolom, hogy a mai világban az egyik legfontosabb dolog, hogy a boldogság az legyen az ember életében.
1: És mindez a ritmus, a zene, ugye az kell, mint felhajtó erő.
0: Abszolút kell, ezért is szoktam mindig olyan produkciókat kitalálni, ami abszolút inspirálja a hölgyeket arra, hogy a saját önönvalójukat is bele tudják tenni.
1: És úgy összességében mennyien vannak, hány fő alkotja ezt a társulatot?
0: Jelenleg 19 fővel, egy hiány 20.
1: Direkt ennyi, nem is lehet több, se kevesebb?
0: De lehetünk többen, természetesen. De amikor elkezdtem a Darida Táncszínházat, akkor 5 fővel kezdtük, és az 5 év alatt 18-19-en vagyunk. Pont tegnap csatlakozott hozzánk vissza egy hölgy, aki már egyéb okokból nem tudott járni, és most nagy szeretettel vártuk őt vissza.
1: És csak itt Keszthelyen mutatkoznak be, vagy máshogy, és mondjuk a hallgatóknak, hogy Szarvasról származik. Szarvason jártak már?
0: Nem, Szarvason még nem jártunk. Valóban szarvasi születésű vagyok. Békés megyei vagyok. Nem jártunk még Szarvason, de majd tervezzük. Esetleg, ha a Vízi Színház színpadán egyszer kapunk lehetőséget, annak nagyon örülnénk. De egyébként nagyon sok városban megfordultunk már. Általában többféle rendezvényen, nyári rendezvényen szoktunk fellépni, és nagyon-nagyon szeretünk járni mindenhova.
1: Hát szarvasiak megkapták, ugye, itt a felkérést egy táncra.
0: Igen, és ezúton is üdvözlöm a szarvasiakat, és minden Békés megyei.
1: Köszönjük szépen, minden jót kívánunk, és köszönjük szépen, hogy a Darida Táncszínház tagjai itt voltak, és körbelengték ezt a teret a mai délutánon.
0: Köszönöm szépen én is, viszont hallásra.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai első feladványunk így hangzott, hogy ki alapította a híres keszthelyi helikon ünnepségeket. 1817-ben a leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk a telefonon a túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, Búró Sándor név vagyok, Nézbétekről.
1: Kedi csókolom, hogyan szólíthatom a keresztnevét, eltetszik Ágnes?
3: Ágnes vagyok.
1: Kedves Ágnes, nagyon gyorsan meg tudta fejteni, itt ugye egy évszámot kellett, vagy nem volt pontosabban, egy nevet kellett, legyen kedves, mondja el a nevet.
3: Festetis György.
1: Festetis György, 1817-ben. Ilyen jól ismerik ezt hely történetét?
3: Önöket hallgatom, és nagyon sok minden tanulok belőle, és ebből tudtam meg, de azért úgy nagyjából
1: képben volt. Nagyon szépen köszönjük, gratulálunk. Még egy fél kérdés, hogy itt ezen a vidéken, Keszthely városában, Balatonnak ezen a vidéken járt már?
3: Nagyon-nagyon régen, még gimnazista koromban.
1: És az emléképekből mi az, ami megmaradt mára?
3: Nagyon szép kis barátságos város volt akkor, és látszott, hogy az emberek is barátságosak. nagyon-nagyon kedvesek voltak.
1: Hát ez még csak fokozódott azóta, úgyhogy jöjjön el, építészetileg is javult, sőt, sokan

0: lett itt minden, terek, fák, zöldek, úgyhogy a Balaton közelségben. Gratulálunk, figyelje a postást, hamarosan érkezik, viszi az ajándékot, amit nyert, a Keszthelyek ajándékát. Kezicsókolom, minden jót!
1: Borangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: Mi pedig folytatjuk a sétánkat Szántó Évával, aki idegenvezető és a Keszthelyi séták kitalálója. Mégpedig, hogyha a főtérről indulunk, akkor Éva azt mondta, hogy a Szélrózsa minden irányában találunk valami érdekességet. Hát ugye egy történelmi város révén, ez nem meglepő. Merre menjünk, Éva?
3: Hát az előbb elindultunk északra, most menjünk északkeletre. És a főtéren, hogyha lemegyünk a északkelet irányú utcán, ami a Bemutca nevet viseli, akkor kérünk egy kis térre, ahonnan indul a Balaton északi partjának a főútvonala. Ennek a mentén találunk egy nagyon-nagyon szép és nagy bazilikát, amit a karmelita szerzetes rendek építettek ide az 1920-as években.
2: És az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben ez a karmelita templom, kolostor, ez ismét nagy hírt kapott, vagy hát sokat foglalkoztak vele, mert volt egy aktuális, egy régi hagyományt felelevenítő történés itt az elmúlt napokban.
3: Igen, a Festetics család még a második világháború előtt itt született utolsó tagja, negyedik Festetics György itt került megkeresztelésre, és ezt a hagyományt elevenítette föl most a család. Herceg úr még most is él egyébként, ő maga is itt volt múlt héten, és a legidősebb fia, Tassziló kisebbik lányát keresztelték itt meg, a 3 éves Scarlettet.
2: Milyen érdekes, amikor a történelem úgymond visszakanyarodik az időben, és hát egy új generáció, egy sokadik generáció visszatér a szülőföldjére. Biztos, hogy erről is azért beszéltek, lehetett erről olvasni, hogy ők mennyire örülnek annak, hogy a szülőföldjükre visszatérhettek.
3: Ez így van. Igazából a herceg úrnak mindig is kívánalma volt az, hogy miután a család innen elment, újra láthassa az otthonát. Ez ugye a második világháború után évtizedekig nem teljesülhetett, de a rendszerváltás óta egyébként rendszeresen jön, ugye jöhet hivatalosan, és mivel hogy a családnak hatalmas az öröksége, nem csak Keszthelyen, hanem itt a környékben, így mindig van ok arra, hogy ő jöjjön, és ő mindig nagyon szívesen jön. És ez egy ilyen külön kuriózum, hogy ezt a hagyományt most felelevenítették. Akkor egyébként, amikor ő kicsi volt, akkor ez a templom volt úgymond az új plébániája, a városnak az új, nagy, szép bazilikája.
2: Hát hogyan kell ezt a bazilikát elképzelni, aki még nem járt arra, annak mit mondana?
3: Ez egy hatalmas, egycsarnokos épület, amit a karmelita szerzetes rend az 1920-as évek végén épített. 6 oltára van, és szemben belépve pedig egy nagyon szép főoltárt láthatunk Szűz Máriával, kis Jézussal és a Villai Szent Terézzel, illetve fölötte pedig a karmelita szerzetes rendnek a címerét. Úgyhogy ez egy hatalmas csarnok templom gyakorlatilag, mellette pedig egy igazán nagy és impozáns rendházat is épített a szerzetesek, ugyanis pap nevelde is működött ebben az időben Keszthelyen, még a háború előtt.
2: Egyébként, hogyha Keszthelyen jár kell az ember, akkor érdemes a tekintetét fölfelé is irányítani, az ég felé, mert nagyon sok torony van, templomtorony, városháza és egyéb olyan épületek, amelyeknek vannak kiemelkedései, tornyai.
3: Ennek a templomnak is van egy nagyon szép tornya. Ez egyébként nem az utcafront felüli részen látható, hanem a templomnak a túloldalán, úgyhogy így közvetlenül a toronnyal egyébként az ember nem találkozik, mert az épület így nem körbejárható. A fő homlokzata pedig ilyen háromszög kialakítású, úgyhogy a torony csak egy kicsit távolabbról látszik így teljességében. Egyébként 3 nagyon szép eredeti harang szólaltatja meg minden nap gyakorlatilag ebben a toronyban a harangok.
2: És nagyon szép az, hogy Keszthely városában ugye a történelem mindenhonnan visszaköszön ránk, érdemes itt sétálni, és érdemes akár vezetett sétán is barangolni Éva segítségével. Melyik az a hely, ahova legszívesebben viszi az ideérkezőket? Keszthelyen az ön szívének melyik a legkedvesebb pont?
3: Én nagyon szeretem a Festetics családnak a kultúráját és a szellemiségét, és hát gyakorlatilag bárhova indulunk a városba, itt lépten nyomon szembe jönnek, úgyhogy gyakorlatilag tényleg bárhova megyünk. Nyilván a központ és a legklasszikusabb hely az a kastély, de gyakorlatilag itt a sétálócán, vagy akár itt a főtéren, ahol állunk, itt vagyunk Festetics György ülőszobra mellett, az iskola mellett, amit alapítottak, a plébánia mellett, vagy a templom mellett, amit ők tettek plébániával, az egykori iskolaépület, és még tényleg végtelenségig lehetne sorolni. Úgyhogy talán a festeti csörökség és az ő kultúrájukat mondanám, de tudnék még mást is, de talán ez van mindenképp az első helyem.
2: Folytatni fogjuk még Szántó Éva idegenvezetővel. Kezd helyen a sétát, tartsanak az országjáróval 4:30-ig.

0: 4 van az országjáróban, ma Keszthelyre hívogatjuk Önöket. Retro tárcák, mintha a Déd nagy retikülyéből kerültek volna elő, különleges szemüvegtokok, vicces kártyatartók, a bőr és a nemes találkozása, egyedi alkotások a természetes anyagok bőveletében. Már is érkezik hozzánk egy alkotó, aki a népi iparművészet motívumait a modern kor praktikumával ötvözi. Szóval vele is beszélgetünk, őt is ismerjék meg, már is folytatjuk, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után tegnap a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfelvételeket eredményezhet. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetenciamérések nem azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Philadelphia után újabb észak-amerikai úti cél érhető el közvetlenül. Mostantól Budapest és Toronto között eleinte 4, a jövő hónaptól heti 5 alkalommal indul repülő. Az Air Canada Rogue október végéig üzemelteti a járatot. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban, így a Bahart mind a 16 személy hajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A legnépszerűbb vonalakon naponta, a többin egyelőre hétvégén járnak a hajók. Ami az időjárást illeti, az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, arra felé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 10 és 16, napközben 26 és 30 fok közötti értékek várhatók.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az országjáró ma Keszthelyre hívogatja Önöket. Szendrei Júlia, Petőfi Sándor híres özvegye, költő, írónő Keszthelyen látta meg a napvilágot. A Georgikon területén található szülőházában emlékszoba idézi alakját, személyét, alkotásait, jelentőségét. A Szendrei család történetét még közelebb hozza egy néhány hete átadott új emlékszoba is, amely Júlia testvérének, Máriának férjét, Gyulai Pált idézi meg. Egyébként Gyulai Pál a 19. századi magyar irodalom meghatározó alakja, író, költő, irodalomtörténész. Születésének 200. évfordulója alkalmából adták át az új emlékhelyet néhány hete. Már is a hangok segítségével oda is hívjuk Önöket. Aztán folytatjuk irodalmi utazásunkat, de az út már napjainkig vezet. Irányító számhoz kapcsolt humoros alkotások, könnyed írások, ironikus grafikák, amikor a város apraja nagyja megtalálhatja kedves helyeit és képet is görbetükörbe nézve. Ugyanis Keszthely emblematikus épületei, összetéveszthetetlen terei, szobrai, házai kissé karakírozott, különös ábrázolásban jelennek meg egy különleges, vicces, mondhatni útikönyvben. Lapozzuk fel Keszthely kedves helyeit egy különleges képeslap segítségével, képes lapkönyv segítségével egészen pontosan, úgyhogy tartsanak ma is az országjáróval, Keszthelyen kalauzoljuk Önöket 4-6-ig.

0: Itt kezd helyen a Magyar Agrár és Élettudomány Egyetem Georgikon kampuszán, és fontosnak tartják a múlt örökségének tiszteletét, ápolását, és olyan embereknek az emlékének a megőrzését, akik valamiért fontosak itt kezd helyen. Erről is beszélgetünk dr. Lukács Gáborral, docenssel, ugye itt az egyetem kampuszán dolgozik, és van két ikonikus név, Szendrei Júlia és Gyulai Pál.
1: Így van, Szendrei Júlia itt született Keszthelyen, az új majorban, a mai Szendrei majorban, abban az épületben alakítottuk ki először az emlékszobát, utána pedig 2023-ban az emlékházat, amiben meglátta a napvilágot, amiben édesapja Szendrei Ignác ispánként szolgált, és idén pedig az a szerencsés helyzet volt, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeummal és a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületével közösen Ovaimer Oliver kurátorsága mellett sikerült egy gyönyörű kis emlékszobát átadnunk Gyulai Pálnak.
0: És ez a Szendrei emlékszoba, ez hogyan néz ki, ha belépünk oda, akkor mit képzeljünk el? Szóval itt a hallgatók, hogyha majd egyszer eljutnak ide, akkor mivel találják magukat szemben ott?
1: Hát Szendrei Júlia valamikori lakóhelyét egy picit nyilván a kor igényeinek megfelelően átalakították az 1920-as években, és mi ehhez alkalmazkodva alakítottunk ki egy 6 teremből álló kiállítást, amiben van egy tematikus rész a családtagoknak, családtagok életútjának, van Szendrei Júlia irodalmi műveinek, verseinek, prózai műveinek, van egy Szendrei Ignác terem, amit tavaly novemberben adtunk át, és hát van a Gyulai Pál emlékszoba, tehát ezek egymásból nyílnak, egy régi klasszikus cselédház vastag falakkal, nagyon szép ikonikus ablakokkal, ajtókkal, tehát ez olyan, mint egy mesevilág.
0: És tanár úr, ugye szólíthatom itt, hogy tanár úr, mert hogy ugye azt mondják, hogy ön ennek az emlékháznak gondnoka és őrzője, mert hogy szívügye.
1: Így van, 2008 végén kezdtük el az emlékszoba kialakítását, és hát azóta 18. éve kitölti az időm egy részét az, hogy Szendrei Júlia emlékét kisebb-nagyobb csoportokkal, van, hogy csak egy-egy házaspárnak mutatjuk be, Szanati Angéla kolléganőmmel, illetve hát van ott még néhány kolléga, aki besegít, hála Istennek.
0: De hogy mennyire fontos ez az ön számára, mi sem bizonyítja jobban, hogy ugye ma itt Keszthely város napját ülik, ünnepnapon, tanár úr megkapta Keszthely városáért kitüntetést is, gratulálunk. Azért ez elismerés a munkájáért, mert azért, ha azt nem mondom, hogy éjjel-nappal, de éjjel-hal ezért a feladatért.
1: Így van, ezt nagyon jó szívvel csináljuk itt többen is, nyilván csapat nélkül, egyetemi háttér nélkül nem lenne semmi ebből, de azért nagyon jól esett, hogy a város elismerte a munkánkat.
0: És van itt egy könyv még, amit szorongat, egy veretes könyv, nem is tudom, mikor adhatták ki, talán még a múlt század végén?
1: Az 1882-es Gyulai Pál költeményei könyvet hoztam ide, és ugye ez Gyulai Pál itt még élt. Ugye róla annyit érdemes tudni, hogy a második felének, a 19. század második felének az irodalmi pápája volt, idézőjelben mondva, nagyon komoly kritikai munkát végzett, és hát ő volt az, aki Szendrei Ignácról bebizonyította azt, hogy tudott Szendrei Ignác jó após is lenni, tehát ahogy önmagáról írta, mennyivel rosszabb költő volt Petőfinél, annyival jobban viseltetett Szendrei Ignác az irányába. Gyulai Pál egy nagyon fontos személyiség, és nagyon remélem, hogy vissza fog jönni az irodalmi köztudatba, mert egy picit talán elfeledtük.
0: Hát aki itt jár és betér önökhöz, az biztos kap annyi ízelítőt, hogy sokkal jobban utána fog majd nézni, meg olvasni is tőle.
1: Igen, bízunk benne, hogy ez a pici emlékszoba a maga kis 13 négyzetméterével fel fogja hívni a figyelmet, és hát minél több programot szeretnénk itt tartani, jelenleg még bejelentkezéssel, de a nyáron fix nyitva tartással is fogjuk várni sok szeretettel az érdeklődőket.
0: És egy egyetemen, ahol ugye hát az agrárium, az meg az élettudomány áll középpontban, egy ilyenféle múlt, egy ilyenféle örökség ápolása, gondozása, az miért ennyire fontos, mert az?
1: Hát Keszthelyen lokálpatriótaként nyilván ez egy fontos szerep, de amellett azt kell, hogy mondjam, hogy a Matén, Magyar Agrár és Élettudomány Egyetemen Gödöllőn is számtalan szobrot, emlékhelyet, emlékművet avattak. Az az egyetem, amelyik a múltjából nem tud építkezni, annak én úgy gondolom nem nagyon van jövője, és az Amatei úgy gondolom, hogy ezen a téren nagyon előremutató.
0: Mondhatnám azt, hogy az egyetemi hallgatók közül nem árt, hogyha mindenki egyszer ebbe az emlékszobába, emlékházba ellátogat.
1: Így van, el is szoktuk vinni őket az agrártörténet és a falu szociológia kurzus turizmusokon rendszeresen kimegyünk.
0: Ezt hogyan lehet látogatni? Mondjuk turistaként érkezik valaki a városba, itt a környéken van, akkor be kell jelentkezni, vagy hogy működik itt a bejárhatóság?
1: Hát ugye általában a hétvégeken mindig van látogató, meg sokszor kint is vagyunk, de gyakorlatilag van egy telefonszám, ami elérhető nagyon sok helyen azon, hogyha megcsörgetnek minket, akkor meg szoktuk oldani általában, hogy kimegyünk és bemutatjuk. A nyár folyamán valószínűleg kedden, csütörtökön és szombaton fixen is nyitva leszünk. Gyakorlatilag jelenleg még bejelentkezéssel látogatható a hely.
0: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, vendégünk volt dr. Lukács Gábor, egyetemi docens, hallhatták. Szendrei Júlia emlékház, illetve Gyulai Pál emlékszoba, mindkettőt érdemes megnézni. Köszönjük szépen, tanár úr, és akkor még egyszer gratulálunk Keszthely városáért kitüntetéséhez.
1: Köszönöm szépen.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Akár Szendrei Júlia szülő házának kertjében is sétálhatnánk. Legalábbis nekem ez jutott eszembe, ahogy Dancsecs Diana bőrműves népi iparművész alkotására néztem. Egy táskát hozott, amelyen nemezeléssel, a bőr és a nemez találkozásával nemezeléssel egy virágos kert elevenedik meg előttünk. A bőr szeretete volt előbb, vagy a nemez, vagy a kettő egyszerre? Hogyan alakulnak ki ezek a természetes anyagok kombinációi?
4: Nálam a bőr volt először, érettségi után, amikor pályaválasztásra került sor, akkor én a bőrművességet választottam. Akkor ezt a szakmát még bőrtárgykészítésnek nevezték, ma népi bőrművesség a neve, és ez sokkal többet elmond róla, hiszen a hagyományos pásztorművészetből kiinduló bőrművességgel foglalkozom én, tehát mindent kézzel készítek.
3: Hát a kezét akkor az idő, az, meg a munka az úgymond megeszi. Tehát ezért ezeken a bőrökön át dugni, át nyomni akár egy tűt, vagy bármilyen technikai eszközt, azért az kemény fizikai kihívás is, nem?
4: Szerencsére megvannak hozzá a tökéletes szerszámok, amivel nem nehéz dolgozni. Tehát sokszor megkérdezik, akár rendezvényeken is, hogy nehéz ez a szakma, ami nekem már nem.
3: Hát megszoktam, mindent meg lehet szokni, de nagyon érdekes, hogy a pásztor művészet, pásztor hagyomány elemeit tovább élteti modern verzióban. Hozott egy nagyon különleges övet, ahol a bőr és a nemez találkozása egy nagyon izgalmas textúra hatását kelti, tehát ez akár egy fekete női ruha kiegészítőjeként, akár ma is, a mai város a ünnepségen is csodálatosan megállta volna a helyét. Ez a cél, hogy ezeket az elemeket hordhatóvá, szerethetővé tenni akár a 21.-22. században is, majd előre nézve.
4: Igen, 100%-osan ez a cél, hogy a régi hagyományos technikákat, díszítő motívumokat úgy tudjuk tovább éltetni, hogyha mai használatra ezeket átfordítjuk. Tehát van, hogy a motívum, van, hogy a technika.
3: A karján is van egy nagyon izgalmas karkötő. Azt mondta, hogy ez is pásztor hagyományt idéz?
4: Ezt úgy hívják, hogy szironyozás. Tehát a bőrből ki van vágva egy bőrszál, és ezzel van díszítve maga az alapbőr.
3: És ez is egy nagyon modern nő kiegészítője lehet, akár ezek a fülbevalók, amelyek nagyon különleges, ilyen napsárga és a szalmasárga ötvözete, vagy a bordó és a barna színkombinációja. De térjünk vissza a kis retikülhöz, amely önmagában már egy kicsit időutazás, mert visszatért ehhez a nagyon izgalmas, még nagymama idejéből itt maradt és újra felfedezett hajlított keret, amire tulajdonképpen ezt a bőrtáskát rádolgozza a nemez ötvözetével. Van ennek egy újra a felfedezés ennek a vintage stílusnak?
4: Igen, szerintem van. Leginkább ez pár évvel ezelőtt volt, amikor hát lehetett vásárolni megint ilyen kereteket itthon, és én akkor kezdtem el. Elég sokféle formában használtam ezt a keretet. Ma már nincs belőle olyan nagyon sok. Egy-két táskám van, meg ilyen kisebb fajta pénztárcák, igazából ilyen apró pénznek, ami praktikus.
3: Az én gyerekkoromban ez még a nagy év volt, és mennyire örülök, hogyha most lehet nekem is egy ilyen. Érdekes, hogy az ember öregszik, vagy hát telnek vele az évek, tényleg megtanulja becsülni, vagy olyan jó emlékeket idéz fel egy különböző kornak az utóélete. Tehát, hogy ezért is jó, hogy ezek a motívumok, ezek a hagyományok modern kiegészítésként, de itt vannak velünk.
4: Igen, igen, és nagyon sokaknak idéz tényleg emlékeket, hiszen amikor rendezvényeken vagyok kint, és látják ezeket a keretes termékeket, akkor nagyon sokszor mondják, hogy a nagymamának volt, hogy gyerekkorban volt, hogy még a padláson van, tehát abszolút múltidéző tárgy.
3: Van-e most olyan, amin dolgozik, ami úgy nagyon ott motoszkál a fejében, valami különleges új kombináció, valami új forma, új stílus, új szín?
4: Ami nekem a kedvenc technikám, az a szironyozás, és ez egy alap pásztorművészeti technika. A kecskebőrt igazából csak szőrtelenítjük mézteljel, és utána ez ki van belőle mosva, és ki van feszítve egy keretre. Ez egy fehér, kemény anyag lesz, amivel aztán kicsit megvizezve lehet dolgozni, és ezzel különböző díszítéseket lehet csinálni. És ezt próbálom meg én minden inkább továbbvinni, tehát táskákon, öveken, ékszereken, minél több mindenen.
3: Hogy legyen itt velünk a múlt szeretete. Nancsecs Diana, bőrműves népi iparművész alkotásait holnap a Kossuth Rádió Facebook oldalán megnézhetik. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: A folytatásban városnézésre indulunk Németh Gyöngyivel és Németh Áronnal, mégpedig egy kis könyvet a kezünkbe veszünk, egy képeslap könyvet, ennek az egyik címe az, hogy 8360 Anzix, tehát képekről van szó, egy képes lap, amit majd most átnyújtunk a hallgatóknak a hangok segítségével, mert hogy Gyöngyi festette, rajzolta pontosabban, és Áron írta ezt a könyvet. Na de hát, ha a kezébe veszi mondjuk a turista, az ideérkező, akkor mi mindennel találja magát szembe, szóval milyenféle módon ismerheti meg Keszthelyt, mert lapoztuk ezt a kis könyvet, ami könnyen kézbe vehető, más arcát mutatja meg a városnak.
5: Igen, annak a szemszögéből mutatjuk be a várost, hogy mi, akik itt lakunk, és a holt szezonban is élünk, hova szoktunk elmenni, milyen közösségi tereink vannak, miben tudunk gyönyörködni, és ennek állítunk emléket.
0: Ez tulajdonképpen egy úti könyv is lehetne.
5: Úti könyv, igen, és egy belső utazás is, hogy az ember eszmélkedik a világ dolgain, itt a városban is. A város egy lehetőség arra, hogy elhelyezze magát az ember a világban, és ezek ürügyek, meg lehetőségek arról, ezek az objektumok, hogy értelmezzük magunkat is, a várost, és az egymáshoz való viszonyunkat.
0: És akkor ezt a filozófikus gondolkodást ugye Gyöngyi megrajzolja, azaz lerajzolja, rajzban megformálja, ami belekerül ebbe a könyvbe.
6: Hát én nagyon egyszerű eszközökkel próbáltam a különböző épületek, növények, főleg ugye fák, meg helyeknek a képét megragadni.
0: Például most a főtéren állunk, ebben a kis könyvben melyik épület szerepel?
6: Hát a főtérről a Festetics ülőszobra, aztán a templom, meg a színház is rajta van.
0: És például a Festetics ülőszobor mellé Áron mit írt? Most nem kell felolvasni, csak úgy egy-két momentumot felidézni.
5: Ja, hát maga a festetics jelenséget, hogy egy ilyen emblematikus figurája Keszthelynek, ugyanakkor csak és kizárólag pozitív szempontból nézünk rá, és fölvettem azt a lehetőséget, hogy mi lenne, ha kritikusabban szemlélnénk az ő helyét, szerepét, és nem csak egy ilyen utólagos miszticizált valóságot.
0: És az a mondat mit jelent, ugye itt a könyvben szerepel, mint alcím, hogy képeslapok egy régi barátnak, egy sosem volt szerelemnek?
5: Hát ez kellett valami kellőképpen semmit mondó alcímet, akkor legyen nagyon üres az alap.
0: És... De semmit mondó, de mégis szerethető, és van egyfajta ilyen lelki töltete.
5: Igen, hát egy ilyen, csak lelki húrokat fengettünk itt. Talán most már valami azt írnék, hogy egy régi ismerősnek. Az egyszerűbb, szimplább.
0: És amikor Gyöngyi azt mondja, hogy akkor rajzoljunk meg egy épületet, arra utalt már, hogy egyszerű vonalakkal, de ez az egyszerűség, ez mitől lehet nagyszerű, ami mondjuk a befogadó számára olyat tud mondani, mutatni Keszthely városából, amire azt mondom, hogy fölülök a vonatra és eljövök Keszthelyre.
6: Hát én nem akartam senkit ide csalogatni egyébként, csak...
0: Pedig megéri.
6: Csak... Lényegre törően meg akartam fogni egy-egy objektumnak a mienségét, ennyi. És nem akartam túl díszesnek se rajzolni, felismerhetőnek szerettem volna, hogy nagyon könnyen föl lehessen ismerni.
0: És az ön szívéhez mely épületek, vagy terek, utcák, vagy bármi alkotás áll a legközelebb, és mondjuk ebben a könyvben is ott van előkelő helyen?
6: Hát a Fenyves Allé.
0: Hát, hogy a Fenyves Allé, az mit tud, az milyen? Mit képzeljünk el?
6: Hát a Fenyves Allé az egy fekete fenyősor a város szélén, és... Számomra, amiért nagyon szerethető, az az, hogy ha jövünk haza autóval Budapest felől, akkor ha meglátom az allét, akkor már tudom, hogy otthon vagyunk.
0: És akkor most itt beszélgetésünk végén kinek adjunk fel egy képeslapot itt a hangok segítségével, és mi legyen ezen a képeslapon?
5: Hát elképzelésem sincs. Hát
0: valami kedves ismerősének.
5: Anna Rózsának.
0: És akkor mit mondjuk, melyik épületet, vagy nem tudom, fát, virágot társítsuk?
5: Hogy válaszunk egy lapot, azt szeretné? Hát esetleg fölajánlom azt, hogy a 66 témából egyet, ha mi eszébe jut, azt...
0: Akkor legyen így, és lesz még folytatása ennek a könyvnek?
5: Nem tudjuk. Ha összegyűlik annyi anyag, meg érzelmi töltet, meg alkotóerő, akkor lehet, hogy lesz folytatása.
0: Lesz folytatás, és azért egyfajta lokálpatriotizmus van ebben, ugye, minden mögött.
6: Igen.
0: Szeretik a városokat.
6: Igen.
0: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, és akik tehetik, keressék ezt a kiadványt. Érdemes, mert Keszthely városát és környékéről másfajta képet kapnak, benyomást.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai második feladványunk így délután így hangzik. Milyen stílusban épült a Keszthelyi kastély jelentős része 18. század közepén, tehát a Keszthelyi kastély úgymond magja, milyen stílusban épült, ezt írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtőnk ezúttal is Keszthely ajándékát kapja.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: És a folytatásban folytatjuk sétánkat itt Keszthelyen Szántó Éva idegenvezetővel, a Keszthelyi séták kitalálójával, vezetőjével. Merre menjünk, Éva, tovább? Azt mondta, hogy az előző beszélgetésünket akkor követhetjük.
7: Így van, most akkor induljunk délre, és innen, hogyha a főtérről elindulunk a Kossuth Lajos utcán, akkor kb. 800 méter múlva megérkezünk a Szent Miklós temető bejáratához. És ez így helytörténeti szempontból egy nagyon-nagyon izgalmas része a városnak.
3: Hát a temetők mesélnek, hogyha tudunk arról olvasni, hogy mit is kell felfedezni a múlt szövetéből. Nagyon izgalmas volt a Nemzeti Sírkertben is műsort készíteni. Előzetesen mi azt gondoltuk, hogy nehéz lesz, de nem, mert ugye a történelmi nagyok és a történelmi személyek megidézése az mindig egy szép történetet hoz elénk.
7: Ez abszolút így van, és egyébként ilyen városi séták, vagy így a város felfedezésének is egyébként egy különleges és izgalmas helyszíne. Az utóbbi időkben egyébként egyre nagyobb trendje van, úgymond ennek a fajta városnézésnek, arról nem is beszélve, hogy itt azért rendszerint csend van, és egy kellemes, nagyon szép rendezett környezet, és nagyon-nagyon izgalmas történetek, és gyönyörű sírok, kápolnák, mauzóleumok, és hasonló helyek.
3: És kiknek a sírjai találhatóak meg itt?
7: Hát ebben a temetőben több mint 5000 sír van, úgyhogy nagyon-nagyon sok helyi, illetve neves személyiség fekszik vagy itt. Talán a legkülönlegesebb, a legnagyobb és a legimpozánsabb az a festetés családnak a mauzóleuma, amit 1925-re építettek meg, miután Mary Hamilton, a szeretett feleség elhunyt, és festetés Tassilo ezzel a nagyon szép mauzóleummal helyeztette a feleségét, aztán később ő maga is ide került, aztán a fiúk és az ő felesége is.
3: És hogyha a mauzóleum előtt megállunk, akkor láthatunk valami emléket, festményt, bármiféle képet a szeretett feleségről, vagy akár van olyan alkalom, amikor egy-egy ilyen vezetett séta alkalmával ön mondjuk képeket vagy albumokat mutat, mert ugye az is egy jó kiegészítése, hogyha nem csak beszélünk róluk, hanem látunk egy korabeli alkotást is a személyekről, akiknek az emlékét megidézzük.
7: Ez abszolút így van, és én nagyon szeretem is egyébként illusztrálni a sétákat, úgyhogy mindig keresem ezeket a régi archív felvételeket, amik tényleg azokból a korokból származnak, amikor azok az emberek éltek. A mauzóleumnál egyébként nincsenek kirakva képek a festetés családtagjairól. Maga az épület nagyon impozáns, tehát szerintem az is elviszi a fókuszt, de ha már ott vagyunk, én egyébként kiszoktam képanyaggal is egészíteni, hogy tényleg lássuk őket, mert itt teljesen más az embernek az érzete magáról, a szeméről, hogyha látjuk, hogy nézett ki.
3: Biztos vagyok benne, hogy rengeteget olvas, akár régi történelmi bejegyzéseket, naplókat, levelezéseket, hogy a személyiségekről is képet kapjon. Mit lehet tudni akár erről a Lady Hamiltonról, a szeretett feleségről? Milyen hölgy volt ő annak idején?
7: A kastélyban van egy festmény, ami kapcsán el szoktam mindig mondani, hogy egy nagyon kedves és barátságos hölgy volt valószínűleg, de egyben volt egy nagyon erős személyisége is minden bizonnyal, hiszen a saját első esküvőjén nemet mondott, mert nem akart hozzámenni Alberthez, a monakói herceghez. Aztán pápai segítséggel elintézte, hogy ezt a házasságát érvénytelenítsék. Aztán eljött nyugatról keletre, ő mégiscsak az angol skót királyi családból származott, és egy kötött egy második házasságot a saját társadalmi szintje alatt egy picivel, úgymond. Szóval, hogy az ember ilyen dolgokat csinál, és ráadásul szerelmi alapon köti a házasságát, egy olyan korban, amikor ez nem volt jellemző, akkor biztos, hogy ő egy erős karakter lehetett.
3: Izgalmas ez a történelmi utazás, folytatni is fogjuk Szántó Éva idegenvezetővel. Tartsanak az Országjáróval, kezd helyem!

0: Társadalmi célú reklám.
1: Június 10-én a Szépkorúak Sportfesztiválja eseményen élményekkel, több tucat mozgásformával, vidámsággal, valamint egészségmegőrző és szűrőprogramokkal várja a szeniorokat a Magyar Szabadidősport Szövetség Budapesten a Bikás Parkba. A nagyszabású díjmentes program kiváló közösségi élmény és tökéletes arra, hogy inspirációt nyújtson a hétköznapok aktívabb átételéhez. Mutassuk meg közösen, hogy a mozgásgazdag aktív élet kortalan. További információ www.masport.hu. Készült a Magyar Szabadidősport Szövetség megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvítjének zongora szóló változatát vezi gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
5: Pontosan 16 óra van, az országjáróban ma a Magyar-tenger partjára Keszthelyre hívogatjuk Önöket. Skót, görög, osztrák, spanyol és persze magyar népek táncai és lelkes táncosai. Hagyományőrzés dinamikus, nem mindennapi formája itt az országjáróban. Már is érkeznek hozzánk a táncosok, akik lépéseikben nemzetköziek. Velük is beszélgetünk mindjárt. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált, hogy a Standard & Poor's, valamint a Moody's után tegnap a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tarzontán közölte, hogy ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Ismét fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok. A korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte, ezt megszűnt, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, hogy az adományokat ezután is nyilvántartásba kell venniük az intézményeknek, hogy ne történhessenek visszaélések. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot a civil szervezetekkel, hogy közösen dolgozzák ki az önkénteskedés, az adományozás, a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Erről beszélt az oktatási és gyermekügyi miniszter a fiatalok által működtetett Balzaknak adott interjújában, amelyet a Telex szemlézett. Lannert Judit szerint a kompetencia mérések nem azt mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnek a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Vita alakult ki a taxisok és a BKV között a taxitrek alkalmazásról. Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKV ezzel szemben azt állítja, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Battyányi tér és Pomász között közlekednek. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Megkezdődött az előidény a balatoni menetrendi hajózásban. Balatonszemesről, Alsóőrsről és Balatonalmádiból is indulnak járatok, így a Bahart mind a 16 személyhajó kikötője megnyílt az utasok előtt. A főbb útvonalakon több jármű közlekedik. A legnépszerűbb vonalakon Siófok-Balatonfüred, Tihany, Buda, Dalatonföldvár, Fonyód, Badacsony, valamint Balatonföldvár, Balatonboglár, Révfülöp, Balatonlellek között más útvonalakon egyelőre hétvégenként közlekednek a hajók. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban két halálos medve támadás is történt Romániában. Itthon az ország nagy részén süt a nap, főként a Tiszántúlon vannak felhősebb területek, arrafelé egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10 és 16, napközben 26 és 30 fok közötti értékek várhatók.
2: Műsorajánlat.
7: Jön a budapesti 4-es döntő az MVM Dome-ban. A női kézilabda legrangosabb kupasorozata a végéhez közeledik. A magyar bajnok 5 évvel ezelőtt kikapott az elődöntőben francia ellenfelétől, de most torony magas esélyes a zöld-fehér alakulat. Győr, Brest, női kézilabda bajnokok ligája elődöntő mérkőzés élőben, ma 18 órától a Kossuth Rádióban.
8: 1-2-3 Minden nagy összecsapás előtt.
9: Ez azért nem játék.
8: Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
10: Madara tolláról, embert,
9: kabátjáról.
8: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
5: Az Országjáróban a Keszthelyre hívogatjuk, csalogatjuk önöket egészen 17:30-ig. Több mint éve, 50 éve gyúrják az agyagot. A Keszthelyi Keramikus Műhelyben 1974 óta adják át a hagyományos kézműves technikákat. Csodálatos tálak, butellák, kulacsok, miskakancsok, de kerámia figurák és kerámia képek is kerültek már ki a műhelyből, a kezek simogató öleléséből. Felnőtt és gyerektáborok, alkotóműhelyek, generációk sora lépett már be és ki a műhelyajtón. Sokan közül ők egyébként hivatásként viszik tovább a fazekasság, keramikusság alkotói kedvét. A korong és az agyag fejleszti a kreativitást, türelemre és alázatra tanít. Hogy kinek és miért jó a korong mellé ülni, és miért nem szabad elkeseredni, hogyha az első alkotások esetleg megrogynak, összecsuklanak, már is kiderül. Aztán skót, görög, osztrák, spanyol és persze néha magyar, népek táncai és lelkes táncosai. A hagyományőrzés dinamikus, nem mindennapi formája itt az Országjáróban. A táncos lábú hölgy már meg is érkeztek hozzánk, hamarosan velük is beszélgetünk. Tartsanak tehát ma is az Országjáróval Keszthelyre, a Magyar tengerpartjára hívjuk önöket 17:30-ig.

0: Most vidám igazán népek tánca a folytatásban itt az országjáróban. A népek tánca a tánccsoport érkezett hozzánk, és itt van mellettem Törekinné Nagy Anna, a tánccsoport vezetője, és még mellettek ilyen táncos, velük is beszélgetünk. Ez a népek tánca, táncolás, ez mikor fogalmazódott meg itt az önök életébe, vagy Anna életében?
1: Az én életemben akkor, amikor csatlakoztam a tánccsoporthoz, mert ez egy létező tánccsoport volt már, amikor én beléptem, ez 33 éve működik ez a csoport, és láttam a hölgyeket, sajnos csak hölgyek táncolnak, mert a férfiak nem szeretnek.
0: De mit látott ott elsőre akkor, hogy miért akar hozzájuk tartozni?
1: A zene és a tánc maga. Tehát mindig táncoltam gyerekkoromtól fogva, és most is szerettem volna ezt tovább művelni felnőttként.
0: És itt van mellettünk egy Bajziknél Pannikezi csókolom. Milyen viseletben?
2: Ez osztrák viselet, dirdiruha.
0: És akkor önnél is kitölti a napjait, a hétköznapjait ez az örömtáncolás?
2: Én nem tölti ki, csak ő hozzá csatlakozik. Egyéb mást is csinálok én.
0: Na mi minden még?
2: Én dalolok, festek, verselek, táncolok, csoportot vezetek. Nábének tagja vagyok, nem unatkozom.
0: Hát és hasznosan tölti az életet, ez példaértékű. Most tovább lépek, ugye szép Erika, kezicsókolom. Beszéltük, hogy ez nem egy viselet, egy ilyen köztes viseletnek minősül, de nagyon csinos.
3: Igen, ezt akkor viseljük, amikor nem csak egy néptáncot, vagy egy népnek a táncát táncoljuk, hanem vegyes a repertoárunk.
0: De 18 népnek a táncából sok-sok táncot tudnak. Ezeket hogyan tanulják meg? Szóval megnézik felvételről, hallgatják a zenét, vagy milyen módszerek vannak?
1: Kutató munka. Minden kutató munka eredménye. Van olyan táncunk, aminek tetszett a tánc maga, a zene maga, csak éppen zenét nem találtam hozzá, amit használni lehetett volna, és az évekbe került.
0: A többiek viseletéről beszéltünk, az Annáéról még nem. Ez milyen viselet?
1: Ez egy skót viselet.
0: Ilyen tetszetős és szép. Nagyon jól áll, ahogy karakteréhez.
1: Köszönöm szépen.
0: Nem véletlenül választotta szerintem.
1: Hát nem, megbeszéltük, hogy ki miben választás volt, hogy ki miben szeretne lenni.
0: És itt a népek tánca, 18 nép, van itt minden görög, skót, ír, francia, szerb, holland, orosz, román, ezek közül melyik az, amelyiket a legszívesebben táncolják, mert mondjuk az a legdinamikusabb?
1: Ezt a lányoktól kérdezik.
0: Akkor megyünk tovább.
2: Nagyon szeretem az osztrák táncokat, az orosz táncokat, kedvencem a magyar, és szívesen táncolok a felsoroltak közül bármelyiket.
0: És mit ad ez például önnek?
3: Nekem megmondom, mit ad. Megmozgatja az agyat, megmozgatja a testet, és nagyon-nagyon kellemes a léleknek. Azt gondolom, hogy aki már nyugdíjas, annak mindenképpen valamilyen mozgásformát érdemes, és a tánc az egyik legcsodálatosabb dolog.
0: Akkor erre az emberek már készülnek, ugye ön is készül, Anna, meg a többiek, és hogy várják a napot, hogy mikor találkoznak.
1: Igen, természetesen ez hetenként két alkalommal van, és a próbák kétszer két órába tartanak.
0: És kiknek mutatják meg ezt a nagyszerű tudásukat?
1: Hát van egy klubunk, ahova tartozunk, a Bethlen Gábor nyugdíjas klub, és ott rendszeresen megmutatjuk magunkat a klub rendezvényein, a városba, vagy ahova hívnak. Régebben sokat jártunk a szállodákba, a Hévízre.
0: És kedves Panni, most önhöz fordulok, ugye itt mondta, hogy ez az osztrák viselet, de sok minden más is közel áll önhöz, de ennyi mindennel foglalkozik. Az előbb felsorolta, hogy fest, mindent csinál. Honnan jön ez a sok energia mindehhez?
2: Ez maga a titok, mert magam sem tudom. Egyet biztosan tudok, hogy nyugdíjba kerülve a szabadságra nyeltem, és a szabadságon belül tudok mindezekkel foglalkozni.
0: Ezt tanítani kéne ezeket a mondatokat, amit most itt mondott, mert ebben maga az élet van benne, ahogy én kiveszem itt a szavából, megnézem a csillogó szemét.
2: Igen, de van ám nagy családom is, és őket is elsősorban nagyon-nagyon szeretve gondozom.
0: Hát akkor egyben nagymama is.
2: Igen, kérem, 6 unokám.
0: Hát akkor milyen jókat szokott főzni, sütni?
2: Igen, igen.
0: De azt már nem visel. Na, akkor picit tovább menve, ugye itt Erikához, aki szintén azt mondja, hogy ebben megtalálja örömét, boldogságát, de szóval, hogyha ez nem lenne, akkor mennyivel lenne üresebb az élete?
3: Én nagyon-nagyon régóta szerettem volna néptáncolni. A gyerekkoromtól része volt a mozgás az életemnek, sőt, még a munkámban is nagy-nagy szerepet játszott a mozgás, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor mindenképpen kerestem egy olyan mozgásformát, ami minden módon megmozgat.
0: Akkor ezt mondhatnéd, ugye itt van zene, tánc együtt, akkor ez egy gyógyír.
1: Így van. Közösség. Igyekszünk közösséget építeni, egymással is foglalkozni, nem csak a tánccal.
0: Én hallgatom itt önöket, ezt receptre kéne írni.
1: Mindenkinek, az biztos. És mindenkit várunk is szeretettel, hogy csatlakozzon hozzánk.
0: És minek kell megfelelnie, hogy ne legyen, ne botladozzon, és itt majd lépésekre talál?
1: Mindenki tapasztalni fogja az első alkalommal, hogy milyen a mi táncunk, mert ránézésre mindenki azt mondja, hogy jó, ez nagyon könnyű, és elmegyek magukhoz táncolni, vagy hozzátok. Csak amikor eljön, akkor...
0: Megszólal a zene is, meg lépni is kellene.
1: Igen, és vége. Ütem is van, meg minden van, akkor azt mondják, hát ez nem is olyan könnyű. De azért mindenkinek azt mondom, hogy adjon magának időt arra, hogy beletanuljon és kedvet kapjon.
0: Hát a zene, a tánc, mindenki egy gyógyír. Köszönjük szépen, további jó egészséget kívánok önöknek, meg hát sok-sok szorgalmat, kitartást, meg hogy sokan csatlakozzanak önökhez.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.

0: Jötte, Őszi Béla indította el a műhelyt.
1: És Maszatos Mesterség, ilyen cím adta ki egy kis összefoglaló könyvecskét. Hát Maszatos Mesterség, de milyen szép eredmények születnek a végén, ugye?
0: Igen, ez tulajdonképpen egy patronálunk, dr. Tepanovics Katalin néprajzkutató találta nekünk ezt a címet, és azóta mindig ezt használjuk. Mindenhol, ahova megyünk, Maszatos Mesterséggel indulunk.
1: Hát Maszatosak itt a kis gyerkőckezek. Léna, te mit alkotsz éppen? Mit csinálsz?
2: Halat.
1: Halat. Hát én látom már, az uszonya megvan, ugye?
2: Igen.
1: És mindjárt feje is lesz, és itt van melletted a testvéred, Luca is. Te mit csinálsz?
2: Gyíkot.
1: Te meg gyíkot. Ez egy picit lehet, hogy egyszerűbb, nem? Mert csak egy ilyen hosszú kis kiflit kell csinálni, ugye?
2: Gyíkot.
1: Gyíkot, jó, hát nem kifli, hanem gyík, igazad van. Hát a néni nem érti az alkotás lényegét. A gyíkot már látja Luca ebben az alkotásban, és hamarosan meg is születik. Szóval, hogy az a lényeg, hogy teljesen mindegy, hogy mit alkotnak a gyerekek, alkossanak, mert leköti a figyelmüket, és addig sem unatkoznak, vagy ami még rosszabb manapság, hogy a telefont nyomkodják.
0: Igen, ők nagyon sokat alkotnak egyébként, amikor megérkeznek hozzám, mint nagymamához. Az első, mami, mikor agyagozunk? És akkor megyünk, és több banános doboz alkotásuk van már, amit a pár év alatt készítettek, hát most 8 évesek lesznek. Egyébként a táborba is a minden nyáron szervezünk a művelődési központtal tábort, és a gyerekek leülnek 9 órakor az asztalhoz alkotni, és 12-kor úgy kell őket felkelteni, hogy vége a tábornak.
1: És hát vannak azért itt az idősebb generáció képviselői is, Elek Attila alkot itt még a lányok mellett. Hát egy nagyon mesebeli dolgot alkotott. Mit kértek a kicsik?
3: A lányok kértek tőlem egy várkastélyt, úgyhogy azt fognak kapni a hercegnők.
1: Hát mert készülnek a halacskák, a gyíkok, és készül egy várkastély, de egyébként ön lelkes tagja ennek a szakkörnek, a fazekas keramikus körnek. Sok-sok éve alkot már itt a csapatban?
3: Hát 7 éve vagyok a szakkörbe, és azóta rendszeresen ugye járok és alkotok. Rendszeresen járunk egyébként kiállításokra, rendszeresen járunk a Magyar Kézművességért Alapítvány kiállításaira. Most is készülünk erre a soron következő kiállításra. Gödöllőn fog lenni, és viszünk rá az egész szakkör, tulajdonképpen közös munkát is visz rá.
1: Egészen más területen dolgozik ön, ha minden igaz is, itt jól súgták, reumatológusként dolgozik, és azért ez mégis egyfajta kikapcsolódás kell, hogy az embereknek a gondját, baját, akár az alkotásban egy kicsit kiheverje, kicsit megszépüljön a lélek, a nap.
3: Szerintem az mindenkinek kell, úgyhogy mindenkinek jót tesz az, hogyha foglalkozik művészettel is.
1: Művészetterápia, ugye akár az is gyógyíthat, és visszaléptem Simon Edithhez. Bárki lehet tagja a keszthelyi szakkörnek? Tehát nincs olyan, hogy én ügyetlen vagyok, én a gyurmázást is meguntam gyerekkoromban. Ha újra szeretném kezdeni, akkor lehet, hogy még gyönyörű tálakat, szilkéket, kancsókat fogok alkotni?
0: Igen, szeretettel várom, hogyha a keszthelyre jön. Igen, bárki lehet, és nagyon sokan jönnek egyébként nyugdíj után. Fiatal a szakkörnek az átlag életkora, de jönnek a nyugdíjasok, mert azt mondják, hogy nyugdíj után szeretnének valamit választani, és nagyon sokan az agyagozást, a kerámia készítést választják, és szeretettel várunk mindenkit.
1: Hát aki szeretné egy kicsit kipróbálni magát, vagy ismerkedni az agyagozással, az ma például megteheti itt keszthelyen a főtéren, Simon Editék, itt megtalálhatóak, készülnek a gyíkok, halak, és akár egyéb turpiságok is, itt a korongozást ki lehet próbálni, vagy lehet csatlakozni a szakkörhöz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és hogy alkotásaikkal az Országjáró Facebook oldalát is gazdagítják majd holnap az interneten.
4: Helyi érték az Országjáró szombat délutánban.
5: Mai második játékkérdésünk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy milyen stílusban épült a keszthelyi kastély jelentős része a 18. század közepén. A leggyorsabb helyes megfejtőnk itt van velünk. Szép jó napot kívánok!
6: Igen, jó napot kívánok! Károly vagyok.
5: Kedves Károly, akkor kíváncsian várjuk a jó megfejtést, mert ön volt a leggyorsabb helyes megfejtőnk.
6: Barokk stílusban épült.
5: Barokk stílusban, és emlékszik még, hogy ki kezdte elépíteni? Nem volt része a kérdésnek.
6: festett is György.
5: Kristóf, megvan. Kristóf. Egyébként igen, ott volt 1745-ben. Minden esetre gratulálunk ezen a videón.

0: Éken járt már, Keszthely városát ismeri?
1: Igen, a várost is, és a környéke is csodálatosan szép.
0: És ön honnan küldte ezt a jó megfejtést?
1: Budakesziről.
0: Budakesz, egy kicsit odébb van, ez olyan 200 kilométer közel van, ugye, nagyjából a távolság. Igen. És milyen emlékképei vannak Keszthelyről?
1: Hát elég sokat nyaralunk ott a környéken, Szigligeten, és inkább rosszabb időben szoktunk kirándulni a városban, meg a környékben egy várakat, ugye a Tátika, Rezi, a tanúhegyeket másszuk meg, tehát nekem az az egyik kedvenc vidéken.
0: Nagyon szépen köszönjük, ez hangos meghívó is volt az országjáró hallgatói számára. Gratulálunk, a megfejtés jó volt, hamarosan viszi a postásra az ajándékát, gratulálunk, és hallgassa továbbra is itt az országjárót.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Szántó Évával tovább kalandozunk, hogy keszthelyi sétánkat folytatjuk, és kedves Éva, akkor most a georgikonok jönnek, arról fogunk beszélni?
3: Igen, ugye azt beszéltük, hogy a Szélrózsa minden irányába elindulunk, és hát a nyugati irány még hiányzik, és hogyha nyugatra indulunk, akkor talán a georgikon a legikonikusabb látnivaló.
0: És akkor egész kigyalogolunk a város szélére?
3: Hát a régi város szélére, a mostani szélére nem.
0: És mekkora terület egyébként?
3: Mármint Keszthely?
0: Hát maga ez a rész, ahova most érkezünk.
3: Magának a georgikonnak a területe az körülbelül egy ilyen 2 hektáros terület. Festet is György miután megalapította a georgikont 1797-ben, építetett egy iskolaépületet, mellé pedig egy tangazdaságot is adott, hogy a hallgatók és a tanárok egyaránt mindent megtapasztalhassanak a valóságban.
0: Ez a féle ötlet akkor ezért, ugye ez korszakalkotó volt Európában, olyannyira, hogy az első között is az első.
3: Igen, ez az iskola, ez egy rendszeresen működő agrárfelsőoktatási iskola volt, és ez Európában is az első volt, nem csak Magyarországon ebben a formában.
0: És miket lehetett itt tanulni annak idején? Szóval az emlékek, az írások mit mondanak?
3: Ennek az iskolának 8 tanintézete volt, és ezt egy felsőoktatási intézménynek mondjuk, de egyébként volt alap- és középfokú iskolája is. Alapszinten tanították például a hölgyeket egy gazdasszony képzőiskolában. Ez egyébként annyira novumnak számított, hogy ez az iskola rész egyébként nem működött nagyon sokáig. De például középfokon képeztek lovászokat, felsőfokon pedig például mérnököket és jogászokat.
0: Tehát ez annyira híres, ugye tanuda volt, egyetem nevezzük annak, ugye iskola, hogy itt Európa szerte érkeztek ide. Nagy nevek vannak, ismert nevek köztük?
3: A tanárok és a diákok között?
0: Hát is.
3: Idővel igen, bár azért egy kis érdekesség, hogy amikor az iskola megalakult, akkor egyébként egy tanára és egy diákja volt, úgyhogy nagyon az alapokról indult az iskola, de Festet is György mindenki számára elérhetővé tette az iskolát, úgyhogy származástól, vallástól függetlenül jöhettek. Igazából a nyelvismeret volt a feltétel, ugye kezdetben a latin és a német volt fontos. Tanárok tekintetében is a legjobbakat hívta az országból, akik így a mezőgazdaság, illetve a természettudományokban a legnevesebbek voltak abban a korban, úgyhogy például Nagyváti János vagy Asbóth a neve az mindenképpen említendő ebből a korból.
0: És arról vannak valamiféle feljegyzések, emlékek, írás, hogy Festetnél ez az egész gondolat, hogy iskolát alapít, ilyen iskolát, a mezőgazdaság kerül a középpontba, hogy hogyan pattant ki nála ez?
3: Igazából, amikor ő visszajött Keszthelyre a katonai pályafutását követően, akkor azt látta, hogy igazából nincsen igazi birtokigazgatás, és nincsenek igazából szakemberek. És a családnak viszont óriási birtokai voltak, úgyhogy igazából ez volt az egyik alap, arról nem is beszélve, hogy adósságokkal is terhelve volt a birtok, mert hát sokba került az élet Bécsbe az édesapjának. Szóval, hogy ő igazából ezt látta, hogy hiányzik a jó menedzsment, így magyar modern szóval élve, illetve a szakember gárda, úgyhogy innen indult az iskola igazgatásnak az ötlete, hogy a saját birtokai jobban működjenek, de ez a tudás egyébként elvihető volt bárki számára.
0: Akkor ezt megállapíthatjuk, hát mások is megállapították, hogy maga ugye Festetics, maga György és meg a család is egy jóféle mecénások voltak.
3: Abszolút mecénások voltak. Festetics György egyébként csak itt kezdte, 7 iskolát alapított, és hát az ő édesapja is iskola alapító volt, éppen itt állunk előtte a főtéren. Úgyhogy, de emellett egyébként az oktatás mellett a kultúrát, az irodalmat, magyar nyelvet kiemelten támogatták, úgyhogy mindenképpen hívhatjuk őket mecénásoknak.
0: Nagyon szépen köszönjük Szántó Évának, hogy ezekbe a rejtelmekbe és beavatta az országjáró hallgatóit.

0: 5 van, folytatódik az Országjáró magazin, kezd helyre hívogatjuk Önöket még egészen 4:30-ig, és van még kincs érték, érdekes egyéniség, úgyhogy érdemes továbbra is az Országjáróval utazni, már is folytatjuk a kalandozást. Előbb azonban krónika, Budapesten a mikrofonnál, Borti András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen kidolgozza az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Újabb célkörözési akciót tartott a BRFK. Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Kispesten raziáztak május második felében. Több mint 1600 ügyet vizsgáltak meg. Épségben megtaláltak 10 eltűntként keresett embert, 17-et pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt elfogtak. Csak nem 3 milliárd forint értékű, illegális dohányáróval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen 1 millió doboz cigarettát, valamint 2,5 tonna fogyasztási dohányt foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak. Ami az időjárást illeti, országszerte napos gomoly felhős idő van, csak a Tiszántúlon lehet egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Holnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten várható elszórtan zápor, zivatar. A hajnali 10-16 fok után napközben 26 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az Országjáróban ma a Balaton partjára Keszthelyre hívogatjuk Önöket. Keszthelyi vasárnapok és a kezdődő nyár apropóján is. Holnap ugyanis vasárnap a Korzon címmel különleges helytörténeti sétára, divatbemutatóra, táncszínházi előadásra és estig tartó utcazenei koncertre hívogatják a sétáló utcába a keszthelyieket és persze az ideérkező vendégeket. A jó idő mától úgy tűnik adott, kellemes éttermek, bisztrók, kávézók és cukráznák megnyitják teraszaikat, ahová leülve, kiülve, kellemes zenét hallgatva, egymással beszélgetve, finom ételeket és italokat kóstolgathatnak, kikapcsolódhatnak a vendégek. És már is érkezik hozzánk egy úr, aki a muzsikus családba született, saját bevallása szerint már 6 évesen kis hegedűt kapott ajándékba a szüleitől. A muzsika szárnyán bejárta a nagyvilágot, de a szíve mindig hazahúzta szülővárosába, ide, Keszthelyre. Sokadik generációs muzsikusként ma már saját zenekarával muzsikál a város egyik ikonikus éttermében. Különféle stílusban a lejti rabul közönségét. Hamarosan itt az Országjáró hallgatóinak is muzsikál egy kicsit, hogy a holnapi keszthelyi korzózásra hívja majd Önöket. Szóval találkozhatnak vele is, tartsanak ma is az Országjáróval, Keszthelyre hívjuk Önöket 4:30-ig.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.

0: Aki itt az országjáróban muzsikált, Farkas Béla hegedű művész, egyébként róla azt kell tudni, hogy korábban az Anna Báli Pímás verseny különdíjas, a második helyezést ért el, illetve hegedű művészként bejárta már nagyon fiatalon a világot, és amit játszott, ugye az első magyar tánc Brahms-tól, ez egy olyan muzsika, amit ön választott, és ugye megkértük, hogy valami vidámat játszon, virtuózt, ami a szívéhez közel áll, mert egyébként mindent játszik, ugye hegedűn.
1: Igen, igen, köszönöm. Mindenkit.
0: Hogy kezdődött önnél ez a fajta muzsikálás hegedűvel? Hány éves korában?
1: Hát igazából körülbelül olyan három éves korom.
0: Volt már egy kis hegedűje?
1: Igen, igen, szüleim észrevették, hogy nagyon érdekel, meg ugye édesapám is klarinétos, és hát mindig azzal játszottam, az ő klarinétjával, aztán a hegedűk is érdekeltek, mert ugye nagyapám, nagybátyáim is sok primás van a családban, és így csináltattak nekem egy kis hegedűt. Aztán azon már így magamnak kikeresgettem.
0: És az, hogy bejárt a nagyvilágot, azért egy szerencsés embernek valhatja magát, de ez hogyan történhetett, hogy már fiatalon nagyon sok helyen tudott muzsikálni, meg tudta mutatni ezt a féle zenei képességét?
1: Igen, igen, hát ugye amikor végeztem az egyetemen, lediplomáztam, én már előtte játszottam vendéglátóba, édesapám még a külön is már, és akkor kaptam egy felkérést Amerikába luxushajóra, és hát ott azzal végül is körbejártuk egy trióval, klasszikus trióval. Mondhatom, hogy az egész világot, de előtte már játszottam Kínában is, szimfonikus zenekarral, Németország, Japánban kamarazenekarral voltam ott is sokat.
0: És mint prémás hegedős is ugye azért közreműködik.
1: Igen, igen, persze, hogy nem.
0: Van egy bandája, akikkel muzsikál rendszeresen?
1: Igen, van saját zenekarom is, kettő felállás is, sőt három, van, ahol ugye ilyen klasszikus, inkább filmzene, könnyű klasszikusokat játszunk hotelba. És van egy, ahol csak gitárra játszom ketten, meg van, ahol rendes cigány zenekarral. Ugye 4-5 tagú, attól függ, hogy mennyi.
0: És zenéből, muzsikából mi az, ami a szívéhez közel áll? Mi az, ami szívesen játszik? És ott van a hegedű a kezébe, azt mondja, hogy nagyon is otthon vagyok.
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert igazából kedvfüggő is. Mert nagyon szeretem a magyar nótát, csárdásokat, ugye, ami a miénk. De viszont van, amikor meghiányzik már a klasszikus zene.
0: És mindez a muzikalitáshoz, a család, az mennyit tett hozzá az ön esetében?
1: Hát nagyon sokat, mondhatom, hogy nagyon sokat.
0: Tehát egy jó alapindítatás, hogy mások is zenéltek önöknél otthon?
1: Igen, hát az egész, a férfiak a családban szinte mindenki zenélt.
0: És hegedültek, vagy más hangszer is előkerül?
1: Ja, édesapám klarinéton, de nagybátyáim, ők hegedűsök, van nagybőgős.
0: És a jelen családi kör, az van úgy, hogy összeáll és muzsikálnak egymásnak?
1: Hogyne, persze, meg most holnap itt is kezdtén lépünk fel, 4-től 6-ig leszünk, itt szinte családi zenekar lesz, mondhatom. Úgyhogy itt igazi, normális cigányzenekari felállásban leszünk.
0: És hogy látja ez a cigányzene, meg az ilyenféle muzsika, az mennyire érdekli az embereket, mennyire vevők? Mert az emberek, hogy szeretik jól érezni magukat, ezt látom, ehhez meg pedig kell a jó zene.
1: Az biztos, igen. És egyre azt veszem észre, most, hogy így a Covid után ugye megint kicsit azért fellendült ez a műfaj, hogy egyre többet és a fiatalokat nagyon érdekli.
0: És hát ugye mondják most itt viccesen, tréfásan, ugye öreg muzsikusok, hogy asztalnál mutassa maga az ember, hogy mit tud a hangszernél. Ugye ez nagyon igaz, ez a mondás.
1: Hát igen, igen, igaz, mert ugye a klasszikus zenében ott azt az ember kigyakorolja, és akkor ott minden lélegzetvételnek is együtt kell lenni.
0: Itt az a szórakoztató ipar, most nevezzük annak, hogy a szórakoztató muzsikálás azért sokkal másabb, ott nagyon szinkronban kell lenni azokkal az emberekkel, akik vigadnak, mulatnak.
1: Így van, hát itt végül is nekünk kell őket kísérni. Ahogy ők, hogyha nem is éppen úgy, ahogy van, úgy éneklik.
0: De ez nehéz, nehéz, mert képzelj el, ugye ilyen fals hangon énekelve, picit mellé énekelnek, és akkor ott van ön a tiszta játékával, itt hallhattuk az előzőekben. Azért nem tudom ilyenkor, hogy tud azonosulni, vagy hogy lehet korrigálni, vagy ilyenkor mit csinál a muzsikus?
1: Hát így hamisságban azért nem megyünk utána.
0: Na jó, hát értem.
1: Igen.
0: Lenyomják.
1: Nem, hát ahogy jól érzi magát a vendég, mi úgy játszuk.
0: És önnél vannak ilyen nagy tervek, nagy célok, bejárta a hajó muzsikát. Tényleg hajón muzsikálni, hegedülni, az egy külön világ.
1: Igen, igen, de...
0: Ingatózik a tengeren, teljesen más az atmoszféra.
1: Hát igen, de nagyon szeretik a közönség, mert ott is azért nagyon sok magyar számot is játszottunk, és hát nagyon nagy sikerük volt.
0: Tehát, hogy a magyar muzsika, a cigányzene világon mindenhol, ugye nem csak itt nálunk itthon közkincs, hanem mások is nagyon szeretik.
1: Igen, igen, így van, így van.
0: És akkor legközelebb most hol fog föllépni, mert láttam itt, hogy gyorsan csomagol, menni kell tovább. Munka az van, hála jó Istennek.
1: Van, hála Istennek. Igen, most Sümegre fogok gyorsan menni.
0: És a Sümegi várban fog játszani?
1: A vár alatti pincébe játszunk, igen, heti rendszerességgel több napot.
0: A várkapitány meghívta.
1: Így van, igen. De amúgy itt a Keszthelyi Sétálón is játszok, a Matrix kávézóban, és Hévízen a Le Primor hotelben, ott zongoristával, ott inkább ilyen klasszikus filmzenéket játszunk.
0: Van ebbe egy kis örömzenélés is azért az ön számára?
1: Mindig.
0: Mindig. Nagyon szépen köszönjük, és akkor továbbra is szórakoztassa az embereket, és akkor legyen kedvükre. Minden jót. Köszönjük szépen. Béla hegedű művész volt az országjáró vendége.

0: Mai harmadik feladványunk következik, és figyeljenek, mi a neve Európa első felsőfokú mezőgazdasági tanintézményének, tanintézetének, amelyet 1797-ben alapítottak Keszthelyen. Tehát ennek a különleges felsőfokú mezőgazdasági tanintézetnek a nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, az első helyes megfejtő pedig vendéglátóink ajándékát kapja majd.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: És a folytatásban futócipőt húzunk, legalábbis a gondolatban, mert hogy ma már volt rajtunk túrabakancs, ültünk csónakban is horgász felszereléssel, jártuk már az erdőt, és hát madarakat is figyeltünk. Na de hát a Balaton mellett futni is egy élmény. Biztos vagyok benne, hogy Bedő Beáta a Keszthelyi kilométerek, pontosan van az Intersport Keszthelyi kilométerek egyesület elnöke ezt meg tudja erősíteni. A Balaton mellett még akkor is jó futni, ha már nagyon lóg a nyelvünk, és nagyon fáradtak vagyunk?
2: Hát mindenképpen, hiszen közvetlenül a Balatonparttól lehet a bicikli úton futni, meg gyönyörű parkjaink vannak ehhez, amivel össze tudjuk kötni egy edzés alkalmával, úgyhogy én mindenképpen ezt meg tudom erősíteni.
0: Nagyon komoly múltja van ennek az Intersport Keszthelyi kilométereknek. 18 éve futnak minden augusztusban, hát akkor most már erősen edzeni kell, nem?
2: Igen, akik indulni fognak augusztusban állunk, ők már azért javában készülnek. 18 éves a rendezvényünk, korábban pünkösdi időpontunk volt, és akkor pár évet értünk át az augusztusra, erre az augusztus szinte utolsó hétvégére, most az augusztus 20-ai hétvégén leszünk, úgyhogy azt gondolom, hogy eléggé fel fogjuk pezsdíteni a várost.
0: Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó sportos közösség is van itt Keszthelyen, mert azt tapasztaljuk ma az országjáró műsorában, hogy legyen az művészeti közösség, legyen az a Helikon ünnepségek, mind-mind nagyon jó csapat. És biztos vagyok benne, hogy a sportolók is időről időre összejárnak, akkor is, ha éppen nem futóversenyre készülnek.
2: Igen, igen, ez igaz. Egy csomó önkéntes közösség van, vagy egy ilyen saját futósportoló, triatlonos közösség van itt Keszthelyen, de természetesen nekünk van szervezői közösségünk is, úgyhogy pont pár hét múlva találkozunk velük is.
0: Már készülnek az augusztusra?
2: Egyértelműen. Én mint ugye a főszervezőként már több hónappal ezelőtt elkezdtem, de természetesen most már a csapat is összeáll, és a konkrét gyakorlati megvalósítás is kezd összeállni.
0: És merre futnak majd? Tehát van egy fix útvonal, vagy ebbe azért néha van valami kis újabb kanyar, hogy ne unják meg azok, akik rendszeresen jönnek futni önökhöz?
2: Hát tulajdonképpen a 18 év alatt az összes lehetőséget kipróbáltuk és kihasználtuk, amit a város adott, amit a város elhelyezkedése ad, akár belvárosi pályáról, akár Festetics-Kastélyos kapcsolatról, akár Balatonpartról van szó. Most a Balatonparton vagyunk, tehát a vasút Balaton felüli oldalán ott van kialakítva egy 7 kilométeres körünk, illetve egy 3 kilométeres körünk, és ez a kettő, amit használni fogunk.
0: És mennyi a táv? Mennyit, hány kilométert kell leküzdeni?
2: Ugye mi augusztus 22-23-án van a rendezvényünk, 22 szombat délután, kora este vannak a felnőtt távjaink, az 3, 7, 14 és 21 kilométer. A vasárnap délelőtt gyerekfutamaink vannak, az 250 métertől 1500 méterig.
0: És azt gondolom, hogy ez igazán hangulatos lehet, amikor az apraja nagyja fut, és a család megszurkol.
2: Igen, igen, igen. Az a különlegessége talán, hogy mi teljes egészében ugyanolyan szolgáltatást nyújtunk a kisgyerekfutóknak, mint a felnőtteknek. Tehát mindent ugyanúgy kell elképzelni, mint egy igazi futóversenyen. A kordonoktól kezdve a rajtszámokon és a kapukon keresztül az érmeken minden. Úgyhogy nagyon szokták ezt a kicsik szeretni.
0: Hát biztos vagyok benne, hogy a 18 év alatt azért már vannak visszatérő, meg időközben felnőtt versenyzők is.
2: Igen, egyértelműen igaz ez. Ugye a gyerekfutamokból szépen mennek át a rövidebb távokra, majd a hosszabb távokra, és ez igaz a szervező csapatba is, ahol konkrétan egy generáció nőtt már fel, és más komolyabb szervezői feladatokba, projektekbe vannak most már bent.
0: Említette Beáta, miközben beszélgettünk és vártunk a műsorba való bekapcsolódás, hogy az itt vannak úgymond a hétköznapokban is olyan futókörök, futócsapatok, akikhez lehet csatlakozni. Nem biztos, hogy rögtön az első évben már a versenyre kell benevezni, bár meg lehet próbálni, de azért a testmozgás, a rendszeres mozgás, az egészségmegőrzés az ilyen spontán módon is szerveződik itt a városban.
2: Természetesen vannak spontán közösségek, ezek nagyrészt a közösségi oldalakon vannak összefogva, de természetesen vannak olyan egyesületek is, ahol komolyabb keretek között lehet akár felnőttként, akár gyerekként bekapcsolódni, úgyhogy nagyon sok választási lehetőség van.
0: És Beáta mióta fut? Meg egyáltalán miért kezdett el futni?
2: Én a hobbi futó kategóriába tartozom, az esti félórás futás kategóriába. Ez már egyetem óta így megy, tehát jó régóta.
0: És mennyi ez a leghosszabb táv, amit leküzdött, amire úgy büszke?
2: 21 kilométert futottam.
0: Az már igazán komoly teljesítmény, és biztos vagyok benne, hogy a futás, akik futnak rendszeresen, azt mondják, hogy a legjobb kikapcsolódás, az ember agya szárnyal feltöltődik, a teste ugyan egy kicsit meggyötrődik, de a vége mégis az, hogy milyen jól érzem magam, és a gondolataim is repültek.
2: Igen, van, aki ugye a reggeli futásokat favorizálja, van, aki az estiket, én az estit szeretem abban a teljes csöndben, így az ember tennivalói után, úgyhogy nekem az egy ilyen kikapcsolódás, de szeretném leszögezni, hogy én egyértelműen ebben a hobbi futó kategóriába tartozom.
0: Hát jöjjenek sokan, akár a kesztelyiek a különböző spontán csapatokhoz csatlakozzanak, vagy hát az Intersport kesztelyi kilométerek futó versenyére augusztusban 22-23-a a dátum, be lehet már vésni, lehet gyakorolni, lehet edzeni. Bedő Beáta, az egyesület elnöke hívogatta önöket itt az országjáróban.
1: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Utcai akció, kapugaléria és sok minden más. Vendégünk itt az Országjáróban Lélek Viktor, aki interdisziplinális művészként tartja magát számon, meg sokan mások is, mert hogy ez a kapuai galéria is egy nagyon különleges dolog, nem mindennapi. De miről szól? Miket lehet ott látni a kapuaiban?
4: Azt szerettük volna, hogy végre kihozzuk az embereknek a művészetet az utcára, mert az a sajnos tapasztalatunk, hogy egyre kevésbé van arra igény, hogy galériákba, múzeumokba járjanak az emberek.
3: És kinek a képei, alkotásai kerülhetnek ide?
4: Az első körben úgy gondoltuk, hogy a helyi művészeknek az alkotásaiból csinálunk egy kiállítást. Ez most egy évig látható, bárki megnézheti ugye teljesen ingyen, hiszen egy átjáróba tettük fel, és jövőre a Kesztei Biennálénak, az első Kesztei Balatoni Biennálénak a képei kerülnek majd a helyére.
3: Tehát lesz ennek folytatása, átjáró galéria, stb.
4: Igen. Ugye van egy csomó átjáró itt Kesztelyen, hogyha valaki jár a belvárosba, és ezek egyébként nagyon hangulatosak lennének, és úgy gondoltuk, hogy akkor így megpróbáljuk őket feldobni. De egyébként már tudom azt, hogy építészek is szervezik a következő ilyen kapuhajat egy másik helyen, ahova pedig az ő festményeik és grafikáik fognak majd kikerülni.
3: Ugye Viktorról tudni kell, hogy egy alkotó ember, művész ember, szobrászkodik, fest, performanszokat készít, tehát sok mindennel foglalkozik, és egy képpel érkezett hozzánk egy festménnyel. Ez a festmény miről árulkodik, vagy mi a kép címe?
4: Ennek a képnek nagyon egyszerű a címe, Akt 1. Tehát nyilván egy aktot ábrázol. Amiről árulkodik, az a főiskolai tanulmányaim és a mostani művészeti stílusom között egy átmenet. Volt egy körülbelül 15-17 év, amikor nem festettem, hanem marketinggel foglalkoztam, és akkor festettem egy-két képet, és ez azért átmenet, mert a főiskolán nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy minden tökéletesen megfeleljen, fotorealisztikus legyen a festmény, tehát, hogy ha valaki ránéz, akkor azt mondja, hogy hú, ez olyan, mint egy fotó.
3: Van benne egy kis kék Balaton is.
4: Igen.
3: Én vagy ilyen látom bele?
4: Nem, van benne.
3: Hát a szíve azért bárhol volt mindig, ugye a hazai vizeken megmaradt.
4: Ó, hát igen, hát azért a Balaton meg Keszthely, az egy csodálatos város. Elég megnéznünk Egri József képeit, hogy ő például mennyire szeret.
5: Balaton nagy festője.
4: Igen.
5: Ön is inspirálódik tőle, vagy inspirálódott, vagy valami jelentősége van az ön életében?
4: Igen, mert Egri József másképpen ábrázolja a Balatont, mint a gicsfestők. Ő látja azt, amit csak mi látunk, akik itt élünk, ő látja azt a felületi homályokat, azokat a fényjátékokat, amit csak akkor tapasztalhat meg egy turista is, ha korán fölkel reggel, és kimegy megnézni a Balatont.
5: És ugye itt sok mindennel foglalkozik, mondtuk ezt a Kapuaj galériát, átjáró galériát, de azért vannak itt olyan, mint Textil Biennália, ami szintén a szívügye.
4: Nem, a Textil Biennálét nem én szervezem.
5: De szívügye.
4: De természetesen szívügye minden festészeti és művészeti törekvés a városba. Annyi kapcsolódás van, hogy a Kapuaj galériában a Textil Biennálénak a jobb képei, azaz a díjazott képei még az üres helyekre kifognak egy-két héten belül kerülni.
5: És amire készülnek, Balaton Biennálé, az is egy mérföldkő.
4: Igen, ez egy óriási mérföldkő, mert több keszthelyi kulturális csoport fog össze, ebbe benne van a Városvédő Egyesület, benne van Keszthely Városa, benne van a KEX, benne van a keszthelyi kulturális, tehát a keszthelyi kortárs kulturális közösség, és szeretnénk megtartani az első balatoni biennálét jövőre, ami pont a város napján fog egyébként majd nyitni.
5: Hát gondolom kíváncsian várják, főleg a művészvilág, de visszatérve önhöz, ugye a modern művészet képviselője, és mármint ön, és ezt a féle művészetet, ezt a féle művészeti irányzatot próbálja minél közelebb hozni az emberekhez. Ez is egy nagy cél.
4: Igen, igen. Ezzel kapcsolatban egyébként lesz majd szeptembertől egy ingyenes előadás sorozatunk, ahol pont a magyar művészek által, tehát az iparterv generáció által próbáljuk megmutatni a magyar embereknek azt, hogy miért nem fénykép egy festmény. Tehát, hogy mit kell nézni egy kortárs művészeti kiállítás. Tehát
5: tulajdonképpen tanulni hívják a hétköznapi embereket művészetből.
4: Igen, igen, igen.
5: De hogyan lehet ez, szóval vevők, biztos vevők egyébként, akik ott lesznek, azok kétségtelen, de mi lehet itt a hívószó, amivel oda lehet csalogatni az embereket, hogy értő résztvevői legyenek a modern művészetnek, alkotásoknak?
4: Kíváncsiság. Egyébként nem vagyok nagyon optimista ebbe, tehát látom azt, hogy nem olyan nagy rá országosan se az igény, ha megnézzük a YouTube-nak mondjuk a csatornáit, és azon a videóknak a nézettségét, például egy Bakkal készült interjú, és azt látjuk, hogy 2000, és mellé tesszük egy Minecraft videót, ami meg a sokszorosát eléri, akkor azért az ember egy kicsit csalódott.
5: Na de lehet, hogy ez a 2000 ember sokkal mélyebben sajátítja el azt a fajta tudást, mint mondjuk más esetekben azok a nagy számok.
4: Látja, erre még nem gondoltam, de igen, igaza van.
5: És lehet, hogy abból valami még születni fog, mert mondjuk egy alkotó közönség áll minden mögött, mint ahogy ön is, vagy az ön baráti köre, vagy az a fajta művészi egység, amit ön is képvisel.
4: Igen, igen.
5: Na és akkor egy picit, ha nézzük ezt a modernséget, most csak rögtönzünk mondjuk egy percben ebből az iskolából, amit itt ön tervez. Hogy kezdődik majd az első óra?
4: Nem iskolát tervezünk, hanem előadást.
5: Ne idézőjelben iskola.
4: Úgy kezdődik.
5: Modern iskola.
4: Modern iskola, igen, igen, igen. Hát én mindenképpen arra gondoltam, hogy Düsamnak a Forrás című alkotásával kellene kezdenünk.
5: Jó, kivetítés, vagy hogy lesz ez?
4: Nem, ez van rá egy titkos receptem, hogyan fogom borzolni vele az embereket. Tehát a lényege az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy megmutassuk számukra, hogy a kortárs művészetben például egy olyan alkotó, mint Duchamp, miért rak ki egy forrást.
5: Hát én kíváncsi leszek erre az első előadásra. Ha tehetem, valamilyen módon majd megnézem. Biztos elérhető lesz.
4: Igen, fel fogjuk rakni a YouTube-ra.
5: Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, vendégünk volt Lélek Viktor, hallhatták a művészet átjárhatósága a modern világba. Erről beszélgettünk.

0: kezeket érjél. Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
1: Mai harmadik feladványunk így hangzott: mi a neve Európa első felsőfokú mezőgazdasági tanintézményének, amelyet 1797-ben alapítottak Keszthelyen? Sokan tudták a választ, a helyes megfejtést küldő hallgató itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulja el nekünk, legyen kedves.
2: Tóth György Tamás.
1: Üdvözlöm, György, hát mi ennek az intézménynek a neve?
2: Georgikon.
1: Így van, Georgikon, nagyon gyorsan küldte a választ. Ismerős Keszthelyen?
2: Hát tulajdonképpen igen, itt nőttem fel a Balaton környékén, illetve egészen pontosan, amikor kicsöngettek az iskolából, akkor ide jöttem a Balaton környékére, és amikor mielőtt becsöngettek volna, akkor visszamentem Budapestre.
1: Hát ezért is tudta ilyen gyorsan a választ. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, Keszthely ajándékát kapja hamarosan.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 17 óra van, a következő bő negyed órában is még Keszthelyre hivogatjuk Önöket. Furulja, klarinét, szakszofon a fúvósok barátai. Már is érkezik hozzánk egy fiatal muzsikus tehetség, akinek családjában a közös zenélés akár egy családi ünnep része is lehet. Már is őt is megismerhetik. Itt van már a téren, a főtéren, Keszthelyen, úgyhogy hamarosan vele is beszélgetünk. Előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, miután tárgyalt a bank alelnökével. A pénzügyminiszter elmondta, hogy olyan területekről egyeztettek, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Egy nemzet különböző erőinek együtt kell működniük, és meg kell békélniük egymással, fogalmazott spanyolországi látogatásának első eseményén 14. Leó pápa. Nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt, jelentette ki a katolikus egyházfő a királyi palotában, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint diplomatákkal találkozott. A pápa egyhetes látogatása Madridban kezdődött, de ellátogat majd Barcelonába és a Kanári-szigetekre is. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította a kezdeményezést, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy több mint 350 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka Oroszország fölött. Tver városában a lehulló törmelékek egy autóra zuhantak, melynek sofőrje meghalt. Folytatódtak az orosz dróntámadások is ukrajnai célpontok ellen. Herszonban tegnap egy, Kijev megyében 4 civil halt meg. Többen megsérültek. Újabb iráni támadás érte az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti támaszpontjait. Az amerikai hadsereg szerint 6 rakétát és drónt semmisítettek meg, egy további eszköz pedig nem érte el a célját. Válaszul az amerikai erők iráni parti radarállomásokat támadtak a Perzsa-öböl térségében. Medve tépett szét egy férfit Erdélyben, Segesvár közelében. A mentőket reggel riasztották, hogy a Szeben megyei Prot határában medve támadt egy 34 éves férfira, aki súlyosan megsérült. A helyszínre érkezve már csak a halálát tudták megállapítani. Májusban 2 halálos medvetámadás történt Romániában. Itthon madaraknak és denevéreknek alakítanak ki óduparkot Szegeden. A Tisza-Maros torkolat közelében csaknem 500 ódút, ládát helyeznek ki jövő tavaszig, hogy segítsék azon fajok megtelepedését, amelyek repülőrovarokkal, főként csípőszúnyogokkal táplálkoznak. Az uniós forrásból megvalósuló természetvédelmi projekthez szemléletformáló programok is kapcsolódnak. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A Kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Országszerte napos gomoly felhős idő van, csak a Tiszántúlon lehet egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar. Holnap sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. A hajnali 10-18 fok után napközben 26 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
3: Jól tudjuk, milyen nehéz a gyerekeket gyümölcs vagy zöldségevésre bírni, de őszintén magunkban nézve, mi felnőttek sem eszünk eleget.
4: Nem titkolt célja a program megálmodóinak, hogy a gyerekeken keresztül eljussunk a felnőttekhez, hiszen ha belegondolunk, hogy otthon azért van egy családi szokássend, hogy mit fogyasztanak.
3: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
0: Vasárnapi újság.
5: Valóban szívtelen a szívhangrendelet? Mit szól a megszüntetéséhez az ötletadó, életvédő civil? De szó lesz arról is, hogy nem lett szegényebb Magyarország az elmúlt 15 évben. A lakosság pénzügyi és ingatlan vagyona jelentősen nőtt, miközben az adóssága felére csökkent. Ezt mutatják a Nemzeti Bank és az Eurostat adatai.
0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Kezd helyre hívogatjuk Önöket még a következő bő negyed órában. Furulja a klarinét, szakszofon a fúvósok barátai. Már is érkezik hozzánk egy fiatal muzsikus tehetség, akinek családjában a közös zenélés akár egy családi ünnep része is lehet. A fiatal ember Keszthelyváros külön díját kapta néhány hete a Helikon ünnepségeken, mert nem csak a zenében, a természettudományban és a sportban is jeleskedik. Hogy az élet mely területén képzeli el jövőjét, muzsikus lesz, vagy tudományos pályára készülne talántán. Már is kiderül. Ismerjék meg őt is, kalandozzanak velünk Keszthelyen egészen negyed hatig.

0: Marka Márk muzsikált itt nekünk. Mit hallottunk?
1: Mendelssohntól a Dalszöveg nélkül című darabot.
0: És milyen hangszeren szokott játszani? Mindig csak fúvós hangszer jöhet szóba önnél?
1: Általában igen.
0: Hát elmondjuk itt a hallgatóknak, hogy itt keszthelyi műsorunkat reggel, már önökkel kezdtük, akkor egy együttes formájában a Sinus együttessel, ott is mint fúvós volt jelen, mert ugye a muzsika minden szinten, mindenkor az ön életében?
1: Igen, mondhatjuk.
0: Hogyan jön ez a zeneszeretete, vagy egyáltalán honnan inspirálódik? Miért akar muzsikálni egy ilyen fiatal ember, aki jó erőben van, sportol is?
1: Hát a szüleimtől jött ez a zenei ág. Apukám és anyukám is tanult hangszereken, apukám tangóharmonikázott, anyukám trombitált. A bátyám és a kisesom is tud hangszereken játszani, bátyám a zongorázni tud és gitározni, kisesom pedig szaxofonozni.
0: Akkor önök egy ilyen muzikális család. Karácsonykor szoktak muzsikálni vagy zenélni a fenyőfa mellett, a karácsonyfa mellett?
1: Igen, mondhatjuk, igen.
0: És zenéből mi az, ami a szívéhez közel áll? A hangszer, klarinét? Ezen túl mi az, amit szívesen szeret játszani?
1: Bármilyen zenei darabot szeretek játszani.
0: Ugye fiatal ember, el szabad árulni azt, hogy hány éves?
1: 16 éves vagyok.
0: 16 éves és tizedikes, itt jár a helyi Vajda János gimnáziumba?
1: Igen.
0: És mindezt, ha kijárja, utána merre vezet az út? Szóval akkor meg lesz az érettségi, meg ott van a hangszer, ez az út marad, ez a pálya?
1: Hát inkább orvosi pályára szeretnék tovább tanulni, igen, de mellette még a zenei karriert is folytatom tovább.
0: Ugye kettő együtt jól megfér, és nézem itt, ugye azért elég szép volt ez a 2026-os esztendő, két díj is, Helikon díj, Keszthelyi Város díja, szóval úgy ebben az évben rendesen kijutott önnek.
1: Igen.
0: Hát ezt minek köszönheti? Mivel tudta ezt kiérdemelni?
1: Ezt a felkészítő tanáromnak, Felföldi Gábor tanárónak és a zonga kísérőmnek, Kuti Attilának köszönhetem.
0: Hát ő Attila, Kuti Attila zenetanár úr, az itt van, ugye zongorán kíséri. Azért látszik, hogy figyeli, hogy hogyan megy az élete, mert hogy ide is eljött. Ez azt jelenti, hogy tőle is sokat tud tanulni.
1: Igen, persze.
0: És együtt lépnek föl, akkor hol muzsikálnak? Tanár úr zongorázik, ön fújja a saját hangszerét, nekiknek?
1: A zeneiskolában különböző koncerteken, hangversenyeken tudok fellépni.
0: És akkor Márk muzsikál, meg orvosnak készül, de mit csinál a szabad idejében? Van egyáltalán szabad ideje, amikor mással foglalkozik, nem csak tanul mondjuk kémiát, biológiát, fizikát, meg a kottákat nézi, hanem minden mellett mi az, ami még kitölti az életét?
1: Ugye szabad időmben szeretek még sportolni, kosarazni, röplabdázni, emellett még szeretek zenét hallgatni.
0: És ez a muzsika, a zenélés, az mit adott ez idáig ön számára? 16 esztendős, de azért úgy hallgatva, meg nézve ön, egy érett fiatal ember van dolgunk, akinek megvannak az élet céljai, már hamar megfogalmazta azt, hogy ő mi szeretne lenni, hogyha majd nagy lesz.
1: Szerintem magabiztosságot adott ez a zenei tanulmány.
0: Hát ha színpadra kell lépni, akkor nem jön zavarba.
1: Nem. Mi a picit izgulok, de...
0: Tehát az meg kell hozzá.
1: Igen, kell.
0: És milyen, mit szeret játszani, szóval itt, ha nézzük az óriási nagy lehetőséget, a zenei tárházat, mi az, amit szívesen játszik? Mert azt úgy érzi, hogy azt saját magából ki tudja adni, és sőt, még hozzá tud tenni valamit.
1: Szeretek komoly zenei darabokat játszani, jazz darabokat, ami jön.
0: És a szabad idejében mondta, hogy kosárlabdázik, erre mikor jut ideje?
1: Barátaimmal szoktam kimenni különböző sportpályákra, és ott szoktunk játszani.
0: És akkor a barátokkal ilyenkor beszélnek arról, hogy gratulálnak, mert azért ugye mondtuk, hogy két díj, ez a Helikon díj is itt van, meg a Keszthelyi Város díja, azért ilyen fiatalon 16 évesen az emberek általában ennyi díjat nem szoktak begyűjteni. Ilyenkor hogy néznek az osztálytársak, mert nem, egy kicsit nem irigyek?
1: Nem tudom, de szoktak gratulálni.
0: Jó, hát gratulálnak, de ilyenkor a kosárlabdával a kezében sokkal magabiztosabb ott a pályán is?
1: Általában igen.
0: És úgy, ha hétköznapok vannak, akkor ezek a hétköznapok önnél mondjuk zenét mennyit tanul meg, mondjuk az orvosira készül, mennyi a tanulásra fordított idő, hogyan osztja be az idejét, hogy jól alakuljon meg, tényleg kerek legyen, és a díjak mellett ott legyen majd az orvosi diploma is.
1: Ugye zenére nagyjából ilyen fél órákat szoktam gyakorolni, emellett a tanulásban pedig két órát, egy órát.
0: És kit tart a legnagyobb kritikusának? Szóval kinek a véleményére ad a legtöbbet?
1: Hát néha a szüleimére is, és az a klarinét tanáromére is.
0: Na és akkor az anyuka, ő is elkísérte, hozta a hangszert itt van a kezébe, a hangszer táskája, vagy tokja. Szóval gondolom, ő is kritikusan hallgatja, az ő füle is rá, mondta, hogy muzsikál, ő is szereti a zenét. Szóval az anyai szó ebben a zenei pályában mennyit tesz ki?
1: Néha közbeszól, de amúgy... Néha picit kritikusabb.
0: És akkor itt a nagy kérdés, ugye mondják, hogyha az ember muzsikál, akkor az kinyitja a világot számára, és akár például a tanulásban is sokkal könnyebben mennek a dolgok. Igaz ez, hogy könnyebben tanul az ember? Mit figyelt meg saját magán?
1: Igen, ez így van. Egyet tudok érteni ezzel.
0: Egy, mi lehet itt ennek az egésznek az alfája és omegája, hogy mitől van ez így, hogyha valaki zenél, muzsikál, hangszere játszik, vagy éppen énekel, annak mondjuk gyorsabban forog az agytekervénye.
1: Több minden dologra oda lehet figyelni. Ugye egyszer a kottát is figyelni, meg a hangot is hallani. Néha picit megterhelő.
0: Most így gondolkodom, hogy kikkel beszéltünk itt az országjáró folytán kapcsán. Voltak, akik ugye muzsikáltak, orvosok. Jellemző az, hogy az orvosok szeretnek zenélni. Ezt ön tudja, hogy miért van így?
1: Ezt pontosan nem tudom megmondani.
0: Lehet egyfajta utat be fog majd járni, és zenében mit szeretne elérni? Mi lenne az igazi siker az ön számára?
1: Zenében szerintem egy ilyen nagyobb koncert, de eddig is nagyon jó eredményeket tudtam elérni, és büszke vagyok rájuk.
0: Na jó, ne szerénykedjen, értem én, hogy szerény, meg nagy koncert, de ez a nagy koncert, ez mekkora? Hogyan képzeljem én ezt el? Mekkora az a színpad, de főleg a közönség?
1: Hát egy ilyen ezres közönség, mondjuk.
0: És akkor nagy taps. Hát köszönjük szépen, mert hogy azt is mondta, hogy az álmát szeretné megvalósítani, de szeret, úgy érzem, egy kicsit ezért megszenvedni, izzadni, szóval nem rest beletenni a munkát.
1: Nem, szeretek dolgozni érte, céltudatos is vagyok, úgyhogy...
0: Legyen ez példa. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Az országjáró vendége volt itt Keszthelyen. Markal Márk, 10. osztályos fiatal muzsikus, hallhatták. Vannak életcéljai, a zene az élete, sőt itt a Keszthelyek még el is ismerték több díjjal.
2: Kedves hallgatóink, ezzel az országjáró 337. adása, ami ma a Balaton partjáról Keszthelyről jelentkezett, elköszön. Hallhatják talán, hogy Keszthely város napja apropóján újra megélénkült a színpad itt a főtéren a mai nap folyamán, illetve holnap, vasárnap a Korzón címmel számtalan program várja az ide érkezőket. Érdemes Keszthelyre jönni, sétálni, kirándulni, egy kicsit töltődni. Mi most az országjáró csapatával útra kelünk, jövő héten szombaton majd Pápára hívogatjuk önöket, akkor is hallgassák a megszokott időben délelőtt 10 órától és délután 14:30-tól műsorunkat, illetve holnap keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, jövő hétfőn pedig új játék kérdésünket. Tehát mi most elköszönünk a Balatontól, megyünk tovább. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársaink voltak Karai Aladár, Petelilla, Misányi Olivér, Pap János, Tóth Attila és Jakocska György, hangmérnök kollégáink Szenes Tamás, Galó Dániel és Megadja Sándor, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást egyúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Nevükben is köszönöm, hogy velünk utaztak. Jövő héten folytatjuk. Cifra Szilviát hallották.

0: Gyorsasági Motoros Világbajnokság magyar nagydíján. Mire Andrejeva nyerte a női egyes versenyét a Roland Garroson. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: A Metz jutott először a női kézilabda bajnokok ligája döntőjébe, miután 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti négyes döntő első elődöntőjében. 18 órakor kezdődik a második elődöntő, amelyet a címvédő Győr a francia Brest ellen játszik. Részleteket kapcsolunk a helyszínre a mérkőzés egyik rádiós kommentátorához, Németh Kornélhoz.
2: Szia Dóri, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat az MVM Domból. Alig 40 perc és jön tehát a második elődöntő itt a 2026-os bajnokok ligája négyes döntőjében. A győri Audietto KC ellenfele a francia Brest csapata lesz. 14-szer találkozott ez a két együttes korábban egymás ellen. 7 győri győzelem, 5 döntetlen és 2 vereség. Csupa-csupa szoros mérkőzés, viszont az Eto annyira ellenállhatatlannak tűnő formában van, hogy talán ez a mai nem lesz ennyire szoros. Ebben bízik itt nagyon sok magyar szurkoló, már az első elődöntőben is közel teltház volt a szervezők tájékoztatása szerint, pedig erre a mérkőzésre gyakorlatban megtelhet teljes egészében az aréna. Ami az Eto számára az igazi tét ezen a hétvégén, hogy a Hypo Niederösterreich 8 BL győztes rekordját beállíthatja, utolérheti, ugye 7 sikere van az Eto-nak eddig a bajnokok ligája történetében, és 2019 után triplázhat újra a kisalföldi együttes. A magyar bajnoki cím, illetve a magyar kupa már zsebben, és kétszeres címvédőként most a triplázásra mennek a bajnokok ligájában, szóval meg szeretné védeni a cím az Audietto együttese. Kezdés 18 órakor, majd élő közvetítés pedig a Nemzeti Sportrádióban, a Szó a stúdiójé.
0: Németh Kornélt hallhatták, köszönjük Kornél. Egyébként nem csak a Nemzeti Sportrádióban, hanem a Kossuth Rádióban is hallhatják majd élőben a 18 órakor kezdődő Brest Győr találkozót a női kézilabda bajnokok ligája a négyes döntőjének második elődöntőjében, hiszen az első elődöntőt már lejátszhatták, az első bajnokok ligája döntőjét játszhatja Albek Anna és Vámos Petra, ugyanis a két magyar válogatott játékost is foglalkoztató Metz 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti négyes döntő első elődöntőjében. Ezt követően Vámos Petra nyilatkozott Szabó Szilviának.
3: Gratulálunk, ott vagytok a holnapi döntőben. Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
4: Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk vele, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
3: Petra, szerinted az számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libavőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
3: Az első fél időben ugye elmentetek 3-4 góllal, utána az volt a taktik, hogy ezt mindenképpen tartsátok, vagy ha lehet, növeljétek, és amit eddig jól csináltatok, azt folytassátok?
4: Igen, az öltözőben arról beszéltünk, hogy nagyon jó, amit csinálunk, de hogy még ezt 30 percig ugyanígy kellene csinálni. Azt érzem, hogy nem kellett, minimális dolgokon kellett egy picit változtatni, és nagyon örülök neki, hogy végig feszesek tudtunk maradni, tartottuk, amiket megbeszéltünk, vitt minket ez a flow érzés, úgyhogy ez tényleg egy tökéletes meccs volt.
3: Petra, van egy kötés a kezeden, és ugye a magyar szurkolók azért aggódnak, hogy miért ennyit játszol, miért mindent mindig vagy váltakozva a posztokat. Te hogy állsz ez a kérdéshez? Amikor beküldenek, azt csinálod, és ott, ahol kell?

0: A sportban meg a kézlabdában sok olyan dolog van, amit tudunk befolyásolni, és sok olyan, amit nem. Most ez valamiért így van, de részemről is semmi nem változott, ugyanúgy dolgozok, tovább megyek, és teszem a dolgom, és ahogy tudok, segítek a csapatnak.
1: Oké, holnapi döntőben vár rátok valamelyik nagy csapat, mindegy, hogy ki?
0: Meglátjuk, hogy ki fog jönni, igen.
2: A BL döntős francia Metz másik magyar válogatott játékosát, Albek Annát is megkérdezte Szabó Szilvia a meccs után.
1: Nagyon mosolygós Albek Annál velem szemben. Gratulálok, Anna. Végig domináltátok, végig uraltátok ezt a meccset. Belülről is így érezted el, hogy ezt ti ma nem veszíthetitek el.
3: Talán azt mondhatom, hogy igen, éreztem ezt a dominációt, de egy pillanatig se gondoltam azt, hogy megvan a meccs. Még mikor csak 2 perc volt vissza, és már több góllal vezettünk, sem hittem el, de a második fél idő egy évnek érződött igazából. Nagyon, nagyon vártam már a végét, így, hogy tényleg végig vezettük, és örülök, hogy nagyobb előny ki is alakult a két csapat között, és hogy ilyen domináns eredménnyel tudtunk nyerni végül.
1: Elmondom a hallgatóknak, hogy van karmolás az arcodon, a nyakadon, a karodon, nagyon fizikális meccs volt ez?
3: Igen, de erre is készültünk igazából. Tudtuk, hogy a Bukarest egy nagyon kemény védőfalat fog elénk állítani, nagyon nagy darab játékosaik vannak, és nem lennék a beállunk helyében, mert ő is kapta nagyon rendesen az ütéseket, illetve mindenki, ahogy látszik is, de ez is látszik, hogy mindenünket odaadtuk ezért a mérkőzésért.
1: Anna, azt nagyon jól látni, hogy a kezdeti voltak olyan lövéseid, amik nem sikerültek, de abszolút mentél tovább, önbizalommal telve, és hatalmas gólokat lőttél, és hogy itt beszélték a kollégáink, hogy érzed a bizalmat, hogy például a 7 méterest is te lőhetted, szóval megvan benned ez a magabiztosság?
3: Egyértelműen úgy gondolom, hogy a bizalom megvan felém egész évben. Persze vannak hullámvölgyek az én játékomban is, és szerintem ez minden játékosra érvényes. A legjobb, hogyha tényleg 100%-on fejezi be valaki a meccset, de ez sokszor nem úgy alakul, nyilván az ellenfél is készül, és úgy gondolom, hogy az, hogy megvan felém ez a bizalom, ez nekem is egy plusz löketet ad, és nem hajtom le a fejem, hogyha egy-két dolog nem sikerül, nyilván nem ez az optimális, szeretném én is, hogyha 100%-ot nyújtanék, vagy akár 110-et, de ilyen ez a sport, és úgy gondolom, hogy Majonád ezt nagyon jól szokta kezelni.
1: És azt te hogy kezeled, hogy például a második fél időben már kevesebbet voltál a pályán, ez már lehet, hogy egy stratégia volt a holnapi döntőre?
3: Főként szerintem ez a védekezésnek tudható be, mivel ott még nem nagyon tudom megoldani a feladataimat, illetve ez a tanulófázisban vagyok még mindig, és talán ez volt most a taktikai döntés erre a mérkőzésre, és nem igazán agyaltam rajta.
1: Oké, ilyenkor most elmentek, megnézitek a következő meccset, vagy fő a pihenés?
3: Egyből a regenerációra koncentrálunk, illetve ahogy megtudjuk, hogy ki lesz holnap a döntőben, az ellenfelünk, arra fogunk készülni, és videózni már ma este, be van írva a programba a videó, és tényleg a regeneráció, itt tényleg minden perc, minden óra számít, ahogy mindenki friss legyen holnapra.
1: Van, akit szeretnél a holnapi döntőre?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés, nem tudnék válaszolni rá, szóval aki jön, azt szeretnénk majd megszorongatni és elverni.
2: Albek Annát hallhatták, aki tehát ott lesz a holnapi döntőben a Budapesti Bajnokok Ligája a női kézilabda BL döntőjében, és 18 órától rendezik majd a másik elődöntőt, amelyet a címvédő Győr a francia Brest ellen játszik. Ezt a mérkőzést is közvetít élőben a Nemzeti Sportrádió, illetve a Kossuth Rádióban is hallhatják majd élőben. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni női kosárlabda válogatott a Varsói Világbajnokság negyed döntőjében a címvédő hollandoktól, így kiesett. Mauricio Jakob bácsi, a Budapest Honvéd új vezetőedzője, jelentette be hivatalos honlapján a labdarúgó NBA-be visszajutó kispesti labdarúgó csapat. A címvédő Marc Márquez, a Ducati spanyol sztárja nyerte meg a sprintversenyt a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján a Balatonparkban. Az időmérő edzésen a leggyorsabb 7-szeres világbajnok jól kapta el a rajtot, és a második Pedro Acostával együtt elléptek az üldözőktől, miközben az összetett pontversenyben élen álló olasz Marco Bezzecchi nagy csatában a harmadik helyre jött fel. A világbajnok éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj szombati időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Az orosz Mira Andrajeva nyerte meg a női egyes versenyt a Roland Garroson, miután a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében magabiztosan 6-3-6-2-re legyőzte a lengyel Maja Hawalinskát. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora. 06. Jó napot kívánunk, Ciprus Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. A Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Több kormánytag közben az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt.
6: Kanada Nemzeti Légitársasága újraindította szezonális járatát a magyar főváros és Toronto között. A repülőgépek heti 4-5 alkalommal közlekednek.
5: Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere.
6: Holnap túlnyomóan napos idő lesz, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 26 és 30 fok között alakul.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, aki a pénzügyminisztériumban fogadta a bank alelnökét. A pénzügyminiszter azt mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, a bérlakás és vasútfejlesztésről. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
7: Az imént fejeződött be egy megbeszélés.
8: Kármán András pénteken az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt. Erről a Facebook bejegyzésben számolt be a pénzügyminiszter. Mint mondta, az elmúlt időszakban az elapadt uniós források miatt a bank tevékenysége Magyarországgal kapcsolatban visszafogott volt. A kormányváltás után azonban aktívabb együttműködést terveznek, aminek segítségével Magyarország olcsóbb hitelekhez juthat. A pénzügyminiszter már a kiemelt, támogatandó területekről is egyeztetett, Márkó Primorakottal.
7: Legyen szó a megújuló energiáról, legyen szó a bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi fejlesztésekről, de ide soroltuk a vasút fejlesztését is, akár a vonatoknak, mozdonyoknak a cseréje, fejlesztése nagyon fontos prioritás, és ezeken a területeken mind aktív az Európai Befektetési Bank, és a jövőben keres fogjuk azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol kedvezményes hitelekkel ezeket a fejlesztéseket támogatni tudják.
8: Az Európai Beruházási Bank feladata, hogy kedvező feltételekkel biztosítson hiteleket, amelyek segítségével többek között azok a célok is megvalósíthatók és kiszélesíthetők, amelyekre az Európai Unió Magyarországnak jelentős anyagi forrást adott.
9: Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
8: Magyar Péter 16,4 milliárd euró uniós támogatás lehívásáról állapodott meg múlt héten az Európai Bizottság elnökével. Ez 6000 milliárd forintot jelent. A miniszterelnök történelmi megállapodásnak nevezte a döntést. Ebből az összegből 2,2 milliárd euró az egyetemi és innovációs forrás, amelynek segítségével helyreállhatnak a felsőoktatás nemzetközi kapcsolatai, és újraindulhatnak a kutatásfejlesztési programok. Elérhetővé válik 4,2 milliárd euró kohéziós forrás, amelyet többek között közlekedésfejlesztésre, a vízgazdálkodás korszerűsítésére, szociális beruházásokra, KKV-k támogatására lehet fordítani. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euró, vagyis mostani árfolyamon körülbelül 3600 milliárd forint forráshoz, amely egyebek mellett munkahelyteremtésre, egészségügyi és digitális fejlesztésre is költhető. Az uniós pénzeket augusztus 31-ig kell lehívni, ennek feltétele az unió 27 korrupció ellenes szupermérföldkövének teljesítése, ezért a kormány már jövő héten benyújtja az átfogó korrupció ellenes törvénycsomagot, amely teljesíti az elvárásokat.
5: Újabb nagy hitelminősítő erősítette meg Magyarország adós besorolását. A Fitch Ratings, a Moody's és a Standard & Poor's után szintén az eddigi szinten tartotta Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását negatív kilátás mellett.
6: A döntés indoklásában azt írták, az áprilisi országgyűlési választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota. A költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítményt nyújtott. Kiemelték, az új kormány középtávon az államháztartási hiány csökkentését tűzte ki célként. A kétharmados parlamenti többség pedig elősegíti a szakpolitikai program gyors végrehajtását. A Fitch Ratings úgy számol, hogy a tavalyi 0,5%-ról 2027-ben 2,5%-ra gyorsul a magyar gazdaság növekedése.
5: Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is. Így reagált a hírre a pénzügyminiszter a közösségi oldalán.
6: Kármán András azt írta, a Tisza egy rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt. A tárcavezető kiemelte, a hitelminősítők elemzőivel személyesen is egyeztetett az elmúlt hetekben. A megbeszéléseken ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait és azt a munkát, amit a költségvetés rendbetétele érdekében már meg is kezdtek.
5: Ismét van közvetlen járat Budapest és Torontó között. Az Air Canada első közvetlen járata reggel érkezett meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Eleinte heti 4, majd júliustól hetente 5 alkalommal átszállás nélkül utazhatunk Kanadába a legmodernebb Boeing Dreamliner repülőgéppel.
6: François Berizot, a Budapest Airport vezérigazgatója elmondta, ezzel a légijárattal Budapest közelebb kerül az amerikai kontinenshez, mint valaha, hiszen megnyílik az út nem csak Kanadába, de az Egyesült Államok nagyvárosaiba, a Karib-térségbe és Dél-Amerikába is.
10: Tudjuk, hogy a közlekedési összeköttetések a jólét motorjai. Ez a járat a gazdasági növekedés erőteljes katalizátora. Ezzel idén-nyáron már a második közvetlen észak-amerikai úti célunkat indítjuk el, az American Airlines Philadelphia-i járatát követően. A külföldi érdeklődés Magyarország iránt és különösen Budapest iránt rohamosan növekszik. Jelentős növekedést várunk a prémium kategóriás külföldi utasforgalomban, ami ösztönzi a szabadidős utazók, köztük a népszerű folyami hajózó vendégek, valamint a barát és rokonlátogatók, az üzleti utazók és a hivatás turizmus szegmens keresletét.
5: Szigorítja a kormány a harmadik országból érkező vendégmunkások foglalkoztatását, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A Tisza párt kampány ígéretei között is szerepelt ez az intézkedés. A kormány álláspontja az, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból származó munkások lenyomják a magyar béreket, ami hátrányosan érinti a magyar munkavállalókat. Az Ökonomusz gazdaságkutató szakértője szerint azonban vannak olyan szektorok, ahová nem találni magyar munkaerőt, ezért továbbra is szükség lenne a vendégmunkásokra. Páfai Csikó összeállítása.
11: A kormány lezárja a vendégmunkás tartózkodási engedélyen alapuló külföldi munkavállalási csatornát. Pénteken a magyar közlönyben közzétett rendelet ugyanis felfüggeszti a jelenlegi országlistát, és a kormány nem határoz meg olyan harmadik országot, amelynek állampolgára ilyen engedéllyel Magyarországon foglalkoztatható lenne. Ennek oka, hogy még az előző kormány 2024. júliusában 10 országot jelölt ki, aminek állampolgárai vendégmunkás tartózkodási engedélyt szerezhetnek Magyarországon. Ezt a listát végül 2025. január 1-től leszűkítették, így Magyarországra csak 3 országból, a Fülöp-szigetekről, Örményországból és Georgiából érkezhettek vendégmunkások. A kormány mostani döntése alapján azonban már ezekből az országokból sem jöhetnek gyorsított eljárásban dolgozók. A rendelet hatályba lépése ugyanakkor nem érinti a korábban kiadott vendégmunkás tartózkodási engedélyek és foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek érvényességét. Így akinek már van ilyen, azok továbbra is Magyarországon tartózkodhatnak.
12: Ahogyan azt a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit.
11: A kormány szóvivő a döntést azzal indokolta, hogy a külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályozása jelenleg széttagolt, több jogcímen és több tárcához kapcsolódva működik. Szondi Vanda elmondta, jelenleg 24 különböző jogcímen lehet külföldiként Magyarországon munkát vállalni, és a kormánynak nincs egységes képe arról, hogy ez alapján hányan dolgoznak jelenleg Magyarországon.
12: Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről, harmadik országból érkező munkavállalók jóval alacsonyabb bérigénnyel rendelkeznek, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
11: A mostani rendeletet ezért első lépésként mutatták be. A teljes rendszer felülvizsgálata azonban tovább tart, új törvényt és szabályozást alkotnak, de a vendégmunkás engedélyeken alapuló tömeges foglalkoztatási csatornát már most szűkítik. A szakmai szervezetek erősödő munkaerőhiánytól tartanak.
13: Gyakran kérdeznek meg cégeket erről a kérdésről, és a cégek majdnem 3/4 azt mondja, hogy igen, bizonyos szektorokban, bizonyos területeken szükség van külföldi munkavállalókra.
11: Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az M1-en. Pásztor Szabolcs szerint régiós szinten nem magas a vendégmunkások aránya itthon, ezért egy olyan megoldásra lenne szükség, ami egyensúlyt teremt a külföldi és a hazai munkaerő között.
13: Egy olyan szabályozásnak kellene működni, ami nem okoz problémákat a munkaerőpiacon például. Nem rossz koncepció a magyar munkavállalók előnyben részesítése, ez természetes és biztos és bizonyos, de hogyha akut a probléma bizonyos szektorokban, akkor arra gyors megoldás kell. Tehát meg kellene találni esetleg az egyensúlyt annak kapcsán, hogy hogyan emeljük a magyar munkavállalók foglalkoztatását, és hogyan például ne jöjjön létre munkaerőpiaci anomália a másik oldalon, gyártásban, termelésben.
11: Pásztor Szabolcs hozzátette, képzésekkel és átképzésekkel, valamint a munkába járás segítésével javítható a hazai munkaerőpiac struktúrája, de ezek időigényes folyamatok.
5: Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatásánál, jelentette be a szociális és családügyi miniszter.
6: Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalán azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Kiemelte, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki a támogatások keretrendszerét.
5: Orbán Viktor állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet, erre szólította fel a volt kormányfőt Magyar Péter a migrációs paktum elleni budapesti tüntetés után.
6: Orbán Viktor ennek kapcsán azt írta, a Fidesz elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Magyar Péter erre azt kérdezte, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban.
5: Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbesztartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere.
6: Balagy Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik, ezekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. Az azbesztmentesítést végző önkormányzati tulajdonú Zana Müller Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították, helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Bauer Arnold hozzátette, hogy a városban több utcát érint a probléma. A teljes körű megoldáshoz, kormányzati iránymutatásra és megfelelő pénzügyi támogatásra lenne szükség.
14: Azbeszt mentesítés során a porózus, kiporzott azbeszt rostok teszélyt jelentenek a környezetre és a munkavállalókra egyaránt, ezért ezt a területet lezártuk. A munkavégzés előtt fellocsoltuk a kőzúzalékot, illetve a munkatársaink megfelelő védőöltözetbe FFP3-as maszkkal végezték ezt a tevékenységet. A szállításnál is nagyon szigorú feltételeket igyekeztünk betartani, hiszen ezeket a konténereket kibéreljük, lefedjük, lefonyvázunk, és így szállítjuk el veszélyes hulladék lerakóba, ahol szintén takarásra kerül sor a beszállítás után, és így már nem veszélyezteti a környezetet és az élővilágot.
5: Bár az akácmész termés várhatóan elmarad az átlagostól, a szakemberek szerint a fogyasztók egyelőre a tavalyi árszintre számíthatnak. Az idei méztermést a tavaszi fagyok és a szárazság is jelentősen befolyásolta. Részletek Zélai Zsuzsannától.
15: A fagy és a szárazság is komoly kihívást jelentett idén a méztermelőknek, számolt be Kelemen Bálint, a Szatmári térség egyik méhésze.
16: 1.200.000 mézsalád van az országban, és az elmúlt évben 55%-a ennek elpusztult. Az 5-600.000 mézsalád a 15.000 tonna akászmézet termelne, akkor is egy gyenge, közepes termésről beszélünk. Tehát nagyon ritka lesz az a méhészet, ahol elfogadható közepes mennyiségű akászméz terem az idén.
15: Nagyon nehezen indult a méhész éve. Először a szárazság, majd a fagy miatt, erősítette meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Péter hozzátette, a repce miután sok helyen ki sem kelt, mégis meglepően jól mézelt, a kácmézből azonban kevesebb lesz az idén.
17: 1000 tonna repce, ha van az országban, akkor sokat mondok, majd jöttek a fagyok. Egyik legnagyobb akácos területünk a nyírség is szinte azt lehet mondani, hogy kontrafagyott. Mégis meglepetés volt, hogy valamennyi mézet tudtak ott a méhészek összegyűjteni, sőt az elfagyott első virág után jövő másod, sőt néha harmad virágzás is adott a jó időben a melegben némi nektárt. Összességében az országban közepes akácméz termésről beszélünk.
15: Bros Péter kitért arra is, hogy az akácméz idei árát még nem lehet pontosan tudni, ugyanis az exportőrök még várják a nemzetközi piac alakulását, de véleménye szerint a fogyasztók a tavalyi árakra számíthatnak.
18: Idén is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a balatoni strandokon. A 2007-ben megalakult balatoni elsősegélynyújtó szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak. Az önkéntesek július 1-e és augusztus 20-a között várhatóan 7 település 10 strandján ügyelnek majd a nyaralók biztonságára. Bújtás Szintia és Kovács Márton összeállítása.
19: Az idén 145 éves Magyar Vöröskereszt idén is elindítja a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot. Ez egy 2007 óta működő program, kifejezetten az a célja, hogy nyáron a Balaton partján ülők, strandolni vágyók számára emeljük a biztonságot.
20: Az önkéntesek legfőbb feladata, hogy ellássák a parton és a vízben szerzett sérüléseket, mondta a Krónikának a segélyszervezet főigazgató helyettese. Horváth Péter Zsolt hozzátette, a szolgálat július 1-én kezdi meg idei működését, és továbbra is várják a jelentkezőket.
19: Elsősorban olyan fiatal önkéntesek jelentkezését várjuk, akiknek már van elsősegélynyújtó gyakorlatuk. Jellemző egyébként az, hogy a Magyar Vöröskereszt által indított versenyeken vagy iskolai felkészítéseken már tapasztalatot szerzett fiatalok jelentkeznek, de akik jelentkeznek erre a szolgálatra, azok a turnus előtt kapnak egy felkészítést, egy frissítést. Kifejezetten az a cél, hogy a szolgálat adás előtt legyen egy frissített tapasztalatuk.
20: A főigazgató helyettes emellett arról is beszélt, hogy az érdeklődők hogyan csatlakozhatnak az idei turnusokhoz.
19: A Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetén keresztül, illetve a Magyar Vöröskereszt központi felületén, ez a www.voroskereszt.hu, illetve az egyéb kommunikációs felületeinken és Facebookon keresztül is hirdetjük a lehetőséget. Jelenleg egy online regisztráció folyamat van, de a vármegyei szervezeteinket is lehet keresni, és ők is be tudják csatornázni az önkénteseket a központi szervezői gárdához.
20: Horváth Péter Zsolt hangsúlyozta, a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig áll majd a nyaralók rendelkezésére, idén 7, többségében déli parti település 10 strandján.
21: Esti krónika.
18: Volodymyr Zelenszky hamarosan Budapestre látogathat, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Közben Brüsszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával, de a végső döntéshez még számos feltételt kell teljesíteni. Jó Csaba összeállítása.
22: Volodymyr Zelenszky hamarosan Budapestre jöhet, adta hírül pénteken a Magyar Hang, megkérdezték erről a budapesti ukrán nagykövetet. Sándor Fegyír közölte, konkrét időpont még nincs. A találkozó azután jöhet létre, hogy Magyar Péter korábban többször bejelentette, áttörést értek el a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak biztosításában.
23: Óriási sikert értünk el.
22: Ukrajna ugyanis vállalja, hogy törvényi szintre emeli a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaadását. Ezt érte el a magyar diplomácia az elmúlt hetekben, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adni a kárpátaljai magyarok elvett jogait. A miniszterelnök azt mondta, Kijev vállalta, hogy visszaadja a kisebbségi iskolák rendszerét, és a magyar szimbólumokat is lehet majd használni. Az oktatás mellett az egészségügyben és a sportrendezvényeken is szabad lesz majd magyarul beszélni.
23: Jóvá tudtuk azt hagyni nagyköveti szinten, hogy az Európai Unió megnyissa az első klasztert Ukrajna vonatkozásában, de ahogy ezt sokan mondták, nem csak Brüsszelben, de máshol is, megnyitni egy fejezetet, egy csatlakozási fejezetet, vagy egy klasztert, az más jelent, mint lezárni. Ahhoz, hogy ténylegesen el tudjuk engedni ezt a megnyitást, ahhoz az kell, hogy az ukrán fél átültesse az unió felé tett vállalásaiba is a megállapodott dolgokat.
22: A kormányfő korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodás a kárpátaljai magyarok jogairól, kész találkozni az ukrán elnökkel, és azt is világossá tette, hogy a mostani kormánynak sikerült viszonylag hamar áttörést elérni, miközben az Orbán Viktor vezette előző kabinet évek óta nem tudott előre haladni a kárpátaljai magyarok ügyében.
0: Ez kormány szintű megállapodás volt.
22: Az új magyar-ukrán megállapodás reményt ad a nyelvi és oktatási jogok helyreállítására, jelentette ki az M1-en a Magyar Külügyi Intézet külpolitikai szakértője. Pászkán Zsolt kiemelte, kérdéses azonban, hogy az ukrán parlament elfogadja a szükséges törvénymódosításokat, és a gyakorlatban betartják-e azokat.
0: Még csak nem is jogokat kellett volna adni, hanem amit elvettek 17 után, azt kellett volna visszacsinálni. Ez volt az egész. És ez egy jövőre vonatkozó figyelmeztetés.
22: Brüsszel közben elkezdte előkészíteni a csatlakozási tárgyalások elindítását. Az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják. Összesen 6 klasztert kell lezárni Ukrajnának a csatlakozáshoz, részletezi a Kiev Independent. Ezek gazdasági, mezőgazdasági, közlekedési és külkapcsolati fejezeteket jelentenek. A labnak uniós diplomaták bizakodva beszéltek a tárgyalás sorozatról. A cikk szerzője ugyanakkor emlékeztet, Magyar Péter ígérete szerint Magyarország népszavazással dönt Ukrajna csatlakozásáról.
18: Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán elnök arra vonatkozó javaslatát, hogy egy semleges országban üljenek le négy szem közt tárgyalni. Az orosz elnök szerint a személyes találkozónak akkor van értelme, ha a konfliktust lezáró szerződést írják alá, a jelenlegi helyzetben viszont nem erről van szó, így felesleges találkozniuk. Volodymyr Zelenszky a napokban nyílt levélben javasolta Putyinnak, hogy találkozzanak. Az ötletet Donald Trump is üdvözölte, aki szerint Ukrajna az USA támogatása nélkül nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben. Barna Péter összefoglalója.
1: Volodymyr Zelenszky június 4-én hozta nyilvánosságra azt a levelét, amelyben személyes, négy szem közti csúcs találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak egy harmadik országban, illetve tűzszünetet a tárgyalások idejére. Az ukrán elnök arra is kitért, az orosz társadalomban csökken a háború támogatottsága, az orosz hadseregnek jelentős veszteségei vannak, miközben Ukrajna fegyvereket és pénzt kap támogatásként, Oroszország pedig szankciókat. Ukrajna azt tervezi, hogy véget vet a háborúnak, folytatta Volodymyr Zelenszky hangsúlyozva, Svájcot, Törökországot, valamint az arab államokat is megfelelőnek tartja a találkozóra. Dmitri Peszkov, a Kreml szóvivője válaszul kijelentette, Volodymyr Zelenszky bármikor Moszkvába utazhat, ha tárgyalni szeretne Vladimir Putyinnal. Donald Trump szerint kedvező lenne egy Putyin-Zelenszky találkozó, ami akár le is zárhatná a háborút és megállíthatná az öldöklést. Az amerikai elnök megjegyezte azt is, az Egyesült Államok támogatása nélkül Ukrajna nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben. Nagyon határozottan képviselem azt az álláspontot, hogy ennek a háborúnak véget kell vetnünk. Ezért azt akarom, hogy mindkét fél tegyen bizonyos kompromisszumokat, és szerintem ezt meg is fogják tenni, jelentette ki Donald Trump. Eljött az ideje, hogy Volodymyr Zelenszky és Vlagyimir Putyin személyesen találkozzon az igazságos és méltó béke érdekében. Erről az ukrán külügyminiszter beszélt. Andrei Sibiha szerint Ukrajna reális javaslatokat tett, és ha az orosz elnök elzárkózik, azzal tovább erősíti a negatív folyamatokat, illetve még nagyobb kockázatot jelent az orosz társadalom és gazdaság számára. A levél egy lehetőség Putyinnak arra, hogy végre véget vessen a háborúnak és az agressziónak. Ez objektív elemzése annak, hogy jelenleg hol tartunk. Ukrajna igazságos békét akar, véget akarunk vetni a háborúnak. Ismét világosan látjuk, ki érdekelt a háború elhúzódásában és az agresszió folytatásában, mondta Andrii Sibiha. Vlagyimir Putyin később elutasította a javaslatot, mert szerinte a jelenlegi feltételek mellett teljesen felesleges a találkozó. Az orosz elnök Szentpéterváron kijelentette, Oroszország nem enged a háborús céljaiból, és a személyes találkozónak akkor van értelme, ha ott a konfliktust lezáró szerződést írják alá. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná a fegyveres erőink elleni támadó műveleteit. Ennyi. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek nem 6 hónapra vagy 3 hónapra szólnak, hanem hosszú, történelmi távlatban biztosítanak megoldást. Hagyjuk, hogy a szakértők dolgozzanak ki valamilyen megoldást, és utána lehet találkozni, közölte Vlagyimir Putyin. Gyengének nevezte az orosz reakciót az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky kiemelte, Moszkva folytatni akarja a háborút, ezért fokozni kell a nyomást Oroszországon, és csökkenteni kell a pénzügyi forrásaikat. Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta. Mindannyian hallottuk a válaszukat, ami gyenge válasz volt. Egyszerűen nem akarják befejezni a háborút, ez azt jelenti, hogy növelni kell az Oroszországra nehezedő nyomást, és el kell érni, hogy még kevesebb pénzük legyen, mondta Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök hozzátette, olyan találkozókat készítenek elő az Egyesült Államokkal és európai partnereikkel, amelyeken Ukrajna további támogatásáról fognak egyeztetni.
18: Több mint 10 civil halálos áldozatot követelt Ukrajnában egy nap alatt a háború. Közben újabb fogolycsere zajlott le a szemben álló Kijev és Moszkva között. Részlete Kíváncsik Attilától.
2: 12 civil meghalt, 50-en pedig megsérültek Dél-Kelet-Ukrajnában, amikor orosz támadás sorozat érte a térséget. A kijevi vezérkar jelentése szerint ketten akkor vesztették életüket, amikor egy üzemanyag töltőállomásba csapódott ellenséges harci drón. Válaszcsapásként az ukránok orosz olajfinomítót és kikötői hálózatot céloztak. A legtöbb ukrán harci drón az oroszországi Krasznodár megyét és Szentpétervár környékét találta el. A kijevi sajtó arról írt, hogy a NATO újabb 70 milliárd euró értékű katonai támogatást adhat Ukrajnának. Az Unión hírügynökség szerint ez lesz az egyik központi téma a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs találkozón. Az új csomag főleg légvédelmi rendszereket, lőszert és fegyvert tartalmazna, illetve támogatná az ukrán drón és rakétagyártást. Közben újabb nagyszabású fogolycsere zajlott le Kijev és Moszkva között. Ezúttal 185 ukrán katona és civil térhetett haza, ugyanennyi oroszért cserébe. A szabadon engedettek többsége már 4 éve hadifogságban volt.
18: Harangzúgás közepette érkezett meg Spanyolországba 14. Leó pápa. A madridi repülőtéren mások mellett a spanyol királyi pár, a miniszterelnök, valamint egyházi előjárók fogadták.
6: A katolikus egyház fő 6 napos apostoli útján Madridba, Barcelonába és a Kanári-szigetekre is ellátogat. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart és úrnapi szentmisét mutat be, valamint a parlamentben is beszédet mond. A barcelonai Sagrada Familia bazilikában pedig az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulóján megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát.
21: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint több jármű ütközött az egyes főúton Tatabel területén, a 65-ös kilométernél irányonként egy-egy sáv járható. Baleset történt a 2-es főúton Vác belterületén, a 33-as kilométernél a forgalom csak fél pályán haladt. Az M9-es autóúton a 2-es és a 4-es kilométer között hatósági intézkedés miatt teljes útzár van érvényben.
18: Fővárosi információkkal folytatjuk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban mára lezárták a 8. kerületben a Népszínház utcát, a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat, a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között szintén egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Schilling Zsolt, BKK Info.
21: Időjárás jelentés.
4: Jó napot kívánok! A gomoly felhők mellett nyugat felől változó vastagságú fátyol felhőzet érkezik, majd reggelre több felé kiderül az ég, így holnap mások napsütés várható a többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Éjjel és holnap délután is az északkeleti részeken előfordulhat helyenként zápor, napközben esetleg zivatar, majd késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékócok. Emellett vasárnap több felé megélénkül az északnyugatira forduló szél. A minimum általában 10 és 16, a vasárnapi csúcsérték 26 és 30 fok között alakul. Ráz Anna, Hungaromet.
18: Kedves hallgatóink, az Esti Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint Fácán Andrea és Sije Gábor nevében is köszönjük figyelmüket. Bordi Andrást és Ciprusz Évát hallották, a viszonthallásra.
7: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
24: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Kossuth Rádió, valamint a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Balogh Balázs vagyok. Hamarosan kezdődik közvetítésünk a Győr-Brest női kézilabda bajnokok ligája második elődöntőjéről. Az első elődöntőn a francia Metz gárdája 32-27-re győzött a Bukarest ellen. Így a kérdés az, hogy a Győr vagy a Brest jut-e a fináléba, reményeink szerint a Győr. Hamarosan kiderül, kapcsolunk már is a helyszínre a két kommentátor, Cseszregi Balázs és Németh Kornél, a szakértő pedig Marosán György.
9: Szeretettel köszönjük a Nemzeti Sportrádió és a Kossuth Rádió hallgatóit, és valóban, ahogy az előző mérkőzés előtt a Nemzeti Sportrádió hallgatói megtudhatták, a mai estét délután két része lehet osztani. A nem bajnoki ágról a Metz 32-27-es győzelmével jutott be a döntőbe. Persze ez csak egy vicc, csak hogy az előző elődöntőben a Metz és a Csesen Bukarest játszott egymással, egyik se nyert idén bajnokságot. Itt pedig a bajnoki ág a francia bajnok Brest, illetve a magyar bajnok Győri Audieto ellen, és hát ha azt mondtam, hogy háromnegyed ház volt az előző mérkőzésen, azért most már közel teltház és óriási hangulatra számítunk, számíthatunk itt. Hogy aztán majd kijut be a döntőbe, és ki lesz a Metz ellenfele, az nem sokára kiderül. Az már biztosnak tűnik, hogy Szemerei Zsófival kezd a csapatban az Eto, az pedig egészen biztos, hogy ezen a hétvégén Per Johansson nem számíthat a holland balszélsőre, Bofan Weteringre.
10: Tizedik alkalommal jutott be a Győr a bajnokok ligája négyes döntőjébe. Második alkalommal van itt a végjátékban a Brest együttese. Amikor a franciák legutóbb itt jártak, akkor arról sajnos a győrieknek kellemetlen emlékei vannak, hiszen egy rendes játékidős döntetlen után 7 méteresekkel a Brest megtréfálta az Etót. Ez 2021-ben történt. Egyébként az egymás elleni mérleg abszolút győri fölét mutat, és a mérkőzés pedig elkezdődött. Jobbról balra támad a Brest együttese, a francia csapat kezdte a mérkőzést, a rádióban nagy jelentősége nincs, de azért a történeti hűség kedvéért rögzítsük tiszta feketében a Brest együttese, fehér felsőben, zöld nadrágban pedig a győriek. Szemerei kezd az Etónál a kapuban, is rögtön egy betörési kísérlet, melyet követően Lagerquist szabálytalankodik a hatos vonalon. Két bosnyák játékvezető dirigálja a mérkőzést, jelzi a mezőnybíró, hogy szabálytalanság miatt szabaddobással jöhetett a Brest. Lott teszi tovább a látlövőből a labdát, aztán Vjahirjeva bejátsza, és a beállóból megvan az első gól. Méghozzá a francia csapatkapitány Ondolo góljával a Brest szerzi meg a vezetést.
9: És már fenn is a győri csapat, egy kis meglepetéssel, méghozzá Christiansennel a balátlövő pozíciójában. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban annak köszönhető, hogy itt balátlövő pozícióban nem kell cserélni Vjahirjevával szemben, így aztán Christiansen elsősorban a védekezésben tehet hozzá. Jörgensen, Hauser, Christiansen átlövését viszont sajnos André két kézre fogja, és ebből jöhetnek előre a franciák. Nokandival szemben Jörgensen védekezik, és egy szabaddobás azért kierőszakol magának a francia válogatott játékos. A mérkőzést pedig bosnyák játékvezető hölgye Tatjana Prstalo, illetve Vesna Bálván sípolja.
10: Gyuri Marosán György állandó szakértőnk is itt van. Az első két perc alapján sok mindent azért messze menő következtetés nem lehet levonni. Sokszor esett már róla itt a hétvége kapcsán, hogy amikor minden ennyire egyértelműen a Győr irányába mutat, hogyan lehet ezzel megküzdeni, vagy mit lehet azzal tenni, hogy ne altassa a csapatot, és kérdezem ezt akkor, amikor Rondonó a második gólját szerzi, és két perc után 2-0-ra vezet a Brest az Eto ellen.
12: Nem gondolom, hogy különösebben motiválni kéne a győrieket, mégiscsak egy bajnokok ligája döntőről beszélünk.
10: Ez a mai még elődöntő.
12: Hát igen, egy négyes döntő, tehát azért itt telt ház van, az MVM Dome-ban, ez minden játékos magával ragad, de szerintem kellő motivációja megvan a Győrnek. Magáról a játék ugye nagyon kevés telt még el, de számomra meglepetés, hogy Szemerei Zsófia kezd Szakó helyett, illetve amit Csesz is mondott, hogy balátörőbe Christiansen kezd. Ami nem jó hír, hogy Ondonó két gólnál jár, és ugye arról beszéltünk már a felvezetőben is, hogy itt is kulcskérdés lesz a beálló játék a Brestnél.
9: Jörgensen törbe, és ezúttal nem André véd, hanem a kapufa, és már jönnek is előre. Ondonó viszi végig a labdát, és ezúttal azonban fölé pattintja, de egy szabad dobást kapnak, mert hogy viszonylag jól zártak vissza a győriek, és a felpattanó labdába még bele tudott kapni, ráadásul Szemerei is,
5: Onduno pedig elvégezheti a szabad dobást, és egyelőre mind a kétszer egyébként Jahirjeve egyegyezéseiből került helyzetbe Onduno. Erre nagyon oda kell figyelni, mert Jahirjeve nem csak gólerős, hanem rendkívül jól is osztogat. Nokandi, Lott, vele szemben Jürgensen, opp egy... Hát én azt mondom, hogy belemenés gyanús, de persze az a szívem mondatja, a két bosnyák játékvezető meg inkább a 2 perc vagy a sárga lap kérdésében beszélget, és végül egy sárga lapot oszt ki, ha jól látom, akkor Kelly Dülfernek, de végül is Christiansennek magyaráz a játékvezető. Egy biztos, hogy eltelt 3,5 perc, és még az Eto'o nem talált be a Brest kapujába. 2-0-ra vezet a francia együttes.
10: Nokandi most az irányító helyén, illetve rendeződtek, vagy rendezték a sorokat, Lott csúszik most be középre. Christiansen föllép Jahirjevára, Lott betörésben, ez biztos, hogy belemenés volt. Így is van, Szemerei gyorsan összeszedi a labdát. Lott nem ér vissza, lehet menni az első gólért, ott is van! Veronika Christiansen nagyon jól vette észre, hogy Lott nem ért vissza, rendezetlen volt a Brest védelme, és ezt használja ki. Az Eto'o aztán Jahirjeve adja el most már a labdát. Hauser indítása után lehet egyenlíteni, nincs meg első szándékra, másodikra viszont igen. Védte elsőre még az Itzert a kapus, de aztán utána Dülfer ismétléséből. 4 perc, 15 másodperc játék után Brest Eto'o 2-2.
5: Gyuri, az viszont látszik, hogy az Eto'o minden állon rohanni akar, és gyorsan befejezni a támadásokat, mint hogy a Metz is megpróbált ezt az elsőben a Bukarest ellen.
12: Így van, és a Győrnek megvan a keretnek a mélysége ahhoz, hogy ez gyakorlatilag 60 percen keresztül csinálja, és amiről korábban is beszélt, olyan dinamikával dolgozik átmenetekben is a Győr, amit senki nem tud a világon.
5: Jahirjeve hagyja ki az Itzert, úgyhogy akár át is veheti a vezetést az Eto'o. Christiansen megy, és Christiansen góljával már vezet az Eto'o. 3,5 percében nem talált be az Eto'o, 20 másodperc elteltével 3 gólt.
10: Így bizony, így
5: most viszont beviszi, és mekkorát véd Szemerei! Ez egy gyönyörű védés volt, Chimanga vitte be balról, Szemerei pedig a hosszúra a leadott lövést lefigyelte, és nem csak lefigyelte, hanem meg is fogta.
10: Nagyon jó azt látni egyébként, hogy Szemerei nagyon nagy lendülettel kezd a kapuban. Ugye a tavalyi 4-es döntőben Emmanuel Mayonnaise azt a méltatlan helyzetet idézte elő, hogy egy másodpercre nem hozta pályára. Túllendült, ahogy szóba került egy picit a felvezetés során, de hiába kérdezték erről kollégák, nem nagyon ment bele a részletekbe, és nagyobb jelentőséget nem tulajdonított ennek. Jön egy újabb védés a francia kapuban, ez aggasztó is lehet majd, mert hogy azért nem kellene, hogy ennyire nagyon lendületbe hozzuk az ellenfelet. Lott betörése után viszont ez egy jó védekezés, Lagerquist középen jól megoldja. 5 perc, 50 másodperc telik el a mérkőzésből. Brest Győr, a női kézilabda bajnokok ligája második elődöntőjében. 2-3, a francia Metz várja ellenfelét. Ugye a nagy kérdés az az, hogy teljes tiszta francia döntő lesz, vagy 8. BL győzelmére hajthat majd az Eto'o. Ehhez ugye először az kell, hogy a Brest együttesén túl kell jusson. Per Johansson együttese, Jahirjeve a betörése, és kiharcol az orosz, egy 7 méteres, mármint az orosz játékos, és akkor a győriek korábbi játékosa, Anna Gross érkezik majd a büntetőhöz.
5: Így van, egyébként engem egy picit meglepett, hogy Mero nem került be a kezdőcsapatba, majd Gyurival erről később beszélünk, hanem inkább Lott irányít Jahirjeve, illetve Nokandi között, de most nézzük Anna Grosst, vele szemben pedig Szemerei. Egy lövőcsel, és ezt bepatintotta a támaszkodó lábe mellett, Anna Grosst tehát egyenlít. 3-3 mérkőzés állása. Szóval Gyuri, mit szólsz te ehhez, hogy Mero nem került be a kezdőbe a franciáknál?
12: Igen, ez meglepetés. Nem gondolom, hogy sérülés állhat mögöttem, mert nem látszódott a mozgásán itt a bemutatásnál, vagy bemelegítés végén. Stratégiai oka lehet, hát azért ugye a mai kézilabdában már szinte el is tűnt ennek a minimális jelentőség, és hogy ki a kezdő, ki a nem kezdő, mert olyan sűrűn kell cserélni a csapatot, és annyi támadás van, hogy pillanatokon belül pályára is kerülhet.
9: és sajnos indulni tudtak, és ezt viszont belőli Csimanga, mert hogy Hauser eladta a labdát, úgyhogy pillanatok alatt meg is fordította az eredményt a Brest, de Christiansen lehúzza a labdát Fodornak, Fodor pedig a rövid sarkot választja André mellett, 4-4. Azt mondjuk el, hogy a kapus teljesítmények között, ha az egész évet nézzük, óriási a különbség a győriek javára, mert nem azt számít, hanem az, hogy ma mi lesz.
10: Bizony, 7 perc, 15 másodperc telik el a mérkőzésből. Brest, Győr 4-4 tehát. Nokándi beszéli meg Lottal a figurát, Vjahírjeva kérdezi jobbátlövőben, hogy mi lesz a figura, és akkor most indulhat. A Brest szurkolói nagyon-nagyon örülnek annak, hogy itt lehet a csapat a négyes döntőben. Az egyik legnagyobb, hogy mondjam, csinadrattával vonulgattak itt az MVM Dóm tövében, és itt a kommentátor állásunkhoz a legközelebb ők vannak, viszonylag feltűnően, mert nagyon sokan rózsaszín mezben érkeztek. Van, aki már annyira jó hangulatba került, hogy félmesztelenül követi az eseményeket. Vjahírjeva eladja a labdát, Hovden szerzi meg, Hauser lehet menni lendületből, Vjahírjeva lemarad, Hauser 9 méteren középen, gól! A jobb alsóba, talpról! Bravo, Dioné Hauser! Az első gólja az elődöntőben, 8 perc játék után, 9 gól a mérkőzésen, ami ennél sokkal fontosabb, hogy győri előny.
9: Így van, és amit viszont tényleg jól lehet látni, hogy pillanatokon belül rárohan az ellenfelére az Eto, hogy, ahogy Gyuri is mondta, Marosány, hogy azért ehhez megvan a kellő létszám a kispadon is. Vjahírjeva, eddig nem akarom elkiabálni, hogy legalábbis a góljait jól levédekeztük, de a harmadik gólpasszát adja ezúttal Melin Nokandinak, aki ott marad a földön. Ez most már a második ilyen, hogy a vendégjátékos ott marad a földön. És mivel... és Dülfer kap egy 2 perces kiállítást, így utólag lerántásért. Na nézzük, hozzá sem ért Dülfer egyébként Nokandihoz. Tehát ez egy nagyon érdekes kiállítás volt. Minden esetre ember hátrányban kell 5-5-nél támadnia a győrieknek, úgyhogy Szemerei már kocog is le, és jön helyette Jörgensen, Lagerfist pedig fennmarad most támadásban is, mert ugyanis eddig Dülferrel támadott az Eto, most a holland 2 percet kénytelen pihenni. Az biztos, hogy most Christiansen húzódott középre, de Jörgensen mutatja a figurát, úgyhogy gyakorlatilag ez csak a figura kezdeteig, befuttatják, majd második beálló a Fodor csengét, most kapja a labdát, szinte Hauser vonalából fut vissza a helyére, Jörgensen, Hauser be is lehet ott törni, Zitzer van és be is lövi a második gólja Dion Hausernek, aki az egész BL-ben a legeredményesebb győri játékos, eddig a találkozói 92 góllal.
10: 9 perc, 5 másodperc telik el a mérkőzésből, egy gólos győri vezetés, a várakozásoknak megfelelően potyognak a gólok, és ami pedig a kiállítást illeti, 1 perc, 15 másodperc még Dülfer kiállításából, ezt használja ki, mármint az ember előnk most a Brest együttese, lemegy a labda a szélre, és onnan Guatanea gólszerző, az első gólja Guataneának a mérkőzésen, és ezzel lesz át 6-6, 1 perc még mindig a kiállításból, tehát Szemerei Zsófi nélkül, kapus nélkül támadnak most a győriek, Christiansen, Jörgensen, ugyanaz a figura indul, Fodor jön be a széléről, és aztán középről megy visszafelé, jön Hauser, ezúttal viszont most nem tud bemenni, nem volt ott a helyzet, Hovdenhez le a labda a szélre, Jörgensen tovább, Hauser megpróbálja átemelni a védőjét, talán ott, ha már megcsinálta a cselt, akár egy lövéssel is megpróbálkozhatott volna, mindenáron be akarta volna játszani a holland játékos, Christiansen le a szélre, Fodor nem túl nagy szögből, vagy nagy helyről a kapufát találja el Fodor csenge. 10 perc játék után visszaverheti a vezetést a Brest együttese. 10 másodpercig még emberelőnyben a francia csapat. Jó viszont a megállító fault, és akkor így jöhet a Brest szabad dobással.
9: Lott volt az, aki aztán eladja a labdát Breistől a bejátszást, összeszedi a német bejátszását, és most viszont nem rohan az Eto, hiszen lejárt a kiállítás, Dülfer kiállítása, és jönnek a cserék, amit már megszoktunk, és már De Paula is elkezdett melegíteni ott a győri kispad mögött, és egyelőre marad beállóban támadásban Lagerfist is, aki ugye visszavonul az év végén, abba hagyja a kézilabdát a másik svédhez, Hagmanhoz hasonlóan. Jörgensen, Christiansen, összeütközik ott a rá kilépő Vjahírjevával, aki egy kicsit úgy vakargatja a füle tövét, de aztán ő kér bocsánatot végül Christiansentől. Mind a ketten jól vannak, folytatódhat a játék, Lagerfist végzi el a szabad dobást.
10: Triplázással búcsúzna a két svéd klasszis, a pályafutásról. 2019-ben tudott az Audi Eto legutóbb triplázni Danyi Gábor vezetésével. Magyar Kupa, Magyar Bajnokság már zsebben, és a Bajnokok Ligája lehet itt a szezon végén, amivel fölteheti a kisalföldi csapat az íre a pontot. Eladja most a labdát az Eto, és ebből jön egy indítás, majd egy felső léc. Szemerei a felső lécre nézte Kuatené a próbálkozását, és akkor Hauser most már Jörgensen jobbkezes jobb átlövőként benne be Nokándi mellett. Nokándi
5: kapta a 2 percet, igen.
10: Nokándi kapja a 2 perces kiállítást, és akkor viszont szabad dobással megy majd tovább a történet. 7 méteresre 2 bosnyák szerint ez az ítélet nem ért. Gyuri, 11 perc 44 másodperc most már eltelt, tehát az első bő 10 perc alapján szoros csata, én bevallom őszintén kevésbé szorosra számítottam. Mi az, amit tapasztalsz 10 perc után?
12: Egyelőre a Brest tartja a tempót a Győrrel, közben gyönyörű bejátszás Legerkisznek, aki gólt szerez, 7-6 a Győrnek, de tartja a tempót a Brest, és leginkább ami meglepetés számomra, és nagyon jól működik a Brestnél, az a Lott-Ondonó belső hármas pár. Nagyon jól megszűrik a belső keresztjeit a Győrnek, illetve támadójátékban ők is próbálkoznak magas frekvencián támadni, rengeteg támadás van a mérkőzésen, gól is 12 perc alatt 13 gól, de a Győrnek mélyebb a keret. Szerintem labdáladás és üres kapus gól a Győrtől, már 2-vel vezet a magyar csapat.
5: Christiansen talál be, ha már mondtad, hogy jól működik a védekezése, a középső védekezése a Brestnek, Christiansen meg jól működik egyelőre Vjahirjevával szemben.
12: Abszolút, abszolút, ez a taktikai húzás Per Johanssontól, hogy a csere oldalra ellentétes oldalon bal átlőbe Christiansen kezd, ez nagyon jól sikerült, mert Vahirjevát ezzel kikapcsolja.
5: És majdnem egy győri labdaszerzés, illetve az meg is lehetett volna, csak egy szabálytalanság is volt, és jött be Mero méghozzá a kiállított Nokándi helyére, de hát még a kiállításból is van 42 másodperc hátra. Vjahirjeve na most bemegy, és ezt most be is lövi az orosz, az egyes és a kettes között, ezúttal Fodor Csenge nem lépett fel, azonban ott a helyén, mármint Vjahirjeve a helyéről, tért nyer az Eto, és gyönyörűen húzzák le a jobb szélsőnek, Hofdennek, aki gyakorlatilag a jobb átlövő helyéről áttejti Florian Andrét, úgyhogy megint 2-vel vezet az Eto 9-7-re, 13,5 perc telt el a mérkőzésből.
10: Ezt az ember előny nagyon szépen és nagyon jól hozza egyelőre a Győr, 10 másodperc múlva azonban kiegészül a Brest együttese, Anna Gross melegít nagy lendülettel, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy pillanatokon belül érkezik majd a pályára. Mairo menne bent középen, be a darálóba Hauser és Lagerquist között, azért sok mindent nem nagyon tudott összeszedni. Rafael tervel pedig olcsó szójáték, de vajon mit tervelt ki Marosán György?
12: Nem tudom, pontosan.
10: Mármint ugye időkérés, azt azért mondjuk el.
12: Időkérést az biztos, hogy kitervelte és végre is hajtotta, megnyomta a piros buzzert. De valószínűleg ugye most a Győr itt a 14. perc végén már 2 gólos előnynél van, és ugye volt ez egy a Brestnek is döntetlen, és mindenképpen meg szeretné előzni a francia vezetőedző, hogy ez az olló már esetleg elkezdjen nyílni itt az első félidő felénél. Támadó játékban próbál megoldást találni, majd én úgy gondolom, hogy eredményesebb legyen a jobb oldala, és akár azáltal, hogy nagy keresztel megérkezik egészen a jobb kettő, jobb három védő közé Vahirjeva, és ebből próbálnak balszélre területet nyerni, illetve hát ugye Ondonót megtalálni, mert az első 2 gólt ő lőtte, azóta nem nagyon tudták megtalálni a francia beállót, valószínűleg köré szerveződhetett az időkérés.
10: Azt, hogy értékelhet, hogy ennek rossz érkezik a pályára?
12: Az elmúlt 10 év egyik leglegendásabb játékosa a maga posztján visszavonul, egy ilyen eseményen kell ezt megtenni, és szerintem extrán motiváltan a Gross.
5: De Paula jött Fodor Csenge helyére a szélre, hát nem lett ettől gyorsabb, vagy lassabb az Eto, az egészen biztos.
12: És Christiansen lesz szerintem támadásban a bal szélső, ezt már láttuk Bajnokok Liga meccsen.
5: Vagy éppen felváltva. Nokándi, hú, mennyi ütközés, de azért ott be tudja vinni Lott és be is lövi. Azért most megcsinálták a helyzetet, és az egy az egyet végigvitte. 9-8 az Etónak, és most megáll az Eto a rohanásban.
12: Nem adták meg a gólt.
5: Nem adták meg a gólt, ezt jó látni, akkor 9-7.
11: ennek az okát nem biztos, hogy fel tudjuk tárni.
5: Nem, mert az ismétlést nézve nem lépett Lott vonalra, ha csak nem lépéshiba volt.
10: Viszont nem azt jelezte egyébként, úgyhogy na mindegy, majd tiltakozni nem tiltakozunk ellene, mint ahogy Dul Bruna, de Paula első gólja ellen sem. Emeljük fel a hangunkat, sőt kifejezetten örülünk annak, hogy először a meccsen 15 perc játék után 3-mal vezet a Győr a Brest ellen. Brest Eto 7-10, mert hogy bármennyire is mi vagyunk itthon, a Győr most papíron a vendég, de hát nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy Győr Brest egyébként nem fogunk vele mellé lőni. Grosztól indul a figura, és ő egy borzasztó nagy átlövés góllal jelentkezik. Középről Anna Gross, hát igen, hogy mondta Gyuri, egyik legendás játékosa volt ennek a kiváló játéknak, amit kézilabdának hívunk, mert most megmutatta, hogy miért is. Szóval negyed óra játék után, 15 perc, 20 másodperc játék után, 2 góllal 10-8-re vezet a Győr a Brest ellen.
5: Így van. Hát a szerkesztőtől azt mondjuk, hogy vonalra lépett előtt, itt a lássításban ez nem derült ki számunkra, de köszönjük szépen Tóth Bélának. Szóval 10-8, Zicser, de belemenést fújnak De Paulával szemben, úgyhogy jöhet 10-8-as Eto vezetésnél a Brest együttese. Gross is visszavonul egyébként az év végén, tehát ő is gyakorlatilag az utolsó trófeájáért küzd. Na tessék, most megjátszott a Ondonó, csak szerencsére Ondonó nem tudta összeszedni.

0: Brest találat, Mili Nokandi betörésből a második gólját szerzi. Mondjuk majdnem többek lettek egy Szakóval, mert a bemutatás során Szakó majdnem átsétált a Brest csapatához. Bruno de Paula integetett neki, hogy a hata ebbe az irányba gyere, légy szíves ide hozzánk. Már csak azért is mondom ezt, mert Szakó egyébként elkezdett Elverrel együtt melegíteni. 17 perc játék után egy gólra olvad a győri előny. Győr, Brest 10-9.
1: Ugye a kapusvédéseket nézve, Andrénak van 3, Zsófinak van 1, úgyhogy akár indokolt is lehet, hogy Szakó érkezzen majd Szemerei helyett, bár egyelőre inkább zicsereket kapott Szemerei Zsófi. Ó, de Paula kezéből kiveszi Nokandi, óriási védekezés volt. Koatane révén indulnak, Nokandi zicser, Koatane, ez szerintem belemenés volt, de 7 méteres, mert ketten is belül védekeztek. Igen, reklamál Hauser, de egyértelműen ő is benn volt, illetve a másik győri, talán Jörgensen volt, aki visszaért vele szemben. Jön a 7 méteres, és 10 hét után, 10 hetes győri vezetés után egyenlíthet is a Brest akár.
0: Igen, az időkérés határozottan jót tett a Brestnek, nem Gyuri?
2: Abszolút jó hatással volt saját csapat a teljesítményére terve. Tervel azért szépen felépítette az edzői karrierjét, szerintem odaért a top edző kategóriájába. Hát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy itt van a csapatával a Final Four-ba. Francia bajnokságot nyert, és hát nem olyan régen még ugye a Győrben másodedzőként láthattuk, és korábban meg játékosként
0: van. Nem hagy ki lépcsőfokokat, egyetértek azzal, amit mondasz, hogy tényleg szépen építi a karrierjét. Viszont azért ez most egy nagyon-nagyon nagy falat, amivel szembe találta magát, és építgesse, de nem a épüljön tovább, hanem a nyugodtan takaréklángra is veheti az építkezését. Egyenlítési lehetőség a Brest előtt. Annak rossz bal kezében a labda, egy lövőcsel. Ho! Homály! Fölé! Annak rossz puskázta el.
1: Igen, csak annyit akartam hozzátenni Gyuri mondandójához, meg amit te mondtál, Korné, hogy építgeti a karrierjét, odaért, de ennek örömére elküldték a Brest együttesét, hiszen Plavati Tamás lesz majd az edző a következő szezonban. Holott 4 meccsi bajnoki siker után a Brest lett a francia bajnok, és még sorolhatnánk. Azért szoktak Brestben furcsa döntések születni, meg most az Eto játékában is furcsa dolgok. Eladták a labdát, hiszen lábhozért nem is tudnak cserélni a győriek. Lágerkő, oly, de Paula viszont labdát szerez, aztán viszont kidobja oldalt a labdát, úgyhogy Chimanga kezében is megint építheti a támadását a Brest Mero, és most Vyahirjeva és Gross együtt a pályán, persze ilyet is sokat láttunk, különösen az utóbbi időben nagyon sokat húzódik be az orosz Vyahirjeva középre és irányít, hát azt láttuk, hogy ő ezt jobboldali átlövő pozíciójából is simán megteszi, úgyhogy azt tudjuk, hogy ezzel nem gyengül, sőt, én azt gondolom, hogy a mostani sora a Brestnek talán a legerősebb, Grosszal, Vyahirjevával, Maroval, illetve Ondonóval ott középen, de hát nézzük, hogy mire mennek. Maro, Vyahirjeva, Gross, most egy helycsere a két balkezes között, befutatják Chimangát is, aztán Grossnak készítenek elő, kapufáról kipattan, összeszedi Dülfer, akár futhat is az Eto még mindig, Gross még nem ért vissza, aztán most megállnak a győriek, és Hauser megállt parancsol, és jön a győri csere is.
0: Bizony, és jön Elver a pályára, illetve Hovden helyére pedig jön Hagman a pályára, sőt, még egy csere, Christiansen helyére Fodor. Ez gyakorlatilag majdnem, hogy egy sor csere, Hauser marad a kezdőcsapatból, meg Lagerquist marad a kezdőből, ami a mezőnyjátékosokat illeti. A 20. percben jár a női kézilabda bajnokok ligája, második elődöntője, egy borzasztó rossz Hauser lövés 10-9-es győri vezetésnél, megállt 10 lőtt gólnál az Eto. A sorozatban a 4.-5. győri támadás, ami nem góllal végződik, vagy technikai hiba, vagy rontott lövés, a 10 hét után picit megakadta a győri gépezet. Gyuri, mi az oka ennek?
2: Nem tudnak olyan területet nyerni, tehát továbbra is rendezett védelem, ha rendezi a védelmét a Brest, akkor jól működnek hármas, négyes pozíció, mekkora labdát kap Ondonó Vahirjevától, egyenlít a Brest.
0: A harmadik gólja a Bresti beállónak, 10-10, tehát akkor, amikor kereken 20 perc telik el a mérkőzésből, Per Johansson egyelőre még nem érzi úgy, hogy időt kellene kérnie, vagy hozzá szeretne szólni a látottakhoz. Kisévával egyeztet, hogy legyen-e kapuscsere, és megszületik a döntés. Szakó veszi le a melegítő felsőjét, hogy hamarosan jön majd a kapuscsere a győrieknél. Elver térül

0: fordul középen, de aztán kiharcol egy kettőperces kiállítást. Lánykori nevén Broch, férjezett nevén Petraki kapja, Ivet Petraki ezt a kiállítást, őt is ismerjük a Győrből. Reaktiválta a Brest, előszedték, ugye itt a gyermekáldás miatt kellett ugye nekik egy beálló, úgyhogy Petraki, ahogy pályára lépett, rögtön mehetett is vissza a kispadra. Elver, Hausherr, Hagmann, gól! Újra győri vezetés, Nathani Hagmann első gólja az elődöntőben, 11-10-re vezet a Győr 20 és fél perc játék után.
1: Ivet Broch vagy Petraki, mindegy, hogy mondjuk. Egy olyan játékos, aki a négyes döntő összes csapatában kézilabdázott, mert hogy játszott a Metzben, aztán jött Győrbe, aztán abba befejezte a pályafutását, onnan reaktiválta a Cseszeme, visszajött Győrbe, befejezte a pályafutását, és most reaktiválta a Brest. Úgyhogy közben pedig azt látjuk, hogy Grosszal szemben most 10 méterre kilépett Dülfer, nem is tudott felugrani a szlovén átlevő Márhol. Most egyébként Grossz egy darabig középen volt, most jött a helycsere, visszacsere Vjahirjevával szemben. Vjahirjeva le tudja osztani a labdát, Chimanga be tudja vinni és be is tudja lőni. Már Szakónak össze-vissza passzadott ott a labda a kezek között, és ebből megint a Brestiek jöttek ki jobban, de De Paula már zicserbe viszi be és lövi is be. A De Paula egészen elképesztően gyors, és ott maradt, kapott egy óriásit, vagy pedig rosszul esett rá a könyökére.
2: Szerintem az esésnél lehetett, rosszul fogott a lagy, de talán az is, ha megkapjuk a képet az ismétléskor, akkor jobb, okosabbak leszünk, de gyönyörűen csinálta a cselt újra a brazil légiós.
0: Igen, hát ezt nagyon-nagyon érzi, meg ezt elképesztően jól is csinálja. Lesz videózás, kijön a két bosnyák játékvezető, úgyhogy itt az ítélet súlya lesz a kérdés, hogy egy szimpla két perc elég lesz, vagy sem. Grossz kér elnézést, meg Ondonó is ott van, De Paula pedig már talpon, ami a rosszabb ír, hogy nem nagyon látják egyelőre a televíziós kollégák. Most kapjuk a képet, hogy mi történik. Grossz rá löki Ondonóra, hát ott bement a darálóba elég rendesen Bruno De Paula. Ondonó elég rendesen telibe találja Bruno De Paula arcát. Hát,
2: ez kettő perc.
0: Kettő perc, ugye? Kettő igen, perc. Én is azt gondolom.
1: Az a kérdés, hogy melyikük, mert egyébként a hátulról lökésért akár Grossznak is lehetne adni egy-két percet.
0: Azt mondjuk elég meredek lenne, hogyha mind a kettőre ráhúznak.
1: Hát ezt kell eldönteniük, hogy melyiknek adják, én szerintem.
0: Igen, igen. Na hát 21 perc, 25 másodperc telik el a mérkőzésből, és addig, amíg a játékvezetők megállapítják. Gyuri, egy picit az első félidő első fele, hogy tetszik? Ott 10-7-ig kifejezetten jól nézett ki a Győr, és onnan a Brest ugye, hogy vissza tudott jönni, nagyjából summázva, én így summáznám, de te mivel egészített ki, vagy mit tennél hozzá?
2: Bizony, onnantól, hogy a Győr nem tudott futni, tehát nem volt sikeres védekezése, onnan a Brest fel tudott jönni eredmény tekintve is, és hiszen a Győrnek a legnagyobb fegyvere az átmenetek, védekezésből támadás való átmenet, viszont kapuból nem érkezik, hát nem hogy extra, hanem alapteljesítmény, és egyetlen egy védése van Szemeri Zsófiának.
0: Na, hát szegény játékvezető, ő megpróbálna beszélni ide a közönséghez.
1: Piros lapon.
0: Ó, piros lap Ondonónak! Ó, szép! Úgy ítélték meg, hogy ez az ütés akkor, ami fejre ment, ez piros lapot ér. Sajnos nem hallottuk, tehát ugye az lett volna a cél, amit már a decemberi hollandiai világbajnoks, a német-holland közös rendezésű VB-n már bevezettek, hogy lehessen hallani, illetve megindokolja a játékvezető, hogy miért is hozta ezt a döntést, viszont valamiért nem működött a mikrofonja, úgyhogy nem tudtuk meghallani, viszont az ítéletet azt látjuk. De Paula nagyot kapott, Ondonó pedig hát a Brest egyik legjobbja száll ki a partiból. Nem tiltakozunk ez ellen, hogy ez az ítélet született. 21 és fél perc játék után ember hátrányban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kapus nélkül kell, hogy támadjon most a Brest. Bent van a pályán Borg a vendégeknél.
1: Sőt, kettős ember hátrány van még egy fél percig, hiszen Broch kiáll, és így is beviszi Meró, és be is lövi, és egyenlít.
0: elképesztő egyébként. Így van, kettős ember hátrányból, ugye ez a támadásban gyakorlatilag egyes ember hátrány volt, viszont most kettős ember hátrányban kell, hogy védekezzenek, ebből gólt kell szerezni, az ég a földön összeér akkor is. Elver, fontos volt, hogy ráadásul gyorsan tudjon gólt szerezni a Győr, mert hogy Brock kiállítása, Petraki kiállítása most telik le, még mindig van egy perc, több mint egy perc a másik büntetésből is, 22 és fél perc után jó lenne, ugyanúgy, mint ahogy az első emberelőnyt jól lehozni, és egy nagyobb különbséget, hát a nagyobb, az most egy ilyen 2-3 gól per pillanat, amit ebből ki lehetne hozni. Brock most már visszatér, és innen a mezőnyben kolbászolgat, most megy be a falba. Ebből is lesz egy 2 perc, megállítják a játékvezetők az órát, és Jörgensent, Christiansent fogja kiállítani, hogyha jól láttam, de aztán Lagerfist lesz a megfejtés, mert mégis harmadjára csak eltaláltam, hogy ki lesz az, akit kiállít. Ami az igazán érdekes, hogy, vagy az igazán fontos, nem érdekes, hogy sajnos oda az ember előnyös lehetőség, és ez a második győri kiállítás, majd De Paula labdát szerez, üres a kapu, gól! Bruno De Paula! Kezdik fölvenni a brazil az üzemi hőmérsékletet, hiszen ez már a harmadik gólja. Volt ugye eladott labdája, rossz passz, tehát hogy voltak rossz megoldása is, de most tényleg, mint egy jó dízelautó, így bemelegedett, és így neki indult.
1: Lott átlövése pedig a lécről, az oldalsó lécről bemegy. Ho-ho-ho-ho, 7 méteres, így van. Ugyanis De Paula észrevette, hogy nincsen még kapus, Lott belépett a saját hatosán belőle, onnan ugrott fel, ütötte ki, úgyhogy egyrészt jön egy 7 méteres, megjön egy 2 perces kiállítás Annika Lottnak, hát ennyit az Győr ember hátrányáról.
0: Na hát nem rossz üzlet, nem kötöttünk rossz üzletet, maradjunk annyiban.
1: De Paula nagyon észtél van, azt gondolom, ezt is mutatja, nem Gyuri?
2: Abszolút, tehát az előző gól is hihetetlen szemfüles volt, most ez is, ezek a döntések kellene.
0: Hauszér a hetessel és a jobb alsóba bombázza a Dioni Hauszér a labdát. Ez neki a harmadik a Győrnek, a 15. és 23 és fél perc játék után kettővel megy ismételten az Eto. És akkor most vagyunk ott, hogy egyforma létszámban mind a két csapat, de mivel ők lehozzák a kapust, így gyakorlatilag ember előnyben tudnak támadni. Hát ha most sikerülne egy labdát szerezni és üres kapura volt hozzátenni még, az lenne a non plus ultra most jelen helyzetben, de éppenséggel, ha mondjuk egy jó védekezés jön, én már az ellen sem tiltakozok. Törlés miatt áll most a játék, akkor, amikor 6 perc és 10 másodperc van hátra az első félidőből, a 2026-os Bajnokok Ligája idény második elődöntőjében a Győr 15-13-ra vezet a Brest ellen. Ha minden így marad, ahogy most áll a történet, holnap este, majd kora este, késő délután, majd Győr Metz döntő, Bruno De Paula, és itt is lesz egy videózás, és könnyen lehet, hogy De Paula számára is véget ér a mérkőzés. Nagyon csúnyán arcra ütött, nem volt szándékos, hogy azt próbálja magyarázni, de nem szándékos volt, viszont borzasztó látványos volt. Pont egy vonalban ülünk az egész történettel, ez De Paula is tudja, hogy a 2 perc a minimum, de hogyha Ondonónál meghúzták a pirosat, szerintem ez itt nem lesz kérdés, a következetesek.
2: Sajnos biztos vagyok benne, hogy piros lap lesz, mert a két estet egymás mellé rakjuk, ez még durvábbnak tűnik. Nem volt szándékos egyébként, szerintem labdára akart ő menni.
1: Sőt, szerintem el is érte a labdát, csak aztán túlment a kezem, mindjárt kiderül.
0: Na most látjuk a lassítást majd, úgyhogy ez alapján tudjuk mondani, hogy mi történik. Hát igen, kiront a falból Bruno De Paula középről, és sajnos telibe találja. Ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Nagyon brutális lett végül is a jelenet vége, a második kameraállásból látszott igazán jól számunkra, és ez alapján mertük egyértelműen mondani, hogy ez bizony piros lap lesz. Hát Ondonót elveszíti a Brest, mi meg sajnos elveszítjük minimum 2 perce biztos, mert még nem hozták meg a végső döntést, de azt gondoljuk itt, ugye mindannyiunk nevében mondom, hogy sajnos De Paulát nem örülünk ennek. Ondonó esetében nagyon örültünk annak, hogy a Brest legjobbja kiszáll a partiból, azért annak kevésbé örülünk. Az más kérdés, hogy azért Ondonót kevésbé fogja tudni pótolni a Brest, Mi viszont azért De Paulát, vagy a Győr De Paulát azért jobban meg lehet oldani, azért minőségi játékosok vannak szép számmal. Na, megszületik a döntés, hát ha most már tudjuk majd hallgatni itt a helyszínen a bosnyák játékvezetőt. Igen. Number 10, a 10-es játékos piros lap.
1: Igen.
0: Így van, eltalálta a fejét, úgyhogy Bruno De Paula számára véget ér az elődöntő. Következetesek, és egyébként jó, ha ott meghúzták Ondono esetében a pirosat, akkor itt ez még látványosabb is volt, nem nagyon volt ez kérdés egyébként. Úgyhogy, na, hát akkor jó üzletet kötöttünk meg, aztán mégse kötöttünk jó üzletet, másodpercek alatt tudott változni a forgatókönyv. Majd csak 6 perc van hátra, 5 perc, 57 másodperc az első félidőből. Kettővel vezet a Győr, három kiállítás is fönn a táblán. Gyorsan mondom, hogy hogy állunk, azt mondja, hogy 1-15 van a breszti büntetésből, 35 másodperc az első győri kiállításból, és most kezdődött Bruno De Paula büntetése.
1: For, ő is bejött, aztán Koatenájának húzza le. Nagyon-nagyon nagy helye volt, úgyhogy nagyon nagy szobből lőhetett, nem volt esélye ezúttal sem Szakónak. Hát a két győri kapus eddig egy labdát fogott együtt, illetve négyet Florián André. Hát nem a kapusokról szól ez az elődöntő sem, mint hogy az első elődöntő sem. Pedig az szerintem mindent eldönthet, ha valamelyik kapus majd elkezd fogni.
2: Én nem is emlékszek ilyen Győr meccsre, vagy a Bajnokok Ligája meccsre, ahol egyetlen egy védése volt egy csapatnak 25 perc alatt. Ez nagyon hiányzik a Győrnek, hiszen a védekezésük sem jó. Tehát nagyon nagy szögekből jönnek a szélsők, nem olyan kemény a védekezés, tehát ez mindig kölcsönhatásban egymással a kapus teljesítmény és a védekezés.
0: Ki ellen volt Cseszita, biztos emlékszel rá, amikor Szakó ilyen 60-70%-kal védett, az Odense ellen volt?
1: Odense ellen,
0: az első fél időben, amikor nem tudott gólt lőni a dán csapat. 7 méterest harcol ki, elver, közben betörésből. Ez mindenképpen egy örömteli információ. Most már másodperceken belül kiegészül a Brest, és De Paula kiállításából 50 másodperc lesz hátra. Egy megnyugtató Hausherr gól, 7 méterről. Kifejezetten örömteli lenne most André vele szemben a kapuban, Hausherr pedig odáll a bal kezében a labda egy lövőcsel, másodjára pedig a bal alsóba lövi a labdát, váltogatja az oldalakat a holland, és így 25 perc alatt 30 gól a mérkőzésen, nem a védekezésekről szól ez a BL elődöntő, az biztos. Mairo a bal átlövő helyén most jön a labda középre, aztán ott középen dől fel az, aki takarít, és kilépve középről, aki előtte áll, mindenkit borít, vagy mindenkihez volt egy kellemes szava is. Christiansen labdát szerez, aztán elég meglepő módon nem végigviszi, vagy nem volt elég gyors ahhoz, hogy végigvigye. Minden esetre 3 góllal újra elléphet, 10-7 után lehet ismételte 3 a győri előny, akkor amikor kereken 4 perc van hátra az első félidőből, és védekezést vált a Brest.
1: Ami akár jól lőhet a Győrnek, például be is vihette volna most Hausherr, bár most nem a géppuskalábú sor van fent, ahogy szoktuk mondani, Elverrel és De Paulával, de azért Christiansen, Hausherr vagy éppen Jörgensen sem a lassú játékos, for van kint elő az 5-1-ben. Christiansen, Hausherr, le a szélre, Hagman ezt most nem viszi be, Hausherr megint 5 próbálják legyötörni a földre, megrángatták, de már passzív a győriek játék, egy szabad dobást azért még sikerült kipréselni a bosnyák játékvezetőkből, és ráadásul, ha jól látom, akkor megint töröltetnek. Hát ez érdekes dolog, mert mind a két csapat elvesztette talán legveszélyesebb játékosát, de ezek szoktak pozitívan is elsülni, nem Gyuri?
2: Igen, ilyenkor fölrázza a csapatot az, hogy nincsen a vezér, és át kell vegye a felelősséget más. Ez a Győrnek szerintem sokkal jobban működhet, mint a Brestnek.
1: Hánszer elvesztette a labdát.
0: És már is robognak a vendégek előre, de szerencsére visszaért Fodor Csenge és a teljes győri csapat. És akkor Nokándi érkezik Májró helyére. Visszakeveri, kavarja a kártyákat, tervel elég rendesen. Májró, Lott Jahíréva, a kezdő belső hármasa most a Brestnél. 3 perc sincs már hátra az első félidőből. Jehírje van, Nokándi, jó a győri védekezés, mondom én, ott viszont zicserbe tudja vinni, csak megtalálták a rést a pajzson. És akkor Hauszér jöhet most már, Jörgensen, lesz egy gyors győri válasz, lesz egy győri válasz, lesz Hauszér betörésből. Az elődöntő legeredményesebb játékosa Dioni Hauszér, de már jön a válasz. Lott. Ez így ebben a formában, addig, amíg nálunk van több gól egyébként, nem rossz, de azért ez át a jótól messze van sajnos. A jó az védekezés tekintve nem ilyen. 27 perc 43 másodpercnél áll a nagy óra, mert hogy Per Johansson időt kér.
2: Bizony, és a védekezéssel kell majd, most nem ebben a kettő percben, ami átra van, az időkérés nagy valószínűséggel konkrétan két támadásra és egy védekezésre fog szólni, viszont fél időben a védekezést át kell beszéljék, mert nincsenek megállító faltok, folyamatosan réseket talál a francia csapat a győri falon, és ami lehangolóan rosszul működik, az a kapus teljesítmény továbbra is. Lassan 28 perc eltelt, egyetlen egy kapusvédés van a győri oldalon.
0: Viszont három kapusban ott van Toft is egyébként a meccskeretben, úgyhogy ha éppen úgy gondolja Per Johansson, akkor még egyet tud csavarni a történetem.
1: Így van, hát bár Toft még a Bajnokok Ligájában nem is védett labdát egyébként, mert nem is volt sokat a pályán nyilvánvalóan, és hát a Bajnokok Ligája két legjobb százalékkal védő kapus a Szakó és Szemerei, úgyhogy minden esetre ez meglepő, ahogy most áll ebből a szempontból az Eto, de hát majd ki kell találnia valamit Per Johanssonnak, és hát lehet, hogy az lesz, hogy jöjjön Toft, hát ha vele kap néhány labdában, mert ez is bizony előfordulhat, mint ahogy ha jól emlékszem, akkor tavaly az elődöntő végén az Esbjerg ellen, vagy nem is az tavaly előtt volt, bocsánat, amikor belekapott egy zicserbe. De hát az majd kiderül. Dülfer, Elver, Dülfer bent, Jörgensen kezében a labda, és nem tudja tovább passzolni, mert a passzoló kéznél szabálytalankodott Nokándi. Jörgensen, Elver, Krisztiánzen egy helycsere közte és Elver között. Be lehet vinni, de inkább leteszi a labdát Hagmannak, Hagmann meg belemegy Csimángába. Az egyenlítésért támadhat a Brest, és biztos, hogy nem ezt kérte Per Johansson egyébként a csapattagjaitól. Mint egy kicsit el is bizonytalanodott volna az Eto támadásban, mert hogy általában azért a győriek a védekezésből építkeznek.
0: Igen, és amennyire lehengerlő és kifelé ilyen nagyon magabiztos volt az Eto az idáig vezető úton, itt ebben az elődöntőben egyáltalán ebből szinte semmi nem érződik, illetve ha érződik is, akkor helyenként és csak nyomokban egyébként itt az első félidőben. Az biztos, hogy van még 1 perc, 10 másodperc az első játékrészből, és az is biztos, hogy Lott tovább tette a labdát Jehírjevához. Nokándi. Bejátszás. Petraki nem tud befordulni. Jó a győri védekezés. Lott kapja a labdát. Elkezdődött az első félidő utolsó perce. Lott, Jahírjeva. Csimánga jön be a szélről, passzívnál a Brest támadás. Nem nagyon van már passzuk. Bizony, elfogyott már a passzuk. És Jahírjeva pedig megsérül. Lemaradt Jahírjeva. Sántikál egy picit, de most már elindul visszafelé. Igen, tehát az, amikor ugye beszéltük a meccs elején, hogy az érződött az Eto játéka, hogy nagyon gyorsan akartak menni a kisalföldiek. Például most itt egyértelmű volt ennek az ellenkezője, hogy hiába maradt le Jehírjeva, semmi gond.
2: Igen, ennek az oka az, hogy 30 másodperc volt hátra a fél időben, és végig akarták támadni.
0: Igen. 10 másodperc maradt viszont ebből a 30-ból, és egyelőre egy ilyen félfaultos lövés jött Elvertől. Na hát, igen, megint egy eladott labda. Ott tartunk 30 perc játék után, hogy Győr-Brest 17-16 volt egyszer, amikor hárommal vezetett az Audi Eto a Brest ellen, viszont ugye a félidőben csak egy az előny, egy nagyon rövid összegzés Marosán Győrtől.
2: A kapus teljesítményben tapasztalható deficit, illetve a védekezésnek nem megfelelő feszessége vezet oda, hogy a Győr nem tudott etemesebb előnyt kialakítani a félidőre, szoros második félidőre számíthatunk.
0: Köszönjük szépen, a szó pedig a stúdióé.
3: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban. Jó estét kívánok! A jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Magyar Péter miniszterelnök célként a kiegyensúlyozott tájékoztatást jelölte meg. Előzőleg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról tájékoztatott, hogy két lépésben tervezik az átalakítást. Tar Zoltán közölte, hogy ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia feladata. Tegnap az új kormány terveire hivatkozva bejelentette lemondását Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Megtartották az első állománygyűlést a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban. A tárcavezető arról beszélt, hogy politikamentessé kell tenni azokat a területeket, amelyeket az előző kormány saját politikai befolyása alá vont. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a társadalmi megbékélés, a párbeszéd újraépítése, a kulturális szabadság helyreállítása és a nemzeti identitás megerősítése csak közös munkával sikerülhet. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, hogy az adományokat ezután is nyilvántartásba kell venniük az intézményeknek, hogy ne történhessenek visszaélések. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságokban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Vita alakult ki a taxisok és a BKK között a taxitrack alkalmazásról. Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a hétfő óta kötelező, valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazás. A szervezet szerint az új rendszer nem oldja meg a fuvar szervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A BKK ezzel szemben azt közölte, hogy nem új feladatról, hanem egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről van szó. Az alkalmazásról a jövő héten egyeztetnek a taxisok és a Budapesti Közlekedési Központ képviselői. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár hétvégén a H5-ös hév. A szerelvények csak a Battyányi tér és Pomász között közlekednek, Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták az Icsi Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható kiállításon 150 fotográfus mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. Az átfogó tárlatot 5 évente rendezik meg. Az idei eseményen kiemelt figyelmet fordítanak a mesterséges intelligencia okozta kihívásokra. A tárlaton mások mellett Kornis Péter, Magyar Ádám, Fekete Zsolt, Bartis Attila, Tombor Zoltán, Ligeti Bálint és Tiller Ákos alkotásai láthatók. Végül az időjárásról: északkeleten, északkeleten lehetnek még elszórtan záporok, majd holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10 és 16, napközben 26 és 30 fok közötti hőmérséklet várható. A híreket Berente Marian szerkesztette, Ciprus Évát hallották. 10 perc múlva lesz 19 óra.
3: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
5: Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Balogh Balázs. Még tart javában a szünet a Győr-Brest női kézilabda bajnokok ligája második elődöntőjén. A magyar csapat egy fél időnyi játék után egy góllal 17-16-ra vezet. Nem lehet még tehát pontosan tudni, hogy ki lesz majd a Metz ellenfele a bajnokok ligája fináléjában, hiszen az első találkozón a Metz magabiztosan 32-27-re legyőzte a Bukarest együttesét. A Metz gárdájában két magyar játékos is pályára lépett, őket szólaltatta meg Szabó Szilvia kolléganőnk a találkozót követően. Először hallgassuk a magyar válogatott irányítóját, Vámos Petrát, de Albek Anna szólal meg először, mégis Szabó Szilviának.
6: Gratulálok, Anna, végig domináltátok, végig uraltátok ezt a meccset, belülről is így érezted el, hogy ezt ti ma nem veszíthetitek el.
7: Talán azt mondhatom, hogy igen, éreztem ezt a dominációt, de egy pillanatig se gondoltam azt, hogy megvan a meccs, még mikor csak két perc volt vissza, és már több góllal vezettünk, sem hittem el, de a második fél idő egy évnek érződött igazából, nagyon, nagyon vártam már a végét, így hogy tényleg végig vezettük, és örülök, hogy nagyobb előny ki is alakult a két csapat között, és hogy ilyen domináns eredménnyel tudtunk nyerni. Végül.
6: Elmondom a hallgatóknak, hogy van karmolás az arcodon, a nyakadon, a karodon, nagyon fizikális meccs volt ez?
7: Igen, de erre is készültünk igazából. Tudtuk, hogy a Bukarest egy nagyon kemény védőfalat fog elénk állítani, nagyon nagy darab játékosaik vannak, és nem lennék a beállunk helyében, mert ő is kapta nagyon rendesen az ütéseket, illetve mindenki, ahogy látszik is, de ez is látszik, hogy mindenünket odaadtuk ezért a mérkőzésért.
6: Anna, azt nagyon jól látni, hogy a kezdeti voltak olyan lövéseid, amik nem sikerültek, de abszolút mentél tovább, önbizalommal telve, és hatalmas gólokat lőttél, és hogy itt beszélték a kollégáink, hogy érzed a bizalmat, hogy például a 7 méterest is te lőhetted, szóval megvan benned ez a magabiztosság?
7: Egyértelműen úgy gondolom, hogy a bizalom megvan felém egész évben. Persze vannak hullámvölgyek az én játékomban is, és szerintem ez minden játékosra érvényes. A legjobb, hogyha tényleg 100%-on fejezi be valaki a meccset, de ez sokszor nem úgy alakul, nyilván az ellenfél is készül, és úgy gondolom, hogy az, hogy megvan felém ez a bizalom, ez nekem is egy plusz löketet ad, és nem hajtom le a fejem, hogyha egy-két dolog nem sikerül, nyilván nem ez az optimális, szeretném én is, hogyha 100%-ot nyújtanék, vagy akár 110%-et, de ilyen ez a sport, és úgy gondolom, hogy Majonád ezt nagyon jól szokta kezelni.
6: És azt te hogy kezeled, hogy például a második fél időben már kevesebbet voltál a pályán, ez már lehet, hogy egy stratégia volt a holnapi döntőre?
7: Főként szerintem ez a védekezésnek tudható be, mivel ott még nem nagyon tudom megoldani a feladataimat, illetve ez a tanuló fázisban vagyok még mindig, és talán ez volt most a taktikai döntés erre a mérkőzésre, és nem igazán agyaltam rajta.
6: Oké, ilyenkor most elmentek, megnézitek a következő meccset, vagy fő a pihenés?
7: Egyből a regenerációra koncentrálunk, illetve ahogy megtudjuk, hogy ki lesz holnap a döntőben az ellenfelünk, arra fogunk készülni és videózni, már ma este be van írva a programba a videó, és tényleg a regeneráció itt tényleg minden perc, minden óra számít, ahogy mindenki friss legyen holnapra.
5: Albek Annát hallottuk tehát, aki a Metz együttesében lépett pályára, most pedig következzék Vámos Petra és Szabó Szilvia beszélgetése.
8: Nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk vele, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
6: Petra, szerinted az számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok? Tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók? A Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata.
8: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libavőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
6: Az első fél időben ugye elmentetek 3-4 góllal, utána az volt a taktik, hogy ezt mindenképpen tartsátok, vagy ha lehet, növeljétek, és amit eddig jól csináltatok, azt folytassátok?
8: Igen, az öltözőben arról beszéltünk, hogy nagyon jó, amit csinálunk. de hogy még ezt 30 percig ugyanígy kellene csinálni. Azt érzem, hogy nem kellett, minimális dolgokon kellett egy picit változtatni, és nagyon örülök neki, hogy végig feszesek tudtunk maradni, tartottuk, amiket megbeszéltünk, vitt minket ez a flow érzés, úgyhogy ez tényleg egy tökéletes meccs volt.
5: Vámos Petrát hallottuk, tehát az első elődöntő mérkőzésen a Metsz ugye nyert 32-27-re és várja ellenfelét, és hát várhatja, mert még egyelőre nagyon szoros ez a Győr-Brest találkozó. Itt van velünk Marosán György állandó szakértőnk a vonalban. Gyuri, hát amikor a mérkőzés előtt beszélgettünk, akkor egy magabiztos győri győzelemben reménykedtünk. Hát nagyon hosszúra is nyúlt az első félidő, nagyon sok esemény volt. A lényeg, hogy a Győr vezet ugyan, de nem lefutott mérkőzés ez még.
2: Abszolút nem lefutott, a Brest nagyon jó karaktert mutat, küzdőképességből, a játéknak a dinamikájából, tehát azt felvonultatja, amit egy francia bajnoknak fel kell vonultatnia, nem hiába lettek ők a meccs előtt a francia bajnokok. A Győrtől nem kapjuk azt, amire számítottunk, és főleg itt védekezés és kapus teljesítmény viszonylatában, hiszen egyetlen egy kapusvédés van a Győrnél, ami nem megszokott. Tehát védekezésben is, ugye ennek mindig kölcsönhatásban van egymással a kapus teljesítmény és a védekezés. Az egyik erősíti, illetve gyengíti egymást, de mindenképpen a védőfaltól is több megállító falt kéne, illetve kettes-hármas védők kapcsolatában is előrelépés, mélységben sokkal offenzívebb szokott lenni, labdaszerzésre irányuló a kettes védőknek a védőtevékenysége. Ez a Bruno de Paula kiállításával ebben azért lesz hiány, hiszen Bruno de Paula kiállítása előtt pont két labdaszerzéssel bizonyította ezt, ami a Győrnek a stílusa. De a túloldalon is történt egy piros lap, és hát erről beszélnünk kell a fél időben, mert a két csapat szerintem legjobbját vesztette el, Ondono személyében a Brest, még Bruno de Paula személyében a Győr vesztette el vezérét, és én úgy érzem azért, hogy a Győrnél többen képesek a csapat élére állni, még ugye a Brestnél nem csak a csapatkapitányként nyilvánvalóan abszolút líder személyiség Ondono, de a védekezésben is Lottal fantasztikusan teljesített az első fél időben, Ondono még a pályán volt, illetve a támadásban arról beszéltünk mindig a Brest esetében, hogy Ondono és Foppa, micsoda páros, ehhez képest ugye Foppa nincsen gyermekáldás miatt itt a Final Four-ban, arra az Ivet Brokra fog nagy teher kerülni itt a második félben, aki reaktiváltak, ugye nyugdíjból jött vissza. Ez szerintem előnyt jelenthet itt a második félidőben, és hát leginkább a második félidő második felére gondolok. Illetve Szakó képes, olyan képességű kapus, vagy akár Szemerei Zsófia is, aki ezt a mély teljesítményt ki tudja javítani, és gyakorlatilag egy szikra kell ahhoz, hogy akár egy 50% körüli teljesítményt hozzanak, és akkor igazunk lesz, amit meccs előtt beszéltünk, hogy magabiztos győrgyőző. Viszont ha ez nem történik meg, akkor rendkívül rágós lesz ez a falat a Győr számára.
5: Kezdjük itt a végén, a kapusokkal fejezted be a mondandódat, és hát azért van még egy győri kapus a padon. Szerinted elképzelte, hogy Per Johansson belenyúl és 19-re lapot húz, hogy beküldi Toftot?
2: Hát hogyha igen, és a Toft bravúrjaival jut döntőbe a Győr, akkor a hollywoodi producerek jelentkezni fognak szerintem, mert ebből filmet kell forgatni. Nem gondolom, hogy ő szerepet fog kapni. Itt Szakónak vagy Szemereinek a megújulására lesz szükség.
5: Említetted a két kiállítást, nekünk így nagyon úgy tűnt, hogy ez mind a kettő valós kiállítás volt. Ti is így láttátok?
2: Igen, mind a kettőt jogosnak ítélem, és jó játékvezetői döntések voltak, főleg úgy az első viszonylat, tehát az első megtörtént akkor, ugye az Ondonónál, ott volt némileg kérdés bennem, mert ott Gross lökte hátulról, és úgy lett az a fal, de egyértelmű, hogy jogos volt, és utána pedig ennek viszonylatában a De Paula kiállítása egyértelmű volt.
5: A második félidő pedig majd hamarosan kezdődik, és reméljük, hogy a végén is arról tudunk beszámolni, hogy vezet a Győr, mint ahogy most a szünetben, és akkor kollégáink már ott várják a szót. Németh Kornél és Csesztregi Balázs, természetesen ott marad Marosán György is velük.
0: Bizony, köszönjük Balázs, és akkor kezdődik másodperceken belül a második játékrész, egy gólos győri vezetésről, ellenben a győriek kezdik a második félidőt, úgyhogy lehet kettőre növelni majd a különbséget. Méghozzá Fodor bent támadásban a miénknél, aztán Elver, Jörgensen, Hausherr, Hovden Lagerkist beállóban, úgyhogy így lehet neki menni. Kapust cseréltek a franciák is, úgyhogy nem André a második félidőben, hanem Depuisé benne a kapuban, Elver és Haushill avatja föl. Hát Istennek a holland ott folytatja az első félidőben, abba hagyta, de sajnos Nokándi is, mert hogy az, hogy ahogy gyors középkezdésből gólt lehetett szerezni, megszerzi a Brest is, 40 másodperc alatt egy-egy gól mind a két oldalon.
1: Igen, és oda vitte vissza, ahonnan ugye Haushill hiányzott, úgyhogy azért alaposan felkészült tervel, nem véletlenül mondta, hogy nagyon sok mindennel készülnek, úgyhogy ez is egyfajta, hogy mondjam, érdekessége a mérkőzésnek, a két vezetőedző egymás elleni meccse, nagyon szép bejátszás Haushilltől, nagyon szép befordulás és gól Lagerkvisttől, de már ott is van a Brest a győri kapu előtt. Lott Nokándi és Jahirjeva a pályán, persze beállóban Brock vagy éppen Petra, kinek hogy tetszik, a két szélen pedig ugye továbbra is ott van Boateane és Chimanga. Jahirjeva vele szemben továbbra is Christiansen védekezik, beviszi, és bepattintja sajnos szemerei lába alatt, bele kéne nyúlni akár véletlenül is már egy labdába, mert ez egyelőre még csak véletlenül sem sikerült. Megint egy gól az Eto'o előnye, Hauser Zitzer, kettő az Eto'o előnye. A támadó játék azért egészen jól működik, de megint oda lehet vinni Hauser helyére a labdát. Nokándi meg is próbálja, de aztán ki lép a falból Lagerkvist, és egy szabad dobással folytathatja a vendég együttes, a francia együttes.
0: Így van, de az most a vendég együttes egyébként, mondjuk úgy, hogy vendégek, hiszen vendégül látjuk őket itt. Kettő perc telik el a második félidőből, és óriási gól eső, hiszen van már három győri találat, meg van kettő francia, és könnyen lehet, hogy most jön egy újabb majd, mert hogy 7 méterest kap a Brest-Bretagne együttese. Szemerei marad a hetesnél, ellenfele pedig Jahirjeva lesz. Na most lesz meg az első védése Szemerei Zsófinak, ezt így lelki szemeimmel már látom, hogy a jobb kezével vagy a jobb lábával kirúgja, majdnem. Nem jól láttam, egy kicsit homályos a látásom, nézzék el nekem. Jahirjeva köténybe Szemerei lábai között bepatintja a labdát. 19-20, nincs továbbra sem értelmezhető győri kapus teljesítmény, nincs védés. A győri kapuban mindösszesen egy ilyen jellegű történetről tudunk beszámolni. Elver Haushill a blokkról pattan mellé. Dioné Haushill lövése, és 3 perc telt el a második félidőből, amikor Fodor hozza játékba a labdát. Jürgensen, Haushill, Elver középen letenni Fodorhoz, ám mielőtt eljut oda a labda, már történt középen egy szabálytalanság, Lagerkvist végzi el a szabad dobást. Elver, rossz labda volt, Jahirjeva indul, és a lerohanás vége az az, hogy kiegyenlít a Brest-Bretagne együttese. Latania a harmadik gólját szerzi, az ő helyére lehet vinni a lerohanást a gyors középkezdésből. Fodor csenge vinni be, Jahirjeva fölborítja, kapunk egy 7 méterest, és Jahirjeva 2 perce kiszáll a partiból.
1: Azt gondolom ez is jogos volt, Jahirjeva egyből ment oda Fodor csengéhez bocsánatot kérni. Azért nem kéne, hogy francia döntő legyen, francia bajnoki döntő legyen a Bajnokok Ligája döntőjének utolsó mérkőzése. Nézzük Depuisével mit tud majd kezdeni. Hauser 20-20-nál. Depuisé vagy Hauser. Egy lövőcsel után, aztán nagyon csúnyán a léc alá, vagy a mi szempontokból nagyon szépen, de hatalmas erővel Depuisé feje fölé vágta a labdát. Dioné Haushill így aztán 21-20-ra vezet az Eto'o. Haushill is nagyon jól játszik, illetve ő nagyon jól játszik legalábbis támadásban ezen a mérkőzésen. Ez már a 8. gólja volt. Nokándi, Lott. Ugye most nincsen Jahirjeva, Van Gross. Azért nem mondhatni, hogy sokat gyengültek. Gross akár lőhet is, de tudja megjátszani Brochot, de egy szabad dobást azért kapnak, mert Dülfer idejében odaért még Lagerkvist mellé, és felborította Anna Grosst. Nokándi, Annika Lott, Petraki, azaz Brock, aztán Gross, egy lövőcse után... Igen, egyébként a csere rossz volt, mert hogy ezt Dülfer le tudta védekezni, megint Gross, megint ő próbál cserezni, Annika Lott, átlövés, és megvan! Megvan végre Szemerei második védése. Nem gondoltam volna, hogy második védésnél fel kell emelni az embernek a hangját, de eltelt a második félidőből is 5 perc, és a két gólos vezetésért támadhat az Eto'o ember előnyben.
0: A technikai problémákért pedig elnézésüket kérjük, sajnos ez rajtunk kívülálló okok miatt van, hogy szakadozik esetenként a közvetítés. Elena Elver gólját remélem mindenki hallja, hogy a második találatát szerzi a győriek balátlövője, és így 2 pont, egy elverni a különbség most, akkor amikor 5 perc, 15 másodperc telik el a második félidőből. Na most egy jó védekezés, és akkor utána el lehet lépni 3-mal. Nem lenne ez egy rossz forgatókönyv. A jó védekezés első fele megvan, Hauszér megállítja Nokandit, Petra kivégzi el a szabad dobást. Lott mutatja, hogy melyik figura jön. Petra kilép ki a falból, Gross, Nokandi, látványosan menne, és lesz egy 2 perces kiállítás, Lagerkvist kapja, a Lagerkvistnek pedig ez a második ilyen jellegű büntetése a mérkőzésen. Pontos elem a győriek játékában Lagerkvist játéka, úgyhogy jó lenne nem elveszíteni. És még a kispad kapott egy sárgalapot?
1: Így van, Jutta Erman asszony adta a sárgalapot Per Johanssonnak reklamálásért, aki ugyanazt mutatta egyébként, mint Lagerkvist, hogy a levegőben gyakorlatilag eldobta magát a francia Melin Nokandi, akit azért le kellett hozni, és jön a helyére Maro. Petra kikezében a labda, el is végezte a szabaddobást, Anna Gross, Maro, Gross, Lott, Gross nagyon jól védekezik vele szemben, Hauser, egy szabad dobás a Brestieknek. Gross, áj, megkapja Petraki, és ez belőli. 21-22, azaz 22-21-re vezet a Győr, csak ugye az Eto'o van most itt a második helyre írva az MVM domban. 6-6 ellen üres kapuval, mert hogy azért megpróbálnak ebből a támadásból is gólt lőni, csak nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy eladja a labdát az Eto'o Jörgensen, aztán egészen átfuttatja a túloldalra Fodor Csengét, aki bement a falba, most betolakodott oda Dülfer is, Hauser nagyon jól jött ki a falból, Vjahirjeva, és szerencsére nem tudott a labdát csenni, egy szabad dobást még kap az Eto'o Hauser révén, aztán Elver, Jörgensennek is talán most már néha lőni is kéne, nem csak passzolgatni, megint lefordul Fodor Csenge a vele szemben védekező Koatanáról, de a labda elment a túlsó sarokba, és kap egy szabad dobást az Eto'o. Mutatták is, hogy lassan meg kéne állítani az időt, már mind a franciák meg is állították egyébként a bosnyák játékvezetők. Elvégzi a szabad dobást Fodor Jörgensen, most passzív az Eto'o játéka. Hauser ráviszi a falra, Elver lövi a kapu előtt, úgyhogy fél perc van még hát, a sőt 40 másodperc az ember hátrányból egyenlíthet a Brest.
0: 7 perc telik el a második félidőből. Lott betörésből kiharcol egy 7 méteres, csak ne legyen belőle kiállítás még pluszban, szerencsére kiállítás nincs. Na Gyuri, hát sok változás, pláne pozitív változás sajnos nincs a második félidőre.
2: Semmi egyelőre, ugye hát Szemerinek volt egy védése, egy ilyen passzívnál előtt félmagas lövés, tehát azából az kötelező volt. Most jön a harmadik 7 méteres, Vahirjeva.
0: Tehát Szemerei! Na! Annyira mégse homályos a látásom, megérkezett az a hetes
2: férés. Mert az nem az volt. Most volt, amikor
0: na, én mondtam. Na ezt mondom? Ja, jó. Megadjuk az európai mester. Te nem mondtál semmit, azt mondtad.
2: Most jön a harmadik. Jön a harmadik Szemereinek.
0: Balázs, folytasd te, addig mi
2: a hallásod is homályos, nem csak a látásod.
0: Az miért homályos
1: hallás? Szemerei tudta, hogy mi fog érkezni. Egy húzott lövés próbál meg Vahirjeva, és talpon maradt. És Elver hiába viszi végig, és hiába lövi be. Csak egy szabad dobás az Eto'nak. A lényeg azonban, hogy nem kapott gólt az Eto'o. 22-21-re vezet, és most már az ember hátránya is lejár. Elver, Hauser, le a célre, Fodor Csenge beviszi, be kell lőni, be is lövi Fodor Csenge. Úgy van, megint 2 az Eto'o előnye. Nincs Bofan Wettering, nem lehet cserélni, úgyhogy minden Fodornak kell ezen a poszton most megoldani. Anika Lott le a szélre, Kotane beviszi, Petra kikapja meg és belövi. Nagyon szépen visszalőtte neki, Koatanea, és Petraki ezt nem hibázta el, pedig most már azért hibázhatna egyet, Petraki vagy Brock, vagy én nem tudom, hogy mondják, de az biztos egyébként, hogy védés számban már csak egyen jobb a vendég együttes, hiszen Szemereinek is van 3, Andrénak is 4, de Püszének pont annyira 0 védése van, mint Szakónak.
0: 38 perc, 45 Gold másodperc, eddig. Igen, egy kapus védés, szóval 38-45 telik el a meccsből, és egyenlítési lehetőség a Brest előtt. Hauser ellenben jól védekezik, Gross tüzeli sajátjait, a breszti csapattársakat, miközben tudunk csereberélni, Elver lejön, és akkor Christiansen érkezik a helyére, de be tudtuk hozni Dülfert is, illetve egészen pontosan Erjohanson tudott ott cserélni. Továbbra is, ugye, hogyha lenne védekezés vagy védett labda, akkor teljesen más lehetne a lányozó fekvése. Nézek Marosan Györgyre.
2: Így van, és ki kell emelni Lottot, aki a meccs legjobbja eddig szerintem. Hát védekezésben abszolút köré épül ez a védekezés. Jó, igazi vezére a védekezésnek, és támadásban is hígott jó döntéseket hoz. Ezeket kéne most sikerült megállítani, balátlövő magasságban falta a Brest támadás vezetését. Ez kéne, hogy két ilyen megállító faltot támadásonként legalább beletenni, és akkor abból lehetne építkezni.
0: 39 perc és 21 másodperc telik el a mérkőzésből. Ez ugye a második elődöntő, a Metz, a francia csapat várja ellenfelét a holnapi fináléban. Vjahirjev a betörése után döntetlen.
1: 23-23.
0: De azt hittem akartál valamit mondani.
2: Nem, Vájirjevá is, amiben ő a legerősebb, ez egy-egy jeleni játék. Most gyönyörűen lebontották neki, és megverte a védőjét. Tehát ez nem vagyunk hozzászokva, hogy a Győrnek ennyire szellős a védelme, megvan mindenkinek a területe, kikit véd, ami ma nem működik. Én úgy gondolom, hogy lassan Per Johansson a 45. percig időt fog kérni, és változni fog ennek a védekezésnek a metodikája.
1: Az biztos, hogy jön Brace-től, tehát már ezzel valami változni fog az Eto védekezésében. Gyönyörűen megjátszott labda, egy hátsó kerülés után beviszi, és megint vezet az Eto, már aki bevitte, az nem más, mint Dioni Hauser volt. Lott pedig most végig erőszakolta volna magát. Hausernek, hát ha jól számolom, gyerekek, ez a 10. gól, nem, a 9. gólja volt a mérkőzésen. 24-23-ra vezet az Eto.
0: Nagyon-nagyon szoros a mérkőzés, és Tervel kér időt, de ez nekünk kéri ezt időt, nem, Gyuri?
2: Nem vagyok benne biztos, tehát Tervel fantasztikusan meccsel ma. Elképesztő edzői tevékenységet végez, és biztos, hogy oka van annak, hogy ő ezt az időt kikérte, és látszódik is, hogy már a kis táblával a kezében tette, egyértelmű utasításai lesznek, lehet, hogy észrevett valamit, amivel meg tudja fordítani itt a 41. perc től a mérkőzésnek a dinamikáját, és hát ami a legfontosabb, az eredményt, amiben pedig mi bízunk, hogy nem fog sikerülni neki.
0: Abszolút teltház az MVM Domban, erről viszonylag kevés szó esett itt a mai napon még, vagy legalábbis itt a második mérkőzés alatt. Egy-két üres széket lehet látni, tehát az abszolútot úgy tessék érteni, hogy inkább úgy mondom, hogy gyakorlatban teltház, tehát tényleg minimális egy-egy üres szék, úgyhogy ez azért ezzel a látvánnyal, meg ezzel, hogy azért nevezzük nevén a gyereket. Egy hét alatt két BL döntőt rendezhet Budapest. A labdarúgó BL döntő után már teljesen megszokott. 2014 óta ugye itt van a női kézilabdázóknak a BL döntője. A jó hozzám könnyű hozzászokni, meg ebbe azért úgy, hogy mondjam, úgy bele tud egy kicsit kényelmesedni az ember, de azért ilyenkor most az időkérés pont lehetőséget teremtett arra, hogy azt álljunk meg egy pillanatra, és rögzítsük a tényt, és tényleg úgy örüljünk neki, hogy helyén kezelve vagy kellő súlya. Kiharcol egy 7 méterest a Brest.
2: Bizony, beálló nélkül támadott a Brest, 4 átlövővel, ez volt az, amiért időt kért Tervel. Pienteti Brockot, ugye kiesett Ondonó, lehet, hogy a kényszer is hozta ez, de az a Brestnek a taktikai repertoáriában ez benne van.
0: És akkor Vjahirje van.
1: Vele szemben pedig Szemerei.
0: Na még egyszer Zsófi.
1: Szemerei visszahátrál, aztán megint előre jön, és érezte, hogy a lába közé ment, de nem tudta gyorsan összekapni, tudott gyorsan bukázni, úgyhogy a Brace-től nem csak védekezésben, támadásban is a pályán marad, és a bal szélre pedig most Christiansen jön kicsit pihentetni, gondolom Fodor Csengét, illetve a védekezésben is lehet majd szerepe, mert Elver fog gondolom lemenni szélre védekezni. Elver Brace-től kapja tőle és odaadja a labdát Anika Lótnak, megszerezheti a vezetést a Bresti együttes, és meg is szerzi sajnos. 25-24 a Brestnek Lott labdaszerzésével, valóban talán a mérkőzés legjobb, közben pedig már 25-25 és Dülfer talált be méghozzá Hauser passza után, de az biztos, hogy valamit most már ott a védekezéssel kezdeni kell, és támadásban pedig nem lehet eladni a labdát, nem lehet ilyet csinálni, mert azt pillanatok alatt ki fogja használni a francia együttes. Például Jahírjeva teljesen a középső védekezése a győrieknek, az teljesen lyukas.
0: Hát Gyuri, a Győr kritikája ez, vagy a Brest dicsérete?
2: A kettő nem tud a másik nélkül lenni. Ez meg Christiansen kapufára pattint balszélről.
1: Aztán visszaadják a labdát.
0: Dülfer, úristen, mekkora mázlink volt most, illetve Dülfer dicsérni kell, aki lecsapott egy üresen guruló labdára. Értem, hogy a kettő együtt nem tud működni, de szerintem a Győr ebben a BL szezonban, és ne számítva azt a tét nélküli Debrecen elleni hazai mérkőzést, amikor már nem osztott, nem szorzott semmi, közben egy Dülfer, Brainstől borzasztó gyenge átlövése után, Hauser, szerencsénk, hogy nem kap 2 percet.
1: De kap.
0: Igen, jó. Szerintem... Nem jó, de tehát a kicsit késve mutatta fel a játékvezető. Na, szóval, de befejezve a gondolatmenetet, tehát, hogy azt egy Debrecen meccset leszámítva, ami nem osztott, nem szorult, a Győr ennyire gyengén ebben a BL szezonban nem játszott, mint ahogy ma játszik.
2: Hát én nem emlékszek ilyen meccsre, hogy a védekezés ennyire nem működik. Mert a támadójátékkal kapcsolatban sok kritikám nem lett most se. Azt a nagy erősségüket, ami az átmenet, még egyszer ismétlem magam, de kénytelen vagyok, védekezésből támadásba való átmenetben robognak, mint az Intercity. Most nem tudják megtenni, mert legtöbbször gólt kapnak, és nincs labdaszerzésre.
1: Az egy lépésében volt.
0: Na és akkor rögzítsük, hogy mi történt. Tehát ugye a rossz átlövés után jött a Brest nagy lendülettel, Hauszérnél volt egy kétkezes lökés, erre fújta be a 2 percet a játékvezető. Most rázendít a győri tábor, miután a brestiek is hallották a hangjukat, és bizony kell is, hogy rázendítsenek, mert hogy 16 perc 30 másodperccel az elődöntő vége előtt hátrányban a címvédő elver Brestől Christiansen, Hovdenhez le a szélre. Kicsit tanástalannak érzem most az Audi Eto együttesét támadásban. Kapus nélkül ugye Hauser kiállítása miatt. És Christiansennel Hauser helyén jobbkezes jobb átlövő tehát. Brainstől passzívat reklamálnak a franciák. Hozzáteszem, nem is alaptalanul. Fönn is van most már a kéz. Fodor Zitzerben gól! Fodor csenge! De egy fontos pillanat volt ez, és nem remeg meg Fodor csenge keze, és nagy mosollyal veszi tudomásul, hogy egyenlít 16 perccel az elődöntő vége előtt, meccs 0, 26-26.
1: De ember előnyben még 30 másodpercig a Bresti együttes lót, és megszerzi alajtak majdnem Fodor, de a kezéből kicsúszik felugorva Kovatanea, már nem Kovatanea van ott, ugye?
0: Nem, már nem ő az,
1: aki összeszedte a labdát, és egy védés Szemereitől, de azt mutatják, hogy ez 7 méteres lesz, Petraki Zitzerét fogta Szemerei, mert hogy közben pedig rosszkor zárt össze a győri védelem. Hát ez most már a sokadik ilyen rossz összezárás a győrieknek. Az biztos, hogy itt most valamit kezdeni kell. Jahírjeva a 7 méteresével is jó lenne valamit kezdeni, hiszen most már csak 15 perc, 25 másodperc van hátra. Egy van Hírjeva hetes, meg még ezt azért most pofátlanul pörgette el, nagyon ütemtelenül Zsófi jobb lába mellett.
2: Én nekem egy olyan gondolatom van most, aki eredményt tud változtatni az ő energiájával, az hát a Duszakó. Hát én itt várom az utolsó negyed óra.
0: Melegít is.
2: Így van, belejöttem az utolsó negyed órába, az utolsó 10 percben ő tud lenni esetleg, aki plusz energiákat ad, mert kell egy vezér a Győrnek. Látszódik, hogy most nem a megszokott mederben mennek a...
0: Elver harcol ki, egy 2 perces kiállítás. Petrakinak is ez a második 2 perces kiállítása. Hát hiába óriási fölény az egymás elleni mérlegben, hát 7 győri győzelem, 5 döntetlen, 2 vereség. Az 5 döntetlen mutatja, hogy szoros meccseket szoktak játszani ezek a csapatok egymás ellen. De hát jó lenne, hogyha a 2021-es forgatókönyv nem ismétlődne meg, ugye akkor döntetlen volt a rendes játékidő végén, és hetesekkel a Brest nyert. Most Fodor Csengez itt kimarad, Epuizé védett, viszont a labda oldalt ment ki. Jörgensen, Elver, Christiansen, Hofdenhez át a túloldalra. Ember előnyben tanástalan a Győr sajnos. Jörgensen, Elver, Christiansen, Hofden! Nem elég, hogy Hofden vonalra lépették, ki is hagyja az Itzert. Hát ez most nagyon nem néz ki jól ez a történet. Tehát olyan a kisugárzás, amennyire ellenállhatatlannak tűnt tényleg az Audi Eto'o, az

0: Például egy méterrel védekezett belül Koatanea, tehát hogy ezeket azért nem nagyon értem, az ilyen fújásokat, nem mintha bármi gondja lehet az Etónak ezen a mérkőzésen, csak akkor már tartsuk be. Ó, Istenem, Jörgensen, ugye ő megy a meccsbe a jövő évben, és azóta, mióta ezt bejelentették, egész jó meccsei voltak. Most visszajött az a Jörgensen, aki tavaly kézilabdázott az Etóban. Nagyon nagy bajban a címvédő. Igaz, még van 13 perc, 20 másodperc, de kettő volt a hátránya.
1: Na, hát Hatanu Szakó másodperceken belül érkezik. Toft magyaráz valamit, ott a kispadon elvernek. Tehát tényleg mindenki próbálná hozzátenni Győri részét. Jahírja van, most kellene egy jó védekezés. Megvan a jó védekezés! És akkor lehet menni lendületből. Ezt végig kellene vinni. Jörgensen, Hofden, gyere, gól! Ott van! Na! Emily Hofden a második gólját szerzi. És akkor nem lesz mínusz 3, hanem mínusz 1. Ez még mindig mínusz. De mennyivel másabb mínusz ez, mint a mínusz 3 12 perccel a vége előtt.
2: Bizony, és ezek hiányoznak a Győr játékából, ezek a gyors gólok, amit most is láthattunk.
0: Közben megvan a labda, eladta a Brest. Elkezdtek idegeskedni?
2: Bízok benne, hogy egy kicsit lélektanilag most a hazai pálya is ad egy pluszt a szurkolók, és Johansson most kér időt.
1: És akkor hozza majd Hatanu Szakót a pályára. Miben kell változtatni, Gyuri?
2: Hát abban mindenképpen, hogy védenie kell Szakónak, tehát ahogy ez beharangozni, az utolsó 10 percben ő tud lenni egy döntő faktor, és abból, hogyha van kapusvédés és védekezésben megállító faltok, offenzíven védekezés által labdaszerzések, abból minél több gyors volt szerezni. Én úgy gondolom, hogy a Brest kevesebb minőségi játékossal rendelkezik, és nem is forgatta annyira csapatát tervel, hiszen nem tudja megtenni, hogy a végjátékot jobban fogja bírni a Győr, és több friss játékosa lesz. Higgadtabb jobb döntéseket tudnak majd hozni a győri játékosok a végjátékban.
1: Na hát, 47 perc, 51 másodperc telt el a mérkőzésből. Egy góllal a Brest-Bretagne vezet, a labda viszont az Etóét.
0: Így van, hát kiderül, hogy mit talál ki Per Johansson. Például az, hogy Szakó érkezik a kapuba, reméljük, hogy hozza magával azt a lendületet, azt a dinamizmust, azt az őrületet, amit tőle megszoktunk, de hát leginkább azt a védési százalékot, vagy azt a védési számot. Nagyon-nagyon nagy szükség van Hatanu Szakó védéseire, meg most nagyon-nagyon szükség van arra, hogy 12 perc, 9 másodperccel a vége előtt az Eto egyenlítsen a Brest ellen. 28-27-nél folytatódik a játék. Fodor, Elver, Jörgensen és Hauser, dől fel a beállós Hofden a jobb szél. Jörgensen, Hauser, Elver megkerülje az emberét. Ott a helyzet, Hofden nem viszi be, Hauser sem viszi be. Elvert kap egy óriásit az arcára. Ezt most nem fújják be, vagy meg is nem büntetik a bosnyákok, sőt, Elvernek azt mutatják, hogy könnyékkel ment előre, úgyhogy ezért nem fújnak más, csak szabad dobást. Miközben megy az óra, de töröltetnek. Tehát ezt is... Ha-ho! Nem kéne megállítani az órát, kedves játékvezető hölgyek, és most vissza is állították. Össze-vissza ugrál az óra, na most 48-23-ra visszaállt. Jutta Ehrmann volt az, aki észrevette, hogy valami nem stimmel. 28-27, de szerintem nem tudják, hogy honnan állították meg az órát. Mert mondjuk ez is méltatlan egy bajnokok ligája elődöntőjéhez. A Jörgensen kezében a labda, 48-19-ről folytatódik a játék. Aztán most kilép a falból, Dülfer megkapja Elver, Jörgensen, Elverrel is nagyon jól védekezik ott Mero, Elver futtából viszont egyenlít, 28-28. Hát kellenek az ilyen gólok, kellenek az ilyen vagány megoldások.
1: Így bizony, 10 perc, 11 perc egészen pontosan a hátralévő idő. Tervel tüzeli a saját szurkolóit, hogy egy kicsit nagyobb hangulatot varázsoljanak. De hát azért óriási fölényben ilyen szempontból szerencsére a magyarok, úgyhogy a legtöbben a Győr sikeréért szorítanak, de ha körbenézek, keleti szomszédunkat is jó páran képviselik a lelátón. Győri labdaszerzés! Vissza lehet venni a vezetést! Hauser megy lendületből! Breizen, Ülfer, és akkor Christiansen, talán most már meg kellene állni,

0: mondom én, és én hiába mondom, viszont Mairo megállítja Hausherrt, és akkor így viszont lehet rendezni a sorokat. Na most rázendít a győri publikum, vagy a publikumnak a magyar érintettségű része, és akkor nem lett mínusz három ott, amikor rezgett a néc, ott az valóban meleg pillanat volt. Vissza lehet venni a vezetést. Elver Hausherr! Nem, és nem. Megrezdül a háló, de csak oldalról.
1: Így van. Bár mondjuk Depüsszé a túlsó sarokban térdel, de sajnos a visszahúzott lövésnél mellé lőtt Hausherr. Ezt egy kicsit elméretezte a Hausherr. 9 gólnál jár egyébként a holland. Ott védekezni kéne Lottal szemben, hát nem igaz, és be is lövi a háta mögött. Még csak igazából miért is lenne szerencséje, hiszen nem tesz érte az Eto'o védekezésben, az az igazság. Christiansen, Jörgensen viszi rá a falra, a labdát megpróbálja áttemelni Petrakit, és az utolsó 10 perc is elkezdődött egy gólos Bresti előnynél. Hát ez a mérkőzés nekem nagyon hasonlít arra a 2021-esre. Mindegy, csak ne ugyanaz legyen a vége. Most már nagyon kellene az a Sakho védés, mert még mindig nincs. Hausherr, Jörgensen, megint Hausherr, Jörgensen, lassan passzív lesz, Jörgensen, Hausherr, leüti a labdát, és ott kapott egyet megint Petrakitól az arcára. Petraki bocsánatot kért tőre, meg Jahigyelve is megpróbálja fölmosni. Ezt erre azért kíváncsi lennék a lassításban, az biztos, hogy a bosnyák játékvezető hölgyek nem fújtak semmit. Az is biztos sajnos, hogy a pályán kell ápolni Hausherrt. Hát ott egyet kapott Lottól, és utána egyet kapott bizony a lendülő kéznél Petrakitól is.
0: Már pedig, ha Petrakire ráfújják, akkor számára véget ér az elődöntő.
1: Ráfújták.
0: Véget ért. Ivet Brock, régi ismerősünk, véget ér számára Petraki néven ez az elődöntő. Ez a harmadik piros lap az elődöntőben. Petraki három-két perces kiállítás után jut a kizárás sorsára. 9 perc, 14 másodperc a hátralévő idő a mérkőzésből. Egyel vezet a Brest ezt az emberelőnyt. Mennyi? Két góllal kéne megnyerni, Gyuri, ugye?
2: 2-0-val így van.
0: 2-0-al le kell hozni, és akkor vissza lehet venni a vezetést. Elver, Hausherr. Pillanatra megállt bennem ami megállhatott, az ütő is, mert majdnem eladta a labdát a győr. Elver, Hausherr, Hovden! Új, milyen hidegvérrel emili Hovden az ejtés a kapufa segítségével. Na, megvan az egy, és akkor most egy jó védekezés, mert hogy még 1-23-ig tart a breszti kiállítás, és kell még egy gól.
1: 6-6 ellen, de beállós nélkül, mert hogy gyakorlatilag a klasszik beállókat kipontozták már a játékvezetők, a győriek, mindegy, hogy hogy mondjuk, Nokandi, ott végre egy jó összezárás Dülfertől, illetve Christiansentől, szabad dobás a franciáknak, Vyahirjeva, Mero, megint Mero, Lott, hát nem hiszem el, és megfogja Sakho, megvan az első védése. Ó, de nagyon kellett, és akkor most, ahogy itt német korner is mutatja mellettem, nem kell feleslegesen rohani, 8 perc van hátra, az ember előnyből pedig még 40 másodperc, és akkor meg lehet az a 2-0, amit Marosán György kívánt.
0: Na, Hausherr, Fodor Csenge, gyere Csenge, kapufa! Nem sokon múlott, ott volt az ígyszer, ott volt Fodor kezében, a labda nagy szöge volt. Hát most, na, ilyen előfordul egyébként, tehát tragédia nem történt, kapufát lőtt, és igen, nyilván ez egy fontos szituációban történik. A feladat adott, mert egy 10 másodperc múlva kiegészül a Brest, kell egy újabb védés, valahogy Sakho! Hátadú, Sakho! És nem veszük észre, hogy üres a kapu, Sakho a kezdőkörig előre jön, 7-es! 7 méteres kellene, hogy legyen, de nem lesz. Dülfer esetében, vagy Dülferrel szemben ez egyértelmű belül védekezés volt. Ezt nem a magyar szurkoló szívünk mondatja, vagy szívem mondatja, hanem ez egy teljesen egyértelmű
1: 4 méteren
0: játékvezetői tévedés és hiba. Most nem baj, túl kell ezt is élni. 7 perccel a vége előtt lehet újra vezetni. Jörgensen, Dülfer lép ki a falból. Teljesen mindegy, hogy ki, de valamelyik győri szerezzen egy gólt. Elver, legyen újra itt az előny. Elver, a gól megvan, de közben sípolnak. És kapunk egy-két perces kiállítást, vagy ne, ők kapnak? Vagy
1: nem csak azt mutatta, hogy négyet lépett.
0: Ja, négyet lépett.
1: De csak innen oldalról mi kettőnek láttuk
0: igen,
1: a négyet.
0: Igen, nekem megnyugodtam, hogy akkor nem az én látom. Ennyire mondom, csak nem homályos a látásom. Na, Gyuri, nem? Valami hozzáfűzni való?
2: Lépés volt szerintem is, tehát a látása továbbra is homályos.
0: Kösz. Minek az embernek ellenség, hogyha ilyen szakkommentátorra dolgozik együtt? Jürgensen, Elver, Hausherr, rá dobja Jürgensen lábára a labdát, de azért, mert hogy lökték hátulról. Azt hív gyanús a győri támadás, fönn is a játékvezető keze. Hofdenzitzer benne! Jajjaj! Véd Depuisé a kapuban, és akkor úgy megyünk neki az utolsó 6 percnek, hogy döntetlen a labda viszont a Brestnél.
1: És most megjöttek a védések mind a két kapuból. Sajnos két szélső zicser maradt ki a győrieknél. Először Fodor, aztán Hofden. Meró. Jehir Jevával szemben most jól védekezett végre Krisztiánzen. Beállós nélkül támad egyébként továbbra is. Most már ember a... És egy lépéshibát fújnak. Hát lassan azért ők is elvesztik én szerintem. Szakó pedig gondoltam lendületből hát, ha átlő, mert hogy Bresti térfél közepéig rohant fel a francia
0: 12
1: kapus.
0: Méter, 12 méterre volt kb. A kaputó.
1: Egyébként terjed egy ilyen videó, akkor még Metzi kapusként pont a Brest ellen talált be, hogy felvitte a labdát és ellőtte.
0: Óriási védekezést váltanak. A Brestiek Jahirjeva klasszikus zavaróban, de majdnem a kezdőkörig tolja hátra Jürgensent, eladjuk a labdát. Nem jó, sajnos ez így nem jó. Nokandi zicserben, ő meg nem rogy fel. Mélin Nokandi negyedik góljával. Most per pillanat úgy áll a sztori, hogy tiszta francia döntő lesz. És tettünk egy lépést, vagy a franciák tettek egy lépést ebbe az irányba. Jürgensen bődületesen nagy homály. Hát Krisztián Jürgensen elképesztően rosszul játszik.
1: Igen, hát abszolút, és nagyon tud cserélni ezen a poszton most érdekes módon, ugye Per Johansson, mert hogy Brestölt próbáltad, de Brestöl sem védekezésben, sem támadásban nem tudott hozzátenni. 4,5 perc a hátra, egy góllal 30-29-re vezet a Brest, de akár kettőre is tövelheti az előnyét. Egyelőre ugye nincs beállós, megpróbálnak beállós nélkül kézilabdázni, hiszen két klasszikus beállósuk már a piros lap sorsára jutott. Jahirjeva. Ott van Enola Borg is most már a pályán, meg Annika Lott is. Lott, Jahirjeva. Ott jól védekezés Lagerqvisttől. Passzív a breszti játék, de kapnak még egy szabad dobást. Jahirjevának most már minden porcikája fáj. Megint megállították törlés miatt a játékvezetők. Ez sem egy rövid mérkőzés egyébként. 18 órakor kezdődött. Hát azért ez is lesz egy 1 óra 40 perces találkozó körülbelül. Nagyon precízen megmutatják, hogy hol is kell törölni a hölgyek, és aztán folytatódhat a játék. De már passzívnál a Bresti együttes. Jahirjeva megpróbál egyegyezni, aztán rossz a labda, összeszedi azt Fodor Csenge. Dülfer, Lagerqvist, tehát pont a két beállós viszi fel a labdát, azért sosem jó.
0: Lemaradt Jahirjeva, és értem, hogy meg kell becsülni a labdát, de amikor hosszú-hosszú másodpercekig létszám hátrányban az ellenfél, akkor egyébként talán lehetett volna nagyobb lendülettel is neki menni ennek a falnak. Elver! Hey, csak szabad dobás. Elver egy az egyezése. Nokandin csak szabad dobást ér. Nincs 7 méteres. Fodor végzi el a szabad dobást. Áll az óra. Törlés miatt. Jahirjeva lejön. Borg érkezik a helyére, Grossz meg valami jó tanácsot mond az orosznak. Óriási izgalmak jönnek. Ki gondolta volna, hogy ez ilyen lesz? Nem sokan, az biztos. 56 perc, 39 másodperc telt el a második elődöntőből. 30-29-re vezet a Brest a győr ellen. Elver, Hausherr! Na, ezt meg fogják nézni. Azt mutatja, a francia kapus, hogy szerinte nem volt bent, mi pont szögben ültünk, szerintem bent volt. De meg kell várnunk egy televíziós lassítást, hogy egyértelműen állást merjünk foglalni. Pont abban a szögben ülünk egyébként, hogy innen, én nekem úgy tűnt, hogy ez gól volt.
1: Nekem is, csak a, nem biztos, hogy a, az agyam, hanem a szívem mutatta, de mindjárt látni fogjuk.
0: Van egy nagyon jó kameraállás, ami megmutatja, hogy...
1: Nem.
0: Teljes terjedelmével nem.
1: Volt bent.
0: Igen. Sajnos teljes terjedelmével nincs bent. Ez viszont akkor, ez azt jelenti, hogy a baj nem kicsi, mert hogy 3 perccel a meccs vége előtt 2 gólra nőhet a Brest előnye, ugyanis nem tudunk egyenlíteni, cserébe viszont ők jönnek a +2-ért az ő szempontjukból. Ez nem jó hír. Ez minden csak nem jó hír. Nem, nincs gól, most mondja a játékvezető, ezért hallgattunk el egy pillanatra. Örömükben ugrálnak, tombolnak a francia szurkolók, na-na, hogy ugrálnak, na-na, hogy tombolnak. Azt jól látom egyébként, hogy van, aki mecmezben, ott az a sárga, a szektor szélén, Balázs, az mecmez?
1: Meg túloldalt is, igen,
0: ja,
1: igen.
0: Ja, a mecciek jöttek szurkolni a Brestnek. Zseniális egyébként, én még ilyet nem nagyon láttam, hogy hazai két ilyen rivális.
1: És elopták a labdát! Elvették, nem tudom, mit csináltam, csak azt láttam, miközben erről beszélgettünk, hogy egész egyszerűen elvették tőlük a labdát a játékvezetők. Hát azért ők is tudnak butaságot csinálni.
0: Igen, igen. Mondjuk ez így nem egy rossz forgatókönyv.
1: Lukandi lábához ért a labda.
0: Igen, egyenlíteni kell. Na, gyerünk lányok, nincs mese. Mindent bele kell az egyenlítés. Elver, Jürgensen, Hauser, kipasszolja az Itzerből. Jürgensen, gól! Mikor, ha nem a legjobb pillanatban, amikor ég a ház, a borzasztó gyengén kézilabdázó Jürgensen 2-10-en a vége előtt egyenlít, 30-30.
1: És akkor nézzük, mire mennek továbbra is. Menő megpróbál bemenni, védekezik vele Lagerqvist, és mutatják is a bosnyákok, hogy ez csak egy sima szabaddobást. Az utolsó 2 percen belül járunk. És Meró elvégezheti a szabaddobás. Lukandi kapja. Vjahirjeve most kihúzódott jobb átlövőbe. Enola Borg. És megint kicsúszik a kezükből a labdát, hogy kapnak egy szabaddobást. Pedig vetődött már Lagerqvist is. Egyébként futott be a falba. Vjahirjeve nyilván neki próbálnak majd helyet csinálni, hogy Zicserbe kerülhessen. 30-30. 1 perc, 41 másodperc a hátra a találkozóból. Most már minden egyes labdaszerzés, minden egyes gól, minden egyes eladott labda számít. Lukandi vele szemben ezúttal jól védekezne. És megint labdát szerez az Eto, indulhatnának, és indul Fodor Csenge, megáll, nem rohanja el, nem adja el, és ezt mutatja Hauser is. Azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
0: Így van, mivel visszaért a francia csapatból mindenki, és fölállnak itt az MVM Domban nagyjából 19 ezer felett van valahol. A nézőszám Elver, Jürgensen, Hauser, vissza Jürgensenhez, Jürgensen lefordulna Vjahirjeváról, szabad dobás. Hölgyeim és uraim, jön a mérkőzés utolsó perce. Döntetlen állásnál, Jürgensen bejátszás, gól! Dülfer! Kelly Dülfer második gólja! Vezet a Győr! Akkor, amikor 47 másodperccel a vége előtt tervel időt kér!
3: És mekkora? Azt néztem, hogy tervel gondolkodott, hogy időt kérjen az előzőnél. Ugye ez egy állandó edzői kérdés, hogy másfél perc van hátra, támad, X időt kérsz, de tudod, hogy lesz még egy támadásod, vagy pedig megvárod az utolsó támadásra. Hát ugye most a döntetlenné kérte az időt, az előzőnél pedig a vezetésé kérte volna.
1: Én most érdeklődnék tőletek, de én úgy emlékszem, hogy egyből 7 méteresek jönnének döntetlennél.
3: Igen, speciális a lebonyolítás, mert a döntőnél
1: holnap
3: már hosszabbítás, és ma az elődöntőknél 7 méteresek, az én információim is erről szólnak.
0: Na, hát, az biztos, hogy sok körmünk nem marad, mert hogy le fogjuk rágni az izgalmaktól. Maradt még Balázs gyorsan egy kis pedikül csekket tartott, hogy van-e mit rágni?
1: Hát Hát az biztos, hogy egy picit összeszorult gyomorral ülünk itt mindannyian, és most kell egy jó védekezés. Az egész meccsen, mondjuk, ha ez a jó védekezés megvan, vagy egy szakó védés, akkor
0: az döntőt ér.
1: Az döntőt ér, így van.
0: És megnyitja az utat a címvédés felé. Na, Nokandi! És akkor Mairo, Nokandi középen! Majdnem megvan a labda, 59-28, nem állítják meg az órát, most áll meg az óra, 59, ha nem állt meg az óra, mégse, akkor bocsánat, és akkor Vyahirjeva a jobb átlövő helyén, Vyahirjeva elesik, nem áll az óra továbbra sem, most állítják meg 59-42-nél, 18 másodperc van hátra a BL elődöntőből, egy góllal vezet a Győr, de a labda a Brestnél. És ezt ki kell védekezni valahogy, hogy lehessen menni a címvédésért, hogy lehessen újra címet védeni a Bajnokok Ligájában, hogy lehessen 8. alkalommal BL győzelmet ünnepelni, annak előfeltétele, hogy ezt most ki kell védekezni. 18 másodperc hátra, Vyahirjeva a kezében a labda, és még mindig nem lehet elvégezni a szabad dobást.
1: Mondják, hogy mutatják, hogy jöjjön ki a francia. Most elvégezték. Ott a Enola Bor próbál befordulni, nem sikerül. Jó védekezés. 10 másodperc. 12. Egy kicsit túlfutottam az órát. Bork kezében a labda. Ő fogja elvégezni a szabad dobást. Egyébként 7-6-oznak a franciák, tehát üres a kapu. Lott, Maro, Lott, passzívis. Vyahirjeva, rossz a beátszás! És megszerzi Dülfer, és Bajnokok Ligája döntős az Eto! Egy elképesztő dráma végén! Egy elképesztő mérkőzésen, védekezés nélkül, gyakorlatilag igazi komoly kapus teljesítmény nélkül, de Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31. A találkozót a brestiek kezdték jobban, de már ekkor látszott, hogy egyik csapatnak sem erőssége, sem a védekezés, sem a kapus teljesítmény ezen a mérkőzésen. A szünetben a franciáknál 4, a győrieknél mindössze 1 védés volt a statisztikában, de az első félidőben gyakorlatilag 4-3-as francia vezetés után végig az Eto vezetett. 10-7-re is vezettek a győriek, elsősorban Dion Hauser gólparádéjának köszönhetően. Aztán azért egyből visszajöttek a franciák, mivel 10-7-nél tervel időt kért, így aztán ez bejött. És elsősorban Vyahirjeva gólpasszaiból tudtak gazdálkodni, egyébként végül 7 gólig jutott, de a mezőny egyik legjobbja a német Annika Lott volt, akivel egész egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a győriek. Így aztán a szünetben gólparádé volt, hiszen 17-16-ra vezetett az Eto a szünet után, pedig ugyan a győriek kezdtek jobban támadásban, sokáig 1-2 gól volt a különbség, de aztán 23-23-nál a Brest utolérte a győrieket. Védés továbbra sem nagyon volt, bár Szemerei megfogta végül is Vyahirjeva 7 méteresét, de aztán az utolsó 10 percre visszacserélte Szakót per Johansson, és talán ez döntőnek bizonyult, mert Szakónak volt 2 védése, és mintha a védekedés is a vége felé kicsit jobban összeállt volna. Azt el kell mondani, hogy a franciáktól a mérkőzés elején Ondonót, és a győriektől pedig Depaulát állították ki piros lapra arcraütésért. A második félidő közepén pedig az egykori győri, ma már Brest játékos Brock, vagy éppen újkori nevén Petraki, szintén a kiállítás sorsára jutott a harmadik piros lapja miatt, és ez lehet, hogy döntőnek bizonyult, mert beállós nélkül volt kénytelen játszani a Bresti együttes, és ennek talán ennek is köszönhetően a győriek összekapták magukat védekezésben. Tulajdonképpen Vyahirjeva és Lott ellen is az utolsó percekben sikerült a védekezés, több labdaszerzés, illetve az egész mérkőzésen nagyon-nagyon gyengén játszó Jürgensen góljával egyenlíteni tudott az Eto, majd ő adott gólpaszt Dülfernek, aki belőtte a beállós pozíciójából, és így 31-30-ra nyert a címvédő, és így továbbra is él a reménye a győrieknek az idei triplázásra, illetve egy másik triplázásra, hiszen 24 és 25 után akár harmadszor zsinórban megnyerheti a Bajnokok Ligáját az Eto. Még egyszer tehát a végeredmény, Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31, ez azt jelenti, hogy holnap 15 órától Csecseme Bukarest, Brest Bretagne a bronzmérkőzésen, a döntőben pedig Metz Győri Audieto, azaz mind a két csapatban a döntőben lesznek magyar játékosok. 2-2. Óriási mérkőzése van kilátás. Egy biztos, a győriek védekezésének és kapus teljesítmények nagyot kell javulnia ahhoz, hogy az Eto legyőzhesse a franciákat. A szó a stúdiójé.
4: Köszönjük szépen, Marosán György pedig itt van velünk a vonalban. Hát tulajdonképpen összefoglalhatnánk úgy ezt a mérkőzést, hogy a Győr bejutott, és a félidei egygólos előnyét megőrizte a végére 31-30-ra nyert. De hát mennyi izgalom, mennyi idegeskedés, mennyi teljesen idegbe hozott állapot volt itt a játékosok, az edzők, a bírók, a szurkolók, de a kommentátorok részéről is. Gyuri, te hogy bírtad?
3: Hát nehezen, én is aztán vége a szezonnak számomra, és nem lesz már stresszes szituáció, mert ehhez képest itt vagyok az MVM dommal leforrázva. Azt szoktuk mondani, hogy ha egy csapat úgy nyer, hogy rosszul játszik, az mutatja meg igazán a csapatnak az erejét, és ez most megmutatta a győri csapat erejét, hiszen ilyen mélyen nem teljesítettek egész szezonban, mint ahogyan ezt ma tették, és itt kifejezetten a védekezésre, a kapus teljesmére gondolok, de Bruna de Paula kiválásával még a támadójátékban is, itt a második félidő második felében úgy éreztem, hogy mind a kreativitási szint, mind pedig az a tempó, ami őket szokta jellemezni, az nem volt jelen a ma a Brest ellen, itt főleg a második félidőben, de ugye ez első félidő második felében is már érzékelhető volt.
4: Volt a mérkőzésnek egy szakasza, amikor bizony nagyon megijedhettünk, mert a Brest vezetett két góllal is, jött a három gólos vezetésért, ha az ott bemegy, de szerencsére nem ment be.
3: Bizony, a tervelnek, a Brest edzőjének az időkérése egy gólos győri vezetésnél történt, és akkor itt a kollégákkal közvetés közben felvetődött a kérdés, hogy ezt nekünk kérte, és már akkor jeleztem azt, hogy nem valószínű, én gondolom, hogy konkrét terve van arra, hogy hogyan fog ez megfordulni, és ez meg is történt, itt azon időkérés után egy beálló nélküli négy átlövős játékot kezdett el játszani a Brest, amire nem találta a győri védelem az ellenszert, a belső 2-3-as területén rendszeresen részt találtak, és onnan alakult ki az az előny, amiről te beszéltél, majd kijött az, amire mi gondoltunk, bár a mértéket nagyobbra gondoltuk, hogy a végére azért frissebb lesz a Győr, mert a Brest nem tudta úgy forgatni a csapatát, illetve hát ugye Brock piros lapját követően mindkét beállóját elveszítette a csapat, tehát utána már kényszerből is kellett négy átlövővel játszon a Brest, ezzel együtt én szerintem minden dicséretet megérdemel az a karakter, az a küzdőképesség, küzdőkészség, amivel a Győr dolgozott a mai nap.
4: Persze azért a Győrnek is fogytak a lehetőségei, ugye De Paulát kiállították, a széléről a második félidőnek volt egy szakasz, amikor képtelenek voltunk betalálni, mert akkor jól védett a franciák kapusa, és hát akkor nyilván csak ott középen lehet valamit kezdeni az ellenféllel.
3: Így van, középen pedig nem sikerült megbontani úgy, mint ahogy azt Bruna de Paulával szoktuk, hiszen ő neki a térnyeréseiből nagy helyek szoktak teremtődni a csapattársaknak is, és hát azért azt ne felejtsük el, hogy a Győr beálló nélkül játszik. Tehát most ez teljesen szimbolikus volt erre az évre, ahogyan véget ért ez a mérkőzés. A győztes gólt az a Dölfer szerezte beállóból, akinek az eredeti pozíciója nem beálló. Tehát erről beszéltünk korábban is, hogy ezt nem lehetett észrevenni a Győr játékán, hogy nekik nincsen konkrét beállós játékosuk. De egyszer ez kijön.
4: Igen, ugye itt a kapus teljesítmények többször szóba kerültek. Egyik oldalon sem volt olyan nagyon-nagyon jó teljesítmény, de voltak pillanatok a franciáknál is, amikor jól védett a kapusuk, aztán a végén szerencsére nálunk Szakó volt az, aki a legbiztosabb pont volt ott a végén, és tudott két labdát fogni.
3: Így van, és összességében dupla annyi védett labdája volt a Brestnek, ha jól emlékszem 10 volt nekik, és a Győrnek csak 5, tehát ez is az oka volt annak, hogy ez ennyire szoros volt, és ennyire stresszes lett a szombat estén.
4: Megint visszaidézem azt a beszélgetést, amit még a találkoz előtt folytattunk, ahol ilyen magabiztos győri győzelemben reménykedtél te is, de meglett az a lényeg, elképzelhető, hogy egy ilyen kiizzadt, kiszenvedett győzelem, ez jobb út a döntőbe, mint amikor nagyon magabiztosan nyer valaki?
3: Nem hiszem, nem ezt választanánk, nem csak mi a kommentátor állásban, hanem szerintem a szakmai stáb sem és a játékosok sem, de mindenképpen a győzelem íze az megvan ugyanúgy, mint hogyha egy 5 vagy 10 gólos győzelem lett volna, nyilván a 10 gól az véletlenül sem volt elvárható, de ma este egészen biztos vagyok benne, hogy megbeszélik újra, kalibrálják a védekezést, mert hát nem arról van szó, hogy nem tudnak ezek a játékosok védekezni, ma nem működtek jól együtt a pályán, nem azon a magas színvonalon működtek együtt, amihez hozzászokhattunk, és holnap egy teljesen más mérkőzés fog kezdődni. Nem tartom kizártak azt, hogy most erről beszélünk percek óta, hogy Szakónak volt egy-két védése, hogy holnap meg ő lesz a nyerő ember, és lehet 60%-kal zárja a mérkőzést.
4: Ugye következik a fináléban a Metz együttese, és te is mondtad, hogy a Brest volt a francia bajnok, akkor könnyebb meccsre számíthatunk? Most láttad a Metz teljesítményét ma a Bukarest ellen, magabiztos győzelem volt. Mit várhatunk holnap?
3: Hát ez túl egyszerű lenne, és ez a sportág és a sport szépsége, hogy előre ezeket nem lehet kiszámítani. A Metz is egy európai top csapat, ugye mind a kettő nem tud bajnok lenni saját hazájában, de ők is abszolút top játékosokkal, rendkívül jó kézilabdát játszó játékosokkal rendelkeznek. Kevesebbet fog pihenni a Győr, ugye most a második mérkőzés volt a Győré, regenerációi lesz most a szerintem a hangsúly, és holnap megpróbálnak azzal a dinamikával dolgozni a győriek, amivel én úgy gondolom, hogy a Metz fölé tudnak nőni, hiszen a Metznek is a csere lehetőségei azért jóval korlátozottabbak, illetve hát Majonád nem is annyira szeret cserélni, a szabad ilyet mondjak.
4: Ugye a Metz együttesében két magyar játékos is pályára lépett, a Abek Anna és Vámos Petra, és hát megkérdezte tőlük kolléganőnk Szabó Szilvia, hogy kit szeretnének igazán a döntőbe, nem nyilatkoztak egyértelműen, akit majd az élet hoz nekik, hát a Győrt hozta az élet, lehet, hogy azért inkább vártak volna egy francia házi döntőre, mert a sorozat előtt mindenki a Győrt tartott a torony magas esélyesnek, még ha ma ez azért annyira nem is látszódott.
3: Abszolút, tehát ezen a meccsen, ha ezt a meccset vizsgáljuk, akkor törölnünk el mindent, amit mondtam a meccs előtt, meg egész szezonban, de egy meccs nem írhat felül mindent, ez a nap, ez ilyen volt most a Győrnek, ettől függetlenül ők fantasztikusan, ahogyan kézilabdáznak, és amilyen minőséget képviselnek, a Győr a döntő esélyese, én szerintem ez kétségtelen, de hát azért szép egy BL döntő, mert a meccsi szurkolók, a meccsi játékosok is 100%-os hittel fekszenek ma lealudni, hogy holnap ők lesznek a BL első helyezettjei. Kíváncsi vagyok. Én mindenkit arra sarkolok, aki nem tud a helyszínen itt lenni, hallgassa a Nemzeti Sportrádiót, mert egy csúcsmérkőzés lesz.
4: Csúcsmérkőzés lesz, de hát még csúcsra kell a játékosokat ismét hozni, mert azért gondolom, hogy fizikálisan, idegileg is fáradtak ilyenkor. Hogy zajlik a program? Tehát már megindul a regeneráció rögtön a meccs után, azt tudjuk, de hogyan megy ez, meddig megy ez, mikor tudnak lefeküdni egy ilyen meccs után? El tudnak aludni szerinted?
3: Biztos, hogy nem, mert az adrenalin színnek ugye a maga az a stressz, amit egy mérkőzés okoz, emelkedett adrenalin szint, van ilyenkor az, amikor visszamegy, hát nem lepődnék meg, hogyha ilyen fél kettő-kettő lenne, hogy nyugodtan el tudjanak aludni a játékosok. Nyilván most a masszőrök veszik át a főszerepet, masszázs van, megfelelő étkezés, és akkor utána pedig próbálnak elaludni, de mondom, ez azért szerintem bele fog nyúlni az éjszakába.
4: Te is tettél arra a célzást, hogy több játékos is azért messze nem azt a játékot produkálta, amire számíthatunk tőlük. Ez úgymond lehet egy jó előjel, hogy holnap, mert azért ki ilyen jó játékosok kétszer egymás után nem szoktak betlizni.
3: Igen, hogyha erre alapozunk, akkor igen, abszolút, hogy nem megszokott ezt tőlük. Illetve hát a piros lap most már jó, Bruno de Paula piros lapja, hiszen ő biztos, hogy pihent lesz holnap, bár én nem gondolom, hogy ő bármennyitől is el tudna fáradni őt ismerve, de ő azért ma nem kapott nagy terhelést, hiszen a piros lap miatt itt tört pár sorral alattunk. Nyerő ember lehet ő is holnap, de ugyanúgy még egyszer mondom, Szakó is nyerő ember lehet, akinek kritizáltuk ma azért a teljesítményét, nyilván jobban kritizáltuk, hiszen nem megszokott az, hogy ő ezen a százalékon dolgozik.
4: Ugye hallottuk azt is a magyar válogatott Metz játékosaitól, akik a Metzest erősítik most, hogy mindenképpen videózás is szerepel a programban, gondolom ez lesz a győrieknél is.
3: Természetesen, mind a két csapat ugye az adott ellenfélre készült, a Brest a Győrre, a Metz a Bukarestre, most következik majd a holnapi ellenfélnek a feltérképezése, de játszottak ezek, azért sok újdonság nincsen már, játszottak egymás ellen ezek a csapatok, ezek a játékosok, ezt átbeszélik majd holnap délelőtt egy videós.
4: Ilyenkor edzése. Ezt a meccset nézik meg, a mostanit?
3: a mostanit is, meg a mostanit biztos, meg szerintem egy korábbit is, illetve hát azért a videó elemzőknél már ott vannak a mappába az összevágások.
4: Min kell változtatni a Győrnek, már azért is, hogy jobban menjen a játék, mint ma, illetve azért, mert egy más típusú csapat mondjuk azért mégiscsak a Metz.
3: Csak is a védekezés, tehát a védekezés, a megállító faltok, ezen kell változtatni, nem kell itt mindent fölforgatni, hát ez egy működőképes gépezet, egy fantasztikus gépezet. Ma nem találták jól a távolságokat, lemaradtak egy együttemmel, ez holnap úgy érkeznek, fantasztikus hangulat lesz, én biztos vagyok benne az MVM Dómba, és hogy úgy kezdik el a mérkőzés, hogy ezek a megállító faltok meg lesznek, esetleg kapusvédések, akkor teljesen más fog, hogy fog zajlani ez a holnapi. Meccs.
4: Ugye 31-30 lett a vége, 17-16 volt a szünetben, tehát az első fél időben ott jóval több gól lett, és hát az a 14 kapott gól, ez azért az a jó kategória, nem?
3: Igen, és főleg úgy, hogy azért volt frekvenciája, dinamikája a mérkőzésnek, tehát abban a viszonylatban vizsgálva, akkor pedig végképp igazad van, és így van.
4: Ugye arra is kell figyelni, hogy a franciák is előszeretettel alkalmazzák ezt a 7-6 elleni játékot, és ebből sokszor jól is jöttek ki.
3: Igen, a mai kézilabdának már alapja az, hogy a többletjátékos, nyilván a kiállítás esetén egyértelmű, de a kapus lehozatal 7-6-ban szinte mindennapos, minden csapatnál. Ami újítása a kézilabdának, és most itt az két elődöntőben nem láthattuk, illetve a 6-6 ellen láthattuk beálló nélküli játékot, ugye 4 átlövel a Brest részéről, ennek a következő lépése szerintem a legnagyobb újítás a modern kézilabdában, hogy akár 7-6 elleni játék szintén beálló nélkül, de ezt egyelőre még európai top szinten nem tapasztalhattuk.
4: Mi lehet szerinted a meccsen látva az ő játékukat is az üdvözítő taktika? Nyilván le kell őket rohannunk, de hát ez a mai meccs azért úgy kezdődött, hogy a Brest vezetett 2-0, igaz, gyorsan tudtunk ott fordítani.
3: Tehát ha jól értem a kérdést, a meccsre mi lehet a megoldás? Nagyon örülök annak, hogy ezt mondhatom, hogy Albek Anna távoli zónából való veszélyessége elérte azt a szintet, hogy erre föl kell készüljön a Győr, hiszen rendkívül jól megoldotta itt, amikor a csere, ugye, amikor pályára lépett, a csere oldalnál közelebbi lövő pozícióban, illetve hát buktit körüli játék, tehát abszolút arra alapoz a meccs, a beállóval történő 2-2.
4: Nagy izgalommal várjuk ezt a találkozót. Gyuri, nagyon szereted, amikor megszoktam tőled kérdezni, hogy akkor hogy lesz ez a holnapi meccs.
3: Nyer a Győr 32-29-re.
4: Köszönöm szépen Marosán Györgynek a helyszínről. Köszönöm. Természetesen majd még kollégáink interjúkkal jelentkeznek, amit itt a későbbiek folyamán majd hallgathatnak a Kossuth Rádióban és a Nemzeti Sportrádióban is. Minden esetre egy nagyon izgalmas napon vagyunk túl itt a Női Kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőit követően, hiszen az első mérkőzésen ugye a Metz gárdája 32-27-re nyert a Bukarest ellen 17-13-as félidőt követően, úgyhogy az első csapat, amelyik bejutott a fináléba, a francia gárda lett, és aztán pedig egy idegtépő találkozón a Győr 31-30-ra legyőzte a Brest együttesét 17-16-os félidőt követően, ez pedig azt jelenti, hogy holnap magyar-francia döntő lesz, azaz Győr-Metz találkozó, amit természetesen közvetíteni fogunk majd itt a rádióban, mindenkinek ajánlom figyelmébe. Köszönöm a figyelmüket, Balogh Balást hallották.
5: Élő sportközvetítés a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban.
6: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprus Éva vagyok, főbb híreink először röviden. A Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Több kormánytag közben az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt. Kanada Nemzeti Légitársasága újraindította szezonális járatát a magyar főváros és Torontó között. A repülőgépek heti 4-5 alkalommal közlekednek. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, többfelé megélénkül a szél. Napközben 26-30 fok várható. Következnek a részletek. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, aki a pénzügyminisztériumban fogadta a bank alelnökét. A pénzügyminiszter azt mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak.
8: Legyen szó a megújuló energiáról, legyen szó a bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi fejlesztésekről, de ide soroltuk a vasút fejlesztését is, akár a vonatoknak, mozdonyoknak a cseréje fejlesztése nagyon fontos prioritás, és ezeken a területeken mind aktív az Európai Befektetési Bank, és a jövőben keresni fogjuk azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol kedvezményes hitelekkel ezeket a fejlesztéseket támogatni tudják.
7: Az uniós pénzeket augusztus 31-ig kell lehívni. Ennek feltétele az Unió 27 korrupcióellenes szupermérföldkövének teljesítése, ezért a kormány már jövő héten benyújtja az átfogó korrupcióellenes törvénycsomagot. Újabb nagy hitelminősítő erősítette meg Magyarország adós besorolását. A Fitch Ratings, a Moody's és a Standard & Poor's után szintén az eddigi szinten tartotta Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását negatív kilátás mellett. A döntés indoklásában azt írták, az áprilisi országgyűlési választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota. A költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítményt nyújtott. Kiemelték, az új kormány középtávon az államháztartási hiány csökkentését tűzte ki célként, a kétharmados parlamenti többség pedig elősegíti a szakpolitikai program gyors végrehajtását. A Fitch Ratings úgy számol, hogy a tavalyi 0,5%-ról 2027-ben 2,5%-ra gyorsul a magyar gazdaság növekedése. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési gazdaságpolitikai irány is, így reagált a hírre a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András azt írta, a Tisza egy rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt. A tárcavezető kiemelte, a hitelminősítők elemzőivel személyesen is egyeztetett az elmúlt hetekben, a megbeszéléseken ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait és azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében már megkezdtek. Elindult az Air Canada Toronto és Budapest közötti járata. Először heti 4 alkalommal, júliustól pedig hetente 5-ször közlekedik majd a kanadai légitársaság gépe, számolt be a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a nyitó eseményen. Tárkányi Zsolt hozzátette, hazánk észak-amerikai közlekedési kapcsolata új szintre emelkedett. Emellett ismét bebizonyosodott, hogy egyre nagyobb az érdeklődés Magyarország iránt, amelyet az évről évre jobb turisztikai adatok is alátámasztanak.
9: Ünnepeljünk, örüljünk annak, hogy van közvetlen járat Toronto és Budapest között. Örüljünk, hogy ilyen sokan kíváncsiak Magyarországra, és annak is, hogy a magyarok könnyebben juthatnak el külföldre, Észak-Amerikába és a csodálatos Kanadába. Holnaptól pedig kettőzött erővel kezdjünk el dolgozni azon, hogy ezt a meglévő érdeklődést a lehető legmagasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni, a szolgáltatásai minősége pedig felnőjön ehhez a hatalmas érdeklődéshez. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, illetve Magyarország kormánya ebben partnerséget, közös munkát, az eddigieknél jó a nagyobb tempót és a közérdek következetes képviseletét tudja ígérni.
7: Szigorítja a kormány a harmadik országból érkező vendégmunkások foglalkoztatását. A kormány álláspontja az, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból származó munkások lenyomják a magyar béreket, ami hátrányosan érinti a magyar munkavállalókat. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint viszont vannak olyan szektorok, ahová nem találni hazai munkaerőt, ezért szükség van a vendégmunkásokra. Pásztor Szabolcs kiemelte, olyan megoldásra lenne szükség, ami egyensúlyt teremt a külföldi és a hazai munkaerő között.
10: Nem rossz koncepció a magyar munkavállalók előnyben részesítése, ez természetes, de hogyha akut a probléma bizonyos szektorokban, akkor arra gyors megoldás kell. Tehát meg kellene találni esetleg az egyensúlyt annak kapcsán, hogy hogyan emeljük a magyar munkavállalók foglalkoztatását, és hogyan például ne jöjjön létre munkaerőpiaci anomália a másik oldalon, gyártásban, termelésben.
7: Orbán Viktor állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. Erre szólította fel a volt kormányfőt Magyar Péter a migrációs paktum elleni budapesti tüntetés után. Orbán Viktor ennek kapcsán azt írta, a Fidesz elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt haladéktalanul jelentségbe, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Magyar Péter erre azt kérdezte, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban?
6: Krónika a Kossuth Rádióban.
7: Volodymyr Zelenszkij Budapestre látogathat. Az ukrán nagykövet szerint zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Az új magyar-ukrán megállapodás reményt ad a nyelvi és oktatási jogok helyreállítására, jelentette ki a Magyar Külügyi Intézet külpolitikai szakértője. Pászkán Zsolt kiemelte, kérdéses azonban, hogy az ukrán parlament elfogadja a szükséges törvénymódosításokat, és a gyakorlatban betartják-e azokat.
11: Még csak nem is jogokat kellett volna adni, hanem amit elvettek 17 után, azt kellett volna visszacsinálni. Ez volt az egész. És ez egy jövőre vonatkozó figyelmeztetés.
7: Közben Brüsszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával. Az első tárgyalási klasztert a 6-ból, akár már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják. Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán elnök arra vonatkozó javaslatát, hogy egy semleges országban üljenek le négy szem közt tárgyalni. Az orosz elnök szerint a személyes találkozónak akkor van értelme, ha a konfliktust lezáró szerződést írják alá. A jelenlegi helyzetben viszont nem erről van szó, így felesleges találkozniuk. Volodymyr Zelenszkij a napokban nyílt levélben javasolta Putyinnak, hogy találkozzanak. Az ötletet Donald Trump is üdvözölte, aki szerint Ukrajna az USA támogatása nélkül nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben.
12: Nagyon határozottan képviselem azt az álláspontot, hogy ennek a háborúnak véget kell vetnünk. Ezért azt akarom, hogy mindkét fél tegyen bizonyos kompromisszumokat, és szerintem ezt meg is fogják tenni.
7: Több mint 10 civil halálos áldozatot követelt Ukrajnában egy nap alatt a háború. Közben újabb fogolycsere zajlott le a szemben álló Kijev és Moszkva között. Részletek Iváncsik Attilától.
13: 12 civil meghalt, 50-en pedig megsérültek Dél-Kelet-Ukrajnában, amikor orosz támadás sorozat érte a térséget. A kijevi vezérkar jelentése szerint ketten akkor vesztették életüket, amikor egy üzemanyag töltőállomásba csapódott ellenséges harci drón. Válaszcsapásként az ukránok orosz olajfinomítót és kikötői hálózatot céloztak. A legtöbb ukrán harci drón az oroszországi Krasznodár megyét és Szentpétervár környékét találta el. A kijevi sajtó arról írt, hogy a NATO újabb 70 milliárd euró értékű katonai támogatást adhat Ukrajnának. Az Unión hírügynökség szerint ez lesz az egyik központi téma a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs találkozón. Az új csomag főleg légvédelmi rendszereket, lőszert és fegyvert tartalmazna, illetve támogatná az ukrán drón és rakétagyártást. Közben újabb nagyszabású fogolycsere zajlott le Kijev és Moszkva között. Ezúttal 185 ukrán katona és civil térhetett haza ugyanennyi oroszért cserébe. A szabadon engedettek többsége már 4 éve hadifogságban volt.
6: Időjárás jelentés.
7: Északkeleten lehetnek még elszórtan záporok, majd holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor zivatar, többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10 és 16 nap közben 26-30 fok közötti hőmérséklet várható. A krónika véget ért, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint Fácán Andrea és Síje Gábor nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották. Viszont hallásra 21 órakor.
6: Műsor ajánlott. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
14: Jól tudjuk, milyen nehéz a gyerekeket gyümölcs vagy zöldségevésre bírni, de őszintén magunkban nézve, mi felnőttek sem eszünk eleget.
15: Nem titkolt célja a program megálmodóinak, hogy a gyerekeken keresztül eljussunk a felnőttekhez, hiszen ha belegondolunk, hogy otthon azért van egy családi szokássánt, hogy mit fogyasztanak.
14: Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
6: Új világ.
7: Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal is, mint majdnem mindig, aktuális, nagyon is aktuális eseményeket kínálunk önöknek. Az Irán ellen indított háborúról, amelyben bent ragadni látszik az Egyesült Államok, a libanoni mocsáról, amelyben Izrael veszteget, még akkor is, ha a héten tűzszünet köttetett Jeruzsálem és Beirut között, és az új dán kormány megalakulásáról tartsanak velünk.
6: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
16: Nem baj, ha kimaradunk valamiből. Nem lehet túl népszerű a jó tanács, pedig olimpiai bajnok sportolótól származik. Állítja, a sebesség többször árt, mint használ, a lassulás, a megállás pedig csak jót tehet. Történeteink ezúttal mesékről, elképzeltekről és igaziakról szólnak, amelyek éppen ott és akkor valakinek megváltoztatták az életét.
6: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Esti mese. Kedves gyerekek! Benedekelek a Nyulak pásztora című meséjét Bulla Elma mondja el.

Hol volt, hol nem volt, még hetet-hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal reárántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúról, mert így nem lehet, míg a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindul világgá. Megy, mendegél ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, elé veszi a hamuba sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elébe szökik egy kicsi egérke, s azt mondja: hallod-e, te szegény legény, adj egy falatot abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy falatot sem ettem. Nem bánom, én, feleli a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincog nagy szomorún az egérke, bebújt egy ligba. A legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ment. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elébe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga, meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi: mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom a te kezedben, felel a legény. Szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király: gyere csak be, legény, van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtotta a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100 felé futott. Haj, megszontyolodik a legény, még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. S csak előáll a második legény, hogy most ő próbál szerencsét. S erősen fogadta, hogy ő megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falatot a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába ért. Bészegődött a királyhoz, de hogy első reggel kihajtotta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorún, s most már a legkisebb legény cihelődött neki. Hát, ha neki jobban kedvez a szerencse. Sőt, az anyja egy hamuban sült pogácsát akkorát, mint egy jó nagy taliga kerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falat pogácsát, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta legény, úgy se kell talán ebből a pogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérke, s azt mondja: na te szegény legény, jó tétel helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, de egyik sem adott. Azzal béfutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármiféle veszedelemben légy, fuvincsd meg, s minden rossz jóra fordul. Na, gondolja magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt. Elviszem magammal.
bedugta a tarisznyájába, azzal tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, s hát egyszer jő a király. Mit keresz itt, szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondja a király. Van 100 nyulam, akiknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne veszten egy is a nyulakból, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Jaj, kiállt a legény, mit csináljak most már? Eszébe jut a kürt, elérántja, beléfúvint, s hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácáról, megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös ügyességgel gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. Na megállj, gondolta magában, azért mégis fog hiányzani legalább egy a 100-ból, hanem egyéb próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony még a királynak sem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja leány, vendégség lesz a háznál, s a király mindkettejüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így vikotálódnának, honnét, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám. A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat nagy hirtelen, bédugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a percben csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafutott a többihez, mint a szemét vették volna ki. Az egérke pedig leszökött a zsákról, nagy hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, belédugta a zsákba, s a leány úgy hazament, hogy semmit észre sem vett. No, elkövetkezik este. Megy a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagykapun. Hát, jő elébe a király, ordítozott, hogy renget belé az udvar. Gyere csak, gyere te kötére való, mit küldöttél nekem a zsákban? Feleli a legény. Szökjék ki a két szemem, ha nem nyulat, felséges királyom. Hívják a szolgálót. Hát mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem bizony felséges királyom, életem, halálom a kezedben igazán nyulat adott. Mondja a király. Még ilyen sem ettem világ életemben. Hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyúlsereget egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jött ki. Na hallod-e, te szegény legény, mondja a király, még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék. Na, hát mit kívánsz? Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretet egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza. De bezzeg meggazdagodtak, olyan erősen meggazdagodtak,

0: Benedekelek a Nyulak Pásztora című meséjét Bulla Elma mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Kővári Katalin. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers Napról Napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: A vers mindig tömörítés, de lényeges, hogy az élő a beszélt nyelvet sűrítse, s nem a lombikban kitenyésztettet, vallotta Tűz Tamás, született Makkó Lajos, aki az 1956-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszervezőként. 1966-ban kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. A Clevelandi Árpád Akadémia tagja volt. Versei többek között a Párizsi Irodalmi Újság, a Müncheni Új Látóhatár és Nemzetőr, valamint a Római Katolikus Szemle közölte. Számos kötete jelent meg az emigrációban. Tűz Tamás Hazátlanul, Elégia idegenben és Hazán című versét Dunai Tamás, Hegedős Györgyi és Sellei Zoltán mondja el.
2: Mint egy hazátlan szélbefúvott dallam, a csillagok közt fészket keresek. Néhány rögöt, hol megpihenhet lábam, s a fák között virágot, keveset. De annyi sincs, mit szívemre tűzhetnék, s magam előtt is néha titkolom, hogy hasztalan jártam be minden földet. E lelketlen világban nincs honom.
3: Agyamban akkor már a mindenség vert tanyát. Lábamban még csak Európa deleje zsibongott. Öthangú, különös dallamok duruzsoltak bennem a zörgő napraforgó szárak között, a fagyott rögökön, hol aléltan loptam át életem s lelkét az árnyas Pannóniának. Mit kezdjek itt veled? S mit is kezdhetnék magammal ezen a kárhozatosan békés nyugalmú tájon, hol nem ismerik a fák az orkánt, s az emberek a háborút. El kellene-e szakadnom a múlttól, s élnem a ragyogóra festett jelent, mint azok a görögök, kik nem értik már Homéroszt, s émeítőn divatos dalokat dudorásznak az Akropolisz napsütött kövein. Hová rejtsem el arcodat, a kedvest? Ó, hogy tanulnám most földrajzod egykor unva-un tudós igéit. Alföldet szőttesét hová terítsem, s ölébe surranó folyóidat hogy mentsem át magamnak majd a lankatag napokra, ha mint a fáradt szarvas inni és pihenni vágynék. Kis dombjaid, s legénykedő fiatal hegyeid aligha fogják tűrni a zord és szűk szelencét, hová be kell, hogy zárjalak 40 szép esztendőmmel együtt. Magához édesgethet-e az új világ, s eljöve majd a pillanat egyszer, mikor nem rád gondolok. Tavak táncolnak itt köröttem, kéretlenül kitárva minden bájukat, és fényreklámok vad káprázata, éjjeli délibáb, szelek szirén kísértete, mindaz, miről te nem tudsz, és amit hamvas szépségedben nem is gyaníthatsz.
4: Mint zúgó szél a réteg csókját, hazám magammal hoztalak. Itt vagy velem, fáradt agyamban dalolsz, mint csobbanó patak. Játékszerét a gyermek jobban nem őrzené, ha jő az éj, tündéri képedet szorítam szívem fölé. Te drága táj, zöld dombjaiddal szelítkör.

0: Körtáncot lejtesz itt, folyóit karcsú kék szalagja még él, még bennem rejtezik. A város is, ahol születtem, halvány rajzával itt lebeg, a régi tornyok, csöndes utcák és halk terek. Kibomlik minden friss csokorként, a játékszín benépesül, arcok villannak föl a múltból, csaták és zászlók, s egyre gyűl a hősi vér piros folyója, s a hömpölygő évszázadok vad ütemében, mint a fákja, lelked lobog. Mint édesanyám könnyes csókját, hazám magammal hoztalak. Itt vagy velem, lángolsz a számon, miként a lobbanó szavak. Majd ha kigyúl a szép reménység, mint tündöklő gyümölcs a fán, öledbe hullok mindörökre, áldott hazám.
1: Tűz Tamás verseit Dunai Tamás, Hegedős Györgyi és Sellei Zoltán mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Vörös Sándortól származik, aki a lényében rejlő őstudást önmaga számára meghódította, mindent elért, ami emberileg elérhető. Az élet és halál csak felületesen sebezheti, lényegében sérthetetlen és teljes. Vörös Sándor a 20. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakjának gondolkodásában az ember igazi célja nem a külső sikerek halmozása, hanem a belső teljesség elérése. Az őstudás nem tanulható ismeret, hanem az ember lényében eleve jelenlévő felismerés. Annak tudása, hogy ki ő valójában. Aki ehhez a belső forráshoz visszatalál, az túlmutat a félelmen, a veszteségen és a múlandóságon. Vörös szerint az ilyen ember számára az élet és a halál már nem végzetes hatalom, csupán a felszín eseményei. A lényeg érintetlen marad. Ez a belső meghódítás nem elszakít a világtól, hanem megerősít benne. Nyugalmat, tartást és szabadságot ad. Vörös üzenete ma is időszerű. Aki önmagát ismeri, azt a világ már nem tudja megtörni.
1: A műsorszámot a Magyarság Kutató Intézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma közéleti magazin.
5: Devrisere kaptumé romale, noroksi szanatácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egy falu, amely hisz önmagában. Tarna Zsadány története, ahol Botos Péter Adrián polgármester számára a közösségépítés a legfontosabb küldetés. Aki a gyerekházba belép, az egy életre szóló élményt kap. Meséli Pusztainé Bártfai Edit, a Józsefvárosi Biztos Kezdett Gyerekház vezetője. Itt minden generáció megtalálja a számítását, mondja Botos Péter Adrián, Tarna Zsadány roma származású polgármestere, aki 2024 óta vezeti a községet. A most következő beszélgetés a kitartáson, a lokálpatriotizmuson és a közös értékteremtés folyamatán keresztül ad képet egy kis település életéről, ahol a közösség jövője az egyéni felelősségvállaláson és az összefogáson alapul. Botos Péter Adrián polgármestert és Csík Ferenc írót hallhatják. Horváth Éva riportja következik.
6: Mindig is szerettem volna a közösségért tenni. Gyakorlatilag ezelőtt civil szervezetekkel dolgoztam, és azt gondoltam, hogy egy szinten föntebb lépek, és szeretnék polgármesterként is maradandót alkotni a település számára. Az én generációmnak van itt az ideje véleményem szerint a változást elhozni Tarna Zsadányra, és amikor indultam választáskor, a csapatomat is meghatározó tényezőként úgy állítottam össze, hogy ez a generáció legyen, ami az én generációm, mert azt gondolom, hogy mi tudunk alkotni jelen pillanatban a Tarna Zsadányon azzal, hogy a település települést fejlesztjük, építjük és szépítjük. Ha a település szerkezetét megnézem, akkor egy centrális helyen vagyunk, könnyen megközelíthető akár Budapest is, gyakorlatilag Miskolc is másik irányba, de hogyha közösséget nézzük, akkor Tanasadány hírneve mindig egy nagyon jó közösségnek mondható. Végül is itt minden generáció megtalálja a saját számítását. Településen a dolgozók az két része osztanám, van ugye a közmunkaprogram gyakorlatilag, ott 62 ember van, és van a helyi cég, ahol megint azt tudom mondani, hogy kb. Egy 30%-os foglalkoztatottság van a helyi lakosokat tekintve.
7: Milyen számú roma közösség él itt?
6: 1300 fős a település összlakosság, és mondhatom, hogy 90%-ban romák laknak.

0: Sziasztok, gyerekek!
1: Sziasztok!
0: Polgármester úr elhozott minket a helyi óvodába.
1: Így van, 82 kisdiák van az oviban. Nagyon büszke vagyok rá, mert a többségi társadalom és a kisebbség együtt dolgozik, és hála Istennek egy nagyon jó családias légkörbe találhatjuk magunkat.
0: Milyen háttérből jönnek ide a gyerekek?
1: Többségében a település az halmozott a hátrányos helyzetű. A családok megélhetése nagy mértékben függ az önkormányzattól, mivel nagyon sokan sajnos közmunkaprogramon dolgoznak, de nagyon jó jelek vannak arra, hogy a valós munka világában is törnek ki a szülők, és próbálnak többen elhelyezkedni. Itt nem érzékelhető az óvodában. Én azt gondolom, köszönhetőleg a kollégáknak az, hogy a gyermekek különböző életszínvonalból lennének, mert mi megpróbáljuk gyakorlatilag megadni mindenkinek ugyanazt a lehetőséget a rendszerben.
0: Gondolom, hogy helyi emberek vannak a konyhán.
1: Teljes mértékben büszke vagyok rá, igen. Abszolút kiveszik a részüket gyakorlatilag a konyhán. A szakácsunk az roma származású, büszkén mondom, képezi magát folyamatosan. A konyhai kisegítők roma származásúak, úgyhogy hála Istennek, igen, abszolút jól működik a konyhánk is.
0: Látom, a kisfiad is ide jár az óvodába.
1: Igen, igen, abszolút, és büszkén mondhatom, hogy generációkat meghatároz az óvoda, mert még az én édesapám is ide járt.
0: Milyen szolgáltatások érhetőek el itt a településen?
1: Nagyon büszke vagyok arra, hogy számtalan olyan újítás, olyan szolgáltatást tudott a településen újra gyakorlatilag felszínre kerülni, például egy bankautomata, ami nagyon sok olyan település lakos érdekét kiszolgál, akinek nincsen autója például, vagy már idősebb a településen, föl tudja venni a pénzét, vagy akár mondhatom a postaszolgáltatást, amit sikerült visszaállítani. Polgármesterként egyébként az első dolog volt, amit visszaállítottam. Itt is ugye az idősebbekre gondolva, nagy családosokra, vagy akinek nincs autója.
0: Milyen újításokat vezettél még be a polgármesterséged alatt?
1: A település arculatában egyébként vannak olyan újítások, amelyek például régi közparkoknak a visszaállítása, ami most a Start közmunkaprogramban fog megvalósulni, vagy akár mondhatom azt, hogy olyan közösségi terek helyreállítása, mint például a teleház, de egy labdarúgó pálya van, egy műfüves pálya, ott is a közösség érdekét próbálom szolgálni, közösséget összekovácsolni, vagy akár a védőnői szolgálat felújítása gyakorlatilag, az is a közösség érdekét, ott az édesanyákot próbálom megszólítani. Próbálom a civil szervezeteket gyakorlatilag támogatni.
0: Gondolom, hogy az nagyban segíti a munkádat, hogy ismered a helyi embereket.
1: Igen, egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy 100%-ban a képviselőtestület, és én is, mint polgármester, több generációkra visszamenőleg a településen élünk, és ez nagyban természetes. Azt gondolom, hogy egy ilyen településvezetőnek, aki a saját településén próbál dolgozni és tenni érte, annak nagyon nagy előnye, ha itt lakik, így van. Elhoztalak benneteket most egy helyi vállalkozóhoz. Mielőtt még polgármester lettem, programon tűztem ki azt, hogy helyi vállalkozókat fogunk támogatni.
0: Ezt miért tartottad fontosnak?
1: Azért, mert ez a településen élők színvonalát is tudja emelni, valamint a település megítélését is, hogyha több helyi vállalkozó van, a családok életminőségét is tudja javítani. Én azt szeretném a jövőben, hogy egyre több helyi vállalkozó legyen, és ne csak mondjuk az élelmiszeriparban, legyenek akár olyan büfésautók, legyenek akár olyan cukrászdák, vagy legyenek olyan kocsmahelyiségek, ahol a közösség össze tud kovácsolódni, és a mindennapokban tudnak találkozni. Ugye itt vannak olyan emberek, akik eljárnak dolgozni például Budapestre, és nagyon fontos nekik az, hogy itt helyben tudjanak akár reggelit maguknak vásárolni, 5 órától mondjuk nyitva vannak, 5 órakor már mennek a lakosok, aztán, hogyha nyári időszakot nézzük, akkor egy kitolt időszakban, egy 7-8 órás időszakban gyakorlatilag itt tudnak helyben vásárolni.
0: Piac van itt?
1: Van. Igen, járnak ide más településekről egyébként portékákat árusítani, vannak, akik ruhákat árusítanak, vannak, akik édességeket árusítanak. Szomszédban lévő településen mezőgazdászok, akik megtermelik gyakorlatilag a zöldségeket, lejönnek és árusítják a településen. Egyébként valahol ez a bolt azt a célt is szolgálja, hogy ezeket egy helyen meg tudják kapni, és helyben a tőkét tudják forgatni. Amit itt megtermelnek gyakorlatilag a mezőgazdászok, azok itt esetleg fölvásárolják lorettáik, és akkor itt tudják krumpli, gyakorlatilag zöldség, vagy gyümölcsök, szezonális gyümölcsök. Én sarkalom őket arra, hogy a helyi termelőktől vegyék meg ezeket az árukat mindenféleképpen.

0: mesélj egy kicsit a családodról.
1: Hatan vagyunk testvérek gyakorlatilag, három féltestvér és három édestestvér. Édesapám az nekem egy meghatározó példakép. Szinte belőle merítem a mindennapi erőt néha. Együtt dolgozom vele az önkormányzatnál, ő a legidősebb dolgozó az önkormányzatnál, ő most jelen pillanatban raktárosként dolgozik az önkormányzatnál, de ami nagyon fontos, az a tudat, hogy ez a település a miénk, az onnan is fakad, hogy ő írta meg Tanasadány történetét. Tehát ő abszolút generációkra meghatározó tényező a településen. Mindenki a legfiatalabban le tud ülni, a legidősebb korosztályig, és mindig megtalálja a közös hangot. Én ezt a szemléletet próbálom továbbvinni, és ezt a szemléletet próbálom a gyermekemnek is továbbadni, és a családomat abszolút ezt határozza meg.
2: Tanazsadányon születtem egy kis vályoggunyóba. Nagy volt akkor az összetartás a roma társadalomban, még akkorában, amikor születtem, 57-ben születtem. Cigány telepen nőttem fel, ott éltem a legénykori életemet le. Akkorában nem volt munkája a cigány emberekre, tapasztani jártak, vályokot verni, meg zenészek voltak. Sok zenész volt Zsadányon, most sajnos kihaltak a zenészek. Már talán nincs is egy se. Híres zenészek voltak, jó zenészek voltak. Temetéseken, lakzikban, keresztelőkben, kocsmákban jártak. Nagyon ment akkor az élet, de a szegénység összetartotta a cigányságot.
0: És ön mivel foglalkozott, Feri bácsi?
2: Amikor kértem az iskolát, a vasbetonszerelő volt a bátyám, abból jártam, utána lakatos heggesztőként kitanultam a szakmát, és verseket írok. Gyerekkorom óta verseket írok, több verses kötetem megjelent, nyertem egy európai díjat is.
0: De ha jól tudom, akkor nem csak verseket ír, nem, hanem Tarnazsadány történetét is. Igen, elkezdték megírni Botos József úrral.
2: Igen, a Botos József az a Tarnazsadány történetét, és kutattunk nagyon sokat, több mint 15 éve, vagy 20 is van talán. Írtunk Tarnazsadányon a halottak könyvéből, ki milyen betegségben halt meg, kitemettette papa, milyen származás, honnan származunk. Akkor írtunk az iskolába, aki legelőttől roma betette a lábát az iskolába, ott megvan, mikor született, szüleit hogy hívják. Tehát írtunk ezeket, nagyon sokat dolgoztunk Tarnazsadány történetén.
0: Miért tartották ezt fontosnak, hogy megírják?
2: Azért tartottunk fontosnak, mert Tarnazsadány már nagy rész a cigány, sőt, majdnem mind, és nincs olyan, aki ezt leírja, vagy megírja, vagy ezt a történetet továbbadja. Nagy ambícióval indultunk neki Botos Józseffal, nagyon sokat dolgoztunk, nappallát éve, támogatás nélkül, önerőbű.
0: Mikor jöttek be a cigányok a faluba?
2: Hát könyv szerint mondom, az 1700-as években jöttek be, és három cigányasszonytól származik az egész Zsadány. Persze utána jöttek be, meg vándoroltak be.
0: Tehát három nagy családtól?
2: Három nagy család, így van. Tehát nagy volt az összetartás. A magyarok meg a cigányok között. Tehát egymást segítettünk. Cigányok munkával, ahol tudtak segíteni. Például cigánytelepen laktunk, volt az a tó. És ott laktunk a vályok gödör szélein. Ott építettünk ilyen sárból, ilyen vályokból kisebb házakat.
0: Ma milyen az élet itt Tarnazsadányon?
2: Egyre többen járnak dolgozni, egyre több diplomás van. Már szakma nélkül is nagyon vannak.
0: És mit szól, hogy cigány ember a polgármester?
2: Hát a polgármester, ahol tud segít. Segíti a sportot, segíti a továbbtanulásokat, indít tanfolyamokat, indít. Ezek a dolgok, amiket így csinál, nagyon nagy ambiciózus embert ismertem meg benne, nagyon-nagyon. Fiatal ellenére elképesztően nagy dolgokra képes. Még egy ilyen polgármester nem volt cigány, magyarban se, de ilyen nem volt.
1: Menjünk be és megmutatom a második otthonomat. Itt vannak a kollégáim, akikkel a nap több részét eltöltöm. Majdnem ugyanannyi, mint otthon. Bemutatnám a gazdálkodó részt és a pályázatkezelő részt. Balázs Nikolettot megörököltem, még az előző polgármesterből nagyon büszke vagyok, hogy itt maradt is, hogy velem dolgozik együtt. Molnár Sándor kollégám kezeli a pályázatokat gyakorlatilag. Nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, mert a rengeteg újítás és a település fejlesztés az ő kezén keresztül megy át gyakorlatilag.
0: Sok mindent sikerült pályázati pénzekből szépíteni, meg felújítani?
1: Ebben a másfél évben igen intenzíven tudtunk dolgozni, hála Istennek. közösségi terek újultak meg, valamint olyan közösségi szolgáltatásokat, mint például a falugondnoki szolgálat, vagy például az időskorúak ellátását. Önnak köszönhetően egy falubusz sikerült gyakorlatilag most egy közel 20 millió forintos pályázatot elnyerni, ami ugyancsak Sándornak köszönhető, mert az adminisztratív feladat nélkül ez nem valósulhatna meg. Most jelen pillanatban a szociális osztályon vagyunk. Itt ez az osztály nagyon fontos a település számára. Itt megy át ugye a gyermekvédelmi támogatások, a szociális támogatások gyakorlatilag. Itt egy személyes kötődést meg szeretnék említeni, amire nagyon büszke vagyok. Dobi Andrea volt az én óvónőm, és hála Istennek, igen, a pályám innen indult el gyakorlatilag, és külön büszke vagyok arra, hogy vele dolgozhatok együtt, egy megtiszteltetés számomra, hogyha szabad így fogalmazni. Elhoztalak benneteket a Magyar Máté Szeretett Szolgálati jelenlét pontjára. Szerves része a településnek. Az önkormányzatot nagyon sok mindenbe ki tudják egészíteni, mint szociális részen, akár oktatás részen, egészségügy terén. Úgyhogy nagyon fontos a jelenlét pont Tarnazsadányon. Fontos is egyébként szerintem az, hogy egy ilyen szervezet, egy ilyen múltú és ilyen jelenű szervezet, aki ennyi generációt át tud ölelni gyakorlatilag a településen, hogy jó kapcsolatot ápoljon a helyi vezetőkkel, konkrétan nem csak a polgármester, hanem minden egyes képviselőtaggal, vagy akár apparátus dolgozókkal. Elengedhetetlen egyébként a hatékonyság szempontjából is az, hogy nem működjünk jól, és nem működjünk mindennapos szinten együtt.
0: Ezt gondolom, hogy ezt a helységet is az önkormányzat biztosítja?
1: Így van. Így van, így van.
0: Tehát azzal is hozzá.
1: Így van, ez teljes mértékben önkormányzati ingatlan.
0: És egyébként a polgármesterség előtte mit csináltál itt?
1: Én egy környezetvédelmi cégnél voltam karbantartó, és ugye, mint említettem, már két civil szervezetet, egyesületet vezettem természetesen, és azon belül is próbáltam tevékenykedni. Sport területén is van egy kazánkezelői Európai Uniós minősítésű végzettségem, úgyhogy én is az építőiparban is dolgoztam előtte, voltam egy egyszerű
0: munkás. Kétkezi munkás is voltál.
1: Így van, természetesen.
0: Én ezt láttam ott, hogy
1: persze a labdarúgás, igen, én is fociztam a szomszédos településen gyakorlatilag leigazolva. Itt is van nagyon jó sportoló, vannak nagyon jó kultúrátápoló táncosok, vannak itt gyakorlatilag akik zenészek, úgyhogy ezt próbálom úgy egy csokorba összefogni.
0: Mi az, amit igazából el akarsz érni itt a településen?
1: Nyilván szeretném azt, hogy a generációk, következő generációk az oktatás szempontján fejlődést tudjanak mutatni. Ezáltal ergo párhuzamosan, hogyha az iskolákat le tudják tenni, akkor olyan munkahelyeken tudjanak munkát vállalni, ahol a családoknak biztos egzisztenciát tudnak megalakítani, meg hát a település arculatát azt mindenféleképpen szeretném megváltoztatni.
0: Látsz itt jövőt a fiatalabb generációnak?
1: Mindenféleképpen, de ez közös munka. Tehát tenni kell nekik is érte. Én hiába hozom el a változást gyakorlatilag, hogyha ők nem egy befogadó közösség, de én azt látom most jelen pillanatban, hogy egy befogadó generáció nő fel Tarnazsadányon mindenféleképpen.
0: És azért tanulnak itt a fiatalok? Tehát vannak, akik mondjuk már főiskolára, egyetemre eljutnak?
1: Igen, vannak, és ami a pozitív az érészelmül, amit megfigyelek, hogy nem csak tizenévesek kezdtek el tanulni, hanem akik a múltból nem tanultak, azok is elkezdtek egyfajta változást, és büszkén tudom azt mondani. Én 2022-ben egy oktatási reformot kezdtem el. Tehát én is gyakorlatilag 32 évesen érettségiztem, jelen pillanatban Miskolcon tanulok az egyetemen, és én próbáltam ott annál az oktatási központnál, ahol vagyok, kiépíteni egyfajta kapcsolatot, és van, aki most 50 évesen érettségizik. Úgyhogy próbálok példát mutatni a fiataloknak, hogy nem csak fiatalon lehet tanulni, sosem késő, van egy arany szabály, ezt tudjuk mindannyian, hogy tanulni sosem késő, és mindig kifizetődő. Én ezt a szemléletet próbálom építeni a lakosokba abszolút.
3: Budapest CV-ben a 8. kerületben működő biztos kezdett gyerekház a 3 évesnél fiatalabb kisgyermeket nevelő családokat várja, ahol a szülők a gyermekeikkel együtt vehetnek részt a foglalkozásokon, biztosítva a szabad játék lehetőségét is. A hetente ismétlődő foglalkozásokkal, illetve külső szakemberek részvételével biztosítja az intézmény a gyermekek fejlettségéhez igazodó komplex fejlődési programot. A foglalkozáson való részvétel ingyenes. Mindenről Pusztainé Bártfai Edit, a gyerekház vezetője mesél. Milyen céllal alakult meg az intézmény?
4: Üdvözlök mindenkit!
3: Én a budapesti gyerekháznak vagyok a vezetője, mert hogy Magyarországon nem ez az egy intézmény működik, hanem több mint 150 gyerekház működik az országban. Budapesten egyébként ez az egyetlen. És hogy miért jött létre? Hát ennek egy egészen 2000-es évek elejé múltja van. A biztos kezdet programnak az volt a célja, hogy segítsen azoknak a gyerekeknek, akik hátrányos helyzetű családokba születnek bele, ezért eleve hátrányokkal indulnak az életben, és egy a legkorábbi életszakaszban kapjanak segítséget. Akár a fejlődési megtorpanásokban, akár a családon belüli megsegítésben, úgy, mint mondjuk egy ingergazdag környezet biztosításával, vagy akár a szülő-gyerek közötti kapcsolatnak a megerősítésével. Mert hogy én azt gondolom, hogy az az egésznek a célkitűzése, hogy egy biztos alapot kapjanak a gyerekek ahhoz, hogy biztos jövőjük lehessen később.
4: Hozzátok ugye 0 és 3 éves kor között mehetnek a gyerekek. Ti egy picit, ha mondhatjuk ezt, a játszóház és a bölcsödek között vagytok. Szervezetileg a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödékhez tartoztok, de annyiban más ez, mint egy bölcsöde, hogy itt végig jelen vannak a szülők a foglalkozásokon. Így a kettő közt kell ezt elképzelni, hogy foglalkozások vannak, kicsit irányította programok is, szabad játék, de végig mindkét szülő is akár ott lehet.
3: Igen, tökéletesen elmondtad. Amikor egy anyuka bejön hozzánk, aki még nem járt nálunk, akkor szoktam is neki azt mondani, hogy úgy képzeld el ezt a helyet, mint egy bölcsi és egy játszóház. És hogy pont abból a jellegéből adódik ez a kettő. Egyrészt, hogy mi ugye a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék tagintézménye vagyunk, és alapvetően a programban résztvevő gyerekek, a 3 éven aluli korosztályba tartozó gyerekek, és igyekszünk úgy felépíteni a programjainkat, a foglalkozásainkat, illetve a napi rendünket, ami ennek az életkornak megfelelő. És hát abból a jellegéből, hogy a szülő végig jelen van a gyermekkel, ebből kifolyólag pedig van az a jellege, hogy mint egy játszóház működik. Nyilván itt megvannak, ahogy mondtad te is, a szabadjáték tevékenységek, a foglalkozások, ami ebben az életkorban nem igazán nevezhető irányított foglalkozásnak, de valamennyire mégis egy szervezett tematika szerint működik. Én azt szoktam mondani, hogy felkínáljuk az együtt játszás lehetőségét, az együtt tevékenykedésnek a lehetőségét, és bármikor be tudnak csatlakozni a gyerekek és a szülők egyaránt. De hogy megvan a választási lehetőségük, és egyébként azért szoktak élni vele.
4: Hozzátok csak szociokulturális hátrányokkal érkező gyerekek, családok mennek, vagy mehetnek, vagy olyan átlagos helyzetben lévő családok is, akik esetleg közösségre vágynak, anyukákkal való kapcsolódásra vágynak.
3: Az egyik anyuka elmondta, hogy azért jó a gyerekház, mert mindenki azt kapja, amire szüksége van. Bárki, aki a 8. kerületben él, és nevel 3 éven aluli gyermeket, aki még nem jár bölcsödébe, az látogathatja a gyerekházat, és igénybe veheti a szolgáltatásokat. És az már igazából ilyen módon a mi feladatunk, hogy azt felmérjük, hogy a családoknak mire van szüksége igazából. Nagyon fontos az, hogy egy bizalmi kapcsolat alakuljon ki, mert akkor olyan dolgokban is tudunk segítséget adni, vagy akár mi is tudunk segítséget kérni a társszervektől, az együttműködő partnerektől, amikben mi már nem vagyunk kompetensek, viszont a családnak szüksége van. Tehát ezért fordulhat elő, hogy bejön hozzánk olyan anyuka vagy olyan szülő, akinek mondjuk közösségre van szüksége, és mondjuk nem küzd olyan súlyos problémával, és előfordulhat az is, hogy ugyanezzel a szülővel párhuzamban, ugyanabban az időben megjelenik olyan szülő, akinek mondjuk anyagi problémái vannak, akinek mondjuk több generáción át öröklődött a munkanélküliség a családban, vagy nagyon fiatalon vált édesanyává, vagy állami gondoskodásban nevelkedett. Nálunk hál' Istennek ilyen szempontból nagyon vegyes a bejáró szülőknek, családoknak az összetétele, mind iskolai végzettség, mind etnikai hovatartozás tekintetében.
4: Tehát akkor magyarok, cigányok, mindenféle család megfordul nálatok.
3: Így van, így van. Így
4: Hány
3: van.
4: Család jár most hozzátok?
3: Azt hiszem, hogy most egy ilyen 32 gyerek van nálunk regisztrálva, akik egy hónapban legalább egyszer megjelennek nálunk, de igazából akiket rendszeresnek mondhatunk, ezt nekünk egyébként egy jogszabály határozza meg, hogy ki számít rendszeres igénybevevőnek. Nagyjából olyan 10 és 15 család között mozog azoknak a száma, akik rendszeresen bejárnak hozzánk. Heti lebontásban mondjuk hetente kétszer, akár háromszor is, de van olyan, aki minden nap bejön. Ez attól is függ, hogy éppen mondjuk milyen időszak van, mennyire beteges az időszak, tehát hogyha beteg a gyerek, akkor nyilván nem fog tudni bejönni a család.
4: Csak a 8. kerületben élő családok vehetik igénybe a ti szolgáltatásotokat. Az a gyerekháznak a feladat, hogy felkeresse ezeket az adott esetben hátrányos helyzetű családokat, vagy ez a szülők dolga, hogy megkeressék a biztos kezdett gyerekházat, hogy van egy ilyen is ott a kerületben, ahol fejleszteni lehet a gyermekeket?
5: Mi csak a 8. kerületre koncentrálódunk, nem is tudnánk egyébként nagyobb területet ellátni. Amellett, hogy egyébként 7 állami bölcsőde működik a kerületben, mi vagyunk a 8. tagintézmény, így is sok az a gyerek, akinek mondjuk segítségre van szüksége, ez bármilyen oknál fogva lehet, és hogy nem tudnánk még nagyobb területet lefedni. A jogszabály, ami szerint működik az ország összes gyerekháza, az első pontok között foglalja magában, hogy a gyerekházban dolgozók feladata a szociokulturális hátránnyal küzdő családok felkeresése és a szolgáltatások igénybevételének az ösztönzésére. Azonban ez azért nálunk nyilván egy a fővárosban lévő ilyen sűrűn lakott területén nehéz megtalálni azokat a családokat, akiknek esetleg szükségük van a gyerekházra. Ezért szoktunk olyan programokat szervezni, amik lehetőséget adnak arra, hogy minél több családot elérjünk. Hogyha pedig kapunk információt akár a védőnőktől, akár a családsegítőktől, akár mondjuk egy már hozzánk járó családtól, ezeknek a jelzéseknek köszönhetően, akkor ki tudunk menni az adott családhoz, és akkor meg tudjuk neki mutatni, fel tudjuk kínálni a szolgáltatásokat, és akkor tudjuk ösztönözni, hogy jöjjön hozzánk. Mindig az a nehéz, amikor a küszöböt átlépik. Tehát, hogy onnantól kezdve, ha már belép valaki hozzánk, azt gondolom, hogy egy olyan közösségre talál, ahol jól tudja magát érezni és elfogadásra talál. De addig ez egy feladat.
4: Ahogy említetted is, azért a hátrányos helyzetű családoknál jellemző az, hogy egy picit nehezebb, igen, áttörni azt a határt, hogy a bizalom meglegyen. De ti ugye nem csak a programokkal, meg a foglalkozásokkal dolgoztok, hanem a személyiségetekkel is. Tehát igen, annak kell nagyon erősnek lennie, és nagyon átütőnek, hogy már ott te abban a pillanatban be tud őket vonni, még ha nem is látják a gyerekházat, a játékokat, az épületet.
5: Szerencsém van, mert én azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, meg vagyunk, és jó emberekkel veszük körbe magunkat. Én azt gondolom, azzal, hogy én is és a kollégáim is megküzdöttünk a magunk életében sok hátránnyal, a saját bőrünkön tapasztaltuk esetleg akár a hátrányos megkülönböztetést, akár a szegénységnek egy-egy részletét, azzal nagyon is tudunk úgy alkalmazkodni, együtt érezni, és kicsit hasonulni azokkal a családokkal, akik mondjuk jelen pillanatban nehéz helyzetben vannak. A bizalomnak a kialakítása az valóban nagyon fontos és lényeges dolog. És ilyenkor én mindig abból indulok ki, hogy ha én lennék abban a helyzetben, akkor nekem mi lenne jó. És nagyon sok esetben van az, hogy nem biztos, hogy mondjuk egy jól felszerelt játszószoba fogja meghozni azt az áttörést, hogy akkor itt most megbízhatnak bennem, hanem egyszerűen az, hogy van valaki, aki első perctől kezdve szimpatikus nekem, és azt érzem, hogy megbízhatok benne. És azt gondolom, hogy ez valahol így ösztönből jön, nekünk nem kellett tanulni. Hogy ez hogy alakult így, hiszek a csodákban, és azt gondolom, hogy mi ott, akik együtt vagyunk, a gyerekház volt az, ami összehozott minket, tehát hogy ez egy olyan hely, aki oda belép, az úgy egy életre szóló dolgot kap, ami tényleg végigkíséri az útján. Szóval, hogy mi is alakulunk a szülők által, és azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy olyan dolgokban történik meg változás egyébként, amit mérni lehetne ilyen rövid távon, hanem hogy ilyen apróságok, egy-egy gesztus, egy mondat, amit mondjuk korábban nem mondott még a szülő. Mi jelen vagyunk, és teljes mellszélességgel azon vagyunk, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb életük legyen, és hogy ehhez igyekszünk minden olyan alapot megadni, amik kell, hogy egy biztos jövőjük lehessen.
4: Akkor nálatok ugye nem egy statisztikában konkrétan kimutatható eredményről beszélünk, hanem olyan dolgokról, hogy esetleg az is egy rész siker lehet, hogyha előző héten a szülő még nem vett részt a foglalkozásban, következő héten már van bátorsága, és oda megy, és van kedve hozzá.
5: Rövid távon én azt gondolom, hogy ezekből lehet akár építkezni is, és erre lehet építeni is, és nyilván hosszú távon lehetne egy olyan statisztikát nézni, hogy azok a gyerekek, akik részt vettek a gyerekházban, mondjuk hogyan tudnak teljesíteni akár iskolában, vagy akár az, hogy a szülő milyen támogatást kapott mondjuk a gyerekházban, és hogy az mennyire van hatással mondjuk a gyerek iskolai teljesítményre, vagy az iskolában való motiválására. én azt gondolom, hogy attól tudok én gyerekként majd sikeres felnőtté válni, ha van mellettem legalább egy olyan felnőtt, aki a támaszom lehet. És itt nem feltétlenül mindig az anyagi dolgokról kell gondolni, hanem egyszerűen mondjuk az, hogy ha már a szülő tudja azt, hogy azzal, hogy a gyerekét támogatja, és tudom, hogy hova lehet menni mondjuk segítséget kérni egy korrepetáláshoz, már az is ilyen módon mérhető dolog, hiszen a gyerek tanulmányi eredménye fog fejlődni. De ezek nyilván hosszú távon kimutatható dolgok, legyen szó akár mondjuk egy tanodáról. És most ezt azért is említem, mert hogy ugye a biztos kezdett gyerekház és a tanoda ma Magyarországon gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként van jelen. Ezek azok, amik hozzásegítik a gyereket ahhoz, hogy sikeresebb jövőjük legyen.
4: Mondhatjuk akkor, hogy ez ilyen kétirányú segítség, ugye nyilván ti rengeteget segítetek a családoknak és a gyerekeknek, de ti is tudtok ezek szerint visszatöltődni, és kaptok az anyukáktól, szülőktől megerősítést, szeretetet.
5: Szerintem anélkül nem is tudna működni. Ha csak mi pakolunk bele, akkor egy idő után kiégünk. Én 2015 óta dolgozom a Józsefvárosi Gyerekházban, és 2019 óta vagyok a vezetője. Szerintem ez idő alatt, hogyha én nem tudtam volna töltekezni ezekből a visszajelzésekből, akkor már rég ott hagytam volna, és nem csinálom. De hogy még mindig van benne szépség, még mindig van benne olyan dolog, amitől azt tudom érezni, hogy a gyerekház a harmadik gyerekem, ahogy a kollégák szokták mondani.

0: Ez volt a Jelenlét, roma közéleti magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra!
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 21 óra, jó estét kívánok! Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter így reagált arra, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után tegnap a Fitch Ratings is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint mindez hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket jelent. A tárcavezető tegnap egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak. Így például a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztésről. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lanner Judit a Balzac Diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. A miniszter szerint a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolta arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett. Tanás Zoltán közölte az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket, és rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. Hazahozták Dubajból a börtönbüntetés elől megszökött Radnai Lászlót. A 70 éves férfit gyakran a magyar alvilág egyik meghatározó alakjaként emlegették a médiában. Összefüggésbe hozták a 90-es évek olajügyeivel, majd a kecskeméti maffia perben 12 év börtönre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő bűncselekmény miatt is eljárás indult ellene. A magyar hatóságok tavaly év elején európai és nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, és végül május 11-én fogták el az Egyesült Arab Emírségekben. Újraindult a szezonális légijárat Budapest és Torontó között. Az Air Canada gépei heti 4-5 alkalommal közlekednek október végéig. Néhány hete az Egyesült Államok keleti partja is elérhető közvetlen járattal. Az American Airlines Budapest és Philadelphia között biztosít összeköttetést. Végül az időjárásról. Északa-keleten, északkeleten lehetnek még elszórtan záporok, majd holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10 és 16, napközben 26 és 30 fok közötti hőmérséklet várható. A híreket Berente Marian szerkesztette. Ciprusz Évát hallották a késő esti krónikával, majd 22 órakor várom önöket a viszonthallásra.
1: Népzene határok nélkül.

0: Jó estét kívánok, Vasvári Anna Mária vagyok. Az Erdőfű zenekar és a János Prusinovszki kompánia nemrégiben Mesdje címmel megjelent közös albumán szerepel Balogh Melinda előadásában a most hallott szép kenyerű szentmártoni régi stílusú ballada, melyet Kallos Zoltán 1969-ben gyűjtött. Ez mai vendégem, az Erdőfű prímása, Maruzsenszky Andor legkedvesebb dala erről a lemezről, melyen a magyar és a lengyel táncház mozgalom egy-egy jeles zenekara muzsikál, hol saját dalait, tánczenéjét megmutatva, hol közös pontokat keresve a két első ránézésre igen távoli zenei hagyományban. Az Erdőfű zenekart azt hiszem nem kell bemutatnom, de a János Prusinovszky kompánia is ismerős lehet a magyar népzene kedvelő hallgatóknak, hiszen annak névadója, a lengyel táncház mozgalom egyik alapítója, ma is meghatározó alakja, János Prusinovszky számos alkalommal koncertezett már Magyarországon. Ahogy Weyer Balázs etnomuzikológus írja, János Prusinovszkyra az Ökrös Együttes felvételei voltak olyan hatással, hogy elhatározta ezt a szemléletet, a népzenéhez való újszerű viszonyt ő maga is megteremti Lengyelországban, csak a mazurkával, az oberekkel és társaikkal. Mindkét mozgalom alulról jövő, fiatalok által indított, félig meddig ellenkulturális jelenség volt. Mindkettő a táncra, a tánctanításra alapozva épül, tehát miközben van egy erőteljes népzenei és antropológiai megközelítése, a táncosok és a tánc révén jelentős közösségépítési potenciállal is rendelkezik. Ami pedig az egyik legfontosabb, mindkét mozgalomban alapvető fontosságú a falusi mesterek szerepe és az ő tiszteletük. Így tehát nem véletlen, teszem hozzá már én, hogy a két együttes egymásra talált és közös lemez kiadásába fogott. Az Erdőfű zenekar és a János Prusinovszky kompánia Mesdje című lemezéről Maruzsenszky Andor, az Erdőfű prímása mesél.
1: Janusék már igen régóta járnak Magyarországra muzsikálni. Az a legjobb szerintem, ha őket is táncházi zenekarnak nevezzük. Ezért is van meg ez a kapcsolat az Erdőfű és a János Prusinovszky kompánia között, mert hát ugye mind a két banda autentikus népzenét muzsikál. A kapcsolatunk 2023-ig vezethető vissza. Veszprémben, Hangvillában muzsikáltunk együtt. Ez az ötlet egyébként Weyer Balázs fejéből pattant ki, aki a Janusék már jól ismerte. Ezt követően ők hívtak vissza bennünket Lengyelországba tavaly áprilisban, ugyanis tavaly ünnepelte a lengyel táncház mozgalom a 30. évfordulóját, és a rendezvénynek a főszervezői között találtuk a Janusékat és a zenész kollégáit. Hatalmas élmény volt egyébként látni azt is, hogy magyarországi táncházzenészként ugye tudjuk, hogy hogy vannak ezek a nagy táncházas események, és látni azt, hogy a lengyelek hogyan fordulnak e felé, a kultúra felé. Ők azért fiatalabbak e tekintetben, ugye nálunk már túl van az 50. évén a táncházmozgalom. Még egy alkalmat szeretnék megemlíteni, ez közvetlenül a lemezhez is kapcsolódik. Fonó Budai Zeneházban tavaly év novemberében, ekkor már zajlottak a lemez felvételei Kopcsik Márton hangstúdiójában, ami nagyon közel esik a Fonóhoz, és akkor arra gondoltunk mi Erdőfűvel, akik egyébként is játszottunk szerdai táncházat, hogy mi lenne, ha egy olyan szerdai táncház következne a Fonóba, ahol a lengyel és a magyar néphagyományok, néptáncok, népzenék megjelennének, és hát ez igen jól sikerült. Magyarországon működik egy alapítvány, nevesül a Felcek Alapítvány, a lengyel és a magyar kultúrát megpróbálja valahogy egymáshoz közelíteni, és több év óta van olyan pályázatuk, hogy lengyel és magyar zenét játszó, itt nem feltétlenül népzenére gondolok, de hogy a két országból származó zenekarok valamiféle közös produkciót vagy egy közös lemezt készítsenek. Úgyhogy ezt meg is pályáztuk, és meg is nyertük, hála a jó Istennek, és sikerült rögzítenünk ezt a lemezt, aminek végül is a Mesdje címet adtuk. Kerestünk egy olyan szót, ami a lengyelben és a magyar nyelvben is megtalálható, ahogy a magyarban a mesdje sem már egy hétköznapi használatos szó, ugye a lengyelben is egy kikopóban lévő szónak számít, ugyanakkor a jelentése nagyon-nagyon hasonló. Azért is gondoltuk ezt jó címnek, mert azért, ahogy jobban megismertük egymás zenét, nyilván vannak olyan párhuzamok, amik az európai népzene történetből fakadnak, és olyan dallamok, vagy dalok, vagy ritmusok, amik a magyar népzenében és a lengyel népzenében is megjelennek. Ugyanakkor az a féle zenei kultúra, amit a Janusék képviselnek, az igen messze esik a Kárpát-medencétől. Úgy is mondhatnám, hogy közelebbi rokonságot mutat a skandináv népzenékkel, esetleg a német polgári zenékkel, táncokkal, úgyhogy tényleg csak egy olyan kisebb határmesdjét tudtunk találni, hogyha ezt földrajzilag be kellene lőnöm, akkor az valahol a gorálok által lakott vidék a mai Lengyelország és Szlovákia határán, de hát találtunk olyan dallamokat ezen a mesdjén, amik mind a magyar, mind pedig a lengyel néphagyományban megjelennek. Ugyanakkor ez a különbözőség, amit említettem, azért ez is hallható a lemezen, azért ez eléggé erősen eltérő két zenei hagyomány, ami itt hallható.
2: Raz, dva, trzy.

0: az Erdőfű zenekar prímását, Maruzsenszky Andort hallják a János Prusinovszky kompániával közösen kiadott Mesdje című albumukról.
1: Balogh Melinda az az énekes, akivel mi Erdőfű zenekar nagyon sokat dolgozunk együtt, úgyhogy ez a pályázat is közösen pattant ki fejünkből, és hát Melindának oroszlán része van abban, hogy megíródott ez a pályázat, és igen sok szervezési munka volt abban, hogy a lengyel zenész muzsikusok ide jöjjenek, a stúdió egyeztetése, de hát azon túl, hogy megszervezte ezt a lemezt, azt hiszem, hogy fontosabb az, hogy ének hangja felcsendül. Egy-két olyan szám van a lemezen, amit fítelve teszünk meg a lengyel zenekarral, és Melinda több számban is szerepel, úgyhogy a lengyel népzenészek muzsikálnak, ő pedig csatlakozik énekesként. Balogh Melinda mellett azonban szeretném megemlíteni a többi közreműködőt is, akik a lemezen szerepeltek, mert az Erdőfű zenekar tagjai mellett, aki Éri Katalinból, Éri Mártonból és jó magamból, Maruzsenszky Andorból áll, hívtunk olyan segítségeket, akik azért kiegészítették a mi kis muzsikánkat. Ilyen például Köncei Bálint, aki harmonikán segített ki bennünket, vagy Salamon Soma, aki ütőgardonozott a lemezen. Itt szeretném megjegyezni, hogy a pop szakmából már jól ismert Bakó Attila, azaz Azaria volt az, aki kölcsönözte az ütőgardont a lemezfelvételekre, úgyhogy ezt itt is szeretném megköszönni neki. Végezetül a címbalmas közreműködőt szeretném kiemelni, ifjabb Csurkulya Józsefet, aki számos világzenei és népzenei formációban, például a Besodromban is igen kiválóan muzsikál. Őt hívtuk azokba a zenékbe közreműködni, mint például a felvidéki szlovák cigányok hagyományait bemutató szám, amiben hát elengedhetetlen hangszer a címbalom.
0: A lengyel zenekar, a Prusinovszky kompánia improvizatív zenei elemekkel is tartja a repertoárját. Tehát igen, ők alapvetően táncházas zenekarnak tartják magukat, de nem mentes a zenéjük, a kompozícióik a mai zenei hatásoktól. Az Erdőfű zenekar viszont kifejezetten a tradicionális, hagyományhoz hű megszólaltatásban hisz.
1: Janusék alapvetően koncerteken teszik azt, hogy autentikus hangszereken és az autentikus dallamokon túl belecsempésznek egy-két olyan elemet, ami hát az egyik zenekari tagjuk, hogy jazz trombitás teszem föl, vagy a fúvós zenész, a Michael Zák nevű muzsikus a zenekarban, ő komoly zenész, régi zenész, mindenféle fúvós hangszereken játszik, szóval a zenekar felállásából is adott, hogy nem feltétlenül ez a hagyományos megszólalás jelenik meg, de amint említettem, az általában koncerteken vagy lemez felvételeken jellemzi a Janusék kompániáját, míg koncertok után, vagy egyébként táncházakban teljes egészében ezt az autentikus formáját játsszák tánczeneként az ő zenei hagyományuknak.

Maruzsánszky Andort, az erdő főprímását hallották a János Prusinovszky kompániával közösen készített Mesdje című lemezről. Az interjú közben pedig Felcsiky tánczenét a csíkszentdomokosi muzsikus Sinka Sándor prímás és felesége Duduy Rozália gardonos repertoáriából és két Kurpie régióbeli kozák dallamot, melyeket Stanislav Pavelcsik archiválta.

felvételeiből tanultak meg a János Pruszinovszki kompánia tagjai. A beszélgetés után egy erdőszombattelki keringő csendült fel Varga László, becenevén Balog, mezőségi prímástól az erdőfű előadásában, melyhez a lengyel muzsikusok, a híres zenész dinasztia, a Szóva család, kiknek ősei bizonyíthatóan a 17. századtól muzsikusok voltak, repertoárjából illesztettek egy énekelt dallamot. Népzene határok nélkül című műsorunkat a Mesdje című albumról két oberek, azaz két közép-lengyelországi, háromnegyedes ütemű gyors, pörgős, forgós táncdallam zárja a János Pruszinovszki kompánia előadásában. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclip.hu internet.

0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: A következőkben Németh László, Aurél a Kékesre megy című írásának rádióváltozatát. Annak negyedik részét hallgathatják meg.

0: kilátó innét másfél óra, de ha keserű mama tempót lassít, kettő. S miért ne lenne kettő? Gyönyörű bükkös mélyén kanyarognak fölfelé, a földben kivágott törzsek félig friss tönkjei, a lombok óriási mozaikjából kiesett kockák helyén újongó fénynyalábok törnek a tavalyi harasztól aranyos földre. Sárga csipkét vernek a levélzett zöld csipkéire, s hirtelen fölnyúló alakjukkal ragyogják be a fák világos sudarát. A lejtő elég meredek. A mátrai esők kimosták a százados fák gyökérzetét fedő talajt, s karvastagságú, messzefutó gyökerek kínálkoznak a kapaszkodók elé lépcsőfokul. Itt-ott szokatlanul sötét színű csengettyűkék himbálják harangjaikat, s kócos ágak közt a kecskerágó vörös termése mutatja a sebzett nyár vérnyomát. Keserűnének kevés a fia ehhez a kapaszkodóhoz, s a tréner tudja, mi a kötelessége. Aurélis oda nyújtja a turista botját. Alice zergelábainak ugyan egy szökkenés ez a kapaszkodó, de elfogadja a botot. Nagyokat kacag, s a magas sarkú cipőjének a sarka kikibicsaklik. Csupa tűz ez a lány, fecseg, hahotáz, együtt hahóz Aurellal. Izzik, mintha valakinek a szívét akarná megszakajtani. Előre szöknek, egy mohos sziklára telepszenek. Alice a mécsvirág szirmait szaggatja. Aurél a tökéletes térdeket nézi, a rövid kis ruhába vesző merész idomokat. Így várják be a többieket. Keserű mama előre-előre szól a fiatalokhoz, s a kis társaság megint egybeverődik, hogy egy új kapaszkodónál megint szétszakadjanak. A diskurzus is szeszélyesen öltődik-oldódik. Aurél elemében van, Alizzal az olaszországi útjáról beszél, a trénernek a verseit magyarázza, Feritől a botanikát tudakolja. Gerendai angyalian nem ért a botanikához, a fagombát a fák kinövéseinek nézi, az eperlevelet nem ismeri meg. Pedig a szatírszarvakban a természet leírások üdeségét dicsérte meg a kritika. Feri észreveszi a szatírszarvak Achilles sarkát, de a világért nem szól. Inkább a mester ellenségeiről mond gyöngéden megróvó véleményeket, amelyeket a tréner a gyilkos szatíra bőlevére ereszt. Aurél szívesen beszélne ezekről a dolgokról, de Alice fönnáll, 20 méternyire fölöttük egy sziklaperemen, s nem tud lejönni szegényke. Le kell segíteni, s vajon kihozhatná le a megriadt őzikét, ha nem Aurél?
1: Jöjjön már, segítsen!
2: Megyek, megyek!
0: Aurél végtelen kapós máma. Hogy nem találkozhatott elébb ezekkel a kedves emberekkel? Egészen elfeledkezett Radicsnéről, élete gondketrecéről, az egész ember a jövő felé kilőtt nyíl. Már a hegygerincen járnak, innét nemigen emelkedik az út, sőt helyenként hullámokat vet. Délre tőlük gyöngyös palatetői csillognak, s a lanka táncoló levegőjén át távoli falvak imbolyognak. Az út egy nagyobb bacska vápájánál Alice megfogja Aurél kezét.
1: Szaladjunk!
0: És ők szaladnak édesen és vadul. Gyermekkora óta nem volt ilyen könnyű a szíve. Talán az északi tenger mellett, amikor a kis Helgával épített alagutat a strandhomokba. Hopp! Kiáltja Alice, és hirtelen megáll. De Aurél tovább rántja, s csak nem felbukfenceznek. Ezen mind a ketten kacagnak. Alice visszanéz, az öregek még messze jönnek. Ni, mintha a trénernek is elkomorult volna egy pillanatra az arca. Alice jókedvével senki sem bír. Vad és szilaj. Munkásasszonyokkal találkoznak, a hónuk alatt szakajtó, a szakajtóban málna.
2: Hát málna is terem a kékesen.
0: S csak ugyan, a fák alatt érdes szárú, nagy levelű málna bokrok. De letarolt kocsányaikon csak itt-ott akad egy-egy szem éretlen, fehér és kemény bogyó.
1: Szedjünk málnát!
0: Egyre beljebb csörtetnek, helyenként gázolni kell a sűrűt. Feri is velük tart, s a három csengőtorok megállítja a fütyörésző rigót. Szorgalmas madár, csak akkor venni észre, amikor elhallgat. Keserűné és a tréner az útpartjáról figyelik a fiatalokat, s közben egymást kémlelik.
3: A fiam hívta magát?
2: Nem szeretném, ha félreértenők egymást, asszonyom. Író vagyok, és Gerendai úr lapot alapít.
3: Na, még író is?
0: A kilátótól 200-300 lépésnyire ütöttek tanyát. Feri, a főszállásmester nagy lapos követ választott asztalul. A mama egy öreg bükk kivált gyökerei közt talált karosszéket. Feri és a tréner törökülésből is elérik az asztalt, de Aliz és Aurél egy vízmosás alacsony partján kényeskednek. Feri kufferjából tojással töltött borjú hús, sültyúk, sajt, s egy szétnyomott puncstorta vándorol elő. Aurél minden új fogáshoz új kannibáltáncot jár. Keserűné elégedetten állapítja meg, hogy jó helyre fordította a pénzét. Aurél, mint minden férfi, a gyomrán át is megközelíthető. Pedig különösen a tyúk nagyon sokba került. A töltött borjú a tegnapi vacsoráról maradt, de a gyors tyúksütésért meg kellett kenni a szakácsokat.
2: Sokat gondolkoztam, mi lehetne az új lap neve. Szabad szó. Ez lenne a legmegfelelőbb.
4: Igen, szabad szó. Ez az, amit belénk folytanak.
2: Budapesten sok a sváb, és ezeknek egy idegen szó jobban megfelelne. Mondjuk Tusculanum vagy Boreas. Ezeket még a középiskolai latin olvasmányaimból ismerem.
5: A Boreas nagyszerű ötlet. Ciklon, ez lesz az igazi. Ciklon, amely végig söpör ezen a korrupt országon, és összedönti a hazugságok ingó pagodáit.
3: Ez jó, gyönyörű.
0: A tréner egy üveg bikavért szed elő Feri kufferjából. A társalgás egyre lelkesebb lesz. Gerendai egy gyöngéd ellenvetést kockáztat meg.
5: Nem igazán tudom, mikorra teremthetném elő a kellő összeget.
2: Pótom 50 000 pengő. Garantálom, barátom.
0: Kijelölik a fő és almunkatársakat.
5: Nem is tudtam, Feri, hogy maga is költő. Bizonyos vagyok benne, hogy ügyes dolgokat ír. Egyébként épp van nálam egy szatírszarvak kötet. Szívesen felolvasok belőle.
1: Mester, épp kérni akartuk.
0: A bükkfag alján egy cinke cseveg. A kilátó torony felől kirándulók sivítozása hallik, de a kis társaság mozdulatlan hallgatja végig az első, második, tizedik verset. Szonettek és szabad versek. Aurél ezt a két formát kedveli. A szonettet, mert nem csak szabad verset tud írni. A szabad verset, mert ha akarja, korlátlan lélekű, nem mint egyes rímötvözők. Amióta él, ilyen figyelemmel sosem hallgatták. Öreg hölgyek nem fogékonyak az új magyar frazeológia iránt, de keserűné lehúnyt szemekkel hallgat. A versek végén fölsóhajt, s meghatottan rebeg.
3: Ez nagyon szép volt, kedves Aurél. Igazán hálás vagyok, kedves fiam.
1: Elég az irodalomból. Aurélnak nincs minden délutára egy kötete. Fogocskázzunk!
0: És már rá is üt Gerendaira, és elszalad. Feri és a tréner buzgón statisztálnak ehhez a játékhoz, melynek egyetlen törvénye, hogy Aurélnak Aliszt, és Aliznak csak Aurélt szabad megfognia. Egyetlen egyszer került a tréner Alisz kezei közé.
1: Utállak, utállak.
3: Gyere, Feri, a Saxifraga Aizón, amely Jávorka meghatározója szerint a Mátra erdeiben honos.
0: Halász Tóni is megkedvelte ezen a kiránduláson a botanikát. Ő is elindul a lassan árnyakat bocsátó erdőbe, hogy az érdekes növényt megkeresse.
1: Még nem voltak fenn a toronyban. Nem sokára beesteledik. Addig még meg kellene nézni a kilátást.
0: A torony Isten kísértő szálfa alkotmány. Szédítő lépcsőkön ér az ember a tetejébe. Aurél voltaképpen fél a magasban. Ha valaki kihajol egy emeleti ablakon, ő a szoba másik sarkában legugol. De megtagadhatja-e Alisz kívánságát? Sni, ez az út nem is olyan félelmetes. Alisz megy elől, Aurél néhány fokkal mögötte. Alisz minden lépése új kinyilatkoztatás. A kurta szoknyácska harangjában csodálatos harangnyelvek himbálnak előre-hátra. Aurél nem szédül már, vagy ha igen, más dimenzióban. Egész bátran áll a legfelső emelet alacsony párkányához. Nem az élet tornya ez, ahonnét a világ gyönyörűségét mutatja meg az ő kedves ének? Kár, hogy nem tud tájékozódni.
5: Az a nagy tömör hegysziget, talán a Bükk.
0: És komolyan magyaráz, mint akinek a kis ujjában van a geográfia. De a magasban csípős szelek lögdösődnek. Alice közelebb kerül Aurielhoz. Csak egy ponton érzi a leányka testét. A csípőjeér egész halványan hozzá, de ott mintha titkos bőrlebeny feszülne az ő teste s a lány teste közé. Híd, amelyen annak az egész csodálatos élete az övébe árad.
5: Mintha nem is a Mátra csúcsán állnék, hanem az életén.
0: És egyszerre csak magához öleli Alice-t. De Alice eltolja magától.
1: De kérem.
0: Az eltolás heves, mondhatnók lökés, de a hangban hirtelen megbánás reszket, azt is mondhatnók engesztelő megszeppenés. Alice szemben áll a feljáróval, s egyszerre csoda történik. Ő borul Auriel mellére, zokogva szinte, mint aki heves tusa után győzte le szemérmét. Amikorra kibontakoznak, Auriel meghökkenve érzi, hogy hárman vannak. Keserűné gondos Gardedám, s a beteg szívét is fölhozta a fiatalok után. Auriel megzavarodik ezek előtt a csendes, dióbarna, leckésztető szemek előtt.
5: Én természetesen...
0: A fiúk is szedelőzködnek. A tréner a boros üvegeket csomagolja, s egy árnyalattal sötétebb az arca. Amint lehajol, meglöki Alice-t.
2: Bocsánat.
1: Én megbocsátok.

0: tréner megy legelől, 100 lépésnyire a többiek előtt. Feri galjat, köveket dobál, fütyörészik. Aurél és Aliz anyai engedelemmel simulnak egymáshoz. A fák közé bocsátkozó este hideg ujjakkal nyúlkál a kis ruha alá. Aliz melle meglúd bőrözik, Aurél odaadja a lóden köpenyét.
1: De mi marad akkor magának?
0: Így mennek és érzik egymás lépéseit. Kicsit mögöttük Feri támogatja az anyját. Keserűné az alamegyei birtokra, Feri a Ciklon nevű folyóiratra gondol. A megcsendesedett erdő avara izgatottan tiltakozik a lépések ellen. Apró rovarok trillázzák ki a csöndet. Az alföld fölött dekorációszerű kék és piros mozdulatlan felhők állnak. Aurél úgy érzi, hogy ma született, s királyfivá. Mintha egy kimondhatatlan bőségű forrást elzáró kő lett volna az eddigi élete, amelyet ma emelt félre a sors. Váratlan mélységek nyílnak meg benne, szégyenkezik a múltjáért. Hangja, amelyben van valami izgatott, tetszelgő és hatásoskodó, most komoly és egyenletes. Szegény hegedűs milyen rég nyikorgatja a fáját, s most váratlan sugallatra fölfedezi a hegedű lelkét, s úgy érzi, jól játszik önmagán.
2: A mai naptól számítom az időt. Ha a francia köztársaság megtehette, én is megteszem. Hogy röstellem a múltamat? Ki voltam én még tegnap is? Mindent el fogok mondani, de ma nem akarom bepiszkítani az erdőt. Aliz, kis Aliz, ugye minden másképp lesz. Ha legalább gonosz lettem volna, de csak kárba ment hulladék ember voltam. S váratlanul egy horgony száll elém. Szép, virágos horgony, akit az ég bárány felhői közül engedett fölém egy drága kéz. Én hiszek a gondviselésben. Van erre a napra másféle magyarázat? 26 éves vagyok, s nem találtam embert. S most egy napon négyen. Négy drága ember, akik úgy látnak, ahogy talán csak a természet elgondolásában élek. Nem csodálatos? Az apám csak a birtokkal törődött. Olyan volt, mint egy felemelt nádpálca. Lecsapott, ha a nevelőim bevádoltak. Az anyámra alig emlékszem. A feje fájt, s egy szófán feküdt. A nevelők csinálták a lelkem. 20 éves koromig azt se tudtam, mi a világ. Cselédek hízelgéssel elegy gyűlöletén átért hozzám minden. S akkor elveszett alólam a föld. Nem volt tető fölöttem. Jött ez az asszony, és fölvett. Ó, ez a művészi elragadtatással kendőzött cédaság, ez a legundorítóbb.
0: Aliz csodálkozva hallgatja ezt az ifjúsága árnyékában panaszkodóvá nyíló gyermeket. Mintha egy óceán másik partjáról verődne hozzá a hang, de mégiscsak van benne valami, ami megindítja a lappangó anyát. Elfelejti az egész komédiát, a sürgönyt, az anyja parancsát, a 2000 holdat, a tréner közönyének belétört tüskéjét. S csak az estét érzi, s ezt az este mélyitől fölsiránkozó gyermekpanaszt, amely fölé oda kell hajtania a szívét. Megcirógatja a fiú homlokát, s együgyű virágszavakat hullajt.
1: Ezután minden másképp lesz. Én tudom, hogy az életed forduló előtt áll. Nem kell már soká gyötrődnöd. Kis angyalokkal találkoztam, ők súgták meg nekem. Nem hiszed? No, fogadjunk, egy hét múlva olyan nagy úr leszel, hogy még szóba se fogsz állni velem.
0: Aurél mosolyog, mint egy csecsemő, akit gonosz cselédek összeráztak, s most anyukája veszi a karjára, s dúdol, duruzsol neki. Csak félig érti a szavakat, de megtapintja a szavak mögött a szívet.
2: Az amerikai nagybácsi hagyja rám a petróleum finomítóit.
1: Ki tudja?
0: Az alkony üstjében lassan szénné feketedett a parázs. Hátuk mögött anya és fiú halk beszélgetése hallik. Tördelt szavak, s anya és fiú mögé harmadik kísérőül odaszegődik a hold. Előbb csak az ég lesz egy árnyalattal teljesebb, de hirtelen kibontja a haját, s a bükkös sötétjéből aranygaljak válnak ki. Egy lapos kő vájújából a tegnapi zápor vize tart tükröt a ráhajló vadkomló alá. A délelőtti erdő, s mégis egészen más. mintha fehér és aranyfáklyák vezetnék őket egy gótikus csarnok kincsrejtő mélyei felé. A tréner messze elől jár, siet, hogy a sofőr ott ne hagyja őket. 8 óra már, 7-re beszélték meg, de ezek a fiatalok hihetetlen lassan járnak. Talán az ő szívébe is beletört valami. Az ember mégsem lehet egészen gyakorlati, különösen ilyen szép augusztusi estén, amikor a csillagok is belekontárkodnak az életünkbe. Nótára gyújt, s a hangútjába álló bükkfagaljak, s az elsúlyosodó levélzet csodálatosan elszűrik a dalt. Aurél úgy érzi, hogy a feszes izmokat játszató csípő, s a határozottan emelkedő és süllyedő mellecske sokkal önkéntelenebbül adja magát az ő oldalának, mint elébb. A lány dereka köré fonja a karját és fogatkozik.
2: Azonnal hozzáfogok a jognak, hiszen már abszolváltam. 1/2 év nem kell, 2 hónap alatt lerakom valamennyi vizsgám, s majd csak kapok valami állást. Kilincselek, ha kell. Gyilkolok, ha kell, de boldogok leszünk.
1: Sose tanulj, te kis öreg. Majd megélünk úgy is.
2: Én nem akarok senki kegyelméből élni. Elég volt. Eddig is megéltem valahogy. Költő vagyok. Most megmutathatom, mit tudok. Dolgozni fogok, és nincs az a vaksors, amelyik elgáncsolhat. Nem kell félned, Alíz. Regényt fogok írni, és egy regényen rengeteget lehet keresni. Ó, azt a regényt nem adom 100 millió alatt. És egy regénnyel rengeteget lehet keresni, 1 millió példányban kell majd el. Egy spanyol író egyetlen kötete 120 000 példányszámot ért, és csak Spanyolországban. De a jó könyveket a világ minden nyelvére lefordítják. És én tudom, hogy hogy kell csinálni. A világ valamennyi könyv kiadójához eljutok majd.
1: Mi szükséged van neked erre, butuskám?
0: 8:45, amikor az országútra érnek. Keresik az autót, de az autó a forduló mögött vár. Aurél kiáll az útra és hahóz. A tréner visszahahóz. Aurél a hölgyeknek kiabál, s ebben a pillanatban öff-öff egy motorbicikli ront ki a kanyarból. Aurél ugrik balra, ugrik jobbra. A motorbicikli fékez, s a két férfi ott áll halálsápadtan. A motorbiciklis káromkodik. Az oldalülésből egy ilyet női hang. Jesszus, Aurél, mi az? Semmi, feleli a férfi. Ez az úr elmamlaszkodott. Még egy mérges pillantást vet a névrokonára, megindítja a motort, s elrobog csatát felé.
2: Ha babonás volnék, azt mondanám, van ebben valami sorszerű. Nem is lett volna rossz tréfa, hogy életem legboldogabb estéjén egy másik Aurél elgázol.
0: Alíz kacag, de a kacagásában van valami csalódottság. Egy férfi, akit a Mátra tetején ütel egy motorbicikli. Mégiscsak furcsa férj lesz ez. Mintha elillant volna valami a gyönyörű séta hangulatából. De keserűné vigasztalhatatlan, s miközben az autóba helyezkednek, 3-szor is megkérdi a jövendőbeli vejét.
3: Igazán nem történt baja?
2: Méltóságos asszonyom olyan jó, mintha az édesanyám volna.
3: Szereti az édesanyját?
2: Az édesanyám meghalt. 12 éve halt meg. Alig emlékszem rá.
0: Keserűné a sürgönyre gondol, s elzsibbad a szíve. 12 éve, s még kérdezni akar valamit, de a sofőr gyorsít, s csak kiabálva értethetné meg magát.

0: Emmának rossz napja volt. Rosszabb, mint valaha.
1: Aurél nem volt ott a halastónál. Vártam egy negyed órát, vagy fél órát. Talán a környéken kószál, és nem számított rá, hogy ilyen friss leszek. De 11:30, és Aurél még nem került elő. Pedig úgy megörültem az üzenetének. Este kivékültünk ugyan, de nem tudtam lehújni a szemem. Aggódtam. Nem tudom, mi van a fiúban. Gondolkoztam, de nem jutottam semmire. Mit törődöm vele? Az enyém. Mégiscsak vonzódik hozzám. Este is engem engesztelt. Mondjuk máskor meggyőzőbb volt. Most, mintha csak a kötelességét teljesítette volna. Ó, odaadnám mindenem, ha szeretne. Mit tudja ez, mi a szerelem? Kis kölyök, aki elmegy minden cukros tanecli után. Úgy megörültem a boly hírének, majdnem összecsókoltam. Vagy mégiscsak hiányzom Aurélnak? Látni akarom, de mégiscsak kíméletlen volt. Voltaképp nem is csinált semmit. De miért ült keserűek mellé? S miért dicsekedett? Igaz, én kezdtem. De mit akar Aurél? Mindegy, rosszul csináltam. Kiöltöztem, még parfümöt is tettem magamra, hogy Aurél fiatalnak érezzen. De ki nincs a halastónál?
2: Aurél.

0: Önök Németh László, Aurél a Kékes Remet című írásának rádióváltozatát. Annak negyedik részét hallották. Mesélő Tokai Csaba. Keserűné Sarolta, Földe Áki Nóra. Alíz, Keserűné lánya, Kis Nikolett. Feri, Keserűné fia, Rákos Olivér. Gerendai Aurél, Kerek Dávid. Halász Antal, Tóni, Gelányi Bence. A felvételt készítette Jantyik Csaba, Jantyik Levente. Zenei szerkesztő Horváth János. Munkatárs Szupper Edit, Kis Edit. Rádióra alkalmazta és rendezte Sete Vilmos. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg.
2: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádiószínház mtva.hu elektronikus posta címen.
3: Apám hittett,

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. A Fitch Ratings is megerősítette Magyarország adós besorolását. Több kormánytag közben az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt. Kanada Nemzeti Légitársasága újraindította szezonális járatát a magyar főváros és Toronto között. A repülőgépek heti 4-5 alkalommal közlekednek. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszttartalmú kőzózalékot, közölte a város polgármestere. Holnap túlnyomóan napos idő lesz, többfelé megélénkül a szél. Napközben 26-30 fok közötti hőmérséklet várható. Következnek a részletek. Magyarország keresni fogja az együttműködési lehetőségeket az Európai Befektetési Bankkal, jelentette ki Kármán András, aki a pénzügyminisztériumban fogadta a bank alelnökét. A pénzügyminiszter azt mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így a többi között a megújuló energiáról, a bérlakás és vasútfejlesztésről. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
2: Az imént fejeződött be egy megbeszélés.
3: Kármán András pénteken az Európai Beruházási Bank alelnökével tárgyalt. Erről a Facebook bejegyzésben számolt be a pénzügyminiszter. Mint mondta, az elmúlt időszakban az elapadt uniós források miatt a bank tevékenysége Magyarországgal kapcsolatban visszafogott volt. A kormányváltás után azonban aktívabb együttműködést terveznek, aminek segítségével Magyarország olcsóbb hitelekhez juthat. A pénzügyminiszter már a kiemelt, támogatandó területekről is egyeztetett, Márkó Primorakottal.
2: Legyen szó a megújuló energiáról, legyen szó a bérlakások fejlesztéséről, egészségügyi fejlesztésekről, de ide soroltuk a vasút fejlesztését is, akár a vonatoknak, mozdonyoknak a cseréje, fejlesztése nagyon fontos prioritás, és ezeken a területeken mind aktív az Európai Befektetési Bank, és a jövőben keresni fogjuk azokat a konkrét együttműködési lehetőségeket, ahol kedvezményes hitelekkel ezeket a fejlesztéseket támogatni tudják.
3: Az Európai Beruházási Bank feladata, hogy kedvező feltételekkel biztosítson hiteleket, amelyek segítségével többek között azok a célok is megvalósíthatók és kiszélesíthetők, amelyekre az Európai Unió Magyarországnak jelentős anyagi forrást adott.
4: Hazahoztuk a magyar emberek pénzét.
3: Magyar Péter 16,4 milliárd euró uniós támogatás lehívásáról állapodott meg múlt héten az Európai Bizottság elnökével. Ez 6000 milliárd forintot jelent. A miniszterelnök történelmi megállapodásnak nevezte a döntést. Ebből az összegből 2,2 milliárd euró az egyetemi és innovációs forrás, amelynek segítségével helyreállhatnak a felsőoktatás nemzetközi kapcsolatai, és újraindulhatnak a kutatásfejlesztési programok. Elérhetővé válik 4,2 milliárd euró kohéziós forrás, amelyet többek között közlekedésfejlesztésre, a vízgazdálkodás korszerűsítésére, szociális beruházásokra, KKV-k támogatására lehet fordítani. Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból 10 milliárd euró, vagyis mostani árfolyamon körülbelül 3600 milliárd forint forráshoz, amely egyebek mellett munkahelyteremtésre, egészségügyi és digitális fejlesztésre is költhető. Az uniós pénzeket augusztus 31-ig kell lehívni, ennek feltétele az unió 27 korrupció ellenes szupermérföldkövének teljesítése, ezért a kormány már jövő héten benyújtja az átfogó korrupció ellenes törvénycsomagot, amely teljesíti az elvárásokat.
1: Újabb nagy hitelminősítő erősítette meg Magyarország adós besorolását. A Fitch Ratings, a Moody's és a Standard & Poor's után szintén az eddigi szinten tartotta Magyarország hosszú távú államadós kockázati besorolását negatív kilátás mellett. A döntés indoklásában azt írták, az áprilisi országgyűlési választások előtt a vártnál nagyobb mértékben romlott a magyar közfinanszírozás állapota. A költségvetési politika kiszámíthatósága alacsony szintű volt, és a magyar gazdaság gyenge növekedési teljesítményt nyújtott. Kiemelték, az új kormány középtávon az államháztartási hiány csökkentését tűzte ki célként. A kétharmados parlamenti többség pedig elősegíti a szakpolitikai program gyors végrehajtását. A Fitch Ratings úgy számol, hogy a tavalyi 0,5%-ról 2027-ben 2,5%-ra gyorsul a magyar gazdasági növekedés. Bizalmat kapott Magyarország, és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaság, politikai irány is. Így reagált a hírre a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András azt írta, a Tisza egy rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt. A tárcavezető kiemelte, a hitelminősítők elemzőivel személyesen is egyeztetett az elmúlt hetekben, a megbeszéléseken ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait és azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében már megkezdtek. Ismét van közvetlen járat Budapest és Toronto között. Az Air Canada első közvetlen járata reggel érkezett meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Eleinte heti 4, majd júliustól hetente 5 alkalommal átszállás nélkül utazhatunk Kanadába a legmodernebb Boeing Dreamliner repülőgéppel. François Berizot, a Budapest Airport vezérigazgatója elmondta, ezzel a légijárattal Budapest közelebb kerül az amerikai kontinenshez, mint valahogy, hiszen megnyílik az út nem csak Kanadába, de az Egyesült Államok nagyvárosaiba, a Karib-térségbe és Dél-Amerikába is.
5: Tudjuk, hogy a közlekedési összeköttetések a jólét motorjai. Ez a járat a gazdasági növekedés erőteljes katalizátora. Ezzel idén-nyáron már a második közvetlen észak-amerikai úti célunkat indítjuk el, az American Airlines Philadelphiai járatát követően. A külföldi érdeklődés Magyarország iránt és különösen Budapest iránt rohamosan növekszik. Jelentős növekedést várunk a prémium kategóriás külföldi utasforgalomban, ami ösztönzi a szabadidős utazók, köztük a népszerű folyami hajózó vendégek, valamint a barát és rokonlátogatók, az üzleti utazók és a hivatás turizmus szegmens keresletét.
1: Orbán Viktor állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. Erre szólította fel a volt kormányfőt Magyar Péter a migrációs paktum elleni budapesti tüntetés után. Orbán Viktor ennek kapcsán azt írta, a Fidesz elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt haladéktalanul jelentségbe, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Magyar Péter erre azt kérdezte, miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Szigorítja a kormány a harmadik országból érkező vendégmunkások foglalkoztatását, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A Tiszapárt kampány ígéretei között is szerepelt ez az intézkedés. A kormány álláspontja az, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból származó munkások lenyomják a magyar béreket, ami hátrányosan érinti a magyar munkavállalókat. Az Ökonomusz gazdaságkutató szakértője szerint azonban vannak olyan szektorok, ahová nem találni magyar munkaerőt, ezért továbbra is szükség lenne a vendégmunkásokra. Páfai Csikó összeállítása.
6: A kormány lezárja a vendégmunkás tartózkodási engedélyen alapuló külföldi munkavállalási csatornát. Pénteken a magyar közlönyben közzétett rendelet ugyanis felfüggeszti a jelenlegi országlistát, és a kormány nem határoz meg olyan harmadik országot, amelynek állampolgára ilyen engedéllyel Magyarországon foglalkoztatható lenne. Ennek oka, hogy még az előző kormány 2024 júliusában 10 országot jelölt ki, aminek állampolgárai vendégmunkás tartózkodási engedélyt szerezhetnek Magyarországon. Ezt a listát végül 2025. január 1-től leszűkítették, így Magyarországra csak 3 országból, a Fülöp-szigetekről, Örményországból és Georgiából érkezhettek vendégmunkások. A kormány mostani döntése alapján azonban már ezekből az országokból sem jöhetnek gyorsított eljárásban dolgozók. A rendelet hatályba lépése ugyanakkor nem érinti a korábban kiadott vendégmunkás tartózkodási engedélyek és foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyek érvényességét. Így akinek már van ilyen, azok továbbra is Magyarországon tartózkodhatnak.
7: Ahogyan azt a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit.
6: A kormány szóvivő a döntést azzal indokolta, hogy a külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályozása jelenleg széttagolt, több jogcímen és több tárcához kapcsolódva működik. Szondi Vanda elmondta, jelenleg 24 különböző jogcímen lehet külföldiként Magyarországon munkát vállalni, és a kormánynak nincs egységes képe arról, hogy ez alapján hányan dolgoznak jelenleg Magyarországon.
7: Ez nyilvánvalóan problémát jelent, hiszen sok esetben ezek a külföldről, harmadik országból érkező munkavállalók jóval alacsonyabb bérigénnyel rendelkeznek, mint egyébként a magyar munkavállalók, és ezek így le is törik a magyar béreket. Természetesen a kormánynak az a célja, hogy ez ne így legyen, ezért egy hosszú távú megoldást keres, és miután ez a helyzet bonyolult, ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megoldódni.
6: A mostani rendeletet ezért első lépésként mutatták be. A teljes rendszer felülvizsgálat azonban tovább tart, új törvényt és szabályozást alkotnak, de a vendégmunkás engedélyeken alapuló tömeges foglalkoztatási csatornát már most szűkítik. A szakmai szervezetek erősödő munkaerőhiánytól tartanak.
8: Gyakran kérdeznek meg cégeket erről a kérdésről, és a cégek majdnem háromnegyede azt mondja, hogy igen, bizonyos szektorokban, bizonyos területeken szükség van külföldi munkavállalókra.
6: Erről beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója az M1-en. Pásztor Szabolcs szerint régiós szinten nem magas a vendégmunkások aránya itthon, ezért egy olyan megoldásra lenne szükség, ami egyensúlyt teremt a külföldi és a hazai munkaerő között.
8: Egy olyan szabályozásnak kellene működni, ami nem okoz problémákat a munkaerőpiacon például. Nem rossz koncepció a magyar munkavállalók előnyben részesítése, ez természetes és biztos és bizonyos, de hogyha akut a probléma bizonyos szektorokban, akkor arra gyors megoldás kell. Tehát meg kellene találni esetleg az egyensúlyt annak kapcsán, hogy hogyan emeljük a magyar munkavállalók foglalkoztatását, és hogyan például ne jöjjön létre munkaerőpiaci anomália a másik oldalon, gyártásban, termelésben.
6: Pásztor Szabolcs hozzátette, képzésekkel és átképzésekkel, valamint a munkába járás segítésével javítható a hazai munkaerőpiac struktúrája, de ezek időigényes folyamatok.
1: Az Országos Taxis Szövetség szerint jogi és szakmai szempontból is kifogásolható a Budapesti Közlekedési Központ új adatgyűjtő mobil alkalmazása, amelyet június 1-től kötelesek használni a taxiszolgáltatók. Metál Zoltán elnök kifejtette, az új rendszer nem oldja meg a fuvarszervezők legfontosabb problémáit, miközben új terheket ró a sofőrökre. A szövetség a jövő héten egyeztet a BKK-val az alkalmazásról, emellett továbbra is sürgeti a fuvardíjak felülvizsgálatát.
9: Az utas beszáll az autóba, és a saját mobiltelefonját elő kell venni ilyenkor a taxisnak, majd meg kell nyomni egy gombot, és be kell küldeni a BKK központba, hogy ő elindult az utassal. Aztán utána, amikor végzett az utassal, akkor megint elő kell venni ezt a telefont, ki kell kapcsolni. 10 esetből 5-ször elfelejtem időben bekapcsolni, kikapcsolni.
1: Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskola rendszerben az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac Diák Médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása két lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanák meg tapasztalataikat és javaslataikat a döntéshozókkal. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatásánál, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalán azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Kiemelte, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki a támogatások keretrendszerét. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte a város polgármestere. Balaic Zoltán közösségi oldalán azt írta, az érintett területen bölcsőde, óvoda és iskola is működik, amelyekből a munkák idejére hazaküldték a gyerekeket. Az azbeszt mentesítést végző önkormányzati tulajdonú Zala Müller Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szennyezett zúzalékot egy haraszti faluban lévő veszélyes hulladék lerakóba szállították, helyére az uzsai bányából származó ellenőrzött bazalt zúzalék került. Bauer Arnold hozzátette, a városban több utcát érint a probléma. a teljes körű megoldáshoz kormányzati iránymutatásra és megfelelő pénzügyi támogatásra lenne szükség.
10: Azbeszt mentesítés során a porózus, kiporzott azbesztrostok teszélyt jelentenek a környezetre és a munkavállalókra egyaránt, ezért ezt a területet lezártuk. A munkavégzés előtt fellocsoltuk a közuzalékot, illetve a munkatársaink megfelelő védőöltözetbe FFP3-as maszkkal végezték ezt a tevékenységet. A szállításnál is nagyon szigorú feltételeket igyekeztünk betartani, hiszen ezeket a konténereket kibéreljük, lefedjük, lefonyvázunk, és így szállítjuk el veszélyes hulladék lerakóba, ahol szintén takarásra kerül sor a beszállítás után, és így már nem veszélyezteti a környezetet és az élővilágot.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Volodymyr Zelenszkij hamarosan Budapestre látogathat. Az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Közben Brüsszel már az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére készül Ukrajnával, de a végső döntéshez még számos feltételt kell teljesíteni. Jó Csaba összeállítása.
11: Volodymyr Zelenszkij hamarosan Budapestre jöhet, adta hírül pénteken a Magyar Hang. Megkérdezték erről a budapesti ukrán nagykövetet. Sándor Fegyír közölte, konkrét időpont még nincs. A találkozó azután jöhet létre, hogy Magyar Péter korábban többször bejelentette, áttörést értek el a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak biztosításában.
12: Óriási sikert értünk el.
11: Ukrajna ugyanis vállalja, hogy törvényi szintre emeli a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaadását. Ezt érte el a magyar diplomácia az elmúlt hetekben, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter többször egyértelművé tette, ahhoz, hogy Ukrajna hivatalosan is megkezdhesse az uniós csatlakozást, vissza kell adni a kárpátaljai magyarok elvett jogait. A miniszterelnök azt mondta, Kijev vállalta, hogy visszaadja a kisebbségi iskolák rendszerét, és a magyar szimbólumokat is lehet majd használni. Az oktatás mellett az egészségügyben és a sportrendezvényeken is szabad lesz majd magyarul beszélni.
12: Jóvá tudtuk azt hagyni nagyköveti szinten, hogy az Európai Unió megnyissa az első klasztert Ukrajna vonatkozásában, de ahogy ezt sokan mondták, nem csak Brüsszelben, de máshol is, megnyitni egy fejezetet, egy csatlakozási fejezetet, vagy egy klasztert, az más jelent, mint lezárni. Ahhoz, hogy ténylegesen el tudjuk engedni ezt a megnyitást, ahhoz az kell, hogy az ukrán fél átültesse az unió felé tett vállalásaiba is a megállapodott dolgokat.
11: A kormányfő korábban arról beszélt, ha megvan a megállapodás a kárpátaljai magyarok jogairól, kész találkozni az ukrán elnökkel, és azt is világossá tette, hogy a mostani kormánynak sikerült viszonylag hamar áttörést elérni, miközben az Orbán Viktor vezette előző kabinet évek óta nem tudott előre haladni a kárpátaljai magyarok ügyében.
13: Ez kormány szintű megállapodás volt.
11: Az új magyar-ukrán megállapodás reményt ad a nyelvi és oktatási jogok helyreállítására, jelentette ki az M1-en a Magyar Külügyi Intézet külpolitikai szakértője. Pászkán Zsolt kiemelte, kérdéses azonban, hogy az ukrán parlament elfogadja a szükséges törvénymódosításokat, és a gyakorlatban betartják-e azokat.
13: Még csak nem is jogokat kellett volna adni, hanem amit elvettek 17 után, azt kellett volna visszacsinálni. Ez volt az egész. És ez egy jövőre vonatkozó figyelmeztetés.
11: Brüsszel közben elkezdte előkészíteni a csatlakozási tárgyalások elindítását. Az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én az uniós külügyminiszterek luxemburgi találkozóján megnyithatják. Összesen 6 klasztert kell lezárni Ukrajnának a csatlakozáshoz, részletezi a Kijev Independent. Ezek gazdasági, mezőgazdasági, közlekedés és külkapcsolati fejezeteket jelentenek. A lapnak uniós diplomaták bizakodva beszéltek a tárgyalás sorozatról. A cikk szerzője ugyanakkor emlékeztet, Magyar Péter ígérete szerint Magyarország népszavazással dönt Ukrajna csatlakozásáról.
1: Vladimir Putyin elutasította az ukrán elnök arra vonatkozó javaslatát, hogy egy semleges országban üljenek le 4 szemközti tárgyalásra. Az orosz elnök szerint a személyes találkozónak akkor van értelme, ha a konfliktust lezáró szerződést írják alá. A jelenlegi helyzetben viszont nem erről van szó, így felesleges találkozniuk. Volodymyr Zelenszkij a napokban nyílt levélben javasolta Putyinnak, hogy találkozzanak. Az ötletet Donald Trump is üdvözölte, aki szerint Ukrajna az USA támogatása nélkül nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben. Barna Péter összefoglalója.
14: Volodymyr Zelenszkij június 4-én hozta nyilvánosságra azt a levelét, amelyben személyes, négy szem közti csúcs találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak egy harmadik országban, illetve tűzszünetet a tárgyalások idejére. Az ukrán elnök arra is kitért, az orosz társadalomban csökken a háború támogatottsága, az orosz hadseregnek jelentős veszteségei vannak, miközben Ukrajna fegyvereket és pénzt kap támogatásként, Oroszország pedig szankciókat. Ukrajna azt tervezi, hogy véget vet a háborúnak, folytatta Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozva, Svájcot, Törökországot, valamint az arab államokat is megfelelőnek tartja a találkozóra. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője válaszul kijelentette, Volodymyr Zelenszkij bármikor Moszkvába utazhat, ha tárgyalni szeretne Vladimir Putyinnal. Donald Trump szerint kedvező lenne egy Putyin-Zelenszkij találkozó, ami akár le is zárhatná a háborút és megállíthatná az öldöklést. Az amerikai elnök megjegyezte azt is, az Egyesült Államok támogatása nélkül Ukrajna nem tudott volna ilyen hosszú ideig kitartani Oroszországgal szemben. Nagyon határozottan képviselem azt az álláspontot, hogy ennek a háborúnak véget kell vetnünk. Ezért azt akarom, hogy mindkét fél tegyen bizonyos kompromisszumokat, és szerintem ezt meg is fogják tenni, jelentette ki Donald Trump. Eljött az ideje, hogy Volodymyr Zelenszkij és Vlagyimir Putyin személyesen találkozzon az igazságos és méltó béke érdekében. Erről az ukrán külügyminiszter beszélt. Andrij Sibiha szerint Ukrajna reális javaslatokat tett, és ha az orosz elnök elzárkózik, azzal tovább erősíti a negatív folyamatokat, illetve még nagyobb kockázatot jelent az orosz társadalom és gazdaság számára. A levél egy lehetőség Putyinnak arra, hogy végre véget vessen a háborúnak és az agressziónak. Ez objektív elemzése annak, hogy jelenleg hol tartunk. Ukrajna igazságos békét akar, véget akarunk vetni a háborúnak. Ismét világosan látjuk, ki érdekelt a háború elhúzódásában és az agresszió folytatásában, mondta Andrij Sibiha. Vladimir Putyin később elutasította a javaslatot, mert szerinte a jelenlegi feltételek mellett teljesen felesleges a találkozó. Az orosz elnök Szentpéterváron kijelentette, Oroszország nem enged a háborús céljaiból, és a személyes találkozónak akkor van értelme, ha ott a konfliktust lezáró szerződést írják alá. Nem látom értelmét a találkozónak. Egyetlen dolognak lenne értelme, ha az ukrán fél leállítaná a fegyveres erőink elleni támadó műveleteit. Ennyi. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek nem 6 hónapra vagy 3 hónapra szólnak, hanem hosszú, történelmi távlatban biztosítanak megoldást. Hagyjuk, hogy a szakértők dolgozzanak ki valamilyen megoldást, és utána lehet találkozni, közölte Vladimir Putyin. Gyengének nevezte az orosz reakciót az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij kiemelte, Moszkva folytatni akarja a háborút, ezért fokozni kell a nyomást Oroszországon, és csökkenteni kell a pénzügyi forrásaikat. Sajnos az orosz fél ismét a háborút választotta, mindannyian

0: Ukrajnától.
1: 12 civil meghalt, 50-en pedig megsérültek Dél-Kelet-Ukrajnában, amikor orosz támadás sorozat érte a térséget. A kijevi vezérkar jelentése szerint ketten akkor vesztették életüket, amikor egy üzemanyag töltőállomásba csapódott ellenséges harci drón. Válaszcsapásként az ukránok orosz olajfinomítót és kikötői hálózatot céloztak. A legtöbb ukrán harci drón az oroszországi Krasznodár megyét és Szentpétervár környékét találta el. A kijevi sajtó arról írt, hogy a NATO újabb 70 milliárd euró értékű katonai támogatást adhat Ukrajnának. Az Unión hírügynökség szerint ez lesz az egyik központi téma a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs találkozón. Az új csomag főleg légvédelmi rendszereket, lőszert és fegyvert tartalmazna, illetve támogatná az ukrán drón és rakétagyártást. Közben újabb nagyszabású fogolycsere zajlott le Kijev és Moszkva között. Ezúttal 185 ukrán katona és civil térhetett haza, ugyanennyi oroszért cserébe. A szabadon engedettek többsége már 4 éve hadifogságban volt.
0: Súlyos rendszerhibákra és az igazságszolgáltatás teljes csődjére mutat rá egy elrabolt 11 éves kislány tragédiája Franciaországban. Lianna holttestét egy elhagyatott gabonasilóban találták meg. Az eset országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, az ügygyanúsítottja ellen már évek óta több feljelentés volt érvényben gyermekek elleni szexuális erőszak miatt. A hatóságok mégsem tettek semmit. Emmanuel Macron, francia elnök azonnali rendkívüli vizsgálatot rendelt el.
2: Nem nézhetünk a család szemébe úgy, hogy azt mondjuk, minden jól alakult, mert ez nem igaz. Engem is sokkolt az, ami történt, és az, amit hallunk. Lehetővé kell tennünk a vizsgálatokat. A lehető legrövidebb időt szabtuk meg a helyzet tisztázására.
0: Spanyolországba érkezett a katolikus egyházfő, a madridi repülőtéren mások mellett a spanyol királyi pár, a miniszterelnök, valamint egyházi előjárók fogadták. 14. Leó pápa a hatnapos apostoli útján Madridba, Barcelonába és a Kanári-szigetekre is ellátogat. A spanyol fővárosban imavirrasztást tart és úrnapi szentmisét mutat be, valamint a parlamentben is beszédet mond. A barcelonai Sagrada Familia bazilikában pedig az építész Antoni Gaudi halálának 100. évfordulóján megáldja az épület legmagasabb, nemrég elkészült Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. Itt a krónika. Az átlagosnál szárazabb és akár 2,5 fokkal melegebb lehet az idei nyár, vélekednek a szakértők. A hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékot a talaj nem tudja elnyelni, hasznosulását pedig a gyors párolgás is nehezíti. Fórián Zoltán agrárpiaci szakértő szerint a gazdáknak is alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz, a munkaerőhelyzethez és a piaci viszonyokhoz. Az öntözéses növénytermesztés területén mielőbbi szerkezetváltásra van szükség, ami a szakértő szerint a piac átalakulásához vezet majd.
3: Ez nagyon fog fájni, ez hamarosan még az idén azt gondolom, hogy el fog indulni. Egyszerűen kifogy a szufla egy csomó magyar mezőgazdasági vállalkozásból, ők elkeseredtek lesznek és sodródnak, pedig szükségük volna rájuk a magyar piacnak, csak nincs meg azok a feltételek, hogy ők versenyképesen fönt tudjanak maradni. Ez legalább egy 5 éves ciklus lesz, mire az az új struktúra, az az új termékkibocsátás és termék minőségi színvonalváltás, amire itt nagyon nagy szükség van, az meg fog valósulni.
0: Idén is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a balatoni strandokon. A 2007-ben megalakult balatoni elsősegélynyújtó szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb balesetek ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget nyújtanak. Az önkéntesek július 1-től várhatóan 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. Horváth Péter Zsolt, a segélyszervezet főigazgató helyettese kiemelte, továbbra is várják a fiatalok jelentkezését.
4: Elsősorban olyan fiatal önkéntesek jelentkezését várjuk, akiknek már van elsősegélynyújtó gyakorlatuk. Jellemző egyébként az, hogy a Magyar Vöröskereszt által indított versenyeken vagy iskolai felkészítéseken már tapasztalatot szerzett fiatalok jelentkeznek, de akik jelentkeznek erre a szolgálatra, azok a turnus előtt kapnak egy felkészítést, egy frissítést.
5: Időjárás jelentés.
0: Éjszaka keleten, északkeleten lehetnek még elszórtan záporok, majd holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan záporzivatar. Többfelé megélénkül a szél. Hajnalban 10 és 16.

0: napközben 26 és 30 fok közötti hőmérséklet várható. Budapesten 21 órakor 23 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1016 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika ezzel véget ért. A hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Síje Gábor nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották, a viszonthallásra.
1: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
2: Valóban szívtelen a szívhangrendelet? Mit szól a megszüntetéséhez az ötletadó életvédő civil? De szó lesz arról is, hogy nem lett szegényebb Magyarország az elmúlt 15 évben. A lakosság pénzügyi és ingatlan vagyona jelentősen nőtt, miközben az adóssága felére csökkent. Ezt mutatják a Nemzeti Bank és az Eurostat adatai.
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Hagyományos katonai értelemben vesszük a támadást, akkor szerintem kizárt, hogy Oroszország megtámadná Európát, mert Európa jóval erősebb. Még a NATO nélküli Európa is NATO-val együtt meg összehasonlíthatatlanul erősebb, mint Oroszország, mindig is az volt.
4: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on.
5: Ez a Sportvilág.
6: Győr meccs döntőt rendeznek a női kézilabda bajnokok ligájában. Nuno Campos távozik Zalaegerszegről, Bukarestben folytatja. És Marc Márquez győzött a sprint versenyen a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
5: Sportvilág.
6: Drámai végjátékot hozott a Brest-Győr elődöntő a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjén. A mérkőzés utolsó másodperceit és összefoglalóját az egyik rádiós kommentátortól, Cseszregi Balástól hallják.
7: Enola Bor próbál befordulni, nem sikerül, jól védekezés, 10 másodperc, 12, egy kicsit túlfutottam az órát. Bork kezében a labda, ő fogja elvégezni a szabaddobást. Egyébként 7-6-oznak a franciák, tehát üres a kapu. Lott, Maro, Lott, passzívis, Jahire, rossz a beátszás, ezt megszerzi Dülfer, ez bajnokok ligája döntős az Eto. Egy elképesztő dráma végén, egy elképesztő mérkőzésen, védekezés nélkül, gyakorlatilag igazi komoly kapus teljesítmény nélkül, de Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31. A találkozót a brestiek kezdték jobban, de már ekkor látszott, hogy egyik csapatnak sem erőssége, sem a védekezés, sem a kapus teljesítmény ezen a mérkőzésen. A szünetben a franciáknál 4, a győrieknél mindössze 1 védés volt a statisztikában, de az első félidőben gyakorlatilag 4-3-as francia vezetés után végig az Eto vezetett. 10-7-re is vezettek a győriek, elsősorban Dion Hauser gólparádéjának köszönhetően. Aztán azért egyből visszajöttek a franciák, mivel 10-7-nél Tervel időt kért, így aztán ez bejött. És elsősorban Vjahirjev a gólpasszaiból tudtak gazdálkodni, egyébként végül 7 gólig jutott, de a mezőny egyik legjobbja a német Annika Lott volt, akivel egész egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a győriek. Így aztán a szünetben gólparádé volt, hiszen 17-16-ra vezetett az Eto a szünet után, pedig ugyan a győriek kezdtek jobban támadásban, sokáig 1-2 gól volt a különbség, de aztán 23-23-nál a Brest utolérte a győrieket. Védés továbbra sem nagyon volt, bár Szemerei megfogta végül is Vjahirjev a 7 méteresét, de aztán az utolsó 10 percre visszacserélte Szakót per Johansson, és talán ez döntőnek bizonyult, mert Szakónak volt 2 védése, és mintha a védekezés is a vége felé kicsit jobban összeállt volna. Azt el kell mondani, hogy a franciáktól a mérkőzés elején Ondonót, és a győriektől pedig De Paulát állították ki piros lapra arcraütésért. A második félidő közepén pedig az egykori győri ma már Brest játékos Brok, vagy éppen újkori nevén Petraki, szintén a kiállítás sorsára jutott a harmadik piros lapja miatt, és ez lehet, hogy döntőnek bizonyult, mert beállós nélkül volt kénytelen játszani a Bresti együttes, és ennek talán ennek is köszönhetően a győriek összekapták magukat védekezésben, tulajdonképpen Vyahirjeva és Lott ellen is az utolsó percekben sikerült a védekezés, több labdaszerzés, illetve az egész mérkőzésen nagyon-nagyon gyengén játszó Jürgensen góljával egyenlíteni tudott az Eto, majd ő adott gólpaszt Dünfernek, aki belőtte a beállós pozíciójából, és így 31-30-ra nyert a címvédő, és így továbbra is él a reménye a győrieknek az idei triplázásra, illetve egy másik triplázásra, hiszen 24 és 25 után akár harmadszor zsinórban megnyerheti a Bajnokok Ligáját az Eto. Még egyszer tehát a végeredmény, Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31.
8: A BL döntős Győr magyar válogatott kapusa Szemerei Zsófi Jó Andrásnak értékelt.
9: Ha visszanézzük az előző mérkőzéseket a Brest ellen, akkor mindenhol azt látjuk, hogy elképesztően szoros meccseket vívott a Győr a Brest-tel szemben. Gondolom, ti is ilyen mérkőzések készültetek a mai napon.
10: Tudtuk, hogy nagyon jó játékosaik vannak, nagyon jó támadást tud összerakni ezzel a gyors csapattal a RAF, és tényleg nagyon jó egyegyező játékosaik vannak. Sajnos most nem nagyon tudtuk úgy védekezésbe megállítani őket. Így nekünk is sokkal nehezebb dolgunk volt hátul, viszont tényleg az, hogy innen is sikerült behúznunk a mérkőzést. Ez mutatja egy csapatnak az erősségét.
9: Ugye az ilyen meccsekre szokták azt mondani, hogy a közönség szórakoztató. Én nem tudom, mennyire élvezhetett, mi annyira nem illeráltuk az összes körmünket egyébként. Hogy tudtuk ilyenkor átlendülni, főleg amikor az utolsó percben még vezet a Brest?
10: Szerintem azért közönség szórakoztatóbb lett volna, hogyha könnyebben nyerünk. Nem ezt terveztük, viszont tényleg ez mutatja egy csapatnak az erősségét, hogy az ilyen mérkőzést is be tudja húzni, úgyhogy tényleg nagyon büszke vagyok a csapatomra.
9: Tavaly a bronzmérkőzésen nagyon-nagyon szomorúak voltunk és idegesek, hogy nem kerültél pályára, mert hogy Majoned akkor kicsit elcserélte magát, vagy nem cserélte el. Most egy kicsit sorszerű, hogy pont a döntőben találkoztok, és a Győr színeiben fogsz most játszani?
10: Még erre annyira nem gondoltam, mindig csak egy lépéssel magam előtt próbálok gondolkozni. Tényleg így igazából természetesen adni fog egy plusz löketet az, hogy a volt csapatom ellen tudok megjátszani.
8: Következzen Fodor Csenge, a riporter Jó András.
9: Három piros lap, rengeteg izgalom, rengeteg fordítás. Nem akarom lebecsülni a másik egy csapatot, de szerintem ez egy előrehozott döntő volt. Ilyen mérkőzésre számítottatok?
10: Mindenképpen ilyen mérkőzésre számítottunk. Nyilván nagyon jó lett volna, hogyha jobban tudjuk érvényesíteni az akaratunkat, és akkor szerintem nem lett volna ennyire szoros a meccs, de viszont a Brest tényleg annyira jó játékot mutatott, és tényleg éreztem rajtuk is azt az egységet, hogy tényleg egyként akarják ezt a meccset, úgyhogy ez még egy nehezítő faktor volt pályán, és mi meg nem játszottuk a legjobb kézlabdánkat. Sok volt a hiba, most nem jöttek úgy a védések sem, úgyhogy tényleg ez a végén, ez tényleg felért egy ilyen előrehozott döntővel.
9: Ugye te is mondtad, hogy nem voltak kapusvédések, és elő sem mentek úgy a támadások, úgy a befejezések. Mi csúszott el egyébként szerinted?
10: Nem tudom, igazából szerintem nagyon túl gondoltuk bizonyos periódusokban, mert amikor ment a labda, próbáltunk gyorsan játszani, akkor mindig megvoltak a helyzeteink. Például az első fél időben a kontráinkból, ha jól emlékszem, 11-ből 10-et be tudtunk lőni, szóval ott nem volt hiba a gépezetben, de viszont a védekezésünkkel azzal nem voltunk elégedettek, szóval a dobott gólunk azt szerintem nagyon jó volt az első fél időben. Inkább tényleg utána az a megakadott játék, tényleg nem jöttek ott be a lövések, és ilyenkor az visszaveti egy kicsit a csapatot. De úgy gondolom, hogy ha van egy jó védekezésed, utána tényleg az akkor önbizalmat tud adni a támadásra, hogy mindenki jobban felvállalta a helyzeteit, úgy gondolom, és mindenki lépett egyet előre, és talán ez volt az a pici plusz, ami ott kellett.
9: Most az egy dolog, hogy De Paula kapott egy piros lapot, de hogy konkrétan beállós nélkül játszottatok megint, és dől fel az, aki a végén lőtte egy gólt beálló pozícióból. Van gyenge pontotok egyébként? Tehát, hogy így is nyerni tudtatok?
10: Nincsen gyenge pontunk, nincsen egyáltalán, és szerintem Kelly már talán otthon érzi magát ezen a poszton, úgyhogy egyáltalán nem okoz neki problémát tényleg bármikor megoldani ezt a beállós feladatot.
9: Mondom, már örömmel teszi.
10: Igen, most már teljesen, azért mondtam, hogy teljesen otthon érzi magát, és tényleg a Brunának a kiállítása sem vetett minket, mi tudtuk, hogy még jobban kell küzdenünk, tudták pontosan azok a játékosok, akik a kispadról bejöttek, hogy mekkora szerep hárul rájuk, és szerintem ezt nagyon jól megoldották, és felvették a kesztyűt. Tényleg összességében nem játszottuk a legjobb játékunkkal, de örülök, hogy ma ez elég volt egy ilyen jó Brest ellen.
9: Holnap a meccs ellen fogtok játszani, ők már pihennek valószínűleg, és sokkal könnyebben is tudtak nyerni a Bukarest ellen. Milyen mérkőzésre számítasz?
10: Minket ez egyáltalán nem érdekel, és pont erről beszéltünk, pont a lányok kérdezték tőlem, hogy soha nem játszottuk a második meccset, mondom, hogy amióta én itt vagyok, és ez a 8. Final Four-om, mindig az első meccset játszottuk, úgyhogy még erre nem volt precedens, de senki nem foglalkozott ezzel, mondtuk, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi időnk van, az a fontos, hogy ezen a szombaton jussunk tovább, biztosítsuk be a döntőt, és utána már nem számít, hogy mi lesz, és tényleg olyan rotációs lehetőségünk van, és a Per és az Uros nagyon jól használja ezeket, hogy én is tudtam pihenni ma is, és tényleg tudtunk úgy forogni. Most nyilván a piros lapot, ha nem számoljuk, hogy egy belső posztos kiesett, de most tényleg megyünk vissza a hotelbe, regenerálás ezerrel, és nekivágunk a holnapnak, de szerintem jó fizikai állapotban leszünk.
8: Fontos helyzetekben tudott védeni Hatadu Sakho. A francia válogatott kapust Jó András kérdezte.
11: Intenzív
8: mérkőzés volt már az elejétől fogva, de tudtuk nagyon jól, hogy kemény küzdelemre késztett minket a Brest. Viszont készen álltunk, hogy harcoljunk a végéig. Az öltözőben is azt beszéltük, hogy nem számít semmit, csak tartsuk fenn a koncentrációt, és ne adjuk fel. Ehhez pedig tartottuk magunkat, és végül megcsináltuk. A hajrában elkövettek néhány technikai hibát, és be kell valljam, hogy ez boldoggá tett minket. Most annak van itt az ideje, hogy pihenjünk, felfrissítsük magunkat, és elkezdjünk készülni a döntőre.
12: Volt idő, amikor azt gondoltuk, hogy akár gólt is lőhetsz, mert annyira kijöttél a kapuból, már a másik térfélen álltál.
8: Arra még nem álltam készen, annyira őrült azért nem vagyok. Csak próbáltam a csapatot bátorítani, adni valami ritmust, tempót a támadásnak, de tudtam, hogy ott azért meg kell állnom.
12: Korábban lőttél már gólt a Brest ellen.
8: Igen, talán 2 évvel ezelőtt. Vagy várj, a Brest ellen? Ellenük még nem. Most pedig még nem volt itt az ideje a gólszerzésnek.
12: Holnap a meccs következik, mit gondolsz?
8: Nehéz mérkőzésre számítok. Még soha nem voltak ilyen közel a végső sikerhez, és tudom, hogy mennyire frusztrálja őket az elmúlt néhány év. De mi készen állunk a csatára, mindent beleadunk majd, hogy sorozatban a 3. BL címet is megszerezzük az Etónak. Első bajnokok ligája döntőjét játszhatja Albek Anna és Vámos Petra, ugyanis a két magyar válogatott kézilabdázót is foglalkoztató Metz 32-26-ra legyőzte a román Cseszeme Bukarestet a budapesti 4-es döntő első elődöntőjében. Ezt követően Vámos Petra nyilatkozott Szabó Szilviának.
13: Gratulálunk, ott vagytok a holnapi döntőben. Mi változott szerinted például a tavalyi helyzethez képest? Ugye akkor elveszítettétek az elődöntőt, és a Brestnek voltak már elvesztett elődöntői. Miben voltatok most fókuszáltabbak, jobbak, fegyelmezettebbek? Mit éreztél belülről?
14: Én azt éreztem, hogy nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre, mind támadásban, mind védekezésben. Tudtuk tartani azokat az elveket, amiket megbeszéltünk, illetve ami a mentális részét illeti a dolgoknak. Én úgy érzem, hogy tényleg így az edzőnkkel az élen próbáltuk ezt is egy meccsként megélni. Tudtuk azt, hogy hihetetlen atmoszféra lesz itt, és úgy érzem, hogy végig higgadtak tudtunk maradni. Nem vettük a vállunkra azt a terhet, hogy még a meccsnek nem sikerült a döntőbe jutni, hanem úgy voltunk vele, hogy ez az egy mérkőzés, megtesszük, amit lehet, és meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyunk a döntőben.
13: Petra, szerinted a számított-e, hogy itt tavaly is itt voltatok, tudtátok már, hogy milyen ez a körítés, a hangulat, a média figyelem, a szurkolók, a Bukarestnek nem volt ilyen tapasztalata?
14: Biztos vagyok benne, hogy ez is közrejátszott. Nyilvánvalóan ezt az atmoszférát, ezt nem lehet megszokni, tehát bemelegítés közben is libavőrös az ember, és tényleg fantasztikus ennyi ember előtt játszani, illetve valóban így az egész millió teljesen más. Azt érzem, hogy tényleg tavalyról tudtuk ezeket a tapasztalatokat beépíteni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk, úgyhogy talán ezzel kevesebb energia ment el, és ezt is a meccsre tudtuk összerakni.
13: Az első fél időben ugye elmentetek 3-4 góllal, utána az volt a taktik, hogy ezt mindenképpen tartsátok, vagy ha lehet, növeljétek, és amit eddig jól csináltatok, azt folytassátok?
14: Igen, az öltözőben arról beszéltünk, hogy nagyon jó, amit csinálunk, de hogy még ezt 30 percig ugyanígy kellene csinálni. Azt érzem, hogy nem kellett, tehát minimális dolgokon kellett egy picit változtatni, és nagyon örülök neki, hogy végig feszesek tudtunk maradni. Tartottuk, amiket megbeszéltünk, vitt minket ez a flow érzés, úgyhogy ez tényleg egy tökéletes meccs volt.
11: Petra, van egy kötés a kezeden, és ugye a magyar szurkolók azért aggódnak, hogy miért ennyit játszol, miért mindig vagy váltokozva a posztokat. Te hogy állsz ez a kérdéshez? Amikor beküldenek, azt csinálod, és ott, ahol kell?
14: A sportban meg a kézlabdában sok olyan dolog van, amit tudunk befolyásolni, és sok olyan, amit nem. Most ez valamiért így van, de részemről így semmi nem változott, ugyanúgy dolgozok, tovább megyek, és teszem a dolgom, és ahogy tudok, segítek a csapatnak.
8: A BL döntős francia meccs másik magyar válogatott játékosát, Albek Annát is megkérdezte Szabó Szilvia a meccs után.
11: Nagyon mosolygós Albek Anna velem szemben. Gratulálok, Anna! Végig domináltátok, végig uraltátok ezt a meccset. Belülről is így érezted el, hogy ezt ti ma nem veszíthetitek el.
15: Talán azt mondhatom, hogy igen, éreztem ezt a dominációt, de egy pillanatig se gondoltam azt, hogy megvan a meccs. Még mikor csak 2 perc volt vissza, és már több góllal vezettünk, sem hittem el. De a második fél idő egy évnek érződött igazából. Nagyon, nagyon vártam már a végét, így hogy tényleg végig vezettük, és örülök, hogy nagyobb előny ki is alakult a két csapat között, és hogy ilyen domináns eredménnyel tudtunk nyerni végül.
11: Elmondom a hallgatóknak, hogy van karmolás az arcodon, a nyakadon, a karodon, nagyon fizikális meccs volt ez?
15: Igen, de erre is készültünk igazából. Tudtuk, hogy a Bukarest egy nagyon kemény védőfalat fog elénk állítani, nagyon nagy darab játékosaik vannak, és nem lennék a beállunk helyében, mert ő is kapta nagyon rendesen az ütéseket, illetve mindenki, ahogy látszik is, de ez is látszik, hogy mindenünket odaadtuk ezért a mérkőzésért.
11: Anna, azt nagyon jól látni, hogy a kezdeti voltak olyan lövéseid, amik nem sikerültek, de abszolút mentél tovább, önbizalommal telve, és hatalmas gólokat lőttél, és hogy itt beszélték a kollégáink, hogy érzed a bizalmat, hogy például a 7 méterest is te lőhetted, szóval megvan benned ez a magabiztosság?
15: Egyértelműen úgy gondolom, hogy a bizalom megvan felém egész évben. Persze vannak hullámvölgyek az én játékomban is, és szerintem ez minden játékosra érvényes. A legjobb, hogyha tényleg 100%-on fejezi be valaki a meccset, de ez sokszor nem úgy alakul, nyilván az ellenfél is készül, és úgy gondolom, hogy az, hogy megvan felém ez a bizalom, ez nekem is egy plusz löketet ad, és nem hajtom le a fejem, hogyha egy-két dolog nem sikerül, nyilván nem ez az optimális, szeretném én is, hogyha 100%-ot nyújtanék, vagy akár 110%-et, de ilyen ez a sport, és úgy gondolom, hogy majonnál ezt nagyon jól szokta kezelni.
11: És azt te hogy kezeled, hogy például a második fél időben már kevesebbet voltál a pályán, ez már lehet, hogy egy stratégia volt a holnapi döntőre?
15: Főként szerintem ez a védekezésnek tudható be, mivel ott még nem nagyon tudom megoldani a feladataimat, illetve ez a tanulófázisban vagyok még mindig, és talán ez volt most a taktikai döntés erre a mérkőzésre, és nem igazán agyaltam rajta.
8: Albek Anna testvére is szurkolt az MVM Dome-ban. A két mérkőzés között őt is meginterjúvolt a Szabó Szilvia.
11: Albek József velem szemben, aki osztrák válogatott kézilabdázó, de idén már a Player csapatát erősíti, és itt a helyszínen szurkoltál Jóci Annának, a testvérednek, és itt elárultad nekem a beszélgetés előtt, hogy bizony sírtál egy nagyot.
16: Hát ezt a nagy közönségnek, akik így ismernek jobban, ők tudják, hogy én nem vagyok ez a nagyon érzelgős típus, de nem sokszor van olyan, hogy a húga az embernek BL Final Four-ban van, és döntőt fog játszani a húgom, ez még, nekem még mindig szürreális. Ez. Itt vannak a szüleim is, és egyszerűen hihetetlen érzés ez az egész családnak.
11: Az, hogy Anna Franciaországban játszik, de mégis amikor itt Budapesten pályára lép, ekkora ováció fogadja, az megint egy ilyen szívszorító dolog volt itt a családnak?
16: Igen, ezt nem mondjuk el a barátaimnak, de nem először sírok, amikor a húgom játszik, az olimpián is sírtam egyszer, meg most is. Holnap, ha megnyerik a BL-t, akkor szerintem sírni fogok, meg remélem, hogy megnyerik egyébként. De mindenképpen már nekem is egy óriási érzelmi tölteted ez, hogy itt vagyunk együtt, meg a szurkolók is. El nem tudom képzelni, hogy a húgom most hogy érzi magát, de majd felhívom aztán később, és beszélek vele.
11: Láttam a közösségi médiában, hogy kint voltál nála Franciaországban. Te mit láttál rajta, vagy a csapaton, azok után, hogy a bajnokságot elveszítették, volt-e bennük egy fajta plusz motiváció, hogy akkor idejövünk, és akkor megpróbálunk itt valamit maradandót alkotni?
16: Szerintem mindenképpen 110%-os motivációval jöttek ide. A kupát a szerencsére meg tudták nyerni, ez a bajnokság kicsit rosszul sült el nekik, de ahogy ott voltam, és ahogy edzettek ezek a a lányok edzéseken, hát ez valami hihetetlen volt. Én még élőben nem sokszor láttam ilyen szintű, ilyen kvalitású edzést, mint ami meccben volt. Ez hihetetlen volt, és szerintem tudták, hogy idejönnek, a bajnokságra szerintem nem gondoltak egy pillanatra se. Mindenki 100%-osan volt erre a négyes döntőre itt fókuszálva.
8: 15 órakor kezdődik holnap a Brest-Bukarest bronzmérkőzés a női kézilabda bajnokok ligájában, majd a Győr Metz döntőt 18 órától rendezik. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió, a döntőt pedig a Kossuth Rádió is élőben közvetíti. Ezen a hétvégén rendezik Budapesten a női európai ifjúsági kézilabda ligában is a négyes döntőt, amelyen a Debrecen és a román Csesszeme Bukarest jutott fináléba. A Budarénában lejátszott elődöntőben a Debrecen a Ferencváros győzte le 1 góllal, a román csapat pedig 41-39-re nyert a Győr ellen.
5: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
8: Távozik Zalaegerszegről Nuno Campos. A labdarúgó NB1-ben szereplő klub a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy a portugál tréner és segítői is elhagyják az egyesületet. A közlemény szerint a vezetőedző kérésére megállapodásra jutottak a szakemberrel, valamint a román élvonalban szereplő Dinamo Bukarest csapatával a távozásának és szerződésében foglalt kiválási feltételeinek rendezéséről. Mauricio Jakobácsi a Budapest Honvéd új vezetőedzője, jelentette be hivatalos honlapján a labdarúgó NBA-be visszajutó kispesti labdarúgó csapat. Jereván ellen hangolt a kazak futball válogatott a keddi debreceni meccsre. Kazasztán 1-1-es döntetlent játszott ma, és legközelebb Magyarország ellen játszik majd felkészülési mérkőzést. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő hollandoktól a varsói világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott. A második meccsét is megnyerte a magyar válogatott a női röplabda Európa Liga alapszakaszában, mivel 3 játszmában legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. Ezen a hétvégén rendezik a MotoGP magyar nagydíjat a Balatonparkban. A helyszínről Keszi Dóra jelentkezett.
17: Szombaton jóval melegebb időjárás fogadta a mezőnyt, mint pénteken, elsővel most nem kellett kalkulálni, de így okozott meglepetéseket eddig a MotoGP magyar nagydíj hétvégéje. A Ducati versenyzője Marc Márquez a kimütétje után tért vissza. A médianapon még úgy nyilatkozott, hogy a dobogót most valószínűleg elfelejtheti. Ehhez képest csak péntek délelőtti szabad edzésen ő volt a leggyorsabb, majd behúzta a harmadik szabad edzést és a második időmérőt is. Így a szombati sprintfutamon ő indulhatott az élről, mögötte Acosta. A harmadik rajtkockát Fermín Aldeguer szerezte meg, a negyedik helyről pedig Fabio Di Gianantonio rajtolhatott. A szezont eddig vezető Apriliák viszont szenvednek ezen a hétvégén a Balatonpark szörkütán. Marco Bezzecchi a 6., míg Jorge Martin a 8. pozícióból várhatta a rajtot a szombat délutáni versenyen. A piros lámpák kialvása után Márquez jól kapta el a rajtot, és a 2. helyen álló Acostával sikerült ellépniük a mezőnytől. Mögöttük az eddig visszafogottabb teljesítménynyújtó világbajnoki éllovas Marco Bezzecchi szintén remek indulásának köszönhetően a 6. helyről a 3. jött fel. Őt többször próbálták támadni, de nem sikerült megszorongatni. A 13 körös verseny során nagy átrendeződés nem történt, így végül a szombati sprintfutamot a világbajnoki és a magyar nagydi címvédője, a Ducatival versenyző Marc Márquez nyerte. A 2. helyen Pedro Acosta a KTM-mel, míg a 3. helyen Marco Bezzecchi az Apriliával ért célba. Bezzecchi ezzel 20 pontra növelte előnyét a VB pontversenyben csapattársa Jorge Martin előtt, aki a sprintfutamon a 6. helyen ért célba. Az Alex Márquez pótló Iker Lecuona a 18., míg a Johann Zarco motorján ülő Karl Crutchlow az utolsó 22. helyen ért célba. A hétvége egyetlen magyar versenyzője Lukács Tamás a Moto4 Northern Cup petét futamában állt rajthoz szabadkártyával, a 24 fős mezőnyből a 20. helyről indulhatott. Tomi a 14 körös verseny során volt, hogy visszaszorult az utolsó helyre is, de végül sikerült előrelépnie és a 17. helyen zárt. Második versenye vasárnap reggel 8 óra 45 perckor lesz majd. A további két kategória a Moto2 és Moto3 versenyzőinek a szombati napon időmérőjük volt. Moto2-ben Isan Guevara, míg Moto3-ban David Almanza indulhat majd az élről a vasárnapi futamon.
8: 17. lett tehát a Moto4 betétfutam első balatonparki versenyén Lukács Tamás, akit a nap végén Keszi Dóra kérdezett.
18: Ugye én eredetileg is azt mondtam, hogy péntek után jobban fogjuk látni a helyzetet, most nem igazán jött össze nekünk egész hétvégén a motorbeállítás, még mindig találgatunk, hogy mi működhet. Most így váltkárdal idejönni, egy teljesen a futóművünk teljesen új, még nincs beállítva, új motorral a már két verseny hétvégét teljesítő futam, vagy mezőnnyel szemben elég nehéz. És hát az időmérő még azon felül is, hogy nem sikerült olyan jól, még az utolsó körémet el is rontotta valaki nekem, és tehát azon felül is rosszabbul sikerült, mint kellett volna. És akkor csak 20. voltam a rajtáson, és igazából a tempó meg volt a versenyben, hogy menjek esetleg azzal a harmadiktól, nem tudom meddig lévő csoporttal, de harmadik körbe elrontottam a 4-es, és lementem a kavicságba, és egy csomó időt vesztettem. A verseny nagy részét azzal töltöttem, hogy felzárkózzak az utolsókra, vagy tehát 20 nem tudom hányadikra. És akkor őket megelőztem, és még tudtam menni igazából olyan köröket, mint az a csoport ment volna, szóval, hogyha ott vagyok velük szélárnyékban, biztos tudok velük menni, és egy jobb eredményt el tudok érni. A rajtom se sikerült olyan jól, és ezen is próbálok majd holnap változtatni, és esetleg egy jobb eredményt elérni.
19: Igen, ilyenkor a felzárkózás az mennyi energiát vesz ki, vagy gondolom még jobban kell koncentrálni, több koncentráció?
18: Hát igazából nem a koncentráció itt a probléma, hanem az, hogy semmi szélárnyékom nincs, szóval teljesen magamba kell mennem, és az, hogy az összes szelet én nekem kell felfognom, az sokkal nehezebb, mint hogyha a csoportba mennék, ami körönként egy másodpercet is jelenthet, hogy szélárnyékom van. Szóval ezért is gondolom, hogy ott tudok lenni a csoportba, hogyha az első köröket jól teljesítem, a rajtot jól teljesítem, és velük tudok maradni.
19: Igen, hogy vasárnap 8:45 perckor jön a következő futam. Milyen tapasztalatokat szűrtél most le, amit tudsz mondjuk hasznosítani majd vasárnap reggel is?
18: Hát ugye most átételt változtattunk, és kicsit hosszabb lett az átétel, miatt is rontottam el valószínűleg a rajtot, és a futóműn is változtatunk, amit tudunk, amit most tapasztaltunk ebben a versenyben, szóval bízunk abban, hogy jó irányba tudjuk elvinni, és jobb lesz a beállítás a következő versenyre.
8: A világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es monakói nagydíj időmérő edzését, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull Holland versenyzője indulhat majd, és a harmadik rajtkockát a hétszeres VB győztes brit Lewis Hamilton a Ferrarival szerezte meg. Mindkét szombati futamot megnyerte a címvédő és hétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing versenyzője, a gyorsasági kamion Európa-bajnokság Szlovákia Ring második fordulójában.
20: Sportvilág.
8: 10. aranyérmét nyerte Pup Réka az 52 kg-os súlycsoportban a budaörsi judó országos bajnokságon, és ezt követően Mohai Bencének értékelt.
21: Számolod még a bajnoki címeket?
22: De természetesen azért így a csapatban nagy harcban vagyunk. Itt ugye pont az előbb mondtam az új elnök úrnak, hogy és a megválasztott elnök úrnak, Tóth Krisztiánnak, hogy most utolértem, szóval fel kell kötni a gatyát, mert én azért rámegyek majd a következőkre. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy olyan dolog, azért 10 országos bajnoki címet judóban megszerezni, ugye az azt jelenti, hogy évente egyet lehetséges. Azt gondolom, hogy azért 10 az egy olyan szám, ami úgy már azon azt mondja az ember, hogy az már valami.
21: Egy évtizede ott vagy a csúcson, és igazából dominálod ezt a súlycsoportot a hazai mezőnyben. Mi a cél? Mit jelent neked ez a 10?
22: Igazából nyertem 48-ba is országos bajnokságot, 52-ben a legtöbbet, 57-ben is, úgyhogy azért a többség természetesen 52-ben van, de úgy gondolom, hogy azért 10 évig ott lenni, még lehet, hogy kicsit több is, mert voltak évek, amikor nem tudtam elindulni, az azért azt jelenti, hogy egy meghatározó alakja vagyok a magyar judónak, vagyis bízom benne, hogy így van, azért én nem szeretem így kijelenteni magamról ezeket a dolgokat, de azért ez már tényleg fényezi azt, hogy azért 10 év az 10 év.
21: Ez mit jelent a közelgő kvalifikációs időszakhoz és a következő 2 év?
22: A helyzet az, hogy igazából ezt teljesen külön kell kezelni, a kvalifikáció egy sokkal erősebb sorozat, és igazából nagyon várom, hogy azért elkezdjük most ugye az olimpia 2 éve volt, hát mondjuk azt igen, még van 1-2 nekünk, most kezdődik a java, úgyhogy várom, és mindenképp úgy gondolom, hogy izgalmas lesz, mivel most 2-en fogunk harcolni a kiutásért, és bízom benne, hogy aki végül ott lesz, az annak egy jó sztori fog kerekedni belőle.
8: A világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza 57 kg-ban nyert, a férfiaknál a válogatott Végzsombor 100 plusz kg-ban győzött. Néhány héttel ezelőtt választották meg Tóth Krisztiánt a Judo Szövetség elnökének. Az olimpiai bronzérmes korábbi judós Mohai Bencének nyilatkozott.
21: Elnök úr az első döntő, első országos bajnoksága most már elnökként, de azért maradhatunk szerintem a tegezésnél. Szóval Komolyra fordítva a szót, mennyire kellett így más szemmel nézned az országos bajnokságot, mint amikor még versenyzőként vagy ex-versenyzőként voltál jelen?
0: Nyilván ez egy teljesen más pálya. Eddigiekben versenyzőként és edzőként funkcionáltam lokálpatrióta szerepben. Most azt próbáltam megnézni és elemezni, hogy hányan jönnek, hány klubból, milyen esélyek vannak, hol, miként. Tehát ez egy teljesen másik szemszög.
21: Hogy tetszett?
0: Tetszett. Bízok abban, hogy a nívója az egyre nagyobb lesz. Próbálunk afelé orientálódni, hogy minél többen és minél komolyabb minőséget képviseljünk majd a hazai judó legnagyobb eseményén. Úgyhogy ezt az irányt próbáljuk tartani. Nekem ez most első körben kifejezetten tetszett. Karcoltuk a 150 főt, ami az elmúlt időszakra nem volt jellemző, tehát ez már kapásból egy jó ugrás. Ehhez felépítettünk egy olyan válogatási elvet és rendszert, hogy lehetőséghez méltan a legtöbben a saját súlycsoportjukban induljanak és akarjanak jönni magyar bajnokságra. Ne az legyen, hogy jó, most ezt nem tudok rajta elindulni, mert valamilyen más egyéb elfoglaltságom van, úgyhogy ezt próbáljuk meg a közeljövőben is ugyanígy csinálni.
21: Puprika utolért bajnoki címek számában. Ez hogy érintett?
0: Jövőre elindulok. Természetesen már nem fogok elindulni. Nagyon örültem neki, Réka egy nagyon alázatos, nagyon profi versenyző. Mondhatom azt, hogy büszke vagyok rá. Bízok benne, hogy más szférában, más érmek tekintetében is utol fog érni.
21: Viszont azért az, hogy Puprika, Ungvári Attila, Mészáros Anett, tehát a rutinos versenyzők tudtak még mindig dominálni a súlycsoportjukban. Ez milyen jövőt vetít előre? Mennyi munka van azzal, hogy itt a lyukakat betömje akár a szövetség, akár a szakma?
0: Nagyon sok természetesen. Az egyik oldalról nagyon nemes és jó dolog az, hogy a régi nagyjaink ugyanúgy megmérettetik magukat, ahogy 5-10 évvel ezelőtt. A másik oldala pedig az, hogy kell azzal foglalkoznunk, hogy a lehető legtöbb utánpótláskorú versenyzőt kikupáljuk és olyan minőséget képviseljenek, hogy a nagy öregeinket megfogják.
8: Az orosz Mira Andrejeva nyerte meg a női egyes versenyt a Roland Garroson, miután a francia nyílt tenisz bajnokság döntőjében magabiztosan 6-3-6-2-re legyőzte a lengyel Maja Hawalinskát. Törőcsik Zsófia nyerte a nőknél az egyúszonyos dinamikus számot a budapesti medencés szabadtüdős búvárvilágbajnokságon. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
2: Ez volt a Sportvilág.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
20: 23 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után tegnap a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A tárcavezető tegnap egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így például a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Tovább tárgyalhat a szerb NISZ olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL szerint az elmúlt hetekben jól haladtak az egyeztetések, és a következő 10 nap alatt véglegesíthetik a tranzakciót. A MOL az év elején jelezte, hogy megvásárolná az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, így elkerülhetőek lesznek a washingtoni szankciók. Megkezdte egy hetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. Délelőtt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában, ahol a katolikus egyházfő a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. A találkozó után az egyházfő nyitott pápa mobillal indult szálláshelyére, az útvonal mentén több ezren köszöntötték. 14. Leó a spanyol fővárosban ima virrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be, és beszédet mond majd a parlamentben, ezután Barcelonába utazik. Idehaza a hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS 2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyerekek részvételével zajló események kereteit. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak. Újraindult a szezonális légijárat Budapest és Torontó között. Az Air Canada gépei heti 4-5 alkalommal közlekednek október végéig. Néhány hete az Egyesült Államok keleti partja is elérhető közvetlen járattal, az American Airlines Budapest és Philadelphia között biztosít összeköttetést. Futóverseny miatt változott a közlekedés a Városliget környékén. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Zichy Mihály utat, holnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszán sem közlekedhetnek az autósok. A kisföld alatti igény esetén a megszokottnál sűrűbben jár majd. Északa-keleten, észak-keleten lehetnek még elszórtan záporok, majd holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk. Legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor zivatar. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 10-16, napközben 26 és 30 fok között alakul. A pontos idő 23 óra 5 perc.
1: Műsorajánlat. Új világ.
2: Köszöntöm a világpolitika iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ezúttal is, mint majdnem mindig, aktuális, nagyon is aktuális eseményeket kínálunk önöknek. Az Irán ellen indított háborúról, amelyben bent ragadni látszik az Egyesült Államok, a libanoni mocsáról, amelyben Izrael vesztegel, még akkor is, ha a héten tűzszünet köttetett Jeruzsálem és Beirut között, és az új dán kormány megalakulásáról tartsanak velünk.
1: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Egy költő, aki a kávéházak és a jóborok világában élt. Két írónővér, aki történeteket és ízeket is együtt gyűjt. Egy tokai birtok 30 éve, és 3 barát, akik régi magyar szőlőfajtákat mentenek át a jelenbe. Gasztronómia, irodalom és bor személyes történeteken keresztül a Korkóstolóban.
1: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban.
23: Hagyományok.
24: Megragadni, megfogni, hogy ez őket érdekel, hogy látod, itt van egy darab fa, és ebből akkor mit tudsz kihozni?
23: Tehetségek.
25: Akkor fog tudni az ember hiteles lenni, hogyha azért a gyökereket azért, vagy az alapokat megtanulja rendesen.
23: Partitúra. Összhangzat van. Csíkszereda. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
4: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Rádió Kabari a Tália téli kertből. A házigazda Felméri Péter.
6: Hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Azt mondom, ne húzzuk az időt, mert kihűl a leves. Következik a rádiókabaré a Tália Színházból. A mai műsorvezető én vagyok, minden idők egyik humoristája, Felméri Péter. Kezdjük hát a már megszokottá vált nyitó blokkal a rádiókabarét, ahol Vida Péter is meghívott vendége ragadnak mikrofont.
7: Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatók, engedjék meg, hogy először is a zongorához szólítsam színpadra, Horváth Bálintot. És egy Kossuth díjas alkotót ehhez a colos mikrofonhoz, hölgyeim és uraim, Müller Péter Sziámi.
9: Jó estét kívánok!
7: Péterrel legutóbb a hólyagrák korai felismerését szorgalmazó jótékonysági kampányon dolgoztunk együtt Badár kollégával, de pályakezdőként Miskolcon is, ahol többek között alapítója a Bartók Plusz Opera Fesztiválnak, illetve maga a Sziget Fesztivál ötlete is ugye az ő agyából pattant ki. Ugyanakkor többek között kollektív Nobel békedíjas a taposóaknak betiltása ellen szerveződött nemzetközi kampány részeseként. Filmrendező, diplomás, cirkusz és varieté rendező, bár eredetileg bohóc zsánert tanult Alfonzótól, de maoista összeesküvőnek nyilvánították és kirúgták. Volt az Operaház stratégiai igazgatója, dalszerző, szövegíró, végzett rádiós szerkesztőriporter, alternatív rockzenész és a Baltazár Színház színésze, hát így többek között. De hogy ki is igazából Müller Péter és miért Sziámi, azt én sem tudom, hát ki ennek az apja?
9: Sajnos műsoridőnk lejárt, úgyhogy köszönjük a figyelmet. Szóval azért, hogy én kinyomozzam, hogy igazából úgy minden dimenzióban ki is az apukám, ahhoz be kellett fektetnem egy kis munkát, és mint egy ennek melléktermékeként létrejött az Apám Apáim című komikusnak szánt tragikomikus stand-up estem, és ott kialakult ez a konvenció, hogy úgy szoktunk beköszönni, Bálint kollégám is részese ennek az estnek, úgy szoktunk beköszönni, hogy jó estét csinálunk! A kérdésedre válaszolva, hogy nagyon találékony kérdés volt. Igazából ez az est ez úgy kezdődik, hogy egy nap azt mondta nekem az apukám, hogy melyik. Abba csak egy van, nem? És akkor megjelenik négy fotó. Jó, hát van akinek négy. És akkor hát egyrészt elkészült ez a stand-up, és ennek a munkafolyamatnak volt egy terméke, az első viszonylag komolyabb verses kötetem, amelyek az a címe, hogy a család. És abban benne van minden, amit a család tagjaimnak írtam. Ha már itt az apák a fő téma, illetve az apa, mert azért nem egyforma súlya voltak az én életemben. Tehát én Vég Péter néven születtem, azt hittem, hogy egy nyugatos Vég György nevű költő az apukám. Közben volt még egy apukám, és aztán örökbe fogadtak. Ő Müller Péter író, talán ismerik néhányan, és aztán jött egy pillanat, amikor 20 éves voltam, és már azt hittem, hogy mindent tudok, amikor kiderült, hogy ki az igazi apukám a vér szerint. A 20 éves koromban megtalált, amúgy börtönviselt szélhámos nőcsábász vér szerinti apukám Párizsban élt, azért nagyon megérintett, hát így a Kádár korszak szellem és lelki éhínségéből bekerül az ember egy ilyen hihetetlen fényes és nagyon csábító párizsi nagy életbe. Időnként ez előjött belőlem, ez a Bon Vivant vagy micsoda. És a másik apukám, Müller Péter apukám, aki pedig a leghűségesebb és a legmélyebben gondolkozó tisztességes ember, akit ismertem. Egy munkahelye volt, egy színház, egy helyen lakott, és hát egy felesége volt neki szembe velem, aki hát az ötödiket nyúzom. De most már 34 éve is van három közös gyerekünk. Szóval bele kellett tanulnom egy picit abba, hogy mi az a családi élet. Mondjuk falu laktam, és annyi pénzünk sem volt, hogy a villanyszámlát kifizessük, szóval halványgőzünk nem volt, hogy miből fogunk ott megélni, mikor leköltöztünk. Ilyen rock and roll zenekarral, hát kis deficittel, nagy lelkesedéssel jártuk az országot, és csöngött a telefon, papa azt mondja, hogy Petikém, kérnék tőled valamit. Na most a papa engem kivett az állami gondozásba, és örökbefogadott. Tehát nem tud olyat kérni, amit ne csinálnék meg neki. Azt mondta, hogy megkérnélek, hogy most írunk egy új zenés darabot a Tolcsvai Laci barátommal, és ez az egész ez versben lesz, hogy te olyan jó verseket írsz, hogy neked kéne megírni a dalszövegeket bele. Hát mondd, papa, neked bármit, mondom, mi lesz a címe? Azt mondja, az lesz a címe, hogy Mária evangéliuma. Most hát tudni kell, hogy akkoriban én mondjuk a Fekete Lyuk nevű alternatív szórakozó vagy olyasmi verseket adtam elő, hogy nem akarom elvenni a kedvedet, de a rakendról, ami zenét nem lehet. Megváltozhat mégis ez az állapot, ha mindannyian kinyitjuk a gázcsapot. És mondom, papa, hogy mi a címe, hogy Mária evangéliuma, és mondom, miről fog szólni? És hát arról. És akkor megírtam. Más választásom nem lévő. Soha még semmiben. Munkában, vagy nem is munkában, játékban. Ennyi örömöm nem volt, mikor rájöttem, hogy nem csak magamnak szeretek dalszöveget írni, hanem csodás dolog elképzelni a 15 éves kis Máriát a kútnál, János evangélistát, és akkor egyszer csak azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. Tehát én dalszövegíró lettem. És hát rengeteg szerepbe bele lehetett bújni, és ez lett az életem. Most már 60-valány darabot írtam, fordítottam, játsszák. Most megy a Erkel, a Rebeka, meg az Elizabeth, szóval elindult ez a dolog. És akkor arra gondoltam, hogy a papa kedvenc rock'n'roll dalát még előadjuk önöknek, az picit komikus. Az a cím, hogy 100 bólha.

enni szívem, hogy hamburger, vagy hot dog, nem tudom eldönteni szívem, hogy itt rosszabb, vagy ott jobb, nem tudom eldönteni szívem, hát és nem is érdekel, és most már biztos maradok, mert tudom, hogy menni kell, és most már nem eszek semmit, bár nagyon szépen mennek ám itt fölfelé az árok.

Sújt. Jaj, de föl vagyok dobva, papapám, jaj, de föl vagyok túlva, jaj, de ideges vagyok. Most már úgyis meghalok.

0: Köszönöm szépen a zongoránál Horváth Bálint. Köszönjük szépen Müller Péter Sziáminak.
1: Magyar Péter nem vesz fel ismeretlen számokat, ezért rengeteg nem fogadott hívása van. Hallgassuk hát meg ezeket. Magyar Péter üzenetrögzítője. Móricz Tamás írását előadják Aradi Tibor, Bach Szilvia, Kerekes József és Vida Péter.
2: Halló, Kövér László. Ez most komoly, hogy egy nő lesz az utódom a parlamentben? Hát még rendes bajsza sincs.
3: Halló, szia, Fekete Pákó vagyó. Te, ennek a vagyon visszaszerzési hivatalnak nem kellene egy himnusz. Tudod, a adide, a mani adide.
2: Hello, Peti Kémit, Gulyás Geri. Ismerd el, nagy tűk volt. Mindenki bevette, amikor a sajtónak leidiótáztalak. Tali este a szokott helyen?
4: Szevasz, itt Geszti Péter. Arra gondoltam, hogy írok egy rap musicalt erről a nagy napról, pár sorra már meg is van az, hogy jó helyre tették az emberek az X-et, mert sokaknak már a tenyere is viszket, kijött a Loch Nessi tóból is a Yeti, azt kérdezte, who the f**k is Magyar Peti?
5: Gavari Putin. Segíts már, Piotr. Te fiatalabb vagy, és már csináltál ilyet. Hogy kell az ismerősök közül törölni ezt a Viktort?
6: Szia, édes! Kelemen Annácska vagyok. Van egy bekamerázott hálom, ahol áradhatna a szeretet. Olyan videót forgathatnánk ott, hogy utána még a Bájer Zsolt is rád szavazna.
7: Szia! Megcsináltuk együtt, megcsináltuk. De, hát ezek még nálam is böszmébbek voltak. Klári Fári.
8: Szia, Péter, Tóth Gabi vagyok. Ahogy kérted, jól megkínoztam őket a DPK gyűlésen ezzel az Eye of the Tiger rótával. Várom a következő küldetést.
9: Peti, Peti, szervusz. Szervusz, Peti, itt Lölő. Lassúak voltatok. Én már itt lubickolok. Mondjad már, Ondi, milyen szigetek? Jajmán. Kajmán, Kajmán. Kajmán szigeteknél. Most se gyalog jöttünk, gondolom, hanem jaktal. Mi ez a zaj? Ondi, állítsd le a motort. Ondi, gyere vissza, Ondi. Ondi!
10: Hi, Peter. Donald Trump from Washington. Gratulálok, és meg kell mondjam, nagyon tetszik, hogy felvetted az országod nevét. Most azon gondolkodom, hogy én akkor legyek Donald America, vagy az USA-t nevezzem át inkább Trumpra.
4: Pataki Attila, szevasz! Ezek a történelmi napok megihlettek, írni akarok egy rock musicalt, az a címe, hogy a szavazókör közepén állok. Indításként kellene 7 millió forint, ebből megvenném a üdítőt, a ropit, hogy jobban menjen a dalszerzés.
6: Jolika vagyok, adnak neked enni rendesen, Péter. Hát esküszöm, hogy az én kalmánom nagyjából annyi kilóval született, amit te most nyomul.
10: Halló? Zelenszky elnök beszélek. Gratulálok, kolléga, nem csak mint elnöknek, hanem mint filmsztár.

0: Köszönöm szépen. Petit mélyen érintette a Dacia-s videóm. Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, hát rendszert váltottunk, és hát én elmentem egy Magyar Péter plakátért. Feleségem kérte, én meg a feleségemet szeretem, elmentem egy plakátért. Na most oda föl kellett mászni, ott lógott egy szerelem le, mert így nem jött le, így vágtam, nyiszatoltam, és ezt hallom alulról.
1: Figyelj, nem cserélünk!
0: Le se néztem, mondom, figyelj, oké, cseréljük, adja ért egy Radmai Márk Magyar Péter, vagy egy Magyar Péter katona is, tehát aláírva, de ne csak úgy, izé, rendesen, szeretettel, Barnikának, aranyjal, kis szívecske, úgy, ahogy kell kultúrát adni, ezért cserélek. Azt mondja,
1: figyelj, adok érte 9 vitályost, 4 pócsot, 5 dobrevet.
0: Én ott hagytam, nem mentem bele ebbe az egészbe, de nem lett Magyar Péter plakátom, mert nem tudtam elhozni, ott maradt a fele, véletlenül leszakadt. A másik meg az, amiről beszélni akartam, hogy nálunk a környéken van egy hajléktalan, a Kálmán, és a Kálmánnak én nagy barátja vagyok, mert szoktam támogatni. Viszont Kálmán most nem volt a rendeltetés helyen a kis ABC-nél, és egy teljesítési segédje volt, alvállalkozója, ki volt szervezve a biznisz, én meg megyek be a boltba, és ha megszólítanak, akkor vagy a hülyét szoktam tetetni, vagy a külföldit, és a hülye nem jutott eszembe, és azt hallom, Önök, ne haragudjon, másnak egy pár forintja! Mondom, I'm sorry, I do not speak any Hungarian at all. Hozzám szól a csávó. No problem, mister! Erre nem számoltam. Odalép hozzám, azt mondja, I'm wondering probably you can help me out. I am in a financial crisis. Maybe 5,000 or 50,000 forints. Would be appreciated. Azt az eget neki, az óriás performance, 250 000. Én meg így benyúlok a zsebemben, egy 500-as volt nálam, mert ezért a performance ezt az 500-ast feltolom, mert nézi az 500-ast, amit átadtam neki, azt mondja, hát jobban örültem volna, a külföldinek tetszik lenni. Hát mondom, most kapva 500-at, tesa. Hát mondom, hogy beszélsz angolul, hol? 7 évet koldultam Londonba. És ilyen büszkén. Mindenkinek megvan a szakmai háttere. És Kálmán visszajött, és találkoztam vele, és mondom, Kálmán, nincsen önnek így alkohol problémája? Nekem 57 liter pálinkám van otthon, milyen probléma? A másik meg ugye az, hogy én evel nem tudok nagyon mit kezdeni evel a szituációval, de ott van ez a nem tudom, kinek rossz a dereka. Ugye? Én egy színpadon voltam, és csináltam egy ilyet, és nekem így megállt, hogy na erre nincs nagyon poén. És akkor az ember arca is megváltozik, mert mosolyogni akarsz, de ilyen vagy, hogy nem tudod erre, hogy melyik rész zárd el, de szivárogni fog, ez biztos. És így, és nem ez van a monológban megírva. És látták, hogy nekem bajom van, ott volt Ferenc. Ferenc ez a 20 kilósan született, azóta 120 kilós húsember, 150 centi magasan. Ő nem lesegített, a vállára vett és kivitt. De én így voltam így a vállám, mint a döglött ember, és így annyi volt, hogy bevitt a művelődési házba, egy asztalra fölrakott. Az asztalon élt így ugyanabban a pozícióban feküdtem, csak így hanyat, mint egy büdös bogár, és mondta, hogy akkor megfordít, és elkezdi kimaszírozni belőlem, de ilyenkor vannak a katasztrófa turisták, akik így szivárognak befelé, nézegetnek, mi történik, a művész urat gyúrják, a Ferenc meg így, ó, a barna, ez nagyon be van akadva, megnyomom kézzel, megnyomom lábbal, be kellek evel az olajjal, barna, rád fekszek. Nem akarok ebben részt venni, és már körülöttem voltak azért, és így nézték, így cupogtatták, húzd meg, nyomd meg, csináld meg, gyúrjad, hubababa, hubababa, mint az Indiana Jones, vagy, és örvény lettek körülöttem a népek, csináld meg, fájjon, folyjon a vére. Mindegy, Ferenc megoldotta, jó, egyet kattant, egyet rottyant, nem tudom, hogy hol, de én rottyantottam, az biztos. Jól lettem. Megyek ki, ugye már így a saját lábamon, ilyen kicsit ilyen kacsában. És így megyek ki az autómig, és így állnak sorba az emberek jobbra-balra, és így néznek, én meg így totyogok ki a kocsi fenék ki pociben, és szállok be az autóba, nem dinamikusan, tehát így bemásztam az autóba, de még Ferencet láttam, és így mondtam neki, Ferenc, ami kettőnk közt történt ott bent, az zárjuk mélyen a szívünkben. Nagyon sok szeretettel puszilom a lelkedet, drága Feri. Ebben a pillanatban egy fiú kilépett a sorba. Mondtam, hogy langyi a barna! Nehéz. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátok.
2: Felállt az új parlament, indul a munka, veteránokkal is, persze újoncokkal is. Következő jelenetünk címe Parlamenti munka. Írta Vapausz Attila. Előadják Győri Péter és Bokor Barna.

0: Elnézést, uram, ha-ho! Kérem, álljon meg egy pillanatra!
1: Hát tessék így utánam szaladni, még azt hiszik, hogy elloptam valamit.
0: Ugyan kérem, emiatt ne alkotjon. Ez itt a parlament. Nálunk a lopásgyanú az olyan természetes, akár a köszönés. Majd megszokja. Szóval maga az egyik új fiú, ugye?
1: Igen, most kezdtem a héten, de fiúnak már nem mondanám magam. Nézem, ilyen ráncos a homlokom. Gyalulni lehet rajta.
0: Á, nincs azzal semmi baj. Komoly, barázdált arcélek. Plakátra való.
1: Remélem nem görözési plakátra gondol.
0: Á, az csak magán múlik. De higgy el, hogy nem kis dolog ám bejutni ide. Gratulálok.
1: Hát köszönöm, én nagyon kedves magától, de én mennék is a dolgomra.
0: De haragudjon, hogy itt a folyosón tartom fel, de elég nagy most a felfordulás. Annyi itt az új arc, mint bálabontáskor a turkálóban. Na, nem mintha én járnék turkálóba, de ahogy elnézem, maga annál inkább.
1: Mire tetszik célozni?
0: Kicsit, mintha alul öltözött volna az ország házához. Szóval, legközelebb ing és nyakkendő, gyűrődés nélkül, mint az alföldi táj.
1: Öltönybe kell dolgozzak, mint a sírások. Legalább fizetik, mint munkaruhát.
0: Miért? Magának nincs öltönye?
1: Hát éppenséggel van egy hűséges zakóm.
0: Hűséges? Ez milyen?
1: Hát nem olyan, mint a feleségem. Amúgy meg abban ballaktam, abban esküdtem, és nagy eséllyel abban is temetnek.
0: Na kérem, egy picit komolyodjunk meg. Én dr. Patkós vagyok, az országház méltóságáért felelős koordinátor. Vagy ahogy a hátam mögött mondják, a protokoll doktor.
1: Jaj, anyám, akkor viszont az én hátam mögé ne jöjjön. Ez nem bejárat, itt csak egy irányú forgalom van, jó? És az is kifelé.
0: Nem prostata, doktor, ember. Protokoll. Tudja? Mint az illemtanár.
1: Én már azt hittem, hogy maga a vazelines turkász.
0: Ja, értem már. Maga ilyen humoros, emberarcú. Nem mintha számítana a frakció, de jól gondolom, hogy maga Tisza párti.
1: Ennyire hallatszik?
0: A rutinos fül az kiszúrja, bízom.
1: Hát, ja, mégis tiszakparti gyerek vagyok, méghozzá szögedi. Csak feljöttem Pestre, mert itt több a meló. Apropó meló, most már tényleg mennék főnök.
0: Egy pillanat, uram. Én is csak a munkámat végzem. Kötelességem tájékoztatni az ülésteremben való helyes viselkedésről.
1: És mégis milyen ülésteremről beszél?
0: Mi azt talán maga nem akar beülni? Volt már itt egy ilyen bújócskás ember. 4 évig azt játszottuk, hogy ő kereste a nagy pénzt, mi meg őt, az egész ciklus alatt.
1: De miért kéne nekem beülni?
0: Uram, kérem, honnan ez a gőg? Még csak most került be ide.
1: Ne haragudjon, maga is érzi ezt a bűzt?
0: Ez a demokrácia szaga, barátom.
1: Hát ráférne egy szellőztetés. Olyan szag van itt, mintha még a kőoroszlánok is hagymás babot ettek volna. Mi lehet ez? Ja, hát persze, a szivárgás.
0: Szivárogtatás? Már az első héten?
1: Nem szivárogtatás, szivárgás. Fent az emeleti WC-ben nyakig ér a tré, oda tartottam, mielőtt megállított.
0: És egy képviselőnek kell megjavítania? Hőha, akkor tényleg üres az államkassa.
1: De hogy vagyok én képviselő, én nem mocskolom be a kezem, van nekem tisztességes szakmám. Engem ide karbantartónak vettek fel. De rohanok is, doktor Protko, mert magukkal ellentétben engem nem fizetnek a pofázásért.
2: Az, hogy az ember párkapcsolatban él, vagy házasságban, előbb-utóbb, vagy hát inkább rendszeresen, akarom mondani, folyamatosan konfliktusokhoz vezet. És hát nincs ez másképp nagynevű, megbecsült művész emberek esetében sem. Heckel Krisztina tollából jön a vajon mire gondolt a költő felesége. Petőfi Sándorné, Gubás Gabi. Sokonai Vitéz Mihályné, Bass Szilvia.
3: Petőfi Sándorné, türelmem végén. Még költöd a rémeked, zenged a dalt ott, még fekszel az ágyban az ablak előtt, de látod a mottan edényből a halmot? már ellepi lassan a konyhai nőt. Még ifjú agyadban a forradalom forr, s még benne virít a boros révület, de íme a házban a sűrű sötét por, a pókok is megszőtték már fészküket. Kihull a haja, s eliramlik az élet, ülj Sándorom, a szemétbe, ide! Ki most a hazáért kitárja szívét, nem fogna lapátot a két kezibe? Ó, mondd, ha a düh elemészt itt e percben, sírva megírod a bús szöveged? Rábírhat-e majdan egy nimfa szerelme, hogy felemeld végre a hős feneked? Ha eldobod egykor a mennyei tollacs, a konyha kövén sötétkék foltot hagysz, én feljövök érted a síri világból megnézni szememmel, hogy felnyalod azt. Lemosnám egy rongyal a zsírfoltot rólad ki, ingeden ott feledéd étked, s bár itt is, a sírban is megfojtalak nyomban, de tudd, hogy a szívem örökre szeret.
4: Csokonai vitéz Mihályné a süteményhez. Polcokon virító édes tünemény, inzulint vadító csalfa sütemény. Míg a Mihály rímelt smúzsákhoz szaladt, én a krémesekkel tömtem torkomat. Síma mázzal mit kecsegtetsz? Miért nevetsz felém? Répacukrot miért csepegtetsz még most is belém? Csak maradj a boltban, vonzó képet csal. Faltam, s megromoltam, elhisztam hamar. Spájzom mogyorókkal végig telt vala, fagygombócokkal hívott cukrászda, rám ezer kaláccsal szórtad az átkot, karamellás krémmel töltötted fánkod. Jaj, de kockás hasam puhulni kezd, méretből is XL kellett. Könnyűségem, kedvem ólomsúlyra vált, régi jó alakom múlt időbe szállt. Ó, csak a csokit hagytad volna, csak magát nekem. Most panaszra nem hajolna gyászos énekem, íze közt a búkat elfelejteném, s fitness gurukat nem irigyelném. Hagyj el, ó, szénhidrát! Hagyj el engemet! Több kalóriát már testem nem ehet. Érzem-e diétán, volt erőm elhágy, lelkem hájas tésztát és somlóit vágy. Nékem már a zsír illetlen, hűtő kiürült, konyha oly kietlen, vércugrom bedült. Csillogó bombonok, tarkák, édesek, kekszek, habos fánkok. Isten véletek!
2: A szóviccek működésének hátterében valójában egy nagyon izgalmas pszichológiai és nyelvészeti játék áll. Nem csak azért nevetünk rajtuk, vagy hát ugye fogjuk a fejünket, mert viccesek, hanem azért is, mert meghekkelik az agyunk minta felismerő rendszerét. Szóval készüljenek fel, mert most az önök agyának minta felismerő rendszerének meghekkelésére teszünk kísérletet. Életképtelenségek. Weber Tamás írását előadja Vida Péter.
5: Tűz van, babám! A minap kigyulladt az utcánkban lévő ezotéria bolt. Lángok martalékává váltak a mágikus tárgyak. Minden csupa por és amulett. A bolt vezetőjének újdonsült felesége a parazsakon ugrálva locsolta a lángokat. Többen meg is jegyezték, micsoda tűzről pattant menyecske. Az oltásban egy pap is segített, akinek lángra kapott a reverendája. Fel is kiáltottam, atya, ég! A sikeres oltás után sokáig zsörtölődött a megpörkölődött ruhája miatt. Először a tűzoltókkal együtt, majd félreült. Most magában füstölög. Egy külföldi nyaralásomon szemtanúja voltam egy emberrablásnak. A foglyokért váltságdíjat is kértek. Kérdezték a rendőrök, hogy néztek ki az áldozatok. Mondom, fiatal lányok voltak. Az egyik 19, a másik egy hián 20. Tovább faggattak, le tudnám-e írni az elkövetőt? Persze, kértem papírt, ceruzát, és már le is írtam, elkövető. A tárgyaláson a vádlott kétszer is lement a bizonyíték raktárba egy kosárral, de semmit sem tudott felhozni a védelmére. Kiderült, hogy visszaeső. Régebben idegen kertekbe mászott be, és összekaristolta a földet. El is ítélték barázdaságért. Büntetésének első napján bal szerencséjére összedőlt a börtön cellája. Most ülhet 10 évet a sitten. A héten bementem egy kifutó termékeket áruló sportboltba, és vettem egy teniszütőt, de 2 nap múlva visszavittem. Nem volt jó. Akár hányat ütöttem, mind out lett. Betértem a könyvesboltba egy krimiért. Az eladó nagyon szomorú volt. Párás tekintettel egy magas halomba akarta rakni az új regényeket, de azok mindig ledőltek. A könyveivel küszködött. Ráadásul Claire Kennett írónő regényei is a földre estek. Egy hián már feltette a polcra az összeset, de én adtam fel neki az utolsó Kennettet. Fiatal koromban egyszer vívó versenyt nyertem. Az erről készült képnek szerettem volna megfelelő tartót venni. Sokáig keresgéltem, végül a türelmetlen eladó a fejemre húzta az egyiket. Most benne vagyok a válogatott keretben. A barátom a szülei vonásait örökölte. A múltkor találkoztunk az utcán az ablakuk alatt. Éppen a nyálas fejét törölgette. Felnéztem, és tényleg kiköpött az apja. Szívből utálom, amikor a barátnőm órákig vásárol egy nagyáruházban, ilyenkor, mászkálás közben, könyvvel a kezemben töltöm az időt. Még szerencse, hogy tudok a sorok között is olvasni. Az utcán sétálva észrevettem, hogy a földön egy régi, díszes dohánytartó hevert. Senki nem merte felvenni. Odaléptem, eltettem. Nem hiába mondják, bátraké a szelence. Apósomat elhívtam vacsorára. Feltűnt, hogy a levest csak piszkálja, az előételhez hozzá se kezd. Már vagy fél órája ettünk, amikor hirtelen ajtócsapódást hallottam. Az apósom felvidult, végre megjött az étvágyam. Imádom a sportfogadást. A hétvégén is megyek a kedvenc totózomba, de a bejáratnál óriási csattanás fogad. Nézem, mi ez a zaj? Hát nem akkor borult fel a papírforma.
2: Ha az ember fel szeretne újítani valamit a lakásban, akkor vagy szakembert keres, vagy maga oldja meg. Én a múltkor festőt hívtam, és szerintem sódákú rajongó lehetett, mert ahogy ajtót nyitottam, ez volt az első reakció, hogy hát nekem a Hatházi László a kedvencem. Úgyhogy következőre magamnak fogom megoldani. Élet a Barkácsáruházban, írta Aradi Tibor, előadják Vida Péter és a szerző.
6: Szia, Bogyi Bucé, figyú, erre a cuki kis fűnyírcsire szeretnék felvenni hitelt. Milyen opcik vannak rá?
5: 2 lehetőség van, OTP vagy cetelem.
6: Igen, épp ezt ecetelem, hogy nem tudom.
5: Az egyiknél gyorsabb a hitelbírálat, a másiknál meg kisebb a kamat.
6: Engem a nagyobb kamat érdekelne, kis csillag. Figyú, van valami megoldás arra, hogy télen is tudjak a kertben vircsiket meg egyéb növcsiket termeszteni?
5: Mit szólna egy melegházhoz?
6: Hülye vagy, onnan jövök.
7: elnézést, tudja, én nem nagyon értek ezekhez az építőipari dolgokhoz, édes lelkem, egy kis segítség kéne, mert felújítás van nálam, ilyen nyílás áthidalóra lenne szükségem.
8: Értem, itt tetszik találni, tessék.
7: Most szórakozol velem? Hát hagyományos nyílás áthidalót akarsz rám sózni? Hát nekem ellenmagas keltek retén. Ha, most vegyem meg a gagyi hagyományosat, aztán szívhatok a következő sorfalazó elemmel, mert beletek bele kisméretű téglákat. Ugye vagy? Na jó, fángli van?
8: Igen.
7: És ez vas vagy saváló acél, lelkem? Nem értesz hozzá mi. Na jó, virítsál ide gyorsan 25 méter vápa lemezt, mert lenyomok két nem egyszerűt köcsög.
9: Elnézést, ebbe a akciós újságba olvastam, hogy van maguknak ez a segélyhálójuk. Ezt hol találom-e?
8: Segélyháló? Hát nézem. Ja, ez seregélyháló. A seregély befogására való a kiskertbe.
9: Seregély is, az több, mint a segélytestvér.
8: Az egy madár.
9: Jaj, ma mondom, hogy kamu a egész. Akkor fizettem, amiket vettem.
8: Igen, 92.675, ha más nem lesz. Készpénz lesz?
9: Igen, azt mondja, hogy akkor számoljunk. 20, 40, 80...
8: A 60-at kihagyta.
9: Mi, 40 ezerest nem fogad el, vagy mi van?
8: Hát van olyan?
9: Persze, egy órája vezették be, nem olvasta? Pedig írta a mértékadó minden egyben blog is. Eurót elfogad?
8: Igen.
9: Ázsiót?
8: Ázsiót?
9: Igen, olyan, mint a euró, csak Shanghai-ban nyomtatják. Még egy dolog, azt olvastam a akciós újságba, hogy önöknél ezen a hétvégén ingyenes a házhozszállítás, igaz ez?
8: Igen, ez így van.
9: Jó, akkor 8-an vagyunk, Zalaegerszegre légy szíves, testem.
10: Végre egy eladó, már egy órája keringek itt az áruházba. Elnézést kérek, csaptelepet szeretnék venni. Milyen van, ami olcsó?
8: Hát van ez a kínai 4500 forintért, de ezt nem ajánlom. Aztán van ez a szlovák 6000-ért, de ezt sem ajánlom. Aztán 13000-ért van egy japán, de nem ajánlom. Viszont van ez a dán 21000-ért, ez kiváló minőség, de ezt sem ajánlom.
10: Miért?
8: Tudja, itt a személyzeti WC-ben semmi nem eladó.
11: Jó napot kívánok! Én a Fifikét keresem.
8: Elnézést, nem tudok itt felejtett kutyáról.
11: A Fifi az nem kutya, hanem a robotfűnyíróm. Múlt héten vettem itt, tegnap elmen nyírkálni. Azóta nem láttam, gondoltam, hát hazaszökött.
8: Nem hinném, hogy a Fifike meg tudna tenni ekkora utat.
11: Mi honnan tudja, hogy hol lakom?
8: Nem nehéz kitalálni. 10 utcára innen van az elmegyógyintézet. De lehet, hogy 9.
11: Úgy szimpatikus barom. Na jó, hát ha mégis látna, akkor mondja meg neki, hogy nem akartam bántani. Kicsúszott a kezemből a húskloffoló. És máig se értem, hogy tudta őt 50 méterről úgy eltalálni, hogy közben meghúzta a ravaszt a vadászpuskámmal. Nem tudom.
8: Csak szólok, hogyha mégis előkerülne, akkor a garancia nem érvényes bántalmazott fűnyíróra.
11: Kikérem magamnak, én nem bántalmaztam, csak nyomatékosan fel akartam rá hívni a figyelmét, hogy csak a füvet nyírja és ne nyúljon a gerberához.
8: Uram! A fűnyíró nem tud különbséget tenni a növények között.
11: Na, pont ezért vertem meg. Örülök, hogy egyetértünk végre. Ha esetleg visszajön és véletlenül megharapna valakit, itt az oltási könyve.
8: Ön beoltatta a fűnyírót veszettség ellen?
11: Igen, de amint látja, nem hatott, mert mégis elveszett. Na most, az a helyzet, hogy van még egy problémám.
8: Még egy, magának 5 problémája van szerintem. Pontosan annyi, hány agysejtje. És ahogy látom, egy sem működik.
11: Akkor ezért hittem azt, hogy csak kanyarban lehet kiflitenni?
8: Minden bizonnyal.
11: Értem. Jó, szóval az a problémám, hogy vettem maguknál egy villáskulcsot, nem lehet rászúrni a rántott húsit.
8: Uram, a villáskulcs nem evőeszköz.
11: És akkor mire lehet használni, ha nem evésre?
8: Nagyon szívesen elárulom, vigye el az autóját egy műhelybe, ahol van hidraulikus emelő, és amikor felemelték az autót, álljon alá a villáskulcssal, majd kérje meg a szerelőt, hogy hirtelen ejtse le az autót.
2: Gazsi és Pesta a két kópé, és Kincses Zoltán, ő a harmadik. Mondhatnám, hogy a fő kópé, hisz az egészet ő találja ki. De hogy pontosan mit is, hát figyeljenek kíváncsian. Gazsi és Pesta meg az érettségi. Kincses Zoltán írását előadják Vida Péter és Kerekes József.
12: Szosz, Pesta! Hova ilyen sebesen?
13: Megyek a gimnáziumba.
12: Jó, gimnáziumba. Jó, hogy nem már egyetemre. Mi vagy te? Hogy hívják a egyetem főnökét? Vektor? Vagy Hektor?
13: Hogy nem már buksi.
12: Vagy az az agyizé.
13: Milyen agyizé?
12: Agyunktus.
13: Mi van? Simán lehetnék.
12: Agyunktus? Ja. Nálad pont ez a kettő hiányzik, az agy meg a tusolás. Hová mész?
13: A gyerekér.
12: Minek? Nem tud járni az a nagy lakli.
13: Hát most van neki az érettségi.
12: Ha nem kapkodta el.
13: Nem.
12: Hány éves? 30?
13: Csak annyinak látszik.
12: Mert?
13: Hát te se néznék ki különben, ha az anyósomnál lakná albérletben.
12: Oh my God. Na, de megköltözött oda. Hát,
13: hogy tudjon tanulni.
12: Anyósodtól mi? Hogy hogyan nyeljen le egy tenyérnyi a bátszalonnát egészben?
13: Az asszony akarta, pedig tőlem tanulhatott volna.
12: Mit?
13: Hát az érettségire.
12: Te aztán tudod.
13: Hát tudom is. Én voltam érettségin, le is érettségiztem.
12: Ha nem mondod, aztán hogy?
13: Hát írásban. És te?
12: Inkább sírásban.
13: Te, ha már írás, neked milyen volt a helyes írásod?
12: Pazar, sőt, zseniális.
13: Hogy?
12: Azóta már a CIA használja.
13: Mire?
12: Titkosításra. Nálunk az egész tantestület próbálkozott vele, de nem tudta senki feltörni.
13: Az jó.
12: Jó, bizony. Jó. Neked milyen?
13: Hát olyan, mint most.
12: Teremtő atyám.
13: Ezt mondta a tanár is. Mindig a fejét fogta, hogy István, magának nem rossz a helyes írása, hanem gyakorlatilag nincsen. Neked melyik tárgy volt a legnehezebb?
12: Anyósod orosz hűtőszekrénye.
13: Nem úgy, az érettségi.
12: Jó, a biológia.
13: Mit kaptál?
12: Arcideg zsábát.
13: Az komoly.
12: Jó, egy hétig nem tudtam vigyorogni, de a még semmi, a sör se esett jó.
13: A mindenit, azt hogy bírtad ki?
12: Erőltettem, a negyedik után már jó volt.
13: Hát az is egy megoldás. De bioszból mit kaptál?
12: Az kemény volt.
13: Na, mondjad már.
12: Nem tudtam, hány szikű a bagoly.
13: Azt én se tudtam volna.
12: A matek, hogy ment?
13: Jó, simán.
12: Mit kérdezte?
13: Hogy oldjunk meg két ismeretlenes egyenletet?
12: És mit mondtál?
13: Hát, hogy be kell őket mutatni egymásnak. Na, és a szóbeli hogy ment?
12: Nem tudtak megfogni.
13: Ó, tudtál mindent?
12: Nem, úgy futottam, mint a nyúl.
13: De mit húztál?
12: Hármasekét.
13: A szóbelin, te juffhely.
12: A volt olyan is?
13: Volt hát. A milyen érettségi voltál?
12: Milyen, nem, milyen, mit tudom én, ahol olyan izét adnak.
13: Na, a milyen izét?
12: Hát, amin az a pecsét van.
13: Az alsógatyád.
12: Mindjárt szemed alá nyomok egyet. Neked ki volt a osztályfőnököd?
13: Ki bizony. De mennyire, hogy ki?
12: Ja, az enyém is.
13: Akkor lehet, hogy osztálytársak voltunk.
12: Sőt, padtársak.
13: Milyen pad?
12: Hát a pad.
13: De hogy a pad?
12: Hát látod, hogy a sörünk a pad. Igyünk még egyet.
2: Julika nagyon szereti a férjét, Kálmánt. Hogy mennyire nagyon, és hogy pontosan miért is? Hát ez a következő jelenetből biztos nem fog kiderülni. Julika és a hatalmas összeesküvés. Írt és előadja Bach Szilvia.
14: pasztorizom a situt. Én ma belefáradtam Kálmán szapulásába, elhatároztam, hogy hatékonyabb leszek. Beszéltem az Edittel, meg a Zsuzsival, aki szólt a Terinek. Tudod, akinek a lánya hozzáment az unokatestvére elhunyt apusának a féltestvéréhez, aki anyai ágon rokon a Tibi keresztanyjának a húgába, vagy a nővéreiba, a mellem se tudja már követni a vérvonalakat. A lényeg, hogy itt mindenki, mindenkinek a rokona, tudod? Talán azért van ennyi szakállas nő, vagy én nem tudom. Na mindegy, is a lényeg, hogy összegyűjtünk mink asszonyok, lányok, azt megállapítottuk, hogy itten annyi a hereferi manus, hogy épp ideje megregulázni őket, hogy 100 hangya hordja széjjel a belüket egy kupacba ezeknek, de tényleg már na. Hát ezek csak a kocsma, a halózás, meg az ugatérozás. Gyerekek, agyuk se nincsen, mert azt is már elitták. Teljesen. Belement így a cefrébe. Amőba ez mind. Guszinak mondta az asszony, hogy vegyen már egy színes tévét. Ez a hülye meg megkérdezte, hogy milyen színűt. Érted, ezek olyan hülyék, mint egy talicska hormonzavaros menyét. Kiokoskodtuk a nő mozgalom nevét. Agyi nyomorultak átnevelő dandárja. Röviden anyád. Sokat vitatkoztunk, hogy hogyan is változtathatnánk meg az egysejtű férjeinket. Kati azt mondta, hogy írassuk alá, hogy nem isznak, segítenek a háztartásba, azt heti egyszer ők vásárolnak be. Leszavaztuk. Hát én csak egyszer kértem meg a Kálmánt, hogy segítsen bevásárolni. Tudod, mi lett belőle? Káosz. Hallod? Felhívott a bódbú, hogy magyarázzam már el neki, hogy néz ki a karfiol, mert nem tanálja. A mondom neki, je olyan fehér rücskös. Tudod, mit hozott? WC-kefét. Manyi javasolta, hogy vágjuk az összes gyümölcsfát, hogy ne tudjanak pálinkát főzni, ugye? Leszavaztuk. Hát anyagi csőd lenne, ha még a pálinkát is meg kellene venni ilyen nehéz időkbe. Én azt javasoltam, hogy nézessük velük az Észbontók című műsort. Leszavazták mondván, hogy pont olyanok, mint akik a kanapén ülve elmagyarázzák, hogy Bemapó hozza a virgácsot. Kőműves Kelemen asztalos volt. Leonardo DiCaprio meg egy ilyen lenyitható tetejű autó. Bea azt javasolta, hogy soroztassuk be őket katonának, majd ott megtanulják, mi a rend meg a munka. Leszavaztuk. Hát mindek van már annyi nyavajája orvosilag, az egyik aranyeres, a másik viszeres, a harmadik HR-es, érted? Kálmán még most is a katonai sztorival kínozza a környezetét. Azt mondja, őrmester úr, mi a teendő, ha rálépünk egy aknára? 50 méter magasra repülni, és nagy területen szétszorodni. Ah, már majdnem 11 óra volt, hát de még nem tanáltunk ki semmit. Mit volt mit tenni, hazagyanáztunk. Mindenkinek ki lett adva, hogy másnapra gondoljon valami hatászosszat kifele. Meséltem anyukának, hogy mi volt. Azt mondja, mit kell ezen ennyit csinni, csavari gyerekem? Nem ezeket kell egrécíroztatni, hogy ide-oda küldözgetni. Fogjátok magatokat, azt menjetek ti egy hónapra elfele. Majd megtanulják, milyen ez, ha nincs halózás, tiszta edény, tiszta ruha, tiszta lakás. Leszavaztam. Hát mert ugye, ha Kálmánt egy hónapra magára hagyom, hát elpusztulna. pusztulná. Anyuka, hunazút le velem. Na csumi.
15: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Felméri Péter volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kajzerhajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatorna igazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
16: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunk a délutáni adásunk ismétlése volt. Éjfél van.

0: éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai iránya 3 nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. A tárcavezető egyeztetett az Európai Befektetési Bank alelnökével is. Mint mondta, olyan területekről tárgyaltak, amelyek a Tisza kormánynak is fontosak, így például a megújuló energia, valamint a bérlakás és vasútfejlesztés. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy több mint 350 ukrán drónt semmisítettek meg tegnap Oroszország fölött. Tver városában a lehulló törmelékek egy autóra zuhantak, amelynek sofőrje meghalt. Az amerikai védelmi miniszter ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. A tárcavezető egy franciaországi amerikai katonai temetőben beszélt erről, miután lemondta részvételét a normandiai partraszállás évfordulóján rendezett nemzetközi ünnepségen. Beszédében a többi között azt mondta, hogy Amerikának kell utat mutatnia, a béke csak erővel garantálható, és megjegyezte azt is, hogy a bevándorlás fenyegetést jelent a nyugati civilizációra. Megkezdte egy hetes spanyolországi látogatását 14. Leó pápa. Délelőtt 6. Fülöp fogadta a madridi királyi palotában, ahol a katolikus egyházfő a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem a konfrontáció, hanem a találkozás kultúrája az, ami stabilitást és jólétet teremt. A találkozó után az egyházfő nyitott pápa mobillal indult szálláshelyére, az útvonal mentén több ezren köszöntötték. 14. Leó a spanyol fővárosban ima virrasztást tart, úrnapi szentmisét mutat be, és beszédet mond majd a parlamentben, ezután Barcelonába utazik. Idehaza jövő héten benyújtja a kormány a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő idézte Pulitzer József, a sajtó alapjait megteremtő újságíró szavait, amely szerint a hír szent, a vélemény szabad. A hónap végéig kell teljesíteniük a cégeknek a NIS2 kiberbiztonsági auditot, hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, közülük minden harmadik csak az elmúlt hetekben értesült a kötelezettségről. Mivel kevés az auditor és magasak a költségek, a kormány szabálymódosítást kezdeményezett. Tanács Zoltán közölte, az a cél, hogy több szolgáltató végezhesse el az ellenőrzéseket, és rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskola rendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy a felsőoktatás átalakítása 2 lépcsős folyamat lesz, és elkezdtek dolgozni a fiatalkori részvételiség kialakításán. Utóbbi része lenne például az, hogy a diákok, hallgatók a parlamenti szakbizottságban közvetlenül osztanak meg tapasztalatokat és javaslatokat a döntéshozókkal. Ismét fenntartói engedély nélkül fogadhatnak adományokat a gyermekotthonok, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos beszámolt arról is, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság hamarosan a civil szervezetekkel közösen dolgozza ki az önkénteskedés, az adományozás, valamint a gyermekek részvételével zajló események kereteit. Zalaegerszegen két utcából elszállították az osztrák bányákból származó azbeszt tartalmú kőzúzalékot, közölte Balajc Zoltán polgármester. A szennyezett anyagot egy veszélyes hulladéklerakóban helyezték el. A városban további helyszíneken folytatódik az azbesztmentesítés, a nagyobb területek rendezéséhez állami támogatásra számít az önkormányzat. Újraindult a szezonális légijárat Budapest és Torontó között. Az Air Canada gépei heti 4-5 alkalommal közlekednek október végéig. Néhány hete az Egyesült Államok keleti partja is elérhető közvetlen járattal, az American Airlines Budapest és Philadelphia között biztosít összeköttetést. Megnyílt a harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban. A szeptember végéig látható Utak és útkereszteződések című kiállításon 150 fotográfus, mintegy 300 alkotását tekintheti meg a közönség. A népszerű tárlatot 5 évente rendezik meg, idén is élményszerű keresztmetszetet nyújt a mai fotóművészetről, kiemelve a mesterséges intelligencia okozta kihívásokat. Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda bajnokok ligája a budapesti négyes döntő második elődöntőjében, így fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben a Metz lesz, a bronzmeccs 15 órakor kezdődik majd, a döntőt 18 órától rendezik az MVM Dómban. 21-20-ra kikapott a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a címvédő Hollandia ellen a Varsói Világbajnokság negyed döntőjében, így búcsúzott. A második meccsét is megnyerte a magyar válogatott női röplabda Európa Liga alapszakaszában, mivel 3 játszmában legyőzte Észak-Macedóniát Portugáliában. Északkeleten, északkeleten lehetnek még elszórtan záporok, napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar, többfelé megélénkül a szél, hajnalban 10-16, napközben 26-30 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk végére értünk, hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is Tolna városába hívogatjuk Önöket. Tolna életében a Duna minden történelmi időben meghatározó volt. Az utóbbi évszázadokban, időszakban pedig a romantikus dunai holtág egy igazi természeti paradicsomot, mondhatni egy mesebeli világot von az itt lakók köré. Nem véletlen, hogy ebben a mesébe élő természeti világban egy jó fantáziával megáldott alkotó akár törpéket, óriásokat, hercegeket, hercegnőket, sárkányokat is meglát, vagy megálmodik. Már is érkezik hozzánk egy fiatal hölgy, aki az elmúlt években több mesehősnek is testet adott, megjelenített különféle mesekönyvek lapjain. De rajzolt már időutazó tinédzser lányt is egy ifjúsági regény lapjaira, és a mesemadár is szárnyat bontott ecsete alatt. Hogy ezen a varázslatos, most már kicsit borongos, de eddig napfényes szombat délutánon milyen álmot rajzolna az országjáró képzeletbeli mesekönyvébe, már is elmeséli nekünk. De a mesevilág a földi paradicsom nem csak a képzeletünkben, hanem akár saját otthonunkban is kialakítható. Érkezik hozzánk egy fiatal ember, aki igazán természetközeli szemlélettel, a hagyományos módszerek megtartásával alakítja ki a kertet. Saját bevallása szerint gyerekkora óta erősen kötődik a természethez, a növényekhez, a rovarokhoz, az élővilághoz, és nem kívülállóként figyeli azt, hanem részeként gondolja magát. Már is erről a gyönyörű kertről is beszél nekünk, amit megálmodik, és átad minden olyannak, aki szereti a természetet és a zöldet. Szóval az országjáróban ma Tolnára hívjuk Önöket egészen negyed hatig.

0: Élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
1: Tolna városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és itt van mellettem Balogh Zoltán, Tolna város polgármestere, és egy szalaggal a kezében. A szalagon egy jelmondat, nem túl hosszú, de annál tartalmasabb. Mi ez, polgármester úr?
2: Igen, a szalagon a Tolna a sárgalábúak bárkája fölirat olvasható.
1: És akkor ennek mi a magyarázata?
2: Többféle módon lehet magyarázni. Elsőnek én szeretném a bárkát megmagyarázni. Természetesen a tolnai lakosságnak, az őslakosok, a régebbi lakosok, nagyon sok hajós dolgozott, hajós élt itt Tolnán, akik ugye a Dunaszabályozás előtt hajókon dolgoztak, illetve a sárgalábúak az egy kicsit különlegesebb része ennek a mondatnak, vagy jeligének. A legenda szerint abban az időben ugye, hogy a hajókkal fuvaroztak, és minél több árut tudjanak átvinni A-ból B-be, ezért tojást is szállítottak, és az volt a nagy ötlet, hogy ha megtapossák a tojásokat, akkor több árut tudnak fölpakolni a hajónak a fedélzetére, ezért lettek sárgák a lábak.
1: Tolnán a mai nap az ünnepnap, Tolna városa ünnepel, mert ma volna a város napja, úgyhogy itt nagy a vidámság. Mivel telt el igaz idő?
2: Természetesen nagy, egyik mondhatni legnagyobb város ünnepségünk ez a Tolna város napja. Ma ünnepeljük a városnak a 37. évfordulóját. Korán reggel már a Dunaparton sárkányhajóverseny indításával kezdtük a napot. Ezután egy ünnepi testületi ülés lett, ahol Tolna város díszpolgárának, illetve több kitüntetjének adtunk átdíjakat.
1: Itt Tolna városában egyébként, ha nézzük a lakosság számát, a lélekszámot, akkor mekkora a település?
2: Tolna Mős település részsel egyben számítandó, 11 ezer lakos lakik Tolnán.
1: És milyen város? Hogyan képzelje el az országjáró hallgatója ezt a várost? Ha becsukja a szemét, akkor mit lásson maga előtt?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon szeretnek ebben a városban élni a lakók. Gyönyörű Dunapartunk van, a Dunaszabályozás után ugye holtágunk maradt. A holtágat használják horgászok, sportolók, sárkányhajósok, kajakosok. Nagyon szeretik az emberek ezt a vidéket. Én úgy gondolom, hogy a sok civil szervezet színessé teszi a város, rengeteg civil szervezetünk van, rengeteg programmal, kulturális központunk is nagyon sok programot szervez.
1: És a település hangulatát, ha nézzük, mondjuk, ha az építészetén keresztül vetítjük a hallgatók elé, akkor milyen város Tolna városa?
2: Hát ilyen szempontból én úgy gondolom, egy vegyes város van, óváros rész is, illetve vannak modernebb házak is. Az utcák, falak, az épületek szerintem csak egy része a térképen. A civil szervezetek, az emberek töltik meg lélekkel ezt a telepet.
1: Ezért nézem, hogy nagyon sok a zöld felület. Igen. Ha itt az emberek sétálnak, járnak, kelnek, akkor jó környezetben érezhetik magukat. Ez az itteniek számára azért fontos lehet, ez egyfajta megtartó erő is.
2: Mindenképpen megtartó erő. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy eljárnak környező településekre, városokba dolgozni az emberek, de nagyon szeretnek hazajönni, és jól szeretik itt érezni magukat. Egy nyugodt, viszont minőségi életet tudnak itt élni.
1: És ha ránézünk a térképre, akkor Tolna megyére mindenki hal, de Tolna városát sokszor keverik. Azt hiszik, hogy az Tolna megye, pedig hát több száz éve Tolna városa az itt van, és működnek, emberek élnek. De ha vesszük, akkor a térképen hol helyezkedik ez el, szóval merre keressük?
2: Tolna megye, Tolna városa Szekszárd megyeszékhelytől északi irányba 12-13 kilométerre helyezkedik el. Északi irányba még Paks a következő település.
1: És ez a két város Tolnára milyen hatással van? Elszívó hatással, vagy felhajtó erő?
2: Amint az előbb mondtam, ugye munka szempontjából ez egy kicsit mondhatni negatívumnak is, ugyanis Szekszárdra, Paksra sokan járnak dolgozni, de azt vettük észre a mostani időszakban, hogy most már szeretnek kiköltözni Tolna területére a Szekszárdról, Paksról is.
1: És így a lakosság összetételét veszik, akkor fiatalok, idősek aránya az hogyan oszlik meg?
2: Abszolút, abszolút vegyes szerintem. Ugye hát azért az idősebb és az jelen van városunkban is, de sok fiatal is van.
1: És ugye hosszú távú elképzelések gondolom vannak, hogyha játszunk az idővel, 15 év múlva milyen város legyen Tolna?
2: Nagyon nehéz kérdés. Nagyon sok pályázati lehetőségünk van, nagyon sok fejlesztést tervezünk a városban jelen pillanatban is. iskolák felújítása éppen azért, hogy ugye a gyerekeket is tudjuk ide csalni, a szülőket a gyerekekkel. Vannak nagyszerű útépítési feladataink, tehát a megközelíthetőségünk is sokkal egyszerűbb és jobb legyen.
1: Köszönjük szépen, és még egy végezetül, csak hogy ismételjük meg a jelmondatot, amit az országjáró vándorbotra felkötöttünk, már mint felirat formájában a szalagon, mert ez elég sokat mondom. Mi volt ez?
2: Tolna a sárga lábúak bárkája.
1: Jöjjenek és nézzék meg saját szemükkel, győződjenek meg erről. Köszönjük szépen. Vendégünk volt itt az országjáróban Balogh Zoltán, Tolna város polgármestere.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Ma már sokat beszéltünk arról, hogy Tolna városa nagyon szerencsés abból a szempontból, hogy egy nagyon romantikus Duna holták található a település mellett, tehát tulajdonképpen a Duna körbe öleli a települést, és hát a romantika az ott van az emberek szívében, lelkében, és biztos vagyok benne, hogy Verlingné Sziget Ildikó lelkében mindenképpen ott van, mert ő mesekönyveket illusztrál, és ezek a mesekönyvek, amelyeket most itt mutatóba elhozott nekünk, ezek tényleg azok a nagyon szép klasszikus szívnek, léleknek, kedves figurákkal népesülnek meg. Hát hogyan lett Önből Ildikó mesekönyv illusztrátor?
4: Igazából a rajzolás mindig is közel állt a lelkemhez, a szívemhez, és a középiskolás évek alatt aktívan is rajzoltam. Ezután volt egy olyan időszak az életemben, amikor a rajzolás egy picit háttérbe szorult, és amikor megszülettek a gyermekeim, újra visszatértem ehhez a mesevilághoz, a rajzoláshoz, leültünk együtt a gyermekeimmel rajzolni, és innen jött az ötlet, hogy újra szívesen foglalkoznék a rajzolással. Ekkor kezdtem el egy új technikát tanulni, amivel korábban nem foglalkoztam, ez az akvarellfestés, és így kezdtem el újra alkotni.
3: Ez az akvarellfestés, ugye ez ilyen vizes alapú történet, ugye? Hogyha én nem tévedek, és ettől is van egy ilyen álomszerű, meseszerű, légies hatása egy-egy képnek.
4: Igen, ez egy nagyon könnyed, légies technika. Akvarell papírról, illetve vízfestékkel dolgozom, attól is ilyen szépek, élénkek a színek, illetve ilyen könnyed a képek textúrája.
3: Itt a könyveket, amiket hozott és belelapoztunk az előbb, tényleg akár az erdők, a rétek világa megelevenedik előttünk, vagy persze az angyal és a boszorka is visszaköszön ránk, na de hát sárkányok is repülnek az unikornis felett, és a hercegnő öleléséből kilépő gombára csücsülő törpékkel. Szóval, hogy nagyon szerte ágazó az a világ, nyilván a mesék világa, amit meg kell jeleníteni. Van valami olyan, ami az öné, ami olyan stílusjegy, ami mindegyik figurában valahol ott van, akár a színe, akár a mosoly, akár valamelyiknek a szeme?
4: Igen, természetesen. Én a legtöbb inspirációt úgymond a természetből merítem. Én magam is szeretek a természetben járni, rendszeresen túrázom, és a növények, állatok világa, ami a legnagyobb inspirációt adja a rajzaimhoz, ugye rendszeresen jelennek meg növényi motívumok a képeimen, illetve van egy meghatározó színvilág, ami szerintem jellemző az összes munkámra. Én nagyon szeretek a gyerekeknek színesen, élénk színekkel, vidám, kedves, meleg mesevilágot teremteni.
3: Hát kis korukban a gyerekeknek biztos, hogy nagyon sokat mesélt, itt van az egész család, mindenki szurkol anyának, szóval biztos vagyok benne, hogy ez a nagyon összebújós, nagyon jó hangulat, ez ott van mind a mai napig az önök életében, tehát biztos, hogy rengeteg mesélt ön is.
4: Igen, igen, rendszeresen én is olvasok a két kisgyerekemnek, illetve ők is szeretnek alkotni, őket is érdekli a rajzolás, a festés, nagyon sokszor alkotunk együtt, illetve most már ők is ügyesen szerepelnek különböző rajzversenyeken, rajzszakkörön részt vesznek, és ők is úgy néz ki, hogy tehetségesnek bizonyulnak a rajzolásban, illetve az olvasás és az irodalom is érdekli őket.
3: Van olyan, hogy esetleg oda mennek, hogy anya, ez nem olyan szép, ez a mókus, csinálj vele valamit, ez nem annyira barátságos, tehát beleszólnak, úgy azért véleményt mondanak anya alkotásairól?
4: Én szoktam véleményt kérni, de inkább az a jellemző, hogy amikor meglátnak egy félkész vagy kész munkát, utána nagyon kíváncsiak lesznek a történetre, és igazából el kell meséljem nekik azt a mesét, amin éppen dolgozom.
3: Milyen jó, ez is egy, hogy mondjam, egy jó inspiráció a gyerekeknek arra, hogy újabb és újabb történeteket ismerjenek meg, vagy akár olvassanak el. Különböző alkotók meséit formálta meg, és alkotta meg hozzájuk a formavilágot. Hogyan találkozik a mese illusztrátor és a mesekönyv szerzője?
4: Igazából az első egy pályázatra készítettem, ahol az volt a tét, hogy bekerülhettünk egy közösségi mesekönyvbe, több szerzőre, több illusztrátor együttesen jelentette meg a munkáit, és ez alatt a pályázat alatt ismerkedtem meg azokkal a szerzőkkel, akikkel most jelenleg együtt

0: Azt lehet mondani, hogy átlagban egy illusztrációt körülbelül 3-4 óra tudok elkészíteni, és ugye ahány illusztráció szükséges egy könyvnek, ugye ez a szám annyival növekszik, illetve a borító vesz még egy hosszabb időt igénybe, amíg elkészül egy teljes könyvborító. Ugye ott nem csak a rajzokat kell elkészíteni, hanem a digitális szerkesztést is megcsinálni, a címet, akár a szerzőnek az adatait ráírni a borítóra, tehát egy teljes szerkesztést is elvégzek ilyenkor.
1: És ön dönti el, hogy a melyik jelenetet viszi át rajzba? Tehát, hogy melyik a mesének melyik pillanata lesz úgymond formába öltve, vagy azért ezt kéri általában a meseszerző, hogy na ez a jelenet, ez fontos, ezt szeretné ő látni?
0: Hát sok szerzőt szabad kezet, főleg akikkel már több könyvet együtt alkottunk. Ilyenkor általában rám bízzák a döntést, hogy melyik jelenetet, illetve milyen stílusba jelenítsem meg. De például olyan is előfordult, hogy vázlatot küldtem a szerzőnek, és akkor így tudtunk egyeztetni, hogy megfelelő a munkám számára.
1: A gyerekek mesevilágából egy gondolat erejéig lépjünk tovább a hölgyek, lányok, asszonyok mesés világába, mert hogy nem csak mesekönyveket illusztrál, vagy meséket rajzol, hanem mesés világot akár női kiegészítőkre is álmodott. Hozott egy nagyon különleges kendőt, egy jégmadár röppen rajta gyönyörű türkis színben, szóval az már egy másik világ, egy másik kihívás.
0: Igen, én alapvetően illusztrálok, de erre a megkeresésre úgymond elcsábultam.
1: Meg is értem, mert gyönyörű a végeredmény.
0: Igen, egy csodálatos seremkendőre tervezhettem mintát, ráadásul természeti motivumokkal, amire egyszerűen nem tudtam nemet mondani, úgyhogy elkészítettem ennek a nagyon szép selyemsálnak is a mintatervezetét, amit most jelenleg külföldön forgalmaznak.
1: Lehet, hogy a divat világába is betör ezen az úton?
0: Hát nem tartom valószínűnek, ez egy egyszeri alkalom volt, de nekem a profilom az illusztráció, úgyhogy igazából ebben nagyon szívesen alkotok, de természetesen nyitott vagyok bármilyen más megkeresésre is a jövőbe.
1: Hát álmodjuk ezt a mesét is tovább, amellett, hogy a mese illusztrációk is megszületnek. Verlingné Szigeti Ildikó mesekönyv illusztrátor volt az országjáró vendége.

0: Egy kert akkor működik jól, hogyha együtt él a természettel, mondja ezt, illetve vallja műsorunk következő vendége, Lehócz Dávid kertész, kertépítő, vagy Lehócz Dávid pontosan. Igen. Mert ön a kertépítésnek él és hal.
1: Így van.
0: Hogyan kezdődött ez az egész, hogy ő nem egyszerűen csak kertészkedik, hanem él-hal a szakmáért, ezért a hivatásért?
1: Hát ez még gyerekkoromban kezdődött.

0: el. Én körülbelül ilyen 8 éves lehettem, amikor kimentünk a búcsúba, és hát ott végigmentünk az árusok között, és megláttam ezeket a szúrós növényeket, akkor még nem tudtam, hogy mik is ezek. Nekem semmi nem kellett onnan a vásárból, csak egy darab kaktusz. És a szüleimtől megkaptam ezt a kaktuszt, onnantól kezdve ugye ez átment egy gyűjtésbe, egy hobbi szintre. És ahogy ez fejlődött, ez a gyűjtemény, nálunk régen ilyen italbolt volt, meg tábolt, és mindig jöttek emberek oda. És ugye ezt látták is, jöttek idősebb nénik, és akkor az egyik néni az nekem így mondta, hogy neki van egy lilium gyűjteménye, menjek is nézzem meg. És akkor természetesen elment, hát akkor onnan is kaptam növényeket, akkor így ment szépen folyamatosan egy cserebere, illetve hát itt van nem tőlünk messze a gazdabolt is, és hát én be kellett jönni cserépér vagy virágföldér. Itt mindig voltak ki növények, virághagymák vagy magok, megláttam, és akkor ezekbe is mindig kellett nekem. Ez később így átment ilyen gyűjtésbe, más növények iránt, és valahogy ez innen indult el. Illetve hát a legnagyobb töréspont az nálam az volt, amikor a TV Dekó ment ez a Kertész leszek, az Ellen Ticsmarsnak a műsora, illetve a Zöld Fül, a Megmenemű Márknak a műsora. Amikor én ezt megláttam, akkor innentől kezdve benném rögzült, hogy én kertépítő szeretnék lenni.
1: Meg lehet tanulni, vagy az ember saját maga tanulja meg mások által, autodidakta módon, vagy hogyan történt önnél?
0: Meg lehet, így van. Hát én elvégeztem az érettségét, és utána pedig Balatonfüreden végeztem el a szakmát.
1: Akkor mint kertészt?
0: Igen, igen. Ez parképítés fenntartó technikust végeztem. Szent Benedek iskolába. Hát ez egy ilyen 2 éves szakma volt. Hát meg ezt szerintem szeretni kell, és folyamatosan tanulunk. Tehát mindig kell, hogy tanuljunk ebbe a szakmába.
1: Mi a divat mostanában kertépítésből?
0: Hála az égnek, most már az emberek kezdik elengedni ezt a kavicsos műfűvet, az hagyjuk is, borzasztó. És hála az égnek, a Szomorú Miklósnak is köszönhetően berobbant az embereknek ezek az évelő iránti szeretet és a mulcsozás. Tehát nagyon fontos az, hogy mulcsozzuk be az ágyásokat, takarjuk.
1: Akkor nem szárad ki.
0: Így van, és nem fog gyomosodni is, tehát nagyon lényeges, illetve szépen lassan lebomlik, mint ugye a természetbe. Mindig kövessük le a természetet. Tehát ha kimegyünk az erdőbe, ott ugye azt látjuk, hogy a fallevél az mindig lehullik a talajszintre, hogy egy avart képez. Ez szépen megvédi az eróziótól, nedvesség, lebomlik.
1: Ugyanezt akkor ne is gerebézzük össze a falevelet, ha nem muszáj.
0: Igen, igen. Hát ez egy nagyon rossz szokás volt régen, ugye ez van egy nagyon szép ilyen mondás, ez a tiszta udvar rendes ház. Tehát ott a...
1: Ez egy veszélyes mondat.
0: Igen, igen. Nagyanyáink meg, ha megnéztük ott az udvarokban, mindig voltak tyúkok, kapirgáló állatok, azok mindent összetakarítottak, a gyomagoktól elkezdve a férgeket, mindent, meg mindig mindent összesöpörtek. Na most az lett a következménye, hogy nagyon lecsökkent a szerves anyagtartalom a kertünkbe. Tehát régen volt ilyen 10%, most már 1-2%-ra lement. És a szerves anyagra meg szükség van a kertbe.
1: Hát emlékszem, én most visszagondolok így nagymamára, aki mindig mondta, hogy hagyunk a gazból is, mert árnyékot ad.
0: Így van. Hát a másik nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon jó, hogy megemlítetted, az, hogy nem szabadna azt, hogy hetente átoljuk a fűnyírót az udvarunkon, úgymond lenyírjuk a gazt, hanem hagyjuk megnőni.
1: Hát, hogy ez nem golfpálya.
0: Nem, nem. Illetve azt, amit nagyon fontos róla tudni, az, hogy minden nagyobb, magasabb lesz a gyom, úgymond gyom, akkor annál jobban megvédi a talajt, és visszaszorítja a talajba is a nedvességet, növeli a páratartalmat.
1: Na és hogyha elhívják valahová, egy kert van, nincs abban még nagyon semmi, maximum egy diófa ott a közepén, mert ugye azt meghagyták, nagy árnyékot hagy, akkor, vagy vet, akkor ott milyen kertet tervez, vagy ez hogy indul ez a munka?
0: Hát ez a munka az úgy egy konzultációval indul, elmondja nekem az ügyfél, hogy mit szeretne, mi az elképzelése. Nyilván megvan az én stílusom is, tehát én angol kerteket hozok létre, én legjobban én azt a stílus szeretem.
1: Van ilyen lehőc, Dávidos kert?
0: Ez a Nature Garden néven fut.
1: De mi az önnél, hogy mi az, ami az ön munkája fölismerhető? Ránézek, ezt a Dávid tervezte.
0: Hát ez még annyira még nem túl, úgy is mondhatom, hogy nincs túl nagy hirdelem. Reméljük majd eljut oda.
1: De önben van olyan, ami egy kertben mindig olyan, hogy ott kell legyen, hát ami saját magát viszi oda, a lelkét viszi oda.
0: Hát amit nagyon fontos tudni az, hogy én természetes kerteket hozok létre. Tehát ott abban nem lesz se műfű, se agyonburkolt terület. Tehát minél több növény alkalmazás van benne, ágyások. És minél több fát kell ugye ültetni a kertbe.
1: És hogy az óvodások is hasonló módon így szeretik a kertépítést, óvodásoknak is tervezett kertet?
0: Igen, igen, itt a Tónai Pittypang óvodánál csináltunk egy kisebb ágyást, szerencsére. Én nagyon fontosnak tartanám azt is, hogy az iskolákban és óvodákban vezessük be a kertészkedést, hogy a gyerekek már kezdjék el tanulni.
1: Legyen így, köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm szépen!

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma Tolnára hívogatjuk Önöket egészen 17:30-ig. Arról ma már sok szó esett, hogy a Duna és a víz jelenléte meghatározó volt Tolna történelmében. Egykor a halászat, majd a hajómalmok, később a textilipar épült a víz jelenlétére. Tolna a selyemgyárat, ezzel a 20. században meghatározó gazdasági ágát, és utána a textilipart is a Dunának, a lágyvíznek köszönhette. Eredetileg ugyanis Szekszárdra tervezték ezt a gyárat, de ott nem volt eléggé lágy a víz a patakban. Ezért aztán idővel Tolnára került. Tolnán 1900 áprilisában indult a selyemfonás, az utolsó selyemgubókról pedig 1972-ben gombolították le a fonalat. Hogy milyen emlékek, tárgyak maradtak fent a selyemgyári múltból, miről mesélnek a régi fényképek, hamarosan kiderül, már is a tolnai selyemgyár fonalát is tovább göngyölítjük. Majd kalandozunk tovább a Duna mentén. Vizen ringatózó csónak, akár a Hold Duna ágáról, pirosan izzó pipacs a búzamező széléről, vagy épp boros körbefont ódonkapu a mediterrán világból. Mindegyik téma lehet az övé, és mindegyik jelenetben vibrálóan tiszta színekkel adja vissza a természet valóságát. Már is érkezik hozzánk egy amatőr festőhölgy, aki felnőtt fejjel kezdett kísérletezni az olajjal és a porpasztelkrétával, és varázslatos világot teremt festővásznaim. Ismerjék meg őt is, tartsanak ma is az országjáróval Tolnán 17:30-ig.

0: Csodás alkotás itt előttünk az országjáró alkalmi stúdiójában Tolna főterén, a polgármesteri hivatal tövében, mert hogy messzire visz minket, legalábbis a természetben. Veresné Hárfai Aranka érkezett meg hozzánk, és egy bárkáról hozott egy csodálatos festményt. Hogyha mi most elindulunk a Duna partján, Aranka, akkor ezt láthatjuk a valóságban is?
1: Igen, abszolút. Itt a Tolnai Duna partján lehet látni ezt a képet. Én is egy fotóról készítettem, amit erről készítettek. Ez ugyanis Tolna jelképe, azért is ezt a képet hoztam, vagy hát az egyik jelképe.
0: Kossuth Rádió Facebook oldalán holnap megnézhetik. Ez egy ilyen hagyományos bárka?
1: Igen, régen a halászok, mert ugye amikor még itt folyt a Duna, akkor itt ebből éltek az emberek, a hajózásból nagyon sokan, meg a halászatból, és ebbe tették a kifogott halakat, és az emberek ide jöttek le, és itt vették meg a vasárnapi ebédre való, halászlére való halat.
0: Nagyon izgalmas, mert tulajdonképpen a bárka testében voltak elkerítve különböző fakok, szekciók, ahol a halakat őrizték, vagy ahonnan kifogták újra az eladás számára, odaadták a vásárlónak, és én azt olvastam, hogy a bárka végén volt két légkamra, tulajdonképpen ezt tartotta fönn a bárkát. Tehát milyen érdekes. Ma már ilyet nem látunk, csak itt Tolnán.
1: Igen.
0: Úgyhogy ezért is érdemes Tolnára jönni. Na de egy kicsit vissza magához, a mesterséghez, az alkotás öröméhez. Ön óvónőként dolgozik, és nagyon izgul, félszeme már itt a gyülekező óvodás csoport van, mert fellépésük lesz, és majd érkeznek hozzánk azután is az országjáró műsorába. Tehát az alkotás, a szépség átadás az ott van a hétköznapjaiban, a munkájában. Mikor lett önből festőművész?
1: Körülbelül 10 éve egy nyári szabadság alatt észrevettem, hogy vagy meghirdettek itt Tolnán egy ilyen élményfestő tábor, amire jelentkeztem, de aztán nem jutottam be, mert már nem volt hely. Viszont az olyan sikeres volt, hogy akik ott részt vettek, alakítottak egy ilyen művészeti egyesületet, amiben engem is meghívtak. És akkor így alkottunk hétvégenként az egyik tagnak a nyaralójában, összegyűltünk, és akkor ott tőlük egy több amatőr festő volt, és tőlük sajátítottam el ennek a szép hobbinak a technikai fogásait, azt, hogy hol lehet beszerezni hozzá az anyagokat, milyen anyagokkal érdemes dolgozni.
0: És azt mondta, hogy az olaj lett, az olajfestés lett az ön szerelme, aztán pasztelkrétával is, pasztelporral is dolgozik. Az egy nagyon más hangulat, ugye? Az olaj az egy ilyen karakteres színvilág, határozott színek megjelenés, a pasztelporkréta az egy ilyen álomszerűbb történet.
1: Nem annyira egyébként, mert vannak benne nagyon erős színek. Többször előfordult az, hogy egy pasztelképemre azt hitték, hogy festve van. Tehát csak így, mert pasztelszín az emberbe, akkor egy ilyen halvány, finom kép jelenik meg, de nem, abba is ugyanolyan hatásokat el lehet érni. És hát sokkal gyorsabban lehet vele dolgozni, azt azért szeretem, meg nem kell akkor a nagy előkészületek, mint egy olajkép festéséhez.
0: Itt most nekünk ugye a Tolnai Hold Dunaágról hozott egy bárkát, de ahogy én nézegettem az interneten az ön alkotásait, nagyon sokféle hangulatot, nagyon sokféle pillanatot hoz el tulajdonképpen a festővásznon. Lehet ez egy mediterrán hangulat, lehet egy tájkép, tehát hogy mi az, ami az ön szívének igazán kedves? Mit fest legszívesebben?
1: Abszolút ilyen természeti képeket. Mindig úgy, hogy például meglátok egy fényképet, vagy egy tájat, azt megpróbálom lefesteni, de nagyon szeretem az állatokat, és egy csomószor például akkor még ráfestek egy állatot is, és ezzel teszem egy kicsit a magamévá.
0: Igen, mert egy óvónéni életében mindig ott vannak az állatok, a növények, a szerethető apróságok, ugye a gyerekeknek is ezen keresztül tudunk egy sok mindent megmutatni. Volt, amikor odaültek az óvónéni mellé, és próbálgatnak akár együtt is festeni? Most nyilván nem feltétlenül egy ilyen felnőtt hangulatú képet, de azért biztos, hogy együtt is alkot a gyerekekkel.
1: Persze, hiszen ez a mindennapok része, a kézműves foglalkozások. Egyrészt, másrészt pedig én művészetterapeuta is vagyok, ebből írtam a mester dolgozatomat a szakmámba, és az óvodában most a mesterpedagógus programom keretein belül egy iskola előkészítő művészetterápiás foglalkozásokat tartok, ahol mindenféle technikát is kipróbálunk.
0: Nagyon izgalmas, amit hoz a műalkotások révén, az alkotások segítségével. Lesz-e kiállítás előbb vagy utóbb, vagy már volt esetleg Tolnán? Mert én azt gondolom, hogy ezek abszolút oda illenek egy múzeum falára, vagy egy közösségi tér falára.
1: Igen, volt, több is. Ugye, amit mondtam, hogy egyesületi tag voltam, meg most is egy másik egyesületnek is a tagja vagyok, tehát közös kiállítások is voltak, akkor egyéni kiállításom is volt, illetve volt egy olyan kiállítás, hogy az óvodás gyerekekkel együtt állítottuk ki az alkotásainkat.
0: Hát nézzék majd meg holnap is a Kossuth Rádió Facebook oldalán Veresné Hárfai Aranka festőművész alkotását, mert ha nem jutnak el Tolnára, legalább látják, hogy milyen csodálatos, romantikus világ ez a Tolnai Duna holtág rajta a bárkával, úgyhogy holnap keressék a Kossuth Facebook oldalt.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A Dunai holtágról volt szó itt az előzőekben, és ugye a Duna és a holtág, ma meg a víz, az a lágy víz, az szükséges volt ahhoz, hogy a selyemgyár itt elindulhasson egykoron valamikor az 1900-as évek tájékán. Erről beszélgetünk, illetve a Selyem Múzeumról Németh Istvánnal, aki a múltat idézi meg, persze egy picit beszélünk a jelenről is, hogy valójában ez a Selyem Múzeum, ha belép valaki ide, akkor mit láthat?
4: Igazság szerint egyfajta kimerevítés pillanatot a múltból. Most már több, majdnem 130 éves épület együttesről beszélünk, és ennek a 130 éves épület együttesnek tulajdonképpen egy jó része még abban a formájában látható, ahogy azt annó megalkották, és ez nagyon nagy ritkaság, nem csak Tolna megyei, hanem országos szinten is.
3: Tehát működőképes még ott minden?
4: Maga a gyártörténeti emlékszoba az egy rezervált helység, amit a látogatók számára szabadítottunk fel.
3: Itt állt meg az idő.
4: Így van. Ezért fogalmaztam úgy, hogy egyfajta kimerevített történelmi pillanat, és itt áll meg az idő, és itt tudunk visszakanyarodni tulajdonképpen 126 évvel ezelőttre, hogy mégiscsak a gyökereink hova nyúltak vissza annó.
3: De miért döntöttek annak idején úgy, hogy akkor itt egy selyemgyár jó lenne? Ha jól emlékszem, ha jól olvastam, nem is itt akarták először ezt megvalósítani.
4: Ez így van, Szekszárd volt az eredeti terv, de mivel Tolna a Dunaszabályzást megelőzően a Nagy Duna partján feküdt, és korlátlan mennyiségbe állt rendelkezésre a nagyon jó minőségű lágy víz, ezért a döntés az... A végső döntés az Tolna városára esett, és a Tolna városának pedig a Dunaparti részére.
3: De ez a víz mitől lágyabb itt, mint mondjuk másutt?
4: Szekszárdon nem volt karnyújtásnyi távolságra, és a logisztika vonatkozásában ez egy nagyon okos döntés volt, hogy Tolnára hozták a gyárat.
3: Hogy kell a selyemgyártáshoz, a textiliparhoz a víz, azt értem, de miért ilyen nagy mennyiségben?
4: Hát korlátlan mennyiségben állt rendelkezésre a víz, és azért kellett nagyon nagy mennyiségben, hiszen maga a selyem gubóknak a feldolgozása során a szerici nevezetű ragasztóanyagot, azt a már mondottak mennyiség, a korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló vízzel, azon belül is forráspont alatt néhány fokkal lévő lágy vízzel voltak képesek kioldani magát a szerici nevezetű ragasztóanyagot, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy jó minőségű selyemfonalat állítsanak elő. Tehát tulajdonképpen maga a gyártásnak a kulcsa az a tisztítás mértékétől függött. Minél jobban ki tudták ezt a szerici nevezetű ragasztóanyagot vonni magából a fonalból, annál könnyebb volt az azt követő feldolgozás.
3: És mikor gombaították itt az utolsó fonalat? Mikor állt le a gyártás?
4: Hát itt a 70-es év, nagyot ugrunk az időben, mert maga az alapkületétel az 1898, 4 évvel később 1902-ben indul az üzemszerű termelés, 50 fonóegységgel napi 120 kg fonalat állítanak elő. Ha most ugrunk egy nagyot az időbe, és a kérdésre szeretnék válaszolni, akkor a 70-es évekig kell ugorjunk, akkor már egyértelműen látszódott, hogy a selyemmel való foglalatosság az már a jövőben nem lehet rentábilis.
3: Egyébként az, hogy volt selyem, meg selyem gyártás, ez azt jelenti, hogy Tolnát az egész világon ismerték.
4: Igen, ez így van, kis túlzással.
3: Hát jó, de azért tudták, hogy hol van. Ma már nincs selyemgyár.
4: De érdekes egyébként, hogy ma már nincs selyemgyár, ez így is van, de még a tolnaiak még mai napig is így ismerik. Selyemgyárként én ott dolgozom, jelen pillanatban is.
3: Hát ott is van most valami gyártás, tehát valami más jellegű?
4: Na, abszolút. A másik kuriózum, amit szerettem volna megemlíteni, az az, hogy ez a majdnem 130 éves épület együttes, egy olyan érdekes helyszíne Tolnának, ahol folyamatos gyártás zajlott. Most már nem selyemmel foglalkozunk, hanem egy teljesen más termékpalettát állítunk.
3: Üvegszövet?
4: Is. Üvegszövet is, karbon, kevlár, bazalt és egyéb más fonalakból készítünk ipari kelméket.
3: Mert hogy követni kell a piacot.
4: Így van. Tulajdonképpen nem is a piacot alakítjuk, hanem a piac alakít minket.
3: És egyébként valamikor még visszatérheti-e, vagy sejem, ennek van jövője?
4: Hát ezt nem vagyok szakember, nehéz megmondani. Én úgy gondolom, hogy a sejemmel való foglalatosság a manufakturális jellegre szorult vissza, és én úgy gondolom, hogy ez a jövőben is így fog maradni, mind az élő munka, mind pedig a bekerülési költsége okán.
3: És a sejem múzeumban mikor lehet bemenni ebbe a skanzen jellegű épületbe, hogy az ember megnézze ezt a féle múltat, amit hát megállították, mármint az időt?
4: Így van, hát az időkapszulát, hogyha már így nevezzük, akkor az folyamatosan látogatható hétköznapokon is, illetve hétvégén is, állandó személyzet nem lévén, előzetes időpont egyeztetés mindenféleképpen szükséges, de nagyon rugalmasak tudunk lenni, mind a csoport létszámát, mind az érkezését tekintve, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
3: Egy fiatal emberként is gondolom jó oda belépni, nem? Már ön ott dolgozik, mondta is, és akkor annak van egy atmoszférája. Régi gépek azért úgy valamit úgy adnak az embernek.
4: Igen, igen, én hát a családom engem iszonyatos lokálpatrióta emberként ismer. Ehhez hozzátartozik egyébként az identitásomhoz maga a munkahelyem is. 200 méterre élek a munkahelyemtől, és nem is kívánok elszakadni innen.
3: Akkor tovább szövi majd a szavakat, hogy tovább vigye a sejemnek a hírét. Köszönjük szépen, Németh István, a Sejem Múzeumról beszélt.

0: Nyaralás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Tolna városából jelentkezünk, és továbbállunk, mégpedig a Zsebi Lovas udvarba, Mesés a név, és erről beszélgetünk, hogy mi minden történik itt. Sauter Nikolettel kezi csókolom, szóval a Zsebi név az honnan jön, mert látjuk, hogy Lovas udvar, az Lovas udvar.
2: Igen, igen, az egyik kis csikunkról lett a neve a Lovas udvarnak, akit Zeusnak hívnak, ebből lett Zsebi becenév, és így kapta a Lovas udvar a nevét, hogy Zsebi Lovas udvar.
1: És mikor alakították, vagy mikor gondolták ki ezt a nagy ötletet, hogy egy ilyenbe vágnak?
2: 13 éve vannak saját lovaim, ebből 10 éve foglalkozom gyerekek táboroztatásával, illetve szakköröztetéssel. Úgyhogy 13 éve pattant ki a fejemből, hogy én ugyanis ezzel szeretnék foglalkozni, gyerekekkel és a lovakkal.
1: Előtte sohasem lovazott?
2: Nem, soha.
1: A lovat látott távolról?
2: Azt láttam persze, és első látásra szerelem volt, mindig meg kellett állni, ha valahol lovat láttunk, megsimogatni gyerekkoromtól kezdve, úgyhogy ez megmaradt.
1: És ez a lovas udvar attól lovas udvar, hogy itt a szabadidőt el lehet tölteni, meg lehet ismerkedni magával az állatokkal, vagy kimondottan a lóval, a ló szeretetét lehet, meg gondoskodni lehet róla, vagy miről szól itt az élet?
2: Így van, sokkal közelebb, mint mondjuk egy állatkert. Itt a gyerekek testközelből nézhetik meg az állatokat, a lovakat, mindent maguk közelről végezhetnek el, a lócsutakolástól kezdve az állatok körüli teendőkről mindenki gondoskodhat. Így megtanulják azt, hogy ezek nem csak úgy vannak, hanem igenis felelősséggel tartozunk az állatokért, akik minket körülvesznek, legyen az kutya, macska vagy ló. Úgyhogy itt tényleg testközelből szerethetik.
1: Akkor most nyár jön, tábor is van, tehát nyár az a sokkal több a szabadidő a gyerekeknek, jobban ráérnek, van erre lehetőség, hogy itt lovazzanak gyaranta?
2: Persze, természetesen vannak szakkörök, ezek hétvégente csak délelőtti pici foglalkozások, egészen 4 éves kortól szaladgálnak ott a gyerekek, a lovak teljes mértékben hozzájuk vannak szokva, tehát nem esz meg senki gyereket.
1: És akkor mi lehet a lovakat csutakolni, és akár ha valakinek mondjuk ehhoz van kedve, vagy egyébként kötelező?
2: Nem kötelező semmi, de erősen ajánlott. Nagyon szeretik a gyerekek csutakolni, ganyézni, szénát hordani, mindenből kiveszik a részüket. Bátrak a szülők is, bíznak bennem, bíznak a lovakba, és hát ugye 10 év alatt azért már ezek a lovak állandó munkatársaim, úgyhogy ők már nagyon ismerik a menetrendet, és tudják, hogy mi a dolguk.
1: És munkatársból hány is van?
2: 6 vannak, viszont a lovak mellett vannak más állatok is, vannak csüngőhasú malacok, birkák, nyulak, kutyák, macskák, úgyhogy egy kisebb állatsimogatónak is már majdnem nevezhető a kis lovas udvarunk.
1: Egy élmény udvar akkor?
2: Ez egy az egybe, igen. Én nagyon szeretem, hogyha a gyerekek már egész kiskoruktól kezdve megismerik azt, hogy ez felelős állattartás, hogy ezek nem csak úgy vannak, hanem tényleg etetni, itatni kell, és amikor megvesznek egy esetleges állatot, az nem csak addig tart, ameddig új, hanem hogy látják nálam is, akik már régebb óta járnak, hogy ezek az állatok állandóan ott vannak, nem cserélődnek, és akár 20-30 évet is együtt kell velük tölteni.
1: És lóra is lehet pattanni, el lehet száguldozni, vágtatni?
2: Természetesen, a bátraknak bármit, igen.
1: Akkor mi is vágtatunk tovább. Köszönjük szépen!

0: zongora billentyűinek varázslatos játékát hallják most, aki ezt elköveti, még hallhatják a háttérben, és Molnár Ferenc Regő, fiatal zongorista, egy feltörekvő zongorista, 16 esztendős, aki egyébként Szegeden tanul a konzervatóriumba, és kértük, hogy jöjjön el az országjáró műsorba, mert általában a műsort úgy szoktuk befejezni, hogy egy fiatal tehetséggel beszélgetünk, ezért is esett a választásunk Regőre, és sőt itt a Tolnaiak is ajánlották, mert többször föllépett például itt a Városnapon is, ami most zajlik a háttérben. Emlékszik még ezekre a fellépésekre?
1: Természetesen. Köszönöm szépen a meghívást, nem még tiszteltetés.
0: És amit hallottunk itt az előbb, és játszott a hallgatóknak, ez miből volt egy részlet?
1: Ez egy évvel ezelőtti életem első önálló zongora koncertjéből volt, Schubert Ázdúr impromptűjéből egy részlet a középrészből.
0: És az élete első koncertje az embernek, az mennyire tud meghatározó lenni? Gondolom óriási izgalom, hosszú készülődés, de milyen mély nyomokat tud az hagyni?
1: Igen, valóban nagyon sok energia volt, és készülés sok idő, viszont nagyon vártam már, hogy végre egyedül játszhassak egy szóló koncertet. Hatalmas élmény volt, és azóta is energiát ad és lendületet.
0: 16 esztendős volt. Hány év előzni meg mindezt, amíg ugye kimert állni a nagy közönség elé, és egy zongora estet adjon?
1: 9 évesen, harmadikos koromban kezdtem zongorázni. Először Elmoer József tanárúrnál, aztán talán 1-2 év múlva átkerültem Sellélő Alexandra tanárnőhöz. Mind a ketten elképesztő tanárok voltak, és nagyon jó alapot adtak. Ezt még mindig visszahallom a jelenlegi tanáromtól, és Zsigmondi Pap Éva tanárnőtől, aki ugye Szegeden tanít engem. Már a kezdetektől fogva feléptettek engem koncerteken, városi eseményeken, itteni programokon, és ezzel megadtak nekem egy olyan alapot, egy olyan színpadi magabiztosságot és kiállást, amivel most már csak könnyen tudok gazdálkodni.
0: De ez a zenebűvölete mikor ragadta el önt, vagy minek hatására történt ez meg?
1: Mindig is szerettem a darabokat, amiket játszottam, de talán 13-14 éves koromban volt az a pont, hogy talán még lehet, hogy kicsit később is, amikor megfogalmazódott bennem, hogy zenépálya, amit szeretnék vívni, és akkor talán akkor érik, ha az ember elég éretté ahhoz, hogy mélyen átérez egy darabonnak a érzelmi ívét.
0: Mi az, amit el lehetne érni ön szerint ezen a pályán? Mit lát maga előtt? Milyen nagy céljai vannak?
1: Jelenleg a legnagyobb célom az, hogy igazából nem is az országot, de az országot mindenképp, majd a világot is akár járjam a koncertjeimmel. Elsősorban klasszikus, komoly zenei előadóművész szeretnék lenni, és másodszorban zeneszerző. Jelenleg is foglalkozok ugye zeneszerzéssel, egyelőre csak hobbi szinten, még nem tanulom, de mindenképpen benne van a tervekben.
0: Mennyit gyakorol naponta, hogy ilyen otthonosan mozogjon a zenevilágában, a zongora billentyűi között?
1: Ez érdekes, mert az első években nem kell olyan sokat akkor még gyakorolni, talán egy ilyen fél órát, órát foglalkoztam a kötelező darabokkal, és a többit az pedig a saját, igazából örömzenéltem. Aztán amikor érkezett a felvételi, akkor nagyjából beállt a napi 3 óra, mert akkor volt egy nagyobb műsor, aztán amikor jött az első koncertem, akkor volt, amikor már 3-4, és azóta már csak egyre növekszik, jelen pillanatban hétvégén 5-6, és hétköznap pedig 4 órára tartok.
0: És amikor nem zongorázik, akkor mit tud csinálni? Milyen más hobbija van, kikapcsolódásra? Sok embernek ugye a zongorázás, meg a zene, az kikapcsolódás, önnél ez a főcsapás, de mi van emellett, ami egy kicsit el tudja vinni?
1: Ez egy érdekes téma, mert általában ugye a zenészeknek a munkájuk, a hobbiuk valójában, és például játszok a Tolnai Blues Rock Walkie Mama zenekarba, ami igazából az is örömzenélés, és ugye ez könnyű zene, nem kell annyit készülni, de mégis ott van benne az igényesség és a zene.
0: Mikor lenne önmagával elégedett?
1: Nagyon fontos, tanárom is mindig mondja, jelenlegi tanárom is, hogy ahhoz, hogy valaki jó zeneszerző legyen, ahhoz kell egy hangszert is mesteri szinten kell művelni, mert úgy tud igazán alkotni. A határ a csillagoség, amit el lehet ezt elérni.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, és akkor legyen sikeres.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Hát ezzel a jó kívánsággal és a jövőbe vetett reménnyel most az országjáró csapata elköszönt Tolna városától. Köszönjük szépen, hogy az országjáró 336. adásával is velünk tartottak, és Tolnára elhívhattuk önöket. De most az országjáró csapata útra kell. Holnap még keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró mai képes beszámolóját, ismerjék meg azokat az arcokat, volt, akik a mai napon kalauzaik voltak itt Tolna városában. Jövő héten hétfőn pedig keressék új játék kérdésünket. A műsort ma készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Karai Aladár, Petelilla, Molnár Máté, Vörös Ferenc, Bedő Zoltán és Pavelek Tibor, hangmérnök kollégáink Szenes Tamás, Kuklis Béla és Galló Dániel, a zenei szerkesztő ezúttal is Radics Zsuzsa volt. Az adást ma is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen, hogy Tolnán is itt lehettünk, és hogy önök is velünk voltak. Mi most elköszönünk, jövő szombaton találkozunk ismét. Cifra Szilviát hallották.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Hamarosan Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky, az ukrán nagykövet szerint már zajlanak az egyeztetések a találkozóról. A bejelentés azután érkezett, hogy Magyar Péter áttörésről beszélt a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében, és Kijev vállalta több korábban elvett kisebbségi jog visszaállítását. Közben kiderült az is, hogy az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, és nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszky között. A fiatalok szerepe, hogy az új emberiség szikrái legyenek. Erről beszélt 14. Leó pápa madridi ima virrasztásán. A katolikus egyházfő ma körmenettel egybekötött úrnapi szentmisét mutat be a spanyol fővárosban. 14. Leó pápa Barcelonában folytatja spanyolországi apostoli látogatását. Az iskolai autonómia erősítése, kompetenciákat fejlesztő közoktatás és gyermekközpontúság. A többi között ezek fontosak a 21. századi iskolarendszerben, az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint. Lannert Judit a Balzac diák médiának nyilatkozva beszélt arról is, hogy felülvizsgálják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Csak nem 3 milliárd forint értékű illegális dohányáruval kereskedő bűnbandát buktattak le a pénzügyőrök Pest megyében. 9 helyszínen összesen 1 millió doboz cigarettát, 2,5 tonna fogyasztási dohányt, valamint több millió cigaretta előállításához elegendő alapanyagot foglaltak le. Az ügyben 3 férfit letartóztattak. Újraindult a szezonális légijárat Budapest és Toronto között. Az Air Canada gépei heti 4-5 alkalommal közlekednek október végéig. Néhány hete az Egyesült Államok keleti partja is elérhető közvetlen járattal, az American Airlines Budapest és Philadelphia között biztosít összeköttetést. Hátrányból fordítva 31-30-ra nyert a Győr a francia Brest ellen a női kézilabda bajnokok ligája a budapesti 4-es döntő második elődöntőjében, így a fináléba jutott. A címvédő ellenfele a döntőben a Metz lesz. A bronzmeccs 15 órakor kezdődik, majd a döntőt 18 órától rendezik az MVM Dómban. Sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb délután az északi középhegységben lehet ismét elszórtan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 10-16, napközben 26 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 1 óra 3 perc.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
5: Gyúkai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 17. rész.
1: Kálmánnak csüggett töprenkedései között eszébe jutott a címzet, amit Cseresnyés uram írt a tárcájába. Megfordult a sarkán, hátat fordított a tengernek, s felkereste a genovai Vargát. Ez a megfordulás képezte egész életének megfordító tropikuszát. Idejött, mint ifjú, visszatért, mint férfi. És igenis, a genovai Vargától megtudta, hogy mi virágzik még Olaszországban. Egy szövetség, melyet nem tart semmi össze, csak egy eszme. Tagjai annak ifjak és vének, férfiak és nők, hercegek és kézművesek, papok és katonák, diákok és tanárok, utazók és foglyok, gazdagok és szegények, tudósok és írást nem ismerők, orvosok és betegek, honfiak, idegenek és száműzöttek. Ott vannak a kezei, fülei és szemei a Vatikánban, s a dózsék palotájában, a mólók néptömkelegében, a templomok sekrestjeiben, a kávéházakban, a zárdákban, földön, vizen, s a föld felett és a föld alatt, mindenütt. És a szemek mindenütt látnak, a fülek hallanak, a kezek cselekesznek. És amit egy látott, hallott, azt tudja mind, és amit egy tesz, azt teszi mind. Hogy Kálmán mély rajongó kedélyét e varázs erejű szövetség magához ragadta, az igen természetes. Ez Galilei hazája, és ebben a szövetségben azután mindent megtudott, ami messze-messze földön történik. E szövetség előtt kitudhatlan titkok nem léteznek. Megtudta azt, hogy a Santa Barbarával elutazott magyar hölgyek elmentek Rómába.
2: Ott a hercegnő kihallgatást eszközölt ki magának őszentségénél, miszerint unokáját eljegyezte, s ezáltal egy skizmatikus irányában lelki rokonságot vállalt. Őszentsége, tekintve az enyhítő körülményt, miszerint a lelki rokonság egy skizmatikust érdekel, megadta neki a kegyelmes feloldást.
3: Innen Nápolyba ment a decséri család, még mindig egyedül. Nápolyban azonban összetalálkoztak egy más úton jött magyarországi utazóval, kinek neve Báró Bálvándi. Ez az úr kísérte őket kirándulásaiknál a Vezúvra s a pompei kiásatásokhoz.
4: Innen azután a grófi család és a báró a Bellerofon angol hadihajón átutaztak Egyiptomba. A Madonna arcú grófnő megkapta a tengeri betegséget, s a magyar színjóra nagy figyelmet tanúsított ápolása közben. Egyiptomban együtt látogatták meg a szfinxet, a Memnon szobrait, a piramisokat.
1: Kálmán szövetségeseitől mindent megtudott, ami lelkének egész átalakulását bevégezze. Nagy átalakulás volt az.

0: szegény nagymama, ki elküldted kedvenc unokádat Magyarországból, hogy ne legyen otthon azoknak veszélyes társaságában, kik meg akarják mozdítani az álló földet. Ugyan jó helyre küldted Itáliába. Ő csak azt tudhatta, hogy unokája a föld legszebb országában melegszik a legaranyabb napsugár fényénél. Ő csak a szép festményekben gyönyörködött, miket Kálmán hazaküldözött, tájképeket, híres műremekek másolatait.
1: Boldog az az anya, akinek a fia a festészetre adja magát. Az komoly, valódi művészet. Követői nem lázítanak, nem háborítanak, békében élnek, s munkáikban a teremtőt magasztalják. De háromszor jaj annak az anyának, akinek a fia költővé züllött el. Követői vad, nyughatatlan emberek, saját népüknek háborgatói, s amit alkotnak, az nem a teremtő műveinek dicsőítése, hanem a világ tökéletességének vakmerő ócsárlása.
0: Azért Jenőiné nagy örömmel bontott fel minden csomagot, melyet Kálmántól kapott Olaszországból.
1: Milyen szép kartonok, mi gyönyörű tus és szép rajzok, mi eleven akvarellek.
0: Hát még mikor olajfestményeit küldi haza Kálmán, gondosan bepakolva a ládákba, mint valami kincset. Úgy is tartá azokat otthon Jenőiné, mint valami kincset. Aranyrámába foglaltatta valamennyit, s a díszszobába, ahová őket felaggatta, még Béni bácsinak is csak az ő engedelmével volt szabad bemenni. Nem is volt rest unokájához leveleket írni. Levelei mindig tele voltak erőteljes gyöngétséggel. Küldött neki pénzt, kéretlenül is. És aztán, amíg nagyanyja levelei az otthoni eseményekről tudósíták, a genovai vargától megtudta azt, hogy mi történik távolabb a világban. A szép Madonna arc s az Antonius alak mindig egymáshoz közel. Egyiptomból átkísérte őket a láthatatlan pókfonál Athénbe, onnan áthúzódott velük Sztambulba.
2: A szép férfi úgy követi csillagát, mint hajdan a három szent királyok. S a Madonna szívesen fogadja a tömjént és Mirát.
0: Kálmán átlátta azt, hogy neki a Madonnából nem marad más, csak az arckép s az imádat, nagy messzeségből.
3: Később aztán Konstantinápolyt is elhagyták, s együtt ültek hajóra a Márvány tengeren. Orsovánál azután magyar földre léptek.
0: Ott elszakadt a pókfonál. Oda már a szövetség nem terjed. Az a mozdulatlan föld országa. Erről az országról már csak nagyanyja leveleiből tudott meg valamit. Hogy nyomorúságos a világ odahaza most is.
4: De senkire sem olyan nyomorúságos, mint akinek a sors a költő töviskoszorúját nyomta fejébe.

0: költő szenved, mikor teremt, a festő pedig kéjeleg. A költőnek zsarnoka a szenvedélye, a festőnek jó barátja. A költő nagysága nemzetének láthatáráig tart. A festő nagyságát a kerek világ határozza körül. És Kálmánnak választása volt a kettő között. Az egy év alatt, amit Kálmán Olaszországban töltött, mesterei elsőrangú tehetséget ismertek fel benne. Akadémiai pályaműve az első jutalmat nyerte el a florenci festészeti iskolánál. E művének másolatát hazaküldé nagyanyjának.
1: Kedves jó gyermekem! Könnyes szemekkel gyönyörködöm remek szép munkádban. Nem győzök eléggé hálákat adni az egek urának, azon mennyei sugallatáért, hogy tégedet általam Olaszországba küldetett. Látom, hogy dicső ember lesz belőled. Becsületet fogsz hozni nevedre. Azok pedig, akik átkomra szolgáltak rá, érzik annak súlyát fejükre ereszkedni. A nyomorultak. Minden nap látom és hallom bal sorsukat. A leány, ki meggyalázott, büntetve van a férfiban, aki által meggyalázott. A komédiás had részeges és csapodár. Az asszony szemei mindig kisírva, üres falaknak játszanak, pedig már megkapták az engedelmet, hogy Budán játszhassanak a Várszínházban. Mindenki ócsárolja őket, és méltán a kontárok, akik a te remek művedet is úgy megbuktatták. Nem is érdemelnek mást, mint hogy elpusztuljanak. Legyenek elátkozva, te pedig légy megáldva, haladj a te fényes utadon előre, s emeld fel az élet végső partján járó jó öreg anyádat.
0: Ez a levél felnyitotta Kálmán szemeit.
2: Tehát azért volt az én útra küldetésem, hogy azok elpusztuljanak. Ha elhagyta őket a világ, én nem hagyom el. Pihenjen ecset! Jövel, író tollam! Jövel, népet ébresztő korbácsom! Menjünk haza!

0: Kálmán Pesten egyenesen régi szállására ment, ahol most nagyanyja lakott. De ahol nagyanyja jelen van, ott Béni bácsinak is közelben kell lenni. Béni bácsi el nem maradna a mamától a világ minden dicsőségeért, mert akkor ő nem volna élő ember. Ő lakja az első szobát, mely mindjárt a lépcsőre nyílik. Béni bácsi csak arra pillantott fel, mikor valaki a vállára ütött.
1: Ki ez a valaki?
0: Egy idegen embert látott maga előtt, akinek a képe naptól barna, szakálla, bajusza idegen metszésű, ruhájának szabása olaszos, s akivel rögtön taljánul kell beszélni.
1: Annyit beszél a mama egész nap Taljánországról.
0: Azonban egy szó sem jutott eszébe taljánul.
2: Jó estét, Béni bácsi!
0: Az ismerős hang folytán vidámsággal ölelte magához úröccsét.
1: Hát itt van, Kálmán! Itt marad-e már most sokáig?
2: Igen.
1: Ugye már most lefest engemet is? Vajon a magyar díszruhámban, hogy az aranyzsinórokat is le tudja festeni, uramöcsém? Aranyfestékkel festi azt, ugye?
2: Itthon van-e nagyanyám?
1: Igenis, kedves uramöcsém, oda benn van a harmadik szobában.
0: Az öreg asszonyság kezéből kihullott az áhítatosság órái, mikor az ajtón belépőt meglátta.
3: Te? Pesten?
2: Visszajöttem.
3: Nem kaptad utolsó leveleimet?
2: Azok következtében jöttem vissza. És most már itt maradok.
3: Azt írtam neked, hogy légy művész.
2: S én ahelyett leszek költő. Én határoztam sorsom iránt. Beszéljünk róla nyugodtan. Ne jöjj indulatba. Te, nagyanyám, figyelmeztettél arra, hogy van egy másik, még nagyobb anyám. A hazám. Akinek leghívebb gyermekei, legédesebb testvéreim nyomorban, gyalázatban fetrengenek, midőn szent szülőjüknek szolgálnak. És én azért jöttem haza, hogy ezeknek az én testvéreimnek a sorsát, akármi legyen az a jövendőben, legyen nyomor és gyalázat, velük megosszam. Ma és ez órában látsz magad előtt utoljára. Én mindig imáimba foglallak ezentúl is, de téged kérlek, hogy felejts el, mert én élni és halni akarok úgy, ahogy te nem akarod.
3: Jól van. Te határoztál? Én is. Te választottál magadnak pályát? Járj rajta. Te választottál közöttem és azok között, akiket gyűlölök. Élj velük, s hogy könnyebben rájuk akadhass. Hát azt is megmondom, hogy hová fordulj. Keresd fel a városban a legpiszkosabb kávéházat. Aki legtovább iszik, azt várd meg. S mikor az kitántorog az ajtón, s végig esik a sárban, emeld fel, vezess haza a feleségéhez, s aztán élj velük boldogul.
2: Köszönöm, anyám. Ezt az utolsó parancsodat megfogadom. Isten veled.
0: S azzal anélkül, hogy hajdani úri szállásán körültekintene, sietett távozni.
1: No hát, kedves uramöcsém, most a bagázsiját felhozatni megy, ugye?
2: Nem, bizém.
1: De különben semmi baj sincs?
2: Nincs, Béni bácsi.
1: No hála Istennek!
3: Béni! Magad vagy az úraháznál. Tied már minden. Nem osztozol már senkivel. Nem kér már belőle senki. Magad parancsolsz mindenből, ura vagy minden birtokomnak.

0: Hát Kálmán hová tért? Se pénze, se szállása. Eszébe jutott nagyanyjának keserű utasítása.
1: Keresd fel a városban a legpiszkosabb kávéházat.
0: Úgy lépteit az Rényi felé fordítá. Gyülhelye minden korhelynek, kártyásnak, szállástalan csavargónak, zsebmetszőnek, híres verekedőnek, mint Macbeth ánképei a pipafüst kötfátyolában. Zsdal, lárma, röhögés. Kálmán szétnézett, hogy hová bújjék el itten. Az ajtó mellett volt még egy üres asztal. Azt nemigen szeretik, mert minden embernek útjába esik. Amellé leült, s kért magának fekete kávét. Nagyon jó az, mikor az ember egész nap nem evett. Egyszer megfogja valaki a kezét.
2: Jenői úr!
3: Á, ön az, Cseresnyés uram!
2: Körülbelül ugyanazonoknál fogva találkozunk most e helyen mind a ketten. Ön is arra vár itt, akire én. Bányavárira.
3: Ide szokott jönni?
2: Minden este. Már bizonyosan itt van, de ilyenkor még egy zárt szobában ül és játszik. Meglátjuk rajta, hogy nyerte vagy vesztett. Ha nyer, akkor az egész lub kompániát megtraktálja. Ha pedig vesztett, akkor összevész velük. Akár ez, akár az, a vége, hogy kilökik az ajtón. Akkor aztán az én dolgom őt karon fogni és hazavezetni.
3: A nejéhez?
2: A neje Budán lakik. S odáig nem volna hatalom, mely elcepelje. Nem oda, hanem hozzám. S a kis szobában lefektetem. Mert úgy sajnálom, hogy ilyen szép talentum így rongálja agyon magát.
0: Lassan telt az idő. A pincérek ismerték már Cseresnyés uramat, s nem háborgatták kérdezősködéseikkel, hogy mit parancsol. Inkább összehordták neki a hírlapokat, amiket olvasni szokott.

0: Éjfél után aztán nagy zajjal jöttek elő a zárt szoba lakói, a kártyahősök. Azok közt volt Bányavári is. Már ittas volt.
1: Pincér? Te lusta fiszkó, hol vagy? Puncsot az uraknak! Puncsot iszik ma minden ember!
0: Nyert. És aztán ivott mindenkivel Brudershaftot. S mentül részegebb lett, annál inkább követelte, hogy ő iránta minden ember tisztelettel viseltessék.
1: Ki vagyok én, te rabszolga?
2: Ő felsége Mátyás király.
1: Fia a nagy Hunyadi Jánosnak.
3: Éljen Hunyadi Mátyás király!
4: Valahányszor sokat iszik, mindig ezt állítja magáról. Ez a bolondsága.
1: Aha! Ez itt a Cille Jurrik! Nosza! Álljanak rajta bosszút László bátyám kiontott véreért! Öljék meg!
0: S olyat húzott a fejére a királyi megyfapipa szár jogarral, hogy annak összehorpadt a cilindere. Az állítólagos Cillei egy dákó után kapott felségsértési dühében, mire aztán Cseresnyés uram és Kálmán felugrottak az asztal mellől, s veszélyben forgó felséges urukat iparkodtak az ajtón kivonszolni. A veszett Cillei azonban utána szaladt a dákóval, s hozzá csapván vele szentül agyonüti Bányavárit, ha Kálmán eléje nem tartja a karját, amidőn aztán a tekebot az ő karján tört ketté, s csak a hátán csapott végig Bányavárinak, azt egyúttal az ajtón is kisegítve. Az utcára aztán nem üldözték.

0: két jó barátnak fogni kellett két felül bányavárit, hogy el ne essék, vagy vissza ne menjen.
1: De már most siessünk Bécs kapuja elől, mert ott kicsiny híja, hogy Mátyás királyt meg nem lőtték.
2: De hát kik vagytok? Csiri-miri emberek.
1: Hát nem ismer már fölséged? Én csak az a bizonyos Varga vagyok.
2: Ó, úgy. Az, ki azzal jött hozzám, hogy róka fogta csuka, csuka fogta róka, Varga fogta mind a kettő.
0: De nagy mesterség volt az, szép szerével elcsalogatni a szomszéd utcáig, ahol Cseresnyés uramháza volt. Mert az ittas ember minden lépten megállt, s disputába elegyedett vezetőivel.
2: De hová haza? Felbudai királyi várlakomba?
1: Oda! A felséges asszony úgyis nyugtalanul várja már felséges férjét.
0: Ez használt.
2: A feleségem? Oda ne menjünk! Terékasszony, jó asszony, és nagyon tisztelem őtet, de tudjátok, hogy Mátyás király balkézre is házasodott.
0: S azzal Kálmán felsegítette a csizmadi a vállaira. Az neki iramodott vele, s meg sem állapodott addig, amíg hátáról a vetett ágyba le nem dobhatta.
2: Meghalt Mátyás király. Oda az igazság.
1: Ez minden este így megy, variációkkal.
3: Hát a neje...
1: Az tűz.

0: után szépen hazavinné. Vagy ha csak annyira vietné is, hogy ne jöjjön át Pestre, hanem üljön be egy budai korcsmába, ahol nincsenek ezek a lumpok. Hát lassanként kigyógyítaná a bajából.
1: Úgy fogok tenni. Én minden tanácsát megfogadtam önnek, és köszönettel tartozom érte. Felkerestem Génuában, akihez utasított, s nem bántam meg. Aztán megemlékeztem arról, amit ön mondott, hogy nyúljak bele a mindennapi életbe, s azt mutassam fel a közönségnek. Az alatt, míg Győrtől nagy lassan szállított haza a hajó, nekiültem egy vígjátékot írni. 3 napi munka. Tragédiámon 3 évig dolgoztam. De ennek több sikere lesz. Holnap átadom bányaváriéknak. Amíg erre készülnek, addig nem fog a mi barátunk kórhelytársaságba járni. Ez kigyógyítja majd.
0: No, hát ez a puszta falazatú szoba önnek, ha akarja, rendelkezésére áll. Ne értsen félre. Én megalkuszom önnel, hogy évenként 80 forintért önnek szállást és ellátást adok. Fizethet majd az év végén. Én tudom, hogy micsoda helyzetben van most. Talán itt fog ön mindvégig ezodúban maradni. De ez biztosodú. Két kezem munkája mindig kegyeret ad, s azt két felé törjük. Talán ez a rongyos ház arra van hivatva, hogy egykor majd a késő unokák, mikor palota lesz már a helyén, búcsút járjanak majd hozzá, s mondogassák egymásnak, itt állt hajdan az a vityilló, ahonnan annyi fény sugárzott egész országunkra. Emeljetek kalapot! A házat rég lebontották, gazdája nevét mindenki elfeledte. De vendége nevénél örökkön örökké melegedni fogtok.
2: Kálmán a kézműves nyakába borult, és érzelmei túlömlöttek szemein. Hevesen zokogott. Volt már otthona. És ebből a szűk odúból, ebből az archimédészi pontból megmozdította a földet.
3: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádió változata. A 17. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Nagymama Molnár Piroska. Béni bácsi Nagy Viktor. Cseresnyés Hunyad Kürti István. Borcsai Jámbor Nándor. Közreműködött Gali Petra, Görög László, Szabó Győző, Tamási Zoltán. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 18. rész.
1: Kálmán tollat és tintát kért házigazdájától, hogy még az éjjel átdolgozza új színművét. Fényes reggel volt, mikor bányavári mámoros álmából felébredt, s akkor úgy rémlett előtte, az asztal mellett egy ismeretlen ember ül, arcával két karjára borulva és álomtól elnyomva.
2: Ez nem lesz igaz.
1: A korsó víz felét kiitta, a másik felét a dézsa fölé tartott fejére öntötte, s az asztal felé tekintett. Azaz eltakart arcú ember még mindig ott ült.
2: Én még most is álmodom.
1: És vette a szék karjára készített durva vászon törülközőt, jól megdörzsölte vele arcát, szemeit, a fejét körös körül. Hanem az asztal mellett ülő alak csak nem akart eltűnni onnan. Végtére is kénytelen volt elfogadni, hogy amit lát, az valóság. Hogy ő maga hogyan került ide, arról már voltak homályos sejtelmei. Sőt, az iránt is kezdett tisztába jönni, hogy ő maga valami színházigazgató, akinek ma valahova haza kell menni. Hanem, hogy ez a másik alak hogyan került ide, arról mentül jobban gondolkozott, annál jobban megfájdult tőle minden hajaszála. Mert a részeg embernek a fejéből kiűzött esze a hajaszálaiba menekül, s másnap úgy érzi, mintha minden szálhaja egy külön élő, öntudatos állat volna. Félt ettől az arc nélküli embertől. Odalopózott hozzá.
2: Vajon mi lehet az az írás, ami előtte hever? Ha! Színmű!
1: Kiosont vele a kertbe.
3: Cseresnyés uram! Bányavári úr megbolondult. Ott kint szaladgál a kertben, valamit olvas, kacag és táncol, ugrál, s ami fő dolog, mind összetapossa az ugorkaindákat.
4: Ez Kálmán! Ez Kálmán!
1: S a kis szobában nyakába borult a felriasztott alvónak.
4: Hogy jössz ide? Te írtad ezt? Ránk gondoltál? Szeretsz még bennünket? Ne verj meg ezzel a hallgató arcoddal! Részegen szedtél fel az utcán, ugye? Úgy hoztál ide. Mondd ki, hogy cudarember vagyok, aztán ölej meg. Oroszba elolvastam legújabb művedet. Homéri tréfa, csupa élet. Meghódítjuk vele a hűtlen közönséget újra. Alig várom, hogy Cilikém olvashassa. Jössz velem oda, ugye?
1: Azzal búcsút vettek a jó házigazdától, s karöltve neki indultak bányavári szállását felkeresni. Az Budán volt, a vár alatt, egy szűk sikátorban, mely a horvát kertre torkollik. Útjuk a gyümölcspiacon vitt keresztül. Bányavári megállt egy kofánál, s egy papírdobozt televásárolt szilvával.
4: Ez a mai reggelire való. Tudod, Cilike nem állhatja ki a kávét, gyümölcsöt szeret reggelizni.
2: Cilike odahaza nagyon is szerette a kávét. Értem. Takarékosságból mondott le a fényűzési cikkről. Nem terik rá.

0: Bányavári maga nyitott be elébb az ajtón. Cilike már a varróasztalnál ült, s a mai előadáshoz készíti a jelmezeit.
1: Hajdan almát nyújt a Párisz, a szerelem Isten asszonyának. Nos, nem ver meg engem az én angyalom. Már megint kórhely voltam. Hát nem haragszik. Panaszkodjék legalább egy szóval.
2: Csak hogy itthon vagy, és nincsen semmi bajod.
1: De ha azt tudnád, hogy mit hoztam még magammal, akkor örülnél még igazán. Vabank, vagy semmi? Vagy Jenői Kálmán?
2: Kálmán? Ó, kedves Kálmán!
1: Bizony úgy van az. Kedves Kálmán, és nem elég, hogy ő maga jött, hozott magával egy új remek művet, amitől meg lesz bolondulva a publikum. Két nap alatt betanuljuk és előadjuk, s aztán megint leomlanak a trombita szóra Jerikó falai, majd meglátod. Sehova egy tappot sem fogok menni ezentúl Kálmán nélkül, s ha valaki egy pohár borral megmer még kínálni, feladom a policájnak, mint méregkeverőt. Egyedül a lelkesedéstől leszek még ezután ittas, s a hozzád való szerelemtől.
3: Hagyd abba, pajtás! Majd egyszer vígjátékban írok le egy olyan férjet, mint te vagy, s egy olyan nőt, mint Cilike. Hanem most beszéljünk prózában. Kezdjük újra. Itt van egy mű, mely egy új ismeretlen nem. Egészen a mai életből véve, a mai kor nyelvén írva. Ha ez sikerül, akkor megtaláltuk az igazi utat. Én azt hiszem, hogy ez a Kolumbusz tojása. Mindenfelé keressük a magyar nemzetet. Kín Ázsiában, fenn a Jeges-tengernél, hátul az őshistóriában. Csak ott nem keressük, ahol van. Körülöttünk és a mai napon. Feszítsük meg erőnket. Kezdjünk hozzá rögtön.

0: Kálmán megjelenése elfoglalta barátját olyan munkával, mely szenvedélyét felkölti. Azt a szenvedélyt, mely erősebb a kártyadűnél, a borszominál, a gyönyörvágynál, a dicsvágyat. Nem ért rá sem a kártya, sem a tivornya cimborákat felkeresni, még az új színműre készült. És a siker tökéletes volt. Harmadnapra előadták a hirtelen betanult vígjátékot, s a lusta, mozdulatlan közönség ki volt lódítva helyéből. Ez kellett neki. Kép, amelyben magára ismer. Nyelv, amelyet megért. Humor, mely kedélyével rokon. Kálmán nevének dicsőség, Bányavárinak teleszínház. S mire az egyik színmű kopottá lett, akkorra Kálmán készen volt a másodikkal. Azután a harmadikkal. Bámulat tárgya lett. Fél év alatt az egész ország zengett a hírétől. 12 vidéki színtársulat vitte szerte szét a Budáról elhíresült színműveket, s a közönség meg volt hódítva általuk. S mi volt e hatás titka? Az, amit a Csizmadia fedezett fel Kálmán előtt. Hogy a közönség elé állítá azon mindennapi alakokat, kiket mindenki ismer. A parlagi úrfit, a hencegő katonát, a nyaffat úrhölgyet, a szerelmes vénleányt, a pénzért házasodó úrfit, a gyomrának élő haspókot, a kevés főurat, a renyhe parasztot, a részeges kántort, a kupak tanácsot, részrehajló hivatalnokot, a fösvényt, az álszenteskedőt, mindazokat, akiknek nevetséges sététele, igazságszolgáltatás a közönség előtt. Ez gyújtott, ez hatott, ez hódított. Nem kellett már a közönséget Cseresnyés uramnak és a hozzá hasonló buzgó embereknek egy-egy jutalomjáték alkalmával keservesen összetoborozni. Dűlt az magától. Nem volt már adósság. Tele volt a pénztár. S ami fő dolog volt, cilikére nézve, Bányavári azon nagy munka napjai alatt nem járt tivornyázni. Hazament, tanult, jó férj volt. Cilike nyert legtöbbet Kálmán diadalaiból. Kálmán pedig esténként a nagy diadal után hazament Cseresnyés uramházához, s megosztotta annak rántott levesből álló vacsoráját. Arra az egyre nem gondolt még senki, hogy a költőnek nem lehet puszta dicsőségből megélni. Honorárium, írói tantiém még nem volt felfedezve. A színész akkor korhelyedik el, mikor vagy nagyon rosszul megy a dolga, vagy nagyon jól. És nagyon jól kezdett menni Bányavári dolga. S akkor azon vette észre magát, hogy megint eljár kártyázni, kocsmázni. Egy reggel, mikor szokásos mámorából felocsúdva a maga sztereotíp színpadi bűnbánó frázisaival körülvevé a maga türelmes angyalát, így szólt hozzá az angyal.
1: Kedvesem, te ilyenkor, mikor józan vagy, igen jó ember vagy. Mikor pedig részeg vagy, akkor magaddal egészen tehetetlen vagy. Semmit sem tudsz arról, ami veled történik. Hát én ezen segíteni fogok, ha nekem még egyszer éjszaka ittasan jössz haza. Én tégedet úgy megverlek, hogy másnap rá fogsz emlékezni, hogy mi történt veled előtte való nap.

0: Egy reggel aztán jókorán látogatást kapott Kálmán bányaváritól. Talán azzal jött, hogy tőle bocsánatot kérjen, hogy kiengesztelje. Dehogy. Az nem lett volna teátrista tempó. Az nem szokás.
1: Hallatlan dolog történt velem, Bajtás. Hallatlan! Tarts vizet készen a szobában, hogyha eltalálsz ájulni a kacagástól, hát fellocsolhassalak.
2: No, ugyan mi történt?
1: De engedd meg, hogy Cseresnyi is uramat is beszólítsa, mert ezt nem elég egy embernek hallgatni, ehhez publikum kell. Az én mártírom, az én angyalom, mint mindig, úgy tegnap is ébren várakozott rám. De ezúttal, mint valódi arkangyal. Amint kinyitom az ajtót, s betámolygok fejjel előre, elém toppan ez a kis Szent Ivánéi tündér, ez a parányi cukorbáb, s így szól hozzám egy statáriális bíró komolyságával. Megmondtam, ugye, hogy ha még egyszer részegen jössz haza, hát megverlek. Azzal egy szót sem szól többet, hanem kikapta ezt a megyfapipaszárt a kezemből, a másik kezével megkapta a Viktória dolmányom szélét hátulról, felrátotta a fejemre, leszorított arccal az ágyba, s olyan sort vert a hátamon végig, hogy itt látjátok a helyét most is.
0: S felhúzta a ruháit a hátáról.
2: Nagyon jól cselekedtetett.
0: Kálmán pedig felugrott helyéről, s aztán Bányavári is felugrott, és egymás nyakába borultak, és nevettek, vagy sírtak, vagy mind a kettőt.
3: Hogy Cidike olyan vitézasszony, az a kis szelíd teremtés.
1: Barátom, az egy heroína. Az orleáni szűz nem verte úgy az angolokat, mint ahogy az én Cilikém az én hátamat elverte. Aztán reggelig nem csinált egyebet, mint írós vajjal kenegette, meg vizes itatós papírossal borogatta a csata sebb helyeit. Hanem hát idáig a nevetni való, de most következik a komoly dolog. Reggel így szólt hozzám. Bányavári, mától fogva a pénztár az én kezelésem alatt áll. Azután iszonyú bölcsességgel előkeresett nekem egy hosszú számadást, s azt parancsolta, hogy nézzem azt végig. Az egy összeállítás volt, hogy a te színműveid után mennyi a tiszta bevételünk. S így szólt. Nekünk jövedelmünk van abból, hogy Jenői színműveit előadjuk. Te eddig azt hitted, hogy a fölösleg elkártyázni, s részek cimborákkal megitatni való, s arra nem gondoltál soha, hogy egyetlen barátunk, ki a művészet és irodalom ügyeért mindenét föláldozta, vagyonát, rokonságát, rangját, szívét, az most egy szegény kézműves kenyerét osztja. Ezentúl minden színműve előadásáért a tiszta jövedelem egy huszad részét át fogjuk neki adni. A tegnapi előadás jövedelme ennyi volt, ebből az övé lesz ennyi. Nyugtatványozd, s vidd el neki magad. Adok, hogy adj, teszek, hogy tégy.
2: Ez a világon a rend.
1: Én megadtam magamat. Elhoztam a pénzedet. Add meg te is magadat, és vedd fel, amit küldött, mert különben egyikünk se kerüljön a szeme elé.
0: Kálmán az első honoráriumot azonnal átadta Cseresnyis uramnak. Fordítsa a legszükségesebbekre.
1: S minthogy valamit inni csak kell, ezentúl esténként teát fogok inni. Úgy van, teát. Leszek teavedelő.

0: zengett már az ország a hírhedett költő nevétől. Ő még tartogatta az arcképet, de az arckép rég nem emlékezett már őre á. A szép Madonna arc sok országot bejárt azóta, s megtudta magáról azt, hogy szép. Öntudatára jött annak, hogy mindenütt hódít. A sors nagyon jól tett Kálmánnal, amidőn nem adta neki e kincset. Jobb volt neki őt elveszteni. Vége volt már a rövid ideig tartott szenvelgésnek. Az idillel együtt feledve lett a magyar beszéd és költői zsengék. Bálvándi volt az az ember, ki Kálmán helyét betölti. Aztán prózai indokok is vannak. A decséri leány maga szerény násztárgy volna, ha az öreg apa kegye nem biztosítaná afelől, hogy 1 millió készpénzt fog neki hagyományozni, ha kedve szerint megy férjhez. Mégpedig 100 000-t azonnal a mennyegző napján leszámlál a boldog vőlegény kezébe. És erre a 100 000 forintra, és később az egész millióra igen nagy szüksége volt Bálvándinak. Ez volt az ő érdeke Dorotea körül, nem a szép arc. Viszont a decsérieknek is volt érdekük a bárót megnyerni. A politikai kombináció. Bálvándinak 3 megyében volt birtoka.
1: Ha tehát ezt az embert meg lehetne állandósítani, az egy lépés volna a decséri grófoknak a hercegi cím elnyerésére.
0: Csak a fő személy nem volt még meghódítva. Az öreg decséri. Mert ő itt a főszemély, miután az övé a pénz. És az öreg úr makacs volt. Neki Jenői Kálmán nagyon megnyerte a tetszését. Hadd poétázza ki magát, nem kell útjába állni, majd megunja rövid időn, s aztán eszére fog az még térni. Ő nem tesz le róla, hogy az ajándékba adott 2 garasáért visszaadhassa neki a milliót.
2: De ha a leány nem szereti már, ej csak még egyszer meglássa őt magyar magántáncát eljárni, ismét belebolondul. Nem hiába adtam neki ajándékba emlékezetes aranyórámat. Az az óra még ütni fog.
0: Hanem egyszer aztán hírül hozták az öreg úrnak, hogy az öreg Jenőiné megharagudott az unokájára a csavargó életpályáért, kitagadta a szerzeményéből, s majorátust csinált belőle Béni fia számára.
2: Pedig olyan derék fiatal ember volt.

0: Ezen hangulatban kereste őt fel aztán Bálvándi decséri kastélyában, ahova kedvetlenül hazautazott. Bálvándi minden embert meg tudott ragadni a gyöngéinél fogva. A nagyanya előtt pazarló volt, ragyogott, a nagyapa előtt józan volt és takarékos.
1: Most adtam el valamennyi angol paripámat, amik igen nagy tőkepénzt képviseltek.
0: Az angol lovak ellen különös haragja volt az öreg úrnak.
2: Hogyan foghat be valaki egyszerre 20 000 forintot a hintaja elé, amikor a saját nevelésű csikaja, ami egy garasába sem került, éppen oda elviszi, sokkal szebb is, nem olyan sovány, stélire megnő a szőre, nem fázik meg olyan könnyen. És miért adja el az angol paripáit?
1: Mert a jövő évet utazásban akarnám eltölteni.
2: Miféle utazásban?
1: Mennyegzői utazásban.
2: Kit akar elvenni?
0: Ekkor aztán rájöttek a tulajdonképpeni tárgyra. Az öreg decséri nem mondott mindjárt igent.
2: Én nekem ebbe a dologba semmi beleszólásom. Amit a hercegnő és a főispán parancsolnak, az történik. Én csak olyan ötödik kerék volnék a szekérben, akivel csak akkor tudatnak valamit, amikor már megtörtént.
0: Hanem azért Bálvándi azzal a nyugodt hittel hagyhatta el a kastélyt, hogyha az öreg úr maga nem fog is felfáradni Bécsbe a menyegzőre, de az ígért nászhozomány bizonyosan ott fog lenni.
2: A többit aszerint fogják megkapni, ahogy az elsővel bánni tudnak.
0: Szegény Kálmán, ki gondolt már ő rá?

0: Egy reggel, ragyogó képpel, szétborzolt hajjal, visszájáról felkötött nyakravalóval rohan be Kálmánhoz, Bányavári.
1: Barátom! Apa vagyok! Fiú!
0: Hogy villannak meg a szemek? Hogy gömbölyödik ki az arc? Hogy tágul a mell? Míg, ha azt kellene mondani, hogy csak leány, milyen halk volna a hang? Hogy sütné le az ember a szemeit? Hogy húzná hosszúra a képét?
1: Cilikém, téged választott keresztapának. A keresztanya választást pedig rám bízta. Én Csollánné asszonyságot választottam. Nincs ellene valami kifogásod?
2: Semmi.
1: Akkor hát szaladok hozzá őt is felkérni.
0: Katinka a keresztelős háznál találkozott össze Kálmánnal.
3: E szerint mégiscsak mint egy pár megyünk együtt a templomba.
2: Mégpedig akik az egyházi törvény szerint lelki rokonságba keveredtek.

0: A keresztelői lakomán a szép delnőnek pajkos jókedve volt. Mint keresztanya gondoskodott a lakoma pompáját nevelő cukor csecsebecsékről. Kálmánnak jutott egy finom pálmarosdból fonott kosárka cukorvirágokkal. Katinka maga adta azt át neki.
1: Tekintse meg, mi van a virágok alatt.
0: Fölemelte a kosárkából a virágokat, s talált azok alatt egy aranynyomatú, fényezett papírjegyecskét. Azok az aranybetűk tudatták, hogy a mai napon esküdtek Bálvándi és Dorotea grófnő. Katinka égő kár örömmel leste Kálmánt.
2: Régen tudom ezt, s én azt hiszem, hogy boldog pár lesz belőlük. Bálvándi igen derék férfi, ki egy nőt boldogítani tud.
0: Katinka ajkába harapott.
2: Nem tart meg a virágok közül egyet emlékül, szép nagycsád.
1: Ez megsebesíthetlen ember. Hol van neki az érzékeny része? Ez pedig az én kedves komáim számára hozott keresztelői ajándék.
3: Nádor őfensége különös kegyelme folytán a Magyar Színésztársulatnak megengedtetik ezen túl hetenként egyszer egy este előadást tartani a pompás pesti német színházban.
0: Bányavári kívül belül összecsókolá a drága iratot. Cilike vánkosaiba rejti zokogó arcát.
2: Köszönöm ezt önnek.
0: Ekkor kitalálta Kálmán titkát.
1: Ez örül Cilike boldogságának.
4: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 18. részt hallották. Narrátor Vida Péter. Jenői Kálmán, Kotona Péter Dániel. Katinka, Szabó Erika. Cilike, Tóth Eszter. Borcsai, Jámbor Nándor. Decséri gróf, Szervét Tibor. Bálvándi, Kelemen József. Cseresnyés, Hunyadkürti István. Közreműködött Gali Petra, Bede Pazekas Szabolcs. Zenei szerkesztő és hangmester Borbély Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vida Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: A sorozat következő részét jövő héten vasárnap 1 óra 3 perctől hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen.
6: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő.